0: hogy így zokogok. Erre sorsunk kényszerít. Az Ion nép nyögi a perzsa rabigát, s ti, Hellász első nagyhatalma, tűritek. Az Ion nép is hellén, vérrokonotok, a rabságból szabadítsátok meg tehát. Ti néktek ez, aténiak, nem nagy dolog. A barbárokban bátorságnak nyoma sincs, ti meg vitézek vagytok, hellén harcosok. A gyáva barbár ráadásul gazdag is. E bronztáblára fel van vésve államuk, s amennyi nép, úgy annyiféle drága kincs. Mindjárt mellettünk rátok vár a lűd ezüst, odébb a frűg birkanyájak és gabona, aztán a szír arany, a kilikiai szépnévű bronz, a rengeteg igavonos rabszolgák dologra fogható hada Arméniában, Matyénében, s tovább. Végül a híres Szúsza perzsa városa királyi kincsek tárházának székhelye. Ha megszálljátok, oly gazdag lesz népetek! Versenyre keltek még a nagy Zeusszal is!
1: Nos, az aténiak beleszédültek, hogy micsoda vitézek is ők, meg hogy micsoda kincsek várják őket a perzsa tartományokban. 20 jól felszerelt hajót küldtek a gazperzsák elleni felszabadító hadjárat támogatására. A perzsa rabigát lerázni hivatott sereg Arisztágorasz vezetésével könnyedén nyomult előre Szárdiszig. Ott a kormányzót ki akarván füstölni a fellegvárból, az egyik katona felgyújtott egy náttetős házat, s az egész város lángtengerré vált. A tűz martaléka lett az istenek anyjának szentélye is, melyet a perzsák különösen nagy becsben tartottak. A nagyra hivatott sereg erre igencsak megszeppent, el is takarodott, de a perzsák a nyomukba eredvén súlyos vereséget mértek rájuk. Az aténiak ekkor hátot fordítottak a vesztett ügynek. Jobb később, mint soha, gondolták. Ám ezúttal nem biztos, hogy helyesen. Arisztagorasz tüstént elmenekült, s idegen földön egy csetepatéban ostoba és gyáva módon pusztult el. Hisztiájosz, akit a király Szuszából hazaengedett rendet csinálni, a maradék lázadók élére állt, de a dolog nem úgy ütött ki, ahogy ő a királyi kényszervendégségben megálmodta. Az első fontos csatában vereséget szenvedett. Hamarosan elfogták, karóba húzatták, és fejét bebalzsamozva elküldték Dareiosznak. Ő szigorúan megfette embereit elhamarkodottságukért, a fejet pedig ünnepélyesen eltemettette. Persze Szárdisz pusztulásáról már korábban értesült.
2: Szárdisz szeretett városa, hogy égsz hát te szegény. Sőt, már porig égtél gonosz által, te szegény. Szentélyeid égtek hamuporrá, te szegény. Csúfolt keze bőz gyújtogatóknak, te szegény. Arisztagorasz volt vezetőjük, nyomorult. Rossz jellemű álnok hebehúrja, nyomorult. Majd elnyeri méltó alakulását, nyomorult. Mint elnyeri méltán az Ion nép, nyomorult. Mert pártot ütött ellenem orvul, nyomorult. Ám más felelősség van Athénon. Komolyabb. Nagyváros, erős is, tehetős is. Komolyabb. Szép hírű Szolónnak nevelője. Komolyabb. S ocsmány gonoszok cinkosa mégis iszonyú. Sújtson le rá bosszú kezemtől, iszonyú. Íjjal, nyilam, égig kilövöm hátsfogadom. Nagy Zeus atya ad, hogy meg is álljam. Iszonyú bosszúmam a bőz gyújtogatókon. Iszonyú bosszúmam a bérgyilkos Athénon. Iszonyún. Szolgám, ha ebédhez, vacsorához szívesen ülnék, kiabálj rám valahányszor, komolyan. Dareiosz, Athént el ne felejtsed. Komolyan.
1: Megkérdezhetitek, Az egész háború azért tört ki, mert egy hellén nem bírt a honvágyával. Vagy mert egy még nála is senkibb hellén nem állított őrséget a hajóján. Mit feleljek? Máskor 7 főrangú perzsa követ halálából sem lett háború. A makedón király látta őket vendégül. Beborostak, követelték, hogy a legelőkelőbb asszonyok jelen legyenek. Melléjük üljenek, majd elkezdték őket fogdosni. A makedón királyfi, Alexandros, kiküldte az asszonyokat szépítkezni, női ruhába öltöztetett 7 szakáltalan ifjút, minden perzsa mellé leültetett egyet, akik az első trágár mozdulatra leszúrták a perzsákat. Háború pedig azért nem lett, mert Alexandros királyfi apja lefizette a perzsa nyomozó csapatok vezetőjét, és főrangú feleséget adott neki. Dareios tehát bosszút esküdött az aténiak ellen, és az esküt az ég felé fellőtt nyillal nyomatékosította. A történet első része itt véget ér. Folytatás a második részben.

0: Hérodotosz, a görög-perzsa háború. Az első részt hallották.
1: A felvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2007. december 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.

0: Hatodik könyv. Maratón.
1: Folytatjuk a történetet. Dareiosz tehát megesküdött, hogy Athénon bosszút áll. A következő tavasszal veje, Márdóniosz, megindult Hellász ellen és eljutott Makedóniáig. Ám az Athoszi félsziget szirtjeinél egy hatalmas vihar, mint egy 300 hajóját és 20 000 emberét elpusztította. Márdóniosz sokalván a rossz előjeleket, hazavitte seregét. Ez volt az első perzsa hadjárat. Athén nemrég szabadult meg a türannoszok rendszerétől. Az elcsapott türannosz, Hippiasz, persze rohant a perzsákhoz panaszra. Ki máshoz rohant volna? A perzsa király, számítva rá, hogy a helléneket lefoglalják a belháborúik, 603 evező soros hajót és rajtuk 60 000 katonát indított Athén megbüntetésére. Sikeresen elfoglalták, kirabolták és felgyújtották az Eubóiai sziget fővárosát, Eretriát, lakóit pedig elhurcolták rabszolgának. Az elcsapott athéni türannosz, Hippiasz, a sikeren felbuzdulva a maratóni síkra vezette a perzsákat, mert lovas csatára ez látszott a legalkalmasabbnak. Az athéniak szintén maratónhoz vonultak. 10 hadvezér vezette őket. Köztük Miltiádész, aki a Szkűta hadjárat idején a Dareiosz elleni lázadást sürgette volna, ha, mint emlékeztek rá, le nem szavazzák. Maratonnál meglett férfiú volt, jó 50-es. Induláskor a hadvezérek követet küldtek Spártába segítségért. Egy athéni férfit, aki nagyon gyorsan tudott futni, és ez is volt a foglalkozása. Ez volt a maratoni futó. Csak nem utána, hanem előtte. És helyette. A spártaiak készséggel vállalták, hogy segítenek, de a törvény miatt nem indulhattak. Csak hol tölte után? Hippiasz, az elcsapott türannosz, ekközben csatarendbe állította a csapatokat. Egyszer csak nagyot tüsszentett, és mivel benne járt már a korban, egyik kilazult fogát a tüsszentéstől kiköpte a homokba. Kereste, kereste, hiába. Akkor így szólt a körülötte állókhoz. Ez a föld nem a miénk. Amennyi nekem járt belőle, azt a fogam megkapta. De ezt a 10 athéni hadvezér sajnos nem hallotta. 5 ragaszkodott a csatához, 5 ki akart érni előle, mondván, hogy a perzsák túlerőben vannak. Az athéniak ugyanis alig voltak 10 000-en. A hadvezéreken kívül szavazhatott még a Kalimakhosz nevű Polemarkhosz, vagyis városi hadügyér, akit a kétségbe esett Miltiádész a következő gyönyörű áriával keresett föl.
2: Rabszolga sorba döntödé Kalimakhosz Athént, vagy őrzöd szabadságát éberen. Te tőled függ, hogy szégyent vagy babért aratsz. Ilyen veszélyben Athén nem volt még soha. Ha hódolunk a perzsák előtt, elveszünk. Ha győzünk, Hellász első városa vagyunk. Miért beszélek így fennköltem most veled? Elmondom. A te szavazatod dönti el a hadvezérek közti keserű vitát. 10 hadvezér van. Ebből 5 csatát akar, 5 meg ellenzi. S a Polemarkhosz te vagy. Ha nem csatázunk, a vitánk úgy elfajul, hogy meghasonlik önmagával városunk, és a perzsákhoz áll át sok zavarodott. Szavazz velünk! Vállaljuk az ütközetet, s az igazságos istenekkel győzhetünk.
1: És győztek, mert rohamra mertek indulni a perzsák ellen. Pedig a két sereg között 1200 méter volt a távolság, és a perzsáktól az egész világ rettegett. Úgyhogy mire a 2000 spártai harcos hol tölte után megérkezett, már csak gratulálhattak a győzelemhez. A perzsák pedig visszahajóztak Ázsiába. Ez volt a második hadjáratuk Hellász ellen, és ez is csúfos kudarcba fúlt. Ők 7000 embert vesztettek, a hellének 200-at. A 200 között esett el a szavazást eldöntő Kallimachosz is. No és Miltiádész? Kérditek. Hát, végül ő is beleesett a mértéktelen gőg vétkébe. Hajóhadat és sereget kért honfitársaitól, mondván, hogy tömérdek aranyat fognak szerezni. Aztán 26 napig hiába ostromolta Paros kincses szigetét. Avagy, mint Kései krónikás kollégám említi, hát amint ott csatázott, mint valódi hellén, arra ment egy ellenség, megdöfte a mellén, a combján, véletlen balesetben sérült meg. Mikor hazatért, egy demagóg halált kért a fejére. Miltiádészt hordágyon vitték a bíróság elé. Üszkösödő combja miatt úgy legyöngült, hogy a barátai mondták el helyette a védőbeszédet. Végül a népgyűlés 50 talanton bírságra változtatta a halálbüntetést. Miltiádész az üszkös, fekélyesebbe hamarosan belehalt. A bírságot a fia fizette meg.
0: Hetedik könyv. Xerxész és Termopülái.
1: A maratóni vereség még inkább föltüzelte Dareios harci kedvét.
3: Ott veszett 7-8 ezer harcosom, egy izom sem rándul meg az arcomon. Bakfitty!
1: De az előkészületek kellős közepén, 36 évi uralkodás után, a királyt elragadta a halál. Hatalmát fia, Xerxész örökölte, aki a koronatanácsban lelkesen sürgette a háborút. Egyedül Artabanosz érvelt ellene. Az a nagybácsi, aki már Dareioszt is megpróbálta volt lebeszélni a szkűta hadjáratról. Xerxész az idős rokont magából kikelve hitványnak és gyávának bélyegezte a tanács előtt. Ám éjszaka hosszan tépelődött a dolgon, és belátta, hogy Artabanosznak igaza van. Ebben megnyugodva elaludt.
4: Megmásolod azt, mit megígértél, nyomorult. Nem mersz hadat indítani bátran, nyomorult. Hellász leverését elodázod, nyomorult. Nincs más utad úgy sem, kijelöltem, ne feledd. Döntésre jutottál, hadat indítsz, ne feledd.
1: A Xerxész ekkor nem sokat adott az álomra.
5: Bocsássátok meg, ó perzsa férfiak, hogy így gyorsan visszavonom szavamat. Mikor tegnap hallgattam Artabanoszt, elragadott az ifjú indulat. Nem néztem a jó szándékot és a kort. Az illőnél durvább voltam, hangosabb. Belátom most, tévedtem, és elfogadom, amit ő mond. Döntésem, visszavonom. Hellász ellen a hadjárat elmarad.
1: A perzsák e szavak hallatára leborultak örömükben. Hanem Xerxésznek újra megjelent álmában a király fegyverzetű, magas, tekintélyes férfi.
4: Mégis lehazudtad, mit ígértél, eszelős! Rá sem hederítesz szavaimra, eszelős! Perzsák fia Xerxész, megijedtél, eszelős! Tudd meg, ha nem indítsz hadat, eltűnsz, te szegény! Gyorsan gyarapodtál, hamar elhulsz, te szegény!
1: Xerxész felriadt rémületében, és azonnal hívatta Artabanoszt, a bölcs nagybácsit.
5: Artabanosz, bölcs tanácsot köszönöm. Megfogadni még sincs merszem sem erőm. Tegnap óta baljós álomkép kísért. Rút halállal fenyeget döntésemért. Ha az álmot egyik isten küldi rám, a te álmod gyötreni is idejön. Ülj trónomra. Öltsed fel az én ruhám.
3: s az ágyamra heveredve várd az éjt.
1: A bölcs Artabanus engedelmeskedett, és a látomás, a királyi fegyverzetű, magas tekintélyes férfiú őt is fölkereste álmában.
4: Ím hát az az ember, akire tek pipogyán. Xerxész sora aggaszt, ijedelmes, pipogyán. Hellász leverését elodáznád, pipogyán. Meg lesz, aminek lennie sorsunk, hiszed én. S elsöpri az útból akadályát, hiszed én. Megtorlom a bűnöd, ha daszolnál magam én. Látó szemed elpörkölöm, ércel magam így.
1: Artabanus nagyot kiáltott, felriadt és rohant Xerxészhez.
6: Jobb volna nem hergelni a vézetet. Massagetak ellen Kürosz ott veszett. Etiópok ellen szégyent Kambiszész, Küthák ellen szégyent valott Dareios. Gondoltam hát, jobb, ha békességben élsz. Ám ez álomkép. Mégiscsak égi jós. Hogy járat ég akarta akarat. Hát, ha Hellaszt istenek rendelte vész ragadja el, s ebben csak a földi rész a mi részünk. Isteneké a parancs. A te dolgod, hogy hadunkkal végrehajtsd. Hellász ellen haddal indít a végzet, békességünk feldúlni küld a végzet. Kövest parancsát hittel vagy hitetlen. A sorsod így is, úgy is majd bevégzed.
1: A roppant had végül is 9 évvel maratón után indult meg a Boszporusz felé. A telet Szárdiszban töltötték. Hercegi ellátásukról Pütiosz gondoskodott. Xerxész vendégbarátjává fogadta a gazdag Lüdet, aki tavasszal aztán kéréssel állt elé.
7: Olyan kegyet kérnék, uram, mi puszta semmiség neked, nekem viszont fontos nagyon. A legtöbb, amit kérhetek.
3: Vendégbarátom vagy. Beszélj, Pütiosz. A kérésed bizonyosan ildomos.
7: Van 5 fiam, kit a hellén háborúba mind elviszel. Arra kérem, kegyes szíved, a legnagyobbat mentse fel. Ő gondozza a javaimat, aggkoromnak ő támasza. A másik 4 szolgál tovább. Győztes hadúrként térj haza.
3: Gonosz ember. Én viszem a fiaim, testvéreim és minden rokonaim. Te meg szolga, a fiadról itt papolsz. Istenemre hitván cseléd meglakolsz. Tudod, mit tett király atyám Dareios, mikor egy perzsa nemes Olyobázosz megkérte, hogy 3 közül 1 fiát otthon hagyja, s 2 majd szolgál tovább? Hóhérkézre adta mind a 3-ukat, otthon tehát az a 3 úgy maradt. Hanem téged, s 4 katona fiadat barátságom megment. Ám de akihez a legjobban ragaszkodsz, azzal fizetsz. Hóhéraim, e gonosznak a fiát hasítsátok el 2-be, hossz iránt. Tegyétek ki 1 felét jobb felől. Tegyétek ki bal felől a másikat, s a 2 közt vonuljon el a sereg. A leckéből mindnyájan okuljanak. Így jár, aki vérig sérti a királyt.
1: Parancsát végrehajtották. A sereg pedig tovább vonult a Boszporuszig, mely fölé 2 hidat vertek az egyiptomiak. De épp mire elkészültek, egy heves vihar szétrombolta, s elsodorta mind a 2. Xerxész haragra gerjedvén lefejeztette az építők felügyelőit, majd megparancsolta, hogy szolgái mérjenek 300 korbácsütést a Hellészpontoszra.

0: a vitéz. S téged zavaros megvet a győztes, a vitéz. Bűnhőt sunyi denger, ver a korbács nyomorult.
1: A két új híd hamar elkészült. Átkelés előtt Xerxész megszemlélte és megszámláltatta seregét.

0: királyi testőr, úgynevezett halhatatlan, lándzsája hegyén arany, illetve ezüst gránátalma.
1: Perzsa harcos, puha föveg, pikkelyes lemezekkel borított tarka kitón, nadrág, sok aranyékszer, fonott pajzs, degez, hatalmas íj, rövid lándzsa, rövid karm.
0: Szkűt a szaka harcos, csúcsos süveg, nadrág, saját faragású íj, tör, csatabárd.
1: Ind harcos, gyapott ruha, íj, vashegyű nyíl.
0: Ázsiai Baktriosz harcos, hasonló ruha és fegyverzet, daru bőrpajzs, sisakgyanánt a két füllel és a sörénnyel ékes lenyúzott lóbőr.
1: Asszűr harcos, barbár sisak, egyiptomi tőr, fémmel kivert fabuzogány, len mellért.
0: Etióp harcos, leopárd és oroszlán bőrköpeny, pálmaágból készült hosszú íj, kőhegyű, rövid nád nyilvesszők, gazella szarvhegyű lándzsa, szöges buzogány. A test egyik felén krétás, másik felén méniumos festés.
1: Paflagon harcos, fonott sisak, lábszár középig érő csizma, kicsi pajzs, rövid lándzsa, tőr, buzogány.
0: Trák harcos, rókabőr süveg, kitón, tarka köpönyeg, őzbőr csizma, kis pajzs, dárda, rövid tör.
1: Piszidiai harcos, bronz ökörszarval díszített sisak, piros szövet szalagos lábszárvédő, marhabőr pajzs, két gerej.
0: Foinikiai hajós, hellés sisak, vászon mellvért, perem nélküli pajzs, dárda.
1: Egyiptomi hajós, páncél, fonott sisak, széles peremű, öblös pajzs, csákja szekerce, hosszú kard.
0: Kilikiai hajós, hellés sisak, ökörbőr pajzs, gyapjú kiton, két dárda, kard.
1: Lükiai hajós, kecskebőr köpönyeg, mell és lábvért, tollas föveg, somfa íj, gerej, tőr, görbekart.
2: Tánc! A teljes haderő, a szolgák és az élelemszállítók nélkül 2.320.000 harcos számlált. Ebből a szárazföldi haderő 1.700.000 gyalogost és 100.000 lovast. A tengeri haderőt 1200 hajó és 3000 kisebb gálya alkotta. Ezek partra tehető perzsa és méd harcosokat is szállítottak. Szerxész tehát megszemlélte seregét.
3: Boldog vagyok. Hogy lehet ez, ó király? Ha boldog vagy, mirikat meg. Mondd, mi fáj?
4: Hadam láttán elfogott a szánalom. 100 év múlva egy sem él. Ezt fájlalom.
3: Hogy rövid az ember élet, sose bánt. Minden ember kívánta már a halált. Gond, betegség, csapás, zúdó ránk elég. Embernek a halál vágyott menedék.
4: Kegyel a sors. Hagyd el hát a bajokat. Mondd meg inkább, ha az álombeli kép nem parancsol rád oly tiszta csodakép, helyeselnéd-e, hogy indul az ad?
3: Rám parancsolt. Ez a tény már tény marad. Én szorongva most azon gondolkodom, mint fenyeget téged két nagy hatalom, két hatalmas ellenség, mint áll eléd.
4: Keveslettán hajóhadunk erejét? Szárazföldön nincs katonánk tán elég?
3: Nem a hellén ereje mi gondba dönt. Két ellenséged a tenger és a föld. Ha tengeri vihar tör ki, kikötőt így hatalmas hajóhadnak hol találsz? Ha nem fogad ellenállás mielőbb, hol lesz ennyi emberednek eleség? Hinnéd vakon szolgál a jó szerencse. Uralkodik vakon a vak szerencse. Az ember hangoskodik, hadonászik. Vad tenger, rengő föld a vak szerencse.
4: Artabanos, jó, hogy nekem mondtad el. Már megkérlek, ne szorong, ne mérlegelj. Az évszaka lehetőleg kedvezőbb. A tengere most legritkább a vihar. Lovainknak mindig lelünk legelőt, vonul velünk a temérdek élelem. Új földeket hódítunk meg egyhamar, ott már minden a mi hadunknak terem.
5: Szárnyaló szívvel kockáztat a bátor, esetleges bajon kacag a bátor. Mit ér a bajtól már előre félni? Bátran haladj, a baj múlik magától.
2: Xerxész ezután Európa földjéről nézte végig, hogyan hajszolják át korbáccsal a sereget a két hídon. A vonulás 7 nap, 7 éjszaka szünet nélkül tartott. Mikor mindenki átkelt, különös csoda történt. Nyulat ellett egy ló. Xerxész ügyet sem vetett rá. Bár azt se higgyétek, hogy muta gőgében ne ismerte volna a kételyt.
4: Démaratosz, te hellén vagy, spártai. Seregetek hírét messze hallani. Mondd meg hát most, szembe szállnak-e velem, bár esélyük nem lehetett csöpni sem, a hellének. Hisz széthúznak szüntelen.
6: Miféle választ vársz el tőlem, ó király? Őszintét, vagy szájad íze szerint valót?
4: Démaratosz, csak is őszintén felej. Barátságom semmiképp sem veszted el.
6: Hadd szólok egyről oly sok hellén nép közül. Spártáról. Mert ha Hellász mind meghódol is roppant hadadnak, a pár ezer spártai nem hódol, s véled mindenképpen szembeszáll.
4: Mit összenem hordasz te, Démaratosz? Vagy önhit, vagy üres, vagy csak kótyagos? Hogy volna a hellén hadrafogható, ha nem fogja össze egy uralkodó? Tán, ha korbács űzi hátul, a sereg kínjában a túlerőnek neki megy. Ha önállók mind, ha mind függetlenek, kardot se köt a katona, ha szabad.
6: Az őszinte szót nem szereted, ó király. De én igazat mondtam parancsod szerint. Tudod pedig, mit vétett Spárta ellenem. Királyi rangom elvették ármányosan. Földön futóvá bélyegeztek álnokul. Atyád viszont nagy Dareios befogadott, méltó hajlékot adván búsfejem fölé. Hogy lepártolnám a perzsa király ügyét? Mégis kimondom. A szabad spártaiak páros harcban senkinél sem alábbvalók, hanem csapatban szinte le sem győzhetők. Mert szabadok, bár van parancsoló uruk, és ez a törvény, melynek fő parancsa az, hogy a harcban megfutamodni nem szabad, a csatasorban végig ki kell tartani. Ott kell vagy győzni, vagy ha dönt a túlerő, a csatasorban mint halálig küzdeni. De amit mondtam, parancsodra mondtam én. És a perzsa trón ügyét még élek pártolom.
4: Nem haragszom, Démaratosz. Gyermeki lelkedet, királyi lelkem. Kedveli.
2: A sereg útközben ebéddel, vacsorával sarcolta a városokat. Kiittak nem egy folyót, és mindenütt szedtek katonát, összesen 320 ezer embert. Xerxész ismét szerte küldte követeit, hogy földet és vizet követeljen a hellé városoktól. És azok jó része Tesszáliától Bojótiáig előre behódolt neki. Természetesen a dacoló hellének is szétküldték követeiket. Az argosziak maguknak követelték a spártaiak fölötti parancsnokság jogát. Majd amazok önzésére hivatkozva átálltak a perzsákhoz. A szikíliai szürakuszái nagyhatalmú türanosza 200 hajót és 30 ezer katonát ígért, amennyiben ő lesz az egész hellén haderő parancsnoka. Miután ezt nem ígérték meg neki, sértődés színlelve otthon maradt. A kerkűraiak föl is szereltek 60 hajót és 6 ezer nehéz fegyverzetű gyalogost, kieveztek az első hegyfokig, s ott horgonyt vetettek. Ott vártak mindvégig azzal az ürüggyel, hogy a kedvezőtlen széljárás miatt nem bírták a fokot megkerülni. A leginkább fenyegetett aténiak jóslat kérő követeket küldtek Delfojba. Ti talán már nem érzitek, kedves barátaim, de a világ teli van, vagy volt, jós jelekkel. A pédászoszi Athéna szentély papnőjének például valahányszor a vidéket veszély fenyegette, hosszú dús szakálla nőtt. Amikor a rosszat sejtő kiosziak 100 ifjat küldtek jóslatért Delfolyba, 98-at közülük elragadott a pest is. Csak ketten tértek vissza. Nem sokkal később Kioszban az iskola mennyezete rászakadt a serdületlen gyerekekre, és 120-ból csak egy maradt életben. Beigazolódtak szegény kiosziak bal sejtelmei. Ami jóslatot az athéniak kaptak, az sem volt rózsás.
7: Elvész minden, ami Kekrosznak dombja határól. Tritogeneia sasem Zeusztól kap. Ha előtt, mely egyedül biztos, s megvéd téged a sarjad. Ám de ne várd be lovas seregek rohamát te nyugodtan, sem gyalogos hadakét. Hátat fordítva előtt, fuss meg! Idő múltán állasz majd szembe felélünk. Ó, te dicső Szalamisz! Sok nő sarját megöld, míg elvetik és learatják délétér adományát.
2: Az athéniak hevesen vitáztak a jóslaton. Többen úgy gondolták, hogy a faerőd az Akropolisz falát erősítő cölöpsorra utal. Mások szerint az Isten a hajót nevezi faerődnek, s erős tengeri haderő építésére bíztatja az athéniakat. Ez utóbbiaknak a 45 év körüli Temisztoklész volt a vezetője. Szerencsére elfogadták a javaslatait, s az ezüstbányáknak a kincstárban összegyűlt jövedelmét hajóépítésre fordították, ahelyett, hogy fejenként 10 drakmájával szétosztották volna a polgárok között. Azok a hellének, akik felelősséget éreztek Hellász jövőjéért, összegyűlvén esküvel megerősített fogadalmat tettek.
8: Phoibosz Apollón, Hellász védnöke, jós szavú Isten, testvér háborúink szüntestnek kegyesen, esztelen ósti viszályok végét szabd meg erőddel, hisz közös ellenség vad hada tör mi ránk. Phoibosz Apollón, halld meg az esküt, a szent fogadalmat. Egy a hazánk, Hellász, érte ma összefogunk. Szép a halál, ha az első sorban harcol a férfi. Bátran, s ott esik el, védve hazája rövid.
2: Xerxész mindig a hajóhadat küldte előre, földerítésre is, harcolni is. Hajói háborítatlanul értek az Eubója fölötti hegyfokhoz, ahol horgonyt vetettek. Az athéniak egy jóslat intésére Boreászhoz, az északi szélhez folyamodtak. Hogy aztán valóban a könyörgés hatására zúdult-e Boreász a barbál hajókra, hát azt nem tudom megmondani. De rájuk zúdult. Méghozzá rendkívüli erővel. Legalább 400 barbár hajó tört ripityára a sziklákon. Közben a hellének közös elhatározással a Termopüláj hegyszoroshoz vonultak, s kiépítették állásaikat. Úgy gondolták, hogy ott a barbárok sem nagy tömegüket, sem lovasságukat nem tudják érvényesíteni. A Hellászban vezető átjáró a legkeskenyebb részén 15 méter. A hellének összesen 6000 voltak. Fővezérük 300 nehéz fegyverzetű gyalogos élén a spártai Leonidas. Mikor a perzsa sereg odaért, stábort ütött, Xerxész előre küldött egy lovas felderítőt, aki elmondta, hogy egyes hellének testgyakorlatokat végeznek. Mások a hajukat fésülgetik. Xerxes úgy elképette komolytalanságon, hogy még 4 napot adott a Helléneknek, hadd meneküljenek el. Az 5. napon megmérgelődött ennyi szemtelenség láttán, és a médeket küldte ellenük azzal a parancsal, hogy élve vigyék elébe őket. A csata egész nap tartott, az elesettek helyébe újabb médek léptek, de csak egyre több embert veszítettek. Másnap a király a halhatatlan testőr ezredeket küldte rohamra, hiába. A 3. nap sem hozott több sikert. Ekkor járult a tanácsnalak Xerxész elébe egy bizonyos Epialtész. Nagy jutalom reményében elárulta, merre vezet a hegyen át Termopüláihoz a gyalogösvény, sőt, vállalta, hogy maga vezeti oda a perzsa csapatokat. Én történetíró vagyok, kedves barátaim. Nem kezdhetek el itt átkozódni. Ez az Epialtész nevű sunyi gazember 1 évre rá valami kocsmai verekedésben pusztult el a hozzáméltó ocsmány módon. A szoros védőinek először a jós mondta meg, hogy a reggellel a haláluk is eljön. Leonidas tanácskozást tartott a hadvezérekkel, és akik az állások feladására szavaztak, azokat gyors menetben hazaküldte.

0: társaik tapostak halálra. A hellének, akik a halálra készültek, erejük végső megfeszítésével, dühött elszántsággal harcoltak. Legtöbbjük dárdája eltört már, úgyhogy karddal gyilkolták a perzsákat.
1: Hol lehullad két kezünk is, ha mindnyájan itt veszünk is, előre!

0: Mikor az Epialtész kalauzolt a perzsa sereg megérkezett, a hellének visszahúzódtak a szoros bejáratához, s ott védekeztek karddal, törrel, végül már szinte foggal, körömmel. Még nem a barbároktól bekerítve, az utolsó emberig elestek. Nekik ott az éjjel sötétet alant, a nap heve fénylibe, és városuk előtere szép bíbor hívű rózsaligetben, cédrusok árnya alatt van, ahol aranygyümölcstől roskadoznak mind a fák.
1: Itt fekszünk, vándor, vidd hír a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
0: A csata végén 400 tébai feltartott kézzel megindult a barbárok felé, azt kiabálva, hogy ők a perzsák barátai, és csak kényszerből jöttek ide. A perzsák a közeledő csapatból nem egyet megöltek, de a többiek megmentették az életüket. Igaz, Xerxész rájuk sütette a perzsa királyok bélyegét.

0: Nyolcadik könyv. Salamis.
1: Vitézül holt társaitok tetemét, temessétek közös sírba legelébb. Sírhantyukra sűrű lombot szórjatok, nyugvóhelyük fedje, szigorú titok. Mutatóba mondjuk, ezret hagyjatok. A lázadó tébolyultak dögei rothadjanak, amint a sors rendeli. Van belőlük, úgy hallottam, 4000. Jobb, ha összehordva, egy helyen hever. Elvetemült fő kolomposuk feje, győzedelmünk legméltóbb emlékjele. Vágjátok le! Díszelegjen egy karón! Ez jár neki, nem királyi hatalom!
2: Amúgy, ha a politika mást nem parancsol, a perzsák a holttesteket temetés előtt viasszal vonják be, a babilóniak mézzel. A padályoszok levágják és megeszik az öregeket. A masszageták az áldozati birka pörkölt közé vagdalják őket. Az iszédonok is, de ők a halott fejéről előbb lenyúzzák a bőrt, megtisztítják, bearanyozzák, majd Isten szoborként tisztelik. Az etiópok kősóba ágyazzák a kiszárított, gipszel bevont és eleve színekkel kifestett holttestet. A naszamónok frissiben fölültetik, mert ülve kell eltemetni. A szkűták szekérre fektetik a belsőségeitől megtisztított holttestet, és körbe-sorba elviszik minden barátjához. A király mellé hat belső cselédjét, kedvenc lovait és aranykupáit is oda temetik. A gazdag egyiptomi holttestét kibelezik, pálmaborral kimossák, kifüstölik, mirhával megtöltik, salétrommal bedörzsölik, 70 nap után vászonszallagokkal körültekerik, gumival bekenik, ember alakú fakoporsóba teszik, és a sírkamrában beállítják társai közé. A középosztálybeli holttestet olajos beöntéssel tisztítják meg, majd salétrommal, csontá, bőrré maradtják, azután a rokonság úgy temeti el, ahogy akarja. Van egy sokkal olcsóbb eljárás,

0: más is, de ezt magam sem ajánlom. Egyéb iránt Dareios egyszer megkérdezte a nála időző Helléneket, mennyi pénzért ennék meg apjuk holttestét. Azok iszonyodva tiltakoztak. Akkor a király a Kallathiasz néptörzshöz tartozó indeket hivatott oda, és megkérdezte tőlük, mennyiért égetnék el mágián halott atyáikat. Azok iszonyodva tiltakoztak, mert náluk a halott atya megevése a hagyomány. Joggal mondja a költő, mindenen úr a szokás. De térjünk vissza a főcselekményhez, barátaim. A hellén hajósok először Eubolja szigetének északi csücskénél pillantották meg a tízszeres túlerőben lévő perzsa hajóhadat. Úgy megijedtek, hogy tüstént vissza akartak vonulni. Az eubójaiak könyörgőre fogták. Legalább addig maradjon a hajóhad, amíg biztos helyre menekítik a családjukat. Ám egyedül Temisztoklész állt szóba velük, aki 30 talanton ezüstöt el is fogadott a közbenjárás fejében. Hogy miért szólom így meg előttetek? Tudom, hogy tehetséges hadvezér volt, de nem szeretem. Alkonyatkor a hellén hajóhad elindult a perzsák felé. Xerxész hadvezérei azt hitték, hogy a hellének megzavarodtak. Majd versengve indultak az első aténi hajót elfogni, hogy elnyerjék a király jutalmát. De a dolog másképp ütött ki. A hellének fogtak el 30 perzsa hajót. Azután leszállt az éj, és kiki visszament a helyére. Mivel pedig Xerxész tömérdek hajója egymást akadályozta, a perzsák kudarcával végződött a másnapi tengeri csata is. Már a hellének is számos hajót és embert veszítettek. Ekkor hírnök érkezett hozzájuk, és beszámolt Leonidas seregének sorsáról. A hellének tüstént visszavonultak egészen a Szalamiszi öbölig. Közben a szárazföldi barbársereg feltartóztathatatlanul vonult előre. Tucatnyi várost fosztottak ki és égettek föl, s nem egy asszony belehalt, hogy a perzsák sorban meghágták. A többség Atén felé vonult, de egy kisebb sereg keletnek fordult, hogy kirabolja Delfoi szentélyét, s a kincseket Xerxészhez hurcolja. Delfoi lakói rémülten faggatták Apollont, mit tegyenek?
1: Azt mi jövő, megéri az Isten elhatalommal.
0: A delfoiak biztos helyre menekítették gyermekeiket és asszonyaikat, majd felhúzottak a Parnassosra. Mikor pedig a perzsák megjelentek, villámok sújtottak le rájuk az égből, a Parnassosról nagy robajjal rájuk zuhant két sziklaorom, majd két ember fölött ilyen hatalmas harcos űzte, gyilkolta a maradékot. Amikor a delfoiak meglátták, hogy fut a perzsa, lerohantak a hegyről, és maguk is kaszabolni kezdték az ellenséget. Az pedig fejvesztve menekült, amíg a fősereget el nem érte. Az aténiak addigra kiürítették városukat. Ki a szigetekre, ki a Peloponészoszra vitte családját. Az Akropoliszban maradt néhány védőt a perzsák legyilkolták, a város pedig kifosztották és felgyújtották. Xerxész lovasfutárt küldött Szúszába, és megüzente a fényes győzelem hírét. Mikor a Szalamisznál állomáshozó hellén hajóhad hírül vette Atén pusztulását, a hadvezérek egy része egészen megzavarodva vitorlát bontott, hogy elhajózik. Temisztoklésznak már az is nagy fáradtságába került, hogy a fővezért, a spártai Eurübiádészt rávegye a haditanács összehívására.
2: Ha a hajóhad Szalamisztól elvonul, nem marad Hellász, melyért megharcolhatunk. Kikötőjébe elvonul külön ki-ki, szétszélednek hajóink, s Hellász veszve van.
3: Temisztoklész! Előbb a vezéré a szó. Az olimpián is, aki a többinél előbb elrajtol, vessző csapást érdemel.
2: És aki beragad, koszorút remélheti. Eurübiadész, add meg a szót.
4: Megadom.
2: Eurübiadész, Hellász sorsáért felelsz. Hajóiddal, ha elhúzódsz az isztmoszig, s a nyílt tengeren harcolsz, a perzsák nagyobb hajóhada élvez előnyt, s hamar legyőz. Ha elhajózol, elveszíted Szalamiszt. Hová családjainkat a perzsák elől menekítettük, hisz elfoglalták Athént. S ha elhajózol, te húzod magad után a perzsa földi haderőt Spárta felé, hiszen ők mindig a hajókat követik. Ha a tanácsom szerint cselekszel viszont, itt a szorosban hatalmas hajóhaduk egymást zavarva támad, szinte el se fér. De ami kisebb erőnk szabadon mozog.
3: Temisztoklész, undorító sokat beszélsz, inkább hallgatnál, szegény hazátlan bitang. Eurybiadész, ha ez itt már szót kapott, a szavazati jogát vedd el legalább.
2: A perzsa hadnép birtoka hazám, Athén. Az ellenség csapását Athén fogta fel előletek, áskálódó korintoszi. De ha megfuttok, jut belőle néktek is. A mi Athénunk most. 200 hadihajó, mit hazám, teljes legénységgel fölszerelt.
5: Hellasznak Athén adta a legtöbb hajót. Athén hajói nélkül biztos elveszünk. Figyelj le ám, te nagy vitéz korintoszi. Ha itt kitartasz, hát derék ember maradsz. Ha nem, te döntött pusztulásba Hellaszunk. S mit mond a jóslat? Ó, te dicső Szalamisz! Ha összetartunk, Szalamisznál győzhetünk.
0: A perzsák hajóhada közben elindult Szalamisz felé. A szárazföldi hadsereg pedig a Peloponészosz felé kanyarodott. A peloponészoszi hellének úgy határoztak, hogy az isztmoszt teljes szélességében védőfalat építenek. 10 000 éjjel-nappal hordták a követ, a téglát, a gerendát, kosárban a homokot, egy perc pihenő nélkül, míg a védőfal meg nem épült. Ugyanis a hajóhadtól már nem reméltek semmit. A hajókon a vezérek folyamatosan gyüléseztek. Végül nyílt kenyértörésre került sor. Temisztoklész ekkor észrevétlenül elhagyta a gyűlést.
2: Jó akarója üzen sietősen a perzsa királynak. Xerxész büszke hajóitól úgy retteg a hellén, hogy gyáván a szökést tervelgeti már kiki titkon. Orvul meglékelnék egymás görbe hajóit, úgy eluralgott köztük a sanda viszája, gyanakvás. Szökni ne engedd őket, Xerxész, fogd körül őket, és ragyogó, könnyű győzelmet aratsz ma fölöttük.
0: A perzsák az éjleple alatt lezárták az öblöt és megszállták a tengerszorost. A hellé hadvezérek közben hevesen vitatkoztak. Ekkor érkezett hadihajóján Arisztaidész, aki cserépszavazással száműztek volt Athénból. Éppen csak átcsúszott a formálódó gyűrűn.
6: Temisztoklész, mi jó barátok nem vagyunk.
7: Sőt, ellenségek inkább, Arisztaidész. Miért hívatsz ki a hadvezérek közül?
6: Ha versenytársak vagyunk, jobb szolgálatot melyikünk tesz Athénnak? Most azt kérdem én.
7: A hadvezérek tanácsában érvelek, hogy Szalamisznál vívjon meg hajóhadunk.
6: S a spártaiak és a korintosziak húzódnának vissza hamar az isztmoszig?
7: Ezért vitázom oly keservesen velük.
6: Nos, Temisztoklész, már akár ne is vitázz. Saját szememmel láttam imént valamit, ami szándékuk értelmetlenné teszi. A barbár perzsa hajóhada kifutott, s a tengeren jó sűrű gyűrűt vont körénk.
7: A hír, mit hoztál, Arisztaidész, remek. Az ellenségnek ezt a hadmozdulatát, tudd meg, cselemmel én csaltam ki, én magam. Ha már te hoztad a jó hírt, mondd el nekik, akik az én jó érveimre süketek. Bekerítettek az ellenséges hajók. Mert ha én mondom, még koholmánynak hiszik. Te így hazánknak nagy szolgálatot teszel, és a versenyünkben győztesnek tekintlek én.
0: A hellén hajóhad óriási győzelmet aratott. Bár a perzsák vitézül harcoltak, tudván, hogy Xerxész nézi őket. Csak ugyan nézte őket egy dombon felállított trónszékből. De hiába. Még a hellének szigorú hadrendben küzdöttek, a perzsáknak nem volt semmi hadi tervük, csak a többérdek hajójuk, mely folyton akadályozta egymást. Amikor pedig az elől harcolók menekülni kezdtek, a mögöttük harcoló hajók előre nyomultak, hogy ők is bizonyítsák bátorságukat a király előtt, és belerohantak a menekülőkbe. Xerxész kénytelen volt megüzenni a súlyos vereség hírét Szúszába. Erről hallgassátok meg Aiszkülosz perzsáit, barátaim.
8: Ó, Zeus király! Megemésztetted a nagy sokaságú, nagyra hivalgó perzsák seregét, Agbatanát, s a szúszai város gyászos feketébe takartad. Szeliden zokogó perzsanő, nemrég nősült férjére uhajt, vágyva nyugodni fátyolos ágyon, vágyva virágkor a gyönyörű kéjét, elvesztve siratja örökké. Férfi gyászol az árva ház, ak szüle, gyermek.

0: Sírva zokogva hallja vén feje mindegy gyötrelmet. Zokogj! Sikolcs! Kiálts panaszt! Jaj, iszonyú kín! Verd melledet! Süvöld a műszeg gyászdalát! Szaggasd ki! Szaggasd hófehér szakálladat! Süvölcs visongón! Kezed szaggassa szét a köntöst melleden! Hajad szakaszt ki! Szép hadunkat! Úgy sírasd!
1: Mardonios fővezér jól ismerte királyát. Látta, hogy nagyon megrémült, és haza akar menekülni.
2: Ne bánkódj a történtek miatt, uram! Ne véld, hogy a háborúnak vége van. Azt nem deszkatákolmányok döntik el, és nem hajós nép megy partra lépni sem, mert a gyalog és lovas csaták mezején miénk a diadal, miénk a fölény. Vonulj el a fősereggel, jó uram, vonulj haza bátorságban biztosan. De ne tűrd el, hogy a hellén szolganép kinevesse a perzsa had erejét, s megcsúfolja a hős perzsák jó nevét, mert ha hátrált Egyiptom, Foinikia, perzsa harcos nem hátrált meg, nem? Soha. S mert a hadjárat eszméje az enyém, sikeréért hadd feleljek magam, én. Hadd tanítsam meg én a helléneket, hogy hűséges rabszolgáid legyenek. A seregnek ehhez csak egy része kell. Bízom benne, hogy e kegyet megadod. Elegendő, mint egy 300 000 harcos, kiket majd én kiválogatok.
1: Így is történt. Nem sokkal később, mikor Xerxész még Tesszáliában időzött, Mardonios pedig a seregét válogatta, követség érkezett Spártából.
3: Perzsák királya, én a spártai király és a hadvezérek képében lépek eléd. Én Spárta tőled kártérítést követel. Leonidasért, hős királyunkért, aki Hellas védelmében harcolva elesett, és akinek te megcsúfoltad tetemét.
4: Jól van, követ. Lásd, ez itt Mardonios. Kérésetek ő bírája. S ha jogos, kártérítést. Ő maga visz nektek el. Épp amennyit érdemetek érdemel.
3: A Delfolyból kért és kapott jóslat szerint, amit ajánlasz, elfogadjuk szívesen.
1: A hellén hajóad egy darabig várta a csata folytatását, de hamar rájöttek, hogy az ellenség elszelelt. Ekkor tanácskozást tartottak. Temisztoklész azt javasolta, üldözzék őket a Hellészpontoszig, s ott semmisítsék meg a hidat. Eurübiádész viszont bölcsen úgy érvelt, hogy a megvert ellenség hadd meneküljön. Temisztoklész átlátta, hogy Eurübiádész álláspontja győz.
5: Jó akarója üzen sietősen a perzsa királynak. Xerxész, ostoba hellének hadad űzni akarták, ám a tanácsban e gaz tervről őket lebeszéltem. Én az aténi Temisztoklész, ki segíteni óhajt, hogy méltósággal bonyolodjék elvonulásod.
1: Ugyanez a Temisztoklész, akit csodálok, de nem szeretek, nem sokkal később sok pénzt zsarolt ki a meghódolt szigetektől is. Méghozzá a többi hellén tudta nélkül. Xerxész 25 nap gyors menetben érte el a Hellészpontoszig. A katonái útközben elraboltak és felfaltak minden ehetőt, éhségükben füvet, fakérget és levelet rágtak. Sokan pusztultak el vérhasban. A Hellészpontoszi hidakat időközben szétrombolta a vihar, úgyhogy hajón keltek át Ázsiába. Itt végre volt bőven élelem, a mértéktelen falástól a maradék seregből sokan el is hullottak. Ilyen keservesen ért haza Xerxész. Mardonios seregestül áttelelt Tesszáliában, majd békekövetet küldött Aténba, a makedón Alexandroszt. E hírre Aténba küldték követeiket a spártaiak is. A követek egymás után szóltak a népgyűléshez. A derék Alexandros bort, búzát, békességet ígért a hódolásért, Spárta élelmiszersegét a dacolásért. Az aténiak elutasították Alexandros ajánlatát, a spártaiaktól pedig mindenek előtt katonát kértek a 300 000 válogatott perzsa elleni harcra. 300 000 válogatott perzsa harcos. Félelmetes haderő, barátaim.
6: Kilencedik könyv. Plataia.
1: Mivel a spártai segítség sehogy sem akart megérkezni, kora tavasszal az egész város kiköltözött Athénból, a nők és a gyermekek Szalamiszra, a férfiak a hajókra. Mardonios válogatott hadai élén megint csak az üres falak fölött diadalmaskodhatott. Az aténiak keserű szívvel hagyták ott a várost, és ezt meg is jelentették Spártába.
7: Országunkat a perzsa visszaadni kész, tanácsurak. Sőt, szövetséget is ajánl, s további területet tetszésünk szerint. De mi Hellaszt nem áruljuk el aljasul, s el nem fogadtuk a király ajánlatát, hanem ti, spártaiak, cserben hagytatok, hisz áll a véd fal, fölépült az isztmoszon, ti nyugton vagytok, mert nevezne hát Athén. De ha csalódni nem kívántok iszonyul, teljesítsétek kötelességeteket, a rég megígért sereget küldjétek el, hogy a barbárral szembeszálljunk. Mi hamar?
8: A spártai héroszok szentelt ünnepe köti le minden erőnket. Így dönteni nem tudunk. Kérlek, várjatok még holnapig.
9: Tanácsúrak, hiába is emeltetek erős, magas védőfalat az isztmoszon, kaporontatik rajta széles egy hamar, ha nem barátunk a barbár ellen Athén.
10: Spártaiak, válra a fegyvert, indulunk!
1: Pausaniász tehát, mint fültanúi voltunk, indulást vezényelt a spártai nehéz fegyverzetűeknek. És mivel ez a Pausaniász a retteget emlékű Leonidas unokaöccse volt, a hír hallatára Mardonius visszavonult Thébai mellé. Előbb azonban megint fölégette Athént, lerombolt és feldúlt minden falat és templomot, ami a 10 hónappal azelőtti dúlásból megmaradt. A 300 000 válogatott perzsa végül az Aszópos folyó mentén Platájánál ütött tábort. Egy előkelő thébai lakomára hívta Mardonioszt és az 50 legelőkelőbb perzsát, és természetesen az 50 legelőkelőbb thébait. A vendégek nem külön-külön csoportban ültek, hanem minden kerevetre egy perzsa és egy téba jutott.
11: Hellén barátom, mely vidék szülő hazád?
12: Arkádia. De hogy görögül beszélsz?
11: Perzsa létemre. Mert Homérosz nyelvez. Anakreoni. Szafói. Alkajoszi. Derékmestertől tanultam meg ifjúként.
12: Perzsa barátom, igaz megtiszteltetés, hogy egy asztalnál lakomáztunk, hogy italt egy szívvel, egy azon serleggel áldozunk. Úgy érzem, lenne külön közölni valód.
11: Ellén barátom, hát ha még hasznát veszed, adnék ajándék emlékül egy vallomást. Az 50 perzsa előkelőt látod-e? Láttad a roppant táborozó sereget? Én mondom néked, közülünk perzsák közül kevesen leszünk életben hamarosan.
12: Perzsa barátom, itt iszik Mardonios, itt iddogál a többi hadvezéretek. Nem kellene ezt nékik is elmondanod? A pusztulásnak nem vehetnék elejét.
11: Amit már egyszer elrendelt az Isten, azt meg nem másíthatja csak az Isten. Nagy fennszóval, hiába is panaszlat. Imádkozz csöndesen, hogy megsegítsen. Sorsát előre láthatja az ember, ám igazat hiába szól az ember. Mit elmondtam, igen sok perzsa tudja, s hatalom hiány, tűri türelemmel.
1: A Hellének hadereje szintén megindult Platája felé, s a Kitáiron hegy oldalában foglaltak állást. Mardonios tüstént támadást parancsolt a lovasságnak. A lovasok egymást váltogató csapatokban rohamozták a Helléneket, sokukat megölték, és közben asszonynak csúfolták őket. A legjobban szorongatott arcvonalhoz 300 válogatott atén is ijetett oda. Íjászokat is vittek magukkal. Egy nyíl oldalba találta az élen vágtató egyik perzsa vezér lovát, és az fájdalmában levetette lovasát. A Hellének rárohantak. Nem volt könnyű végezni vele, mert bíbor köpenye alatt aranyozott lemezekből készült páncélinget viselt. De ezt valaki meglátta, s a szemébe döfött. Mikor a perzsa lovasok észrevették vezérük elestét, kétségbe esetten rohantak, hogy legalább a holttestét megszerezzék. Ekkor az egész Hellén sereg az aténiak segítségére sietett, és rohamuk elsöpörte a perzsa lovasságot. Ettől a csetepatétól a perzsák lehiggadtak, a Hellének erőre kaptak, és a két sereg felsorakozott Platájánál, hogy megvívják az igazi, a sorsdöntő csatát. A Hellének 110 000 voltak. A perzsák meghódolt Hellén segédcsapataikkal 3-szor annyian. A csata előtt mindkét fél áldozatot mutatott be, és az előjeleket jósaikkal értelmeztették. Az előjelek a Helléneknek is, a perzsáknak is azt ígérték, hogy a harci szerencse akkor kedvez, ha nem kelnek át az aszóposzon, nem indítanak támadást, hanem a védekezésre szorítkoznak. 11 napon át tartották is magukat a jóslathoz.
13: 11 nap eltelt, és csak lepselünk, s egyre gyűlik a Hellén had ellenünk. Vonuljunk be Thébaiba okosan. Ott hadunknak csupa jó barátja van, majd kivárjuk csöndesen a mi időnk. A Hellének dacosoktán nem üljék, ezüstünk is, aranyunk is van elég. Abból sok dús ajándékot küldenénk egy-egy Hellén város vezetőinek. Az hevüket biztosabban hűti le, mint meg annyi kockázatos ütközet.
14: 11 nap eltelt, és csak lepselünk a Hellén, meg egyre gyűlik ellenünk. Alkudozni, egyezkedni, fertelem. A mi hadunk az erősebb, a nagyobb. Felejtsük el a pipogya jóslatot. Egy jelentős jóslat, tudom, létezik, amely szerint elpusztul a perzsa had, ha ellopja Delfoi szentelt kincseit. Ha! Mi tudjuk, mit szabad, mit nem szabad. Delfoi felé katonánk nem közelít. Delfoi kincse a kezünkhöz nem ragadt. Így ránk nézve a jóslat veszélytelen. Ütközzünk meg, és miénk a győzelem. Támadni kell perzsa módra. Úgy legyen!
1: A makedón Alexandros még az éjszaka átlovagolt a Hellénekhez.
3: Helléneknek üzen titkon makedón Alexandros. Mardonios, megelégelvén, hogy lebzsel a hadnép, úgy döntött, hogy a bajjóslattal mit se törődik, és hajnalban támad, a harcot nem halogatja. Szólítsátok a harcosokat fegyverbe, vezérek, felkészülve dacolni a barbárok rohamával.
1: A spártaiak fővezére, Pausanias, hiába a hősi rokonság, valljuk meg barátaim, tartott a retteget hírű perzsáktól. Ezért megkérte az aténiakat, cseréljenek helyet a hadrendben, hisz ők már győztek perzsa seregen, Maratonnál. Az aténiak készséggel vállalták a helycserét. De a perzsa barát Hellének ezt hajnalban észrevették, mire Mardonios gyorsan megváltoztatta a maga hadrendjét. Pausanias ezt látván a spártaiakat visszarendelte a jobb szányra, mire Mardonios az övéit velük szembe a bal szányra. Majd üzenetet küldött Pausaniasnak.
15: Spártaiak! Rólatok sok hír regél, hogy bátrabban küzdötök mindenkinél. A spártai harcosok csatasora inkább meghal, de nem hátrál meg soha. Slán, mi történt? Ti Athénnak sírtatok, hogy ők fogják fel a perzsa rohamot. Hol emide, hol amoda bújtatok. Nem ismerve szégyent, álhatatlanul riadozva ríva, mint a gyáva nyúl. Spártaiak, íme az ajánlatom. Küzdjünk meg páros csapatviadalon, ennyi perzsas, ugyanannyi spártai. Legyen tisztünk a csatát eldönteni, s a vesztesnek ne teremjen irgalom.
1: Mikor a követ válasz nélkül tért vissza, Mardonios támadást parancsolt a lovasságnak. A lovasok nyíl és tárda zápora nagy veszteséget okozott a Helléneknek, akik alig tudtak védekezni. Ráadásul a perzsák a legfontosabb ivóvízforrást is bemocskolták és eltömték. A Hellén hadvezérek ezért úgy döntöttek, hogy éjszaka másfél kilométernyire hátrább vonulnak, ahol jobban védekezhetnek és ahol bőven lesz ivóvízük. A második éjszakai őrségváltáskor a sereg zöme el is indult, bár nem pontosan a kijelölt irányba. 3 kilométernyi menet után Platája mellett letáboroztak. Pausanias természetesen azt hitte, hogy a megbeszélt helyre vonulnak. Tehát ő is indulást vezényelt a spártai csapatoknak.
16: Vegyétek, spártaiak, fegyvereitek! A megbeszélt helyre együtt elvonulunk!
8: Én meg nem futok az idegenek elől! Spárta nevére ilyen szégyen nem hoz a
16: haditanácson, határoztunk együtt
8: így. Haditanácsra engem meg nem hívtatok. A mi törvényünk legelső parancsa az, hogy a csatában meghátrálni nem szabad. A csatasorban végig ki kell tartani.
16: Épp a csatára keresünk most jobb helyet. Itt nem csatázni, megmaradni is bajos. A perzsák tönkretették az ivóvízünk, elzárták utánpótlásunk útvonalát. Lovasságuknak nyíl és tárdazáporát ezen a részen nem tudjuk kivédeni. Sokat sebesültünk, s kevés az élelem.
8: Ez csak ürügy, a bátorság inatba szállt. Az athéniakat nem, te személyesen kérlelted, hogy helyet cserélhessünk velük, s ők fogják fel a perzsa erők rohamát. Nem kiszagolta a cserét Mardonios, s nem küldött Spártát mocskoló üzenetet. Ami a perzsa lovasságot illeti, nem elsöpörtük őket alig 2 hete?
16: Amonfaretos, a sereg egyharmada már elvonult, és indulunk hamar mi is, hisz a tanácsban tett ígéret kötelez. Hagyjuk sorsára a te egy csapatodat, mert ha itt hagyunk, itt pusztultok biztosan. Ne vakmerősködj, rendeld el az indulást. Pausaniasnak, az athéni csapatok, szándékoztok-e, spártaiak, most fölkerekedni, vagy eszetekben sincs a folyó partjára vonulni? Pausanias, mi, athéniak, akkor mit cselekedjünk, hogyha vonultok, s mit, ha maradtok, küldj utasítást!
1: Az immár hisztérikusan ellenszegülő spártai alvezér ekkor, látván, hogy a kulissza hasogatáshoz már athéni közönsége is van, 2 kézzel megragadott egy nagy követ, s odavágta Pausanias lába elé.
8: Kis kavicsal, lássa az Athén is, arra szavaztam, hogy nem hátrálok soha a perzsa barbár idegen népség előtt.
16: Amonfaretos, te őrült, te eszelős! Hát magyarázd meg a követnek, mi bajod!
8: Az, hogy Spártában bátor, egymagam vagyok!
16: Athéni hírnök, arra kérjük hadatok, amíg vitázunk, vonuljatok közelébb,
5: s amint indulunk, induljatok el ti is.
3: Pausanias, a hírt hadamnak megviszem.
5: Amonfaretos, itt a hajnal, indulunk.
10: Spártaiak, válra a fegyvert, indulás!
8: Sorsára hagynál egy spártai csapatot? Ha egymagunkra itt hagysz, itt is pusztulunk!
15: Eszelősökkel mire jut a józanész? Várra a fegyvert, harcosaim, indulás!
1: Végül mindenki elindult. Mardonius látván, hogy a hellének táborhelye üres, vad örömre gyúlt.
8: Hey, spártai hadnék! Hova tűntél, nyomorult? Csak hűt helyed árválkodik itt már, nyomorult! Nincs kedved a szép hősi halálhoz, nyomorult! Nem látod a szégyent a futásban, nyomorult! Fegyverbe vitézek a nyomukba szaporán, zúduljon a perzsák zivatarja szaporán, üsd már, nem apád, bosszudat áld meg, te vitéz, bosszúd, ama bőz dújtogatókon, te vitéz, bosszúd, ama hellén pipogyákon, te vitéz, üsd már, ne kiméld, írtsad a hellén, te vitéz, üsd már! Nehogy írvogjon maradjon, te vitéz!
1: A lovasság, majd a fősereg átkelt az Aszóposzon, s a hellének üldözésére indult. Erre a többi csapat is, teljes zűrzavarban és vadlármával, rohamra zúdult. A spártaiak és szövetségeseik 50 000-es serege sok halottat és sebesültet vesztett. A helyzet oly fenyegetőre fordult, hogy Pauszániász Héra istennő szentélyéhez emelte orcáját, és nagy fennszóval kiáltotta.
17: Hallgasd meg, kegyesen fohászom úrnő! Szólítlak veszedelmes órán, Héra! Ügyedért, ha vérzünk, te segíts! Meghiúsulni ne hagyd a közös reményt!
1: Ekkor 3000 tegeaj előre rontott a többiek közül, a perzsákra támadtak, és a kézitusába magukkal ragadták a többi hellént is. Amíg a fehér lovon küzdő Mardonius és oldalán a legvitézebb 1000 perzsa harcolt, addig ide-oda hullámzott a csata. De mikor Mardonius meghalt, és a válogatott ezret elhullott, a többiek elmenekültek. Végül tehát a korábban igencsak beijedt spártaiak mérték a vereséget a perzsákra, és így bosszút álltak Leonidas haláláért. Artamazos, aki eleve tiltakozott az ütközet ellen, 40 000 harcosát a támadók utóvédeként vezette lassú menetben. Mikor az első menekülőket meglátta, rohamlépésben elindult északnyugatra el, hogy mihamar a Hellészpontoszhoz érjen. Hadi veszteséget nem szenvedett, de sok emberét elpusztította az éhség meg a kimerültség. Megölték a rabló trákok. Végül hajón ért haza Ázsiába. A perzsák Thébaiba menekültek a faerődjükbe. Előbb a spártaiak értek a falak alá, s amazok egy ideig sikerrel védekeztek ellenük. De mikor az aténiak is odaértek, hosszú és elszánt küzdelem után feljutottak a falra, rést ütöttek rajta, s azon át beözönlöttek a hellének. Ettől fogva a perzsák rémülten menekültek ide-oda, alig védekeztek, majd egymásba torlódtak egy szűk téren, ahol a hellének valóságos tömegmészárlást rendeztek közöttük. Mindent összevéve a barbárok 100 000, a hellének 1300 katonát vesztettek a platájai csatában. Pauszániásznak volt még egy emlékezetes beszélgetése.
8: Hős Pauszániás, Hellász megmentője te, dicsőbb vagy bármely hellénnél, kit ismerünk, de kell még egy tett. Mert művednek híja van. Mikor elesett Leonidas Hellaszért Termopüláinál, levágatta hős fejét, spóznára tűztek Xerxész és Mardonius.
9: Az istenek most Mardonius tetemét kezünkbe adták, a karóba húzatod, Leonidasért, nagybátyádért bosszút állsz, s örök időkre a barbárt megtanítod. Ne merészelje Hellas népét bántani.
5: Barátom, lelkes indulatot köszönöm, de a tanácsod én el nem fogadhatom. Először égig magasztalod híremet, aztán a porba letaszít javaslatod. Hullagyalázó tettel mocskoljam nevem? Hullagyalázó tettel nagybátyám nevét? Hullagyalázó tettel a Hellén nevet? Ezért a barbárt is megvetjük, jogosan. Leonidasért bosszunk volt a győzelem, s a számtalan ellenség, kit kezünk megölt. Figyelmeztetlek, engem mostantól kerülj. Sőt, örülj neki, hogy épp bőrrel elmehetsz.
1: A történet szerint Pausanias megparancsolta a perzsa pékeknek és szakácsoknak, készítsenek olyan lakomát, amilyet a perzsa fővezéreknek szoktak. A saját szolgáitól viszont spártai módra készült lakomát rendelt. A két telített asztalhoz ezután meghívta a Hellén vezéreket, és így szólt hozzájuk.
18: Látjátok, hogy a perzsa király milyen ostoba ember. Dús gazdag, s ide jön haddal kirabolni a kolbust.
1: Nos igen, a lakoma platóni ideája eléggé sokféle. Lássuk csak.
6: A maszagetták gyökeret, halat, húst és tejet esznek, és egy különös gyümölcsöt. Tüzet gyújtanak, és a gyümölcsöt belehajítják, s olyan mámor fogja el őket, mintha bort ittak volna.
19: Az egyiptomiak cirokból vagy lótuszmagvából sütik a kenyeret. Halat sokat esznek, de sertés csak egy évben egyszer, Dionysos ünnepén.
20: A szegények tésztából gyúrt sertést esznek olyankor.
6: A gazdagok lakomáinak végeztével egy szolga fából faragott, élethűen kifestett holttestet hordoz körül egy kis koporsóban, s így szól. Nézd meg ezt, aztán úgy igyál és örülj, hogy halálod után te is ilyen leszel.
19: Az etiópok főtt hússal és tejjel táplálkoznak, és 120 évig élnek.
20: A szkűták, mivel kevés a fájuk, a csontokkal raknak tüzet. S ha nincs üstjük, az állat gyomrában főzik meg a húst. Kedvenc italuk a kancatej. A kancát úgy fejik, hogy fuvolaszerű csontcsövet tesznek a nemi szervébe. Ezen át levegőt fújnak be, s amíg az egyik ember a levegőt fújja, a másik fej a kancát.
1: Látjátok, barátaim? Alaposan elkalandoztunk a görög-perzsa háborútól. Azt hiszem azért, mert tulajdonképpen vége. A rend kedvéért mondjuk el. Xerxész beleszeretett a fivérének előbb a feleségébe, aztán a férjes leányába. Az ő felesége bosszúból levágatta a fivér feleségének fülét, orrát, mellét. A fivér fellázadt. Xerxész a fiaival együtt lemészároltatta. Az ő életének azután merénylet vetett véget. Ki hogy viseli a kudarcot? És ki hogy viseli a dicsőséget? Mint ifjabb kollégámtól, Tukidídésztől hallom, Pausanias alkut ajánlott Xerxésznek. Egész Hellászt a kezére adja, ha ő, Pausanias, lehet a Hellén tartományok kormányzója. A hajdani fiú szeretője adta fel a spártaiaknak, akivel e tárgyban a sokadik végső levelet küldte Xerxésznek. Amikor Pausanias látta, hogy lebukott, mert jönnek érte a saját katonái, egy szentélybe menekült. A menedékjogát tiszteletben tartván befalaszták és hagyták éhen halni. A szalamiszi tengeri csata hőse, Temisztoklész, szintén levelezett a perzsákkal. Ezt is ifjabb kollégámtól tudom, és a bizonyítékok szerint szintén azért, hogy a maga hatalmát növelje. Mikor pedig értesült az ellene készülő végzésről, átszökött Xerxész fiához, megtanult perzsául, a király tanácsadója lett, amíg aztán meg nem mérgezte magát. A platáiai győzelem után 50 évvel már javában dúlt az Athén és Párta közti gyilkos háború, és dúlt még 25 éven át. És akár a maratóni, akár a szalamiszi, akár a platáiai csata előtt teljes volt a fejetlenség. A hadvezérek két felé szavaztak és három felé vonultak. Igazából minden a véletlenre múlott. De akkor is, drága csüggetek gyermekeim, akkor is a legnagyobb bajban felbukkant egy Miltiadész, egy Temisztoklész, egy Pauszániász. És ott voltak a hellének, akiket nem korbáccsal hajtottak a csatába. Nos hát, mivel fejezzük be? Minden jó magvat a béke hinte földre, aranyt, ajkunkra mézes énekek virágait, szőke tüzek lobogását, égetni ökrök combjait, s gyapjas juhokét csodaszép oltárköveken, s drága fiúknak időt tanulni táncot és zenét, fekete pókhálók vonják be a rémes pajzsoknak érzfogóját, s a láncsa vashegyés csakart két élét rozsda emészti, trombitáknak rezes öble nem rikolt, és lelkünk méze az álom nem lesz a szívbűvölő szemeinkhez hűtlen. Saj, lakomák utolod út felem, szerető

0: Hérodotosz, a görög-perzsa háború. Mura Közi Gyula fordítása alapján rádióra írta Mesterházi Márton. A klasszikus görög irodalomból vett rövid szemelvényeket Babits Mihály, Jánosi István, Kerényi Grácia és Ponori Török Emil fordította. Hérodotosz, Gálfi László. A többiek, lüdek, perzsák, görögök szerepében Blaskó Péter, Epres Attila, Fekete Ernő Tibor, Géci Zoltán, Hannus Zoltán, Homonnai Katalin, Kulka János, Nyakó Júlia, Pap János, Pap Zoltán, Rajhona Ádám, Takács Katalin. A hangfelvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Dramaturg Vágó Péter és Zoltán Gábor. Rendezte Fodor Tamás.
1: A befejező részt hallhatták. A felvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2007. december 10-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Jer, nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég. Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte, melyeken a nektár csorog, és az örömdala harsog.
1: Másfél évszázada, hogy Berzsenyi Dániel elzengte ezt a szép vendégcsalogatót, ezt a nemesveretű idegen forgalmi fölhívást. Nem a magyarokhoz intézte, egy német pályatársához, Mathisonhoz. Arról a németről még föltette, hogy megnézi ezt a tavat, melynek csodálatával ő, Berzsenyi Dániel, egy életen át nem telt be. Értett Berzsenyi, mint tudjuk, a magyarokhoz való szóláshoz. De hogy honfitársait is rábírja országuk egyik legszebb értékének megtekintésére, s esetleg megbecsülésére, olyan merész gondolata még neki sem, még leglíraibb föllángolásaiban sem volt. Azért iktattuk jeligéül, s mottóul e négy költői hegzametert, mert ennél a klasszikus lejtési szövegnél ibusz plakátjaink sem tudhatnak különbet, és időszerűbbet. A magyarok ma sem ismerik eléggé a Balatont, annak érdeme és a maguk érdeke szerint. Az igazság az, hogy a kincsük és tündértájuk megtekintésére is van eset, hogy valósággal a fülüknél fogva kell ide kormányozni őket. Azért merek használni ilyen érdes, és fogok használni netán még érdesebb szavakat, mert erre a legközelebb eső szomorú példa rögtön én vagyok. Gyermekkorom tája, ha jól számolom, harmadik vagy negyedik falu szomszédság Siófoktól. Az Atlanti-óceánt előbb láttam, mint a Balatont. Holott még úszni is az ővizében tanultam meg, úgy értve, abban, ami belőle a Balatonból a Sióban ömlött a Duna felé. E mulasztást az én esetemben sem pusztán anyagiak indokolják, mert hisz máshová mégiscsak elmentem. A hiba ott fészkelt már ízlésemben, mely elmaradtnak bizonyult, ott abban, hogy hova is vágytam én, tengerre, havasokba, vagyis híresen szép tájakra. Holott a szép régóta nem az, ami elérhetetlen, hanem amit az elérhetetlenből mi magunk csinálunk. Ennyit általános útirányul a podgyász összerakása közben. Mert a nagy ódaköltünk mintájára mi magunk is útra hívjuk honfitársainkat. Kalauszként fölhasználjuk, s idézni fogjuk prózaíró jeleseink művét is, kisajátítva, sőt elsajátítva szerencsés leleményeiket, cserében kikiigazítva leírásunkban azt, ami már nem úgy van, illetve sose volt úgy. A Balaton körüli utazók legismertebbje és mindmáig legtekintélyesebb szépírója Eötvös Károly. Hatalmas, háromkötetes művében egy világ körüli utazáshoz méltó tömegű anyagot írt össze, egy kicsi rapszódikusan, de nagyon megbízhatatlanul. A hites tanú száfolhatatlanságával felsorakoztatott és egy remek stílusú író természetességével előadott adatai közül, melyek épp ezért mindmáig forrásmunkához szolgálnak, legalább minden második legenda. Eötvös a Balaton partjain valóban egy világot járt körül. A saját gyerek és kamaszkorát, illetve amivé ő emlékei és hallomásai anyagából megalkotta, mint mondtuk, igazi képességgel. Ha nem is közvetlen a Balaton mellől, de annak környékéről származott Mezőszentgyörgyről. Rokonsága a vidék kisnemesei révén lett mindenhol bennfentes, egy kicsit túlságosan is. De üssük is már föl első úti kalauzul a könyvét, amelynek egyelőre a címét sajátítottuk magunkével. Övé a szó.
2: Negyed század előtt még nem volt Siófok, nem volt Kenese, Almádi, Alsóörs, Fülöp, Badacsony, Balatonföldvár, Boglár, Fonyód. Minde gyönyörű fürdőhelyek sivatag partok voltak, s idegen közönséget nem ismertek. Egy-két úriember szegényes deszkaviskóban ugyan mindenütt fürdött, s négy-öt vasárnapon a közeli falvak lakossága odavonult kocsikon egyszer megfürödni, de aztán ebből állott az egész. Holttenger volt a Balaton, s még zarándokok se látogatták. Csak Balatonfüred állott és Keszthely, s kissé távolabb a Hévíz. Ez se régóta.
3: Hely, Balatonfüred!
2: De sok szép dal zenged, de sok sarkantyú penged, de sok legény szív felpesdült, de sok leány szív megrendült, de sok szép asszony lett még egyszer, és még egyszer, és még egyszer szerelmes asszony te benned. Kicsiny voltál, 5-6 házból álltál, meleg voltál valamikor. Az égből, a vízből, a forró szívekből egyaránt omlott rád a napsugár, és a vér melege, és a jókedv csillogása. Visszatérnek-e régi napjaid valaha? Igaz, hogy a régi fürdő más volt, mint a mostani, de a régi egészség is más volt, mint a mostani. Régen a fürdőket csak a sánták, bénák, csúzosok és köszvényesek keresték föl. Csak a meddő menyecskék mentek oda, és azoknak mindig használt. És csak a viruló hajadonok keresték föl, kik az édes emlékeit még egyszer átélték, újra átérezték. És a hajadonoknak is használt. Aki balatonfüredi fürdőn, badacsonyi és somjai szüreten meg nem találta szívemását, hiába ment az aztán a lorettói vagy az öreg Mária Celli szűzanyához.

0: Leírása óta történt némi változás. Ház több, nemes kevesebb. Idő gyorsabb. És a gyors idő alatt szinte elmondhatatlan sok egyéb változás is esett. Hadd érzékeltesse ezt egy vers.
1: Új nép a parton. Fürdőruhában szép lépésű nő. Jó alakja az eleganciája. Hogy ide illik, mi előkelő. S mi mindent mond el, ahogy kisfiára pillantva elkiáltja: Hummész, te fercsi, vigyázz belső!

0: Balatonfüredet rengeteg ember szereti, de nem hiszem, hogy ezek egyetértenek a szeretetükbe, és nem nehéz megtalálni ennek az okát. Van, aki gyógyulni, van, aki szórakozni, van, aki férjhez menni jön Füredre, és ez nagyon érthető, de mi magunk szeretnénk mégis megtalálni a csábító erejének a titkát. Mi tulajdonképpen Füred? Mert vannak jégvitorlázók, vannak nyári vitorlázók, van annabál, de minnyáján érezzük, hogy minden fürdőhely között mégis Füred a legelső. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van mellettem Füred történelmileg egyik legkitűnőbb ismerője, Lipták Gábor, és mellette Zákonyi Ferenc, aki ugyancsak majdnem hivatalból ismeri kitűnően Fürednek a csábító erejét. Mi az, ami Füredet Füreddé tette?
1: Már a rómaiak idején Balatonfüredet ismerték, a források körül állítólag a lelkes történetírók szerint kialakultak már római telepek. Valóri a császárnő, édesanyja Priszka, a legenda szerint, a monda szerint így gyógyult meg. Az egész magyar középkorban semmi nyoma sincs a forrásoknak. Egyedül a Füred községnek van nyoma, majdnem minden oklevélben, amelyik erről a községről fog.
0: Mikor fülöttek itt legelőször magyarok?
2: Hát a följegyzések szerint én 1708-ra teszem. Ugyanis akkor egy napon, ha jól emlékszem, július 24-én Eszterházy Antal tábornok elindult Vázsony várából délelőtt 10 órakor, és délután 4 órakor megérkezett Savanyóvízhez feredőzni, és itt feredőzött 14 napon. Köröztük, köze pedig intézte az ő hadseregének az ügyes-bajos ügyeit. Ez mind le van írva az ő naplójában.
1: Na de hát azért a forrásokon már korábban is tudunk, mert végeredményben 1632-ben már a Ceylan Márton íróluk.
0: Mi igaz abból, hogy azelőtt a forrásnak a vize sokkal értékesebb vagy tartalmasabb?
1: Nagyon igaz.
2: Meg kell mondanom, hogy Füred 5 ismert források közül 4, amelyek a kórház kádjait táplálják, azok nagyon jók. Azoknak az ereje semmit sem változott. Azonban a főtéren, ahol ott áll a Kossuth Lajos elnevezett forrás, amely körül évszázadokon keresztül zajlott a híres fürdőélet, annak bizony a szénsavtartalma egy kicsit kevesebb. Sajnos egyelőre leszállt 1000 mg alá a szénsavtartalom, de most folynak a kísérletek, javítják jobbról-balról. Én azt hiszem, akkor lesz megint igazi, ha úgy, mint a régi időkben, körülássák azt a forrást, és elzárják a betörő édes víznek az útját. Ezt csinálták évszázadokkal ezelőtt a följegyzésekbe, most is ezt kéne csinálni.
1: Hát akkor, amikor még igazán jó volt a víz, akkor nagyon változatos célokra használták. Berzsenyi például a vesélyét gyógyította vele, és később ezt a tüdőbaj biztos gyógyszereként használták. A Greifenbergi savókurák mintájára, a tihanyi legelő aromatikus füvein tenyésző juhok, anyajuhok tejét hordták be reggel Füredre, a forrás körül egy valódi savókutat állítottak fel, és a Váli Mari Jókainak az unokahúga idehozta a tüdőbajos férjét, hogy majd így gyógyul meg. Persze el is vitték meg is.
0: De a legnagyobb gyógyerő mégis holdvilággal este sétálni kar-karban a parton.
1: És egyáltalán a kikapcsolódás, a nyugalom, a békesség. Persze most már mindezből a varázslatból állítólag semmi sem igaz, hanem biztos gyógyszerre a szívbetegségek és a keringési rendszer zavarainak.
0: Van kulturális élet még Füreden olyan, amilyen mondjuk a festeticség korában, a berzsenyék korában?
2: Egészen olyan talán még nincs. Füred még most halad azon az úton, hogy olyan legyen, mint amilyen a reformkorszakban volt, amikor tényleg a magyar nemzet legjobbjai író, költők gyűltek itt össze, a dunántúli színjátszó társulat élete, az első dunántúli magyar nyelvű színház, Széchenyinek és Kossuthnak a jelenléte, és a többi, és a többi. Hát azt még nem értük utol, de megyünk feléje.
1: És itt voltak a híres annabálok.
2: Hát ezeket éppen az idegenforgalmi hivatal rendezi, hát hadd beszél.

0: egy kicsit, ugyanis Ijés Gyula azt mondta, hogy ide sokan jönnek, akik itt szeretnének férhez venni. Hát a férhezmenési lehetőséghez a legjobb alkalom a füredi Anna bál. 1825-ben volt az első, és most már a 138-at rendezzük ebbe az évben. Nincs még egy bál a magyar földön, aminek ilyen híre, ilyen múltja, és ilyen jelene volna, mint az Anna bálok.
1: Hát persze ezeknek az anabáloknak az eredete is arra az időpontra nyúlik vissza, ami tulajdonképpen Füred történetének a fordulópontja, mikor a szentgyörgyi horvát család letelepedett Füredden. 1790-ben építették föl a híres horvát házat, 105 szobával maguknak és vendégeiknek. Azt megállapítani, hogy ez mennyiben volt magánház és mennyiben volt vendégfogadó, már nem lehet. Bizonyára ők voltak Füredden az első fizető vendéglátók. Az ő lányuk tiszteletére rendezték az első Anna bált is, amelyeket most az Ákonyi Feri barátom felfejlesztett a maximumig.
2: Ez mind nagyon szép, de a múltra vonatkozik. Mi azzal kezdtük, hogy gyer, nézd a Balatont Berzsenyi versével, de ma kik jönnek ide? Most kik sétálnak, kik vannak ma, kiket vonz ma Füred?
0: Új nép a parton, milyen szépen megírta Ijés Gyula, azaz új nép él itten, azaz új nép él a horvát házban, amely most szebb, mint újkorában talán, és átalakítva a magyar alumíniumbányászoknak az üdülője. Az új nép tölti meg a mi üdülőházainkat, a Szotnak a szanatóriumát, és annak a nagy termét, amelyben Kossuth és a többi magyarok ültek, most a ma országépítő magyarjai találnak abban pihenést. És Füred egy kisé már átalakult, őrzi a múltat, de mellette ott van az új élet minden emléke, a legmodernebb magyar sátortábor, a legelső magyar autós kemping, a legnagyobb magyar vitorlás versenyek, a legszebb szövetkezeti üdülők.
1: Hát azért a forrásokról se feledkezzünk meg. A szívkórházban ma már 800-900 ágyal dolgozik. Tehát a Tenkovics Miksának a 10 kádjából lett egy 900 ágyas kórház, amelyik valami 9 épületet foglal össze. Ebben a legmodernebb és a legjelentősebb munka az, hogy a szívbetegek regenerációjával foglalkozik egy egészen kiválóan képzett orvosi kar. De hát arról, hogy miként, mivel gyógyít Füred, sokkal szebben szól Keresztúri Dezső Füred című verse.
3: A vakony zúzmarás lehelletétől tömzsi hegyek karéja védi meg. Szőlős lejtőire aranyzöld fénydől barack virulott, s mandulaliget. Ezüst párában sirályok, vitorlák suhannak karcsún, habos víz felett, bronzfürdőzők mögött, mint azurkorlát leng déli bábosan a félsziget. A kút körül a park lomsátorából hűs ányhul, lassú zsongó suttogás szól, százados múltból derűs üzenet. S szélsóhajtása, hullámok verése, napok mosolya, éjek csendessége bepójálja a hajszolt szíveket.

0: Nincs utcája és fasora Firednek, amely az irodalom szívbeli szeretőjének nem juttatna eszébe egy verset, egy regényt. A sétány némán is oly meghitten beszélő fái között két költő emléke van megörökítve, igen helyes ösztönnel. A nagy ing költő Rabindranath Tagore, akinek ennek folytán Magyarországon mindenki ismeri szép nevét és szakállát, műveiből azonban részben épp ennek következtében egy sort sem. Arrébb pedig 3 méteres alapzaton Kisfaludi Sándor érzve csizmába és diszmagyarba állított alapját, akiről tám majd a maga helyén szólunk, itt tehát egyelőre csak ennyit. Nocsak, ide is elnyomult a badacsonyi présházból. Hazánkban ugyanis, mint utunk során látni fogjuk, kétféle költősors van. Azoké, akiket végül mindenhol mindenki emleget, s végül sehol senki nem olvas. És azoké, akiket sehol senki nem emleget, és senki sem olvas. Legyen szabad már csak ezért is felolvasni Szabó Lőrinc egyik ugyancsak füredi ihletettségű hatalmas versét.
1: Kék víz repül, csattognak a vitorlák, bronzlábattól vérpiros torkodig érezlek, nevetsz, csillag fogait szikráznak, hajad turbánot kibontják a nyári szelek. Gyönyörű kis ország, gyönyörű zárt világ vagy, ahogy itt vezényelsz, nincs férfi, hogy vágyait ne hívnád, édes, emberi valóság. Kék víz kékék közt visz a csónakod, s én közben valakire gondolok. Begyönyörű vagy, üde és nyugodt. Kint nyugodt, de bent tűz, láng, repeső vagy. Az a valaki, te, élsz és erő vagy. És elfordulok, bármi vagy, nem ő vagy.
0: Hát ez röpít úgy, mint egy vihar fújt a vitorlás. Menjünk mi is ezzel a szép sodrással át oda, ahova ő, Szabó Lőrinc, Füredről annyiszor átkelt hajóval, kocsival, de jóval megelőzve a divatot, autóstoppal is kihagyva.

0: Itt azonban elakad a hangom. Ha dicsérném Tihanyt, elkerülhetetlenül hivalkodásnak, sőt, valamiképp öndicséretnek érezném. Oly régóta itt élek ugyanis, hogy valamiképp nem csak a fél szigethez, hanem a szigetbe tartózónak is érzem magam. Ha pedig leszólnám, egyedüli hely, ahol következménye lehet épp azért most is, mert itt élek. No de, alig van nyári vasárnap, hogy legyűlne össze egy-két jó barát a tóra néző hegyi házban, amelynek vendégszeretetét legékesebben az bizonyítja, hogy hova tovább 25 évet engem is vendégül lát. Van, akinek, mint házigazda átadhatom a szót. Nem csak azért, mert ő, Keresztüli Dezső, vagy nem olyan régi vendég ezen a tájon, mint jó magam, hanem mert ő előtetán itt a Balaton partján valamiképp én is alkalmi utasnak számítok. A Balatonhoz ragaszkodó emberek ugyanis több csoportba oszthatók. Először, akik vonatablakból nézik elragadtatva a tagacs, azt gondolják, jó volna egyszer egy kis időt itt tölteni. Másodszor, akik egy hétvéget valóban itt töltenek. Harmadszor, akik egyszer a szabadságukat töltötték itt. Negyedszer, akik azóta minden szabadságukat itt töltik. Ötödször, akik a szabadságukon kívül minden arra alkalmas hétvéget is itt töltenek, mert a parton valahol egy kis telket szereztek, és arra megtelepülési vágyal valami lakó alkalmatosságot sikerítettek, mellékes, hogy kimustrált tehervagonte, vagy saroltalak, várlak, hívlak, feliratú villácskán. Végül hatodszor, akik szinte külön lapot érdemlően itt születtek, itt nevelkedtek, tehát már szüleik is Balaton vidékiek voltak. Keresztüli Dezső ilyen kategória. Sőt, lévén diákkorától fogva egy életen át megingathatatlan harcos a demokráciának, immártán az is föltárható róla, hogy a táj oly birtokos családjából származik, mely még Árpád földreformja során települt ide.
1: Apropó Árpádkor, hadd olvassak föl a Balatonról szóló könyvedből egy mondatot. A Balaton vidéki helység nevek oly ős magyarul rivalnak a fülbe, mint egy pusztaszeri népsor olvasás, hogy a közepén kezdjük, Fajsz, Jutas, Kenese, Őrs, Szalók, Vazul.
0: Kenese nem. Karinti Ferenc figyelmeztetett közben, hogy a szláv.
1: Akkor ezt hagyjuk el. Nyász. Engedd meg, hogy helyette azonban akkor átnyújtsak egy másikat, amely árpádkori magyar név Gulács. Ezt tűnélik az én falum, az én lelkem szülőhelyének a neve.
0: Elfogadva.
1: Miután bemutattál engem, Gyula, azt hiszem, téged nem kell bemutatnom személyed szerint, de talán helyes, ha néhány szót szólok erről a környezetről, amelyben ez a kis beszélgetés köztünk lefolyik. Ez a te nyári rezidenciád.
0: Néha téli is.
1: Na de elmondom, hogy kerül ide az ember, ha a Tihany rév felé megy az úton, akkor a halász kikötőnél jobbra bekanyarodik, és elindul egy sor lépcsőn, teraszon, körülbelül 10 emelet magasságig, akkor eljut szép fekete fenyők között egy hófehérre festett házig, amelyre az van felírva, hogy fellegvár. Nyilván azért, mert ilyen magasra kell mászni.
0: Nem, mert felhőkre épült.
1: De azért itt se állunk meg még, mert az igazi munkahely még ennél is magasabban van. A ház mellett egy kis gyalogúton fölfele indulva eljutunk egy kis, mindössze 3x3 méter alapterületű kőből épült házikóba, amely a házigazdának tervei szerint készült. A dunántúli paraszt építkezés néhány jellegzetes motívumát mutatja, zömök oszlopok és náttető. A náttető alatt azonban a gerendás mennyezeten egy kicsit a világ üzenete lép elénk. Nevek tudnélik olyanok, mint Eluár, Martinov, Pudovkin, Ruszló, Szabó Lőrinc, aki az egész névfölírást tervezte és kezdeményezte, Babics esztergomi házának a mintájára, Vörös Sándor és a fiatal magyar költészet színe virága. Akik tehát ide eljönnek, nem emlékkönyvbe, hanem ide a mennyezetre írják föl a nevüket. Ez mint egy I. és Gyula munkaházának az emlékkönyve. De hadd lépjek ki a teraszra. A világ egyik legszebb és legintimebb kilátása tárul ki előttem, szemben a somogyi partok, az innenső parton jegenyesor, most megy át éppen az új komp, amely egész autókaravánt képes most már a moteltől a Szántódi révig átszállítani. Én itt még átmentem utolsó évében a régi Árpád-kori révhajón, amelyben úgy folyt a közlekedés, hogy az utasok maguk is megfogták az evezőt, és úgy húzták át a bizony nagyon ormótlan és nehéz tutajt. Így hát, ahogy kiindultunk a Árpád-korból, ezzel a kis motívummal visszatértünk az Árpád-korhoz, de azt hiszem, aktuálisabb témákról fogunk beszélni itt most a Balaton körül. Ez csak egy kis tűnő emlék volt.

0: irodalom történetünk mindaféle szellemi győzedelmet tartja számon a hajdani Helikon mozgalmat. Ez azt jelentette, hogy a Balaton körül lakó írók, művészek évente egyszer-kétszer összegyűltek, s vacsora közben megbeszélték kézirataik, de én azt gyanítom, hogy még inkább szölleik állapotát. A tagokat a kitűnő műveltségű Festetics György verbúváltas gyűjtötte egybe. Festetics György rengeteg hasznos dologhoz adta idejét s erejét, még pénzét is. Nem hiszem, hogy ez a műve a Helikon különösebb erőfeszítést kívánt. Egy ötlet lehetett, csak el kellett mondani. Efféle Helikon azóta is volt, s ma is van, nem is egy. A Balatonhoz tapadt írók s művészek ma is valamiféle közösséget alkottak, nem is egyet, s csak a megfelelő ötlet hiány találkoznak csupán alkalomszerűen, de úgy elég gyakran, ha más tanyája előtt épp elhaladnak. Az ő Helikonuk, az eszmecsere ilyenkor működik. Gazdagítja az eszmecseréket, hogy ez a társaság nem művészeti ágamként oszlik szakokra. Másképp beszél a szobrász, másképp a festő, s megint merőben másképp a költő, természetesen a kapálás gyakoriságáról, a helyes permetezésről és élősdi írtásról más-más szemszögből látják a világot. Összevegyítésük épp ezért megtermékenyítő. Van több ilyen csoportosulás a Balatonpartján, és ha a jövőben egyszer fel akarják majd mérni a magyar művészet közösségi szellemét, nagyon érdekesen fogják megállapítani, hogy miért éppen Siófokon találkoztak és gyűlnek össze színészek, az opera énekesek meg Öszödön, a festők pedig elég nagy számmal és a képzőművészek Tihany környékén.
1: A két háború között igen sok képzőművészt vonzott Tihany és környéke. Itt élt, itt alkotott, itt halt meg Vas Elemér, itt dolgozik Borsos Miklós, Barta László és valamivel lejjebb Ábrahámhegyen Bernát Aurél. Itt vannak köröttünk, egy kérdést teszek fel mindhármójuknak, mi volt, ami ide vonzotta őket, és mit találtak valóban ezen a tájon? Hát először, kedves Aurél, mint korelnök, a te véleményedet kérem.
2: Még elemista voltam, amikor egy jó kiállítású német folyóirat járt nekünk, az Überland und Meer. Minden számban egy egész oldalas, színes illusztráció jelent meg. Ezek a képek legtöbbnyire hatalmas vitorláshajókat ábrázoltak, német festők képeit. Alig vártam a hónap elejét, hogy elnézhessem a képeken látható csodálatos alkotmányokat. A legnagyobb vonzó erőt a víz adta. Minden kis hullámot számon tartottam. Később mindig víz mellett szerettem lakni. Ha nem volt módom hozzá, nyugtalanság fogott el. Víz nélkül kihetlen volt a vidék és értelmetlen. Egy kis patak, egy kacsaúsztató elég volt, csak víz legyen. Gyermekkorom falujában nem volt ugyan se patak, se folyó, de közel volt a Balaton, tehát otthon voltam a partján. Az a nyugalom, mellyel a víz mellett el tudok üldögélni, már itt kezdődött. Innen alakult ki bennem a vízi növények szeretete, a nádé, a kálkái, a sási, és a part sok apró folyondárjáé. Az ezüstnyárfákat is ezért szeretem, mert elszóló ugyan, de sok állt keresztúron. Zizegésük emlékeimben hozzákapcsolódik a vízhez, és az általuk teremtett ezüst délelőttök építették fel bennem a Balaton világának képét, melyet azóta se tudtam módosítani. Úgy érzem, ezekre a hangulatokra és emlékképek ízére ütnek vissza képeim is. Volt idő, amikor kék, zöld és szürke volt minden képem, s palettám nem ismerte a sárga színeket. Ha jelképet kellene választanom magamnak, akkor az ezüstnyárfát választanám. Vannak perceim, amikor azt érzem, hogy nyárfából, száraz nádból, sásból és vízből vagyok összeszőve. Ha ilyen környezetbe kerülök bárhol, otthon vagyok. Természetemnek, érzésvilágomnak ezek az egyenes kifejezői. A gyermekkori tájélmények olyannyira belémi voltak, hogy képeim tárgya kezdetben csak a víz és környezete volt. Nevelnem kellett magamat, hogy palettámat gazdagítsam, és tágítsam a témakört. Már rég elszakadtam gyermekkori környezetemtől, de mindig visszatérek oda. S miután a világnak sok nagyon szép táját bejártam, megállapíthatom, hogy keresztülről nézve a látkép szerény. És bármi tárgyilagosan nézem, bárhogyan meg akarom győzni magamat erről, és bármennyire kétségbe ejt is mindaz a változás, melyet az utánunk oda települtek a tájon végrehajtottak, mégis mindig azt érzem, ez az igazi. Az egész vidék sztanjolizű. A gólyák hona ez. Az ég kékje is inkább gyöngyszürke, s messzebb van, mint bármely égboltozott. A víznek keskeny a sávja, az első percben jelentéktelen. Vékonynak hat minden. Álmatag, határozatlan, azt hinnéd, semmi látnivaló. A part lapos, és nem emelik a látványt a szőlős kertek sem, melyek szakadatlanul sorakoznak egymás mellett. Ritkás, gazos a fű. De ahogy a tört nádra lépünk, melyet a hullámok kicsaptak, meg a bársonyos homokra, ahol gyöngyházfényű kagylók, s millió apró csigaház altatja a napot, egyszerre megfog bennünket a tó kedvessége. Szerényen kezdődik. Érzed, hogy sekély és elhagyott. Csónakhajó alig látható, csak a túlsó part sohan egyhangú kéken. Könnyűnek látszik a víz, s ha nem tükrözi nagyon az eget, elárulja igazi színét, az enyhe zöldnek és okkernek azt a finom egybeolvadását, mely nyugtatja a szemet, s lebegővé teszi a szellemet. Olyan vidék ez, mint madárban a sirály, ennek szép formáit, színét, mint a emberi szellem álmodta volna meg. S ha tart a szép idő, átcsillognak a túlsó part hegyeinek kis házai, egy várom, badacsony réfülött pincéi, s még játékosabbá teszik az amúgy is könnyű képet. Nem fáradok el dicsérni azt, ami tetszik, a Balatont.
1: Te vagy a soron, Miklós, Borsos Miklós fog szólani.
3: Fiatal koromban bejártam az olasz és francia tengerpartokat. Később Tihanyban valami hasonlót találtam. Kis halász falu a hegyen, csend és a nagy víz. Ebből már ott is, itt is csak a nagy víz maradt meg. A tenger vagy a Balaton varázsa számomra végtelen tér érzékelése. Mindent teljes egészében láttat. Embert, állatot zavartalan tiszta jelenségként érzékelhetünk a nagy vízparton. Ezáltal szinte szimbólummá nőnek az egyébként köznapi dolgok. Gondoljunk egy madárra, mely átrepül egy ligeten vagy utcán. Nem is vesszük észre. Ugyanezt a Balaton partján vagy fölött repülve mindenki nemhogy észreveszi, de mint képben gyönyörködhet mozgásában, útja vonalában, vagyis a zavartalan levegő és vízitérben jelentőssé, jelképpé válik. A két ellentétes erő, a két elem, a levegő és víz találkozása, érintkezése a végtelent idézi. Vonalát horizontnak nevezzük, de valójában nincs is. Ezért a fizikai jelenségek fokozott érzékelése mellett a lelki, szellemi állapotra is nagy hatása van. Ebben is rokon a tengerrel, mert partján ülve ugyanúgy hátat fordíthat az ember a parton létező köznapi gondoknak, és befelé vagy kifelé fordulva egy más, nagyobb, időtlen és végtelennek tűnő életmozgás részesévé válik. A hullámzás változatai, hangja, mozgása a kavicsoknak, köveknek és egyéb vízi ismeretlenség nem szűnő játéka, a tükröződés megejtő szépsége, és sorolhatnám azt az ezernyi jelenséget, amiért öntudatlan is szeret az ember a nagy vízpartján ülni. Vagy van olyan ember, aki a víznek háttal ült valaha is? Nem hiszem. A legszebb parknak, ligetnek is hátat lehet fordítani, de tengernek, Balatonnak nem. Tiszta arccal tekint az emberre a víztükör, és az égbolt is, a hajnal szépségétől a déli fehér fényeken át, a naplemente utáni zöld égből, az éjszaka fekete kárpittyáig ott ülhet az ember, és egy hatalmas varázslat részesévé válik. 20 éve itt fogantak a tihanyi pásztor feje, tihany leánya, a csillagnéző márványok, a portrék sora, kiknek mind volt vagy van közük a Balatonhoz. A temérdek rajz és az érmek hátlapjain, az örök problémával, víz és ég találkozásában az emberi figura. Ez foglalkoztat és fog foglalkoztatni, még el hatalmas víz szépségében, varázsában itt élek.

0: Most 200 éve egy nem közönséges elmélyű úr, Mária Terézia főmérnöke, pontos tervet készített a Balaton lecsapolásáról, kiszárításáról, az így nyert területnek, mint egy 100 000 holdnak szántó földé való átalakításáról. Ez volt a Balaton megbecsülésének a mélypontja. 200 év múlva viszont az az ugyancsak alapos terv merült föl, ezúttal egy lirikus elméjében, hogy mi volna, ha az ország székhelyét Budapestről a Balaton köré helyeznénk át. Végig körös körül a partra építve feküdnének a középületek, minisztériumok, a hatalmas lakóházak, a közlekedés pedig köztük nem villamoson és autóbuszon történnék, hanem a sokkal olcsóbb motorcsónakon, vízibuszon és vitorlásokon. Ez volt nyilván a Balaton megbecsülésének a felső foka. Mi a kettő között az úgynevezett középúton haladva igyekeztünk bemutatni Közép-Európa legnagyobb, számunkra pedig az egész világ legnyájosabb tavát. Elsődlegesen a művészet és természetesen a régi és a mai irodalom, illetve költészet tükrébe mutattuk be. Utolsó balatoni élményként rekesszük be ezt a szép kirándulásunkat József Attila versével.
1: A hullámok lágy tánca, s odát a lombok gyenge lejtése, az éjjelt lassúdan hozták, s csillagok raját hívták reszketni az egekre széjjel. Így ők, s az érzelmek is csendesen mozdulnak benn a szívben, ringatóan, emlékezés vízfénye, szerelem hatalma ring, mint a nagy víz a tóban. Én nem értem, csak érzem az egészet. Itt tangót jár a sok lány és fiú, a sok számító, kedves és hiú, mert ez itt egy divatos nyári fürdő. De némán, hiszen ráér a természet, a zene mögött zúg az örök erdő.

0: Gyer, nézd a Balatont.
1: Versek, dalok, vallomások a magyar tengerről.
0: Uti Kalauz Illyés Gyula volt.
1: Közreműködött Barta László, Bernát Aurél, Borsos Miklós, Fodor András, Lipták Gábor, Keresztúri Dezső, Németh László, Takács Gyula, Zákonyi Ferenc. Továbbá Bodor Tibor, Horkai János, Ilosvai Katalin, Tallós Endre.
0: Szerkesztette Zoltán Péter.
1: Zenei szerkesztő Hámori Éva.
0: Rendezte Solymosi Ottó.
2: A hangfelvétel 1963-ban készült, és legutóbb 2001. augusztus 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló.
1: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten Orbán Balázs tudósra, néprajzi gyűjtőre és földrajzi íróra emlékezünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhatnak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Orbán Balázs élete olyan kalandos, romantikus volt, mintha csak egy Jókai Mór regényből olvasnánk róla. S habár ezt a regényt soha nem írták meg, Jókai székelytárgyú írásainak alaptörténeteit javarészt éppen Orbán Balázstól hallotta először. Orbán Balázs lengyel falván született, 1829-ben régi udvarhelyszéki családban. Apja Orbán János a napóleoni háborúk katonatisztje volt, anyja Knechtel Eugénia félig felvidéki magyar, félig isztambuli olasz családból származott. Családjával 1846 tavaszán elhagyta szülőföldjét és Konstantinápolyba utazott a velencei származású nagymama örökségének átvételére. Kihasználva a lehetőséget, beutazta a Közel-Keletet. Egyiptomban megmászta a piramisokat, a Szentföldön bejárta a bibliai helyeket. Járt Kis-Ázsiában, tanulmányozta az antik görög kultúra emlékeit és csodálattal írt a görög népszabadság harcáról. Keleti élményeit később 6 kötetben jelentette meg, Keleti utazás címmel. Az 1848-as forradalom kitörése hallatán szabad csapatot szervezett a török fővárosban, ám hazaindulva Bulgáriában, Vidin környékén már a szabadságharc bukásának vette hírét. A világosi fegyverletétel után a császári hatóságok ellenségnek tekintették, és nem térhetett haza. Kossuth környezetébe került, Londonba utazott, majd francia forradalmárok körében élt. Ekkor lett közeli barátja Victor Hugo, aki fellelkesülve emlegette, 200 Orbán Balázzsal akár harmadik Napóleon császárságát is meg tudná dönteni.

Orbán Balázs csak a Bach korszak utáni enyhülés időszakában térhetett ismét haza. Az 1860-as években bejárta Székelyföldet. Eljutott minden településre, váromhoz, természeti ritkasághoz, szorgalmasan jegyzetelt és fényképezett. Munkája eredményeként 1868 és 1873 között 6 kötetben adta ki főművét, a Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból címen. Közben függetlenségi programjával a Magyar Országgyűlés képviselője lett. A demokrácia, a liberalizmus, a humanizmus és a béke elveiért szállt síkra beszédeiben és szenvedéllyel védelmezte szülőföldje értékeit. Emellett az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott, történelmi tanulmányokat írt, újságcikkeket közölt az ellenzéki lapokban. Utód nélkül halt meg, végrendeletében egyetlen örökösének népét nevezte meg, ahogy írta: egész életem küzdelem volt a jóért, az igazért, a haza üdvéért. Oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon származzék a szegény magyar hazára, amelynek egész életemben tevékenységemet szentelém. Családdal nem lévén megáldva, a magyar, közelebbről a

0: Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában Orbán Balázsra emlékeztünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Műsorajánló.
2: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsorstruktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak. Napközben.
3: A nyári időszakban szinte mindennaposak a konfliktusok a kétkerékkel közlekedők és az autósok között.
4: Biciklisek úgy viselkednek, mintha övék lenne az út, és mindig nekik van igazuk.
3: Figyelmetlenség, a KRESZ szabályok nem ismerete, vagy a türelmetlenség lehet a kiváltó ok? És vajon hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni, vagy akár megelőzni? Műsorunkból ez is kiderül. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Műsorajánlót hallottak.

0: Hajnal Táj.
1: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
0: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van. Jó reggelt kívánok. A mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Örülök, hogy újra köszönhetem Önöket. Ma reggel újraindul a Kossuth Rádió műsora, benne a Hajnal Tájjal, a Vidék magazinnal. Már nagyon vártuk ezt a pillanatot. Újból számítunk a figyelmükre reggelente 5 és 6 óra között, hétfőtől szombatig. A mai műsorunkban beszámolunk például arról, hogy a Bodrog jelenleg az egyik legszennyezettebb folyónk. A petkalózok az első 3 nap alatt több mint 11 tonna hulladékot gyűjtöttek össze belőle a petkupa legutóbbi eseményén. Több mint 40 éves szemét is előkerült. A további eredményekről is hallhatnak 5:30-ig.
3: 5 óra 1 perckor hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Marad a kellemes késő nyári idő, rövidesen újra teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első fele a családi pótlékkal együtt, már is jönnek a részletek. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenéküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Pakson. Még nagyjából 150 méter kell, hogy összeérjenek. Csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A szeptemberi családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni és semmilyen adó nem terheli. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantos István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek, több mint 500 000 maradtak áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben is. Itthon késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkülhet. A hajnali 11-17 fok után napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet. Friss hírekkel legközelebb 17:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyúritával vagy 60-i Tóth Erikával.
2: 5 óra múlt 5 perccel.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 5 óra múlt 5 perccel.
1: hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Augusztus 24-e van, hétfő, Bertalan névnapja. Most pedig néhány szó a mai tartalomból. Egy alig 600 lelkes településre látogatunk, amely mérete ellenére a Nógrád megyei térség egyik központjává vált.
4: Lucfalva már az agglomeráció része, és sokkal több lehetőséget látok ebben a térségben, mint bármelyik másban, ahol le tudtam volna telepedni. Sokan egyre jobban szeretnének itt maradni, meg szeretnének visszajönni is.
2: Idén 6. alkalommal tudták megtisztítani Tatán az öreg tó medrét, a mellette fekvő Cseketavat azonban most először vették be a programba.
5: Ez a társaság, ez nem beszél arról, hogy kéne tenni Tatáért valamit, hanem tesz. Két kézzel, munkavédelmi kesztyűvel dolgozik, és ennél csodálatosabb szerintem nem kell.
2: A részletekkel tehát 17:30-ig jövünk. A műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt, a hangmester Rozbora Zoltán. Augusztus 24-e Szent Bertalan napja, a magyar néphagyomány szerint az ősz kezdete. Széken és néhány történelmi közösségben gyásznaphoz vagy hálaadáshoz kötött szigorú böjtöt tartanak ekkor. Ennek hátteréről is hallhatnak heti néprajz rovatunkban. Harangozó Imre néprajzkutatót hallják.
6: Nagy ünnep a mai nap, augusztus 24-e, Szent Bertalan napja Erdélyben, a táncházmozgalom bölcsőjének számító mezőségi településen, amit csak Székváros a nagyközség néven emlegetünk. Az 1717-es esztendőben a krími tatárok átkeltek a radnai hágón, s a török szultán parancsára végigdulták a vidéket, Beszterce környékétől kezdve egészen Szatmár, Ugocsa, Bereg és Máramaros vármegyékig. Éppen ezen a napon rohanták le az akkor jelentős településnek számító Sóbányáiról híres Székvárosát. Feldúlták a házakat, kirabolták a templomot. Az oda menekülők közül az emlékezet szerint mintegy 600 embert mészároltak le. Akiket pedig életben hagytak, azokat váltságdíj reményében Máramarosba hurcolták. Ám közülük csak nagyon kevesen térhettek vissza. A hatalmas pusztítás után a sok halott miatt Pest is tizedelte a népet. Ám picit később a megmaradtak szigorú fogadást tettek. Minden esztendőben Szent Bertalan napján szigorú bőjtel és háromszori Isten tisztelettel adóznak a megölt és elhurcolt ősök emléke előtt. Így lett Krisztus hűséges apostolának névünnepe, a református székiek fogadalmi napja, melyet a feljegyzések szerint 1758 óta esztendőről esztendőre megülnek az eredeti fogadalom szerint. Augusztus 27-e Szent Mónika liturgikus emléknapja. Mónikát az Úr 383. esztendejében éppen május 4-én szólította magához a Teremtő, és esetében az egyház szakított az ősi keresztény szokással, miszerint a mennyei születésnap a Szent Emléknapja, ennek pedig az az oka, hogy Mónika fia Szent Ágoston, az egyház pedig az anya és fia ünnepét összekapcsolta, így az édesanyja emléknapját egy nappal a fia ünnepe elé helyezte. Augusztus 28-án, tehát Szent Ágoston egyházatjára, a keresztény filozófiai gondolkodás alapító nagymesterére emlékezünk. Érdemes figyelni, ha ezen a napon még kánikula van, akkor bizony Katalin napján kemény fagyokra számíthatunk majd. Augusztus 29-e keresztelő Szent János vértanúságának, vagy ahogy a régi öregek emlegették, Szent János nyakavágásának a liturgikus emléknapja. Népünk kedves madarai, a fecskék és a gólyák hagyományosan ekkor indulnak melegebb tájak felé. Hazánk több vidékén is ezen a napon az emberek közösen mennek ki a település határába, hogy ott a források, ihatóvízű erek és a kutak tisztításával, javításával foglalatoskodjanak. különösen ránk, magyarokra századokon átívelő gyászos vonatkozása is van ennek a napnak. A mohácsi vész, Buda török kézre kerülése, és még meg annyi szomorú évforduló kötődik konkrétan ehhez a naphoz. Augusztus utolsó napjaiban a hajnali harmat és köd a napsütéses időt jelzi előre. Ha pedig a nyír vagy cseresznyefa már ilyen korán hullatja a levelét, bizony hideg lesz az ősz. Így érkezünk el lassan a szeptemberhez, vagy ahogy a régiek mondták, Szent Mihály havához.
2: Most pedig nézzük a környező nagyvárosok időjárását. Bécsben jelenleg 19 fok van, Grazban 15, Pozsonyban 16, Kassán 15, Kolozsváron felhőtlen ég mellett 14 fokot mértek, Aradon és Újvidéken 17-et, Zágrábban jelenleg 18 fok van, Ljubljanában 16, Csíkszeredán pedig 11.
1: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenki.
2: Lucfalva egy festői fekvésű kis település Nógrád megyében. A Cserhád dombjai között megbúvó zsákfalu létszáma csekély, lélekszáma csekély, de történelme és közössége annál gazdagabb. A török hódoltság után elnéptelenedett vidéken a magyarok mellett szlovákok gyökeresedtek meg itt, de mára erős roma közösséget is találni, és a falu egyfajta térségi központnak is számít. Ahol jó élni sorozatunkban Tarnóczi László riportja következik.
7: Adorján Eleonórának édesanyja, a Lucfalvai Roma Önkormányzatnak vezetője. Ön is feladatokat vállal ebben a közösségben, vagy pedig pont elég az, amit a hivatalban betölt itt munka?
8: Azt szoktam segíteni édesanyámnak mindenféle programokkal kapcsolatban rendezvényeket szervezni. A falusi karácsonyon is részt vettünk. Mikulás napot is tartottunk. Volt egy romavár, ahol mindenkit szeretettel fogadtunk. Volt ott romai és nem roma is.
7: Mi az, ami önöknek segítséget nyújt a faluban?
8: A közösségépítés.
7: Bocsa Ádám, Lucfalva polgármestere, karikaturista édesapja munkáival díszítette ki a polgármesteri hivatal dísztermét, és nem is csodálkozom azon, hogy a település térfigyelő kamerarendszerének kiépítésén dolgozik, hiszen műszaki informatikai diplomájával jó rálátása van erre a területre.
9: Én nagyon szeretem ezt a nyugodtságot, ami itt körbevesz minket, azt a kedvességet, ami az emberekből árad. Az én szívemben sokkal közelebb áll a vidéki élet. Ugye itt születtem, itt nőttem fel, és ide is terveztem a jövőmet, mert én úgy gondolom, hogy Lucfalva már az agglomeráció része, és sokkal több lehetőséget látok ebben a térségben, mint bármelyik másban, ahol le tudtam volna telepedni. Sokan egyre jobban szeretnének itt maradni, meg szeretnének visszajönni is. Tehát Érdről vásároltak itt házat, vagy Budapestről egy fiatal házas pár, vagy egy pesti informatikus vett itt egy ilyen weekend házat. Látszik az, hogy az emberek egyre jobban vágynak a vidékre. És ahhoz, ugye, hogy ezeknek az embereknek megteremtsük minél jobban azt a milliót, amiben itt én tudjak, azon próbálok a legjobban dolgozni, a legjobb tudásom szerint. Ezért is ugye a térfigyelő rendszernek a fontossága, vagy a különböző fejlesztéseknek a végbevitele.
7: Vegyük sorra akkor, milyen intézmények vannak a településen. Eljöttem egy óvoda mellett, nagyon szépen néz ki kívülről, az iskolában jártam már belülről, az is rendben van.
9: Van egy könyvtárunk, orvosi rendelőnk, fogorvosi rendelőnk, tanodánk, pontunk Máltai Szeretszolgált által.
7: Egy alig 600 lelkes nógrádi kis településről beszélünk. Ezzel együtt a szomszéd falunak az önkormányzati kis busza itt állt meg a falu központjában az imént, beteget hozott az orvosi rendelőbe. Tehát egyfajta térségi központ is.
9: Így igaz, mi vagyunk a közös önkormányzati hivatalnak is a központja, tehát nálunk összpontosul a hat településnek, ugye a Kisdagyva Hölgyének a településének ugye a hivatali ügyintézése. A fogorvosi rendelő is csak nálunk van. A közel múltban sikerült ugye egy pályázatot véghez vinni, aminek ugye az lett az eredménye, hogy egy 28 éves fogorvos tudtunk ide igazolni. Most már ugye itt is fog élni, mert le is telepedik majd ide jó eséllyel, és akkor ő fog itt nekünk dolgozni, mert itt volt ellátni a betegeket.
7: Fiatal a házi orvosunk is.
9: Így igaz, egy 33 éves házi orvosunk van. Ez is egy fajta bebiztosítás magunknak, de a jegyzünk fiatal nagyon, polgármesterek is fiatalok, tehát abszolút megfiatalodtunk ebben a térségben.
7: Elődje 4 cikluson át vezette ezt a telep. Ön mindössze 24 évesen lett polgármester, van mire előre tervezni.
9: Így igaz, én szeretem előre eltervezni nagy vonalakban az életemet. Például, ha van egy projektünk, azt én hosszabb távra tervezem. Ami nagyon aktuális lesz, ugye ez a térfigyelőrendszernek, ugye ami a közbiztonságnak ugye a fejlesztése lesz, de emellett az MLSBM által finanszírozott rekordtámpája fog majd itt épülni a településünkön, ahol mind a kosárlabda, mind a foci, amit majd az iskola is ki tud használni. Ez egy nagyobb projektünk lesz, az is a közeljövőben elkezd megvalósulni.
2: 4:60, és most azzal folytatjuk, hogy mintegy 30 köbméter zöld hulladékot gyűjtöttek össze azok a civilek, akik augusztusban részt vettek az Önkéntesség Tatáért Egyesület városszépítő akcióján. A kezdeményezés most a Cseketó környékére hívta a segítőket, akik eredetileg a Tómederben szerettek volna tevékenykedni, ám az emelkedő vízszint miatt főként a partszakaszt és annak környékét sikerült megtisztítani. Somhegyi Kitti információi.
10: Családok közösen ragadtak szemetes zsákot, majd húztak kesztyűt, és az Önkéntesség Tatán és környékén Egyesület koordinálása mellett megszabadították a Cseketó környezetét a nem odaillő hulladéktól. A civil szervezet rendszeresen hív életre városszépítő akciót, és bár a tervek szerint az alacsony vízállást szerették volna kihasználni a szervezők a meder takarítására, szerencsére megkezdődhetett a tó feltöltése, és így is akadt feladat a zöld területen. Gönci Mihály a társaság elnöke a helyszínen elmondta, az öreg tó medertakarítását már 6. alkalommal tudták megvalósítani az idén. A csapat egyik tagja által ajánlott angol parki helyszín új kezdeményezés, ami ezentúl biztos helyet kap a társaság éves programnaptárjában.
11: Mivel a vízállás nagyon lent volt itt a Cseketóban, látszottak, hogy gumiabroncsok, nem odaillő tárgyak vannak benne, hogy esetleg kitakarítjuk a Horgász Egyesülettel együtt, a támogatásukkal. Ők ezt nagyon pozitívan vették, majd hálásan köszönünk. Megkértük az engedélyt. Annyi a jó hír, hogy elkezdték feltölteni a tavat, így itt ezen a részen tudunk bemenni, illetve a hátsó részen. A Cseketó környékén már szerveztünk futóversenyt, jótékonysági sétát, futást, szerveztünk többszöri szemétszedést, de egy ilyen, hogy bemenni a tómederbe, ilyet még nem csináltunk, úgyhogy ez egy ilyen, azt lehet mondani, egy ilyen új esemény így a 6 éves önkéntes történetünkben.
10: A szemétszedés résztvevőinek mintegy felét a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület tagjai tették ki, akik hálásak voltak a kezdeményezésért. Berena Béla, a társaság elnöke a jövőben is örülne hasonló, közös megmozdulásoknak.
12: Nálunk a társadalmi munka eleve minden egyes horgásznak előírás, így aztán függetlenül ettől a megmozdulástól is mi rendszeresen szoktunk takarítani, és most nagy örömmel is szívesen csatlakoztunk ehhez a megmozduláshoz, egyrészt azért, mert nyitunk a civilek felé, másrészt, mivel ők segítenek nekünk, bízunk benne, hogy mi is tudunk nekik, de remélem, hogy sokkal többen leszünk. Ez a társaság ez nem beszél arról, hogy kéne tenni totáért valamit, hanem tesz. Két kézzel, munkavédelmi kesztyűvel dolgozik, és ennél csodálatosabb szerintem nem kell.
10: A felhíváson több generáció is részt vett, hiszen sokan fontosnak tartják, hogy a kicsik minél korábban, akár már a babakocsiból is megtapasztalhassák, bizony fontos, hogy tegyünk a környezetünk védelméért és annak tisztaságáért. Szigligeti Attila és párja gyermekükkel érkeztek a Cseketóhoz már reggel 9 órakor, és bő 1 óra alatt értek az önkéntes feladattal gazdagított séta végére.
13: Fél időbe beült a babakocsi, ő is élvezte és szaladgált, hogy igyekszünk erre nevelni, hogy ő is védje a környezetét, ahogy tudja. Mi itt lakunk a környéken, nagyon szeretjük a Csekét és a környékét, és hát sokszor járunk erre, és azért látjuk, hogy sajnos nem mindenki tartja úgy tisztán, ahogy kéne. Kezdeményezésre mi is úgy gondoltuk, hogy segítünk, kivesszük a részünket, amit tudunk itt egy kis szemétszedéssel és takarítással. Igazából semmiből nem tart, jó idő van, levegő van az ember, egy kör séta itt igazából 2 kilométer, kicsit megmozgatja az embereket, és jót tesz azért, hogy a környezetünknek is, hogy figyelünk rá.
10: A felhívás végül közel 30 köbméter zöld hulladékot eredményezett, amelyet aztán a Tatai Városgazda munkatársai szállítottak el a helyszínről.
2: Az idei nyári folyótisztító szezon utolsó versenye a 7. Bodrogi és a 14. Tiszai Petkupa volt. Az augusztus 15-én indult verseny résztvevői ezúttal két folyó egy-egy szakaszának megtisztítására vállalkoztak, és tették a szemetet Olasz Tiszkától egészen Tiszalökig. Zsoldos Barnabás elsőként Tamás Zsoltot, a Petkupa versenyigazgatóját kérdezte.
14: A PET-kupa egyik állomása rakamoz. Néhány napot már megtettek a Tiszán, folytatódik majd, csak most egy kicsit pihennek, egészen Tisza lökig fog ez a túra most haladni. Mi a tapasztalat eddig?
15: A Bodrog jelenleg az egy legszennyezettebb folyónk, és itt a PET-kalózok majdnem 11 tonna hulladékot gyűjtöttek a 3 nap alatt. Összesen 234 fő az, aki megfordul az idei kupán, és nagyjából ilyen 140-150 fő az, aki egy-egy nap részt vesz a megmozduláson. Ebből az is következik, hogy ennyi ember ennyi hulladékot ki tud szedni, úgy, hogy most már nagyjából 2,5 éve nem volt nagyobb árvíz a Bodrogon és a Tiszán, és a tavaszi zöldár vagy a téli áradások azok most már jó ideje elkerülték a folyót. Azok a hulladékok, amiket most itt megtalálunk az ártérben, évek óta itt vannak, és van olyan hulladék, ami több mint 40 éves.
14: Még mindig érvényes az, hogy ha már a Bodrogot említette, de ugye a Tiszát is említhetjük, határon túlról érkeztek ezek a hulladékok elsősorban?
15: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Minden ország belerakja a sajátját. Helyiek a Tolcsva patakot, ami a Bodrogba folyik, több délutánon át tisztították, és több mint egy tonna hulladékot szedtek ki abból a patakból, ami ugye Magyarországon ered, és Magyarországon már a Bodrogba be is torkollik. Annak a hulladéknak a 100%-a magyar hulladék volt. Természetesen az 50 forintos betétdíjasi rendszer sok-sok palackot visszatérít a körforgásba. Ugye a PET-kupa azért kuriózum bármelyik más hulladékgyűjtő akcióhoz képest, mert hogy az a 11 tonna, amit most összeszedtünk ez alatt a 3 nap alatt, 12 hulladék áramba válogatjuk szét. Így elérünk egy 50, de van amikor 60, van amikor 70%-os körforgásba visszakerülő arányt, és valami hasznos tud belőle készülni.
14: Szóval most már értem, hogy mikor rám nézett, hogy is kérdezhet ilyet, hogy ez a sziszifuszi munkát nem unják.
15: Ez egy szélmalomharc igazából. Jön egy áradás, ugyanezek a területek újra szennyeződnek. Újra ki kell onnan venni. Igen, mondhatni, hogy sziszifuszi munka. Nagyon-nagyon fontos nekünk az, hogy minél több gyerek legyen a PET-kupákon. De most körbenéz a táborunkba, akkor azt láthatja, hogy itt a főfutamunkon, ugye ez a 7. Bodrogi és 14. Tiszai PET-kupa összevont versenye, egy 9 napos nagy verseny. Nagyon-nagyon sok a gyerek. Már évek óta visszatérő csapataink vannak. Itt mondhatni az egyik legfontosabb rész, azon kívül, hogy kármentesítjük a területet, az, hogy az ifjúságnak egy szemléletformálást csinálunk.
14: Márka Emese, mint egyetemista él Magyarországon, azt megelőzően Amerikában nőtt fel.
16: Van értelme az egésznek, mi nagyon szeretünk ide járni. Látszik, hogy tisztábbak ezek a részek. Több helyen kiszálltunk, és már látszott, hogy nincs annyi szemét.
14: A csapat többi tagjai ugyancsak egyetemisták vagy baráti körből kerülnek ki.
16: Eredetileg csak a mi családunk volt egy ilyen családi csapat, és akkor összeálltunk egy másik családdal, és akkor most ketten jövünk így, és ez a két család. Most ebben az évben jöttek pár amerikai egyetemisták is velünk. Nagyon élvezik. Amikor először láttak egy nagy PET-bányát, akkor meglepődtek, hogy így ilyen van, nem így képzelték el, hogy kiszállnak. Azt hitték, hogy kiszállnak, van pár dolog, és ezt felszedjük, és akkor megyünk tovább. Egyik csapattagunk katona is volt Amerikába, ráérzett arra, hogy hogyan lehet így kuszni, mászni, és onnan a fák közül kiszedni a szemetet, és élvezte.
14: Lehet, hogy visszajönnek majd.
16: Benne van a pakliban.
14: És az, hogy verseny, ez meghatározó, vagy az a fontos, hogy kitakarítsák?
16: Inkább az a fontos, hogy kitakarítsuk a partot. Miután egyszer nyertünk egy tiszahősét, azután már inkább az a fontos, hogy szedjünk, és minél többet megtakarítsunk, de azért legyen benne pihenés is.
2: A hétvégén lezárult a 7. Bodrogi és a 14. Tiszai PET-kupa. Összesen 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze a PET-kalózok. Gratulálunk nekik és köszönjük a munkájukat. Lőrinci és Petőfi bánya határában több területen is találtak vélhetően aszbesztet is tartalmazó törmeléket. Utóbbi külterületén összesen 17 szemét halmot tártak fel. Az egyenként 1,5 méter magas és 3 méter átmérőjű, részben földdel fedett halmok, összesen mintegy 85 köbméter kevert építési bontási hulladékot tartalmaznak. A helyi önkormányzatnak 90 napja van az aszbesztmentesítésre, de pénze nincs rá. Pilisi Csengeri portja.
17: Eleve nem is lehetett volna ezt az aszbesztet használni, amit már régen betiltottak, és sajnos ezt még itt mindig használtak.
10: Mutatja egy lakó, a kerítése és a háza teteje is hullámpalából épült.
17: Olyan törvelékeket, ugye, amit le tudtak adni a hulladéktelepre, azokat elvitték, és a sok szemét meg ott van. És ugye benne ez a károsító aszbesztanyag.
10: De úgy tudom, hogy sokan be is építették a házukba ezeket. Bizonyán, az anyagokat.
17: Hát igen, annak idején ugye mindenki a padlást azzal szigetelte, és igen, nagyon sok lakóházban benne van ez az aszbeszt a padlástérbe.
10: Nem tartanak attól, hogy újabb megbetegedések vannak?
17: De ezt mindenki fél.
10: De nem csak a lakásokban van. Petőfi bánya külterületén egy fél focipályányi területen találtak aszbeszttörmeléket. Az önkormányzat szalaggal körbekerítette a területet, hogy jelezze a veszélyt, de mást nem tud tenni egyelőre. 90 napja van, hogy lefedje vagy elszállítassa a hulladékot, azonban ez legalább 50 millió forintba kerülne, mondja Juhász Péter polgármester.
18: Illegális lerakó van a település külterületén, a legutolsó lakott háztól mintegy 1 kilométerre. Ez egy 1248 négyzetméteres egykori szemétlerakó.
10: Ez hatalmas.
18: Bejárás alapján, ugye most itt volt a Heves vármegyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási főosztálya, egy akkreditált laboratóriummal, és mintegy 50 köbméternyi aszbeszttel szennyezett hulladékot mértek fel így műszakilag, megérkezett ugye a mérési jegyzőkönyv. Az eltávolítására kaptunk egy kötelezvényt, viszont a jó hír az, hogy kiporzást ők sem állapítottak meg. A kötelezvény azt rója ránk feladatként, hogy ennek a mentesítését kell elvégeznünk 90 napon belül.
10: Hogy kerülhetett ide ennyi aszbeszt?
18: 1989-ben a helyi lokálpatrióták pont ezért kezdeményezték a leválást Lőrinci nagyközségről, mert a településünkhöz közeli külterületeket használta a nagyközségi közös tanács hulladéklerakónak. 2005-ben sikerült külterületeket szerezni Petőfi bányának, és 2014-ben a Magyar Államot képviselő vagyonkezelő ZRT átadta ezt a 1248 négyzetmétert. Más lehetősége nem is volt az önkormányzatnak arra csak, hogy átvegye, de nem volt rekultiválva gyakorlatilag ez a terület. Akkor teljesen legális volt, hogy a Lőrinci területén működő egykori Eternit gyárból ezt a technológia során keletkezett törmeléket egy szemétlerakóban helyezték el.
10: Mennyibe kerülne az aszbesztmentesítés a településnek? Mert ha jól értem, ez most a települést sújtja.
18: Így van, ez minket sújt. Egy előzetes számítást végeztem. Azt tudni kell, hogy az 50 köbméter az 90 ezer kötőjel 120 ezer kilogramm lehet. 1 kilogramm 150 forint az átvevő helyen, a mérlegen. Tehát ez több 10 millió, 20 millió forintos tétel. Viszont idáig ezt ki kell termelni, el kell szállítani. Az előzetes becsléseink alapján ez kb. 40-50 millió forintos tétel. Mivel ez a településnek a lehetőségeit teljesen meghaladja, rendkívüli segítséget kérünk a Magyar Államtól.
10: Nem félnek attól, hogy ez a lerakó ez szennyezhet, tehát káros lehet a helyieknek az egészségére?
18: Azt állapították meg, hogy kiporzás nincsen. Számunkra is megnyugtató lenne, hogy ne fedjük le ezt mi humusszal, hanem legyen eltávolítva.
10: A laboratóriumi vizsgálat egyelőre nem mutatott ki aszbesztet a levegőben Petőfi bányán. Az ingatlanok megtisztítására 90 napos határidőt szabott ki a hivatal. Petőfi bányán a munkálatok akár már szeptemberben megkezdődhetnek.
2: Pirisi Csengeri portját hallhatták, most pedig friss hírekkel folytatjuk a vonattal közlekedőknek. A vonalban Jan Csurák Bence, jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Meghibásodott több BZ motorvonati szerelvény, ezért ma reggel számos mellékvonalon pótlóbuszra kell átszállni. A változás az Aszód Balassagyarmat, a 60 Somoskőújfalu, a Füzesabony Debrecen, a Miskolc Tornanáraska, valamint a Szolnok Tiszakécske vonalat érinti. Meghibásodott a biztosító berendezés a Budapest-Pécs vonalon, Dombóvár és Szentlőrinc közötti szakaszán 10-30 perces késésekre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Jó utazást kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! 5:30 lesz, szűk 2 perc múlva ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Megváltoztak a kenyérfogyasztási szokások, kevesebbet, de jobb minőségűt vásárolnak a fogyasztók. A hosszú hétvégén a Magyar Ízek utcáján lehetett kóstolni a Szent István napi versenygyőztes termékeit. A gyenge minőségű gabona termés ellenére nem várható sem a liszt, sem a kenyér árának növekedése. 6 óra előtt erről is beszélünk.
3: 5:30 hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Kellemes nyári időre készülhetünk, szerdától újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, már is jönnek a részletek. Már több mint 40%-os a Paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a Paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki Ruszin Szenni Romulus honvédelmi miniszter Pakson. Még nagyjából 150 méter kell, hogy összeérjenek. Csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanév kezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 maradtak áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben is. Itthon késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati északi megyékben néhol jelenték teleneső, zápor nem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkülhet. A hajnali 11-17 fok után napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet. Most friss körzeti időjárás jelentés következik. A pontos adatokat elmondja a műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
2: Mikja Györgynek nagyon szépen köszönöm. Budapesten jelenleg 16 fok van, Győrben 14, Moson-Magyaróváron 16, Sopronból nem érkezett adat ma hajnalban. Szombathelyen 12 fokot mértek, Pápán 13-at, Veszprémben 15-öt. Székesfehérváron sem küldtek még be adatot, Szentgotthárdon 13 fok van, Zalaegerszegen 15. Keszthely 13 fok, Nagykanizsa 11 fok, Kaposvár 12 fok. Siófokon jelenleg 16 fok van, a Balaton pedig ott 23 fokos. Pécs 18 fok, Paks 12 fok, Baja 11 fok. Kecskeméten 15 fokot mértek, Egerben 13-at, Széchenyben mindössze 7-et, Miskolcon 14-et, Szolnokon 17-et. Karcagon 12 fokot mutatnak a hőmérők, Debrecenben és Nyíregyházen 13-at, Záhonyban 12-t, Szegeden és Békéscsabán 15-öt, Kékestetőn pedig jelenleg 14 fok van. 6:02:30.
1: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Most pedig jöjjön néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A Vizek városában konzultáltak a vízmegtartásról.
20: Győrben vagyunk, sok folyó találkozási pontján. Én azt gondolom, hogy az a víz, ami keresztül folyik az országon, abból kell minél többet visszatartani. Az idei évben azzal, hogy egy kicsivel előbb kezdtük el a víz visszatartást, azzal június 1-jéig 143 millió köbméterrel több vizet tudtunk visszatartani országosan.
2: A gabona minőségét és mennyiségét a vízhiány és a magunk mögött hagyott extrém hőség határozza meg.
21: Sajnos a 2026-os év az elmúlt évek legrosszabb éve lesz. Ha mindent összeadunk, az összes termést, akkor ilyen 17-18 millió tonna gabona szokott Magyarországon teremni az olajos növényekkel. Gyakorlatilag fele termést fogunk országosan betakarítani, mint az előző években.
2: 6 óra előtt jövünk a részletekkel. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. hősok és a gyökérkárosodás elkerülése érdekében a gyümölcsfákat kora reggel vagy késő este ajánlott öntözni. Ritkábban, de alaposan adjunk nagyobb mennyiségű vizet, hogy a mélyebb rétegek is átnedvesedjenek. A talajtakaráshoz terítsünk 5-10 cm vastag szerves mulcsot, azaz szalmát, fűkaszálékot vagy komposztot a fa köré, de hagyjunk szabad rést is a törzs körül. Bozsik gazda rovata következik.
4: Tanultuk az iskolában, hogy a fáknak a hajszál gyökerei a lombkoroma szélénél vannak. Kérdésem az, hogyha mondjuk egy öreg fának egy vastag oldalága, tehát emiatt féloldalassá válik, letörik, elszárad, akkor mi lesz a hajszál gyökerekkel? Ha locsolni akarom a fát, hol locsoljam? Megmaradnak a hajszál gyökerek a régi helyen, vagy azok is elszáradnak, eltűnnek?
5: Dr. Sipos Lajossal, kertészmérnökkel találkozhattam. Hallgatónk azt kérdezi, hogyha egy ág elszáradt, akkor a gyökérzetnél, mivel ő még úgy tanulta, hogy a gyökérzet az leképezése, szinte tükörképe a koronának, akkor mi történik? De hát nyilván az a gyökér nem szárad el, tanár úr Bólint.
22: Nagyon érdekes dolgot láttam lent Dél-Afrikában. Üptere húzzák ki az ültetvényeket a magvas fajtákból.
5: Szőlőken.
22: És hihettetik a magvatlan szőlők bevezetését. Na most ott annyira kevés, hogy gyakorlatilag csapadék nincs. A vegetációs időben most ez óriási előny növényvédelmi szempontból, de nagyon nagy probléma a gyökér vízzel való ellátása szempontjából. Ilyen enyhe, dombos, ilyen fekvőrendőrszerű púpon termelik a szőlőt és öntözik. Vendéglátóm bemutatta, hogy hogy néz ki ott a szőlő gyökérrendszere. Egy dolgot kell nagyon megjegyezni. Azt, hogy a víz egyértelműen és meghatározó módon orientálja a gyökérzetet. Tehát ott vízkereső, lemenő gyökereket nem láttunk. A szőlő mi nálunk biztos, hogy függőlegesen lemenő vízkereső gyökerekkel is rendelkezik. De ez egyben az öntözésnek az egyik nagy problémája is Magyarországon, mert hogyha az öntözés orientálja a gyökereket, akkor a gyökérzet magasabban helyezkedik el, közelebb az öntözés felszínéhez. Például gyümölcs esetében itt kezdődik a különböző gyümölcsfajták, fajok, főleg a törpe alanyú almák problémája és a megoldhatatlansága, ugyanis ha öntözve van, működik a terület, és följebb hozza a gyökereket. Igen ám, csak van egy másik tényező, hogy a gyökér plusz 20 Celsius fok talajhőmérsékletén, ott, ahol a gyökér van, elkezd sokkolni. És ha az plusz 28 fokot eléri, leáll teljesen az élettevékenysége.
5: Ez döbbenetes, pont az egyik hallgatónk a Ginkgo biloba, a kínai páfrány fenyőfánál nyírségi homokon tapasztalta ezt, hogy szinte ilyen bonszáj leveleket hozott, mert annyira megégtek a gyökerek, illetve hősokkot kaptak. Tehát ugye tanítják, hogy mulcsozni kell, árnyékolni kell, hűteni kell.
22: Így van.
2: Bozsi gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait a hajnaltájkukac.mtva.hu e-mail címre. A Vajdaságban az év első 6 hónapjában 300-350 mm csapadék áztatta a földet, ennek köszönhetően jól termett az árpa és a búza. Az átlaghozam a két növény esetében 6 tonna körül alakult hektáronként. Majd jött a trópusi hőség és szárasság, és emiatt már augusztus elején elkezdődött a kényszer érett napraforgó táblák betakarítása. Ternovác István elsőként Kobleher Ervint, az Entai gazdakör elnökét kérdezte.
23: Sajnos itt a hőkupolának hívott jelenség megjelent itt Zentán is, kettő is egymás után is tönkrement az összes tavaszi vetés, ami volt úgy a napraforgó, mind a kukorica. A termés átlagok ott az elejébe 8 mázsától főfelé alakultak, holdankénti átlagról beszélünk. Hektoliter súly nagyon alacsony, tehát ott van a 33-tól 35, ami azt jelenti, hogy szinte egy 10 köbméteres pótkocsiba 3,5 tonna napraforgó fér bele, ami azelőtt 4-4,2 tonnára rúgott.
24: Györe József zentai gazdálkodó földjein a végéhez közeledik az olajos magvú növény cséplése. A gazda szerint az államtól kapott 300 eurónak megfelelő területalapú támogatás lesz az, ami számukra megmarad az idei évben. Ennél is nagyobb kihívást jelent, hogy őszre mit vessenek. Az őszivetésű kalászos gabonák ára ugyanis méltánytalanul alacsony, a brutális nyári klímaváltozást viszont, a szárasságot viszonylag jó tűrő kukorica és napraforgó sem bírja már. Öntözésre pedig, mint mondja, nincs lehetőség.
0: Azt hittem, hogy hú, meg lesz majdnem a rekord a napraforgóból, meg még a kukoricából is, és nagyot csalódtam, mert ha az átlag lesz egy 1300-400 kiló, vagy 200, mit tudom én, akkor támogatása így, akkor lehet, hogy nullába ki tudjuk magunkat hozni. Nincs mínusz. Oda jutunk, hogy nem tudunk mit termelni. Nehéz a helyzet. 40 fokos melegbe termelni szinte lehetetlen.
24: Tavaly 55 dináros, mint egy 180 forintos átlagárat fizettek az étolajgyárak a vajdasági napraforgó termesztőknek. Idén 40 dináros árral rukkoltak ki. De miután a gazdaszervezetek felemelték a hangjukat, emeltek az áron, mondja a gazdaköri elnök.
6: Egyes Kikinda környéki átvevők 59 dináros akontációs árat kínáltak a napraforgói, ami teljes mértékben elfogadható ár lenne, akkor, hogyha holdankénti hozamot lenne 15-6-7 másánál. De ezt nem fogjuk elérni itt, ami a zentai határt illeti. Körülbelül az átlag hozam, amikor készen lesz a napraforgó aratásain, gondolom, hogy a 12-3 méter más, ami teljes mértékben veszteség a termelőnek, még 60 dináros áron is.
24: Az alacsony hozam mellett problémát jelent a termés gyenge minősége, elsősorban a tisztátalanság magas százaléka. A felvásárlók ugyanis 1%-nyi tisztátlanság után 2%-ot levonnak az átadott termény mennyiségéből. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kivitelre szánt napraforgó folyami szállítását ellehetetleníti a Duna alacsony vízállása. Sándor József, a Felsőhegyi Szövetkezet vezetője.
7: A Duna nem hajózható, tehát azok a kereskedők, akik a Dunán keresztül szerződtek, azok most gondban vannak. Nem tudni, hogy mikor válik hajózhatóvá a víz, kamionokkal sokkal nagyobb a költsége kiszállításnak. Egyrészt, másrészt pedig ilyen minőségben, ami itt van, és más ott is, ami van, tehát ez nem külkereseti minőség.
24: A napraforgót követően a kényszerítésnek indult kukoricát, ahol tehették, már lesilózták a termelők. Az időben elvetett, megfelelő agrotechnikában részesült földeken napokon belül elkezdődik a betakarítás. A termelők legjobb esetben fél termésre számítanak. Kobreher Ervin.
6: A 40 ennyi-mennyi fokos hőmérséklet megtette a hatását, viszont itt látszik, hogy azért szépen vannak csővek, amik lefordultak, úgyhogy itt még azért gazda is olyan döntést hozott, hogy ezt be lehet takarítani. Itt azért 1200-1500 kiló holdanként én gondolom, hogy várható. Elmondhatjuk, hogy itt a zentei határban ami olyan volt, hogy a múlt héten, két héttel ezelőtt még zöld masszának föl lehetett használni, azt a jószágtartók lesilózták, értékes takarmány készült belőle, ezzel is mentették azt a kiadást, ami a következő évi termelés megalapozásához ki kellene, hogy adjunk, és pénzre van szüksége termelőknek, hogy ezt meg tudják lépni.
2: Az aszály és a szélsőséges időjárás miatt a víz egyre nagyobb érték, de vajon miként tudjuk helyben tartani és hasznosítani a rendelkezésünkre álló kék aranyat? A víz megtartása az élelmiszerbiztonság egyik kulcskérdése is. A közelmúltban Győrben tanácskoztak a szakemberek, ahol először Bóna Szabolcs agrárminisztert kérdezte, Gárdonyi Eszter.
20: Győrben vagyunk, a vizek városában, sok folyó találkozási pontján. Én azt gondolom, hogy az a víz, ami keresztül folyik az országon, abból kell minél többet visszatartani. Az idei évben azzal, hogy egy kicsivel előbb kezdtük el a víz visszatartást, és sajnos nem optimális időben, mert csak május elején, azzal június 1-jéig 143 millió köbméterrel több vizet tudtunk visszatartani országosan. Hogyha ezt időben elkezdjük, és egész éven át próbáljuk, amit lehet a folyóinkból kivinni a tájba, és a tájba tartani a vizet, akkor azt gondolom, hogy az aszály helyzetet és az aszálynak a hatásait tudjuk egy kicsit mérsékelni.
8: Gazdákkal sokszor beszélünk arról, hogy ha van is eső, akkor ez borzasztóan hirtelen lezúduló minimál mennyiség éri el a talaj mélységi szintjét, mert a szél itt a kis alföldön ráadásul el is viszi. Vannak-e olyan praktikus ötletek, esetleg lesznek-e olyan pályázatok, amik ezekhez kötődnek, hogy mondjuk legalább ezt a lezúduló vízmennyiséget valahogy meg tudjuk fogni?
20: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy az élő talajt kell fenntartanunk. Ha egy talaj él, egy talaj megfelelőképpen van borítva, tehát van rajta növényállomány, van rajta borítás, akkor alkalmas arra, hogy ezek az intenzív csapadékok is ne simán lefolyjanak róla, hanem képes legyen befogadni és megtartani. A megfelelő talaj használat, a megfelelő talajtakarás, illetve az lehet rá megoldás, hogy helyesen gazdálkodunk rajta. Ezt edukációval lehet elősegíteni, tehát a vidéki emberekkel, a gazdálkodókkal, gazdálkodókkal, el kell kezdeni arról beszélni, hogy ők mit tudnak tenni annak érdekében, hogy ezeket a hatásokat csökkentsék. A homokhátsági részen ott nagyon összetett az a probléma, ami van. Egyrészt nincsen nekik olyan vízük, ami keresztül folyna rajtuk, másrészt most már a kipárolgás csökkenése miatt a helyi csapadék mennyisége is drasztikusan lecsökkent. De az országnak egy jelentős részén még nem ez a helyzet, tehát csapadékunk van, csak nem tudjuk ott tartani helyben.
8: Az uniós szabályozásban is kell valami egységet teremteni, hiszen nem csak mi vagyunk ebben a helyzetben.
20: Olyannyira kell, hogy nálunk volt egy V4 plusz 4-es agrárminiszteri találkozó Balatonfüreden, és az egyik fő témakör pont a szélsőségeknek a kezelése és ezeknek a kutatása, ezeknek a hatásoknak az ellenszerének a kezelése, keresése, és ebbe az együttműködés volt. A másik az pedig a különböző kockázati tényezők által kiváltott károk egységes kárkezelése. Tehát én azt gondolom, hogy igen, unió szinten is kell ezzel foglalkozni, viszont egy másik fontos üzenete volt ennek a találkozónak is, hogy ebben rugalmasságot kell teremteni, hiszen minden országnak más a problémája. Mindegyikre kell tudni valamilyen választ adni, fel kell készülnünk arra, hogy ezek a szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek, és egyre intenzívebb válaszokat igényelnek.
8: Mi rengeteget szoktunk beszélgetni az élelmiszerbiztonságról és a talajminőség biztosításáról. Itt hogyan lehet alakítani azt, hogy a víz itt maradjon nálunk?
9: Bemutatásra fog kerülni majd egy mobil meteorológiai állomás, ami egy saját fejlesztés.
11: Tóth Tamás, a Győri Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér karának dékánja.
9: Fel fogjuk villantani azt, hogy hogyan lehet az úgynevezett agriszolárrendszeren keresztül napelemmel energiatermelést, illetve ugye az öntözést is megvalósítani, és egyébként egy nagyon érdekes esővíz projektet is be fognak mutatni a kollégák, hogy hogyan lehet az esővizet egyfajta ilyen kiegészítő termékként piacra helyezni.
8: Az előrejelzések szerint ez a helyzet ez nem hogy nem javul, hanem egyre súlyosabbá válik. Erre is készülni kell?
9: Abszolút, de mindazok a dolgok, amelyek

0: kapricatermésre számítanak a gazdák, legalább 170 mm-nyi víz hiányzik a talajból. Pilisi Csenge információi.
1: Papírszárazságot.
2: Sajnos itt az időjárás az elmúlt 3-4 hónapban teljesen odavágott a kukoricának, itt gyakorlatilag a termésnek az esélye már nulla.
3: Mutatja egy káli kukoricaföld mellett Ignác Szabolcs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hevesvár megyei elnöke. Az aszály miatt a kukorica termés átlaga töredékére csökken, már ahol egyáltalán lesz mit betakarítani.
2: Tömegtakarmány, illetve mint szemes takarmány előállításra szokták a kukoricát használni. Ezzel a nagy napsütéssel, meg a meleggel, meg a nulla csapadékkal megsemmisültek a kukoricatáblák.
1: Megégtek, meg sültek.
2: Nincs rajta termés, ez nem éri meg betakarítani, nincs is mit.
1: Ez hatalmas kiesést jelent.
2: Augusztus közepéig kárenyítési rendszerben már lehetett beadni pályázatokat, itt már az állam valamennyire fogja támogatni őket a termés kiesését, csak ugye az lesz a nagy probléma, hogy annyi mennyiségű pénzösszeg nincs benne, amivel a jószágot tudnánk etetni, meg tudnánk valamennyi kis árbevételt produkálni belőle. De itt legnagyobb probléma az, hogy nem ezt
3: a
2: kormány.
3: A kukoricán egy hektáron 10 helyet csupán 1 tonna termés várható, mondja Csontos András, a Mezőgazdasági Szövetkezet HORT ügyvezető igazgatója.
4: 2000 hektáron gazdálkodunk, és a 2000 hektárból már csak 90 hektár a kukorica területünk. 2025-ben még ez 170 hektár volt, még 4,5 tonnás termés eredményt értünk el, de már megsült a kis a kukoricáknak a virágzáskora. Pollenje elégett, és nem voltak teljesen megtermékenyülve a csővégek. Nagyon sok meddőtő van, nagyon sok rosszul termékenyül, tehát ott ki kéne bontogatni csőkedezményt, hogy lássuk, hogy mennyi szem van rajta, illetve nagyon aprók maradnak a szemek, tehát nem talál vizet a növény, és tulajdonképpen az ezer szemtömeg is nagyon alacsony lesz.
1: Mekkora kárt jelent ezenaknek? Mekkora kiesést?
4: Katasztrofális lesz a kukoricának a költségbevétel mérlege, de sajnos a nyári betakarítású növényeken, az őszi árpán, őszi búzán, repcén is már igen komoly károk keletkeznek, terméskiesések és minőségi romlás tapasztalható.
1: Azon nem gondolkoznak, hogy ezen a növényi kultúrával felhagynak?
4: Sajnos nincs alternatív a kukorica kiváltására.
1: Tulajdonképpen a tartalékokhoz kell majd nyúlni a gazdáknak?
2: A szálas takarmánynál, amit télire már bekészítettek a gazdák, ahhoz kell majd még hozzányúlni. De nagyon remélem és nagyon bízok benne, hogy a 22-es évben volt így, hogy szeptember végén, október elején lejött egy csapadékos időszak, és még akkor szálas takarmányt tudtak gyűjteni, tudtak használni az állatok részére. Ezt már nem tudjuk honnét behozni, igen. Tehát ez sajnos már elment ez az év a takarmány előállítás szempontjából.
1: De akkor ez milliós kiesés a gazdáknak?
2: Igen, tehát ahhoz képest, hogy 2-3 évvel ezelőtt 8-9 ezer forintok voltak egy szénabála, most már ez felment 25-30 ezer forintjába. Ugyanúgy a fuvarnak a költsége, azok is emelkedtek fölfelé. A vetés az 2025-ben volt a 7700-7800 hektár környékén, ez most már lement az idei évben 7000 hektárra. De most, hogy ebből mennyi lesz a termésadó, szerintem gyakorlatilag nulla.
0: A gyenge minőségű gabonatermés ellenére nem várható sem a liszt, sem a kenyér árának növekedése. Az idei mennyiséget és minőséget szinte teljesen a vízhiány és a forróság határozta meg. Nagy Margit összeállítása.
5: Minősége szerintem takarmány minőségű.
3: Lőcsei Mihály délalföldi gabonatermesztő minősítette idei gabonatermését.
5: Késő jött az eső. Van egy 2-3 hektár árpám, azok olyan elfogadhatók, a búzák azok sajnos gyengék lesznek.
3: És az árpám milyen terméshozamot ígér?
5: Hát szerintem 5 tonna.
3: És a búza?
5: Az is 4 tonna.
3: A gabona minőségét és mennyiségét a vízhiány és a magunk mögött hagyott extrém meleg határozza meg. Túl az aratáson és a beraktározáson Petőházi Tamást, a gabonatermesztők országos szövetségének ügyvezetőjét kérdeztük arról, milyen lett a gabona termés idén Magyarországon.
6: Sajnos a 2026-os év az elmúlt évek legrosszabb éve lesz. Körülbelül 4.100.000 tonna őszi búza termet, ez kevesebb 1 millió tonnával, mint az előző évben, és őszi árpából pedig ilyen 300.000 tonnával termet kevesebb. Látjuk azt, hogy a őszi kapás növények is majdnem teljesen tönkrementek. Ha mindent összeadunk, az összes termést, akkor ilyen 17-18 millió tonna gabona szokott Magyarországon teremni az olajos növényekkel. Gyakorlatilag fele termést fogunk országosan betakarítani, mint az előző években. 4.100.000 tonna termet buszából, 1.100.000 tonna a malomipari felhasználás, ebből készül Magyarország kenyere. Amiben viszont jelentős változás van, az, hogy a takarmányipar is keresi a búzát, a nem megtermendő kukoricát próbálják kiváltani. Ez azt jelenti, hogy az ő 800.000 tonna körüli felhasználás használásuk felemelkedik, ön 1 millió

0: 2-1 millió 300 ezer tonnára, keményítőipar egy 300 ezer tonnát szokott fölvásárolni, és ugye egy 300 ezer tonna vetőmagra van még szükség, a többi pedig exportáru alap.
1: Az árak Európa szerte stagnálnak, itthon picit emelkednek, folytatta Petőházi Tamás.
0: Hát egy picit emelkednek az árak, nagyjából a 70 ezer forint környéki árak kezdenek kialakulni húszából, tonnánként, az árpából 60 ezer forint fölé mentek az árak, igazán exportpiacok nincsen, egy-egy tételről hallunk, ami elindult Olaszország felé, nagy kereslet nincsen, ahhoz, hogy közelítsünk a nullához, ahhoz búzában egy ilyen 90 ezer forintos árak kellenének.
1: A kevés termés miatt raktározási gondok nincsenek az idén.
0: 20 millió tonna körüli raktárkapacitásra rendelkeznek, hogyha nem lesz 10 millió tonna az össztermés az országban, úgyhogy ez nem lehet most ebben az évben probléma.
1: Az éghajlatváltozás nagy vesztese a kukorica, amelynek termőterülete az elmúlt években drasztikusan csökkent.
0: A klasszikus 1,2 millió hektáros termőterületről 600 000 hektár alá csökkent a kukorica vetésterülete.
1: Mindennapi kenyerünk biztosított. Az új lisztből már sütik a kenyeret. Ezt Varga Ferenc, az Ásotthalmi és Mórahalmi Varga Pékség tulajdonosa mondta el.
2: A malmok általában úgy kezdik a lisztörlését, mikor megjelenik az új gabona, hogy első vegyítik, mert nyilván a gabonának is érnie kell, és aztán egyre kevesebb régi gabonát raknak, de alapvetően azért augusztus 20-án már biztos, hogy benne van valamilyen százaléka az új gabona.
1: A vásárlói szokások megváltoztak, inkább kevesebbet vesznek, de jobb minőségűt.
3: Nem sok kenyeret eszünk, nekünk fél kiló elég 3 napra.
1: Milyen kenyeret szokott vásárolni?
4: Hát én most teljes kiörlésű, csak a kislányom miatt.
1: Inkább kevesebbet vesz és minőségit, vagy inkább többet vesz és akkor olcsóbbat?
4: Most már kevesebb és minőségibbet veszünk.
1: Demus Orsolya üzletvezető ül itt velem szemben. Milyen típusú kenyereket vásárolnak az emberek?
5: A vadkovászos kenyereinket, azokat nagyon szeretik. Alaptermékünk a fehér kenyér, természetesen ebből fogy a legtöbb, viszont a háztartásokban már egyre jobban az egészségesebb vonulat felé mozdul el a vásárlási tendencia. Beszélhetünk akár egy tönkölyös kenyérről, ami egy ősgabona fajta, vagy az alakuros kenyerünk, az egy nagyon közkedvelt, de még mindig egy hagyományos roskenyeret is nagyon szeretnek az emberek.
1: Nagy az esély arra, hogy az idén sem a liszt ára, sem a kenyér ára nem emelkedik.
2: Estek a lisztárak egy nagyon picit, mi a tavalyi lisztárainkkal megyünk. Én azt gondolom, hogy a magyarországi helyzet biztos nem indokolja, hogy lisztár emelkedés legyen.
6: Lángosban, kenyérben egyaránt finom a burgonya, és nem csak az én véleményem ez, mint ahogy a következő riportból hamarosan ki is derül. A kenyér az élet szimbóluma, hagyományosan búzából készül, így fontos, hogy az aszály milyen mértékben befolyásolja a terméshozamot. A hosszú hétvégén a Magyar Ízek utcáján lehetett kóstolni a Szent István napi verseny győztes termékeit. A riporter Barta Bernadett.
7: Pilisi pityókás kenyér, talán a nevéből is már lehet sejteni, hogy akkor burgonya biztosan lesz benne, mert hogy a pityóka ugye a burgonyának az egyik neve. Szász Krisztián, a Szász Pékség tulajdonosa.
8: Szeretünk burgonyával dolgozni, az első díjnyertes kenyerünket is burgonyás kenyérrel nyertük. Mi szeretünk ugye ezzel dolgozni, dolgoztunk, mi nem a versenyre készültünk, hanem terméket fejlesztettünk, és annyira jól sikerült, hogy áprilisban beneveztük a versenyre. Annyira jó ízvilágot párosít a kenyérnek a burgonya, és annyira jó szaftosságot biztosít, szerintem kiváló, sokkal jobb kenyeret lehet belőle gyártani, mint egy egyszerű húzaviszta.
7: Egyszerűbb is dolgozni a burgonyával a tésztában?
8: Nem, egyáltalán nem nehezebb. Ezt próbálkoztunk, gyakoroltunk, teszteltük a kenyeret, végeredményben arra jutottunk, hogy ehhez a kenyérhez a burgonyát a liszttel együtt szagasztjuk az első perctől kezdve, hogy teljesen homogén legyen a tésztában a burgonya, tehát ne legyenek benne burgonyadarabok. Főtt burgonyával, a modern ragasztógépekkel nagyon jól át lehet dolgozni a tésztát, és teljesen homogénnél lehet tenni.
7: Mennyire szokatlan a pék szakmában, hogy mondjuk a burgonyával dolgoznak, és például egy Szent István napi kenyér burgonyás?
9: Csepte József, a Magyar Pék Szövetség elnöke.
10: Ez abszolút nem szokatlan, hiszen a burgonya az egy hagyományos alapanyagnak számít a kenyerek között. Régi hagyományokat tekintve is, már őseink is használták a burgonyát a kenyérhez. Nagyon jó összetevője a kenyérnek, nem véletlen a szigorú zsűrinek a alapján nyert el az első helyezést.
7: Nagyon nehéz dolga van, én úgy gondolom, a pékeknek, hiszen azért az aszályhelyzet azért érinti a pék szakmát is. Mennyire érzik már most a pékek az aszályos időjárás? hatásait.
10: Az alapanyagellátás tökéletesen megoldott. Az eddigi évek folyamán tavalyi gabonából is maradt az országban sok, tehát gyakorlatilag per pillanat attól nem kell tartanunk, hogy nincs megfelelő alapanyag, nem lesz megfelelő mennyiség és minőségű sütőipari termék. Egyelőre ezt a sütőipari szakma még nem érzékeli, hát mi is látjuk az időjárást, azt gondoljuk, hogy egy idő után a szakmához is el fognak jutni ezek a problémák, meglátjuk, hogy mit fog okozni, nagyon reméljük, hogy minél hamarabb megtalálják a megoldást arra, hogy hogy lehetne gabonát termeszteni az ilyen esetlegesen aszályos időjárási körülmények között is, vagy mik azok a növények, amiket termeszteni kell az ilyen időjárási körülmények között.
7: Innovatív kategória adja magát, hogy gyakorlatilag szeretnek a pékek megújulni, és a tradíciók, a hagyományok mellett azért újabb és újabb alapanyagokhoz nyúlni. Mennyire látja, hogy mondjuk például az aszályos időjárás hatására mennyire ugrott meg például mondjuk a kenyérverseny nevezőinek száma?
10: Nem kapcsolnám ezt össze az aszályos időjárással, ezt én inkább annak tulajdonítanám, hogy a vásárlók igénylik azt, hogy új alapanyagok legyenek összekeverve ezekbe a termékekbe. Ugye az innovatív kenyér kategória győztes termékénél például 3 magot kevertek most bele a kovászos technológiával készült kenyérbe. Erre van egy vásárlói igény.
6: Barta Bernadett riportja után most egy hír a Dunakanyarból. Újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Kedves hallgatóink, bő 2 perc múlva 6 óra, akkor kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. A hajnaltáj stábja pedig már a búcsúzik, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: műsorajánló.
1: Napközben.
2: A nyári időszakban szinte mindennaposak a konfliktusok a kétkerékkel közlekedők és az autósok között.
3: Biciklisek úgy viselkednek, mintha övék lenne az út, és mindig nekik van igazuk.
2: Figyelmetlenség, a KRESZ szabályok nem ismerete, vagy a türelmetlenség lehet a kiváltó ok? És vajon hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni, vagy akár megelőzni? Műsorunkból ez is kiderül. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió új hírmagazinja. 2026. augusztus 24-én hétfőn 6 órakor. Én Benyó Rita vagyok. Eső ma sem lesz, de a meleg már elviselhetőbb lesz, 27 fokra számíthatunk. De nézzük is, hogy mik lesznek a mai témáink, és kik lesznek a mai vendégeink. Indul a közhang, valódi egyeztetések jönnek, vagy ez is az Abszolút Filmszínház része? Vendégünk Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Itt a fideszes megújulás. Polgári demokraták néven egyesületet alapít Navracsics Tibor. A részletekről az Orbán kormány volt miniszterét kérdezem. Száznapos a Tisza kormány, teljes átalakulásban a Fidesz, Lakner Zoltánnal elemzünk. A függetlenség napja Ukrajnában, jelentés a frontról. De mindenek előtt jöjjön a reggeli krónika.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Először a legfontosabbak röviden.
5: Szerdán már teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű.
4: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete.
5: Függetlenségének 35. évfordulóját ünnepelte Ukrajna.
4: Most pedig következnek a részletek. Szerdára éri el újra a teljes 2000 megawattos teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt tegnap, amikor megtekintette az atomerőmű reaktorcsarnokát és dúsított urán tartalmazó kazettákat. Az erőmű termelése ekkor már több mint 40%-os volt. A kormányfő megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját.
6: Várhatóan szerdára fog újraindulni az összes turbina, és hogy várhatóan szerdára éri el a teljes, a névleges teljesítményét, a 2000 megawattot a paksi atomerőmű. Azóta is tervezette halad a folyamat, jelenleg a 8 nagy szivattyúból már 7 üzemel.
5: Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, aki több hete a paksi atomerőműnél dolgozik. Megköszönte a felajánlásokat is, legyen szó szakértelemről, ételről, szállásról, több tízezer tonna kőről vagy műszaki kapacitásról.
4: Előre láthatóan 600 millió forinttal lesz olcsóbb a paksi fenékküszöb megépítése a vártnál, mondta a Védelmi Igazgatósági Hivatal főigazgatója. Kádár Pál dandártábornok elmondta, 33.500 tonna kő érkezik napi 60-70 teherautóval. 5.000 tonna követ ajánlottak fel cégek, amelyek a szállítási költségeket is átvállalták. A beruházásra eddig 1,6 milliárd forintot költöttek.
7: Még a neheze hátra van, ugye megtámasztása ennek a fenéküszöbnek, ez egy komoly mennyiséget hoz, de az már most látható, hogy 100 millió forintos megtakarításunk ebből az 1,6 milliárdból már most van, és ahogy most számoljuk, minimálisan 600 millió forintos megtakarítást el tud érni ez a projekt. Ez egy nagyon nagy dolog, és arra biztatok ismét mindenkit, hogy aki teheti és érzi magában az erőt, illetve az elkötelezettséget országunk iránt, tegye meg azt, hogy ezt a támogatást fenntartja és a továbbiakban is biztosítja számunkra.
4: Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter.
5: Kapitány István közölte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A teljes támogatási keretösszeget a kormány már átutalta az MFB részére. A hálózat fejlesztését és korszerűsítését Kapitány István alapvető fontosságúnak nevezte a biztonságos energiaellátás szempontjából, valamint hogy az ország bekapcsolódhasson a megújuló energiakapacitások rendszerébe.
4: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos része.
5: Az adómentes támogatást a családoknak nem kell külön igényelniük. A pénz első felét a Magyar Államkincstár folyósítja. A juttatást többek között az egyszülős családban élő, a tartósan beteg és az árvaellátásban részesülő gyermekek kapják meg. Mintegy 400 ezer gyermek érintett, mondta Forsthoffer Ágnes házelnök a közösségi oldalán közzétett videójában.
8: Kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el az országgyűlés az iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. Ennek köszönhetően most 100 ezer forint támogatásban részesülhet 400 ezer kedvezményezett gyermek. A támogatás első felét 50 ezer forintot augusztus 24-éig, a második felét pedig november 30-áig kapják meg az érintett családok.
4: Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök.
5: Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte, a kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok is finanszíroznák.
4: A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében.
5: Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrén járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők.
4: A magyar gazdaság növekedését várja erre az évre Csaba László közgazdász. A Közép-Európai Egyetem a CEU professzora emlékeztetett arra, hogy az év első és második negyedévében is 1,7%-os volt a növekedés.
9: Van egyfajta mozgás a gazdaságban, és hogy az a legvalószínűbb, hogy a magyar gazdaság harmadik és a negyedik negyedévben is valami fajta növekedést fog felmutatni, egy olyan időszakot követően, ahol 5 év átlagában a gazdasági növekedés az 1%-ot sem érte el, ott azért egy közel 2%-os növekedés gyorsulás akkor is, hogyha maga a növekedés ütem nem lenyűgöző.
5: Az uniós pénzek kifizetéséről szólva a szakember hangsúlyozta, a kutatásokra, beruházásokra először helyben kell előteremteni a forrásokat. A pénz csak azt követően érkezhet meg az Európai Bizottságtól, miután a kivitelezett projektek megfelelnek az uniós előírásoknak. Csaba Lászlóval a teljes beszélgetést 3/4 hét után hallhatják majd itt a Kossuth Rádióban.
4: Ma van Ukrajna függetlenségének napja. Az ország 35 évvel ezelőtt, 1991-ben ezen a napon vált ki hivatalosan a Szovjetunióból. Az emléknap alkalmából a Kossuth Rádió egy 29 éves Hollandiában élő magyar fiatallal készített interjút, aki önkéntes katonai szolgálatot vállalt a kelet-ukrajnai fronton. A férfi azt mondta, az, hogy Ukrajna még mindig fel tudja tartóztatni az oroszokat, szerinte nagyon bátor dolog.
10: Azt nem tartom igazságosnak, hogy ez csak nekik kell harcolniuk. Úgy gondolom, hogy ez veszélyt jelent Európára, ez a háború, hogyha esetleg Ukrajna megadná magát, amit valószínűleg nem fogják, vagy ha az oroszok előrébb tudnának nyomulni egészen át az országon. Ez mindenképpen veszélyt jelentene Európára, a balti államokra mindenképp. Meghallottam ezt a hírt, hogy igenis felépítettek először egy internacionális légiót. Voltam olyan retardált, hogy eljöttem, de soha nem fogom megbánni soha.
5: Ukrajna budapesti nagykövetsége közleményében azt írta, hálások Magyarországnak azért, hogy 35 évvel ezelőtt az elsők között ismerte el az ország függetlenségét. A Hollandiában élő magyar fiatallal készült interjút hírösszefoglalónk után hallhatják.
11: 20 év óta nem látott vihar söpört végig a hétvégén a Baltikumon.
5: Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben is.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Szoboszlai Dominik pontot mentett a Liverpoolnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB1 ötödik fordulójában két mérkőzés maradt vasárnapra. Bajnoki címvédő Eto Győrben 3-0-ra kiütötte az Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére, az Ete továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban egy sem született. Kisvárda Debrecen 0-0, a két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végigjátszotta a mérkőzést. Halász Bence 3. helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az 5. helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. Következik 2 hét múlva az olasz nagydíj Monzában. Köszönöm figyelmüket!
1: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Biatorbágy és az M0-ás között a Budapest felé vezető sávokat lezárták. Dolgoznak az M5-ösön, emiatt a főváros felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. Az M31-esen Nagytarcsánál az M3-as felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, emiatt a külső sávot lezárták.
1: Időjárás.
5: Ma sok lesz a napsütés, északon kisebb eső, zápor kialakulhat, többfelé megélénkül majd az északi szél. A hőmérséklet napközben 26 és 32 fok között alakul. A reggeli krónikában egyebek között beszámoltunk arról, hogy szerdán már teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű.
11: Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete.
5: Függetlenségének 35. évfordulóját ünnepelte Ukrajna.
11: Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
13: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
14: Hétről hétre különleges vendégek,
15: óriási csaták,
16: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
14: Ki tud többet Magyarországról?
17: Szerintem az én csapatom.
14: Majd meglátjuk.
16: Készen állnak az új évadra?
18: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
13: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 13 perc van. Augusztus 24-e, Ukrajna függetlenségének napja. Az ország immár 5. éve teljes körű háborúban védi a függetlenségét Oroszországgal szemben, és a fronton nem csak ukránok harcolnak. A finn kódnéven szolgáló 29 éves magyar önkéntes idén májusban csatlakozott egy nemzetközi roham alegységhez Kelet-Ukrajnában. Végzettsége szerint erdész, korábban nem kapott katonai kiképzést. Most több hónapos, kemény felkészítés után várja az első bevetését, amelyre akár bármelyik nap kiküldhetik. Strauss Emma szabadúszó újságíró augusztus közepén a kelet-ukrajnai front közelében egy erdőben találkozott vele. A beszélgetés közben a háttérben rendszeresen hallani egy ukrán drón zümmögését. Most az ő interjújuk következik.
10: Kalszájnom Finn, 29 éves vagyok, Magyarországon, Budapesten, a harmadik kerületben születtem. 17 éves koromban elköltöztem Hollandiába, Hollandiába jöttem ide, Ukrajnába. Ezt az egész katonai életet én mindig nagyon szerettem, és mindig nagyon akartam megtapasztalni. Valamilyen szinten ez gyerekkoromban hobbim is volt, például a fatalomban nagyon sok modelltankot festettünk, megépítettünk. Ez a háború, én, mint mindenki más, akkoriban azt állította, hogy ez valószínűleg 3 nap lesz, hogy 3 nap múlva az oroszok elér Kijevet. De szerencsére nem volt igazunk. És most, hogy elértünk idáig, hogy tulajdonképpen Ukrajna az egyik legerősebb hadsereg és ország, és még mindig fel tudják tartóztatni az oroszokat, szerintem ez egy nagyon bátor dolog, és ennek egy részese akartam lenni. Ez egy igazságtalanság, hogy azok az emberek, akik ezt a harcot harcolják, azok ezt nem érdemlik meg. Azok a srácok, akik mondjuk 2022-ben 18 évesek voltak és önként jelentkeztek, azok most 2026-ban tulajdonképpen 4 éve nem ismernek más, mint háborút, és én ezt nem tartom igazságosnak, hogy ezt csak nekik kell harcolniuk. Úgy gondolom, hogy ez veszélyt jelent Európára, ez a háború, hogyha esetleg Ukrajna megadná magát, amit valószínűleg nem fogják, vagy ha az oroszok előrébb tudnának nyomulni egészen át az országon. Ez mindenképpen veszélyt jelentene Európára, a balti államokra mindenképp. Meghallottam ezt a hírt, hogy igenis felépítettek először egy internacionális légiót. Voltam olyan retardált, hogy eljöttem. De soha nem fogom megbánni soha. A szüleim nagyon büszkék voltak. Fatarom azt mondta, hogy ha 20 évvel fiatalabb lenne és 20 kilóval könnyebb, akkor velem jönne. Anyukám nagyon féltett természetesen. A bátyám az először elfogadta, utána megszakított velem minden kapcsolatot. Ide jössz és feladod azt a nyugodtságot, azt a bizalmat a saját környezetedbe, hogy itt nem fog ilyen történni, és eljössz ide egy ilyen helyre, ahol bármi megtörténhet, bármelyik nap meghalhatsz, vagy bármelyik nap elveszted a legjobb barátodat. Szerintem mindannyiunknak van egy kis baja, hogy ezt feladjuk. És ez nem biztos, hogy rossz. Vannak jó példák, vannak rossz példák. Hát itt Kelet-Ukrajnában napi szinten hallom a robbanásokat. Múltkor ültünk kint valahol, és arra lettünk figyelmesek, hogy egy ilyen vus hangot hallunk, felnézünk, még egy zsuf, zsuf, zsuf. És kiderült, hogy az 4 siklóbomba, és az utolsó siklóbombát láttuk is, mint egy hatalmas fekete kereszt az égben, és utána 4 hatalmas robbanás. Igazából itt napi szinten hallasz többféle robbanást, akkor tudod, hogy oké, ez egy drón, az egy rakéta, az esetleg egy siklóbomba. Körülbelül itt most már 2,5 hónapja vagyok. A kiképzésünk az nagyon intenzív, de viszont nagyon egyensúlyozott. A parancsnokunk az mindig meggyőződik arról, hogy van elég szabadidőnk, hogy tudunk regenerálódni, de amikor kiképzés van, akkor az 150%-kal megy. Testnevelésre, futás, fekvőtámaszok, lövészeti taktikákat gyakorlunk, raj szintű mozgásokat gyakorlunk. Azt is tanuljuk, hogy hogyan kell mondjuk egy ellenséges állást megrohamozni. Most már itt vagyok több mint 2 hónapja ezekkel a srácokkal. Én úgy vagyok vele, hogyha értük valamit, meg kell tennem, és az az, hogy meghúzom a ravaszt, akkor meghúzom a ravaszt. Hogyha magamért meg kell tennem azt, hogy én hazamenjek, vagy tovább tudjam szolgálni az itteni célomat, akkor meghúzom a ravaszt. Legnagyobb félelmem fura nem is az, hogy az én életem van a kockán, hanem esetleg a bajtársaim élete van a kockán. Hogyha mondjuk egy küldetésem leszünk, és mondjuk én elkövetek valami hibát, az lehet, hogy nem csak az én életemet veszi el, hanem másokét. Szerintem az a legnagyobb félelmem itt. Ami legjobban hiányzik otthonról? Barátok természetesen, család. Hollandiában nagyon hiányzik az a féle kakaó, a sokomel, úgyhogy esetleg valamelyik hallgató úgy van vele, hogy küldene nekem egy kis holland kakaót, akkor nyugodtan. De más igazából úgy nem.
4: Strauss Emma riportját hallották a kelet-ukrajnai frontról, benne Finnnel, a 29 éves magyar önkéntessel, aki egy nemzetközi rohamalegység tagjaként készül az első bevetésére. De mi történik jogilag egy magyar állampolgárral, ha önkéntesként vagy zsoldosként csatlakozik egy külföldi hadsereghez? És hol tart maga a háború ezen a nyáron? Erről kérdezem most Takács Márk katonai szakértőt, aki, ha minden igaz, itt van már velem a telefonvonal végén. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
4: Akkor kezdjünk is ezzel, ha az előbb a riportban hallható Finn egyszer csak úgy döntene, hogy hazajön Magyarországra. Érné-e őt bármilyen retorzió azért, mert csatlakozott az ukrán hadsereghez?
15: Ez nem is katonai, ez egyszerű jogi kérdés, és alapvetően igen, a főszabály szerint, aki nem szövetséges állam haderejébe önként ajánlkozik részletkiképzésen, vagy éles műveletekben akár az 1-5 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő. Ez egyszerűen a törvény, a szövetséges országnak számít az, aki NATO, vagy EU tagállam, vagy esetleg kétoldalú szövetségesi szerződés vagy a Magyarországgal, Ukrajna nem ilyen, de rá sajnos egy ilyen büntető eljárás vonatkozna, és erre van amúgy friss ügyészi gyakorlat is.
4: Ma augusztus 24-én Ukrajna a függetlenségét ünnepli. Milyen állapotban van most akár az ukrán nemzet, akár az ukrán hadsereg, így most már több mint 4 évvel a háború kirobbanása után?
15: Az ukrán hadsereg jobb állapotban van, mint 1 éve várhattuk volna. Ugye 2025. augusztusában azért az oroszok nagy léptékben tudtak előretörni több helyen is, és pont 2025. augusztusában volt az ukránoknak egy ilyen lakmuszpapírja, amikor Pokrovsztól keletre Kucseriv járnál volt egy nagy orosz előretörés, és az ukránok ezt egy újszerű eljárással fel tudták számolni, és azóta amúgy ezt tökéletesítették, és ennek segítségével 2026 első felében a Dnipói régióban például jelentős sikereket tudtak elérni. Ez nem azt jelenti, hogy az ukrán hadsereg megfordította a háború menetét és a hadászati kezdeményezést a kezébe vette, de hogyha azt tekintjük, hogy a háború arról szól, hogy erőszakkal kényszerítsük az akaratunkat egy másik félre, akkor jelenleg az oroszok nem tudták az akaratukat, a stratégiai hadmeneti céljaikat rákényszeríteni az ukránokra, az ukránok pedig részben tudták az oroszokra.
4: Ugye a nyarak arról szólnak most már évek óta, hogy ilyenkor ki tudja a jobb pozíciót elérni ősz előtt, az eső és a sár előtt. Tudunk-e úgymond győztest hirdetni a nyárra, hogy kinek sikerült jobb pozíciót foglalnia el ebben az időszakban?
15: Igen, a nyára egyértelműen az ukrán hadsereg, de nem azt jelenti, hogy sajnos, hogy felszorították a saját országukat, hanem azt jelenti, hogy egyes területeken, a Dnipói régióban, a Hajcsul, Jancsul és Ovcsa folyók mentén, főleg ugye a nyáron nem is arról szól most már a nyár, hogy nincsen sár, mert ugye nincsenek nagy manőverek a fronton, hanem van vegetáció, ami elrejti a gyalogságot az ellenséges drónok elől, legalábbis jobban tud rejtét biztosítani. A sár majd akkor lesz gond, amíg már most is gond, hogy a logisztikát hogy tudják a felet biztosítani, ugyanis egymás háta mögé 10-15 kilométerre simán bármit el tudnak találni bármikor, míg most már az ukránok elég jó képességeket bírnak a téren, hogy 50 kilométer az oroszonalak mögé támadjanak, és hogyha bejön a sáros időszak, akkor ugye például a földutak, a teherautók, szárazszerű drónok számára nem lesznek járhatóak, ezért sokkal kevesebb logisztikai utat kell ellenőrzés és támadás alatt tartani, ezért még jobban le fognak lassan a műveletek, mert nem lesz, ami erre egy gyalog, és nehezebb lesz a logisztikát biztosítani.
4: Okozott-e bármilyen fennakadást, vagy inkább előre rendítette az ukránokat az, hogy ugye egy jelentős katonai vezetési átalakítás történt itt az elmúlt időszakban?
15: Igen, és ennek jelentős része politikai okokból történt, ugye a védelmi miniszter leváltása. És sokan megmondják, hogy nem szabad a háborúban leserelni a vezetés, hiszen a katonai műveletek sikerének egyik alapvető feltétele a vezetés egysége. Én erre mindig azt mondom, hogy egy katonai vezetőnek, főleg háborúban az inkompetencia az halálos bűn. És nem véletlenül volt az Egyesült Államok 1944-45-ben, 43-ban, ha kell, művelet közben rúgta ki az adott hadosztály hadsereg parancsnokát, mert egyszerűen az emberek többet ér annál, mint hogy egy vezető helyén maradjon. Itt most úgy látjuk egyenlőre, hogy a vezérkari főnök személyének lecserélése az örvendetes, egy sokkal jobb minőségű katonai vezető került a helyére, az új miniszter nem meglátjuk, azt még nem tudjuk eldönteni.
4: Mennyire bizalmi kérdés ez most, és egyáltalán az ukrán társadalom mennyire van még a hadsereg mögött, ugye nyilván az is egy ilyen 4 éves háborúnak az is az egyik legfontosabb kérdése, hogy meddig bírja még maga a társadalom. Hogy állnak ők most?
15: Milyen, azt pontosan nem tudom megmondani az ukrán társadalom, hogy áll, viszont a hadsereg az egyetlen olyan szervezet szinte, ami mögött még töretlen a bizalom, úgyhogy a hadsereg mögött tényleg van a lakosság bizalma.
4: Ugye a nyár egyik fontos változása az is, hogy egyre inkább kikerült a frontvonal mögé a háború. Ugye az ukránok az orosz finomítókat, üzemanyagraktárokat és más gazdasági katonai célpontokat is támadnak mélyen Oroszországban, miközben Moszkva pedig egyre intenzívebb rakéta és dróncsapásokat mér az ukrán hátországra. Ez egy új szakasza már a háborúnak?
15: Mindenképp egy eszkalációja, mind intenzitásban, mind térben. Ugye fontos azért megjegyezni, hogy stratégiai légihadjárattal még soha egyetlen háborút nem nyertek meg, tehát csak bombázásra vagy rakétázásra, viszont nagyon fontos nélkülözhetetlen eleme. Oroszország már régóta támadja Ukrajnát, és valószínűleg idén télen is egy borzalmasan nehéz tél elé néz Ukrajna, ahol a városokban nem lesz áram, nem lesz a toronyházakban ivóvíz, szennyvíz, tehát ez egy borzasztó nehéz tél lesz. Viszont Oroszország, ugye ez is az ukránoknak egy ilyen kitartását jelz, hogy ezzel úgymond poénkodnak ilyen keserédesen, hogy hát az oroszok egyszer már szétlőtték az energetikai infrastruktúrát, azt még egyszer nem tudják szétlőni. Viszont a ukránok, és egy stratégiai szempontból érdemes nézni, az ukránok azt támadják, hogy Oroszországnak a háborúzáshoz szükséges képességeit jelentik. Mi kell Oroszországnak háborúhoz? Pénz és ember. A pénzt Oroszország jelenleg egy harmadik világbeli gazdaságról beszélünk, szóval jellemzően kőolajtermékek és földgáztermékek exportjából éri el. És igazából letéren sikeres az ukrán légi hadjárat és Oroszországot kőolajtermék importőrré tette. Az azt jelenti, hogy nem tud Oroszország ebből pénzt keresni. Azt, hogy ilyen Oroszországban lesz pénz a háborúra, az politikai kérdés, viszont itt meg átmegyünk ugye az ember oldalra, ugyanis a nemrég kirúgott védelmi miniszternek köszönhetően Ukrajna képes havonta több orosz katonát megölni, vagy megsebesíteni a drónos segítséggel a fronton, mint amit az orosz hadsereg behoz, és ráadásul a hátország támadásával ugye Oroszországnak a lakosságát súlyosan érintő, persze nem háborút nyerő, de a fehérbőrű orosz etnikum lakosságot súlyosan érintő logisztikai központok támadásával igyekszik nyomást gyakorolni az orosz lakosság hozzáállására. Ez utóbbi még kérdéses, hogy sikerülni fog-e.
4: Ha már az anyagi támogatást említi, ugye nem csak Oroszországnak, de Ukrajnának is jelentős pénzösszegekre és eszközökre van ehhez szüksége, és hát az elmúlt évnek a nagy vitája volt, hogy ki mennyire támogatja, mennyire vannak még mindig ott az amerikaiak mögöttük, mennyire veszi át Amerika szerepét az Európai Unió. Hogy állnak most a támogatásokkal?
15: Az Egyesült Államok igazából pénzre nem nagyon ad. A hírszerzési támogatást úgy tudjuk, hogy még megadják, ami nagyon-nagyon hiányzik, az a ballisztikus rakéták ellen jó használható Patriot légvédelmi rakéták, ez ugye Irán környékén került felhasználásra a legtöbb Egyesült Államok készletében nem igazán tudnak átadni. Minden más tekintetében, hogy az Európai Unió finanszírozza jelenleg Ukrajnának a hadviselését jelentős mértékben, illetve Ukrajna arra büszke, és ez egy nagyon érdekes és megtanulandó tanulság, hogy a harctéren bevetett fegyverrendszerek összességében több mint 60%-át, de vannak olyan fegyverrendszerek, például szárazföldi légidrónok, de mint 95%-át Ukrajnában állítják elő, teljes értéklánc tekintetében, és ez egy nagyon-nagyon fontos stratégiai autonómia, amit nekünk meg kéne tanulni, hogy hogy csinálják.
4: Szintén sokszor lehetett hallani azt a mondatot, hogy ezt a háborút, ezt az ukránok képtelenek megnyerni a fronton, mivel több mint 4 éve tart a háború, és nem látjuk a végét, ezért nehéz nyilván jósolni, hogy egyszer csak mégis mi lesz a vége. De ez a háború megnyerhető a fronton, vagy csak tárgyalóasztalnál lehet majd megnyerni?
15: Igazából ezt a háborút a fronton Ukrajna már megnyerte, és ezt nagyon nehéz elfogadni, ugyanis megint azt kell nézni, hogy a háború, a politika folytatása más eszközökkel. Oroszországnak a kinyilvánított politikai célja az, hogy Ukrajna már pedig ne legyen, legalábbis független államként, hanem egy ilyen betagozódott bábának legyen. Ezt a fronton, a harcmezőn az ukrán hadsereg megakadályozta, és innentől kezdve sajnos rengeteg ember élet árán már csak az a kérdés, hogy egy ilyen demarkációs vonal hol lesz. De független Ukrajna az 99,99%-ig meg fog maradni, és innentől kezdve Oroszország a politikai célja nem érte el, Ukrajna politikai célját pedig elérte. Itt ugye már csak az a kérdés, hogy mikor hajlandó a Kreml rezsim ezt belátni, hogy ezt nem sikerült megnyerni ezt a háborút.
4: Nyilván ez a legnehezebb kérdés, hogy mikor jön el ez a pont. Az elkövetkező időszakra, őszre, télre lehet-e jósolni, hogy mi várható, vagy mire érdemes figyelni?
15: Nagy kérdés, hogy Oroszország mernek-e mozgósítani, és milyen mértékben. Ugye Oroszországnak addig gépezetét a beletolt emberélet működteti, hogyha képesek továbbra is havonta legalább 30, de inkább 40 ezer embert behozni a hadseregbe, akkor ugyanilyen intenzíven tud tovább menni. Hogyha nem, akkor ez szépen lassan le fog csökkenni az intenzitás a szárazföldön, de a hadászati légi hadjárat ugyanilyen intenzíven tud tovább menni, arra mindkét félnek megvan a képessége beláthatatlan idején.
4: Takács Márk katonai szakértő, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, legyen így máskor is.
1: Közlekedés.
17: Jó reggelt kívánok! A fővárosban sötétek a jelző lámpák ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják majd. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petur utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárták mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Sávlezárás nehezíti a haladást mától a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
4: 6 óra 30 perc, 15 másodperc. Hírek Bordi Andrástól.

0: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Pakson. Még nagyjából 150 méter kell, hogy összeérjenek. Csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthon elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körülhatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Idehaza csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósult fesztivál idén negyedik éve lesz megrendezve. Késő nyári időre készülhetünk ma, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, ismét sok napsütésre készülhetünk. Az északnyugati, északi megyékben helyenként jelentéktelen eső, zápor kialakulhat. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 26 és 32, este 17 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor várjuk Önöket.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A mikrofonnál pedig Benyó Rita, 6 óra 33 perc van. Erős személyközpontú kommunikációt folytat Magyar Péter miniszterelnök, amelynek fő terepe a közösségi média. Az úgynevezett influencer kormányzás itthon még szokatlan, de külföldön, különösen krízis helyzetekben teljesen bevett gyakorlat. A közvélemény kutatók először akkor mérték a Tisza népszerűségének csökkenését, amikor Polgár Judit júliusi államfői jelölése komoly vitát váltott ki a közéletben. A különbség azonban még most, augusztus második felében is jelentős a mostani kormánypárt és elődje a Fidesz között. Részletek Sipos Ildikótól.
3: A Publikus Intézet július végén készített kutatást a Népszava kérésére, a pártok támogatottságáról, a miniszterelnök alkalmasságára is rákérdeztek. Az adatközlés szerint májusban a megkérdezettek 72, júniusban pedig 62%-a találta alkalmasnak Magyar Pétert az ország vezetésére, ami egy hónap alatt 10%-pontos csökkenés. Orbán Viktort a válaszadók 29%-a találta alkalmasnak erre a feladatra. Májushoz képest a volt kormányfőnél ez egy hiba határon belüli 2%-pontos növekedés. Július végén a Political Capital 3-5%-os csökkenést mért a kormánypárt népszerűségében. Van miből kopjon, a csiszolódás nem céltalan kopás, így értékelt Magyar Péter a Facebookon. A kutató szerint két hónap adatai alapján nem vonhatóak le tendenciák. Szabó Andrea, szociológus-politológust hallják.
4: Mindig azt kell nézni, hogy milyen tendencia érvényesül, és nem önmagában azt, hogy ha volt egy darab önálló mérés, annak milyennek az eredményei. Tehát meg kell várni mondjuk egy negyed évet, hogy ez alatt a negyed év alatt milyen tendencia érvényesül. Tehát önmagában egy mérési eredményből én következtetéseket, és pláne hosszú távra vonatkozó következtetéseket nem tudok és nem is szeretnék levonni.
3: Ebben a TikTok videóban a kormányfő mezítláb áll egy csónakon, és vízügyi szakemberek társaságában éppen paksra tart.
5: Péter, azért ezekkel a bárkákkal a Dunát lehet rekeszteni.
6: Meg az is a kocka elmond.
5: Igen.
3: Szabó Andrea szerint ezek az eszközök teljesen bevett módszerek egy 21. századi politikus eszköztárában.
4: Három dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Egyrészt, hogy a 90-es évek óta a politika tudomány egyértelműen leírja, hogy a pártok vezetése és egyáltalán ez a személyközpontúság nem csak Magyarországon érvényesül, hanem szerte a világba. Mindenütt leginkább egy darab vezető az, aki körüljé csoportosulnak a politikai rendszer különböző szereplői. Ez az egy darab vezető fogja meghatározni, még a parlamenti demokráciákban is, sőt az olyan demokráciákban is, ahol sok párt van mondjuk az országgyűlésben, hogy hogyan működik a politika. Tehát önmagában az, hogy a miniszterelnök az, aki irányítja ezt a krízis kommunikációt, ez nem különleges esemény, hanem ez beleillik egy évtizedes, sőt lassan most már 2-3 évtizedes politikába.
3: A Publicus és a Political Capital felmérését némileg árnyalja az, hogy augusztus 12-én a European is közzé tette felmérését. A közvéleménykutató szerint a Tisza támogatottsága most először nézett be a 60% alá. A kormánypárt támogatottsága 49% a teljes népességben, a biztos szavazó párt választók körében azonban továbbra is 61%-on áll, de ez 3%-os visszaesés a júliusi szinthez képest. A Fidesz-KDNP júliusban stabilizálta támogatottságát, a teljes népességben 20-ról 21%-ra, a biztos választók körében a júliusival megegyező 25%-on áll a Fidesz. A legmarkánsabb változás a Mi Hazánknál történt. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12%-ra, míg a biztos szavazók között szintén 8-ról 10%-ra erősödött Torockai László pártja.
7: Túl van tehát az első 100 napon a kormány, de kérdés, hogy ezzel a türelmi időn is túl van-e. Van új köztársasági elnök, lezajlott az első Tisza kormány által szervezett állami ünnep, és a Tisza szigetekbe is életet lehelne Magyar Péter. Közben a Fidesz frakcióból újabb nagy név távozik, Szijjártó Péter után Lázár János is visszaadta a mandátumát, Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya pedig polgári demokraták néven egyesületet alapítanak, és társadalmi párbeszédre hívnak. Van tehát bőven mit elemezni Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével, a Partizán állandó szakértőjével. Jó reggelt, Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
8: Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
7: Ha egyetlen dolgot kellene kiemelni, és arra kérlek, hogy egyetlen dolgot emeljünk ki, akkor ennek a 100 napnak mi a legnagyobb érdeme, és mi a legnagyobb kudarca szerinted?
8: Hát ha tényleg csak egyetlen dolgot lehet kiemelni, akkor a legkomolyabb sikernek én azt tartom, hogy az Európai Uniós források egészére vonatkozóan sikerült megegyezést kötni. Még májusban ugye uniós források is, információforrások is arra tettek utalásokat, azt megelőzően, hogy nem is biztos, hogy érdemes az egész pénz vonatkozásában bármiféle egyességet kötni, mert az időből kifuthatunk. Most legalábbis van esélye továbbra is Magyarországnak, hogy föl tudja használni az összes pénzt, és azért egy még plusz mondatot ide tennék, ez az elmúlt heteknek a kríziskezelése elsősorban abból a szempontból, hogy ezek szerint annyira tudja mozgatni az államigazgatást a kormány, hogy egy ilyen nehéz politikai és szakpolitikai projektet le tudjon vezényelni. Hiányosságként én talán két dolgot említenék. Az egyik az, hogy nem világosak még a társadalompolitikai irányok, az elosztási politika irányai, annak, amit a kormány tenni szeretne a következő 4 évben. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a második 100 napnak lesz fontos kérdése. A költségvetési vita kapcsán kell kiderüljön, hogy az adórendszerrel, a rezsitámogatások rendszerével, a 14. havi nyugdíj szociális célzottságával mi fog történni, és talán még egy dolgot mondanék, itt Ukrajnáról volt szó, az Ukrajna politikáról az adás elején. Én azt hiszem, hogy amellett, hogy sikerült rendezni Ukrajnával a kapcsolatokat, legalábbis ezt a feszültséget sikerült lecsökkenteni, azt hiszem, hogy az az átértéklés nem történt még meg, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége a nyugati országokra és a szomszédok támogatására, hanem hát ott olyan tudások halmozódtak föl, amelyekre hát akár nekünk is szükségünk lehetne.
7: Igen, ugye abban azért még van izgalom, hogy sikerül-e tényleg a mérföldköveket teljesíteni, mert abban még azért pár napnak, egy hétnek el kell telnie, hogy kiderüljön, hogy ténylegesen sikerült-e. Megvan-e még egyébként a türelmi idő? Ugye azt szokták mondani, és az volt az előzetes mondás is, hogy hát 100 napot mindenkinek illik adni, de 100 nap után vége a türelmi időnek. Vége van a türelmi időnek?
8: Ezt mindenki maga tudja eldönteni egyébként. Ezt általában nem szokás betartani. Ez a 100 nap, ez egy ilyen, hát... hallgatólagos hagyomány, hogy ebben az időben egy kormánynak egyszerűen be kell laknia a kormányzati struktúrát, és ebben a periódusban mind a sajtó, mind az ellenzéki pártok visszafogják a kritikájukat. Na most hát, ha egy olyan politikai helyzet van, amilyen Magyarországon fennáll, egy polarizált választási küzdelmet követően, ahol élet-halál harcnak élik meg a pártok az egymás elleni versengést, akkor ugye nagyon nehéz azt gondolni, hogy a választás után ezt felfüggeszték is. Most is azt láthatjuk, hogy a Fidesz és a KDNP az önkény uralom kiépítésének a vágyával illeti a kormányzatot, ennyiből nincsen türelem. Annyiból talán volt, hogy komoly véleményformálók 100 napon keresztül nagyon mérsékelten, és inkább támogatólag nyilatkoztak talán, de most az elmúlt napokból tudnám idézni Bot Péter Ákos közgazdász, vagy Radó Péter oktatáskutató véleményét például arról, hogy lassúnak, talán indokolatlanul lassúnak tartják azt, ahogyan föláll az államigazgatás, hogy hiányoznak stábok, hiányoznak szakemberek.
7: Hát, ha jól hallani, akkor még helyettes államtitkárok hiányoznak, tehát hogy ilyen szinten.
8: Így van, hiányzik az újonnan létrehozott tárcák mögül mondjuk a költségvetési mozgástér, egyáltalán a költségvetési sor, amelyen belül tényleges pénzügyi vonzatú döntéseket hozhatnának. Nehéz megmondani egyébként, hogy ennek pontosan mi volna a szintideje, de ezeket a kritikákat, például ezek a komoly és nagyon mértékadó elemzők nem fogalmazták meg mondjuk a 99. napon, de a 100. napon közzé tette például Radó Péter az ezzel kapcsolatos írását, vagy lehetett hallani Bót Péter Ákost, ha már őket idéztem.
7: Ugye 100 nap után talán már lehet egy ilyen, milyen karaktere van ennek a kormánynak, vagy mi az arcéle ennek a kormánynak. Török Gábornak volt tegnap egy posztja, ő azt mondta, hogy az orbáni hatalomgyár után itt van a műsorgyár, amivel arra utalt, hogy leginkább a népszerűség és a sokat szereplés az, ami a fókuszában van a kormánynak. Egyetértesz-e ezzel, vagy van-e más szempont, amit szerinted figyelembe kéne venni, hogy milyennek is látjuk ezt a kormányt?
8: Én mondjuk nem tudom, hogy milyen az a kormány, amelyik, vagy milyen egy olyan politikai párt, amelyiket egyáltalán nem érdekli, hogy hogyan fogadják a választók a politikáit, de hadd adjak akkor néhány megfontolásra talán érdemes szempontot ahhoz, hogy egyáltalán hogyan érdemes értékelni az első 100 napot, vagy hogyan lesz majd, milyen szempontok alapján lesz érdemes értékelni a második 100 napot. Egyrészt ez egy nagyon speciális helyzet, vannak bizonyos, nevezzük így, rendszerváltó kihívások, amelyekkel szembe kell nézni ennek a kormánynak. Ez az egyik ilyen kihívás a jogállami helyreállítás, illetve amit Unger annak kinevezettek államának nevezett ennek a felszámolása, hogy egyáltalán a politikai és alkotmányjogi mozgástér megteremtődjön ahhoz, hogy a kormány tényleges döntéseket tudja hozni. A második feladat az elszámoltatás és vagyonvisszaszerzés kérdéskör, és a harmadik, amire tettem már egy utalást, nemzetközi kapcsolatoknak a rendezése, és elsősorban az Európai Uniós kapcsolatoknak a rendezése. Mindegyik téren történtek lépések, és mindegyik téren akadnak bőven olyan feladatok, amelyek még a kormány előtt állnak. Ezen kívül pedig vannak a klasszikus kormányzati feladatok, amelyeket rendszerváltás közben is el kell látni. Az egyik, amit már szintén említettem, ez a kormányzati struktúra felállítása és működésbehozása, ami megtörtént, de valószínűleg nem történt még meg kellő hatásfokkal, a másik az elosztási és társadalompolitikai döntések irányának a láthatósága, tehát nem is a tartalmukra szeretnék utalást tenni, hanem hogy látszódjon a tartalmuk, a harmadik pedig a költségvetés olyan helyzetbe hozása, hogy egyáltalán bármilyen elosztási politikának alapot tudjon teremteni. Például ez utóbbi téren maga a kormányváltás hozott olyan bizalmi pluszt a várakozásokban, a gazdasági környezetben, úgy tűnik, hogy nagyobb a kormányzati mozgástér.
7: Mielőtt rátérünk a Fidesz állapotra, azért egy gyors mondattal, ugye most túl vagyunk az első állami ünnepen, és megszülettek azok a kritikák is, hogy azért ennek az állami ünnepnek a megszervezése az nem sok különbséget mutat ahhoz képest, ahogy a Fidesz megszervezte. Tény és való, hogy nagyon kevés idejük volt lehozni, de hát azért, ha megnézzük, hogy milyen közbeszerzés indult itt, hogy kit választottak ki, akkor legalábbis, ahogy a Telex fogalmazott, nem jó az optikája. Ez a gyorsaság és

0: az éppen aktuális népszerűségi pontokért. Ez mindenképpen egy olyan rizikó, amivel hát szerintem a kormány maga racionálisan cselekszik, ha ezt figyelembe veszi. Az állami ünnep részben ide kapcsolódik, szerintem azzal, hogy ilyen fesztivál jellegé alakítottak át, fesztivál jellegűvé alakítottak át egy nemzeti ünnepet. Ez egy nagyon komoly szimbolikus politikai tett, ahogyan a Európai Unió zászló az ország ház romzatán, vagy a tambura zenekar a parlament nyitőülésén, amit lehetett olvasni erről az egyszereplős közbeszerzésről. Én nem vagyok közbeszerzési szakértő, sem jogász, de hát én is azt gondolom, hogy pontosan ezeket a fajta gyanúkat is el kellene kerülni, nyilván azzal együtt, hogy így, és azt hiszem negyedébe, vagy talán kevesebb, mint a negyedébe került az egész ünnepség.
1: Érkezik majd Radnai Márk, úgyhogy erről majd kérdezem nyilván, és akkor gyorsan a Fidesz. Mert hogy több minden történt, Lázár János visszaadta a mandátumát, és Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya pedig polgári demokrata néven egy egyesületet indít. Mit mutat szerinted ez meg a Fideszről, ami most zajlik?
0: Hát annyiból párt történeti jelentőség, ugye a Fideszben sosem voltak platformok, tehát ez egyfajta platformosodásnak tekinthető, de szerintem a fő problémáját a Fidesznek nem oldja meg, és ennyiből Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor problémáját sem oldja meg. A Fidesznek ma az a fő problémája, hogy a rendszerváltás túloldalára került. Ez az a párt, amivel szemben zajlik az a rendszerváltó projekt, aminek van 60-65%-os támogatottsága a teljes népességre vetítve, és hogy a Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya a mostani Fideszhez képest, pláne a Tiszához képest próbálnának alternatívát mutatni, ahhoz szerintem elkerülhetetlen egy szakítási pillanat eljövetele, tehát előbb-utóbb, ha neki komoly politikai szándékaik vannak, akkor az Orbán Viktorhoz való viszonyukat, és ezen keresztül a Fideszhez való viszonyukat, és az elmúlt 16 évhez való viszonyukat kell nagyon radikálisan átgondolni. Ha ők ezt nem teszik meg, akkor szerintem arra lehet csak esélyük, hogy a mostani ellenzéki szimpátiákból leszakítsanak valamennyit a maguk számára, ha van egyáltalán párt alakítási ambíciójuk.
1: Nagy szerencse, hogy Navracsics Tiborral is tudok ma beszélni, úgyhogy majd megkérdezem tőle, hogy hogyan is fog állni Orbán Viktorhoz. Lakner Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a mai reggelen.
0: Köszönöm én is, hogy itt lettem.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: Csaba László közgazdász fog most pedig arról beszélni, hogy milyen gazdasági kilátások vannak előttünk, hogyan is alakult az elmúlt fél év, negyed év gazdasága.
3: Felpattanást és repülőrajtot ígért 2022-ben az Orbán kormány, de sem a rekordmagas infláció, sem az ipar gyenge teljesítménye, valamint a beruházások bezuhanása nem tette lehetővé azt, hogy 2022 vége óta értékelhető teljesítményt nyújtson a hazai gazdaság. A bruttó hazai össztermék 5 év átlagában az 1%-ot sem érte el. Ennek függvényében a 2026-os első és második negyedévi 1,7%-os GDP növekedés már jó okot adhat a bizakodásra, mondta a Közép-Európai Egyetem professzora. Csaba László hozzátette, alapvetően a lakossági fogyasztás mozgatta meg a gazdaságot.
4: A választási költségvetéssel összefüggésben a magyar gazdaság egy nagyon jelentős költségvetési fiskális ösztönzésnek lett kitéve. A fegyverpénztől a 14. havi nyugdíj első heti részletéig, a közigazgatásban végrehajtott béremelésekig, a minimál béremelésig, tehát egy sor olyan intézkedés történt, ami a keresletet fokozza, és hát azt kell látni, hogy az emberekben volt, illetve van egy viszonylag nagyfokú bizakodás a jövővel kapcsolatban, tehát eltérően a korábbi időszakoktól ezeknek a plusz jövedelmeknek egy részét elköltötték. Ennek a jövedelemnek az elköltése, amit látunk a kiskereskedelmi forgalom majdnem 5%-os növekedésében, ugye ez nyilvánvalóan hajtja fölfelé a gazdaság összteljesítményét, hiszen a nemzeti terméknek a 3/4 vagy még nagyobb része az, ami a fogyasztás, vagyis a fogyasztásnak az élénkülése, az kétségtelenül egy növekedés gerjesztő tényező. A magyar gazdaság harmadik és a negyedik negyedévben is valami fajta növekedést fog felmutatni. Azt látni kell, hogy ez nem egy páratlan, egy növekedési csoda, ahogy a 50-es és a 60-as években a német német gazdaságot jellemezték. De arról szó van, hogy egy olyan időszakot követően, ahol 5 év átlagában a

0: lakossági növekedés az 1%-ot sem érte el, hát ott azért egy közel 2%-os növekedés az gyorsulás akkor is, hogyha maga a növekedés ütem nem lenyűgöző.
1: Ez a növekedés annak ellenére is megvalósulhat, hogy a szakemberek azt mondják, szerkezetváltás nélkül nem lehet tartós a hazai gazdasági növekedés. A szerkezetváltáson az ipari termelésben eddig favorizált akkumulátor és járműgyártás mellett más, magasabb hozzáadott értékű iparágak támogatását értik a közgazdászok, mondta Csaba László.
0: A szerkezeti változásoknak két előfeltétele lenne, amelyek nem állnak fönn. Az egyik, hogy lennének erre vonatkozó késztervek, hogy körülbelül mit kellene tenni, milyen ágazatokban, milyen lépésekkel. Hát ez nyilván nem a kormánynak az első feladata, hogy első nap, amikor még meg se alakult, akkor a pezsgő elfogyasztása után közvetlenül készítenek egy 900 oldalas programot, hogy mit kell csinálni. Ez nem életszerű, tehát ehhez kell idő. A másik része az, hogy maga a gazdaság e tekintetben is tehetetlen, tehát a sok éven keresztül fejlesztettek, támogattak olyan ágazatokat, amelyek alacsony hozzáadott értékkel termelnek, autóösszeszerelő üzemeket, minden, amit külső piacon lehet értékesíteni, és amit megvesznek, és ami euróban vagy dollárban fizetnek, az jó, de azért azt tudjuk, hogy ez a fajta tevékenység, ez nem nagyon magas hozzáadott értéket hoz magával, tehát ez nem lehet a jövő útja. Na most azért elmozdulni egy olyan szerkezetről, ami évtizedek alatt alakult ki, az nyilván időbe telik.
1: A gazdasági növekedést támogathatják itthon az országba rövidesen érkező uniós források is.
0: Az uniós pénzek azok nem ilyen karácsonyi ajándékcsomagok, vagy Mikulás csomagok, hanem olyan finanszírozás, amit akkor szoktunk megkapni, amikor már valamilyen fejlesztést végbe vittünk, és ezt a fejlesztést az európai szervek elfogadták, hogy nem csak a terv jó, hanem a kivitelezés is jó, a költségei is rendben vannak, a megvalósítás módja is megfelel az ő előírásaiknak. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy az európai fejlesztéseket általában előfinanszírozni kell. Akkor ezt majd utólag, másfél-két év múlva fogja az Európai Bizottság kifizetni, és ezt azért tartom fontosnak, mert hogy a közbeszédben van egy ilyen tévhit, hogy hát ha megszűnnek ezek az akadályok, amiket az előző kormánynak a akadékoskodása hozott létre, akkor pénz eső fogja elárasztani Magyarországot.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3: A mikrofonnál még mindig Benyó Rita, 6 óra 54 perc van. A héten eldőlhet, kik vezethetik a Tisza kormány egyik legfontosabb új intézményét, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Az elnöki posztra 96-an jelentkeztek, a Parlamenti Igazságügyi Bizottság pedig ma zárt ülésen választja ki, kiket hallgatnak meg személyesen. A kiválasztásba civil szervezeteket is bevonnak, hogy milyen szempontok alapján döntenek, és mitől lehet valóban független az új hivatal, arról kérdezem Hantosi Istvánt, a bizottság Tiszás elnökét. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Mi az a 2-3 szempont, ami alapján eldől, hogy kikerülhet egyáltalán a személyes meghallgatásra?
4: Köszönöm szépen a kérdést, és olyan vezetőt keresünk, olyan vezetőket keresünk az MVVH élére, akik egyrészt megfelelnek a jogszabályban előírt szigorú szakmai és összeférhetetlenségi feltételeknek, akik képesek lesznek arra, hogy ezt a nagyon komoly vállalásunkat végrehajtsák, végigvigyék, és ezt az óriási társadalmi várakozásnak eleget tudjanak tenni.
3: Számítottak arra, hogy 96 jelölt lesz? Ugye előzetesen ön is azt nyilatkozta, hogy szigorú szabályrendszert hoznak létre, most meg olyan, mintha az ügyészek országa lennénk, hogy ennyien tudtak jelentkezni. Alacsony volt a belépési küszöb, vagy tényleg ennyi sok alkalmas ember van Magyarországon, akikről eddig nem tudtunk?
4: A feltételek, ahogy mondtam, nagyon szigorúak, nagyon magas szakmai és emberi kvalitásokat vártunk el a pályázatban, viszont nem lepett meg az, hogy ennyien jelentkeztek, hiszen mindannyian tudtuk, hogy rendkívül sok szakértő és rátermett tehetséges ember él és dolgozik hazánkban, akiknek a célja az, hogy újra felvirágoztassák országunkat, és véget vessenek annak a mindent átfogó korrupciónak, fölvegyék azzal szemben a küzdelmet, ami az elmúlt években meghatározta a közéletet.
3: Ennek a 96 embernek a névsora, ez miért nem nyilvános, illetve ma miért zárt ülés lesz? Ugye ugyan majd a meghallgatások nyilvánosak lesznek, de most még egy zárt folyamatban választják ki azt a három embert, akit aztán meghallgatnak.
4: Igen, ez teljesen természetes véleményem szerint bármilyen magas vezetői pozícióban, legyen akár az állami, legyen akár az a magánszférában, hogy első körben a jelentkezők adatait zártan kezelik, és azokat a személyeket, akiket egyébként egy következő körben, hogy a személyes meghallgatáson fogunk meghallgatni őket, ugye megismeri majd a teljes nyilvánosság. A többi pályázó védelme vagy személyes adatai védelme érdekében nem tartottuk indokoltnak, hogy az összes adatot felfedjük.
3: Ön azt mondta korábban a Telexnek, hogy nincs előre kiszemelt jelölt, és azt is mondta, hogy nem fog beleszólni a kormány vagy a kormányfő, de hát azért láttunk az elmúlt hetekben olyan kiválasztásokat, akár az országgyűlési hivatal vezetőjénél, vagy láttunk olyan miniszterelnöki kommentet, nem hiszem, ami befolyásolta azt, hogy végül is milyen személyi döntések születnek. Van-e garancia arra, hogy ez most teljesen függetlenül a kormánytól, a kormányfőtől függetlenül történik ez a kiválasztás?
4: Ugye a kiválasztási folyamatra önmagában garancia az, hogy a jogszabály, amelyet miniszterelnök úr és a teljes Tisza frakció elfogadott, az igazságügyi és az alkotmányügyi bizottságot kérte fel arra a feladatra, jelölte ki arra a feladatra, hogy javaslatot tegyen az NVVH vezetőjének a személyére parlamentben.
3: Ugye a Fidesz politikai eszköznek tartja ezt az egész hivatalt, azt mondja, hogy ez a lebszámolás eszköze, ez a, ahogy ők fogalmaznak, az önkénynek, itt lesz majd a megtestesülése. Van-e arra garancia? Tud-e ön mondani olyat, amiért ez nem lehet bármely kormánynak, mindenkori kormánynak majd politikai fegyvere ez a testület?
4: Nézze, az NVVH hasonlóan az ügyészséghez ugye nyomozati tevékenységet fog tudni folytatni, és egy vádemelési jogkört fog kapni. Ugyanakkor minden eljárásban bírósági döntés fogja megállapítani majd az adott jogsértéseknek az elkövetését. A bíróság pedig ma Magyarországon, hála Istennek, ereje teljében van, és garanciát biztosít arra, hogy az eljárások, bármilyen szervnek, hatóságnak az eljárásai, azok szakmailag független megalapozottak legyenek, úgyhogy én a bírósági szervezetrendszert és annak a függetlenségét emelném ki garanciaként.
3: Egy nagyon rövid választ szeretnék. Mikorra lehet ön szerint az első konkrét eredmény, tehát ha felállt a hivatal, mikor lehet az első ügy, úgymond?
4: Nehéz részletekre bocsátkozni. Korábban nyilatkoztam az Indexnek, hogy az év végéig szerintem akár elindulhatnak már az első komoly ügyek, de ezt nyilván majd az új hatóság vezetése és az újnak felálló szakmai stáb, amire szintén komoly munkákat várnak, fogja majd meghatározni és eldönteni.
3: Hantosi Istvánnak, a Tisza párt bizottsági elnökének nagyon szépen köszönöm. Máskor is jelentkezem.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Jó reggelt, tehát ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió új hírmagazinja. 7 óra van, én Benyó Rita vagyok. Esőre ma sem számíthatunk, és úgy tűnik, hogy egy elviselhetőbb, kellemes nyári napnak nézünk elébe. Nagyon röviden, hogy még mi várható nálunk. Indul a közhang, valódi egyeztetések jönnek, Radnai Márk lesz a vendégünk, aztán pedig Navracsics Tibor, most pedig Krónika.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Először a legfontosabbak röviden.
7: Szerdán már teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű.
6: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete.
7: Ukrajna továbbra is Patriot rakétákra számít az Egyesült Államoktól.
6: Most pedig következnek a részletek. Szerdára éri el újra a teljes 2000 megawattos teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt tegnap, amikor megtekintette az atomerőmű reaktorcsarnokát és a dúsított urán tartalmazó kazettákat. Az erőmű termelése ekkor már több mint 40%-os volt. A kormányfő megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját.
8: Várhatóan szerdára fog újraindulni az összes turbina, és hogy várhatóan szerdára éri el a teljesen érleges teljesítményét, a 2000 megawattot a Paksi atomerőmű. Azóta is tervezette halad a folyamat. Jelenleg a 8 nagy szivattyúból már 7 üzemel.
7: Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, aki több hete a Paksi atomerőműnél dolgozik. Megköszönte a felajánlásokat is, legyen szó szakértelemről, ételről, szállásról, több 10 000 tonna kőről vagy műszaki kapacitásról.
6: Előreláthatóan 600 millió forinttal lesz olcsóbb a Paksi fenékküszöb megépítése, ha vártnál, mondta a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál dandártábornok elmondta, 33.500 tonna kő érkezik napi 60-70 teherautóval. 5.000 tonna követ ajánlottak fel cégek, amelyek a szállítási költségeket is átvállalták. A beruházásra eddig 1,6 milliárd forintot költöttek.
9: Még a neheze hátra van, ugye megtámasztása ennek a fenéküszöbnek, ez egy komoly mennyiséget hoz, de az már most látható, hogy 100 millió forintos megtakarításunk ebből az 1,6 milliárdból már most van, és ahogy most számoljuk, minimálisan 600 millió forintos megtakarítást el tud érni ez a projekt. Ez egy nagyon nagy dolog, és arra biztatok ismét mindenkit, hogy aki teheti és érzi magában az erőt, illetve az elkötelezettséget országunk iránt, tegye meg azt, hogy ezt a támogatást fenntartja és a továbbiakban is biztosítja számunkra.
6: Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból.
7: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A teljes támogatási keretösszeget a kormány már átutalta az MFB részére. A hálózat fejlesztését és korszerűsítését Kapitány István alapvető fontosságúnak nevezte a biztonságos energiaellátás szempontjából, valamint hogy az ország bekapcsolódhasson a megújuló energiakapacitások rendszerébe.
6: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos része.
7: Az adómentes támogatást a családoknak nem kell külön igényelniük. A pénz első felét a Magyar Államkincstár folyósítja. A juttatást többek között az egyszülős családban élő, a tartósan beteg és az árvaellátásban részesülő gyermekek kapják meg. Mintegy 400 000 gyermek érintett, mondta a Forsthoffer Ágnes házelnök a közösségi oldalán közzétett videójában.
10: Kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el az országgyűlés az iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. Ennek köszönhetően most 100 000 forint támogatásban részesülhet 400 000 kedvezményezett gyermek. A támogatás első felét 50 000 forintot augusztus 24-éig, a második felét pedig november 30-áig kapják meg az érintett családok.
6: A magyar gazdaság növekedését várja erre az évre Csaba László közgazdász. A Közép-Európai Egyetem, a CEU professzora emlékeztetett arra, hogy az év első és második negyedévében is 1,7%-os volt itthon a növekedés.
0: Van egyfajta mozgás a gazdaságban, és hogy az a legvalószínűbb, hogy a magyar gazdaság harmadik és a negyedik negyedévben is valami fajta növekedést fog felmutatni, egy olyan időszakot követően, ahol 5 év átlagában a gazdasági növekedés az 1%-ot sem érte el, ott azért egy közel 2%-os növekedés gyorsulás akkor is, hogyha maga a növekedés ütem nem lenyűgöző.
7: Az uniós pénzek kifizetéséről szólva a szakember hangsúlyozta, a kutatásokra, beruházásokra először helyben kell előteremteni a forrásokat. A pénz csak azt követően érkezhet meg az Európai Bizottságtól, miután a kivitelezett projektek megfelelnek az uniós előírásoknak.
6: Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek 20-ára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök.
7: Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére. Az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energialétesítményekre is.
6: Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma.
7: A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket.
6: A klímavédelem fokozásáért tüntettek tegnap Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel.
7: Csak nem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista, nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A legfrissebb felmérések a jobboldali kormány bukásával számolnak a választásokon. A stockholmi vezetés többször figyelmeztetett a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság munkájára is.
6: Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csak nem 90 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában.
7: A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körülhatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Szoboszlai Dominik pontot mentett a Liverpoolnak, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB egy 5. fordulójában 2 mérkőzés maradt vasárnapra. Bajnoki címvédő Eto Győrben 3-0-ra kiütötte a Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére, az Ete továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban 1 sem született. Kisvárda Debrecen 0-0, a két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Miros egyaránt végigjátszotta a mérkőzést. Halász Bence 3. helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az 5. helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. Következik 2 hét múlva az olasz nagydíj Monzában. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
7: Több jármű karambolozott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban és a leálló sávban álló sérült járműveket kerülgetve lehet haladni. Az egysávra szűkült pályaszakaszon már 4-5 kilométeres a feltorlódott kocsisor. Élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számítsanak.
2: Időjárás.
7: Késő nyári idő lesz ma sok napsütéssel, északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos. 5 perc múlva lesz 4:48. A reggeli krónikában egyebek közt beszámoltunk arról, hogy szerdán már teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű.
6: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete.
7: Az ukrán légvédelemnek továbbra is Patriot rakétákra van szüksége.
6: Rövid hírekkel legközelebb 7:30-kor, krónikával 8 órakor jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
2: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak!
12: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
13: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
14: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
15: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
2: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra 12 perc van, a következő 3/4 órában pedig vendégünk lesz majd Navracsics Tibor a Fidesz megújulásáról, Radnai Márk a társadalmi egyeztetésről, Baranya Sándor a paksi védmű építéséről, de mindenek előtt pedig most arról fogunk beszélgetni, hogy rekordot döntött a magyar háztartások pénzügyi vagyona, az első fél év végén már 126 ezer milliárd forintot tett ki, közben viszont csak nem 19 ezer milliárd forint készpénzben vagy lekötetlenül folyószámlákon áll, vagyis gyakorlatilag nem kamatozik. Mit mondanak ezek a számok valójában a magyarok anyagi helyzetéről? Erről kérdezem Lovas Judit közgazdászt, az énpénzem.hu szerkesztőjét. Jó reggelt!
16: Jó reggelt kívánok!
3: Kezdjük a legnagyobb számmal, ezzel a 126 ezer milliárd forinttal. Ez azt jelenti, hogy a magyarok sokkal gazdagabbak lettek?
16: Hát a számok alapján igen, de a statisztikák azok könnyen félrevezetnek, és az átlag ugye szépen eltakar mindent. Tehát azt lehet mondani, hogy fél év alatt 4,3%-kal, egy év alatt pedig több mint 10%-kal nőtt ez a úgynevezett bruttó pénzügyi vagyon, hiszen vannak tartozásaik is a magyaroknak. A nettó, hogyha levonjuk a tartozásokat, akkor az csak úgymond 105 ezer milliárd forint, de hát ez is hatalmas összegnek tűnik. De hát tudni kell, hogy ebben benne vannak azok az úgynevezett vállalatok is, amelyeket nem a tőzsdén forgalmaznak, tehát ezek klasszikusan akár a családi vállalkozások, de hát az oligarcháknak is a cégei, tehát magyarul Mészáros Lőrinc vagyona is benne van ebben a megtakarításban. Ezért, hogyha ténylegesen azt akarjuk vizsgálni, hogy mekkora a pénzügyi vagyon, akkor célszerű kiszedni ezeket a vagyonelemeket, hiszen ezeknek az értékelése is jelentősen változhat.
3: És akkor már is nem lesz annyira fényes a kép, ha jól sejtem.
16: Akkor is nagyon szép számokról beszélünk, tehát ha azt kivesszük, akkor is ilyen 70 ezer milliárd forint körüli összegről beszélünk, ha klasszikus pénzügyi megtakarításokat mondjuk, tehát bankbetét, állampapír, folyószámlán, illetve lekötve tartott pénz, befektetési alapok, részvények, bár azokból olyan nagyon sok nincs a magyaroknak, nyugdíjpénztár, életbiztosítás. És ezek is szépen nőttek az elmúlt időszakban, csak hát, hogyha ha azt mondjuk, hogyha átlagokat nézünk, ha csak ezeket a pénzügyi vagyonokat, akkor mondjuk háztartásonként 17 millió forint megtakarításról beszélhetünk, és hát, hogy ez egyáltalán nincs így. Tehát azért mondtam, hogy az átlag az szépen eltakar mindent, mert valójában nagyon szétszakadt a magyar társadalom, és az elmúlt 4 évben drámai módon segényedtek el bizonyos rétegek, meg gazdagodtak.
3: Közben ugye, ahogy a felvezetőben is mondtam, van 19 ezer milliárd forint, ami egyszerűen készpénzben vagy folyószámlákon áll, olyan, mintha be lenne varva a cihába. Miért nem tudatosabbak ebben a magyar állampolgárok? Miért van az, hogy hagyják kamat nélkül ezeket a pénzeket?
16: A folyószámlán, illetve hát a készpénzben is tartott pénznek egy része az folyamatosan pörög, tehát a ténylegesen a mindennapi használatra, illetve el is költik. Azt tudni kell, hogy most készült egy kutatás, és abból kiderül, hogy az embereknek az egyharmada az hónapról hónapra ér, tehát konkrétan fel is éli azt a pénzt, ami bejön, úgyhogy nem is fog ebből félretenni. Ők biztos, hogy nem fogják lekötni a pénzüket, de az, hogy ekkora hatalmas összegek vannak készpénzben, itt azért felmerül az is, hogy mi a helyzet a korrupciós pénzekkel, amik egyébként ládaszám állnak mindenféle széfekben. Illetve hát a folyószámlán egyszerűen nem kötik le az emberek a pénzüket, mert nem kapnak kamatot a bankoktól, tehát tényleg zéró közeli kamattal, tehát 0,1% kamat, ez az általános, ami elérhető, és lekötött betétekből is egy-egy akciós kamaton kívül nem nagyon lehet érdemi kamatot elérni, és ez jól látszik egyébként az arányokon, tehát a folyószámlán lévő pénznek a 10%-át sem kötik le a magyarok, miközben egy olyan 15 évvel ezelőtt nagyjából a kétharmadát lekötötték.
3: Lovas Judit közgazdászt hallhatták, köszönöm szépen, hogy velünk volt az elmúlt percekben.
2: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3: Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya polgári demokraták néven új kezdeményezést indítanak, miközben maga a KDNP is önállóbb politikai szerepet keres. A Fideszben pedig egyre több a megújulást sürgető hang. Van-e hely egy új jobboldali formációnak, és miért éppen most lett ennyire aktív Navracsics Tibor? Erről kérdezem az Orbán kormány volt miniszterét. Jó reggelt kívánok, Tibor!
17: Jó reggelt kívánok!
3: Kezdjük azzal, hogy Surján László, a KDNP volt elnöke, azt a kérdést szegezte önnek a Facebookon, hogy mégis kik azok a polgári demokraták. Azt írta önnek, hogy velünk kikkel, kik vagytok le az állarccal. És ezt már én kérdezem most, hogy ez most ön és Ferenc Orsolya, ez egy kör, egy mozgalom, egy egyesület. Mi ez, amit most látunk a 20-án megszületni?
17: Hát ha már mindenképpen valami meghatározást kell adni, akkor azt mondanám, hogy egy megszólítás. Tehát azt várjuk, azokat az embereket, akik polgári demokratának vallják magukat, akik elkötelezettek a polgári demokrácia iránt, és a polgári értékek iránt, és meg akarják vitatni, meg akarják beszélni azt, hogy mi történt az elmúlt 100 napban, 16 évben, 36 évben. Azért ezt a három dátumot használom, mert a 36 évnek is megvannak a maga tanúságai. Azt látom, hogy nagyon sokan, nagyon keményen, mélyen és elkötelezetten foglalkoznak az elmúlt 16 év tanúságaival, és láthatjuk az elmúlt 100 nap tanúságait is, ami sok esetben nem a szembenállás enyhülését, a nemzet egyesítést hozta magával, hanem további árkok kiásását és a két oldal közötti különbségek még markánsabbá válását.
3: Igen, ugye azt a kérdést vetették föl többen, hogy egy ilyen párbeszéd elindításához miért kell egy szervezet, ugye van, aki azt írta, talán a 444 írta arról, hogy már korábban egy hónappal ezelőtt megtörtént a domén lefoglalása a polgári demokratáknak, tehát minthogyha ez azért ennél több lenne, és minthogyha ez egy pártalapításnak az előszele lenne. Az?
17: Nem kell egy szervezet. A társadalmi kezdeményezés, ez jogilag egy nem besorolható kategória, ez lehet akár egyesület is, lehet nagyon sok minden, lehet semmi, egy spontán beszélgetés sorozat is.
3: Igen, de most létrejön egy egyesület.
17: Hát lehet, hogy majd létrejön egy egyesület. Én ugye azt úgy fogalmaztam korábban is, hogy a végeredményt, az nem biztos, hogy mi határozzuk meg, mi azt szeretnénk, hogyha megindulna egy beszélgetés egyrészt értelemszerűen a jobb oldalon, ha úgy tetszik a Fidesz és a KDNP szavazói között is, de nem szervezetekhez képest határozzuk meg magunkat, hanem polgárokkal szeretnénk beszélgetni. Mindenki arra azt mondja, hogy mennyire fontos az, hogy a különböző pártállású, különböző világnézetű emberek beszélgessenek egymással, amikor pedig erre egy felhívást teszünk közé, akkor mindenki azt hiszi, hogy mi pártot akarunk alakítani.
3: Hát igen, mert ugye ezeknek, bocsánat, hogy közben vagyok, csak ugye ezeknek van előzménye, tehát láttunk már az elmúlt 10 években pártot alakulni, és az általában így szokott elindulni.
17: Távol, távol álljon tőlem, hogy bárkit is hibáztatnék ezért. De azért az emberek 98%-ának mégiscsak az az alapvető tapasztalata, hogy dolgoznak egy munkahelyen, egy íróasztalnál ül a Mi Hazánkos, a Tiszáns, a Fideszes, a KDNP-s, a DK-s és a többi, de az élet 80 kérdéseinek 80%-ában egyetértenek. És van 20%, amiben nem értenek egyet, és ez részben az ő választásuk, részben persze a napok izgatottságának a függvénye is, hogy a 80%-ról beszélgetnek, amiben egyetértenek, vagy a 20%-on veszekszenek, amiben nem értenek egyet. Mi azt a pontot szeretnénk megtalálni, ahol még az emberek egyetértenek, és ahol, amiből valamilyen következtetés vagy tanulság levonható azok számára, akik valahogy azt mondják, hogy úgy nagyjából valahol bal középen, jobb középen, minden esetben a polgári demokrácia pártján vannak, legyen szó akár jobboldali, akár baloldali gondolkodóról, mi magunk jobboldaliak vagyunk, ugye ezt nem is akarjuk tagadni, és nem is akarjuk megtagadni és elhagyni ezt a pártcsaládot, de mindenképpen szerintem szükség van, mert az elmúlt 100 nap, bár a választási kampányban nagyon nagy ígéreteket hallottunk arról, hogy milyen elképesztő nemzetegyesítés és szeretett ország vár majd ránk, azt láthatjuk, hogy az elmúlt 100 nap még tovább mélyítette az árkokat a kormány és az ellenzék között.
3: Igen, ugyanakkor azt mondják, hogy éppen ez a kritika, ez azoktól elfogadható, akik mondjuk saját magukkal szemben is elszámoltak, nyilvánosan mérleget vontak. Ön szerint ez megtörtént-e? Önök például megtették ezt Ferenc Orsolyával?
17: Nagyon kényelmesen, amikor az ember saját magát promotálja. Tehát most hadd ne tegyem ezt a Kossuth Rádió hullám hosszán, de aki szerintem olvasta, vagy odafigyelt az én nyilatkozataimra, interjúimra, az nagyjából tudja, hogy mi az a gondolatkör, amiben mozgok, idestől a 30 éve. Én most is ebben mozgok, ez van, aki számára elfogadhatatlan, van, aki számára tűrhető, és van, aki pedig kifejezetten támogatja. Nyilvánvalóan én nem fogok megváltozni, tehát én ugyanazt gondolom a politikáról ma is, mint gondoltam 2006-ban, és időről időre biztos, hogy hibákkal, meg biztos én is követtem el hibákat, de alapvetően azért, ha megnézi, akkor nagyjából egy egyenes vonalat ki lehet tapintani szerintem az én gondolkodásomban.
3: Igen, ugyanakkor van egy kérdés, amit ön időről időre megkap, szerintem tőlem is megkapott már többször, hogy mi az ön felelőssége az elmúlt 16 évre, és tudom, hogy azt szokta ilyenkor mondani, hogy azért tud felelősséget vállalni, ami az ön minisztériumában és az ön területén történt. De elgondolkozott-e mondjuk azon, hogy miért nem fogadja el ezt a választ az újságírók többsége, lehet, hogy a közvélemény se, és miért kérdezzük meg újra és újra, hogy mi az ön felelőssége az elmúlt 16 évben?
17: Azért, mert ez a politikai kommunikáció egy része. Tehát most az elmúlt 16 évet úgy akarják bemutatni, mint egy bűncselekmény sorozatot, és mint ahogyan azt a miniszterelnök többször is megfogalmazta az országgyűlésben, és azon kívül is egy maffia kormányzás és maffia állam létezését, amivel alapvetően nem értek egyet. Ha bűncselekmények történtek, akkor ezt a 16 év alatt is egyébként üldözték, hiszen tudunk mondani olyan, akár korábbi fideszes politikust is, aki ellen büntető eljárás indult, folyik most is, vagy éppen már el is ítélték, de tudunk mondani olyan szocialista politikust is. Tiszást per pillanat nem tudunk mondani, mert a Tisza csak mostanában alakult meg, és éppen 100 napja van kormányon. De nincs kétsége, mivel emberek és gyarló emberek a politika minden területén megtalálhatók, hogy előbb vagy utóbb ott is lesznek majd bűncselekmények. Kérdés, hogy a bűnöldöző szervek mit tesznek vele. Tehát számomra ilyen értelemben ez bűnügyi kategória. Politikai felelősség az egy sokkal képlékenyebb kérdés, erről még nagyon-nagyon sokáig fogunk vitatkozni, de hogyha ön azt mondja, hogy én 16 évért politikailag felelős vagyok, akkor ön is felelős az elmúlt 30 év újságírásáért, és annak minden...
3: Koromból adódóan 30 évért még nem, de...
17: Elnézést kérek, 10 évért, és annak doktriner voltáért.
3: Hát én nem választott képviselő vagyok, de igen...
17: Szerintem, ez, de újságíró, tehát ez szakmát képvisel, szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy a másik oldalnak az egyéne felelős, az egész kollektíva minden hibájáért és minden bűnéért, akkor elég könnyen ott vagyunk a kollektív felelősség elméleténél és gondolatánál, amiről pedig, ha jól tudom, akkor ezt egyöntetően elutasítja mindenki az európai civilizációban.
3: Elfogadja ön azt, hogy most rendszerváltás van?
17: Nem.
3: Ugye Orbán Viktor 2014-ben tusványosan azt mondta, hogy egy új rendszert épít, az illiberális demokrácia rendszerét, és ő maga onnantól kezdve úgy kommunikált, hogy ez egy rendszer. Az a rendszer most nem változik le?
17: Én nem fogadom el azt, hogy rendszerváltás van. A rendszerváltás szót arra a folyamatra értjük, amikor egy nem demokratikus rendszerből demokratikus rendszer lesz. És tudom, hogy sokan a baloldalon azzal operálnak, hogy ez egy úgynevezett választásos autokrácia volt az elmúlt...
3: Körösényi András is ezt mondja, aki ugye nem baloldali...
17: Megengedi, hogy befejezzem a gondolatomat, vagy pedig...
3: Parancsolj!
17: ...közre fog várni állandóan. Nagyon kedves, köszönöm szépen. De a választásos autokráciának az első kritériuma az, hogy a hatalmon lévő elitet szabad választásokon nem lehet leváltani. Itt pedig 2026. április 12-én azt láttuk, hogy szabad választások voltak, és kétharmados vereséget szenvedett a hatalmon lévő elit, tehát önmagát semmisítette meg a választásos autokrácia definíciója, szabad választásokon váltották le, nem is akármilyen egyértelműséggel, és ismét csak a figyelmébe ajánlom, amit számos újságíró akkor azt mondta, hogy a Fidesz egyrészt nem fogja megrendezni a választást, el fogja halasztani, másrészt nem fogja elismerni az eredményt, harmadrészt nem fogja átadni a hatalmat, ehhez képest a Fidesz-KDNP mindenben abszolút az európai demokráciákkal komfort módon viselkedett. Elismerte az eredményt, átadta a hatalmat, és nem történt semmi. Tehát...
3: Ezt a politológusi vitát, ezt szerintem még sokáig fogják folytatni. Egy kérdést engedjen meg. Így van. Havasi Bertalan nyilatkozott a Népszavának az önök kezdeményezéséről, és abban van egy ilyen mondat, hogy a demokratikus jogállamot megsemmisítő Magyar Péterrel és a Tiszával nem képzelhető el semmilyen konzultáció az együttműködés Magyarország jövőjével kapcsolatban. A Fidesz épp ellenkezőleg fokozza az ellenállást, és amikor a magyar nemzet készen áll, letöri a Tiszás önkényuralmat, és elszámoltatja a felelősöket. Mindemellett ugyan ön azt mondja, hogy párbeszédet akar indítani, és szintén a tegnapi nap fejleménye, hogy Kövér László volt házelnök, nem fogadta készfogását a parlament első roma Tiszás alelnökének. Ilyen hangulatban ön látja esélyét egy normális párbeszédnek?
17: A polgárokkal, vagy mi a polgárokkal szeretnénk párbeszédet folytatni, nem pártokkal. Azt látom, hogy az elmúlt 4 napban mindenki kétségbe esetten próbál minket pro és kontra a különböző párt dobozokba belehelyezni, hogy hogyan viszonyulunk a Tiszához, és a többi. Én azokkal a polgárokkal szeretnék találkozni és beszélni, akik elkötelezettek a polgári demokráciának, függetlenül attól, hogy 2026. április 12-én éppen a Fideszre, a Fidesz-KDNP-re, vagy éppenséggel a Mi Hazánkra, vagy a Tiszára adták le a szavazatukat. Szerintem minden olyan polgár gondolatára szükségünk van, aki elkötelezett a polgári demokrácia iránt. És ehhez képest az, hogy egyébként ki melyik párthoz tartozónak vallja magát, az egy másodlagos kérdés, és ebből a szempontból számunkra az igazán fontos az, hogy egy érdemi párbeszéd induljon meg, és értelemszerűen az, hogy én magam Fidesz-KDNP-s politikus voltam az elmúlt negyed században, sokak számára nyilván egy olyan kritérium, hogy valaki azt mondja, hogy nem hajlandó velem szóba állni, valaki pedig azt mondja, hogy ő mindenképpen beszélni akar velem.
3: Tibor, ezeket fél percünk van. Egyetlen egy mondat választ szeretnék hallani. Orbán Viktor jóváhagyása rajta van ezen a kezdeményezésen?
17: Kérdezzük meg Orbán Viktor.
3: Navracsics Tibor, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, tegyen így máskor is.
17: Köszönöm szépen,
3: viszonthallásra. Közlekedés.
18: A fővárosban sötétek a jelzőlámpák, ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Mától a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Útszűkület nehezíti a haladást mától a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Hírekkel következik Bordi András.
7: Kellemes nyári időre készülhetünk. Szerdától újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Irán ismét kilátásba helyezte a hormozi szoros lezárását. Már több mint 40%-os a Paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a 2000 megawattos teljesítményt, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a Paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő ugyancsak Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő intézkedéseket. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentettek újságírók előtt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az északi áramlat 1 és 2 gázvezetéken 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. Ami az időjárást illeti, a most még felhős részeken is csökken a felhőzet, és ismét sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton néhol jelentéktelen eső, zápor kialakulhat. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok között alakul majd. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra 34 perc van. A Tisza azt ígérte, hogy több valódi társadalmi egyeztetés lesz. Most Közhang néven új platform indul, elsőként a közmédia átalakításáról. Ki dönt a témákról, mennyire lesz valódi beleszólás, és mi történik, ha a társadalmi vélemény szembe megy a kormányéval. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke és a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van.
19: Jó reggelt kívánok.
3: A Közhang az állami, a Tisza párté, vagy kié?
19: Én értelemben senkié. Egy picit visszább lépnék a társadalmi részvételiség megszervezése az országban, ez egy teljesen új dolog. Ugye 2024 óta azt hallottuk, hogy az egész társadalmat szeretnénk bevonni így közös jövő írásába. Tehát azért sikerült a választás megnyerése és a rendszerváltás, mert az emberek cselekvőképessége felerősödött. Ez egy új helyzet Magyarországon. És ezt a cselekvőképességet be kell tudni csatornázni a döntéshozatalba, vagy a döntés előkészítésbe. Ha ezt nem tesszük meg, akkor szerintem vissza fogunk lépni a régi útra. Ennek folyamánya, hogy ki kell építeni egy társadalmi részvételi struktúrát, egy infrastruktúrát, aminek az egyik része az, hogy lesz egy állami intézmény, egy független intézmény, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet, ahol lesznek kutatók, aminek feladata lesz országosan megszervezni a kitelepüléseket, konferenciákat tartani, szakmai fórumokat tartani, bevonni a civileket és más kutató intézeteket is, valamint modelltervezeteket készíteni a kormány számára. És van egy másik egysége, ez a Közhang, ami pedig a társadalom felé egy olyan platform, ami a demokráciának egy új módszertanát mutatja be, különböző kutatási módszertanokat egybevetve, ami Európában még nem létezik.
3: Jó, ugye ez a forma, de hát azért igen, sokakat az érdekel, hogyha létrejön egy ilyen oldal, és a kritikák is, mondjuk Jámbor András kritikája arról szól, hogy nem látjuk, hogy most ez, én, mint állampolgár, oda megyek erre az oldalra, regisztrálok, ki fogja kezelni az adatomat, mi fog történni vele, az most automatikusan a kormány asztalára kerül, vagy ez most egy ilyen ötletelési jópofa platform, amivel aztán lesz, ami lesz, viszont mondjuk kitűnő alkalom arra, hogy a Tisza az én adataimat begyűjtse.
19: Nagyon rövidre zárva, az Innovációs Minisztériumhoz fog bekerülni az adat, és ott házon belül lesz feldolgozva. Ez is az infrastruktúrának a része. Még egyet visszalépve, hogy nem, ez nem a Tiszának a platformja. Tehát én, mint kormánybiztos, azért, én nem most, mint Tisza alelnöke beszélek, hanem mint kormánybiztos. Én azért felelek, hogy az országos részvételiséget, a társadalmi bevonást, azt megszervezzem. És én ennek elkötelezett híve vagyok, és szívügyem is a dolog. Azért is mondom, hogy nagy infrastruktúra, mert két út van. Ezt lehet állami keretek között megcsinálni. Abban a pillanatban az állam bármikor átalakíthatja, megszüntetheti, vagy később, akár nem ez az állam, de mondjuk a következő kormány, leegyszerűsítés, eljutunk oda, mint a nemzeti konzultáció. Tehát nagyon fontos, hogy legyen ennek valamiféle függetlensége. A másik része az az, hogy állami keretek között másfél-két év lett volna, amíg ezt létre tudjuk hozni, ugyanis az innováció és az állam jelen pillanatban Magyarországon nincsenek közel egymáshoz.
3: Tehát egy magáncég ezt könnyebben megcsinálja, mint egy állami apparátus?
19: Hát állami keretek között egy ilyen innovációt nem lehetett volna megcsinálni, és mivel azt sem szerettem volna, hogy az állampolgárok pénzét, közpénzt használjunk fel erre, ezért megkerestem olyan csapatokat, akik jelentkeztek hozzám, amit megtudták, hogy én ezzel fog foglalkozni, és azt mondtam, hogy kezdjünk el csinálni valamit.
3: De befektetői pénzből van?
19: Önerőből. Tehát még befektető sincs mögötte.
3: De kinek önerőből? Az önerejéből?
19: Azok, akik beálltak mögé. Ez volt a konstrukció. Azt mondtam nekik, hogy
3: tehát
19: egy
3: informatikusok ingyen dolgoznak, igen, ez azt jelenti,
19: így
3: mondjuk?
19: Van. Így van. Így van.
3: Beszéljünk egy kicsit tartalmi részről is, mert mi van akkor, most ugye az első az például a közmédia lesz, de hát a közmédiára egy pályázat is ki van írva. Mi van akkor, hogyha gyökeresen ellentétes dolgokat írnak az emberek, mint amit mondjuk a szakma megfelelőnek tart, vagy amit majd egy független módon megválasztott új igazgató azt mondja, hogy hát ez az én programom, írtam, dolgoztam, pályáztam rá, és akkor közben jönnek hozzá nem értők és beledumálnak, ugye lehetne ez a hozzáállás utána.
19: Igen, ugye az a nagy különbség a Közhang és az egyéb kérdőívek között, hogy itt nem kész kérdések vannak, amire igen, nemes, vagy nem tudom, válaszok vannak, hanem ez a deliberatív demokráciának az alapja, hogy először az állampolgárt edukálom, hogy egyáltalán miről beszélünk. Van külföldi kitekintés, hogy néz ki a közmédia más országokban, hogyan nézett ki Magyarországon, mi annak a missziója, milyen feladata van, milyen programokat szeretnénk, mit tartunk mi fontosnak, és az emberek különböző fejezeteken keresztül, amik több héten keresztül tartanak, egyrészt informálódnak, edukálódnak, megismerik mások véleményét, és kialakítják a sajátjukat. Ennek a felhasználása tulajdonképpen egy olyan óriási csomag, egy olyan erőt tud adni részletgazdagon, hogy az emberek mit szeretnének, ami egyrészt bevonódást is jelent, tehát azt fogjuk érezni 2030-ban, hogyha ez megvalósul, hogy a mi közös közmédiánk. A másik nagyon fontos, hogy ha valakinek teljesen eltérő véleménye van, azt is látja, hogy az ő véleménye, az nem a többség véleménye, az övét is figyelembe kell venni, és ez egy egészen újfajta bevonódást fog eredményezni.
3: Ugye, ha én most hasra ütnék, akkor azt mondanám, hogy amit majd biztos mindenki szívesen beír, az az örök élet, ingyen sör, tehát ugye azért lehet itt az állampolgári véleményeknek egy végtelen tárháza, és az is lehet, hogy mondjuk olyan vélemények jönnek be, most akkor mondja komolyra fordítva a szót, hogy mondjuk elkezdik követelni a halálbüntetést, ami egyébként mint uniós tagország teljesen kivitelezhetetlen. Mi van akkor, hogyha az állampolgári nyomás az olyan irányba megy, ami teljesen szembe megy mondjuk a kormány elképzeléseivel?
19: Hát ez akkor fordulhatna elő, hogyha mindenki saját szabad szavas véleményét beküldhetné különböző témákban. Itt azért olyan értelemben ez egy interaktív módon vezetve van, hogy például a közmédia megújítása kapcsán a szabad szavas válasz az az, hogy mi legyen a közmédia küldetése 2030-ban. És akkor 200 karakterben ezt megfogalmazok, és megnézzük, hogy mások mit mondtak. Tehát azok a társadalmi egyeztetési előkészítések, amik most ott vannak az asztalon, szeretnénk a közlekedési minisztériummal együtt a KRESZ megújításán dolgozni, vagy a kulturális minisztériummal a társadalmi megbékélésen, vagy ott van a vidékfejlesztési minisztériummal a Szent István programon, hogy hogyan legyenek a pályázati pénzek újra elosztva. Ezek olyan történetek, amiben az emberek szívesen vesznek részt, mert a mindennapi életüket érintik. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy megfelelő szakemberek legyenek mindenhol, legyenek kvantitatív elemzők, közgazdászok, legyenek olyan kutatók és olyan szakemberek, akik professzionálisan végig tudják ezt vinni, és tartalmilag is hitelesíteni tudják azt, ami a platformra kikerül.
3: Ugye itt vannak törvényi előírások is, tehát hogyha a parlament elé normál módon megy be egy törvényjavaslat, majd mondjuk akár az alkotmány, vagy a választójogi törvény, akkor ugye ott kötelező társadalmi egyeztetést is le kell folytatni. Ezt helyettesíti, kiegészíti, vagy egészen másokról fog szólni?
19: Én azt gondolom, hogy kiegészíti. Tehát ez a közhang jelen pillanatban is nem is lesz a jövőben sem egy reprezentatív kutatás. Mert hiszen a reprezentatív kutatáson minden társadalmi rétegnek egyaránt el kell tudni érni, és egyaránt be kell tudni vonódni. Itt az idősebb korosztályt majd az intézet fogja tudni elérni személyes jelenléttel, az idős otthonokban és az önkormányzatokkal való együttműködésbe. A közhang jelen pillanatban egy részvételiség és egy tudás megosztó platform. Azt tudjuk megnézni, hogy a társadalom különböző szegmenséből, akik jelen vannak, hogyan gondolkodnak, milyen véleménnyel vannak, és miért vannak azon a véleményen, amin vannak. Ami nagyon fontos kérdés, hogy hogy jut ez oda az asztalra, a döntéshozók asztalára. Ennek az infrastruktúrának az is a része, hogy a kormánybiztosi csapatomon belül létrehozunk egy olyan úgynevezett feldolgozási vagy adatfeldolgozási csapatot, egy dashboard csapatot, akik a kormányzati dashboardot fogják elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan felületet, ahol vizualizálva van holisztikus módon, hogy mi a rendszerváltás maga, és azok az adatok, azok a fájdalompontok, amik az emberek tömeg vélemények beérkeznek, azokat hogyan tudom megjeleníteni a döntéshozók számára, mondjuk egy szakpolitikai államtitkár számára, és azok a modelltervezetek, amiket az intézmény majd megad, azok el lesznek helyezve pontosan ezen az úton.
3: Múlt másfél évtizedből vannak berögzüléseink, és mondjuk én még most is volt, hogy kaptam COVID idején feliratkozott kormány.hu-s címről leveleket. Igen. Mi a garancia arra, hogy ez nem ismétlődik meg? Mi a garancia arra, hogy én most ezen a közhangon megadom az adataimat, és azzal akár a kormány, akár a Tisza párt, akár ugye ez egy non-profit KFT cég nem fog visszaélni?
19: Hát ez a legfontosabb. A bizalmatlanság óriási. Az elmúlt 20 évben az emberek azt tapasztalták, hogy ha valamire feliratkozik, ott ellopják az adatát, ha a közpénzt azt ellopják, a tendereket megvan, hogy ki nyeri, és ez az óriási bizalmatlanság sajnos kiüt erre az időszakra is, de azt kell, hogy mondjam, hogy az emberekben muszáj a nyitottság. Úgy nem tudunk rendszert váltani és új irányokat meghatározni, hogyha egy pici százalékot nem hagyunk annak, hogy valami jó is történhet. Én azon dolgozom, hogy ez ne történhessen meg. Ennek vannak biztonsági, adatbiztonsági és egyéb felvett kérdése is. Másrészt pedig a közhangon anonim módon ki lehet tölteni. Tehát nagyon fontos az, hogy semmilyen személyes adatot nem kell megadni. Megadom azt, hogy én melyik településen lakok, milyen korosztályba tartozom, mi a legmagasabb végzettségem.
3: Mondjuk akkor kíváncsi vagyok, hogy a reddites trollok azok meddig bírják ki, hogy ne árasszák el viszont ezt az oldalt.
19: Nem fogják tudni elárasztani. Tehát, hogy erre is megvan a biztonsági protokoll, hogy hogyan lehet kiszűrni azokat a botokat, akik ugyanazon a mintázaton keresztül érkeznek be, ugyanen IP címről szóval.
3: Beszéljünk egy kicsit augusztus 20-áról is. Ugye augusztus 20-áról, sőt, visszább lépek egy lépést, ugye az volt a terv, hogy a kormány és a Tisza párt az mindenben legyen nagyon szeparáltan elválasztva egymástól, ne történhessen meg újra, hogy az állam és a párt az összefolyik. Ön szerint augusztus 20-án sikerült-e ezt úgy megvalósítani, hogy közben egyszerre egy Tisza-sziget nagy rendezvényt is lehoztak?
19: Én szerintem sikerült megvalósítani, mert az egyik egy pártrendezvény volt, a Tisza-sziget országos találkozó, és az állami ünnepségre pedig nem volt bevonva szerintem olyan ember, aki a Tiszának dolgozna. Tehát ilyen értelemben szerintem abszolút.
3: Felmerült itt a 20. szervezése kapcsán, a Telexet engedje meg, hogy idézem, a G7 cikkében többen megszólaltak az augusztus 20-a szervezéséről, idézett, ha az összképet nézem, akkor mégiscsak arról van szó, hogy nem 17, hanem csak 4 milliárd lesz a tűzijáték, de kétségtelen, hogy az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, ez pedig fenntartja az eddigi urambátyám rendszert. Egy másik forrás pedig arról beszélt, hogy a Szent István napi rendezvénysorozat szervezőjének kiválasztásánál korrupciógyanút és kamu beszerzést emlegetnek. Mennyire volt ön szerint tiszta, átlátható, és mennyire kell aggódni, hogy mondjuk október 23-a ugyanígy lesz megszervezve?
19: Hát most mondanám, hogy kikérem magamnak, bár én nem ezen a területen dolgozom, tehát nem is én írom ki a közbeszerzést, és nem is én döntök. De

0: kikerülni azokat a szereplőket. Az, hogy itt is egy rendszerváltás legyen, az nincs, hogy eltörlöm az eddigi cégeket, meg az embereket, és akkor nulláról építek fel.
1: De akkor valamit. Október 23-ával már jobban állnak?
0: Október 23-ában sem veszek ilyen módon részt, és azért nehéz ezt elkülöníteni, mert a Tiszánál megszokott volt, hogy a rendezvények azok hozzám tartoznak. Én értem, a rendezvények semmilyen módon nem tartoznak már hozzám. Tehát én ugyanúgy állampolgárként veszek részt rajtuk.
1: Említettük már ugye az augusztus 20-ai Tisza-szigetek nagy rendezvényét, és önkritikusak is voltak, de hát megfogalmazottak azok a vélemények, hogy parlagon voltak hagyva az elmúlt 3 hónapban a Tisza-szigetek. Milyen feladatot szánnak nekik, hogyan lehet őket aktivizálni, hogy úgymond ne veszítsék el önök a hátországukat?
0: Azt gondolom, hogy ez óriási felelősség van rajtunk, és az év század bűne lenne, hogyha ezt a közösséget nem építenénk tovább. Az, hogy Magyarországon rendszerváltás van, ennek az 50 ezer embernek köszönhető, ha elhisszük, ha nem. Tehát ők vitték a változás hírét mindenhova. Én azt gondolom, hogy a demokrácia építése, ez a rendszerbontás, és most a rendszerépítés, a demokrácia építése lesz a következő feladat, és a következő években az a dolguk, hogy helyi szinten, a helyi településeken aktívan részt vegyenek a társadalmi részvételiségbe, a párbeszédbe, legyenek bevonva, és segítsék az önkormányzatok munkáját, és a helyi állampolgároknak az ügyeit vigyék tovább, segítsék a képviselők munkáját. Tehát a demokrácia az nem csak arról szól, hogy a kormány mit csinál, hanem az, hogy az emberek, a civil emberek lent helyi szinten hogyan képviselik a saját érdekeiket, és ezt addig azt szoktuk meg, hogy bármikor fordulunk az önkormányzat felé, vagy kikérünk valamilyen papírt, akkor mindig nemleges választ kapunk. De ez változni fog, és az embereknek meg kell tanulniuk saját magukat is képviselni.
1: Ugye a Tisza párt, mint párt, még mindig egy 28-an vannak, ha jól tudom, még igen. Mindig. A Tisza szigetek azok lehetnek-e majd a párt vidéki hálózata? Kaphatnak-e ők pártirodát, vagy tervezik-e, hogy ez a hálózatosság valahogy megszülese, mert nem tudom, hogy tartható-e hosszú távon, hogy egy 28 fős párt a Tisza.
0: A személyes véleményemet tudom mondani. Azt kell mérlegelni, hogy akarunk egy pártszervezetet, ami klasszikusan úgy épül föl, mint egy hierarchikus pártszervezet, ahol megvannak a kis királyok, a kinevezettek, és akkor jogi értelemben is ezek az emberek hozzánk kötődnek, és akkor feladatot lehet nekik adni, ezt számon lehet kérni, vagy ki lehet őket rúgni. Vagy azt mondjuk, hogy megtartjuk ezt a mozgalmi dinamikát, ahol jogilag nincsenek hozzánk kapcsolva ezek az emberek, szabadon vannak hagyva, de mégis van egy közös égisz, ami alatt működünk. Ilyenkor nem lehet nekik instrukciót vagy kötelező feladatot adni, hanem abban kell bízni, hogyha mi jól végezzük a munkánkat, akkor ők velünk lesznek akkor is, amikor szükség
1: lesz. Ez az egyik olvasat, a másik szintén akkor az elmúlt 16 év reflexeire hadd reagáljak, hogy azért, hogyha viszont meg ennyire központosított egy párt, ennyire szűk mag, ami a párt elit, akkor könnyen előadódhat az a helyzet, hogy egy nagyon szűk pártelit dönt mindenről.
0: Én annak a híve vagyok, hogy minden demokratizálni kell. Tehát ha kinyitjuk a pártot, és ez a demokratikus, az új vezetés és annak kiszélesítése felé megy, én ezt mindig támogatni fogom.
1: Radnai Márk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a Kossuth Rádióban.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora. Felkelő.
1: A telefonvonal végén pedig itt van már Baranya Sándor vízépítőmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építőmérnöki karának oktatója, aki a fenékküszöb megépítésének egyik vezető szakmai tervezője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Miért éppen a fenékküszöb mellett döntöttek? Milyen más műszaki megoldásokat vizsgáltak, és végül is miért emellett döntöttek?
3: Köszönöm szépen a kérdést, meg a meghívást is. Tekintettel az idő előnyre, ami nem nagyon volt értelmezhető, itt nem hónapos meg éves léptékekről beszélünk a beavatkozás tekintetében, hanem gyakorlatilag pár hét alatt kellett lereagálni ezt a rendkívüli állapotot. Nem nagyon jött szóba más műszaki megoldást, mint hogy a Dunának a vízszintjét lokálisan megemeljék. Itt még egy olyan alternatíva volt, amit megfontoltak a szakértők nevezetesen, hogy a vízkivétel környékén emeljék meg lokálisan úgy a vízszintet, hogy egy 100 falal elzárják a hideg vízcsatornának a vizét, és szivattyúval emelik be oda a vizet, hogy megfelelő vízszint előálljon a szivattyúknál.

0: De ez felvetették igazából nukleáris biztonsági okokból, úgyhogy maradt a fenéküszöbös megoldás, és ezen dolgoznak jelenleg a szakemberek.
1: Ez mennyire tekinthető hosszú távú megoldásnak?
0: Hát maga a vízszint emelés egy ilyen művel tartósan biztosítható, ez egy stabil kőmű, amit ott kialakítanak, ez több tíz évig is tudott működni, és a megfelelő vízszintet tudja tartani. Az, hogy ez hosszú távon fog valóban így működni, az majd a jövőnek a zené.
1: A Duna medrének folyamatos mélyülése milyen ütemben zajlik Paks térségemben, és hogyha ez a folyamat folytatódik, mikor válhat szükségessé a fenékküszöb átalakítása, vagy egy újabb beavatkozás akár?
0: Igen, ez egy fontos kérdés, mert hogy gyakorlatilag úgy jutottunk el a mostani állapothoz, hogy azon túl, hogy egyre kisebb vízhozamok jelennek meg a Dunában, itt a medernek a mélyülése miatt ezek a kis vízhozamok egyre kisebb vízszintekkel vonulnak le, és egy ilyen fenékküszöbbel ezt a folyamatot egyébként meg lehet lényegében állítani. Tehát azzal, hogy az atomerőműnek a kvázi alvízi oldalára építik meg ezt a művet, ez a probléma a jövőben ezen a szakaszon nem fog jelentkezni, tehát a medér mélyülés ezzel a művel stabilizálva lesz. Ami felmerülhet még kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az akadálynak az alvízi oldalán, tehát ha lefele haladunk a Dunán, akkor ez a jelenség az továbbra is fennmarad-e. Itt várhatóan igen, tehát a Duna továbbra is a jelenlegi állapota mellett mélyíti a medrét, és itt a küszöbnek a kialakításával, azzal, hogy megfelelő meder stabilizálást fognak a műnek az alvízi oldalán kialakítani, ez a jelenség ott azért mérséklődik, de hosszú távon, ahogy a teljes Dunán ez jellemző, ez a folyamat ez haladni fog, de még egyszer ez nem hat ki magára a műnek a jelenlegi céljára, hogy vízszintet emeljenek, mert ott lokálisan ez biztosítva lesz ez a probléma.
1: Mennyire voltak kész tervek erre, vagy mennyire kellett hirtelen most az előállt helyzetből adódóan tervezni?
0: Igen, ez a kérdés mostanában felmerült többször, hogy milyen tervek álltak rendelkezésre. Itt azt tudom mondani, hogy maximum ilyen koncepcionális tervek voltak vízlépcsőkre. Tehát ez az, amihez maximum nyúlni lehetett. Itt a közelben Fajsz környékén terveztek korábban vízlépcsőt, de tényleg csak ilyen megvalósíthatósági szinten, vagy elméleti szinten, tehát részletes tervek erre nem készültek, és pláne nem egy ilyen fenékküszöbnek a kialakítására. Ezt gyorsan, néhány nap alatt kellett a szakembereknek elvégezni. Itt az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak volt kitüntetett szerepe ebben a munkában, illetve hát bevontak külső tervező szakembereket, illetve mint mi, akik a megalapozó vizsgálatokat el kell végezni.
1: Teljesen laikusként kérdezem, de hát azért mégiscsak arról van szó, hogy itt évek óta hallani azt, hogy aszályos idők vannak, hogy csökken a Duna vízállása. Évek óta lehetett hallani, hogy sőt, ugye az átlátszó minden nyáron megismerte, hogy milyen hőmérsékletű Paksnál a Duna vize. Szóval, hogy látszódott, hogy ebből, pláne, hogyha majd egyszer Paks 2 is megépül, nagy probléma lesz. Mi az oka annak, hogy mégis egy ennyire hirtelen reagálás kellett most?
0: Hát az első állítást ezt megerősíteném olyannyira, hogy mi magunk is foglalkoztunk ezzel, rengeteg tanulmányunk van, amiben mind a medermélyülési folyamatokat kimutattuk, tendenciákat számszerűsítettünk, a vízhozamoknak az előrejelzésével foglalkoztunk, ahol tényleg kimutattuk, hogy az ilyen időszakok, amik most is előálltak, ezek a jövőben még gyakrabban tudnak előállni, és az, hogy felső szinten nem történt lépés ebben az irányba, erre nyilván nem tudok válaszolni, de azt meg tudom erősíteni, hogy ezek az anyagok rendelkezésre álltak, tehát akár a...
1: Tehát a politikai döntés hiányzott, a szakmai előkészítés megvolt.
0: Ezt tudom mondani, igen.
1: Ugye itt felmerülnek mindig ökológiai szempontok. Lehet-e, látszik-e az, hogy milyen következményei lehetnek most a fenékküszöbnek? Vizsgálták-e akár a halak vándorlását, az élőhelyek változását, vagy itt most az időrövidsége miatt ezekről nem is tudunk beszélni?
0: Nem, mindenképpen tudunk beszélni, tehát szükségszerűek az ilyen vizsgálatok, és ennek a műnek a tervezése során, illetve most a kivitelezés során is kiterjedt ilyen jellegű vizsgálatok folynak. a napokban is, tehát nem csak a műszaki kialakítással foglalkoznak a szakemberek, hanem foglalkoznak az ökológiai hatásokkal is, tehát erre kimondottan ügyelnek. Ezt tudni kell, hogy azért ez egy, hogy mondjam, a Duna léptékében ez egy pici lokális beavatkozás, és nem egy vízlépcsőre kell gondolni, ahol gyakorlatilag a hosszirányú átjárhatóság megszűnik létezni, mint olyan, hanem itt egy folyamatos átbukás történik majd ezen a küszöbön. Tehát a hosszirányú átjárhatósága például a halak számára az biztosítva van. Nyilván nem csak a halakra gondolunk akkor, amikor élőhelyeket jellemezzük, hanem mit tudom én, fenéklakó élő lényeknek a mozgása ezeket potenciálisan tudja akadályozni. Erre jelenleg folynak vizsgálatok, és aztán le kell vonni majd az ezzel kapcsolatos következtetéseket.
1: Ön hosszú távon melyik tábort erősíti, aki azt mondja, hogy lehet, hogy újra kéne nyitni a vízlépcső vitáját, vagy aki azt mondja, hogy hát az nem szükséges, vagy nem az vinne előre minket a megoldáshoz?
0: Hát én mérnökként azt a tábort tudom erősíteni, hogy meg kell vizsgálni minden lehetőséget. Onnantól kezdve, hogy nem csinálunk semmit a Dunával, egészen odáig, hogy egy ilyen nagyon durva beavatkozást teszünk, hogy vízlépcsőket építünk. Nyilván mindegyiknek vannak előnyei meg hátrányai. Az fontos szem előtt tartani, hogy itt nem tudnak lenni olyan megoldások, amik minden igényt ki fognak elégíteni, és jó irányba változtatják meg a folyamatokat. Mindegyiknek vannak előnye és hátrányai, ezeket mérlegre kell tudni rakni. Mi ebben tudunk segíteni egyébként az én tudományterületemmel, hogy számszerűsítjük a várható hatásokat. Mondom még egyszer, onnantól kezdve, hogy semmit nem csinálunk, ezt most már nagyjából látjuk, hogy akkor mi történik, egészen odáig, hogy különböző műtárgyakat, létesítményeket tervezünk be, és aztán a döntéshozóknak kell meghozni ezeknek az ismereteknek az alapján, hogy milyen irányba menjünk hosszú távon.
1: Egy rövid választ kérek szépen, jövő nyárig már rendben vagyunk?
0: Eléggé úgy tűnik, hogy most a kivitelezésnek az előrehaladását is figyelembe véve, itt, hogyha a Paksnak a hűtéséről van szó, akkor igen, rendben leszünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Az utóbbi percekben Baranya Sándor vízépítőmérnököt, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományi Egyetem építőmérnöki karának oktatóját hallották.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jó reggelt, ez továbbra is a Felkelő, a Kossuth Rádió új hírmagazinja. 2026. augusztus 24-én hétfőn 8 órakor én Benyó Rita vagyok. Eső ma sem lesz, de a meleg már elviselhetőbb, 27 fokra számíthatunk. Az elmúlt órákban hallhattak beszélgetést Radnomei Márkkal, a közhangról, a társadalmi egyeztetésekről, Navracsics Tiborral, a polgári demokraták kezdeményezéséről, Lakner Zoltánnal, a kormány első 100 napjának elemzéséről. A következő órákban ezeknek az ismétlését is hallhatják majd, de mindezek előtt krónika.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Először a legfontosabbak röviden.
5: Szerdán már teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű.
4: Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól az Orbán rendszer két politikusa, Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya.
5: Közhang címmel új platform indul társadalmi egyeztetés céljából, mondta Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
4: És most következnek a részletek. Azért sikerült választást nyerni, mert az emberek cselekvőképessége felerősödött, és most ezt be kell tudni építeni a döntéshozatali előkészítésbe, fogalmazott a Tisza párt alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Radnai Márk elmondta, a kormány egy új platformot indít társadalmi egyeztetés céljából közhang címmel, amelyhez szerinte először egy stabil infrastruktúrát kell létrehozni.
6: aminek az egyik része az, hogy lesz egy állami intézmény, egy független intézmény, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet, ahol lesznek kutatók, aminek feladata lesz országosan megszervezni a kitelepüléseket, konferenciákat tartani, szakmai fórumokat tartani, bevonni a civileket és más kutató intézeteket is, valamint modelltervezeteket készíteni a kormány számára. És van egy másik egysége, ez a Közhang, ami pedig a társadalom felé egy olyan platform, ami a demokráciának egy új módszertanát mutatja be, különböző kutatási módszertanokat egybevetve, ami Európában még nem létezik.
5: A beszélgetésből készült összefoglalót 8:30 után hallhatják a Felkelőbe.
4: Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól. Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, valamint Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában úgy fogalmazott. Céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak.
7: Akik valahogy azt mondják, hogy úgy nagyjából valahol balközépen, jobbközépen, minden esetben a polgári demokrácia pártján vannak, legyen szó akár jobboldali, akár baloldali gondolkodóról, mi magunk jobboldaliak vagyunk, ugye ezt nem is akarjuk tagadni, és nem is akarjuk megtagadni és elhagyni ezt a pártcsaládot, de mindenképpen szerintem szükség van, mert az elmúlt 100 nap, bár a választási kampányban nagyon nagy ígéreteket hallottunk arról, hogy milyen elképesztő nemzetegyesítés és szeretett ország vár majd ránk, azt látom, hogy az elmúlt 100 nap még tovább mélyítette az árkokat a kormány és az ellenzék között.
5: A Fidesz kiváló állapotban van, kizárt a pártszakadás, mondta Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszava megkeresésére Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya kezdeményezéséről azt mondta, az nem egy közelgő kenyértörés előfutára, és a legcsekélyebb mértékben sem érinti a Fidesz munkáját.
4: A Navracsics Tiborral készült beszélgetésből összefoglalót hallhatnak 8 óra után a Felkelőben. A héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Az első ülés szerdán lesz, közölte a Tisza frakció.
5: Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke, emlékeztetett arra, hogy több 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba. A vizsgálatnak egyebek mellett azt is fel kell tárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Példaként említette a Kecskeméti Neumann János Egyetem és a Tudásváros esetét. Az MNB székházának több mint 100 milliárd forintos felújítási költségét és egy balatonakaratjai ingatlan 20 milliárdos felújítását.
4: Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában. Emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke.
5: A társaság a szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap a közvetlenül és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnökhelyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek.
4: Szerdára éri el újra teljes 2000 megawattos teljesítményét a Paksi atomerőmű. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt tegnap, amikor megtekintette a reaktorcsarnokot és a dúsított urán tartalmazó kazettákat. A kormányfő megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját.
8: Várhatóan szerdára mind fog újraindulni az összes turbina, és hogy várhatóan szerdára éri el a teljes, a névleges teljesítményét a 2000 megawattot a Paksi atomerőmű. Azóta is tervezette halad a folyamat. Jelenleg a 8 nagy szivattyúból már 7 üzemel.
4: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos része.
5: Az adómentes támogatást a családoknak nem kell külön igényelniük. A juttatást többek közt az egyszülős családban élő, a tartósan beteg és az árvaellátásban részesülő gyermekek kapják meg. Mintegy 400 ezer gyermek érintett, mondta Forsthoffer Ágnes házelnök a közösségi oldalán közzétett videójában.
9: Kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el az országgyűlés az iskola kezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. Ennek köszönhetően most 100 000 forint támogatásban részesülhet 400 000 kedvezményezett gyermek. A támogatás első felét 50 000 forintot augusztus 24-éig, a második felét pedig november 30-áig kapják meg az érintett családok.
4: Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében.
5: Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Erről a közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők.
4: A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter.
5: Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt, akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
10: Szoboszlai Dominik pontot mentett a Liverpoolnak, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A labdarúgó NB egy ötödik fordulójában két mérkőzés maradt vasárnapra. Bajnoki címvédő Eto Győrben 3-0-ra kiütötte az Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére, az Ete továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban egy sem született. Kisvárda Debrecen 0-0, a két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Miros egyaránt végigjátszotta a mérkőzést. Halász Bence 3. helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok Halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az 5. helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. Következik 2 hét múlva az olasz nagydíj Monzában. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
5: Két személygépkocsi koccant egymásnak az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. A feltorlódott kocsi sor már 4-5 kilométeres. Erősödik a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így lassulásra kell számítani az M0-as autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 31-es főút és az M4-es csomópontja között. Az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
2: Időjárás.
5: Késő nyári időre is sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos. A krónikában a többi között beszámoltunk arról, hogy szerdán már teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű.
4: Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete.
5: Közhang címmel új platform indul társadalmi egyeztetés céljából, mondta Radnai Márka Tiszapárt alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
4: Kedves hallgatóink, rövid hírekkel legközelebb 8:30-kor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
11: Hétről hétre különleges vendégek,
12: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
11: Ki tud többet Magyarországról?
12: Szerintem az én csapatom.
11: Majd meglátjuk.
12: Készen állnak az új évadra?
13: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 12 perc van. És ahogy a sporthírekben is hallhatták, a hétvégén elrajtolt az angol labdarúgó bajnokság a Premier League. A két magyarral felálló Liverpool Szoboszlai Dominik 99. percben szerzett 11-es góljával pontot mentett a Newcastle otthonában. A Liverpoolban végigjátszotta a meccset Szoboszlain kívül Kerkez Milos is. Telefonon itt van velünk Szabó Krisztóf, foci elemző, újságíró, a Premier League podcast szakértője. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
1: A Liverpool a tudósítások szerint a meccs nagy részében fölényben játszott, mégis a végén örülhetett a döntetlennek. Milyennek látta a Liverpool játékát az új szezon első tétmeccsén?
14: Igen, a 2-2-es döntetlen az eredményként szerintem vállalható, hogy főleg Newcastle-ben, az egyik leghangulatosabb angliai stadionban. A játék az viszont megmutatta, hogy Iraolának, ugye a Liverpool új edzőjének még azért van bőven mit összeraknia. Tehát tavaly volt egy védekezésben, meg támadásban is átlagos csapat, ami egyáltalán nem emlékeztetett arra, amit a korábbi sikeredzője Jürgen Klopp idején megszokhattunk, és az akkori edzőt ki is rúgták. Érkezett most a helyére Andoni Iraola, akinek a futballja az eleve kockázatosabb. Most a Liverpool az látszott, hogy bátrabban meg agresszívebben támadott, de könnyű gólokat kapott, olyanokat, amiket egyébként tavaly is. Úgyhogy az elképzelés az már látszik, az egyensúly még nem. A Liverpool az nem lett jobb vagy rosszabb, inkább csak az látszik, hogy másfelé indultak el.
1: Magyar szempontból ugye érdekes volt a meccs, mert hogy két magyar is végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is. A csapathoz képest az ő egyéni teljesítményük milyen volt?
14: Szerintem Szoboszlai talán a csapat egyik legjobb játékosa volt. És az, hogy a 99. percben ő rúgta a 11-est, az megmutatta azt is, hogy mennyire megváltozott az ő státusza. Tehát Szoboszlai esetében már nem az az érdekes, hogy egy magyar játékos játszik a Liverpoolban, hanem mert ténylegesen a Liverpool egyik vezérjátékosa lett. Ugye a nyáron elment a legfontosabb játékosuk Mohamed Salah, és lett egy vezérjátékos vákum az öltözőben. Szoboszlai pedig az a játékos lett, akinek a meccs utolsó pillanatában odaadnak egy büntetőt, mint éppenséggel tegnap. Kerkez Milosnak szerintem nehezebb meccse volt, a Newcastle az tudatosan támadta a mögötte lévő területeket. Ő egyébként egy sokat támadó játékos, akinek minden adottsága megvan, hogy a legjobbak között legyen. Nála az lesz a következő ilyen fejlődési lépcső, hogy ugyanolyan stabilnak lenni labda nélkül, mint amilyen veszélyes tud lenni labdával.
1: Ha már itt Szoboszlaira külön kitért, ugye a szünet nagy fejleménye, hogy Szoboszlai szerződését meghosszabbították, és hogy csapatkapitány helyettessé lépett elő. Ez a csapaton belül az ő karrierje szempontjából mit jelent?
14: Mindenképpen az, hogy mennyire nagy a bizalom már a vezetőségben is. Én azt gondolom, hogy a szurkolók is most már azért úgy befogadták, és tudják azt, hogy mennyire egy fontos eleme annak a csapatnak, amely tavaly azért, ha nem is bukdácsolt, de azért messze nem tudta azt a szintet hozni, és abban kiugróan jól teljesített Szoboszlai Dominik, úgyhogy szerintem a jövőbe vetett bizalmat tükrözi ez az egész hosszabbítás sztori.
1: A Liverpool riválisairól mik az első benyomásaim?
14: Ugye az angol bajnokságban túl sok csapat, vagy elég sok csapatnál váltottak edzőt, vagy vettek új játékosokat, és tart még az átigazolási szezon. És egyelőre az látszik, hogy a legelején még sokaknál nem állt össze a csillagállás. Ugye a Manchester City ugyan nagy nehezen nyert, de elment a korszakos edzőjük, meg az elmúlt 20 év labdarúgásának a legkorszakosabb edzője Pep Guardiola. Ott lényegében egy új korszak épül. A Manchester United és a Tottenham azok ott tartanak, ahogy nagyjából a fél éve kinevezett edzőhöz vettek játékosokat, és rögtön beleszaladtak egy óriási nagy pofonba. A Brighton meg a Brentford az megmutatta, hogy ebben a ligában nagyon a középmezőnyben sincs most már automatikus győzelem, két viszonylag masszív, de jó középcsapat, és érdekes módon pont az Arzenálnál nem történt felfordulás, ugye tavaly megnyerték a bajnokságot, kis hián a bajnokok ligáját is, és lényegében senki nem ment el onnan, és leigazolták a bajnokság egyik legjobb középpályását is, úgyhogy stabilnak néztek ki, amiért nálam továbbra is ők a favoritok. Úgy néz ki, hogy néha az előny, ha semmit nem változtat.
1: Miben kell a Liverpoolnak fejlődnie, hogy harcban lehessen az aranyéremért, hogy láttad az első meccsben?
14: Szerintem már látszik Iraolának ugye az új edzőnek a keze, tehát egy direktebb, intenzívebb, meg kockázatosabb Liverpoolt akar összerakni, de azt még nem mondanám, hogy jobbak lettek. Úgyhogy vagy bizonyos értelemben közelebb áll Jürgen Kloppnak a futballjához. A furcsa tényleg az volt, hogy a Liverpool problémáinak a nagy része nagyon ismerősnek tűnt. Olyan problémák voltak, amik már tavaly is felmerültek, tehát hogy nagyon könnyű volt átmenni a középpályán, vagy a letámadás néha elcsúszott, vagy a védekezés néha nagyon olyan volt, mint egy lyukas sajt. Olyasmi volt nézni, mint hogyha az előző szezonnak a meccsét néznénk. Úgyhogy az új elképzelés az már látszik, és az új egyensúly az viszont még nem. És Iraolának az új elképzelései az előző csapatainál azok sem gyorsan mentek át. Tehát olyan focit játszott, amihez kell két dolog. A fizikai állóképesség, meg az összeszokottság. És egyiket sem lehet megszerezni két nap alatt. Úgyhogy szerintem idő, türelem, és szerintem fog ez még változni.
1: Szabó Krisztóf foci elemző újságíró, a Premier League podcast szakértője. Köszönöm szépen, hogy ma reggel rendelkezésünkre áll.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Augusztus 24-e Ukrajna függetlenségének napja. Az ország immár 5. éve teljes körű háborúban védi a függetlenségét Oroszországgal szemben, és a fronton nem csak ukránok harcolnak. A Finn kódnéven szolgáló 29 éves magyar önkéntes idén májusban csatlakozott egy nemzetközi rohamalegységhez Kelet-Ukrajnában. Végzettsége szerint erdész, korábban nem kapott katonai kiképzést. Most több hónapos, kemény felkészítés után várja az első bevetését, amelyre akár bármelyik nap kiküldhetik. Strauss Emma szabadúszó újságíró augusztus közepén a kelet-ukrajnai front közelében egy erdőben találkozott vele. A beszélgetés közben a háttérben rendszeresen hallani egy ukrán drón zümmögését. Most az ő interjújuk következik.
15: Kalszájnom Finn, 29 éves vagyok, Magyarországon, Budapesten, a harmadik kerületben születtem. 17 éves koromban elköltöztem Hollandiába, jöttem ide, Ukrajnába. Ezt az egész katonai életet én mindig nagyon szerettem, és mindig nagyon akartam megtapasztalni. Valamilyen szinten ez gyerekkoromban hobbim is volt, például a fatalomban nagyon sok modelltankot festettünk, megépítettünk. Ez a háború, én, mint mindenki más, akkoriban azt állította, hogy ez valószínűleg 3 nap lesz, hogy 3 nap múlva az oroszok elé Kijevet, de szerencsére nem volt igazunk. És most, hogy elértünk idáig, hogy tulajdonképpen Ukrajna az egyik legerősebb hadsereg és ország, és még mindig fel tudják tartóztatni az oroszokat, szerintem ez egy nagyon bátor dolog, és ennek egy részese akartam lenni. Ez egy igazságtalanság, hogy azok az emberek, akik ezt a harcot harcolják, azok ezt nem érdemlik meg, azok a srácok, akik mondjuk 2022-ben 18 évesek voltak és önként jelentkeztek, azok most 2026-ban tulajdonképpen 4 éve nem is vennek más, mint háborút, és én ezt nem tartom igazságosnak, hogy ez csak nekik kell harcolniuk. Úgy gondolom, hogy ez veszélyt jelent Európára, ez a háború, hogyha esetleg Ukrajna megadná magát, amit valószínűleg nem fogják, vagy ha az oroszok előrébb tudnának nyomulni egészen át az országon. Ez mindenképpen veszélyt jelentene Európára, a balti államokra mindenképp. Meghallottam ezt a hírt, hogy igenis felépítettek először egy internacionális légiót. Voltam olyan retardált, hogy eljöttem. De soha nem fogom megbánni soha. A szüleim nagyon büszkék voltak. Fatarom azt mondta, hogy ha 20 évvel fiatalabb lenne és 20 kilóval könnyebb, akkor velem jönne. Anyukám nagyon féltett természetesen. A bátyám az először elfogadta, utána megszakított velem minden kapcsolatot. Ide jössz és feladod azt a nyugodtságot, azt a bizalmat a saját környezetedbe, hogy itt nem fog ilyen történni, és eljössz ide egy ilyen helyre, ahol bármi megtörténhet, bármelyik nap meghalhatsz, vagy bármelyik nap elveszted a legjobb barátodat. Szerintem mindannyiunknak van egy kis baja, hogy ezt feladjuk. És ez nem biztos, hogy rossz. Vannak jó példák, vannak rossz példák. Hát itt Kelet-Ukrajnában napi szinten hallom a robbanásokat. Múltkor ültünk kint valahol, és arra lettünk figyelmesek, hogy egy ilyen vus hangot hallunk, felnézünk, még egy zsuf, zsuf, zsuf. És kiderült, hogy az 4 siklóbomba, és az utolsó siklóbombát láttuk is, mint egy hatalmas fekete kereszt az égben, és utána 4 hatalmas robbanás. Igazából itt napi szinten hallasz többféle robbanást, akkor tudod, hogy oké, ez egy drón, az egy rakéta, az esetleg egy siklóbomba. Körülbelül itt most már 2,5 hónapja vagyok. A kiképzésünk az nagyon intenzív, de viszont nagyon egyensúlyozott. A parancsnokunk az mindig meggyőződik arról, hogy van elég szabadidőnk, hogy tudunk regenerálódni, de amikor kiképzés van, akkor az 150%-kal megy. Testnevelésre, futás, fekvőtámaszok, lövészeti taktikákat gyakorlunk, raj szintű mozgásokat gyakorlunk. Azt is tanuljuk, hogy hogyan kell mondjuk egy ellenséges állást megrohamozni. Most már itt vagyok, több mint 2 hónapja ezekkel a srácokkal. Én úgy vagyok vele, hogyha értük valamit, meg kell tennem, és az az, hogy meghúzom a ravaszt, akkor meghúzom a ravaszt. Hogyha magamért meg kell tennem azt, hogy én hazamenjek, vagy tovább tudjam szolgálni az itteni célomat, akkor meghúzom a ravaszt. Legnagyobb félelmem fura nem is az, hogy az én életem van a kockán, hanem esetleg a bajtársaim élete van a kockán. Hogyha mondjuk egy küldetésem leszünk, és mondjuk én elkövetek valami hibát, az lehet, hogy nem csak az én életemet veszi el, hanem másokét. Szerintem az a legnagyobb félelmem itt. Ami legjobban hiányzik otthonról? Barátok természetesen, család. Hollandiában nagyon hiányzik az a féle kakaó, a sokomel, úgyhogy esetleg valamelyik hallgató úgy van vele, hogy küldene nekem egy kis holland kakaót, akkor nyugodtan. De más igazából úgy nem.
1: Strauss Emma riportját hallották a kelet-ukrajnai frontról, benne finnel a 29 éves magyar önkéntessel. De mi történik jogilag egy magyar állampolgárral, ha önkéntesként vagy zsoldosként csatlakozik egy külföldi hadsereghez, és hol tart maga a háború ezen a nyáron? Erről kérdeztem még 6 óra után nem sokkal dr. Takács Márk katonai szakértőt, most ennek az ismétlését hallhatják. Milyen állapotban van most akár az ukrán nemzet, akár az ukrán hadsereg több mint 4 évvel a háború kirobbanása után?
16: Az ukrán hadsereg jobb állapotban van, mint egy éve várhattuk volna. Ugye 2025. augusztusában azért az oroszok nagy léptékben tudtak előre törni több helyen is, és pont 2025. augusztusában volt az ukránoknak egy ilyen lakmuszpapírja, amikor Pokrovsztól keletre Kucserivjárnál volt egy nagy orosz előretörés, és az ukránok ezt egy újszerű eljárással fel tudták számolni, és azóta ugye ezt tökéletesítették, és ennek segítségével 2026 első felében a Dnyiprói régióban például jelentős sikereket tudtak elérni. Ez nem azt jelenti, hogy az ukrán hadsereg megfordította a háború menetét és a hadászati kezdeményezést a kezébe vette, de hogyha azt tekintjük, hogy a háború arról szól, hogy erőszakkal kényszerítsük az akaratunkat egy másik félre, akkor jelenleg az oroszok nem tudták az akaratukat rákényszeríteni az ukránokra, az ukránok pedig részben tudták az oroszokra.
1: Kinek sikerült jobb pozíciót foglalnia el ebben az időszakban?
16: Nyárra egyértelműen az ukrán hadsereg, de nem azt jelenti, hogy sajnos, hogy felszabadították a saját országukat, hanem azt jelenti, hogy egyes területeken, a Dnyiprói régióban, a Hajcsul, Jancsul és Ovcsa folyók mentén, főleg ugye a nyáron nem is arról szól most már a nyár, hogy nincsen sár, mert ugye nincsenek nagy manőverek a fronton, hanem van vegetáció, ami elrejti a gyalogságot, az ellenséges drónok elől legalábbis jobban tud rejtét biztosítani. A sár majd akkor lesz gond, amiben most is gond, hogy a logisztikát hogy tudják a felek biztosítani. Ugyanis egymás háta mögé 10-15 kilométerre simán bármit el tudnak találni bármikor, míg most már az ukránok elég jó képességeket bírnak a téren, hogy 50 kilométer az oroszonalak mögé támadjanak, és hogyha bejön a sáros időszak, akkor ugye például a földutak, a teherautók, szárazföldi drónok számára nem lesznek járhatóak, ezért sokkal kevesebb logisztikai utat kell ellenőrzés és támadás alatt tartani, ezért még jobban le fognak lassulni a műveletek.
1: Egy ilyen 4 éves háborúnak az is az egyik legfontosabb kérdése, hogy meddig bírja még maga a társadalom. Hogy állnak ők most?
16: A hadsereg az egyetlen olyan szervezet szinte, ami mögött még töretlen a bizalom, úgyhogy a hadsereg mögött tényleg van a lakosság bizalom.
1: Az elmúlt évnek a nagy vitája volt, hogy ki mennyire támogatja, mennyire vannak még mindig ott az amerikaiak mögöttük, mennyire veszi át Amerika szerepét az Európai Unió. Hogy állnak most?
16: Az Egyesült Államok igazából pénzt nem nagyon ad. A hírszerzési támogatást úgy tudjuk, hogy még megadják, ami nagyon-nagyon hiányzik, az a ballisztikus rakéták, ilyen jó használható Patriot légvédelmi rakéták. Ez ugye Irán környékén kerül felhasználásra a legtöbb Egyesült Államok készletében, nem igazán tudnak átadni. Minden más tekintetében, hogy az Európai Unió finanszírozza jelenleg Ukrajnának a hadviselését jelentős mértékben, a harctéren bevetett fegyverrendszerek összességében több mint 60%-át, de vannak olyan fegyverrendszerek, például szárazföldi légidrónok, de mint 95%-át Ukrajnában állítják elő a teljes értéklánc tekintetében, és ez egy nagyon-nagyon fontos stratégiai autonómia, amit nekünk meg kéne tanulni, hogy hogy csinálják.
1: Az ukránok az orosz finomítókat, üzemanyagraktárokat és más gazdasági katonai célpontokat is támadnak, mélyen Oroszországban, miközben Moszkva pedig egyre intenzívebb rakéta és dróncsapásokat mér az ukrán hátországra. Ez egy új szakasza már a háborúnak?
16: Egy eszkalációja, mind intenzitásban, mind térben. Ugye fontos, hogy megjegyezni, hogy stratégiai légihadjárattal még soha egyetlen háborút nem nyertek meg, tehát csak bombázásra vagy rakétázásra, viszont nagyon fontos nélkülözhetetlen eleme. Ugye Oroszország már régóta támadja Ukrajnát, és valószínűleg idén télen is egy borzalmasan nehéz télen néz Ukrajna, ahol a városokban nem lesz áram, nem lesz a toronyházakban ivóvíz, szennyvíz, tehát ez egy borzasztó nehéz tél lesz. Viszont a ukránok, és a stratégiai szempontból érdemes nézni, az ukránok azt támadják, hogy Oroszországnak a háborúzáshoz szükséges képességeit jelentik. Mi kell Oroszországnak háború, az pénz és ember.
1: De ez a háború megnyerhető a fronton, vagy csak tárgyalóasztalnál lehet majd megnyerni?
16: Igazából ezt a háborút a fronton Ukrajna már megnyerte, és ezt nagyon nehéz elfogadni, ugyanis megint azt kell nézni, hogy a háború, a politika folytatása más eszközökkel. Oroszországnak a kinyilvánított politikai célja az, hogy Ukrajna már pedig ne legyen, legalábbis független államként, hanem egy ilyen betagozódott báblának legyen. Ezt a fronton, a harcmezőn az ukrán hadsereg megakadályozta, és innentől kezdve sajnos rengeteg ember élet árán már csak az a kérdés, hogy egy ilyen demarkációs vonal hol lesz. De független Ukrajna az 99,99%-a meg fog maradni. És innentől kezdve Oroszország a politikai teje nem érte el, Ukrajna politikai teje pedig elérte. Itt ugye már csak az a kérdés, hogy mikor hajlandó a Kreml rezsim ezt belátni, hogy ezt nem sikerült megnyerni, ezt a háborút.
1: Az elkövetkező időszakra, őszre, télre lehet-e jósolni, hogy mi várható, vagy mire érdemes figyelni?
16: Nagy kérdés, hogy Oroszország mernek-e mozgósítani, és milyen mértékben. Ugye Oroszországnak addig gépezetét a beletolt emberélet működteti, hogyha képesek továbbra is havonta legalább 30, de inkább 40 ezer embert behozni a hadseregbe, akkor ugyanilyen intenzíven tud tovább menni. Hogyha nem, akkor ez szépen lassan le fog csökkenni az intenzitás a szárazföldön, de a hadászati légi hadjárat ugyanilyen intenzíven tud tovább menni, arra mindkét félnek megvan a képessége beláthatatlan idején.
2: Közlekedés.
17: A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. Mától lezárják a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd és Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, a vasúti híd felújítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Most pedig rövid hírek Bordi Andrástól.
5: Kellemes nyári időre készülhetünk. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a kormányfő. Gyerekek is meghaltak egy éjjeli ukrán dróntámadásban. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással üzemel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 hivattyú rendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. A héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Az első ülés szerdán lesz, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több százmilliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba. A vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Gyerekek haltak meg a Krasznodár tért éjjeli ukrán drón támadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találták el az egyik magán helyi gyermekintézményt. Két gyerek életét vesztette, heten megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég Mahacskalai logisztikai központját is találat érte, ott tűzütött ki, és több alkalmazott megsérült. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 maradtak áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott, mind a közúti, mind pedig a vasúti közlekedésben. Ami a hazai időjárást illeti, mindenütt felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre számíthatunk. Jelentéktelen eső, zápor északon, északnyugaton lehet. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 26 és 32, késveste 17 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 32 perc van. Túl van az első 100 napon a kormány, de ezzel a türelmi időn is túl van. Van új köztársasági elnök, lezajlott az első Tisza kormány által szervezett állami ünnep, és a Tisza szigetekbe is életet lehelne Magyar Péter. Közben a Fidesz frakcióból újabb nagy név távozik, Szijjártó után Lázár János is visszaadta a mandátumát, Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya pedig polgári demokraták néven egyesületet alapítanak, és társadalmi párbeszédre hívnak. Ezekről beszélgettem 7 óra környékén Lakner Zoltánnal, most ebből a beszélgetésből hallanak egy ismétlést.
18: Ha egyetlen dolgot kellene kiemelni, és arra kérlek, hogy egyetlen dolgot emeljünk ki, akkor ennek a 100 napnak mi a legnagyobb érdeme, és mi a legnagyobb kudarca szerinted?
6: Hát ha tényleg csak egyetlen dolgot lehet kiemelni, akkor a legkomolyabb sikernek én azt tartom, hogy az Európai Uniós források egészére vonatkozóan sikerült megegyezést kötni. Még májusban ugye uniós információforrások is arra tettek utalásokat, azt megelőzően, hogy nem is biztos, hogy érdemes az egész pénz vonatkozásában bármiféle egyességet kötni, mert az időből kifuthatunk. Most legalábbis van esélye továbbra is Magyarországnak, hogy föl tudja használni az összes pénzt, és azért egy még plusz mondatot ide tennék, ez az elmúlt heteknek a kríziskezelése elsősorban abból a szempontból, hogy ezek szerint annyira tudja mozgatni az államigazgatást a kormány, hogy egy ilyen nehéz politikai és szakpolitikai projektet le tudjon vezényelni. Hiányosságként én talán két dolgot említenék. Az egyik az, hogy nem világosak még a társadalom politikai irányok, az elosztási politika irányai, annak, amit a kormány tenni szeretne a következő 4 évben. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a második 100 napnak lesz fontos kérdése. A költségvetési vita kapcsán kell kiderüljön, hogy az adórendszerrel, a rezsitámogatások rendszerével, a 14. havi nyugdíj szociális célzottságával mi fog történni. És talán még egy dolgot mondanék, itt Ukrajnáról volt szó, az ukrajna politikáról az adás elején. Én azt hiszem, hogy amellett, hogy sikerült rendezni Ukrajnával a kapcsolatokat, legalábbis ezt a feszültséget sikerült lecsökkenteni, azt hiszem, hogy az az átértéklés nem történt még meg, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége a nyugati országokra és a szomszédok támogatására, hanem hát ott olyan tudások halmozódtak föl, amelyekre hát akár nekünk is szükségünk lehetne.
18: Megvan-e még egyébként a türelmi idő? Ugye azt szokták mondani, és az volt az előzetes mondás is, hogy hát 100 napot mindenkinek illik adni, de 100 nap után vége a türelmi időnek. Vége van a türelmi időnek?
6: Ezt mindenki maga tudja eldönteni egyébként. Ez általában nem szokás betartani. Ez a 100 nap, ez egy ilyen, hát hallgatólagos hagyomány, hogy ebben az időben egy kormánynak egyszerűen be kell laknia a kormányzati struktúrát, és ebben a periódusban mind a sajtó, mind az ellenzéki pártok visszafogják a kritikájukat. Na most hát, ha egy olyan politikai helyzet van, amilyen Magyarországon fennáll, egy polarizált választási küzdelmet követően, ahol élet-halál harcnak élik meg a pártok az egymás elleni versengést, akkor ugye nagyon nehéz azt gondolni, hogy a választás után ezt felfüggeszték is. Most is azt láthatjuk, hogy a Fidesz és a KDNP az önkényuralom kiépítésének a vágyával illeti a kormányzatot, ennyiből nincsen türelem. Annyiból talán volt, hogy komoly véleményformálók 100 napon keresztül nagyon mérsékelten és inkább támogatólag nyilatkoztak talán, de most az elmúlt napokból tudnám idézni Bot Péter Ákos közgazdász vagy Radó Péter oktatáskutató véleményét például arról, hogy lassúnak, talán indokolatlanul lassúnak tartják azt, ahogyan föláll az államigazgatás, hogy hiányoznak stábok, hiányoznak szakemberek.
18: Tehát ha jól hallani, akkor még helyettes államtitkárok hiányoznak, tehát hogy ilyen
6: szinten. Így van, hiányzik az újonnan létrehozott tárcák mögül mondjuk a költségvetési mozgástér, egyáltalán a költségvetési sor, amelyen belül tényleges pénzügyi vonzatú döntéseket hozhatnának. Nehéz megmondani egyébként, hogy ennek pontosan mi volna a szintideje, de ezeket a kritikákat, például ezek a komoly és nagyon mértékadó elemzők nem fogalmazták meg mondjuk a 99. napon, de a 100. napon közé tette például Radó Péter az ezzel kapcsolatos írását, vagy lehetett hallani Bot Péter Ákost, ha már őket idéztem.
18: Ugye 100 nap után talán már lehet egy ilyen, milyen karaktere van ennek a kormánynak, vagy mi az arcéle ennek a kormánynak. Török Gábornak volt tegnap egy posztja, ő azt mondta, hogy az orbáni hatalomgyár után itt van a műsorgyár, amivel arra utalt, hogy leginkább a népszerűség és a sokat szereplés az, ami a fókuszában van a kormánynak. Egyetértesz-e ezzel, vagy van-e más szempont, amit szerinted figyelembe kéne venni, hogy milyennek is látjuk ezt a kormányt?
6: Én mondjuk nem tudom, hogy milyen az a kormány, amelyik, vagy milyen egy olyan politikai párt, amelyiket egyáltalán nem érdekli, hogy hogyan fogadják a választók a politikáit, de hadd adjak akkor néhány megfontolásra talán érdemes szempontot ahhoz, hogy egyáltalán hogyan érdemes értékelni az első 100 napot, vagy hogyan lesz majd, milyen szempontok alapján lesz érdemes értékelni a második 100 napot. Egyrészt ez egy nagyon speciális helyzet, vannak bizonyos, nevezzük így, rendszerváltó kihívások, amelyekkel szembe kell nézni ennek a kormánynak. Ez az egyik ilyen kihívás a jogállami helyreállítás, illetve amit Unger annak kinevezettek államának nevezett ennek a felszámolása, hogy egyáltalán a politikai és alkotmányjogi mozgástér megteremtődjön ahhoz, hogy a kormány tényleges döntéseket tudja hozni. A második feladat az elszámoltatás és vagyonvisszaszerzés kérdéskör, és a harmadik, amire tettem már egy utalást, a nemzetközi kapcsolatoknak a rendezése, és elsősorban az Európai Uniós kapcsolatoknak a rendezése. Mindegyik téren történtek lépések, és mindegyik téren akadnak bőven olyan feladatok, amelyek még a kormány előtt állnak. Ezen kívül pedig vannak a klasszikus kormányzati feladatok, amelyeket rendszerváltás közben is el kell látni. Az egyik, amit már szintén említettem, ez a kormányzati struktúra felállítása és működésbe hozása, ami megtörtént, de valószínűleg nem történt még meg kellő hatásfokkal. A másik az elosztási és társadalompolitikai döntések irányának a láthatósága, tehát nem is a tartalmukra szeretnék utalást tenni, hanem hogy látszódjon a tartalmuk. A harmadik pedig a költségvetés olyan helyzetbe hozása, hogy egyáltalán bármilyen elosztási politikának alapot tudjon teremteni. Az nem érdektelen, hogy a támogatottság a kormánynak mennyire magas, tehát ezeknek az eddig lépéseknek jó a fogadtatása, amiről itt az előttünk szó volt Szabó Andrea nyilatkozatában az influencer politizálásról. Ennek nyilván az a kockázata, hogy a közvélemény azonnali szükségleteinek, igényeinek a kiszolgálása az ahhoz vezethet, hogy a szakpolitikai koherenciát föláldozhatják, a stratégiai célokat föláldozhatják az éppen aktuális népszerűségi pontokért. Ez mindenképpen egy olyan rizikó, amivel hát szerintem a kormány maga racionálisan cselekszik, ha ezt figyelembe veszi. Az állami ünnep részben ide kapcsolódik, szerintem azzal, hogy ilyen fesztivál jellegűvé alakítottak át egy nemzeti ünnepet. Ez egy nagyon komoly, szimbolikus politikai tett, ahogyan a Európai Uniós zászló az ország ház romzatán, vagy a tambora zenekar a parlament nyitőülésén, amit lehetett olvasni erről az egyszereplős közbeszerzésről. Én nem vagyok közbeszerzési szakértő, sem jogász, de hát én is azt gondolom, hogy pontosan ezeket a fajta gyanúkat is el kellene kerülni, nyilván azzal együtt, hogy így is azt hiszem negyedébe, vagy talán kevesebb, mint a negyedébe került az egész ünnepség.
18: Érkezik majd Radnai Márk, úgyhogy erről majd kérdezem nyilván, és akkor gyorsan a Fideszről, mert hogy több minden történt, Lázár János visszaadta a mandátumát, és Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya pedig polgári demokrata néven egy egyesületet indít. Mit mutat szerinted ez meg a Fideszről, ami most zajlik?
19: annyiból párt történeti jelentőség, hogy a Fideszben sosem voltak platformok, tehát ez egyfajta platformosodásnak tekinthető, de szerintem a fő problémáját a Fidesznek nem oldja meg, és ennyiből Ferenc Orsolya és Navracsis Tibor problémáját sem oldja meg. A Fidesznek ma az a fő problémája, hogy a rendszerváltás túloldalára került. Ez az a párt, amivel szemben zajlik az a rendszerváltó projekt, aminek van 66-65%-os támogatottsága a teljes népességre vetítve, és hogy a Navracsis Tibor és Ferenc Orsolya a mostani Fideszhez képest, pláne a Tiszához képest próbálnának alternatívát mutatni, ahhoz szerintem elkerülhetetlen egy szakítási pillanat eljövetele, tehát előbb-utóbb, ha neki komoly politikai szándékaik vannak, akkor az Orbán Viktorhoz való viszonyukat, és ezen keresztül a Fideszhez való viszonyukat és az elmúlt 16 évhez való viszonyokat kell nagyon radikálisan átgondolni. Ha ők ezt nem teszik meg, akkor szerintem arra lehet csak esélyük, hogy a mostani ellenzéki szimpátiákból leszakítsanak valamennyit a maguk számára, ha van egyáltalán párt alakítási ambíciójuk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
18: Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya polgári demokraták néven új kezdeményezést indítanak, miközben maga a KDNP is önálló politikai szerepet keres, a Fideszben pedig egyre több a megújulást sürgető hang. Van-e hely egy új jobboldali formációnak, s miért éppen most lett ennyire aktív Navracsics Tibor? Ezekről beszélgettem vele, most ennek a beszélgetésnek az ismétlését hallhatják.
7: Azokat várjuk, azokat az embereket, akik polgári demokratának vallják magukat, akik elkötelezettek a polgári demokrácia iránt, és a polgári értékek iránt, és meg akarják vitatni, meg akarják beszélni azt, hogy mi történt az elmúlt 100 napban, 16 évben, 36 évben.
18: Azt a kérdést vetették fel többen, hogy egy ilyen párbeszéd elindításához miért kell egy szervezet, ugye van, aki azt írta, talán a 444 írta arról, hogy már korábban egy hónappal ezelőtt megtörtént a domén lefoglalása a polgári demokratáknak, tehát minthogyha ez azért ennél több lenne, és minthogyha ez egy pártalapításnak az előszele lenne.
7: Nem kell egy szervezet. A társadalmi kezdeményezés, ez jogilag egy nem besorolható kategória, ez lehet akár egyesület is, lehet nagyon sok minden lehet. Mi azt szeretnénk, hogyha megindulna egy beszélgetés egyrészt értelemszerűen a jobb oldalon, ha úgy tetszik a Fidesz és a KDNP szavazói között is, de nem szervezetekhez képest határozott meg magunkat, hanem polgárokkal szeretnénk beszélgetni. Mindenki arra azt mondja, hogy mennyire fontos az, hogy a különböző pártállású, különböző világnézetű emberek beszélgessenek egymással, amikor pedig erre egy felhívást teszünk közé, akkor mindenki azt hiszi, hogy mi pártot akarunk alakítani.
18: Hát igen, mert ugye ezeknek, bocsánat, hogy közbe vagyok, csak ugye ezeknek van előzménye, tehát láttunk már az elmúlt 10 években pártot alakulni, és az általában így szokott elindulni.
7: Távol álljon tőlem, hogy bárkit is hibáztatnék ezért, de azért az emberek 98%-ának mégiscsak az az alapvető tapasztalata, hogy dolgoznak egy munkahelyen, egy íróasztalnál ül a Mi Hazánkos, a Tiszás, a Fideszes, a KDNP-s, a DK-s és a többi, de az élet kérdéseinek 80%-ában egyetértenek, és van 20%, amiben nem értenek egyet, és ez részben az ő választásuk, részben persze a napok izgatottságának a függvénye is, hogy a 80%-ról beszélgetnek, amiben egyetértenek, vagy a 20%-on veszekszenek, amiben nem értenek egyet. Mi azt a pontot szeretnénk megtalálni, ahol még az emberek egyetértenek, és ahol amiből valamilyen következtetés vagy tanulság levonható azok számára, akik valahogy azt mondják, hogy úgy nagyjából valahol bal középen, jobb középen, minden esetben a polgári demokrácia pártján vannak, legyen szó akár jobboldali, akár baloldali gondolkodóról, mi magunk jobboldaliak vagyunk, hogy ezt nem is akarjuk tagadni, és nem is akarjuk megtagadni és elhagyni ezt a pártcsaládot, de mindenképpen szerintem szükség van, mert az elmúlt 100 nap, bár a választási kampányban nagyon nagy ígéreteket hallottunk arról, hogy milyen elképesztő nemzetegyesítés és szeretett ország vár majd ránk, azt láthatjuk, hogy az elmúlt 100 nap még tovább mélyítette az árkokat a kormány és az ellenzék között.
18: Igen, ugyanakkor azt mondják, hogy éppen ez a kritika, ez azoktól elfogadható, akik mondjuk saját magukkal szemben is elszámoltak, nyilvánosan mérleget vontak. Ön szerint ez megtörtént-e? Önök például megtették ezt Ferenc Orsolyában?
7: Nagyon kényelmesen, amikor az ember saját magát promotálja. Tehát most hadd ne tegyem ezt a Kossuth Rádió hullámhosszán, de aki szerintem olvassa, vagy odafigyelt az én nyilatkozataimra, interjúimra, az nagyjából tudja, hogy mi az a gondolatkör, amiben mozgok, ide soha 30 éve. Én most is ebben mozgok, ez van, aki számára elfogadhatatlan, van, aki számára tűrhető, és van, aki pedig kifejezetten támogatja. Nyilvánvalóan én nem fogok megváltozni, tehát én ugyanazt gondolom a politikáról ma is, mint gondoltam 2006-ban, és időről időre biztos, hogy hibákkal, meg biztos én is követtem el hibákat, de alapvetően azért, ha megnézi, akkor nagyjából egy egyenes vonalat ki lehet tapintani szerintem az én gondolkodásomban.
18: Igen, ugyanakkor van egy kérdés, amit ön időről időre megkap, hogy mi az ön felelőssége az elmúlt 16 évre, és tudom, hogy azt szokta ilyenkor mondani, hogy azért tud felelősséget vállalni, ami az ön minisztériumában és az ön területén történt. De elgondolkozott-e mondjuk azon, hogy miért nem fogadja el ezt a választ az újságírók többsége?
7: Azért, mert ez a politikai kommunikáció egy része. Tehát most az elmúlt 16 évet úgy akarják bemutatni, mint egy bűncselekmény sorozatot, és mint ahogyan azt a miniszterelnök többször is megfogalmazta az országgyűlésben, és azon kívül is egy maffia kormányzás és maffia állam létezését, amivel alapvetően nem értek egyet. Ha bűncselekmények történtek, akkor ezt a 16 év alatt is egyébként üldözték, hiszen tudunk mondani olyan akár korábbi fideszes politikust is, aki ellen büntetőeljárás indult, folyik most is, vagy éppen már el is ítélték, de tudunk mondani olyan szocialista politikust is. Tiszást per pillanat nem tudunk mondani, mert a Tisza csak mostanában alakult meg, és éppen 100 napja van kormányon. De nincs kétsége, mivel emberek és gyarló emberek a politika minden területén megtalálhatók, hogy előbb vagy utóbb ott is lesznek majd bűncselekmények. Kérdés, hogy a bűnőröző szervek mit tesznek vele. Tehát számomra ilyen értelemben ez bűnügyi kategória. Politikai felelősség az egy sokkal képlékenyebb kérdés, erről még nagyon-nagyon sokáig fogunk vitatkozni, de hogyha ön azt mondja, hogy én 16 évért politikailag felelős vagyok, akkor ön is felelős az elmúlt 30 év újságírásáért, és annak minden...
18: Koromból adódóan 30 évért még nem, de...
7: Elnézést kérek, 10 évért, és annak doktrinér voltál.
18: Hát én nem választott képviselő vagyok, de igen.
7: Szerintem ez, de újságíró, tehát ez szakmát képvisel. Szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy a másik oldalnak az egy

0: ugye nem baloldali...
1: Megengedi, hogy befejezzem a gondolatomat, vagy pedig...
0: Parancsolj!
1: Ezzel fog menni állandóan. Nagyon kedves, köszönöm szépen. De a választásos autokráciának az első kritériuma az, hogy a hatalmon lévő elitet szabad választásokon nem lehet leváltani. Itt pedig 2026. április 12-én azt láttuk, hogy szabad választások voltak, és kétharmados vereséget szenvedett a hatalmon lévő elitet. Önmagát semmisítette meg. A választásos autokrácia definíciója szabad választásokon váltották le, nem is akármilyen egyértelműsége. És ismét csak a figyelmével ajánlom, hogy számos újságíró akkor azt mondta, hogy a Fidesz egyrészt nem fogja megrendezni a választást, el fogja halasztani, másrészt nem fogja elismerni az eredményt, harmadrészt nem fogja átadni a hatalmat. Ehhez képest a Fidesz-KDNP mindenben abszolút az európai demokráciákkal komfort módon viselkedett. Elismerte az eredményt, átadta a hatalmat, és nem történt semmi.
0: Havasi Bertalan nyilatkozott a Népszavának az önök kezdeményezéséről, és abban van egy ilyen mondat, hogy a demokratikus jogállamot megsemmisítő Magyar Péterrel és a Tiszával nem képzelhető el semmilyen konzultáció az együttműködés Magyarország jövőjével kapcsolatban. A Fidesz épp ellenkezőleg fokozza az ellenállást, és amikor a magyar nemzet készen áll, letöri a tiszás önkényuralmat és elszámoltatja a felelősöket. Mindemellett ugyanön azt mondja, hogy párbeszédet akar indítani, és szintén a tegnapi nap fejleménye, hogy Kövér László volt házelnök, nem fogadta készfogását a parlament első roma tiszás alelnökének. Ilyen hangulatban ön látja esélyét egy normális párbeszédnek?
1: A polgárokkal, vagy mi a polgárokkal szeretnénk párbeszédet folytatni, nem pártokkal. Azt látom, hogy az elmúlt négy napban mindenki kétségbe esetten próbál minket pró és kontra a különböző párt dobozokba belehelyezni, hogy hogyan viszonyulunk a Tiszához, és a többi. Én azokkal a polgárokkal szeretnék találkozni és beszélni, akik elkötelezettek a polgári demokráciának, függetlenül attól, hogy 2026. április 12-én éppen a Fideszre, a KDNP, a KDNP-re nem tudtak, Fidesz-KDNP-re, bocsánat, vagy éppenséggel a mi hazánkra, vagy a Tiszára adták le a szavazatukat. Szerintem minden olyan polgár gondolatára szükségünk van, aki elkötelezett a polgári demokrácia iránt.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
0: Az elmúlt percekben a Navracsics Tiborral készült interjú ismétlését hallhatták. Most pedig Radnai Márkkal készült interjúnk ismétlése következik. A Tisza azt ígérte, hogy több valódi társadalmi egyeztetés lesz. Most a Közhang néven új platform indul, elsőként a közmédia átalakításáról. Kidönt a témákról, mennyire lesz valódi beleszólás, és mi történik, ha a társadalmi vélemény szembe megy a kormányéval. Többek között erről kérdeztem Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét, a Működő és Emberséges Magyarországért felelős kormánybiztost.
3: Azért sikerült a választás megnyerés és a rendszerváltás, mert az emberek cselekvőképessége felerősödött. Ez egy új helyzet Magyarországon. És ezt a cselekvőképességet be kell tudni csatornázni a döntéshozatalba, vagy a döntés előkészítésbe. Ha ezt nem tesszük meg, akkor szerintem vissza fogunk lépni a régi útra. Ennek folyamánya, hogy ki kell építeni egy társadalmi részvételi struktúrát, egy infrastruktúrát, aminek az egyik része az, hogy lesz egy állami intézmény, egy független intézmény, a Működő és Emberséges Magyarország intézet, ahol lesznek kutatók, aminek feladata lesz országosan megszervezni a kitelepüléseket, konferenciákat tartani, szakmai fórumokat tartani, bevonni a civileket és más kutató intézeteket is, valamint modelltervezeteket készíteni a kormány számára. És van egy másik egysége, ez a Közhang, ami pedig a társadalom felé egy olyan platform, ami a demokráciának egy új módszertanát mutatja be, különböző kutatási módszertanokat egybevetve, ami Európában még nem létezik.
0: Ki fogja kezelni az adatomat? Mi fog történni vele? Az most automatikusan a kormányasztalára kerül, vagy ez most egy ilyen ötletelési jópofa platform, amivel aztán lesz, ami lesz, viszont mondjuk kitűnő alkalom arra, hogy a Tisza az én adataimat begyűjtse.
3: Nagyon rövidre zárva, az innovációs minisztériumhoz fog bekerülni az adat, és ott házon belül lesz feldolgozva. Ez is az infrastruktúrának a része. Még egyet visszalépve, hogy ez nem a Tiszának a platformja. Tehát én, mint kormánybiztos, azért, én nem most, mint Tisza alelnöke beszélek, hanem mint kormánybiztos. Én azért felelek, hogy az országos részvételiséget, a társadalmi bevonást, azt megszervezzem. És én ennek elkötelezett híve vagyok, és szívügyem is a dolog. Azért is mondom, hogy nagy infrastruktúra, mert két út van. Ezt lehet állami keretek között megcsinálni. Abban a pillanatban az állam bármikor átalakíthatja, megszüntetheti, vagy később akár nem ez az állam, de mondjuk a következő kormány leegyszerűsítése eljutunk oda, mint a nemzeti konzultáció. Tehát nagyon fontos, hogy legyen ennek valamiféle függ

0: lehetetlensége. A másik része az az, hogy állami keretek között másfél-két év lett volna, amíg ezt létre tudjuk hozni, ugyanis az innováció és az állam jelen pillanatban Magyarországon nincsenek közel egymáshoz.
1: Tehát egy magáncég ezt könnyebben megcsinálja, mint egy állami apparátus?
0: Hát állami keretek között egy ilyen innovációt nem lehetett volna megcsinálni, és mivel azt sem szerettem volna, hogy az állampolgárok pénzét, közpénzt használjunk fel erre, ezért megkerestem olyan csapatokat, akik jelentkeztek hozzám, amióta megtudták, hogy én ezzel fog foglalkozni, és azt mondtam, hogy kezdjünk el csinálni valamit.
1: De befektetői pénzből van?
0: Önerőből. Tehát még befektető sincs mögötte.
1: De kinek az önerejéből?
0: Azok, akik beálltak mögé. Ez volt a konstrukció. Azt mondtam nekik, hogy
1: tehát informatikusok ingyen dolgoznak, igen, ez azt jelenti,
0: így
1: mondjuk?
0: Van. Így van. Így van.
1: Beszéljünk egy kicsit tartalmi részről is, mert mi van akkor, most ugye az első az például a közmédia lesz, de hát a közmédiára egy pályázat is ki van írva. Mi van akkor, hogyha gyökeresen ellentétes dolgokat írnak az emberek, mint amit mondjuk a szakma megfelelőnek tart, vagy amit majd egy független módon megválasztott új igazgató azt mondja, hogy hát ez az én programom.
0: Igen, ugye az a nagy különbség a közhang és az egyéb kérdőívek között, hogy itt nem kész kérdések vannak, amire igen, nemes, vagy nem tudom, válaszok vannak, hanem ez a deliberatív demokráciának az alapja, hogy először az állampolgárt edukálom, hogy egyáltalán miről beszélünk. Van külföldi kitekintés, hogy néz ki a közmédia más országokban, hogyan nézett ki Magyarországon, mi annak a missziója, milyen feladata van, milyen programokat szeretnénk, mit tartunk mi fontosnak, és az emberek különböző fejezeteken keresztül, amik több héten keresztül tartanak, egyrészt informálódnak, edukálódnak, megismerik mások véleményét, és kialakítják a sajátjukat. Ennek a felhasználása tulajdonképpen egy olyan óriási csomag, egy olyan erőt tud adni részletgazdagon, hogy az emberek mit szeretnének, ami egyrészt bevonódást is jelent, tehát azt fogjuk érezni 2030-ban, hogyha ez megvalósul, hogy a mi közös közmédiánk. A másik nagyon fontos, hogy ha valakinek teljesen eltérő véleménye van, azt is látja, hogy az ő véleménye az nem a többség véleménye, az övét is figyelembe kell venni, és ez egy egészen újfajta bevonódást fog eredményezni. Ami nagyon fontos kérdés, hogy jut ez oda az asztalra, a döntéshozók asztalára. Ennek az infrastruktúrának az is a része, hogy a kormánybiztosi csapatomon belül létrehozunk egy olyan úgynevezett feldolgozási vagy adatfeldolgozási csapatot, egy dashboard csapatot, akik a kormányzati dashboardot fogják elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan felületet, ahol vizualizálva van holisztikus módon, hogy mi a rendszerváltás maga, és azok az adatok, azok a fájdalompontok, amik az emberek tömegvélemények beérkeznek, azokat hogyan tudom megjeleníteni a döntéshozók számára, mondjuk egy szakpolitikai államtitkár számára, és azok a modelltervezetek, amiket az intézmény majd megad, azok el lesznek helyezve pontosan ezen az úton.
1: Mi a garancia arra, hogy ez nem ismétlődik meg? Mi a garancia arra, hogy én most ezen a közhangon megadom az adataimat, és azzal akár a kormány, akár a Tisza párt, akár ugye ez egy non-profit KFT cég nem fog visszaélni?
0: Hát ez a legfontosabb. A bizalmatlanság óriási. Az elmúlt 20 évben az emberek azt tapasztalták, hogy ha valamire feliratkozik, ott ellopják az adatát, ha a közpénzt azt ellopják, a tendereket megvan, hogy ki nyeri. És ez az óriási bizalmatlanság sajnos kiüt erre az időszakra is, de azt kell, hogy mondjam, hogy az emberekben muszáj a nyitottság. Úgy nem tudunk rendszert váltani és új irányokat meghatározni, hogyha egy pici százalékot nem hagyunk annak, hogy valami jó is történhet. Én azon dolgozom, hogy ez ne történhessen meg. Ennek vannak biztonsági, adatbiztonsági és egyéb felvett kérdése is. Másrészt pedig a közhangon anonim módon ki lehet tölteni. Tehát nagyon fontos az, hogy ne semmilyen személyes adatot nem kell megadni. Megadom azt, hogy én melyik településen lakok, milyen korosztályba tartozom, mi a legmagasabb végzettségem.
1: Mondjuk akkor kíváncsi vagyok, hogy a reddites trollok azok meddig bírják ki, hogy ne árasszák el viszont ezt az oldalt.
0: Nem fogják tudni elárasztani. Erre is megvan a biztonsági protokoll, hogy hogyan lehet kiszűrni azokat a botokat, akik ugyanazon a mintázaton keresztül érkeznek be ugyanen IP címről.
1: Felmerült itt a 20. szervezése kapcsán, a Telexet engedje meg, hogy idézett. Ha az összképet nézem, akkor mégiscsak arról van szó, hogy nem 17, hanem csak 4 milliárd lesz a tűzijáték, de kétségtelen, hogy az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, ez pedig fenntartja az eddigi urambátyám rendszert. Mennyire volt ön szerint tiszta, átlátható, és mennyire kell aggódni, hogy mondjuk október 23-a ugyanígy lesz megszervezve?
0: Hát most mondanám, hogy kikérem magamnak, bár én nem ezen a területen dolgozom, tehát nem is én írom ki a közbeszerzést, és nem is én döntök, de azt tudom mondani, hogy mint szakmai ember, aki ebből a szakmából érkezik, tehát szakmai szemmel ránézve, egy augusztus 20-át ennyi pénzből ilyen minőségi műsort csinálni, tulajdonképpen másfél vagy két hónap leforgása alatt lehetetlen. Az, hogy ez megvalósult, ez ugyanannak a mérhetetlen akaratnak és köszönhető, ami az országban jelen van. Nagyon sok ember összefogása kellett.
1: Ez volt a Felkelő augusztus 24-én. Munkatársaink voltak Sie Gábor, Sós Zoltán, Pernis Judit, Pilinger Marianna, Farkas Szilvia és Zilai Zsuzsanna, szerkesztő Bogár Zsolt. Megtisztelő, hogy a Kossuth Rádió újraindulásának önökkel együtt a részese lehettem, mert a közrádió újra mindenkié. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
5: Ne kockáztas! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
6: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
8: 9 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Már csak egy hét és becsengetnek, ennek kapcsán műsorunk első órájában hallhatnak majd arról, hogy bizony létező jelenség az úgynevezett iskolafóbia, melynek korai felismerése és a megfelelő segítségnyújtás rendkívül fontos, hogy feloldjuk a gyermekben a káros szorongásokat. De egy könnyedebb témával is készültünk, hiszen vendégünk lesz egy magyar világbajnok fagylaltmester is, akinek nyertes alkotását is megkóstolhatjuk, és természetesen a Balaton fagyja sem marad ki. Tartsanak velünk, hamarosan kezdünk.
9: Jó napot kívánok! Híreink következnek, a mikrofonnál Bordi András. Kellemes nyári időre készülhetünk ma. Szerdától újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Irán ismét kilátásba helyezte a hormuzi szoros lezárását. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Két nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal, fogalmazott Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere polgári demokraták néven indított társadalmi kezdeményezést Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Navracsics Tibor azt mondta, azokkal a polgárokkal szeretnének találkozni, akik elkötelezettek a polgári demokrácia mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Hozzátette, szerinte vannak olyanok, akik az elmúlt 16 évet úgy akarják bemutatni, mint egy bűncselekmény sorozatot, de ő ezzel alapvetően nem ért egyet. A Fidesz kiváló állapotban van, kizárt a pártszakadás. Így reagált Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya kezdeményezésére, a Népszava megkeresésére válaszolva. Gyerekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találták el az egyik helyi magángyermekintézményt. Két gyerek életét vesztette, heten megsérültek. Az ukrán dróntámadás az azon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-amerikai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. Norvégia az Ukrajna elleni orosz támadás 2022-es kezdete óta Európa legnagyobb földgáz szállítójává vált, de új lelőhelyek nélkül 2030 utánra visszaesett a kitermelés. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsöl-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket. Teherán figyelmeztetett arra is, hogy háborús cselekményként értékeli minden ország részvételét az amerikai intézkedések támogatásában. Itthon csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel, valamint fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál. Ami az időjárást illeti, késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma, északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
10: Műsorajánló.
11: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
12: Még egy hét is becsengetnek az iskolákban. Könnyebbé válnak-e a gyerekek mindennapjai az idén? Vajon miért hagyja ott a japán multicégnél meglévő jól fizető állását valaki, csak hogy elmenjen egy falusi kisiskolába tanítani? Még mindig nincs klímájuk a nyírbogáti idős otthon lakóinak. Van-e politikai játszma e mögött? Fel lehet-e számolni a kis települések életét behálózó korrupciót? Ezekre a kérdésekre keressük a választ első adásunkban. Várja Önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
11: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Napközben. Napközben.
10: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
8: 9 óra múlt 6 perccel, a szerkesztők López Brigitta és Dian Gergő nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Reggeli rosszul létek, intenzív sírás vagy akár kapaszkodás a szülőbe, nem mindenkinek kezdődik zöggenőmentesen az iskola.
13: Minden gyerek attól fél, hogy nem tud teljesíteni, hogy alul hozza az eredményét, vagy ha már nincs is eredmény, akkor a jövőben hogy fog kimenekedni ebből az elvárások sorozatából.
8: Az egyszerű izgatottságon túlmutató szorongásos tünetekkel járó úgynevezett iskolafóbia a gyermekek csupán 1%-át érinti. Azonban a korai felismerés és a megfelelő segítségnyújtás fontos, ha nem akarjuk, hogy a hiányzás tanulási lemaradást vagy akár jogszabályi problémákat okozzanak. Az okokról és a megoldás sokról is hamarosan. Aztán libamájas, pizzaízű és fokhagymás. Bizony, ezek a tengeren túl legbizarabb ízű fagylatjai, de nem csak az ízek, hanem a formák is a fantázia határtalanságát igazolják.
14: Egyenként formázzuk a szirmokat, tehát így felépítgetjük őket egy ilyen szíromra emlékeztető, nekünk készült spatulával. Szeretik a vevők nézni azt is, ahogy készül.
8: A hűsítő nyári finomság napjainkban már túlmutat egy egyszerű édességen, és nem csak vizuális művészeti alkotásán nőtte ki magát, hanem egyfajta brand is. Minőségi fagylalkészítésről és igényekről is beszélgetünk 9:30 után, és azt is megtudhatják, hogy milyen tanulni egy fagyi egyetemen. Sőt, vendégünk lesz egy magyar világbajnok fagylaltmester is, akinek a nyertes alkotását is megkóstolhatjuk, és természetesen a Balaton fagyia sem marad ki. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, és írják meg nekünk azt is, hogyha szívesen megosztanák véleményüket, akár élőadásunkban is. Viberen is megtalálnak minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Iskolafóbia vagy egyszerű izgatottság? Nem ugyanaz. Az okokat pedig érdemes mielőbb tisztázni, hiszen egy hét múlva megszólal a csengő, és a számok alapján több mint 1,5 millióan kezdik meg a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseit. Szakemberek szerint a legkritikusabb korosztály az 5-7 és a 11-14 évesek, akiknél például félelem a közösségtől, konfliktus a tanárokkal, bántalmazások, vagy éppen a magas elvárások okozhatnak mindennapos problémákat, de mindezt hogyan kezeljük? Hogyan maradhatunk viszonylag nyugodtak és tudatosak az évkezdés előtti hajrában? Ezzel a témával várjuk Önöket, előtte azonban hallgassuk meg Dian Gergő összeállítását, aki egy iskolát keresett meg a témában.
15: Ez főként a kicsikre vonatkozik. Tehát azokra a gyerekekre, akik elsősként vagy másodikosként kerülnek az iskolába.
16: Így vélekedik a kérdésről egy iskolai dolgozó, aki nap mint nap egyfajta külső szemlélőként lát rá a gyermekek viselkedésére. Tapasztalatai szerint a gyerekek többsége hamar alkalmazkodik a kezdeti nehézségek után. Egy kis hányadánál azonban továbbra is megfigyelhető egyfajta félelem vagy szorongás.
15: Sok dolog befolyásolja ezt, elsődlegesen a családi háttér, vagy az, hogy előtte egy óvodai közösségben hogyan találták meg a helyüket, hogyan érezték magukat, mennyire voltak felszabadultak, de nyilván ez nagy mértékben függ attól is, hogy az az adott gyerkőc milyen jellem, milyen alkatú kis legény vagy kislány.
16: Az okok kapcsán előkerül a tanítónéni keresés, hiszen minden szülő a legjobbat szeretni a gyerekének, azonban sok tényező van, amit nem lehet befolyásolni.
15: Vannak olyan tényezők, amelyeket nem lehet előre kiszámítani. Tehát azt, hogy egy osztályban milyen a gyerekek összetétele, ez nagy mértékben befolyásolja azt, hogy aztán később az a gyermek hogyan fogja érezni magát abban az osztályban. Ami talán kiszámítható, az adott pedagógusnak a személye, aki nagyon-nagyon sokat segíthet azon, hogy az a kisgyerek, aki bekerül az iskolába, az jól vegye az akadályokat, és minél könnyebben beilleszkedjen az adott osztályközösségbe.
16: Iskolától való félelem azonban nem csak a kisiskolásoknál figyelhető meg. Erről mesélt egy felső tagozatos tanárnő.
17: Amikor a gyerekek ötödikesek lettek, én is ugye akkor ismertem meg őket, akkor volt egy különleges figyelem erre. Akkor tudtam meg, hogy sajnos elég sok az esen is, ma általában sok, úgyhogy őrájuk különösen oda kell figyelni. Nem csak az esenisekre vonatkozik ez, hanem kifejezetten a lányokra, akik ugye maximalistábbak, de fiúk között is vannak, jó tanulókra, tehát még egy kicsit tovább szűkítve, esetleg olyanokra is, akik ezt nem mutatják ki, akiken én nem látom. Otthoni visszajelzések alapján előfordul, hogy tényleg sokkal többet görcsölnek, otthon nehezebben veszik az akadályokat. Ellenkező eset is van, akiknél hát úgymond falaznak a szülők, sajnos ilyen van is most is, ahol egy-egy versmondásnál, egy dolgozatnál, vagy éppen vizsgánál nem jön a gyermek, mert megy a hasa, mert hány, és ezt a szülő is közli velem, tehát ilyenkor nem tartom indokoltnak, ez egy inkább kibúvó. Esetleg valami fajta realitás alapja lehet, de ebben a megoldás a szülő a könnyebbik végén fogja meg. Tehát nem abban, hogy ösztönözze, hogy ugyan a 8 versből legalább 2-t mondjál már fel egész év alatt, hanem nem, hanem inkább csak neheztel, kifogást keres.
16: De hogy a szorongást, a maga az iskola közege, vagy inkább az elvárásoktól, teljesítéstől való félelem okozza, arra egyértelmű volt a válasz.
17: Minden gyerek attól fél, hogy nem tud teljesíteni, hogy alul hozza az eredményét, vagy ha már nincs is eredmény, akkor a jövőben hogy fog ő ebből tovább lépni? Tehát egyáltalán hogy fog kimenekedni ebből az elvárások sorozatából? És ez viszont nagyon nem jó. Mindenkinek volt, a mi időnkben is volt, a mi gyerekeinknél is voltak elvárások, de ez a fajta tömeg, ami most rájuk zúdul, az elvárások, a tanulmányok terén, meg az a nagy teher, így az óraszámok tekintetében. Nagyon sok esetben a gyerekek saját maguknak állítanak fel elvárásokat, vagy amiket olvasnak, látnak, ugye interneten már annyi mindent tudnak megtudni a jövőbeli tovább lépésekből, hogy nem a szülő forszírozza ezt nagyon sok esetben, hanem ők maguk, meg a világ, amiben élünk.
8: SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket adásunk alatt. Kérjük, írják meg nekünk, hogy önök mennyire stresszesek iskola kezdés előtt. Mi okozza a legnagyobb kihívást, és hogyan nyugtatják meg gyermeküket, ha azt látják rajta, hogy nagyon izgul. SMS számunk még egyszer 0639666, de ahogy említettem, ugye Viberen is megtalálnak minket. Vendégeink a stúdióban Cserép Melinda, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának klinikai szakpszichológusa. Jó napot kívánok!
18: Jó napot.
8: Illetve Tibenszki Moni Liza, a sportmentál tréner, kommunikációs szakember, a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetője. Jó napot!
18: Szép jó napot!
8: Halljuk ezt a szót, hogy iskolafóbia. Tegyük tisztába, ez egy létező jelenség? Tehát a szülő ne rögtön arra gondoljon, hogy biztos nem akar menni, produkál egy hasfájást, eljátsza, hogy lázas, vagy fordítva éppen, de a lényeg az, hogy ő bizony nem akar suliba menni.
18: Egy összetett jelenségről van szó, és ez az emögött álló szorongás, vagy az iskolának tulajdonképpen az elkerülése, annak számos tényező állhat a hátterében. Nem egy betegségről beszélhetünk, hanem egy összetett jelenségről, és mindenféleképpen az fontos, hogy megértsük, hogy mi is van emögött.
8: Ki mondta azt a szót, hogy betegség? Tehát akkor az iskolafóbia egy betegség?
18: Azt mondtam, hogy nem egy betegségről van szó, állhat mögötte akár mentális betegség is, de nem feltétlenül.
8: Világos. Hogyan lehet magabiztosan kezdeni az iskolát? Ugye nyáron mindenki megy, amerre tud, még használjuk ki az utolsó napokat, az utolsó fénysugarakat, egy picit szétesünk. Talán nem ez a jó kezdés, ugye?
19: Szerintem nem picit esünk szét. Ugye én kamaszokkal dolgozom, elsősorban abszolút szétestek, tehát nagyon-nagyon sokan számolnak be arról, és egyébként ennek helye is van, hogy utaztak, nyilván nagyon ugye a kamaszoknál a hormonháztartás is szétesik, sokkal tovább alszanak, sokkal később kellene. Tehát van ennek egy fiziológiai része is, de valljuk be őszintén, ki nem alszik szívesen nyáron egy jó nagyot, csak ők ezt így jó hosszan csinálják. Na most talán a magabiztos iskola kezdése, hogyha egyet kellene rögtön kiemelnem, az, hogy próbáljuk meg a napi rendet visszaállítani, és ez nem megy egyik percről a másikra. Tehát augusztus 31-én, ha valaki egy pár órával előbb szeretne kelni.
8: Őszi szünetig talán meg lesz akkor.
19: Akkor nagyon nem lesz meg, és amilyen mögött a hatalmas felkiáltójel az, hogyha kialvatlanak vagyunk, hogyha fáradtak vagyunk, akkor a mentális megküzdésünk is nagyon nehéz.
8: A szakirodalom ugye az iskolafóbiát úgy nevezi, hogy szorongásos hátterű iskolai távolmaradás. Erre van is egy kifejezés, school refusal. Na de mi a különbség? Tehát ha most a szülő hallgat minket, és már látja a gyermeken a tüneteket, akkor elképzelhető, hogy ő ténylegesen szenved ebben a szorongásos betegségben, nem pedig eljátsza, hogy nem akar menni. A szülő ezt hogyan tudja kideríteni?
18: A legfontosabb azért az őszinte kapcsolódás és beszélgetés. Úgyhogy az, hogy ez néven lehessen nevezni, akár azt is, hogy nagyon jól sikerült a nyár, és semmi kedvem nincs most épp visszamenni a suliba, vagy nagyon félek, izgulok bizonyos helyzetektől, hogy ezt a gyermek valahogyan meg tudja fogalmazni. Ez azért nem könnyű, mert különböző életkorú gyerekek máshogyan fogalmazzák meg a félelmeiket, van, amikor nem is feltétlenül ismerik föl azt, és lehet, hogy testi tünetek formájában fog az megmutatkozni, egy hasfájásban, vagy valamilyen az iskolában tapasztalnak élettani stressz jelenségeket magukon, és nem tudják azt mire vélni, csak borzasztóan megijednek tőle. A szülő, hogyha ad időt és teret arra, hogy közösen beszélgessenek, hogy létrejöjjön egy ilyen bensőséges légkör, akkor azért ezt ki tudja uhatolni, és ilyen módon képen van arról, hogy mi zajlik a gyermekében.
8: Tehát a testi tünetekre azonnal reagálni kell?
18: Fontos, de nem túl reagálni, tehát egy ilyen értő figyelemmel kísérni. Természetesen, ha visszatérő fájdalomtünetekről, egyéb panaszokról van szó, akkor érdemes gyermekorvossal is kommunikálni, hogy kizárja az esetlegesen mögött álló testi gondokat.
8: A szakemberek azt mondják, hogy le kell zárni a nyarat. Elkéstünk már ezzel a nyárzárással, vagy van még azért néhány nap, és le lehet zárni úgy a nyarat, hogy tényleg külön tudjuk bontani, hogy most már meló van, most már iskola van.
19: Itt visszatérek ehhez, ne legyen egy demarkációs vonal, tehát nem tegnapig tartott a nyár, és nem holnaptól kezdődik a tanév, hanem pont egyébként ez a hét az, ami kitűnően alkalmas arra, hogy visszarezegjünk erre. Különböző életkorú gyerekeknél nyilván különböző a gyakorlat. Van, amikor már az is nagyon sokat számít, hogy egy kisebb gyerekkel elsétálnak a sulihoz, ott tesznek egy fagylaltot, előkerülnek azok a bizonyos iskolatáskák, kikacsintanak a pár hónapja benne levő szendvicsek és almacsutkák. Szóval, hogy egy kicsit így gondolatiságban is érkezzünk meg ebben. Át lehet rendezni a szobát, lehet úgy rendezni a tankönyveket. Tehát kezdjünk el foglalatoskodni azokkal a dolgokkal, ami az iskolának a mindennapi része, és nagyon fontos szerintem az, hogy beszélgessünk erről, hogy azokkal a barátokkal, osztálytársakkal, akár megkockáztatom még tanárokkal, és kezdjünk el kapcsolatot felvenni, úgy menjünk játszótérre, engedjük a kamaszainkat velük beszélgetni. Beszélgessünk arról, hogy milyen volt a nyár, és akkor itt aztán nagyon sok technika van, az élmény befőttől kezdve mindenféle. Jöjjenek elő azok a fotók, süssünk egy jó pizzát, egy palacsintát, nekem a palacsinta az a mindenre jó, amellett aztán minden előjöhet a családi asztalnál. Tehát legyen tér arra, hogy egy kicsit kirezegjük, ami volt, viszont szépen lassan visszakúszunk arra, ami fog történni, mert ez egy rendszer.
8: Ugye a statisztika szerint azt látjuk, hogy 5, 7, 11, 14 év közöttiek a legérintettebbek ebben a problémában. Bármikor kialakulhat az iskolafóbia, vagy mi történik itt? Mert ez ugye, akárhogy is nézem, ez az alsósok vannak biztonságban. Ugye, talán az első osztályosok veszélyben, de a felsősök mindenképpen.
18: Bármely életkorban megjelenhet, bármely iskoláskorú gyermeknél az iskolához társuló szorongás. Itt az iskola kezdés idejét mutatja az említett 5-7 éves, ugye nyilván külföldi gyakorlatban, picit esetleg korábban kezdik az iskolát, innen is származnak adatok. Ez érthető, hogy azért egy nagyon nagy váltás az iskolába kerülés. Egyrészt annak a rendszerét, struktúráját megszokni, az új közösséget. Azért itt vannak kihívásteli feladatok. És a következő említett életkori időszak az a kiskamaszkor, vagy akár felső tagozatra is tehető, ahol bővülnek az iskolai követelmények, bejön az említett kamaszkor, amikor már a kortársaknak a megítélése is rendkívül fontos lesz. Szóval számos plusz akár stressz tényező jelenhet meg, amivel nehezebb boldogulni.
8: A pedagógusoknak, bocsánat, mekkora szerepe van, és mit tehetnek azért, hogy a gyermekekben feloldják a szorongást? Nyilván van egy határ, amit nem léphetnek túl, hogy mindig kíséri a gyermek őt a tanáriba, stb.
19: Szerintem a szülő az, aki feltételezésem szerint a legjobban ismeri a gyerekét, tehát ez mindenképpen kapcsolnék a Melindához, hogy figyelje meg. Nyilván nem arról beszélgetünk, hogy egy kicsit fáj a feje, vagy van egyfajta izgulás benne. Ennek a mértéke az, ami a nagy kérdés, és erről beszélgettünk, mielőtt beültünk az adásba, hogy hol van az a lélektani pillanat, amikor már nem arról beszélgetünk, hogy egy kicsit izgul, fél az új közösségtől, fél az új iskolától, teljesen normális, tehát tegyük a szívünkre a kezünket, mi felnőttként egy új munkahelyre mennénk, akkor pontosan annyira izgulnánk. Van, aki egy kicsit extrovertáltabb, könnyebben kapcsolódik, van, aki kicsit csöndesebb, megfigyelőbb. Az, hogy egyénileg mennyi idő kell ahhoz, hogy visszarázódjanak, ez megint eltérő, és ebben is legyünk egy kicsit megengedőek. Van, akinek ez tényleg egy csettintés lesz, és pár nap, és már mindenkit is ismer az iskolába. Lesz olyan, aki meg szemlélődő. Itt én azt gondolom, hogy a visszatérő sémák, a visszatérő akár betegség tünetek, azok, amik tudnak jelezni, és segítséget kérni, az szerintem nagyon fontos, és a pedagógus szerepe ebben nagyon fontos, hiszen ő látja 6-7-8 órát a gyereket az iskolai közegében, ami lehet, hogy merőben más, mint az otthoni. Úgyhogy a párbeszéd fontossága, a tanár, szülő, és adott esetben a diák között. Szerintem ez az egyik legfontosabb kulcs.
8: A kiváltó okok között szerepelhet szociális szorongás, teljesítményszorongás, tanárokkal konfliktus, és az, hogy bántják az osztálytársai. Melinda, mi volt a legdurvább eset, amivel valaha találkozott?
18: Nehéz kérdés. Mi számít itt durvának?
8: Ami megdöbbentette önt is, hogy ez előfordulhat, és hogy egy gyermek ilyen állapotba kerülhet.
18: Alapvetően nyilvánvalóan nagyon-nagyon megrázó, amikor valamilyen bántás történik, és esetleg amikor az a bántás nem is kerül napvilágra. netán a gyermek nem meri, tudja elmondani, vagy megértetlenül marad. Nem tudnék, és nem is szívesen emelnék ki egy esetet. Természetesen a gyermek szorongása az mindig nagyon az nehéz, az nehezen befogadható a szülő számára is, a környezete számára is, és értelemszerűen itt ezek akár nagyon heves reakciók is lehetnek. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy hogy reagál rá a környezet.
8: Liza, ön találkozott ilyen esettel, amikor nagyon nehéz volt megoldani és feloldani?
19: Természetesen nagyon sok, tehát hogy azért azt lássuk, hogy megint csak itt azért inkább a kiskamaszokról beszélgetnék, tehát inkább a felsőben jön ez elő, azt gondolom, vagy középiskolában, bár már ott tartunk, hogy milyen ruhája, milyen telefonja és milyen eszköze van a gyereknek, tehát a bántás sajnos ott van, és ez egy korosztályos, ez egy biológiai folyamat, vagy egy természetes folyamat, hogy egy szociometria kialakul egy osztályban. Ki az erősebb, ki klikkesedik, ki az, akinek a hangja vagy az akarata erősebb, és ezzel nem is lenne baj, hogyha nem menne át ez bántásba. Itt talán a szemlélődők szerepét hadd emeljem ki, ugye az áldozat, az zaklató és a szemlélődők. Mert az, hogy egy kortárs csoport, vagy akár egy tanár, vagy egy szülői közösség mit legitimizál, ezen van a hangsúly. Mi fér még bele? Egy-egy odavetett csúnya szó, vagy káromkodás, vagy a fizikai bántalmazás. Én azt gondolom, hogy sokszor egy kimondott bántó szó sokkal inkább traumatizál, és sokkal fájdalmasabb, mint egy pofon. És azt észre kell venni. Nyilván itt megint a bizalomról beszélgetünk, a szülő-gyerek bizalmáról, adott esetben abból, hogy segítséget kérni nem ciki, és ez nem árulkodás. Tehát ezt nem egy ilyen szintjén kell kezelni, mondjuk az ilyenfajta bántalmazásokat, hanem közösség szintjén.
8: Ha nem kezelik gyermekkorban, felnőttként mit okozhat, milyen problémát, milyen pszichés gondokat?
18: Először is egy iskolából való kimaradás, távolmaradás, tehát az, hogy a gyermek kiesik a közösségből, az egy nagyon nagy probléma lehet. Természetesen van megoldás, hogy a tanulmányait folytassa mindeközben, de lehet, hogy itt rejtve maradnak bizonyos problémák, bizonyos társas kapcsolódási nehézségek, vagy aztán később az izoláció, a magány elvezethet depresszióhoz, és tényleg pszichiátriai zavarokhoz, szorongásos zavarokhoz, egyéb problémákhoz. Úgyhogy mindenféleképpen a legjobb, a lehető leghamarabb ezzel a témával foglalkozni, és nem hagyni azt, hogy egy gyermek hosszabb ideig ne tudjon bejárni az iskolába, ugyanis az elkerülése az iskolai helyzetnek fölerősítheti, tovább erősítheti még a szorongást.
8: Kérdezik, Viberen kaptuk, működik már a hallgatók felé az interaktivitás? Abszolút, úgyhogy várjuk az észrevételeket, hozzászólásokat, akár kérdéseket, 0639666 az SMS számunk, és ugye Viberen is megtalálnak minket. Na és akkor jó tanácsok, hiszen lehet, hogy a szülő fel sem ismeri, hogy le kell ülni beszélni a gyermekkel, pedig ez valahol ugye normális lenne, és ne csak nyár végére, hiszen lehet, hogy a problémák jóval később fognak előjönni. Ugye? Jól gondolom. Mit tegyen most a szülő, ha hallgatja az adást, és azt mondja, hogy hoppá, iskolakezdés. És erre a részre én nem gondoltam.
19: Szerintem a mentális állóképesség edzése fontos szülőként, tanárként és gyerekként is, hogy beszélgessünk arra, hogy mi milyen dolog történhet. Ez a ha-akkor módszer egyébként a sportmentál tréningben. Ha kedvesek lesznek, akkor nagyon fogom érezni magam. Ha egy kicsit, nem tudom, utálatosabbak, ha esik az eső, akkor felveszem, nagyon egyszerű dolgokat mondok. De amit az agy el tud képzelni, amivel elkezdünk foglalkozni egy biztonságos keretben, amennyit a gyerek megoszt, azzal utána tud menni, akkor nem egy váratlan szituációba kerül, hanem egy olyanba, amit már lefuttatott a processzor. Képben el tudja képzelni. És szerintem megint ez a mi van az iskolában, vagy mi volt az iskolában, ezt töröljük. Próbáljunk nyitott kérdésekkel jelen lenni és elérhetőek lenni, és ami még talán nagyon fontos, hogy ne bagatellizáljuk a gyerekek és a kamaszok érzéseit. Mindenki a saját cipőjében jár, a saját érzéseivel, azzal kell dolgozni, és abban kell megerősíteni őket.
8: Melinda, a szülők nyilván legalább annyira izgulnak, mint a gyermek, hanem jobban. Nekik mi segíthet ilyenkor?
18: Ez egy nagyon fontos téma, amit most érintünk, igen, a szülőknek az izgulása, szorongása, és az, hogy ezzel esetleg ők maguk erősíthetik egy picit óhatatlanul is a gyermekben lévő szorongást, vagy ők maguk rálátnak-e arra. Itt nem ritkán olyanról is szó lehet, hogy például maga a szülő is átélt valamilyen iskolai bántást annak idején. És valamilyen módon ez az, hogy a gyermeke is megtapasztal hasonlót, eleveníteti benne akár ezeket a régmúlt traumatikus emlékeket, és így módon még egyel vagy kevésbé fog tudni megnyugtató módon reagálni. Tehát nagyon összetett jelenségről van szó, az önismeret nagyon-nagyon fontos.
8: Amikor a szülő szót kimondtam, így mindkettők reakcióján azt láttam, hogy lehet, hogy a szülő még jobban izgul, mint a gyermek. Na de hát az nem jó, ha ezt a példát mutatja. Itt ismételten a párbeszéd segíthet, ha leülteti a gyermeket, elkezdenek beszélgetni, és elmondja, hogy mi várható, és hogyan készüljünk, és mindezt rendkívül higgadtan, amennyire csak tudja.
19: Szerintem a nulladik lépés, hogy a szülő beszélgessen saját magával, vagy a társával, hogy mi az, ami benne van, mi az, ami betriggerelődik, amiről Melinda beszélt, hogyha én egy bántalmazott gyerekkorban voltam, vagy egy olyan tanárom volt, vagy olyan közösségben volt, akkor azt én hogy dolgoztam meg, mert ez szerintem ilyen rézgés szinten meg tud jelenni. Innentől kezdve meg, hogyha ezt nem tisztázzuk, akkor ez nem oké. Nyilván lehet félni, és annak is helye van, adott időszakig kösse le saját magát, jó? Tehát, hogy vigye el a gyereket, vagy kísérje el, vagy nem tudom, csomagolja ezt a cuccokat, beszélje, és kösse le magát. Tehát ne legyenek olyan szabad gyökök, amikor ő azon rezeg, hogy úristen, mi fog történni, majd ha megtörténik, akkor arra válszok, és megint szétettünk a ha akkorhoz. Tehát szerintem ezeket szét kell szálazni. Nyilván, hogyha ez olyan krónikus szintre megy, ami rettegés, ami megbénít a mindennapjait, akkor kell abszolút szakmai és klinikai pszichológiai segítség. Egyébként pedig ezek a sportmentál tréningek, a stresszkezelés, az önismeret, a kommunikáció, ezek mind segíthetnek, és ezt meg lehet tanulni. 10-12 éves korú gyerekekkel már ezt mi tanuljuk tréning szinten, egyéni szinten. Én azt gondolom, hogy a szülő is tud, de nem mindig a gyereket kell megjavítani, néha magunkba kell nézni.
8: SMS számunk 0639666, bár a következő üzenet Viberen érkezett. Szeretném elmondani, nagyon örülök ennek a témának, hogy foglalkoznak vele. Én is pont ezt éltem át egész általános iskolában. Gyenge tanuló voltam, sok megaláztatást éltem át, emiatt a tanárok részéről gyűlöltem iskolába járni. Folyamatos gyomorkörccsel éltem végig, 48 éves vagyok, és a mai napig kihat ez az egész életemre. Borzalmas. Gábor írta ezt. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire őszintén megfogalmazta. Éppen erről beszélt nekünk Melinda az előzőekben, hogy ez ne forduljon elő. Na de az ilyen szülő, aki leír egy ilyen üzenetet, ő mit tud tenni? Valószínűleg nem tud olyan tanácsot adni a gyermeknek, hiszen ahogy az ő gyermeke indul az iskolába, már a szülőnek is gyomorgörcse van. Lehet, hogy még rosszat tesz.
18: Ugyanakkor azt is gondolom, hogy lehet, hogy sokkal tudatosabb, és figyelni fog azokra a jelekre a gyermekénél, amiket érdemes körüljárni. Van-e neki is, lehet-e neki is, és ez jó, hogy ilyen értelemben most jó, hogy ide került az a téma, hogy itt akár tanulási nehézségek is állhatnak egy szorongás hátterében, de lehet akár egy társas kapcsolódási nehezítettség, akár egy autizmus spektrum zavar is. Szóval, hogy nagyon sokrétű lehet itt a szorongás mögött meghúzódó tényezőknek a sora, és lehet, hogy sokkal tudatosabban fog tudni segítséget kérni az a szülő, aki maga is ezt átélte. Biztos nagyon sok munkája van abban, hogy...
8: Biztosan. Már az is, hogy lemerte ezt írni nekünk. Mikor áll be a rendszer? Mikor nyugszik le mindenki? Van-e egyáltalán nyugvópont iskola kezdés után?
19: Szerintem ez
8: már
19: hát mert változó, mert egyéni, mert ez megint azért habituális is szerintem, meg az, hogy mekkora kihívásoknak van kitéve, hogy mennyire új a közösség, mennyire más a rendszer, egyedül kell utaznia, eddig mindig vitték, mennyire terhelt, mennyire érez mondjuk egy szorongást, egy teljesítménykényszert. A felvételi évéről beszélgetünk, vagy sem. Arról beszélgetünk, hogy most nem tudom, gyakorlatra kell mennie, ott a osztály kirándulás, tehát mindig ezek a kihívások azok, amik az új lépések, ami még a komfortzónában nincs, hanem vagy a tanulási zónába kerül, vagy a pánik zónába, és ezt kell szétszálazni, és ezért nagyon fontos szerintem az együttműködés, tehát bármennyire is szeretnénk azt mondani, hogy a rendszer egy hét múlva nem áll be, kezdjük el elfogadni azt, hogy ennek vannak változásai, és arra figyeljünk, és arra próbáljunk reagálni.
8: Nagyon szépen köszönjük, közben elkezdtek özölleni az SMS-ek, fogunk erről beszélgetni, én úgy gondolom. Vendégeink voltak Cserép Melinda, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának klinikai szakpszichológusa, illetve Tibenszki Moni Liza, sportmentáltréner, kommunikációs szakember, a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetője. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
19: Köszönjük szépen, jó iskolakezdést!

0: Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 9:30 után vagyunk 4 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Vajon létezik-e olyan ember, aki nem szereti a fagyit? Igen, biztosan, de szerencsére ők vannak kevesebben. A hűsítő finomság iránti szenvedélyünket ugyanis az is fokozhatja, ha ma már a 90-es években elterjedt csokoládé, vanília és citrom mellett rengeteg ízből és formából válogathatunk. Bár sokan azt gondolják, hogy a hideg finomság eredete Olaszországhoz kötődik, ennél sokkal korábbra kell visszamennünk, több ezer évet, egészen Kínáig, ahol az első desszertek hóból, jégből és különféle ízesített folyadékokból álltak. Egyes források szerint ehhez még rizst, tejet és fűszereket is kevertek. De vissza a jelenbe. Vajon a fagylat készítők miért fektetnek annyi energiát egy-egy különleges ízbe, mintha egy főétel készülne? Vajon mi fagyi kedvelők diktáljuk a tempót, vagy éppen fordítva? És mennyire népszerűek például a vajas kukoricás vagy zöldborsós ízű finomságok? Ezzel a témával folytatjuk adásunkat, de előtte hallgassuk meg López Brigitta riportját, aki egy rózsa fagyizóban járt, és Szökrön Nikolett fagylatmesterrel, a Gelato Rózsa tulajdonosával beszélgetett.
3: Ez nagyon finom, ez milyen ízű?
4: Ez, amit kóstolt most, ez a mango lassi. Mangóból, joghurtból kis sáfránnyal készül.
3: És mellette ez a másik kettő íz?
4: Szép rózsaszín málna, benne az igazi málna magokkal, hiszen ez szintisztán gyümölcsből készül, és a bazsalikom citrom, ami nálunk egy nagyon alapfagylalt, nincs is sima citrom, csak bazsalikomos. És Jófokon találkoztam vele egyébként, ahol egy lány benősült egy olasz fagyis családba, ők már azt hiszem, hogy nem foglalkoznak ezzel, de én rajtuk keresztül kerültem ki Pálma közelébe, Reggio Emiliába, és ott tanultam meg a rózsafagyi csinyát, binyát, de aztán ezt alaposan továbbfejlesztettem így a saját ízlésemre, leginkább a recepteket, mert ezek tényleg 100%-ban naturak, nem tartalmaznak semmilyen tartósítószert, vagy állománynövelőszert, úgyhogy ez egy ilyen tömör gyönyör, amiért mi reggel 5-kor kelünk, akkor kezdődik nálunk a gyártás.
3: Bár a hallgatók ezt nem látják, de azért elmondjuk, hogy hogyan néz ki. Tehát van egy tölcsér, és nem gombóc formájú a fagyi benne, hanem rózsa formájú, és különleges eljárással is készül, ugye? Tehát egy spatulával próbálják meg ezt a fajta rózsát prezentálni.
4: Igen, egyenként formázzuk a szirmokat, tehát így felépítgetjük őket egy ilyen szíromra emlékeztető, nekünk készült spatulával, úgyhogy szeretik a vevők nézni azt is, ahogy készül, mert az is különleges, de ezzel kiméljük is a fagylaltot, ezzel a hagyományos gombócolós kanállal nagyon sok vízt vinnénk bele, ami belefagy, kikristályosodik.
3: És érződik is, amikor megkóstoltam, hogy nem olyan az állaga, mint egy hagyományos fagylaltnak.
4: Igen, az állaga is más, nyilván sokkal intenzívebb, tömerebb fagylalt, hidegebb is, hidegebben tartjuk azért, hogy tudjuk ilyen jól formázni, de egy ilyen sűrűbb összetételű, nem levegővel dúsított fagylalt, ezt el kell, hogy mondjam róla. Egyébként csináltunk nemrég egy olyan videót, ahol egy ilyen, nem mondom ki, milyen hagyományos szupermarketekbe kapható fagyis dobozba, amiben 500 gram van. Mi pontosan 1 kilót tudunk ugyanabba beletölteni, de hát ez azért van, mert ez nem egy ilyen levegővel dúsított.
3: Amikor beléptem és láttam a pultot, akkor nagyon sokféle íz közül lehet választani. Vannak hagyományos fagylaltok is, például eper, vanília, de vannak különleges ízűek is, mint például a tejszínes akác, illetve barna kenyér, viszki, jól mondom?
4: Vannak ezek, igen, hát az akácot akkor, amikor tudunk akácot szüretelni. Most például van főtt kukorica, vajas főtt kukorica, ha jól emlékszem, zöld borsó mentával és kókusztejjel, tehát mindig vannak ilyen különlegesebbek is, hiszen az én fantáziámnak sincsen határa, és azért ez nagy öröm a munkámban, hogy bármiből kb. Tudok fagylaltot készíteni, de én nagyon büszke vagyok a tradicionális ízekre is, tehát a vanília fagylaltunk az az én nagymamám képviselőfánk töltelékének a recept alapján készült, tényleg igazi tojássárgából, kis citromhéj bele, vanília rúd.
3: És mondjuk aztán, hogy ezeket az ízeket ön találja ki, hiszen olvastam önről, hogy az a hitvallása, hogy bárhol jár a világban, bármilyen ízből lehet készíteni fagylaltot. Ennyire merész ebben is?
4: Ebben nagyon merész vagyok, meg azért tényleg mögöttem van már 21 év gyakorlat. Volt már olyan, ami nem sikerült, például a spárga, az nem volt olyan sikeres, de igen, tehát önkénteskedtem Guatemalában, alig vártam, hogy hazajöjjek és avokádóból készítsek narancsot, igen, bármiből.
3: És van egy kis műhely is, ugye?
4: Nagy.
3: Itt az üzletben. Nagy? Mert hogy én csak egy részét láttam, a pult mögött van.
4: Hát itt csak itt inkább télen süteményeket készítünk, a másik üzlet, ugye azt úgy hívjuk, az anyabolt. Az ő pincében van egy 80 négyzetméteres műhely, nagy hűtőkamrákkal, úgyhogy ott komoly munka folyik.
2: López Brigitta Szökre Nikolettel, a Gelatro Rosa tulajdonosával beszélgetett. SMS számunk 0639666. Kíváncsian várjuk, hogy önök vajon mernek-e kísérletezni fagylaltban új ízekkel? Drágának találják-e a mai fagylaltárakat, és kiadnak-e többet egy minőségi verzióért, vagy képesek-e utazni több kilométert, vagy több 10 kilométert egy különlegességért? SMS számunk még egyszer 0639666. A stúdióban pedig vendégeink Fazekas Ádám, világbajnok fagylaltmester, a Gelato Festival World Masters első helyezettje. Jó napot kívánok!
0: Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Illetve Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, üdvözlöm!
5: Jó napot kívánok!
2: És önökön kívül még vendégünk két nagy badella, jól mondom, ugye? Fagylalt, mert hogy mind a kettőnek különleges története van. Nagyon nehéz így koncentrálni, hogy ezt a finomságot berakták ide. A pavlovi reflex nálam így azonnal bekapcsolt. Nem könnyű ilyenkor beszélni. Na de, hogyha Ádám, nézem a titulusokat. 2019-ben megnyerte a Gelato Festival Next Generation versenyt, 30 év alatti legjobb európai fagylaltkészítőket gyűjtötte össze. Világbajnoki cím 2021-ben, világranglista élvonal 2024-ben az első helyre került a Gelato Festival World Ranking globális ranglistáján, és idén májusban Rómában beiktatták a szakma elit klubjába, a Gelato Festival Hall of Fame-be.
0: Így van.
2: És csak ennyit mond, hogy így van. Döbbenet, tehát önön kívül mindössze két másik tagja van a világon.
0: Így van.
6: Valójában így van.
2: A fagylaltja mellett a szerénysége az.
6: Számomra ez amúgy mindig nagyon érdekes dolog, mert egyrészben nyilván nagyon büszke vagyok erre a dologra. De azért ezt mindig szoktam hangsúlyozni, és szeretem kiemelni, hogy a legbüszkébb az arra vagyok, hogy én, amit megszültem ezelőtt, 9 évvel ezelőtt, hogy egy gondolatot, hogy én hogyan szeretnék fagylaltot készíteni, milyen minőségben, milyen alapanyagokból, azt nyilván a mai napig is tartom.
2: És bocsánat, az igaz? Olvastam egy cikkben, hogy azon gondolkodott, amikor először fagyit csinált, hogy miért kell főzni, ha hideg?
6: Így van. Hát valójában így volt. Annyira nem voltam benne a szakmában, ugye én pék családból érkezem, ugye élelmiszergyártásból, és nekem tényleg azon el kellett gondolkodnom, hogy miért kell főzni ezt a fagylaltot, hogyha valójában igaz, az egy hideg nyalat. Úgyhogy ennyire nem voltam képbe ezzel, de nagyon szerettem volna megtanulni, elmentem egészen Olaszországig azért, hogy én tanuljak, illetve nagyon-nagyon sok fagyit úgymond teszteltem anyukának a konyhájában, mire eljutottam odáig, hogy meg tudjak nyitni mondjuk egy fagylaltot, hogy én azt érezzem, hogy én ezt szeretném úgymond közvetíteni a vásárlóim felé.
2: Tamás, a fagylalt hogyan válhat igazi vonzó erővé vagy márkává? Régen ezt nem nagyon tudtuk elképzelni. Volt a sarkon egy csavaros fagy is, csoki vanília, néha váltottak hetente, két hetente, és ennyi volt a fagylalt. Hát most viszont elképesztő, hogy mekkora ipar épül rá.
5: Hogy nem, azért a turizmus is nagyon sokat változott, és a fogyasztói szokások is teljes mértékben átalakultak, és azt gondolom, hogy ha van egy olyan terméked, amiből brandet építesz, és megfelelő szakmai tartalmat, minőségi követelményeket teszel mögé, és ezt el tudod juttatni az emberekhez, akkor ebből kialakulhat egy olyan márka, amiért már az emberek utaznak, amire felkapják a fejüket, és foglalkozni szeretnének vele. Ilyen történet pontosan a Balaton fagyija is, ami 13 évvel ezelőtt, 2014-ben indult el, és a célja elsősorban az volt, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a Balaton az nem egy évszakos csak nyári desztináció, hanem bizony van a Balatonnak egy tavaszi, egy őszi és egy téli kínálata is, tehát hogy motiváljuk az embereket abba az irányba, hogy gondolkodjanak egyre inkább egy 4 évszakos Balatonba. És hát mi lehet ennél jobb hívó szó, mint egy olyan termék, amit lehet szeretni, ami mindenkiben pozitív érzést vált ki, és ami mögé olyan szakmai tartalmat és olyan minőségi követelményeket tudunk állítani, amitől tényleg vállalható lesz, és szerethető lesz ez a termék, és azt gondolom, hogy ez a 13 év megmutatta, hogy el lehet bizony oda jutni, amikor előtérbe kerülnek a helyi alapanyagok, a helyi termelők, a helyi fagylaltkészítő mesterek, és vállalnak egy olyan minőségi garanciát, amire lehet építeni.
2: Miért van szükség különleges ízű fagylaltokra? A vevők diktálják a tempót, a fagylaltkészítők, vagy egymással versengve a fagylaltkészítők?
6: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Egyrészből én azt gondolom, hogy a vendégek véget is nyilván, hogy ugye vendégek is nagyon nyitottak úgymond az újításokra. Másrészt ugye egy fagylaltmesternek is igazából szerintem nagyon jó, hogyha meglát egy bármilyenféle alapanyagot, abból tud inspirálódni, el tudja készíteni akár ugye különleges ízeket is. Itt azért nem lehet elhanyagolni nyilván azt sem, ugye egy kis vendégcsalogató dolog is, ugye, hogy ki kell tűnni úgymond a tömegből. Én is szoktam készíteni ilyen nagyon-nagyon különleges fagylaltokat, de én pont ezt mondtam például idén, hogy sajnos, vagy hála Istennek idén már nem volt időm arra, hogy én nagyon elmenjek ebbe a különleges ízvilágú fagylaltok készítésében, mert nagyon-nagyon sokat úgymond készítettünk fagylaltot. De én azt gondolom, hogy mindenképp szükség van erre egy bizonyos mértékig, illetve azt látom ebből, hogy van az a mérték, ami azt gondolom, hogy pedig már nem szól másról, csak a vendég csalogatásról. És én ezt például nem látom már annyira jó iránynak, amikor tényleg arról szól, hogy mindegy, hogy mi az, bármit elkészítünk. Mert az ember készít egy kovászsuborka fagylaltot, csinál sóskából, kukoricából fagylaltot. Azt gondolom, hogy számomra ez még az, amikor ez ilyen határon belül van, de amikor elmegyünk abba az irányba, hogy a meleg szendvics fagylaltok, ez van bármi ilyesmi, számomra ez már úgy kicsapja a biztosítékot.
2: Igen, csak ön mellettül pontosan az ellenpólus. Mert hogy a fagyi az egy nagyon-nagyon jó turisztikai csalogató lehet, hogyha abba gondolunk bele, hogy a Balaton fagyi a nyertes ízéből volt olyan év, amikor több mint 20 000 gombócot adtak el. És más fagylaltozók beszámoltak arról, hogy 15%-kal nőtt a forgalom, mert hogy elkezdték ők is árulni ezt. Tehát oké, hogy ne csináljuk, de valahol meg mégis kell.
5: Azért a kettő között van az igazság, tehát természetesen nagyon-nagyon jó dolog, hogy a fagylaltmesterek kreatívak, nyitottak és kísérletezőek, de természetesen a végén a piac fog dönteni. És ez azért a zsűrizésnél is meglátszik, hogy olyan terméket lehet kihozni győztesnek, amely piacképes, amely a szakmai követelményeknek megfelel, amely állagában, ízvilágában, a felhasznált alapanyagokban mind-mind abba az irányba mutat, hogy ez egy jó termék lesz. Természetesen vannak extrémitások, tehát volt nálunk olyan év, amikor mondjuk egy lángosos fagyi, az, és ugye a Balatonról beszélünk, és egy jó kis gegnek is tűnik ez a dolog, de külön díjas lett azért, mert alapvetően egy nagyon kellemes, úgy emlékszem, valamelyik vanília alapízre épített fagylalt volt, és a lángosnak a tésztája, mint ropogós szerepelt benne.
2: És
5: ugye ez egy tejfölös típusú fagylalt volt, tehát egy nagyon jó, izgalmas, és tényleg értékelhető volt. Volt olyan is, ugyanaz a fiatalember a vitorlás fagyizóból, aki utána hegből is csinált fagylaltot. Jelzem, érdekes volt meg turisztikailag, szakmailag már a tekintetben, hogy figyelemfelhívó jó volt, de azt a fagyit azért nem ajánlanám senkinek, hiszen annál sokkal jobbak vannak.
2: Fagyi egyetemen is tanult Bolognában, de ezt hogyan kell elképzelni egy fagyi egyetemet?
6: Ott vannak igazából hetes, vagy akár napos kurzusok is, de azt gondolom, illetve úgy tudom, hogy talán a leghosszabb képzés az egy ilyen egy hónapos képzés. Ezt ugye fagylalt egyetemnek hívják, de valójában, amin ugye én jártam, azok ilyen 3 és 5 napos képzések voltak. Ugye ott Bolognában el lehet sajátítani, úgymond a maga ugye a fagylalt számít, az egyensúly, a zsír összetétel, a száraz anyag, a minden ilyen egyéb dolog. És én azt gondolom, hogy én ezt mindig javaslom is amúgy minden fagylalt készítőnek, akár aki régebb óta benne van a szakmában, akár aki most kezdené, mert szerintem az nagyon-nagyon jó, hogy egy alapdolgon elinduljunk. És nekem például itt jött képben ugye az, hogy nekem nagyon fontos volt az, hogy nagyon jó, hogy el tudtam jutni egy ilyen helyre, viszont én szerettem volna belevinni az én sajátosságomat, hogy az legyen, ami valójában én vagyok.
2: Közben szerintem, nehogy kifussunk az időből egy pici ízelítőt, most nagyon nem fognak szeretni a hallgatók, hogy én ilyen csoda fagyikat kóstolok. Balaton fagyia, Tamás, ön előtt, jól gondolom? Mit kell tudni róla?
5: Az idei év győztese a Balaton Noir nevezetű fagylalt, amely szintén egy különleges alapanyagra épít, és nem szokványos. Ez az alapanyag nem más, mint a csokoládé maláta, amelyet rumos szilva és diós maláta ropogós tesz.

0: Nem ugye ezzel a fagylaltal, akkor nekem az volt a fontos, hogy illetve azt állítottam magam elé úgymond fel, megnéztem azt, hogy mi a legjobban fagyó termékünk például a fagylaltozóban, és ugye az a pisztácia volt. Én a tonkababban már amúgy is nagyon régóta elgondolkodtam, hogy azzal én szeretnék valamit csinálni, és úgy állt ugye össze maga ez az összkép. És ez azóta is ugye nálunk abszolút viszi az első helyet.
1: Nem tudom, bocsánat, nem tudom a kettőt összehasonlítani. Az egyik ugye sós, a másik klasszikus, édes ízvilág. Én inkább az édes felé húzok, de annyira különleges a sós, hogy nem tudja a szürke állományom hova tenni ezeket az ízeket, tehát almát a körtével. Mitől lesz minőségi egy fagyi? Nyilván nem port keverek vízzel, és azt habosítom, lefagyasztom. Na de ezen kívül.
0: A lehető legnagyobb része nyilván ugye az alapanyag. Én azért ezt mindig szeretem elmondani, hogy ez nyilván számomra nagyon-nagyon fontos az, hogy természetes alapanyagból készüljön. Termelői tejből készüljön, valódi alapanyagokból, ne legyen benne mesterséges emulgálószer, ne legyen benne színezék, és ezen felül pedig nyilván ugye a fagylaltmester szaktudásától is, hogyan van tárolva, hogyan van kezelve, illetve az, hogy hogyan van bánva maga egy fagyival. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy ez lehet, hogy csak nekem egyértelmű mindig, de én nagyon-nagyon háklis vagyok maga ugye a fagylaltkészítés minden folyamatára, illetve a tárolására is. Viszont, hogyha azt látja az ember, hogy valaki úgy bánik vele, mint egy csirke mellett, hogy kivágja a fagyi pulca, és az annyira nem megfelelő.
1: Azért mosolygunk, ilyenkor nagyon sajnálom, hogy nem televízió vagyunk, de Tamás így finoman szedett magának ebből a tonkabobos különlegességből, megkóstolta, és nagyon nagyokat ízlik ezek szerint.
2: Kiváló, tényleg nagyon-nagyon finom, és látszik, hogy jók az alapanyagok. Hála Istennek szerencsés vagyok, hiszen az alapítás, vagy az elindítása óta a Balatonfagyjának a zsűriében benne vagyok, és szerencsém van még az országfagylaltja versenyén is zsűrizni. Ez egy kitűnő, teljesen finom, kellemes, krémes állagú, és szerintem a só az kifejezetten jó, tehát többször meg a só eleve szerepel a fagylaltban. De vannak kifejezetten sós, akár sós karamelles és egyéb fagylaltok, amik azért is izgalmasak, mert az embernek a nyelvén így megszalad, amikor beveszi azt a kis fagylalt darabot a szájába, tehát kifejezetten kellemes, és gratulálok hozzá.
0: Köszönöm szépen.
1: A turizmusban önök azt látják, hogy az emberek akár több 10-100 kilométert is utaznak, hogy egy-egy fagyit megkóstoljanak?
2: Igen, ez egyértelműen igen a válasz. Azt látjuk, hogy az emberek igazándiból nem is feltétlenül csak egy gombócfagyért indulnak el, hanem egy élményért. A Balatonfagyi az elmúlt 13 évben egy komoly márkává, egy komoly brandé nőtte ki magát. Ma már nagyon nagy dicsőség a Balatonfagyi a győztesének lenni, és ezt érzik a vendégeink, a fogyasztók is. És azt tapasztaltuk, hogy bár a Balaton küldő területe az egész országos, de azon belül egy ilyen bő 100 kilométeres körzet, amelyik a legerősebb küldő terület belföldi vendég tekintetében, akár 250 kilométerről is eljönnek azért, hogy ebben az élményben részt vegyenek. Amúgy nagyon izgalmas, az első Balaton fagyját 2014-ben szintén a Florida fagyizó nyerte meg, és az még akkor ilyen nagyon kezdetleges dolog volt, nem volt tapasztalatunk, de mégis azt láttuk, hogy amiután kihirdetésre került, és megjelent a médiában ez az eredmény, akkor több településről elindultak az emberek, például Kaposvártól, van amelyik állami hivatalból, nem mondom meg melyikből, úgy jöttek föl Máriafürdőre, hogy küldettek fel egy badellát, hogy abba hozzák be a Balatonfagyját, mert hogy érdekli az embereket.
1: Elképesztő. Ádám, ön előtt van ez a bizonyos díj, World Ranking Hall of Fame Ádám Fazekas, tehát a halhatatlanok fagyi készítő csarnokába bekerült egy gyönyörű fekete lap, ugye egy ilyen kis talpon. Ez egy díj, amit megnyert egy fagyival, de a vezők, akik fagyit szeretnének kóstolni, ténylegesen úgy mennek be, hogy na, én azt az újdonságot kérem. Mernek kísérletezni? Én magamból indulok ki, hogy csoki vanília, és akkor egy valamit úgy mondjam, a széléből egy picit, mert félek az új ízektől.
0: A nyitottság abszolút megvan ugye a vendégek számára. Egyrészt ugye a világbajnok ízre, és nyilván úgy is jönnek el, hogy ők ezt szeretnék megkóstolni. Amit szeretnék mindenképp kijavítani, már bocsánat, ugye ez a Hall of Fame, ugye nem kimondtam azt, hogy egy fagylaltot értékeltek, és ugye az
1: alapján az egész
0: életutat, igen. Így van. Ugye itt a versenyzés minden tekintetében, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat változott szerintem a gasztronómia is, a vendégek abszolút nyitottak az új ízekre, nagyon-nagyon kíváncsiak, és én azt gondolom, hogy ez nekünk, mint fagylaltkészítőknek, fagylaltértékesnek, vagy ugye a balatoni turizmusra való tekintettel, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis gasztronómiai változás maga ez az irány, mert az a helyzet, hogy az ember csinál valami különleges fagylaltot, és még nem attól kell kimondta rettegni, hogy ezt most el fogja tudni adni, meg tudja ezt kóstolatni a vendégekkel, megvan a nyitottság, és azt gondolom, hogy elindult szerintem egy nagyon-nagyon jó, vagy minőségi irányba, úgymond.

0: gasztronómia. És ez úgymond ennek is köszönhető, hogy a vendégek is már mernek sokkal jobban nyitni, sokkal-sokkal több a minőségibb hely, szóval abszolút, a nyitottság abszolút megvan.
1: Ezt különben megerősíteném, mert ez tényleg így van, mert látszik, hogy a gasztronómiai boomban, a desszert történetben a fagylalt nagyon-nagyon erős lett.
2: A mesterséges intelligenciának mekkora szerepe van. És nagyot mosolyog, mert én láttam egy fotót, ahol egy birodalmi rohamosztagos a Balatonban állva fagyizik. Tehát, hogy önök is igénybe vették, hogy a turizmust és a fagylaltot is népszerűsítsék.
1: Igen, itt azért azt érdemes tudni, hogy az 2024-es kampányban volt. Az AI akkor még nagyon csak bejövőben volt, és a média csapatunk és a marketing csapatunk úgy döntött, hogy valami különlegességgel rukkolunk elő, és tényleg volt akkor birodalmi létegető, meg űrlény, meg mindenféle színes, szagos dolog az AI által kreálva, mert pontosan az volt az elképzelésünk, hogy egy olyan kreatív és meghökkentő anyaggal jöjjünk fel, ami még jobban felhívja a figyelmet erre a versenyre és erre a minőségi termékre, ami amúgy nagyon jól megjelenik a médiában, mert csak 2024-25-ben is több mint 250-300 cikk jelent meg, rengeteg tévétudósítás és rádiós megjelenés volt, de az AI-nél sokkal komplexebb ma már. Ma már a különböző nyelvi modulok, a különböző ágensek már konkrétan az úti tervedet összeállítják, már megmondják neked, hogy hova kell utaznod, megmondják azt, hogy melyik szolgáltatót érdemes igénybe venni, minősítik a különböző szolgáltatási struktúrákat, tehát erre mindenképpen oda kell figyelni, mert a jövőben ez nagyon-nagyon meghatározó lesz, tehát ezekre már a szolgáltatóknak is fel kell készülni, tehát a digitális érettséggel nagyon erősen kell foglalkozni.
2: Egyszer beszélgettem nagyon jó barátom a Kövári Barnával, autóversenyző, amikor megnyert egy bajnokságot, ült az autója mellett, és pityergett, majd, hogy nem sírt, és kérdeztem, hogy mi a baj, és mondta, hogy hova tovább, Ádám, hova tovább, ennyi díj után.
0: Igazából nekem a motivációm az abszolút nem csüggett. Új márkán dolgozom, új márkám lépett úgymond a piacra. Bennem mindig benne van az a tűz, amit én szeretnék ezzel. A versenyszellem, ezt nagyon sokszor mondtam már, de hogy nincs bennem kimondott az a versenyszellem. Ugye pont mondtam, hogy a Wilhelm Dávid annó nevezett be engem, ugye az első fagylalt versenyemre, onnan lett ez a hatalmas nagy világsiker. De én azt gondolom, hogy mindig van tovább, illetve sokkal inkább érzem már azt, hogy minél nagyobb a kitüntetés, annál nagyobb az elvárás. Annál jobban érzem mindig azt, hogy na most kell még igazán rákapcsolni, most kell még igazán többet mutatni, és most kell minden apró részletre úgymond odafigyelni. Szóval én azt gondolom, hogy mindig van tovább. Számomra most nyilván egyrészt ugye az új márkám, a Gella Mille, ugye a jégkrém márka jelent meg a piacon, ez abszolút, és ami számomra a legfontosabb, és azt érzem, hogy ez soha nem fog bennem csüggedni, az, hogy én szeretném minél több emberhez eljusson. Maga ez a minőség, maga az, hogy természetes alapanyagokból készül. Szóval ez abszolút mindig jelen van az én életemben.
2: Mi itt a Kossuth Rádióban nagyon köszönjük, hogy hozta nekünk ezt a csodafagyit. Nem mondom, hogy ki fog tartani 11 óráig így nézve a kollégákra, de megpróbáljuk. Tamás, 20-a elmúlt, viszont a Balatonnál gondolom, hogy én, amit olvastam statisztikákat, világviszonylatban szeptember és október egyre népszerűbb, mert hogy hűvösebb az idő, több időt lehet kint tölteni a szabadban.
1: Pontosan erre épül különben a 4 évszakos Balaton koncepció is, nem a nyári szezont kell hosszabbítani és nyújtogatni, amit nem tud az ember már akkor biztosítani, főleg az elsősorban a fürdőzés.
2: De októberben is van fagyi, nyugtasson meg.
1: Hogy természetesen, sőt, van olyan fagyizó, amelyik például egész éves nyitvatartással dolgozik és tervezi az idén, hogy ott marad például Balaton Mária fürdőn a vitorlás fagyizóban. Most olyan tervek vannak, hogy fagylaltot is egész évben fognak árulni a Balatonpartján, tehát ez szerintem egy nagyon jó gondolat. Az ősz az elsősorban a gasztronómiára épít a Balatonon. Tudjuk nagyon jól, hogy a Balaton történelmi borrégió, 6 borvidékkel, kiváló termelőkkel, elindultak már a szüretek, rengeteg kulturális program épül gasztronómia köré, és emellett a kialakult aktív turisztikai szolgáltató hálózat is ilyenkor kezd lendületbe jönni, hiszen a nyári hőkupolás időpontban ki szeretne éppen mondjuk egy klassz kerékpártúrán részt venni. Ez sokkal inkább erre az időszakra vonatkozik, és azt látjuk, hogy az emberek nyitottak, és természetesen elsősorban a hétvégékre koncentrálódik ilyenkor a forgalom, de a szolgáltatói struktúra is ehhez alakult már.
2: Nagyon szépen köszönöm Fazekas Ádám világbajnok fagylaltmesternek, a Gelato Festival World Masters első helyezettjének, illetve Fekete Tamásnak, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökének, hogy egyrészt, hogy vendégeink voltak, másrészt, hogy csodafagylaltokat kóstolhattunk, és kaptunk is belőle. Köszönjük szépen!
0: Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Mindjárt egy sokakat megosztó témával kezdünk, autósok kontra két kerékkel közlekedők, hiszen a konfliktusok szinte mindennaposak, főleg nyáron.
2: Jó napot kívánok, híreink következnek, a mikrofonnál Bordi András. Kellemes nyári időre készülhetünk, szerdától újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 hivattyú rendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csak nem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal, fogalmazott Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere polgári demokraták néven indított társadalmi kezdeményezést Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Navracsics Tibor azt mondta, azokkal a polgárokkal szeretnének találkozni, akik elkötelezettek a polgári demokrácia mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Hozzátette, szerinte vannak olyanok, akik az elmúlt 16 évet úgy akarják bemutatni, mint egy bűncselekmény sorozatot, de ő ezzel alapvetően nem ért egyet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy fideszes és szocialista politikusok ellen is indult büntető eljárás. A politikai felelősség ugyanakkor képlékenyebb kérdés. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km per órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti forgalmának 10-15%-a ott halad át. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség bezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek csak nem fele alkalmazott AI megoldásokat, ami 5-szörös növekedés egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja, hogy egyre fogy a munkaképes korú népesség. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd egy nyugdíjasra. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csak nem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államokban, Nevada államban. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap nagyobb területen kellett már beavatkozni. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Itthon késő nyári időnk lesz, sok napsütéssel, északon, északnyugaton azonban kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
0: Műsorajánló.
3: A Föld marad. De meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben, napközben.
0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Mindjárt egy sokakat megosztó témával kezdünk. Autósok kontra két kerékkel közlekedők.
4: Biciklisek úgy viselkednek, mintha övék lenne a világ, övék lenne az út, és mindig nekik van igazuk. Felháborító és botrányos.
1: Figyelmetlenség, a KRESZ szabályok nem ismerete, vagy a türelmetlenség lehet a kiváltó ok, és vajon hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni, vagy akár megelőzni? Ennek járunk utána hamarosan. Aztán horvátországi erdőtűz, 43 fokos hőség Európában, kiszáradó folyók és elképesztően alacsony vízállású tavaink. Katasztrófák, amelyek az elmúlt hetekben beárnyékolták sok ember nyaralását, de vajon hogyan élték meg ezt legtöbben?
5: Az, hogy az egész napot plédestől, hűtőtáskástól, mint az én gyerekkoromban volt, csináljuk, ez nincsen. Egyszerűen nem lehet, nincs az a naptej, ami ez ellen védene.
1: Meddig marad népszerű egy turista célpont ilyen szélsőséges helyzetekben, és hogyan alakítja át a klímaváltozás a turizmust? Ez is kiderül 10:30 után. Ki ne találkozott volna a kacskaringázó futárral, az autója mellett elszáguldó motorossal, vagy éppen kivilágítatlan biciklissel az utakon. Nyáron egyre többen pattannak kétkerekűre, így a bosszankodás szinte mindennapos. Még a sofőrök féltik a karosszériát, addig a kétkeréken közlekedők gyakran jogosan tartanak a figyelmetlen autósoktól. De az eltérő sebesség, a türelmetlenség, a zsúfolt városi utak, vagy éppen a be nem tartott KRESZ szabályok is közrejátszhatnak a konfliktusokban. De vajon kire milyen szabályok vonatkoznak? Kinek kell előzékenyebbnek lennie a másikkal? Mindjárt tisztázzuk a szabályokat, és próbálunk tanácsokat is adni, hogy hogyan legyünk egymással toleránsabbak, de előtte hallgassuk meg Kobolák Attila riportját a témában.
4: Belvárosban és külvárosban is voltam ma.
6: Hogyan viselkednek egymással közlekedő társai? Van különbség abban, hogy a belvárosban jár esetleg, vagy a külvárosban?
4: Van különbség, ugye belvárosban mindenképp problémásabb, lassabb, nagyobb körültekintéssel kell vezetni. Ott sűrűbben is találkozni olyan közlekedőkkel, akik türelmetlenek.
6: Kik a türelmetlenek? A biciklisek, gyalogosok, vagy az autósok?
4: Gyalogosokat tenném az utolsó helyre, úgy gondolom normálisan közlekednek. Ott is megvan az, aki figyelmet még át akar szaladni a piroson. Biciklisek problémásabb eset, úgy viselkednek, mintha övék lenne a világ, övék lenne az út, és mindig nekik van igazuk. Felháborító és botrányos, véletlenül bárki is elüti őket, akkor úgyis ők húzzák a rövidebbet, ezt mintha nem vennék figyelembe. Nagyon arrogánsak tudnak lenni.
6: Ez igaz a rolleresekre is? A rolleresek is ugyanúgy viselkednek, mint a biciklisek?
4: Nem annyira tudatosan agresszívek. A legnagyobb probléma szerintem fogalmuk nincsen a közlekedési szabályokról. Autósok szintén sok a türelmetlen és az agresszív vezető. Arányaiban kevesebb a agresszív autós, mint a biciklis.
6: És azok az autósok, akik meg sietős, mert például futárok vagy taxisok?
4: Pont egyébként a futárok, taxisok vagy kis teherautó, akik dolgoznak, azokkal szemben én abszolút türelmes vagyok, mert ők is dolgoznak, igen, őket beengedem. Náluk úgymond én egy megbocsátó ember vagyok, látom, hogy nagyon siet, akkor azt nem agresszivitásnak vélem, hanem annak, hogy ő tényleg marha gyorsan oda akar érni, ahol dolgozik.
6: Gyalogosként mit tapasztal? Milyen a közlekedés?
7: Az autósok meglehetősen udvariasak. A zebrán átengednek, figyelnek, nyilván itt is van kivétel.
6: A járdán is ilyen udvariasak egymással az emberek? Gondolok itt a biciklisekre, akik felhajtanak, akár a futárok, akik a robogójukkal ott parkolnak, vagy akár a többi gyalogosra.
7: Nem udvariasak egyáltalán. A gyalogosok persze figyelnek egy másra. A biciklisnek nem is lenne keresni valója a járdán, és megy elég gyorsan. A futárok meg kimondottan rohannak, tehát rájuk a gyalogosnak kell figyelni, hogy ne üssön el minket.
6: A rolleresek is ugyanilyenek?
7: Sokszor kimondottan életveszélyesen közlekednek, magukra nézve is, és a gyalogosokra nézve is veszélyesek. Nem mérik föl, hogy némelyik roller nagyon gyorsan tud közlekedni, és szerintem nekik sincsen nagyon keresni valójuk a járdán a gyalogosok között.
8: Keleti pályaudvartól nem messze, egy csendesebb utcában vagyunk. A szemem láttára parkolt be. Nehezen talált parkolóhelyet? Sokat keringett itt?
9: Igen, a városban mindig kaotikus parkolni. Több kört is szoktam csinálni, mire meg tudok állni.
8: Az idejutása is ilyen kaotikus volt? 4 óra van, csúcsforgalom kellős közepe most zajlik. Mit tapasztalt az utakon? Hogyan viselkednek egymással a közlekedők, akár autóstársai, a motorosok, gyalogosok? Kikkel szokott a legnagyobb probléma lenni?
9: Sokan ingerülten vezetnek, sok ember vezeti le a mindennapi stresszt a volán mögött. A legnagyobb problémát azt a biciklisekkel, illetve különösképp a volt futárokkal és a rolleresekkel látom, mert nagyon sokszor szerintem jogosítvány nélkül teljesen öntudatlanul vezetnek. Mivel ők is a közlekedés részei, ezért tudniuk kellene a kreszt, és mivel ez hiányzik belőlük, ezért életveszélyes. Piros lámpákon kereszteződésekbe hajtanak be, úgyhogy nem lenne szabad, illetve egy személyes történetet hagyosszak meg. Mentem át egy kereszteződésbe, piros zebránál állt egy rollerest, aki éppen azzal szórakozott, hogy a rollerét pörgette, de már az úttesten trükköket csinált vele, és hogyha nem dudálok rá, akkor letarolta volna a rollerével a lökhárítóját az autómnak.
1: Az előzőekben ugye autósok és gyalogosok véleményeit hallottuk, de szívesen várjuk a közlekedés többi szereplőinek, taxisoknak, rollereseknek, motorosnak, kerékpárosoknak a tapasztalatait és az utakról. Írják meg nekünk, hogy mi volt a legmegdöbbentőbb élményük, amit átéltek. SMS számunk 0630 9666, de ugye Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell keresni, és itt díjmentesen tudnak nekünk üzenetet küldeni. A stúdióban vendégeink Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
1: És Zerkovics Dávid közlekedéspszichológus, üdvözlöm!
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatók!
1: Hát kezdjük talán a legnehezebb kérdéssel, mit lehet elmondani a magyar közlekedési moráról?
10: Nagyon nehéz rádiókompatibilis megfogalmazással élni. Sajnos vannak gondok, és azt gondolom, hogy ez nem csak egyszerű megfogalmazás, hanem az, hogy vannak gondok a közlekedés morálba, az mindannyiunk életét és testépségét veszélyezteti. Tehát itt nagyon fontos, hogy az a jellegű gondolkodásmód, az a jellegű szabálybetartási hajlandóság, az a jellegű életben maradási ösztön, az azért ne múljon el akkor, amikor valaki valamilyen közlekedési eszközzel részt vesz a forgalomban.
1: Milyen pszichológiai oka van ennek? Milyen háttere van? Tehát itt a maga az általános morál a probléma, a személyiség, vagy egyszerűen olyan szituációk jönnek mostanában létre, ami még a legnyugodtabb embert is kibillenti?
11: Hadd válaszoljak egy közgazdaságtani hasonlattal. Szűkösek az erőforrások, és ezért kialakul egy versenyhelyzet. Térből is kevés van, útfelületből is sokszor kevés van, parkolóhelyből is, pláne időből. És ezt tudjuk, hogy egy baleset vagy egy konfliktus helyzet általában ott válik igazán élessé, amikor térből, időből kevés van. És ezt már sokszor előre tudjuk. Nincs igazán olyan személyiség típus, vagy nincs kifejezetten agresszív közlekedő a közlekedési pszichológiában, hanem olyan ember van, aki nem tudja, vagy nem akarja megfelelően reagálni az adott szituációt. Tehát ez a fajta adaptivitás. Lehetünk agresszívek egy rosszul sikerült nap után, mutathatjuk ugyanezt a reakciót más helyzetekben. De az adott szituációt kell mindig lereagálni, és valaki ezt vagy nem tudja, vagy nem akarja éppen megoldani. Lehet, hogy előző nap megoldotta helyesen, de az adott helyzetben, az adott napon a tűrés határa már alacsonyabb egy családi probléma miatt, vagy egészségügyi probléma miatt, és ez sajnos sokszor kijön az úton már.
1: De ezen hogy lehet javítani? Tehát magán a közlekedési morálon, ahol azon, hogy mi, amikor beülünk az autóba, akkor már talán felkészültebbek legyünk, edzettebbek legyünk, vagy ne üljünk autóba. Mi a megoldás?
10: A megoldás nagyon sokrétű tud lenni, hiszen egy közlekedésben bármiféle paraméter megváltozik, az annak a dinamikájától függően tud olyan jellegű helyzeteket teremteni, amely akkor és ott a járművezető tekintetében nem megoldható, legalábbis a biztonság keretein belül, illetve az a jellegű mechanizmus, ami ilyenkor keretkezik, az a közlekedési partnerek tekintetében nem észlelhető, nem megfelelő módon tudnak rá reagálni, váratlan, és emiatt annak a megoldása az nagyon nehezen jön létre. Tehát ennek nagyon-nagyon sokrétű összetevője van. Az biztos, hogy akkor, amikor közlekedőként bekapcsolódunk ebbe a forgalomba, ahogy szoktam mondani, a közlekedés iránti alázatnak meg kell lennie. Tehát ha én továbbra is viszom az én napi rutinomat, azt a jellegű habitust, ami éppen a pénztárba sorbálás előtt ráléptek a sarkamra, letolt a főnök, nem jött össze a randi, vagy bármi olyan dolog történt, ami az én érzelmeimet elviszi egy másik irányba, hogyha ezt a közlekedésünk során is visszük tovább, akkor borítékolható, hogy ebből baleset lesz.
12: SMS számunk ugye 0639666, ide érkezett, egy nagy kereszteződés mellett lakom és dolgozom, és minden piros lámpánál 2-4 autó megy át. Vegyünk csak 2-t, az 4 oldalt nézve 8 autó, 3 percenként vált a lámpa, az 1 óra alatt 20 ciklus, ami azt jelenti, hogy 20x8, az 160 szabálytalan autó óránként, és ők szólnak még más ők szólnak meg más közlekedőket. Na, erre valaki szeretne reagálni.
10: Hát, hogyha holnap estig van műsoridunk, akkor természetesen mind a ketten. Nyilván ezt egy ilyen matematikai képettel nem lehet felülírni.
12: Foglalkozunk akkor csak a piroson átmenő autósokkal.
10: A tilos jelzésen áthaladó autósok vagy egyéb más járművel közlekedők vonatkozásában hát először is öngyilkos jelöltek nagy valószínűséggel. Másrészt nem veszik tudomásul azt, hogy ez egy felnőtteknek vagy sok embernek írt társasjáték, amelybe minden bizonnyal nem lehet egy hatos dobással fölállítani azt a bábot, akit éppen ledöntöttünk. Ezek lehet, hogy tudományosnak tűnnek esetleg ezek a szavak, de az, aki előre megfontolt szándékkal nyilvánvalóan nem hajlandó az ott létrejövő forgalmi szituációban a vonatkozó szabályokat betartani, ő egész egyszerűen egy felelőtlen ember, aki úgy gondolja, hogy ezt megteheti, és akkor, amikor bekövetkezik a baleset, akkor természetesen ha esetleg eljut odáig, hogy bocsánat, az már egy jó szó, de általában mindig keressük a másikban az okot. Pedig mi követtük el azt a jellegű kezdeményezést, hogy ebből baleset legyen.
12: Amikor mondjuk az autós észrevesz egy motorost, kerékpárost, rollerest, elöntheti a pánik. Főleg, ha az úgy közlekedik, hogy cikázik az autósor között, legyen egy motorosról szó, és nem piros lámpánál, ami ugye szabályos, hogy előre halad. De ez fordítva is igaz, amikor egy autós halad, bal oldalról jön egy futár, jobbra húzza a kormányt, ott pedig jön egy motoros. Mindenhol pánik az arcokon. Kölcsönösen itt alapvetően már tartanak egymástól az emberek? Vagy ezt is a szituációk határozzák meg?
13: Megvan a sztereotípia mindenképpen, de ebből a rövid lefolyású pánik helyzetből nagyon könnyen lesz düh. És akkor innentől eszkalálódik a konfliktus. Innentől kezdem büntetni a másikat, megerősítem a sztereotípiát, megjelenik ez az in-group, out-group, ahogy a pszichológia mondja, tehát ez a fajta csoportképzés, hogy az autósok versus a kerékpárosok, holott egymás között cserélődnek a tagok rendesen, tehát van olyan, aki egyik nap autós, másik nap kerékpáros, de az agyunk is ilyen, hogy nem feltétlenül vagyunk hajlamosak belegondolni a másik helyzetébe, hogy a rollerről adott esetben ő nem tud megfelelően kézjelzést leadni, mert instabil a jármű, nem olyan teljesen más dinamikája jármű, tehát két teljesen más dinamikai közlekedési mód találkozik ilyenkor.
12: Egy nagyon érdekes dolgot mondott. Aki autós, lehet, hogy másnap kerékpárra ül, vagy rollerre. És ön, mint közlekedésbiztonsági szakértő, ebben gondolom meg tud erősíteni, hogy aki autóban ül, annak van jogosítványa, van tapasztalata, tehát a rolleren sokkal biztonságosabban közlekedik, mint az, aki kibérli és életében semmilyen járművel nem közlekedett.
10: Bízunk benne, hogy aki személygépkocsival közlekedik, nagy valószínűséggel van vezető engedély, sajnos erre vannak azért nyilván ellenpéldák. De nagyon érdekes dolog, hogy akkor, amikor egy gépkocsi vezető, nem biztos, hogy másnap, lehet, hogy még aznap leteszi az autót, és ráül egy biciklire. Nagyon gyakran előfordul az, hogy ebben a pillanatban az ő közlekedési magatartása is megváltozik. Nagyobb valószínűséggel bírunk abban hinni, hogy ő ismeri a szabályokat, és most teljesen, hogy milyen közlekedési eszközzel vesz részt a forgalomba, a szabályokat lehetőség szerint nyilván igyekszik betartani. De azért a tapasztalat az, hogy a kerékpárosok, és most nyilván tisztelet a kivétel, neked minden mondatomhoz hozzáillik, mint hogyha kimondtam volna. A kerékpárosok döntő többsége, és a robogósok esetében is ez sajnos eléggé gyakori, úgy tűnik, mintha nem is ismernék a szabályokat, vagy ha ismerik, annak a betartási hajlandósága az nagyon messze van az elvártól. Tehát azt gondolják, hogy mindent megtehetnek, a fizika törvényei nem vonatkoznak rájuk, és azt is valamilyen szinten ők úgy gondolják, hogy mindenki számít az ő szabályellenes magatartására, holott ez nagyon-nagyon nem így van, és a közlekedésben az egyik legeslegnagyobb ellenfél mindannyiunk számára a váratlan. Tehát ha nem készülünk fel valami helyzete, már pedig egy ilyen jellegű deviáns magatartása nagyon nehéz felkészülni, hogy vajon mit fog a kerékpáros csinálni, mit fog a rolleres csinálni, mit fog a robogós csinálni, és lassan hozzá kell szoknunk, hogy bizony a legesztrémebb dologra is már előre számítanunk kell.
12: Van olyan, hogy megfelelő pszichés állapot, amikor autóba ülök? El tudom ezt érni egyáltalán, mondjuk egy reggeli rohanásnál? Vagy nyilvánvalóan számít, ez nem is kérdés, hogy hogy ülök be a gépjárműben, hogy ülök fel a kerékpárra, motorra, és a többi, és a többi.
13: Én inkább úgy mondanám, hogy adaptív reakció, megfelelő reagálás létezik. Tehát nyilván nem mindig pontosan ugyanabban az állapotban ülök be, nem is tehetem, hiszen egyszer este vezetek, egyszer nappal vezetek, egyszer kicsit fáradtabban, egyszer jobban felkész, egyszer ismerem az utat, ami előttem van, rutinom van, másszor teljesen ismeretlen külföldi tájakon kell vezetni. Adaptívan kell ehhez mindig viszonyulni, és hadd utaljak vissza itt a korábbiakra. Nagyon fontos, és ezt megbeszéltük már a váróban is, hogy a professzionális közlekedők képzése és a B-kategóriás jogosítványosok képzése között van egy nagyon fontos különbség, hogy a professzionálisok döntéshelyzeti modelljében mindig oda teszik ezt az adaptív komponenst, hogy akár időarányosan, ha nem történik semmi, akkor is vissza kell ellenőriznem, hogy amit meghoztam döntést, az megfelele még a környezetnek, nem az én célomnak, hanem a környezetemnek kell ezen változtatni. Ezt a fajta adaptivitást kell fenntartani, ezt nehezebb fáradtan megtenni, nyilván betegen is nehezebb megtenni, ha nem készültem fel megfelelően, rengeteg a váratlan helyzet, akkor is nagyon nehéz megoldani, ebből is vannak balesetek.
12: Viberen kaptuk, hogy jóval kevesebb személygépkocsi kellene Budapesten, sokan akkor is autóba ülnek kényelemből, amikor simán gyorsabb lenne tömegközlekedéssel. Előző témához írja valaki, nagyobb előző beszélgetésünk az, hogy nagyobb téma, nagyobb baj, hogy a vétlen a gyilkos. Aztán ami félelmetes, hogy ez nem korosztályfüggő, gyerek, kamasz, felnőtt, szülővel közlekedő, biciklis, gyermek, stb. Változtatni kell a szabályokon, több közlekedési rendőr kell, és a kreszt is változtatni kell. Ilona írta ezt nekünk. Volt ezzel kapcsolatban, illetve van egy kreszt megújítás. Na de meg lehet-e úgy újítani a kreszt, hogy nyugodtabban közlekedjünk, mikor, ahogy hallottuk, ugyanannyi hely van, ugyanannyi idő?
10: Rendkívül nehéz a kresznek a megújítása, pontosan azért, mert a kreszt gyakorlatilag, ha most nagyon profán módon szeretnék fogalmazni, egy jogszabály. Amennyiben ennek a ebben foglaltak betartásának a hajlandósága kicsi, akkor teljesen hogy mennyire összetett és mennyire jó a szabályrendszerünk. Tehát ezt feltétlenül komplex módon kell vizsgálni, és komplex módon kell törekedni arra, hogy maga a közlekedési szabályoknak a rendszere az egy logikus, követhető, érthető, megjegyezhető történet legyen. Ugyanakkor ehhez szervesen hozzátartozik az, hogy a társadalomnak a abbéli meggyőzése, hogy ezeknek a szabályoknak a betartása az életet tud menteni. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor meg kell szegni a szabályt, és most nagyon egyszerű és nagyon minimális dologra gondolok, hogy amikor tömött sorba ott állnak a járművek egy tilos jelzésnél, és jön egy szirénázó mentő, igen, akkor be kell csorognom a keresztődésbe, föl kell mennem a járdára. Tehát ezek olyan apró dolgok, amelyek ugyan szabálytalanságok, de mégiscsak a megoldását jelenti abban a forgalmi szituációban. De egyébként, hogyha magának a társadalomnak a meggyőzése nem sikerül abban a tekintetben, hogy ne legyen sik szabálytalanul közlekedni, ne legyen sik bukósisak nélkül motorodni, és sorolhatnám még azokat a jellegzetes hibákat, hanem valóban mindenki gondoljon arra, hogy én is, és a közlekedési partnerem is szeretne épségben, biztonságban megérkedni. Ezt mindenkinek sikerül megértenie, akkor sokkal előrébb leszünk ebben a folyamatban.
12: Kaptunk egy nagyon hosszú SMS-t, próbáltuk felhívni és elérni az SMS íróját, azt mondta, hogy nem szeretné szóban elmondani, ettől függetlenül mi természetesen beolvassuk. Biciklisként elutasítom az általánosítást, hogy mi veszélyeztetnénk a leginkább a közlekedőket, vagy ne lenne életben maradási ösztönünk. Mi vagyunk leginkább veszélyben, és ezzel tisztában is vagyunk. Tapasztalataim szerint rendkívül agresszívek az autósok és taxisok. Volt, hogy szabálytalankodó taxisnak jeleztem, és kiugrott az autóból, hogy megverjen. Ha igaz híreket és hiteles történeteket akar bemutatni a megújult Kossuth Rádió, akkor beszéljünk arról, hogy változnak a városok, változik a közlekedési kultúra, előnyben részesítik minden fejlett városban a zöld és egészséges közlekedést. A lényeget elolvastam belőle, nem a bicikliseket hoztuk ki bűnbakként, azt hiszem, az autósokkal kezdtünk, hogy átmennek a piroson, majd a rolleresek, és talán sorban harmadik, negyedik. Mindenki hibás, aki közlekedik, és nem tartja be a KRASZ szabályokat, ha ezt így leegyszerűsítem. És biztonsági szakértő jelezte, hogy szeretne mondani valamit.
10: Abszolút így van, és emlékem szerint ugye úgy kezdtem a mondatot, hogy tisztelet a kivételnek. Tehát ha szóba nem kerül az, hogy általánosítani, és hogyha ez jött le, akkor természetesen én most és itt elnézést kérek, tehát nem erről szólt a mondatom, hanem az, hogy gyakorta ezt tapasztaljuk. És én azt gondolom, hogy amikor ilyenről beszélünk, mindenki először próbáljon egy nagyon-nagyon pici önkontrollt és saját magát megvizsgál. Mindig mindent rendben csinálok, és akkor gyakorlatilag hátra lehet dőlni. De a tapasztalat sajnos az, és hogyha valaki közlekedik kerékpárral, a kerékpáros társaknál is bizony gyakran azt tapasztalja, hogy a szabálybetartási hajlandóság nem feltétlenül mindig úgy működik, ahogy kellene. De ez így természetesen értendő sajnos a többi közlekedési partnerünkre is.
12: Bármikor foglalkozunk ezzel a témával, az SMS-ek Ben is ugyanazt látom, amit a közlekedésben. Ezen egyébként, hogyha a jogosítványt nézzük, segíthetne egy pszichológiai vizsgálat a KRESZ-ben? Volt erről szó régen?
13: Igen, nem véletlen, hogy ezt sehol a világon nem vezették be, mert sem az apparátus, sem a módszer maga nem hozná meg a megváltást. Tehát egy 18-19 éves embert, amikor megpróbálja a jogosítványt megszerezni, megmérni, szinte teljesen felesleges, mert nagyon kevés embert lehetne valójában kiszűrni, olyat, akit jogosan szűrök ki a közlekedésből. Mert ilyenkor még 23 éves korig akár nagyon sokat változik az ember erkölcsérzéke, veszélyérzékelése, észlelési metódusa, kockázati tapasztalása, ön is ismerete, arról nem beszél bizonyos mentális betegségek kifejlődése, például pont erre az időszakra tevődik. Tehát akár 5 évente folyamatosan újra kellene mérnem az embereket, ugyanis az alkalmasság nem állandó. Én nem ebben látom a kulcsot, nekem visszautalva a korábbiakra, miről beszéltünk idáig, észrevettük-e, milyen sztereotípiáink vannak, észlelésről, érzékelésről, dinamikáról beszéltünk. A legkevesebbet a KRESZ-ről beszélünk, azt a legtöbb ember tudja ténylegesen, hogy a stop táblánál meg kell állni. Nekem az a nagy szívfájdalmam, hogy itt a KRESZ-től várjuk a megváltást, KRESZ megújítástól, KRESZ oktatásától.
12: De bocsánat, hát ez egy játékszabály. Ha leülök valakivel társasjátékozni, és nem tartja be, akkor kikapok tőle. Hát mitől várjam, hanem a KRESZ-től?
13: Így van, viszont az, hogy betartom-e, az nem elsősorban attól függ, hogy most iskolában megtanították, de aki kikerül a közlekedésben, annak meg fogják ezt tanítani. Itt a probléma azzal van, hogy aki balesetezik, az legtöbbször ismeri a KRESZ-t, pontosan tudja, hogy az elsőbségadás tábla miről szól. De ha úgy gondolja, hogy eddig háromszor elment mellette, vagy mint a piros lámpánál is, amit szerettem is volna akkor mondani, hogy azt tanultuk meg sokszor, hogy a piros lámpa első 2 másodperce az opció, mert akkor még úgysem indul el a keresztbe jövő forgalom, és eddig is mindig átértem. Ezt a dinamikát, ezt a kockázatészlelést, hogy amikor a vasúti átjáróknál nem a piros fényt nézzük, hanem úgy gondoljuk, hogy még átérünk a vonat előtt. Vagy úgy gondolom rolleresként, hogy olyan gyorsan, könnyen kezelhető járműnek tűnik, én még át tudok srisszolni az autó előtt. A fizika törvényeit, ezt kellene megtanítani korábban, ez a másik láb, amit mellé kell tenni a KRESZ-nek. A KRESZ-t meg kell tölteni tartalommal, hogyha nem értem azt, hogy oda miért, vagy úgy gondolom, hogy szerintem az a KRESZ-tábla ott fölösleges, vagy nem értem, hogy miért van ott, sokkal nagyobb eséllyel fogom megszegni. Ezt az értelmet, ezt a dinamikát kell mögé tenni.
12: Hogy lehet ezt mögé tenni, erről is fogunk beszélgetni. Ki kell térni mindenképpen, ugye ön, mint közlekedésbiztonsági szakértő, nyilván sokat foglalkozik az elektromos járművek megjelenésével, amelyek reakcióideje elképesztő. Tehát aki elektromos autóban ül, tudja, hogy gyorsabb, néha meg is ijed, ugye egy piros lámpánál a rollerek elképesztő tempóban mennek. Mennyire írta át a közlekedést az elektromos járművek megjelenése?
10: Nagyban, ugye az elsődleges reakció, amikor az első elektromos jármű megjelent, az a meglepetés, az a hangtalanság.
12: Tehát hozzászoktunk ahhoz... Ez még a trolibuszoknál is.
10: Igen, hozzászoktunk ahhoz, hogy ezek hanggal járnak, tehát gyakorlatilag füllel érzékeljük, mikor nem is látjuk őket, hogy érkezik valami. És egyszer csak most abszolút csöndben megjelenik a környezetünkben egy ilyen jármű, és nem véletlenül, hogy a autógyártók direkt zajhatás keltést próbálnak ezekben a járművekbe applikálni azért, hogy ez a jellegű meglepetés és a meglepetésből alulról adódó esetleges rossz reakció ne következzék be. De valóban ezek a jellegű dinamikák, ezek abszolút befolyással bírnak, és ahogy mondtam az előbb, a legnagyobb veszély a közlekedésben mindig az, hogy nem számítok valamire. Tehát, hogyha nincs a tudatomra az, hogy mi van, ha nincs egy B-terv, akkor nagy valószínűséggel hozok egy döntést, de amikor már a döntésnek a helyessége 50%, hogy vagy jó, vagy nem, az nagyon-nagyon rossz arány. És ha ezeknek a gyors járműeknek a megjelenése, ahogy ő tud reagálni, nem csak annak okoz meglepetést, aki vezeti, aki közlekedik vele, hanem a környezetének is, mert nem számít erre. És erre bizony fel kell készülnünk egyre inkább.
12: Az előzékenység az egy nagyon érdekes dolog, mert akár bajt is okozhatunk vele. De gyakoroljuk az előzékenységet? Engedjük ki, hagyjuk besorolni, még őt is hagyjuk besorolni, de akkor mögöttem már dudálnak. Lehet, hogy mögén pont beférne, én beengedem magam elé, abból lesz a baj, nem mer bekanyarodni. Ez egy nagyon-nagyon kétélű dolog. Hogyan járjunk el?
13: Ez egy libikóka, mindig az adott szituáció dönti el. A legfontosabb az, hogy biztonságosan meg tudom-e tenni. Az előzékenység nagyon jó dolog, de mindig fel kell azt mérni, hogy akár mögöttem mi történik. Ha mögöttem valaki nem tartja a követési távolságot, akkor nem illik hirtelen lefékezni, hogy valakit beengedjek. Előre kell gondolkodni autópályán, ugye amikor sorulunk be a belső sávba, de azt is biztonsággal megtéve, hogy a felhajtón meg érkezőket be tudjuk engedni. Van egy nagyon érdekes dolog egyébként, azt veszük észre, hogy sztereotípen olyan autósok, olyan a járművek, amiktől az agressziót várjuk el megjelenésüknél, márkájuknál fogva. Ha én őt látványosan, udvariasan beengedem, akár egy cipzárjelvel vagy valamivel, néhány percig, legalább 5-10 percig, ő is nagyobb mértékben, ő is nagyobb hajlandósággal fogja ugyanezt megtenni. Mert ha a közlekedésnek van egy alapdinamikája, és valaki úgy érkezik, ezt látja, hogy itt mindenki udvarias, békés, nyugodt, akkor azért annyira nem szeretne kilógni. És ő is megteszi ezt mással.
12: Kaptunk egy SMS-t adás végére, amivel hozzáteszem, hogy én nem értek egyet, társadalmi állapot tükre a közlekedés is. Pont, pont, pont. Valaki szeretne reagálni rá?
13: Ez egy közös állapot. A jó hír az, hogy minden áldott nap tudunk értet tenni. Tehát abban a pillanatban, hogy én résztvevővé válok a közlekedésben, minden egyes mozdulatommal tudok tenni azért, hogy ez egy picit jobb legyen, akár csak ma, akár csak holnap.
12: Nagyon szépen köszönjük Zerkovics Dávid közlekedéspszichológusnak, illetve Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértőnek, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
13: Köszönjük.
10: Köszönjük szépen.

0: Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 11:03. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. A katasztrófa akkor következik be, amikor a Föld a fejünkre olvassa mohóságunkat. Ez a kijelentés az idén 100 éves David Attenborough világhírű angol természettudós és dokumentumfilmes Egy élet a bolygónkon című könyvéből származik. És úgy néz ki, hogy ez valóban egyre közelebb kerül hozzánk. Ha csak az elmúlt hónapok történéseit nézzük, például a Horvátországban Omis térségében keletkezett erdőtüzet, az Európában tomboló 40-45 fokos hőmérsékletet, vagy a Balaton és a Velencei tó vízállását. De vajon meddig marad népszerű egy turista célpont ilyen esetekben? Hogyan alakítja át a turizmus és a gazdaságot a klímaváltozás? A Klímapolitikai Intézet korábbi felmérése szerint az időjárási kilátások nem túl kecsegtetőek, hiszen a jövőben megtriplázódnak a 35 fok feletti napok számai. A szélsőséges csapadékesemények egyre gyakoribbá válhatnak, és a forró napok tartós megjelenése már áprilisban és októberben is érzékelhető lesz. Mielőtt rátérnénk a témára, hallgassuk meg Dian Gergő összeállítását.
3: Ebben
4: súlyos erdőtűz pusztította magyar turisták körében is népszerű Omis térségében. A tűz augusztus 13-án este Lokva Rogoznica közelében ütött ki, majd az erős szélben rendkívül gyorsan terjedt Omis irányába. A horvát hatóságok későbbi összesítése szerint mintegy 1000 hektárnyi terület égett le, házak, autók és hajók is megrongálódtak, egy ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek. Ezreket kellett biztonságos helyre menekíteni, vagy ideiglenes befogadó központokban elhelyezni. A tűz magyar állampolgárokat is érintett. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a konzuli tájékoztatási és ügyeleti központhoz 13 közvetlen megkeresés érkezett. Többen a lángok gyors terjedése miatt elhagyták szállásukat, illetve biztonságosabb területre menekültek. Négy magyar sérültről érkezett jelzés, közülük ketten kórházi ellátásra szorultak. Az omisi befogadó központban összesen 45 magyar állampolgárt regisztráltak. A magyar külügyi tárca közlése szerint az érintett magyarok biztonságban voltak, többen Splitben, Makarszkában, Trogirban vagy Omis biztonságos részein tartózkodtak, mások pedig már Magyarország felé indultak. A helyszíni konzuli munkát két Zadarból érkezett magyar rendőr is segítette. Omis környékén később stabilizálódott a helyzet, a tűzoltók az izzógócok felszámolásán és a terület biztosításán dolgoztak. Közben újabb jelentős tűz ütött ki a Peljesác félszigeten, Kuna Peljeska térségében. Az erős szél miatt gyorsan terjedő lángok ellen több száz tűzoltót és Kanadair repülőgépeket vetettek be. A horvát hatóságok szerint az erős szél és a tartós szárazság jelentősen hozzájárult a tüzek gyors terjedéséhez. A Horvátországban tartózkodóknak ezért továbbra is érdemes követniük a helyi hatóságok és a magyar konzuli szolgálat tájékoztatásait. Az elmúlt időszak szélsőségesen meleg időjárása komoly kockázati tényező lehet a nyaralások tervezésében, akár belföld, akár külföld az úti cél. Ezzel kapcsolatban kérdezgettem járókelőket.
5: Voltunk többször is nyaralni az idei nyáron, belföldön is a Balaton, illetve voltunk külföldön, Franciaország, Görögország. Természetesen folyamatosan követjük az aktuális viszonyokat, dolgokat, ami kifejezetten, akár még személyesen is érintett minket. Ugye Dél-Franciaországba járunk már sokadik éve, és hozzájuk viszonylag hasonló körülményekkel rendelkezik Dél-Spanyolország, ahol azért elég nagy erdőtüzek voltak, sőt az Valenciát, Madridot, tehát nem is feltétlenül csak ezt a régiót érintette. Természetesen ezt szomorúan láttuk. Mindenképp figyeljük, hogy valamilyen szinten olyan területre menjünk, ahol ez nem érint minket. Önmagában a dél-franciaországi régió már évek óta nagy szárazsággal küzd, nyáron kevés a csapadék, ugyanúgy, mint ami most hazánkban is eljött, ott ez a vízhiány. Ez minden évben megvan, szerencsére jól fel van rá készülve ez a régió, megvannak azok az előírások, ilyen locsolási, víztilalom, egy-két olyan dolog, amire figyelni kell, és igazából ott már évek óta ez jól működik. Mindenképp fontos nekünk, mind a külföldi, mind a belföldi nyaralás. Hosszú év van mögöttünk, sok kemény hét, sok munka, kellenek az ilyenfajta kikapcsolódások, de az mindenképp fontos, hogy azért biztonságban érezzük magunkat.
6: Voltunk elsősorban Siófokon, de voltunk biciklizni is, és még szándékozunk is még a nyár folyamán elmenni Siófokra.
4: Tapasztalt-e valamit, hogy volt-e változás most a nagy szárazságok kapcsán az emberek mennyiségében, az, hogy ők hogyan viselkednek, vagy akár a saját nyaralásukban?
6: Amikor a nagy melegbe voltunk, tehát amikor hőség volt, akkor azt tapasztaltam, hogy hétvégén általában sokkal többen szoktak lenni, és sokkal kevesebben érkeztek arra a partszakaszra, ahova mi rendszeresen járunk. Hétköznap nagyjából ugyanaz volt a mennyiség, tehát ugyanúgy egy ilyen közepes mennyiségű ember, illetve amit még lehetett érzékelni, hogy később érkeztek az emberek a strandra, tehát nem reggel korán mentek, hanem inkább ez a délután 3 órától mentek sokan le a vízhez, és 3 órától voltak a vízben, ilyen este 7-ig, 8-ig, 9-ig, tehát inkább az, hogy a naplementét is mindenki ott megvárta a parton, és utána mentek föl az emberek.
4: Mennyire befolyásolná a jövőbeli nyaralásaikat, és most itt külföldre gondolok, az, hogy ilyen mértékben változik a klíma, és szinte sokszor elviselhetetlen a meleg nyáron.
6: A víz közelsége egy picit jobb közérzetet nyújt mindenkinek. A tenger nekem sós, tehát én nem szeretem a tengert, a bőröm sem szereti, tehát nekem a magyar tenger, az édes víz, a sokkal vonzóbb. Mi aktív pihenők vagyunk, tehát mi úgy szoktunk lemenni egy Balaton partra, hogy utána, előtte esetleg biciklizünk, vagy különböző partszakaszokat látogatunk meg kerékpárral. Most csupán annyi a probléma a Balatonnal, hogy nagyon-nagyon kevés benne a víz, de látványos jó sokat kell sétálni, mire az ember úszni tud.
4: Befolyásolja ez a nyaralás minőségét, hogy igen, ténylegesen kevesebb a víz?
6: Igen, igen. Tehát, hogy többet kell besétálni, hosszadalmasabb mondjuk tényleg az úszásig eljutni. Gyerekeknek játék szempontjából, a felnőtteknek tényleg vízibiciklizés, ugrándozás szempontjából kellemesebb, hogy sekélyebb a víz és gyorsabban átmelegszik.
2: Két közérdekű információt szeretnék megosztani önökkel, hogyha valaki külföldre utazna. Az egyik a közinfo honlapja kozinfo, tehát oval.mfa.gov.hu, valamint kozinfo utazom nevű mobil applikáció. Ezek az állampolgárok részére tájékoztató jelleggel tesznek közzé információkat a fogadó államokban bekövetkező esetleges kockázatokról, ezért érdemes itt minden utazás előtt konzuli védelemre regisztrálni. A másik pedig a konzuli tájékoztatási és ügyeleti központ telefonszáma, amit a nap 24 órájában ingyenesen hívhatnak bajba jutott külföldiek, a szám pedig 0680 36 80 36, tehát még egyszer 0680 36 80. És akkor mondok még egy SMS számot, 0630 9666. Ide továbbra is várjuk véleményüket a témákkal kapcsolatban, és kérjük, osszák meg velünk, hogy önöknek van-e hozzátartozója, aki érintett volt a horvátországi erdőtűzben, és szívesen megosztaná tapasztalatait erről, akár élőadásban is, vagy arról, hogy ezek a történések kedvüket szekték a nyaralástól, esetleg a jövőben másként terveznek. A stúdióban megérkezett vendégünk dr. Kis Róbert Rihárd, Prima Primissima díjas turisztikai szakújságíró, egyetemi oktató és kommunikációs szakember. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek!
2: Sok minden történt a nyáron, az elmúlt hónapokban. Erdőtűz, 43 fokos hőség, Etna kitörése, bár ez ugye, tehát hivatalosan nem a klímaváltozáshoz köthető, de még sorolhatnánk. Alacsony vízállású tavaink, kiszáradó folyók, tehát nem is volt még szerintem ilyen nyarunk, és számításaim szerint megpróbáltam, 41 melegrekord dőlt meg Magyarországon. Elképesztő számok. Mennyiben rengette ez meg a turizmust?
0: Ha megrengetésen azt értjük, hogy az emberek nem mennek nyaralni, és nem költenek az adott úti célon, akkor azt láthatjuk, hogy az emberek mennek nyaralni, és költenek az úti célokon. Tehát ami a turizmusra globálisan nagy hatással volt, az a koronavírus járvány, amikor adminisztratív korlátozások miatt nem lehetett menni egyik országból a másikba, egyik helyről a másikra, amikor karanténban voltak nagyon sokan, tehát az valóban egy óriási gond volt a turizmus részére. Szintén óriási gond, hogyha valahol háborús helyzet van, hiszen nyilván akkor ott nem beszélhetünk turizmusról, legalábbis nagyon-nagyon kevés az a helyzet, amire azt mondjuk, hogy turisztikailag értékelhető, mondjuk vannak akkor is bizonyos szállásfoglalások. De ilyenkor, amikor meleg van, meleg rekordok dőlnek meg, szárazság van bizonyos helyeken, attól még az emberek mennek, legfeljebb megváltoznak a szokások, megváltoznak az utazási szokások, és a nyaralási szokások is esetleg megváltoznak. De ha megnézzük, hogy például idén milyen számokat hoz majd Európa, akkor látjuk, hogy fogja hozni nagyjából azt az 1,4 milliárd turistának a felét, olyan 700 millió turistát, amit már az elmúlt időszakban hozott, tehát visszatértünk arra a turisztikai szintre, mint a koronavírus járványt megelőzően. Ez azt jelenti, hogy a 700 millió európai turista az majd nagyjából úgy fog megosztani, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy Franciaország körülbelül 100 milliót fog hozni a mostani szezon után, ezt egy borítékolom, meg nyilván hozzá kell majd számítani az őszi és a téli utazásokat is, és Olaszországba és Görögországba utazik továbbra is még a legtöbb turista, meg Törökországba. Tehát ez a francia, olasz, török, spanyol négyes van Európában az élmezőnyben, a világviszonylatban még ugye az Egyesült Államokban is sok vendég utazik, és aztán utána jönnek a többiek, Görögország, és érdekes egyébként, hogy Ausztria is azért viszonylag belefér a jók közé, pedig ott nincs is tengerpart. Tehát azt látjuk, hogy továbbra is ezek az országok népszerűek, és noha valóban nagyon sok helyen gondot jelent a rekkenő hőség, és az utazók egy kicsit a napjaikat is máshogy tervezik, mint korábban, de ez nem jelenti azt, hogy ne utaznának az emberek, hiszen a fapados légijáratok is nagyon jó számokat produkálnak.
2: Amikor készültem erre az adásra, azon gondolkodtam, hogy nehogy félreértsék a hallgatók. Tehát mi nem arról beszélünk, hogy miközben haldoklik a bolygónk, süttetjük a hasunkat, mert nem erről van szó. Tehát kikapcsolódni, pihenni, mindenki szeretne, mindenki akar, és ha mondjuk Krétát nézzük, vagy évekkel ezelőtt Törökországot, akkor kifejezetten kérték a szállodák, hogy menjenek a nyaralók, mert a tűz tőlük távol van, hiszen ha nem mennek a nyaralók, akkor tűz is van a szigeten, és még óriási pénzkiesés van, tehát gazdaság is megáll. Önnek mi a véleménye erről?
0: Az a véleményem, hogy nyilván a modernkori turizmusról úgy beszélhetünk, hogy amióta Thomas Cook elindította az első turista csoportot egy vonatjáraton, ugye Leicesterbe, attól kezdve szerveznek utakat utazási irodák, az internet forradalmasította az utazást, sőt, utána a fapados légijáratok is forradalmasították az utazást. Tehát akkor, amikor mondjuk 20 000 forintnyi összegből elmertünk A-ból B-be repülőgéppel, akkor nehéz azt mondani, hogy nem inkább menjünk. Otthon szomorkodjunk, és gondolkodjunk azon, hogy mi lesz ebben a nagy melegben. Tehát nyilván ezt mindig a különböző európai országok kormányzatainak kell eldöntenie, hogy bizonyos utazási típusokra, utazási módokra szükség van, vagy nincs szükség szerintük. Az általános kép az, hogy olyan réteg is megengedheti magának az utazást már Európában, amely korábban nem gondolkodhatott repülős utazással, hiszen a fapados légijáratok modelljének megjelenése a lehetővé tette, hogy az is elutazzon, aki korábban egy hagyományos légijáratra nem tudta kifizetni a jegynek az árát. Nyilván, hogy most a fapados légijáratoknak mekkora környezeti terhelése, az viszonylag kiszámítható, hogy ha akarunk ilyet, akkor örülnek az emberek és utaznak, ha nem akarunk ilyet, azt a kormányzatoknak kell eldönteni, mert 5 perc alatt lehet azt mondani, hogy minden fapados légijáratra 500 euró adó, és akkor már is megtakarítottak egy csomó pénzt, de a másik oldalon pedig az embereknek elveszik azt az örömforrását, hogy idegen tájakat láthassanak, sokat tanulhassanak, megismerkedhessenek más kultúrákkal. Tehát azt gondolom, hogy ez nyilván ez egy olyan kérdés, ami alapvetően elvi kérdés, hogy na most akkor hova billenjen a dolog, de a turizmus ugye alapvetően gazdasági üzletág, profitot hoz, termel azoknak a szolgáltatóknak, akik abból élnek. Én nemrég jöttem haza Lél-Olaszországból, és ott is látható, hogy mondjuk egy Tropea nevű település abból él, hogy mindenki éttermet csinál, és ott a belvárosi részen gyakorlatilag az egyik sikátorból a másikba megyünk át, és közben az egyik étteremből megyünk át a másik étterembe, mert minden sikátorban kitették az asztalokat, a székeket, mindegyik helyen kínálják a pizzától kezdve a helyi specialitásokig, a karthali vagy éppenséggel a tonhalig, amit vöröskagyma ágyon kínálnak sok helyen, mert az is specialitás. Tehát ők ebből élnek, és akkor termelik meg, amikor szezon van, azt a bevételt, amiből utána egész évben elvannak.
2: Azt lehetett olvasni, egy görög utazás szervező szerint már egyre többen nem főszezonban foglalnak, hanem inkább szeptemberre és októberre. Ennek is van egyfajta vonzata. Hát akkor ugye minden olcsóbb, tehát nem lesz akkora bevétel. Igazodni fog ehhez majd a turizmus nyilvánvalóan?
0: Az egyre többen nem azt jelenti, hogy többen. Az egyre többen az azt jelenti, hogy ahhoz képest, hogy a szeptemberi-októberi szezon, utolszezon idején mennyi foglalás volt, ahhoz képest növekedtek a foglalások. Ennek egyik oka az, hogy a légijáratok ára is minimum, hogy szinte maradtak, de nem drágultak, és a dinamikus árazás óta a szolgáltatók is nagyon jó árakat tudnak biztosítani, tehát az utolszezonra sokan rákaptak szeptemberre, októberre. de nem fog tudni versenyezni júliussal, augusztussal, akkor, amikor az európai országok túlnyomó többségében a gyerekek nem járnak iskolába július-augusztus időszakának jelentős részében, hogyha akkor mennek el az emberek szabadságra, hogyha az olaszok augusztus 15-én indulnak útnak, és akkor mennek el szabadságra, ha a németek július közepén indulnak útnak, hogyha az óvoda, az iskola, a bírósági szünetek ebben az időszakban vannak, akkor lehet szeptemberben is meleg, de attól még ebben az időszakban, amikor szabadságunk van, akkor mennek el a nagy tömegek, tehát az augusztusi turisztikai szezont nem lehet a szeptember végi vagy októberivel összehasonlítani volumenében. Attól még az kétségtelenül igaz, hogy a szezont sikerült megnyújtani jó pár országban, Görögországban még szeptemberben tényleg minden nyüzsgő, de hogyha elmegyünk egy olaszországi településre mondjuk szeptember végén, akkor is azt látjuk, hogy az este még igazán olyan, hogy álmainkba képzeltünk ilyen bulikat, tehát sikerült ezt megnyújtani. Egyébként ez kicsiben nekünk is sikerült, tehát jó pár helyen szeptemberben is még a hétvégeken azért megtelnek a helyek jó pár területen Magyarországon is, tehát az biztos, hogy a szeptember, október, ezek az utazások is már divatossá váltak, hogy elveszi-e ez mondjuk az összegeket? Hát azt mondom, hogy attól függ, hogy hogyan csinálják a szolgáltatók.

0: akkor még a Maldív-szigeteki turizmus gyerekcipőben volt, 88-ban indult egyébként igazából komolyabban, és hát akkor azt mondták, hogy hát azért érdemes ide jönni a turistáknak, mert 20 év múlva nem lesznek Maldív-szigetek. Eltelt 20 év, 2010-ben még mindig voltak Maldív-szigetek, sőt most már ugye jár különböző közvetlen járat is néha Budapestről, és látjuk azt, hogy az viszont igaz, hogy csökken a terület jó pár helyen, hogy gátakat kell építeni, hogy a tenger ne vegye át a hatalmat, tehát kétségtelen, hogy Maldív-szigetek is előbb-utóbb el fog tűnni, hogy milyen gyorsan következik ez be, azt nem tudjuk, még azok sem, akik egyébként ebben nagyon profik. Tehát ilyen értelemben valóban vannak olyan helyek a világban, amelyek az elkövetkezendő időszakban már nem lesznek elérhetőek. Ha elolvadnak a gletszerek, akkor már nem látjuk azt a gletszer folyót. Ha kiszárad a Viktória vizesés, akkor nem látjuk a Viktória vizesést. Tehát ebben az utolsó esélyturizmusban egyébként van igazság, tehát ez nem egy légből kapott történet. Hát megint más kérdés, hogyha a környezeti terhelést olyan szinten megnöveljük a sok turistával, hogy tényleg az már átmegy egy tűrés határon, akkor tényleg az utolsó esély lesz, és még hamarabb bekövetkezik, igen.
1: Ugye a katasztrófák sem múlnak el nyomtalanul. Erdőtűz után, például ha Horvátországot nézzük, akkor mennyi idő kell, hogy regenerálódjon nem csak az erdő, hanem a turizmus is?
0: Az erdőtűz szerencsére nem egy egész ország minden területén pusztít, hanem egy lokalizálható helyen, következésképpen meghatározható helyen, következésképpen arra a helyre negatív nyilván ez, hiszen konkrétan abban az időszakban már nem tud fogadni nagy valószínűséggel jó pár hely turistákat. Nagyon sok olyan panzió van, nagyon sok olyan hely van, amelyik a tűzkárt is elszenvedett, következésképpen pláne újjá kell építeni az egész régióból, hogyha valaki negatív élményt kapott, nem tud oda menni.
1: De persze, attól bocsánat, csak van egy ilyen gondolat bennünk, hogy oda ne menj, mert erdőtűz van.
0: Mennek az emberek. Mennek. A természeti katasztrófákról annyit érdemes tudni, hogy amikor arról beszélek, hogy turizmus hova hány ember megy, ezek olyan kutatásokon alapulnak, amelyek valamilyen metodika alapján mért adatokon alapulnak. Amikor azt nézzük, hogy természeti katasztrófa, akkor elmondhatjuk, mert ezt is rengeteg kutatás igazolja, hogy az emberek nagyon hamar visszamennek azokra a helyekre, akár abban az időszakban is, akár abban a szezonban is, ahol ilyen jellegű természeti katasztrófa volt. Tehát volt egyszer Szlovákiában is egy nagy földcsuszamlás, és mondták, hogy hát az erdő, nem tudom, 10 évig nem lesz a turizmus, következő évben már volt turizmus, tehát az erdőtűz nem teszi tönkre a turizmust, a vulkánkitörés nem teszi tönkre a turizmust, a koronavírus, a járvány, meg a háború, igen.
1: Katasztrófa pedig itthon is van, hiszen hazai tavainkat sem kímélte a hőség és a csapadékszegény időjárás. Nyár eleje óta a Balaton vízszintje 30 cm-rel csökkent, a Velencei tó vízállása pedig kritikus szint alá süllyedt, emiatt több helyen fürdőzési tilalmat rendeltek el. Szakértők szerint a vízszintek kezelésére nincs egyetlen egyszerű vagy azonnali megoldás, helyette összetett rendszer szintű és hosszú távú stratégiai lépésekre van szükség. Varga Tünde kérdezett Balaton fenyvesieket a tónál kialakult helyzetről.
2: Most egy elég hűvös napon beszélgetünk, nincs már az az igazi strandidő. Családi nyaralójuk van a Balatonpart déli oldalán, mennyire használják?
3: Szinte amikor tehetjük a nyáron, mindig a nyaralóban tartózkodunk, de most már sose gondoltam volna, klímát kellett felszerelnünk a nyaralónkba, mert egyre nehezebben, ahogy öregszem, egyre nehezebben viselem ezt a hőséget, de szerintem ez nem csak az időseket viseli meg.
2: Kicsik a gyerekek, jellemző az még, hogy lemennek a strandra és ott vannak majdnem egész nap, vagy mivel ott a nyaraló adott, inkább mennek fürdeni este felé, és annyi elég.
3: Inkább az jellemző már ránk, hogy egyszer lemegyünk a parthoz, mert hát azt mégsem lehet, hogy itt vagyunk a Balatonon, és nem megyünk le a partra legalább egyet úszni, de az, hogy az egész napot plédestől, hűtőtáskástól, mint az én gyerekkoromban volt, csináljuk, ez nincsen. Egyszer nem lehet, nincs az a naptej, ami ez ellen védene, meg hát nem is érezzük jól magunkat. Inkább az a jellemző, amikor már kezd enyhülni a délutáni órákban ez a hőség, akkor szoktunk inkább menni a partra, akkor úszunk egyet a Balatonban.
2: Mit tapasztalnak idén nyáron? Tényleg kevesebben voltak a parton összességében?
3: Kevesebbnek érzékeltem. Legalábbis abban az idősában, amikor mi lejárunk, mindig találtunk árnyékosabb fák alatt helyet magunknak. Nem volt az, hogy egymás hegyén hátán, tehát az utolsó kis szabad felületre is oda teszünk valamit, tehát nagyon kényelmesen át tudtunk férni.
4: Nagyon nehéz átalakulni az embereknek arra, hogy ilyen nagyon nagy melegek vannak, ez csak úgy lehet túlélni, hogyha a légkondicionált helyiségbe megy az ember.
2: Szikra Gabriella, egy Balaton fenyvesi büfé tulajdonosa.
4: Hiába, hogy a toparton vagyunk, az nem segít, ugye nem is lehet kimenni a napra déltől. Voltak a strandon, nem voltak olyan sokan, de azért voltak, akik a vízbe próbálták túlélni ezt az egészet, vagy pedig tényleg bementek olyan helyekre, ahol légkondicionált, vagy legalább árnyékos hely van. Nálunk fenyvesen rengeteg pici gyerekes van, őket be is vitték, hogy ne legyenek a napon.

0: Szerintem menjünk az olaszok irányába, hogy lesznek ilyen pihenőidők, tehát déltől 3-ig vagy 3-tól 5-ig nem lesznek nyitva a vendéglátóegységek, és így el fogjuk tolni szerintem a vacsorát is.
1: Azt tapasztalta, hogy összességében kevesebben is voltak a strandon idén nyáron?
0: Hát sajnos kevesebben voltak, több összetevő, és ezt nem is tudom megfejteni, nem kap rá választ az ember, de tényleg kevesen vannak. A víz is kevés a Balatonban, a hajósok nem örülnek neki, mert nem tudnak kimenni a kikötőkből, akiknek nagy hajója van. Azok ugye kikötő fogságában vannak, ilyen szempontból ez nem jó. Úgyhogy a meleg miatt is kevesebben vannak, mert nem mernek elindulni. Nekünk meg hozzá kell ehhez szokni, hogy ilyen meleg van. Már maradtak az egynapos lejövők, tehát hogy hétközben lejönnek. Ez nagyon furcsa, mert inkább azok vannak, akinek van saját nyaralója, akkor este lejön, hogy törölközővel a nyakába, fürdik egyet, és aztán visszamegy. Eddig már 12 000 ember nyaralt naponta, az most úgy elmaradt. Tehát nem jönnek le, nem mozdulnak ki, tehát inkább úgy vannak vele, hogy légkondicionálta a háza, és inkább a kettő között mozog valahol. Az autóba is zörög a klíma. Én azt érzem, hogy most nem is jöttek le azok, akik tényleg egy napra leszoktak jönni.
2: Hát, ahogy hallottuk, a Balatonnál nagyon rossz a helyzet. Van olyan partszakasz, ahol eltűnt a víz, kompok teherforgalmát korlátozták, sok helyen ugye gyalogolni lehet a tó közepéig. Vannak visszajelzések, hogy mennyire befolyásolta a balatoni turizmust?
3: Nagyjából látjuk, hogy az első időszakában az évnek, az első 6 hónapban viszonylag jók voltak a számok, még júliusban is, hát az augusztus az, azt gondolom, hogy nagyon sok helyen olyan számokat fog hozni, aminek nem feltétlenül örülünk, hát meglátjuk, majd még tart az augusztus, úgyhogy a szeptemberben tudjuk értékelni ezeket a számokat, de az kétségtelen, hogy azokon a helyeken, ahol mondjuk új szállodák épültek, és a szállodákban van úszómedence, és tényleg a vendégeket úgy tudják fogadni, hogy a part az csak egy illusztráció, a balatoni kirándulás az csak egy plusz dolog. Ott azt gondolom, hogy jó azért a szezon. Vannak olyan helyek, ahol bőven van turista, mert vannak, és kétségtelen tény, hogy az alacsony vízszint jó pár embernek elvette a kedvét a déli part egyes területeinek a látogatásától, és emiatt viszont kisebb panziókban, kisebb szállodákban nagyon komoly visszaesés jelentkezhetett az elmúlt időszakhoz. Úgyhogy az biztos, hogy ki kell találni ötleteket, olyan dolgokat, amelyek segítenek azoknak, akik a továbbiakban is a Balatonnál turizmussal akarnak foglalkozni, és most nem tudtak komoly forgalmat lebonyolítani. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy sokat kell sétálni a vízbe, az nem egy probléma. Hát a világban számos helyen kell sokat sétálni, van, ahol árapály jelenség van, hogyha számos dolgot ki lehet oda találni a homokvár versenytől kezdve egészen a strandfoci pályáig, tehát hasznosítani kell, ötletelni kell, dolgozni kell azon, hogy hogyan lehet ezzel együtt élni, mert attól még mindig ott van egy gyönyörű tavunk, az nem tűnt el, meg hát rengeteg olyan kultúrkincsünk a Balaton környékén, ami azért érdekes, Tapolcától, a Nagyvásonyi Vártól kezdve a Gömbkirától is sorolhatnám tovább.
2: Jó, csak nagyon nehéz úgy gondolni a Balatonra, hogy én túrázni megyek a Balatonra, nem pedig fürdeni, csobbanni és pihenni a parton. Mennyi idő kell, van erről felmérés az emberekben, mire átalakul a turisztika ilyen szempontból, és kifejezetten úgy mennek, mint az előző beszélgetésünkben, hogy 4 évszakos a Balaton.
3: Azt gondolom, hogy ez komoly munka, és főleg a szolgáltatóknak kell elhinniük azt, hogy igen, van még olyan termék, amit én tudok élmény, amit tudok kínálni. Ha a szolgáltató azt gondolja, hogy hát az az élmény, amit én kínálok, az igazából az nem jó, hát akkor ha maga nem hisz benne, akkor az nem fog működni, akkor valami más kell csinálni. Hogyha elhiszi azt, hogy tud olyan élményt kínálni, ami jó annak, aki oda látogat, akkor az az élmény az eladható és működőképes. Arra olyan helyeken is építettek turizmust, ahol azt gondolnák, hogy az embernek megélni is nehéz. Hát látszólag az egy sivatag közepén bizony van, és mégiscsak működik, és a világ egyik legnagyobb profittermelő turisztikai központja. Látjuk azt, hogy Dubajban is milyen csodák épültek, és ha valahol meleg van, akkor ott meleg van, mert a 40 fokot már a jó idő. Tehát az kétségtelen, hogy lehet sokat tenni azért, hogy megmentsük a turizmust, átalakítsuk. Sok szokást át kell alakítani, például nem lehet bezárni este 3-4-10-kor az üzleteket, mert az emberek éjfélig 1 óráig akarnak vásárolgatni mondjuk a Tagore sétányon Balatonfüreden, lehet, hogy sziesztát is kell csinálni, régen nem volt ilyen elképzelés semmi Dél-Olaszországban, és azt mondani, hogy a sziesta helyett most éjfélkor is tudsz vásárolgatni, meg éjjel 1 órakor is tudsz mondjuk kiüldögelni, amikor már az árvaszonyag is alszik. Tehát meg kell változtatni ezeket a dolgokat, nem lehet a régi mechanizmusokat működtetni, és azt gondolom, hogy van még jövője azért az itteni turizmusnak bőven.
2: Nagyon kevés időnk maradt, viszont az fontos, hogy a szállások díjainak visszafizetése hogy működik katasztrófák esetén? Tehát milyen szabályok vonatkoznak azokra, akik mondjuk hallgatnak minket és érintettek?
3: Hogyha valaki például utazási irodával ment, akkor az utazási iroda, hogyha nem teljesíti a szolgáltatást, tehát lemondja a szállást, nem lehet oda utazni, akkor vissza fogja fizetni majd a pénzt, tehát ilyen értelemben ezt meg fogja kapni az illető. A légitársaság esetében, ha törlik a járatot, akkor is visszakapja a pénzt, viszont kártérítésre nem jogosult, hiszen a viszmajorról nem tehet sem a légicég, sem pedig az utazási közvetítő, vagy sem pedig a szállásadó, mert akár egy vulkánkitörés, akár egy tűzvész, az egy viszmajor.
2: Ilyenkor nyilvánvalóan érdemes előre gondolkodni, akár biztosítást kötni külön az útra, repülőútra, nem csak a podgyászokra, nem csak a saját egészségünkre. Nagyon szépen köszönjük dr. Kiss Róbert Richárd Prima Primissima díjas turisztikai szakújságírónak, egyetemi oktatónak és kommunikációs szakembernek, hogy vendégünk volt, és úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos információt megtudhattunk a mai műsorból. Köszönjük szépen még egyszer.
3: Köszönöm én is.
4: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 11 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Örömtánc, latin fitness, gyermekjóga és éjszakai sportprogramok. Többek között ilyen mozgásos lehetőségekkel várják ősztől a sportolni vágyókat Veszprémben és a hozzá kapcsolódó településeken. Január 1-től Veszprém és a Bakony-Balaton régió elnyerte az Európa Sportrégiója 2026 címet. Mindez a korábbi Európa Kulturális Fővárosa címhez hasonlóan egy közösségépítő eszköz arra, hogy 2030-ra Veszprém a legélhetőbb európai városok színvonalára kerüljön. A programsorozat hitvallása, hogy az egészségmegőrzés nem kampány, hanem életforma, amit egymást támogatva alakíthatunk ki. A kezdeményezéshez már közel 100 település csatlakozott, és ősszel is folytatódnak a mozgásos lehetőségek. Hamarosan ezzel folytatjuk.
5: Most pedig hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bordi András. Lezuhant az egyik Gripen vadászgép Szolnok mellett. A pilóta katapultált. Újabb légtérsértést észleltek Romániában. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus elmondta, hogy a gép honvédségi területen zuhant le, a földön nem sérült meg senki. Egyelőre nem tudják, mi okozta a balesetet. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt be a kormány. A cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Magyar Péter kormányfő tegnap azt mondta, hogy a Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A közhang az emberek újfajta bevonását jelenti a döntések előkészítésébe. Erről beszélt a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Radnai Márk a felkelőben hangsúlyozta, a korábbi kérdőívekkel ellentétben a válaszadók nem igen-nem közül választhatnak, hanem informálódhatnak az adott témában és megismerhetik egymás véleményét. A közhang célja, hogy kiegészítse az egyes törvényjavaslatokhoz kapcsolódó társadalmi egyeztetéseket. Gyerekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai eltaláltak egy helyi magángyermekintézményt. 3 tizenéves vesztette életét, 7 megsérültek. Az ukránok elsősorban az Ozon orosz webáruház telephelyeit támadták. A cég Mahacskalai logisztikai központjában tűz ütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat, élelmiszerraktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3 meghaltak, többen megsebesültek. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be reggel egy drón Galac megyébe. A drón felkutatására F-16-os harci gépeket és helikoptert is riasztottak, de végül nem találtak drón becsapódása utaló nyomokat vagy roncsokat. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatricében. Az olasz településen és környékén csak nem 300-an haltak meg a 6,2-es erősségű földmozgásban. A természeti katasztrófában ezrek vesztették otthonukat, és az akkor megrongálódott épületek 40%-át máig nem sikerült helyreállítani. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén süt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kisebb eső zápor kialakulhat. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 26 és 32, késő este 17 és 22 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb délben jelentkezünk.
4: Műsorajánló.
6: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 00:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Napközben, napközben.
4: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 11 óra után vagyunk 6 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Idén január 1-től Veszprém és a hozzá kapcsolódó közel 100 település elnyerte az Európa Sportrégiója 2026 címet, amelynek célja növelni az itt élők mozgásperceit és fókuszba helyezni a fejlődést, a nevetést és a közösségépítést. De hogy milyen programokat találhatnak ősztől az érdeklődők és miért érdemes csatlakozni mindehhez, ez is hamarosan kiderül. Előtte azonban az alsóörsi programokról Felszegi Csaba riportját hallják.
8: A Veszprém sportrégió pályázat keretében pályáztunk, közel 6 millió forintot sikerült elnyernünk.
9: Báró Béla alsóörs jegyzője.
8: Ez egy összetett pályázat, szerintem az egyik legfontosabb, illetve ami a hozzám a legközelebb áll, az a vízi sportok.
9: Ilyen régóta. Más is lehetne a Balatonparton.
8: Nem ennyire egyértelmű, mert sajnos nem használjuk a Balatont az evező sportokra. Úsznak, horgásznak, vitorláznak, de kajakozni, kenúzni nagyon kevesen használják. Tehát ennek a fejlesztésére, illetve sportrendezvények tartására adtunk be pályázatot. Eddig 4 alkalmat szerveztünk, nagyon sokan voltak, mindegyiken szerették is, illetve minden hónap összesen 10 alkalmat terveztünk, ezek olyan 1-1,5 órás túrák. Az elején egy kicsit megismertetünk mindenkit az evezéssel, ne féljenek a vizen, biztonságosan tudjanak a vizen tartózkodni, és utána vagy elvezünk Füred fele, vagy Almádi fele. De ennek a pályázatnak a másik része, ott az idősebbekre koncentráltunk, a Nordic Walking nagyon népszerű alsősön, és most ennek így tudtunk egy ilyen keretet is adni, illetve támogatni őket valamennyivel felszerelések vásárlásával, illetve akkor a harmadik pillér, ez pedig a röplabda, alsősége a kézilabdáról ismert, eddig a röplabda úgy háttérbe szorult, de az általános iskolában elindult egy ilyen kezdeményezés, és itt gyerekeket, tehát az általános iskolában járó 10 évestől 14 éves korig gyermekeket, lányokat főleg próbálunk bevonni a röplabdázásba. Heti rendszerességgel tartnak edzéseket nyáron is.
9: Miért nem használják a vizet kenúra például? De mintha máshol sem nagyon használnánk, tehát mintha csak fürdünk benne, pancsolunk, aztán hazamegyünk. Tehát magára a vízisportokra miért nem használjuk annyira a Balatont?
8: Hát a vitorlázásra azért használják, ugye a vitorlázás egy költséges sport, nem mintha...
9: Hát inkább úri sport, igen.
8: Nem mintha a kajak kenú nem lenne az. Szerintem az egyik legnagyobb probléma az volt, amit próbáltunk orvosolni már évek óta, egyébként egy vízisport szakosztályt is csináltunk az alsó sport egyesületen belül, hogy vagy nem tudnak a vízre lejutni, tehát elég bajos ezeket az eszközöket a strandon keresztül a vízre levinni egy kajakot vagy egy kenut, illetve a tárolással van probléma. Én helyi lakosként is mindig azzal szembesültem, hogy le kellett hozni a kajakomat, vízre rakni, visszatolni utána, tehát ezzel egy órás evezéssel, vagy másfél evezéssel elment még plusz egy órám azzal, hogy ide-oda tologattam. Most előre lépett az önkormányzat azzal, hogy több konténert vásároltunk, és a magyar államtól visszakaptunk egy területet, ahol elhelyeztünk 6 darab konténert, tehát most már szerintem, aki akar, az meg tudja oldani ezeket a vízi eszközöknek a tárolását. Szerintem nincs olyan olyan hagyománya, mint mondjuk a Dunán, vagy más folyókon, de ezen vagyunk, hogy minél többen megszeressék ezeket a sportokat.
9: A sportrégiós évben még mi várható? Ugye évvégéig tart, azért december 31-ig a programsorozat.
8: Ezt a három pillért ezt tovább visszük egészen a decemberig. Még novemberre is terveztünk evezést, ehhez vettünk ilyen...
9: Ha nem fagy be a Balaton.
8: Hát novemberben talán még nem fog. De felkészültünk rá, tehát a pályázatból vettünk mondjuk 4 darab vízálló ruhát is, aki éppen annyira elvetemült, mint én is szeretne novemberben még evezni, az akkor is fog tudni. A hidegebb időben a röplabda majd beköltözik a sportcsarnokba.
2: Itt van velünk Markovics Alíz, a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Üdvözlöm!
2: Idén januártól kapta meg Veszprém és a Bakony-Balaton régió Európa sportrégiója 2026 címet. Beszéljen arról, hogy miért indultak el egyáltalán ezen a pályázaton. Mit láttak meg Veszprémben?
10: Az Európa Kulturális Fővárosa program után szerettünk volna egy olyan új közös ügyet találni, amely tovább viszi a régióban kialakult együttműködéseket, és hosszú távon is hatással lehet az itt élők életére. És a sport erre egy kiváló lehetőség, hiszen a mozgás mindenkihez szól, életkortól, lakóhelytől és sportolási előélettől függetlenül. Azt láttuk Veszprémben és a Bakony-Balaton régióban, hogy megvan az a sportos kultúra, a közösségi összefogás, az infrastruktúra, amelyre egy ilyen programot érdemes felépíteni. És nem csak egy címet szerettünk volna elnyerni, hanem azt akartuk, hogy a mozgás még inkább a mindennapok természetes része legyen.
2: Mennyi és milyen jellegű mozgásos programok közül lehet választani? Nyilván azt mondom, hogy csak néhányat említsen, és akár korosztály szerint, mert sokáig tartana a műsor.
10: Így van. Tényleg nagyon-nagyon széles a kínálat. Már az első negyed évben közel 550 program szerepelt a hivatalos naptárban, és ez a túrázástól a gyalogláson át, a kerékpározás, a vízisportok, közösségi sportnapok, egészen az iskolai és inkluzív programokig. Például a box, de még egy sumo Európa bajnokság is a program részeként meg fog valósulni. Úgyhogy szerintem minden korosztály megtalálja azt, az idősebbektől, a legkisebbektől az idősebbig, tényleg mindenki megtalálja azt, amit szeretne, vagy ami érdekes lehet számára.
2: Láttam egy nagyon különleges kisfilmet. Hadd kérdezzek öntől Binbauer Botond paraúszóról.
10: Így van, igen. Az ACES Europe, aki az egész programot koordinálja az Európai Bizottság megbízásából, egy film felhívást rakott ki, és akkor erre a tavalyi évben forgattuk a régiót bemutató sportéletet, és kifejezetten az inkluzió, ami nálunk egy zászlós hajó ebben a programban, az, hogy a kihívással élők is ugyanúgy megtalálják a sportolási lehetőséget, illetve a speciális igényű emberek, és Botondnak a története nagyon-nagyon szépen jelzi azt, hogy bármi lehetséges.
2: És ugye itt nem csak a mozgás a cél, ha a programot nézzük, hanem ez túlmutat, tehát ez egy közösségépítő erővel bíró szerveződés is.
10: Így van, így van. Talán ez a program egyik legfontosabb részbe, hogy a sportban is az a fantasztikus, hogy miközben egészségesebbé tesz bennünket, össze is hozza a közösségeket egymással, az embereket. Egy közös séta, egy futás, kerékpározás, egy sportnap, akár illetve a kis településen élőknek minden az egész éven át tartó mozgáshoz való hozzáférésével erősödik a helyi közösség, úgyhogy azt gondolom, hogy ez igazán csodálatos és nagyon jó közösségi élmény.
2: Augusztus 24-én könnyű ezt mondani, hogy mennyire jó futni, kerékpározni, de jön az ősz, a tél, a rosszabb idő, ilyenkor akár beltéri programokkal készülnek?
10: Így van, tehát a rossz idő beálltával egy kicsit beltérre helyeződik a hangsúly, és különböző táncos programok, az edzőtermek nagyon sok programmal. Nálunk például itt a Code Digitális Élményközpontban immersív jóga, és tehát a különböző olyan tereket is bevonunk a sportéletben, ahol nem szokványos, tehát kulturális intézményeket, úgyhogy sok helyen lehet találkozni, de hát azért pont a túrázás és akár talán még a kerékpározás is a rossz idő, vagy a kevésbé meleg idő esetén is opció lehet.
2: És ugye szeptemberben az Európai Sporthéthez is csatlakoznak majd.
10: Így van, az Európai Sporthét az egy kiemelt eseménye az Európa sport fővárosainak és régióinak, és ez mi is így vagyunk, és nyilván lesz egy nagyobb rendezvény Veszprémben, viszont az a célunk, hogy minden településen, és arra biztatjuk az önkormányzatokat, sportegyesületeket, intézményeket, illetve a program partnereit, hogy kapcsolódjanak be a Biaktív program sorozatba, és hogy a saját közösségeikben szervezzenek mozgásos eseményeket. Így szeptemberben nem egyetlen nagy rendezvényben gondolkodunk, hanem abban, hogy minél több településen, több helyen, minél több, több ember számára legyen lehetőség aktívan bekapcsolódni.
2: Mennyien csatlakoztak eddig, és milyen módja van, hogyan lehet még részt venni?
10: Nagyon-nagyon sok program kapott támogatást, és ők mind-mind toborozzák az embereket. Szeretnék azt, hogy minél inkább megmutathassák a különböző sportágakat, úgyhogy a látogatók, illetve a résztvevők esetleg hosszú távra köteleződjenek el egy-egy sporttevékenység mellett. A kihívások napjával kezdtünk, ott már rögtön 5000 ember vett részt, és hát igazából megszámlálni sem tudom, mert az egyes eseményeken, a vitorlázástól, a gyalogláson át, vagy akár a kardio tanúsvényeken, ahogy sétálnak a látogatók, ezeket az adatokat majd a program végén fogjuk tudni összegezni, de azt nagyon nagy öröm látni, hogy hatalmas az érdeklődés, és nagyon nagy az igény. A kistelepülési programszervezők örömmel számoltak be arról, hogy ők álmukban nem gondolták, hogy erre ekkora igény van.
2: Nagyon jó ezt hallani, és majd a program végeztével is beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm Markovics Aliznak, a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatójának. Köszönöm szépen.
10: Én is köszönöm szépen.
2: Stúdióban vendégeink Bonyhári Szilvia, a Veszprém Balaton 2026 Európa Sportrégió vezető projektmenedzsere. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
2: Egyben európai sportnagykövet, és Navratil Sándor kerekesszékes paralimpikon. Üdvözlöm!
12: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Ugye az inkluzió, vagyis az esélyegyenlőség az egyik fő profilja a programnak. Hogyan mutatkozik ez meg pontosan?
11: Az inkluziót mi tágan értelmezzük, nem feltétlenül csak az egészségügyi problémával és a fogyatékossággal élők számára szerettünk volna mindennapi mozgásos, szabadidős mozgásos program lehetőségeket kínálni, hanem esélyegyenlőségnek tekintjük azt is például, hogy a kis településeken élők is hozzáférhessenek mozgás lehetőségekhez, ne legyen gátja egy kis települési lét annak, hogy valaki mozoghasson. Így indítottuk el például számukra a Vitálpont nevű programot, amiben kis települések pályázhattak ülésbeltéri mozgás lehetőségeik fejlesztésére. Vagy például a munkáltatók számára is hirdettünk több olyan programot, vagy egyáltalán ilyen motivációs, kommunikációs üzeneteket, amiben azt fogalmaztuk meg, hogy a munkáltatók is vállaljanak felelősséget a dolgozóikért, biztosítsák azt számukra, hogy akár munkaidőben is végezhessenek egy 20-30 perces testmozgást, és erre is kínáltunk alternatívákat. Szóval én azt gondolom, hogy tágan értelmeztük az inklúziót, és ami pedig egy nagyon hangsúlyos eleme az egész pályázatunknak az, hogy elindítottunk egy inkluzív sportoktatói képzést, amit már középfokú edzői képesítéssel rendelkező oktatók, edzők végezhettek el. Ehhez társítottunk egy olyan pályázati lehetőséget, amelynek keretén belül ők pályázhattak az edzések helyszíneinek befogadó környezetté válásához, azaz infokommunikációs és fizikai akadálymentesítésre, valamint speciális eszközök beszerzésére. És ezen felül a csomag harmadik része pedig azok az érzékenyítő foglalkozások, amiket szintén ezeknek az edzőknek tartunk, hogy a gyakorlatban is legyen minél több rálátásuk, hogyan kell a speciális igény emberekkel foglalkozni.
2: És ugye tegyük hozzá, hogy önök mind a ketten sportolók, tehát ön ugye triatlonozott, Sándor pedig a téli paralimpián műlesiklásban.
12: Igen, nekem 96-ban volt egy nyári paralimpiai szereplésem kerekesszékes teniszben, és utána 2002-ben és 2006-ban pedig a téli paralimpián, igen, alpesi síszámokban.
2: Megkérdezem, hogy mi történt önnel pontosan, nyilván nem muszáj válaszolni.
12: Nekem egy autóbalesetem volt 39 évvel ezelőtt, és egy olyan gerincsérülést szenvedtem, aminek következtében én deréktól lefelé levénultam, és Innen kezdődött a kerekesszékes pályafutásom.
2: Mi motiválta önt? Mert általában ez annyira traumatizálja az embert, hogy nem biztos, hogy paralimpián kettő is találkozunk a nevével.
12: Hát ugye egy picit ketté választom, tehát először ugye meg kellett találni az embernek újra a helyét a hétköznapi életben, és párhuzamosan nekem elindult a sport lehetősége egy ausztriai rehabilitáció kapcsán, és a kettő az nagyon szépen fonódott össze, sőt, inkább azt mondom, hogy nekem a sport rengeteget segített abba, hogy újra az integrációba segített, hogy újra megtaláljam a helyem a hétköznapi életben, és hát nyilvánvalóan, főleg a sérülés elején újra kellett építeni magam fizikálisan is, és ennek van ugye erőnléti, mozgáskoordinációs része, és ebben a sport rendkívül jól működött.
2: És ön ugye Szilviával segíti a projektet, pontosan hogyan?
12: Arra szólt a felkérés, amikor elindult ez az ötlet még a pályázat kiírása előtt, hogy a sérültek számára is szeretnének olyan lehetőségeket teremteni, ami hát a korábbi években nem volt megtalálható Veszprém és környékén, és én abban tudtam segíteni, azt gondolom talán ezt a munkát, hogy az én saját tapasztalataim az elmúlt évtizedekben, ahogy én ezt az egészet meg tudtam oldani, vagy meg kellett oldanom, láttam a hiányosságokat, láttam, hogy mire lenne szükség, hogyan lehetne megoldani, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyakorlati megoldásokat tudtam segíteni. Tehát nem csak ötletelés volt, hanem én ugye el tudtam mondani a konkrét gyakorlati igényeket, hogy mi az, amire fókuszálni kellene, hogyan kellene egy átalakítást, egy akadálymentesítést megcsinálni, milyen helyszíneken, hogyan is néz ez ki, mit tudnak a sérültek, mit lehet várni a sérültektől, mire van igényük a sérülteknek, stb.
2: Szilvia, ugye nem csak ebben a projektben vesz részt, hanem idén elnyerte, nem is olyan régen, júliusban az Európai Sportnagykövet címet, ehhez gratulálunk. Meséljen erről, hogy hogyan sikerült, és milyen feladatokkal jár.
11: Köszönöm szépen. Az a szervezet, akit Aliz is említett, az ACC Europe írta ki ugye a sportrégiós pályázatot, és ők írták ki ezt az Európai Sportnagykövet hálózatos pályázati felhívást is. Igazából ennek az a lényege, hogy azok az országok, ahol már viselik vagy viselték az Európa sportrégiója, Európa sportvárosa, sportfővárosa, sportszigete, közössége címeket, mert hogy ezekre mind lehet pályázni, ez a tudásanyag, ami ott felhalmozódik, ez ne vesszen el. És azok a jó gyakorlatok, modellértékű programok egymás között, egymás számára is váljanak ismerté, és így az országok tudnak ebből profitálni. 10 ilyen sportnagykövet van szerte Európában, és én azt a megtiszteltetést kaptam, hogy szeptemberben Barcelonában számolhatok be a mi eredményeinkről, azokról a modellértékű programokról, amikkel én pályáztam, és ennek egyike például ez az inkluziós programcsomag, ez a hármasság, amiről az előbb beszéltem, de ugyanígy ez a vitálpont, a kis települések bevonása, és én még a harmadik témaként a nőket jelöltem meg, hiszen a női életszakasznak is rendszeresen vannak kihívásai, amire a sport is nagyon jó válaszokat tud adni.
2: Sándor, itt ül kerekesszékben, és annyira határozottan mesél arról, hogy mi történt, megtörtént, sportoltam, elindultam, itt vagyok. Ez olyan fantasztikus. Más ember pedig a kanapéból nem áll fel, vagy leesik a távirányító, inkább nézi azt, ami megy a tévében. Miért nem mozognak az emberek? Vagy mit tud üzenni, aki egy ilyen dolgon átment, és ekkora erővel bír?
12: Hát én azt tapasztaltam, hogy az előbb is említettem, hogy furcsa mód ebbe az állapotváltozásban nekem a sport volt az egyik legnagyobb kapaszkodó erőm, az volt a legnagyobb segítő lehetőség. És én azt gondolom, hogy nyilván a sérültek többsége sem ezt az utat járja, amit én végigjártam. Sajnos mi ezt próbáljuk segíteni, támogatni, információt nyújtani, próbáljuk bevonni a sérülteket. Én azt mondanám az épek társadalmában is, hogy azért kellene valami fajta mozgásformát megtalálni, mert ez túl azon, hogy egy fizikai erőnlétet segítő tevékenység, túl azon, hogy egészséges, ugye a sporttal mindig ez erre, vagy úgy, mert ez egy egészséges dolog, hogyha valaki sportol. de olyan közösségekre lehet találni, olyan sportbarátokra lehet találni, olyan örömforrásra lehet találni, kikapcsol. Én nem tudom, tehát van ez a mondás, hogy minélkül nem lehet élni, vagy lehet élni, de nem érdemes. Én érdemes ezt a sportra szoktam kihegyezni.
2: Szilvia azt nyilatkozta, nem tudom már pontosan hol, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy egészségmegőrző szerepe van a mozgásnak. Ugye itt a probléma az aktivitás fenntartásának az elősegítése. Akár ezek a programok segíthetnek ebben, vagy ha látnak példákat maguk előtt az emberek?
11: Így van, abszolút, és mindig azt mondom, hogy mindig az első lépést nehéz megtenni, mert ugye nekünk az a célunk, hogy ezt az örömmel végzett mozgás legyen a mindennapok része, de az emberek a kifogások mögé bújnak, és nagyon nehéz kimozdítani, és valahol érthető, mert amikor munka után valaki hazamegy, és akkor még bevásárolni is kell, meg még vacsorát is kell csinálni, meg tanulni a gyerekkel, szóval, hogy tényleg rengeteg minden dolog van, de azt gondolom, hogy ezek tényleg olyan tényezők, ami mögé el lehet bújni. És azt kell láttatnunk nekünk, és az a feladatunk, hogy ha megtalálja azt a mozgásformát, ami tényleg testhez álló, akkor nem lesz kifogás, mert ha az valós örömet okoz, és azt ő átéli, akkor tovább tud lendülni. Mi azt szeretnénk, és itt például az Európai Sporthét kapcsán is az a nagy feladatunk, és az egész évadban szeretnénk megmutatni, hogy rengeteg mozgásforma van, és nem a teljesítmény számít, meg nem a versenyzés, és senkinek nem kell maratont futni, hanem egy olyan mozgásformát találjon, amit valóban ő, ami valóban feltölti, kiszakítja a hétköznapokból, és van ilyen, és teljesen mindegy, milyen életkorban van, teljesen milyen állapotban van, és mindegy az is, hogy kis településen éle, vagy egy megyeszékhelyen, tehát mi a pályázati rendszerünkkel is ezt próbáltuk segíteni, hogy ezek a kifogások ne legyenek validak, hanem tényleg tudjunk alternatívákat kínálni, és jó példákat. Ez egy lassú folyamat, tehát ez nem fog így menni csettintésre. Úgyhogy ezt fel kell építeni, ennek a kommunikációját, a motivációs rendszerét, ezzel tisztában vagyunk, de valahol el kell kezdeni.
2: Szeptemberben, egy hét múlva a Barcelona, igen, ha jól tudom, sportnagykövetként?
11: Igen.
2: Mi
11: igen
2: lesz ott pontosan?
11: Bemutatkozunk egymásnak, ugye 10 ország képviselői, de ebből a 10 országból is csak 3 ország tudja képviselni magát. Én szeretném elmesélni azokat a programokat, amiket mi modellértékűnek szánunk. Ez ugye az inkluzió, a kistelepülési támogatás, ez a Vitálpont programunk. Ezeket mindenképpen szeretném bemutatni, és én is szeretnék nem csak vinni, hanem hozni is ötleteket, mert azt látjuk, hogy minden ország küzd valamilyen problémával. Valahol a nők helyzete sarkított és sajátos, valahol a migráció olyan erős, valahol a hajléktalanság olyan erős, hogy a sportnyelvén próbálnak szociális problémákra, társadalmi problémákra válaszolni, és én ezekből próbálok meríteni és hazahozni, hogy mi hogyan tudjuk elindítani azt a bizonyos első lépést.
2: A jó tudom, készült egy kisfilm Sándor önnel, ugye, amit nemrég prezentálni fognak majd Európában. Ez azért egy nagyon komoly feladat és munka. Mit lehet tudni erről az alkotásról?
12: Ez Bottondról készült, nem a kisfilm.
2: Egy kerékpáros filmről van szó.
12: Én kerékpározom, de...
2: Múlt héten készítettek egy ilyen jellegű...
11: Igen, nekem videót. Ugye itt a sportrégiós, sportnagykövetes feladatomban én felvállaltam azt,
2: csak
11: hogy...
2: Az igen. Gondolkodtam, hogy ezt akkor álmodtam, és nem is
11: látom. Nem,
2: aha,
11: nem, okay. De ez még ugye...
2: Hát ez nagyon friss.
11: Ez nagyon friss, ez még vágóasztalon van.
2: Így igaz.
11: És én itt a nagyköveti szerepemben próbálom kisfilmekkel, videókkal és mindenféle módon megragadni azt, hogy hogyan tudjuk ábrázolni, hogy akár a sérüléssel élőkkel is teljes értékű lehet egy kerékpártúra. Ez a kisfilm ezt fogja majd prezentálni. Ez ugye az én nagyköveti oldalamról lesz majd elérhető, és szintén ott van egy Portrék nevű sorozatom, amiben Sándor szintén beszélni fog, ezek pedig ilyen személyes hitvallások, szintén a mozgás, mint örömforrás témakörben. Úgyhogy ez inkább egy ilyen promófilm, és ezt próbálja
1: Köszönöm szépen. Nem is kérdezek többet, pláne olyanról, amiről nem is beszélhetnek, vagy még meg sem valósult. Helyette megköszönöm nagyon szépen, hogy itt voltak Bonyhádi Szilvia, Veszprém Balaton 2026 Európa Sportrégió vezető projektmenedzsere és európai sportnagykövet, és Navratil Sándor kerekesszékes paralimpikonnak. Köszönjük szépen a beszélgetést.
11: Köszönjük szépen.
1: És kedves hallgatóink, ez volt a Napközben, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztők López Brigitta és Dián Gergő, a gyártásvezető Vancsok György, a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi adásunkban az iskola kezdés anyagi vonzatairól is beszélünk majd, hiszen annak hiánya akár komoly lelki terhet is róhat a szülőre. Adásunk után pedig a Vendég a háznál című műsorunk következik, amelyben három generációhoz tartozó édesanyával hallhatnak beszélgetést családképről és az anyaság szerepéről. Érdemes lesz tehát továbbra is velünk tartani. Én további kellemes délutánt kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: A vendég a háznál mai adásában három különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetek, apaként. Egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy vajon hányféle meglepetést okoznak egy apa gondolkodása számára az anyai szempontok. Másrészt arra is, hogy milyen alapvető különbségek látszódnak egy 60-as, egy 70-es és egy 80-as években született anya alaptapasztalatai és működésmódja között. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Mai műsorunk témája a családkép. Vajon milyen családképet hoznak magukkal az anyák, és mi az, ami ma is meghatározza a gondolkodásukat? Vajon mi mindenből táplálkozik a majdani családunkról alkotott képünk? Melyik forrásnak mi az előnye, mi a nehézsége? Hányféle forrásból kiindulva alkotjuk meg a saját családképünket? És aztán mi az, ami ugyanúgy megy tovább a mi családunkban is, és mi az, amin változtatunk? És egyáltalán az anyaság vajon szerep, vagy maga az élet?

0: Ha azt mondom, hogy család, mi az első, meg második, meg harmadik? Mi az, ami legfontosabbként eszetekbe jut?
1: Hát nekem mi négyen először.
0: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanyja.
1: És aztán utána rögtön másfel egyszer, vagy nem tudod, hogy rögtön a származási családom, szüleim, testvéreim, utána közel pedig a férjemnek a testvérei és szülei. Az unokatestvérek, akikkel találkoznak, szóval hogy nekem így ez a család.
2: Igen, ilyen koncentrikus körök jutnak eszembe, mint a hagyma héjtevődnek egymásra.
0: Pácor Solya, 70-es években született, négy gyermekes édesanyja.
2: Elsőként a mi hatfős családunkra gondolok. Nem is biztos, hogy koncentrikus körök, hanem ez egy ilyen komoly halmazelméleti rendszer, ahogy abban belegondolok, mert hogy igen, aztán gondolok arra a családra, amelyikből én származom. De gondolok a mi hatosunkra kibővülve a testvérekkel, nagyszülőkkel, és akkor van egy ilyen olvasata. Viszont arra is gondolok, hogy a nagy gyerekeim mellett megjelenő párjelöltek hogyan kapcsolódnak ehhez, és akkor úgy is tudom értelmezni a családot.
3: Igen, nálunk is ez már ennyire bonyolultabb, tehát nem csak a mi négyesünk, hanem már az ő férjeik, feleségeik felé is úgy nyitottabban.
0: Virág Dóra, 60-as években született, két gyermekes édesanyja.
3: Amikor már közös vacsora, ebéd van, akkor minimum a hat fő, tehát föl sem merül, hogy csak négy, és van egy még nagyobb halmaz, testvéreink családjaival való együttlétek sokasága, ami hál' Istennek elég gyakori a mai napig.
2: A család szó az egy együttmozduló egység, és akkor ezt bármelyikre rá tudom húzni, amiről az imént szó.
0: De az együttmozdulás az fontos?
2: Nem fizikailag. Valamiben összekötődve együttmozdulni. Van valamiféle rendező elf köztünk, ami egységbe kovácsol.
0: A mi nagy családunkban az egyik nagynéninek szokásos mondása, hogy amikor belép egy új családtag a családba, beházasodik valaki, ez most a nagy családot jelenti, akkor el szokta neki mondani, hogy mostantól fogva egészen biztos lehet abban, hogy van 30-35-40 ember, aki minden körülmények között kiáll érte.
1: Ó, de
0: valahogy ez az együttmozdulásnak is egy szegmense talán.
2: Én őrzök egy emléket magamról, a férjem családjában egy ilyen, az ő nagypapája volt az, aki nagyon szerette, hogy a család körülötte összegyűlik, vagy egyáltalán összegyűlik, és akkor volt egy ilyen befogadó koccintás, amikor már én az ő felesége lettem. Semmi különleges esemény, nem erre volt rászervezve az esemény, csak éppen megérkeztünk, és akkor az volt, hogy na akkor te is a családtagja vagy, és akkor erre koccintottunk. És volt egy hasonló, amikor megszületett az első gyermekünk, ugyanebben a körben, a férjemnek a nagynénje volt, aki a karjára vett, és körbe vitt a házban, hogy akkor ez a megérkeztél, akkor te itt is otthon légy.

0: Mit gondoltatok arról, hogy hogy fog kinézni a ti családotok, ha majd saját családotok lesz? Gondolkodtatok-e ezen?
1: Társadalmi elvárásoknak megfelelően, meg a környezetemben látott mintáknak megfelelően nem is tudtam elképzelni mást. Lesz egy férjem, lesznek gyerekeim, így fogok élni. Boldogságban, amíg a halál el nem választ.
0: A mesékből jött ez a minta, otthonról jött, a társadalmi elvárás volt ez.
1: Is.
0: De egyértelmű volt ez a kép.
1: Egyértelmű.
0: Boldogan élnek, míg meg nem
1: halnak. Ez természetes.
2: Ez furi, mert ez nekem is sokára esett le, hogy ez lehetne nem így is. Már családom volt, amikor találkoztam olyanokkal, akik számára ez nem ilyen egyértelmű. Olyan környezetből jövök, olyan kiegyensúlyozott családból, ahol én nem tudtam mást elképzelni, mint hogy a szülőpár együttműködik, szereti egymást, tiszteli egymást. A családban egyértelműen együtt vannak. És ezért nagyon sokára tudatosítottam, hogy hűha, hát ez akár nem, lehet, hogy nem így is alakulhatott volna.
0: És ez a tudatosítás, ez inkább megrémített, vagy elhesegetted, vagy mit kezdtél ezzel?
2: Azt hiszem, először is hálát adtam, hogy amiben vagyok, az olyan, mint amit én gondoltam. Meg nem rémített, de hálával töltött el. De egyfajta megértéssel, különösen mióta dolgozom édesanyákkal, töltött el sok minden iránt, ami segít kilépni az én világomból, mert ahhoz, hogy tudjak más emberekkel dolgozni, ahhoz alapvető, hogy én ne csak abban tudjak gondolkozni, ami az én valóságom.
3: Nekem nem annyira volt a fejemben ilyen elképzelés, hogy majd nekem milyen lesz, amikor majd felnőtt leszek. Nem volt előttem gyerekszám, vagy így, tehát nem jelent meg egy kép, hogy én ott vagyok, és nevelgetem a gyerekemet a férjem mellett a szép házunkban, szóval ilyenek így nem voltak egyáltalán. Inkább azt hiszem, hogy egy félelem volt bennem így kamaszként, felnövő fiatalként, hogy így mi van, ha nekem ez nem sikerül? Mi van, ha nekem nem sikerül párt találnom? És nagyjából eddig jutottam akkor még, tehát azon nem kezdtem elgondolkodni, hogy mi van, ha nem lesznek gyerekeim. Ilyen nyomásként, elvárásként éltem meg, hogy amit magam körül látok, hogy mindenkinek férje, felesége van, és 3-4-5 gyereke, hogy ez így szokás, de el sem gondolkoztam azon, hogy ez lehet-e másképp, kell-e másképp van-e, aki, tehát nem láttam olyat, aki másképp csinálja, és ezért ez inkább nekem egy ilyen túl nagy kihívás volt, hogy hú, ezt vajon én megugrom-e? Azzal együtt, hogy egyébként már 20 éves voltam, amikor egyértelmű volt számomra, hogy megtaláltam a páromat, szóval, hogy nem kellett sokat várnom, de mégis emlékszem erre az érzésre, annál is fiatalabb koromból, hogy ez egy ilyen félelmetes, hogy vajon majd mit fognak szólni hozzá, hogy nekem még mindig nincsen párom. Amikor már alakult a párkapcsolatunk, és beszélgettünk, akkor ott beszélgettünk arról, hogy ki hogy képzeli el, de nagyon szabadon, nem leszögezve, hogy én ennyit szeretnék, vagy annyit mindenképp, vagy nem tudom, szóval, hogy itt se voltak ilyen határozott tervek, elmélázások, gondolkozások.

0: voltak-e mondataitok, vagy elképzelésetek, hogy milyen család szeretnénk mi lenni, amikor már egyértelmű volt, hogy ti család lesztek?
1: Az jut eszembe, hogy mondtad, Dóri, ezt a nyitott ajtókat, hogy oda bárki jöhet meg, hogy egy ilyen nagy forgatag, ez nekem mindig annyira szimpatikus volt, akár ismertem ilyet, akár regényekbe olvastam ilyet, és én szerettem volna ilyen lenni, és azt hiszem a férjem családja, az ő szülei nagyon ilyenek, és rájöttem, hogy én nem tudok ilyen lenni. Hogy egyszerűen én nem bírom ezt a forgatagot, és hogy én nem vagyok ez a vendéglátó típus. Viszont a késői ilyen felismerésem volt, hogy nem tudom megcsinálni.
2: A nyitottság, a befogadás, a vendéglátás az nálam is központi szempont volt. Az otthonunk kialakításában is, hogy ott legyen olyan tér, ami több ember tud befogadni. Azt megfogalmaztuk, hogy olyanok szeretnénk lenni, akik sokat beszélgetnek egymással, és sokat beszélgetnek a gyerekeikkel. Sokat beszélgetnek az érzéseikről, tehát hogy a beszélgetés az nem az ügyintézés meg a szervezés csak, az a fajta visszajelzés, hogy hogy vagyok, a figyelem a másik iránt, és akkor ez egy kicsit azt is magával hozza, hogy mennyi időt töltünk együtt, ha lehet sokat. És akkor ez például formálta úgy alakítottuk az életünket, hogy én nem térek vissza a klinikai munkába, és aztán mivel ez ugye kihúzódott az életkoruk miatt hosszú időre, akkor ez például azt, hogy én aktív orvosi munkát folytassak, ez eldöntötte, hogy mert úgy döntöttünk, és ebben volt döntés köztünk, hogy az fontos, hogy én mennyi időt töltök otthon a gyerekekkel. Ezt nem döntöttük el előre, alakult.
0: Menet közben kiderült, hogy ez lesz a nektek
2: való. Hát ez
0: való,
2: menet közben, ez hogy ez mi így fogunk tudni jól működni, igen.
1: Hogy milyen légkört szeretnénk a családunkban. Ebben van egy ilyen nagyon erős érzésem, amit így megfogalmaztunk, még mikor nem házasként, de párként már megéltük valahogy azt az ilyen felszabadító, megengedő, elfogadó légkört egymás között, és azt így éreztem, hogy igen, én azt szeretném, ha a gyerekeim egy ilyenbe nőnének föl, amiben szabad olyannak lenni, amilyen vagy, akkor is, ha béna voltál, akkor is, ha elrontottad, akkor is, ha sírsz, akkor is, ha bármi van úgy, ahogy te vagy, hogy lehess az, aki vagy, valahogy, hogy így ilyen légkört szeretnék a családomba, ez így nagyon fontos volt nekem is, meg a férjemnek is. Működget azért, működget.
3: Az a féle tudatosság, hogy mi ezt hogy csináljuk és hogy legyen, ez nem nagyon fogalmazódott meg. Nem is voltak nagyon lehetőségeink, vagy mi nem találtunk ehhez utat. Próbáltuk összeszedegetni azokat, amik láttuk, hogy jól működnek, de azt a féle felszabadultságot és örömteli dolgot, amit Eszter említettél, ez konkrétan az első karácsonyi odaégett, aszaltszilvás, bujkahúsos élményhez kötöm, hogy is nem lett semmi baj, nagyot nevettünk az egészen, és alig találtunk nyitva levő éttermet 24-én este, de annyira jól sikerült, és akkorákat kacagtunk ezen. Úgy éreztem azt, hogy hú de jó ebben a családban, hogy ezt így kell akkor, hogy van megbocsátás, lehet hibázni, nem történnek katasztrófák, tehát hogy én így szeretném.
2: Jönnek olyan pontok, ahol tudunk valamiről dönteni, és valamiről megfogalmazni, hogy mi hogy szeretnénk, de nem előre az egészről, meg sok mindenről, hát azt se tudjuk, hogy mi minden vár ránk, meg mi fog velünk történni. Az egyikünk azt a szokást hozta, hogy akkor a szűk család, másikunk azt a szokást hozta, hogy akkor a nagy család, sőt, több helyszínen nagy család. Kipróbáltuk ezt is, azt is, és akkor utána megfogalmaztuk, hogy akkor ennek alapján mi a mi megoldásunk. De hát ez millió dologban az idővel így megtörténik.

0: Ti milyen mintát éltek a gyerekeitek elé? Szerintetek tudnak-e olyan szempontokat magukkal vinni, amelyek segítik őket abban, hogy elképzeljék a saját családjukat?
1: Mi ezt a szabadságot, vagy ezt az önmagunk elfogadását, ezt így nagyon próbáljuk mondani az iskolai jegyekkel kapcsolatban is, de akár kapcsolati szituációkban is, szóval az élet minden területén érzéseire kérdezünk rá, és próbáljuk arra érzékenyíteni őt, hogy figyelje saját magát, és adjon időt saját magának, tehát hogy rendben van nem tudni valamit, vagy rendben van meghozni egy döntés, és aztán belátni, hogy nem az volt a jó döntés. Szóval, hogy inkább ilyen irányelveket. Szerintem ezek ilyen nagyon szép alapok tudnak lenni, de hogy közben, ahogy én is saját magamhoz viszonyulok, amennyiben nem ilyen vagyok, mint amit mondok neki. Ez hat talán a legjobban, ahogy én ezt magammal csinálom, na, és ebbe már egyáltalán nem vagyok olyan jó, mint annak a mondása, hogy ezt így szeretném, hogy csináld, én ezt javaslom neked, de saját magammal ezt nem tudom ilyen jól megcsinálni.
0: Hát elnézőbb vagy a gyerekeiddel szemben, mint saját magaddal szemben.
1: Igen.
2: Hát abban, hogy mit visznek tovább a gyerekeink, ebben két szempont van. Egyrészt van az én szándékom, hogy mi az, amit ha most a családunkra nézek, akkor olyan központinak vagy alapnak tekintek, hogy azt gondolom fontos továbbvinni. És ezek az, hogy van egy otthonunk, jelképes tűzhely, ahol jól érezzük magunkat, az lehetek, aki vagyok. Ez a valaki feltétlen szeretetre talál. És ez megnyilvánul mondjuk abban, hogy mindig figyelek a másikra. Tehát, hogyha egy kis tányérnyi paprikás krumplink van, és mindenki szeretne enni belőle, akkor annyi részre osztjuk, ahányan szeretnénk enni belőle, és akkor majd kiegészítjük mással. Van egy érdekes szempont, hogy ugye nekem vannak akkor a gyerekeim, akik kezdik a saját életüket kialakítani, párt keresni, és ezzel a saját környezetüket formálni. És ezt a figyelünk a másikra, időt szánunk a másikra, sokat beszélgetünk egymással, teszünk erőfeszítést a másikért, vagy a kapcsolatunkért. Ezeket, mint szívesen továbbadott és örömmel továbbvitt szempontokat, ezeket észreveszem.
3: Én már arra tekinthetek rá, hogy ők ezt hogy élik meg, mit vittek tovább, vagy mi az, ami beépült. Mondatokat hallok, ami mint szokás vagy hagyomány az továbbvivődött. Mi nem fektettünk le ilyen nagy családi, szövetséges, mindenféle megegyezés, de valahogy annak a fontossága, hogy egymásnak bármikor vagyunk és bármikor, bármilyen helyzetben ott tudunk lenni, az még ilyen helyzetben is működik, is van. Az a legelső bármilyen más családi helyzetben lévő gyerekeimnek is, hogy jövök és segítek, mit tehetek, vagy itt vagyok. Az a féle kötelék, amiről Ors is beszélt, tehát ez a szeretet kötelék, egymásra figyelés, ez nagyon fontos, és rettenetesen igénylik a beszélgetéseket.
2: De azt is látom például ezeken a önálló életet kezdő gyerekeimben, hogy keresik a maguk útját, és ezért például nyitottak más mintára, amivel találkoznak. Nem valami merev rendszert visznek tovább, hanem azt a nyitottságot, hogy na hát akkor a sajátunkat kialakítjuk.
3: Anyaként nagyon jó azt látni, hogy egymás baráti társaságaikkal tudnak együtt időt tölteni, és fontosak egymásnak. Ez egy olyan álomszerű, örömteli dolog, hogy egymás jó barátai is, egymás feleségei, férjeik is. És ez így nagyon jól tud működni családi szinten, a mi családi szintünkön.
2: Jó, hogy mondtad. Azt észrevenni, amikor már tőlünk függetlenül keresi a társaságát két gyerekem egymással. És ez nem azért, mert muszáj ugyanabban családi a házban program. Aludni, hanem azért, mert neki igénye van arra, hogy régen látta, vagy egy utazásra készül, és akkor előtte az nagyon fontos szempont, hogy töltsön egy délelőttöt még a testvérével. Az hozzátartozik az élethez. Ezek jó dolgok.

0: hogyha ránéztek a gyerekeitekre, milyen kapcsolatban vannak ők a társadalommal? Hogyan válnak be a saját munkahelyükön, közösségeikben, saját családjukban, iskolában, óvodában? Inkább elégedettség van bennetek, vagy inkább kérdések, vagy gondolatok fogalmazódnak meg?
1: Azt hiszem, ez az első olyan mai kérdésed, amire maximálisan az a válasz, hogy attól függ.
0: Pácor Solya. 70-es években született, 4 gyermekes édesanya.
1: Mindig van olyan, és mindegyik gyerekkel van olyan, amit jó érzéssel nézek. Mindig van olyan, amit aggodalommal nézek, hogy lesz ez később, vagy más helyzetben, vagy még mi lehet, mikor már ez is aggodalommal tölt el. Van olyan, amiről azt a véleményt mondom, hogy ez nem oké. Mindegyikben van következő elágazás, hogy szólok, nem szólok, és ha szólok, akkor hogy szólok. És ez mind-mind egyéni mérlegelést igényel. A másik szempontrendszer, amit szeretnék behozni, az

0: és ez a folyamat nem úgy zajlik, én hármasban mennék, ő meg ötösben rongyol, és én Suzuki-ban ülök, ő meg Maseratiban.
1: Vagy fordítva.
0: Vagy fordítva. A reflektív figyelem az fontos, és ez már nem megy ösztönből, azt gondolom.
2: Én ilyen nosztalgikusan tekintek ezekre az időkre, mert azért a 30 és 28 évesnek már más jellegű feladatai, problémái vannak.
1: Virág Dóra, 60-as években született, két gyermekes édesanyja.
2: Az idő előre haladtával is az ember ugye úgy helyén tudja kezelni a dolgokat, tehát mi is a fontos, mi is valójában a fontos. És ha azok jól mennek, akkor azok az apróságok, amik bosszúságot okozhatnak, vagy feladatot adhatnak, akkor azokkal nincs gond. Én is abszolút elégedettséget és örömteli rátekintést látok erre a nagy gyerekeimnél.
0: Nekem a legnagyobb és a legkisebb gyerekem nem ugyanaz a generáció, ebből bizony adódnak különbözőségek, és akkor van egy csomó olyan dolog, amin meg úgy kell elgondolkoznom teljesen értetlenül állva egy probléma előtt, amiről azt gondoltam, hogy hát engem már meglepetés nem érhet, hát de. De hogy érik az ember anyaként abszolút. Időben is, tapasztalatában is, és a gyerekei korával is, az egészen biztos.
3: Bennem elégedettség van.
1: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanyja.
3: Egyelőre, ugye van egy óvisom, meg egy felsős nagylányom. Nagyon jók ezek a pillanatok, amiket én meg tudok ragadni, hogy fú, de büszke vagyok. Például az ovinál emlékszem, hogy nagyon féltem, hogy mi van, ha az én lányom olyan lesz, akit így le lehet söpörni így a frontról, és így nem áll ki magáért, és kis nyuszika lesz a sarokban. Inkább ilyen kis fővezér lett, ilyen jó értelemben, és például akkor emlékszem, hogy nagyon büszke voltam. Hogy ki tud állni magáért, és el tudja mondani, amit szeretne, vagy amit nem szeretne, ezt is nagyon fontosnak tartottam. Vannak ilyen keresési élményeim is, ahogy ugye óvodát keresünk, iskolát keresünk, akkor így aktivizálódnak ezek, hogy mi is nekünk, mint család a fontos, vagy mi is ennek a gyereknek, ami a fontos, itt is azt érzem, hogy valahogy ez valóságá is tud válni, és ők is beilleszkednek abba a közösségbe, amiben vannak. Ezeken a mérföldköveken is felmerülnek kérdések, és akkor így dönteni kell, vagy időnként felmerülnek konfliktus helyzetek, akár gyerekek között, akár tanítóninivel, és akkor azok mindig ilyen izgalmas pontok. Itt mit tanítsunk, vagy hogy álljunk hozzá, és akár szülőként is, hogy hogyan érdemes jól jelen lenni, nem azonnal ugrani, nem azonnal, nem mindenképpen megvédeni. Vannak ilyen izgalmas helyzetekről, hogy bennem alapvetően így az öröm, meg így az elégedettség most így dominál.

Arról beszélgettünk három különböző generációhoz tartozó, egy 60-as, egy 70-es és egy 80-as években született anyával, hogy miből táplálkozik a majdani családunkról alkotott képünk, és hogy a magunkkal hozott minták hogyan hatnak a saját családunk felépítésére. Mi az, amit örömmel viszünk tovább, és mely pontokon érezzük fontosnak, hogy változtassunk. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Keressék adásainkat a mediaclip.hu oldalon is.

Kedves hallgatóink, ma délben a Széki Református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A falu ősrégi, mint ahogy az itt élő emberek táncai, dalai, viselete. 1291-ből már szabad királyi városként olvashatjuk nevét a pergament megsárgult lapján. A dombok oldalán és a völgyekben három irányba hosszan elnyúló település közepén áll a református templom, mely néhány éve ismét régi fényében pompázik. Építését valamikor az első tatárjárás után kezdték meg, háromhajós, méltóság teljes gótikus templomként, ciszterci jelleggel. A 15. század második felében tornyot építettek hozzá, és széles, csúcséves ablakokat vágtak. De nem csak a nap melengető sugarai találtak utat maguknak, hanem 1717. augusztus 24-én, Szent Bertalan napján a tatárok rabló fosztogató csapatainak nyilai is. A 700 fős lakosságból alig 100-an maradtak. Azóta széken fogadalmi napot tartanak Bertalankor, háromszori istentisztelettel, böjttel és az emlékezet fenntartásáért a memoriálé felolvasásával. Erre a napra a világ más tájaira sodródott székiek is hazatérnek. Értük, nekik szól ma a Széki Református templom tornyából az 1653-ban öntött harang, az utolsó tatárjárás egyetlen túlélője. Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink először röviden. Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe, a pilóta sikeresen katapultált.
2: A polgári értékek iránt elkötelezetteket szólítja meg a polgári demokraták elnevezésű kezdeményezés.
1: Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés.
2: Az ország nagy részén süt a nap, kisebb eső zápor csak északon és a Kisalföldön alakulhat ki.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Lezuhant egy Gripen Szolnok közelében, a pilóta életben van, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus délelőtt elindult a helyszínre, részletes tájékoztatást későbbre ígért.
3: Mi nem kendőzünk el semmit, még akkor sem, hogyha rossz hír. Egy Gripen harci gépünk sajnos lezuhant, a pilóta katapultált, jelenlegi állás szerint a mentőben van, életben van. Személyi sérülés nem történt, hiszen úgy tűnik a pilóta megtett mindent annak érdekében, hogy a honvédségi területen érjen földet a lezuhant gép. A kivizsgálás folyamatban van.
2: Az országos mentőszolgálat nem sokkal délelőtt közölte, hogy a lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállítják kórházba.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Független informatikus csapat építi fel a Közhang elnevezésű társadalmi konzultációs platformot. Erről a Tiszapárt alelnöke beszélt ma reggel a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Radnai Márk szerint az oldal a döntéshozatali folyamatokat segítheti, Zilai Zsuzsanna összeállítása.
5: Azért sikerült a választás megnyerés és a rendszerváltás, mert az emberek cselekvőképessége felerősödött. Ez egy új helyzet Magyarországon. És ezt a cselekvőképességet be kell tudni csatornázni a döntéshozatalba, vagy a döntés előkészítésbe.
6: Így fogalmazott a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Radnai Márk a Közhang elnevezésű új online felület kapcsán kiemelte, egy interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platform lesz, amelyhez szerinte először egy stabil infrastruktúrát kell létrehozni. Radnai Márk szerint állami keretek között közpénzből akár másfél-két év kellett volna ahhoz, hogy elkészüljön az oldal. Ehelyett inkább egy független informatikus csapatot bízott meg a fejlesztéssel. A kormánybiztos kitért arra is, hogy az interaktív weboldal abban is segít, hogy a válaszadó jobban megértse az adott témát. Az első a közmédia megújulása lesz.
5: Megismerik mások véleményét, és kialakítják a sajátjukat. Ennek a felhasználása tulajdonképpen egy olyan óriási csomag, egy olyan erőt tud adni részletgazdagon, hogy az emberek mit szeretnének, ami egyrészt bevonódást is jelent, tehát azt fogjuk érezni 2030-ban, hogyha ez megvalósul, hogy a mi közös közmédiánk.
6: Hozzátette. Az összegyűjtött információt az Innovációs Minisztérium kapja meg. Mint mondta, az új feldolgozott adatok pedig később segíthetik a kormány döntéshozatali folyamatát.
5: Létrehozunk egy olyan úgynevezett adatfeldolgozási csapatot, egy dashboard csapatot, akik a kormányzati dashboardot fogják elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan felületet, ahol vizualizálva van holisztikus módon, hogy mi a rendszerváltás maga, és azok az adatok, azok a fájdalompontok, amik az emberek tömegvélemények beérkeznek, azokat hogyan tudom megjeleníteni a döntéshozók számára, mondjuk egy szakpolitikai államtitkár számára, és azok a modelltervezetek, amiket az intézmény majd megad, azok el lesznek helyezve pontosan ezen az úton.
6: Radnai Márk adatbiztonsági szempontból hangsúlyozta, hogy az online egyeztetésekben regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni.
1: Látszólagos társadalmi egyeztetés vagy tényleges párbeszéd? A Krónikának nyilatkozó politológus szerint egyelőre kérdéses, hogy milyen célt szolgál a Közhang elnevezésű új konzultációs felület. Záruk Péter úgy véli, a kezdeményezés hatékonyságát elsősorban a tartalmi elemek és a technikai részletek határozzák majd meg. Harcsás Gergely összeállítása.
7: Vonzó elképzelés az, hogy ezt váltak az országjövőnek a tervezésében, és a megvalósításig nyomon követhetjük az aktuális projekteket az országban.
8: Mondja Attila, aki jó ötletnek tartja, hogy az új felületen a legfontosabb helyi és országos ügyekről is elmondhatja véleményét. A honlapon interaktív tartalmak segítségével ismertetik a témákat, melyekről bárki megoszthatja elképzelését.
9: Régi ígérete volt a Tiszának, hogy alapvetően sokkal nagyobb, aktívabb és tényleges bevonást fog a társadalom irányába elvégezni.
8: Emlékeztetett Záruk Péter politológus. A Miskolci Egyetem docense a Krónikának felidézte, hogy a Tisza párt formálisnak tartotta az előző kormány nemzeti konzultációit. Mint mondta, a fő kérdés, hogy az új kezdeményezéssel mennyire lehet ténylegesen megszólítani az embereket.
9: Az ilyen társadalmi egyeztetéseknek a szándéka a politika részéről mindig megvan, ez egy helyes szándék. Aztán kérdés, hogy valódi tartalma milyen lesz, a technikai megoldása milyen lesz, valóban tud-e agregálni a társadalom részéről, vagy megmarad egy politikai üzenetnek, hogy lám-lám, mi a magyar társadalmat meghallgatjuk.
8: Az aktív társadalmi közreműködés mindig a meghirdető körüli erőtértől függ. Hangsúlyozta Záruk Péter, hozzátéve a kormánypárt támogatottsága miatt magas lehet a részvétel. Ugyanakkor szerinte a Tisza párt számára intőjel lehet, hogy a köztársasági elnökválasztás folyamatában elmaradt a társadalmi egyeztetés.
1: A rendszerváltás óta nem sikerült meghatározni azt a nemzeti minimumot, amelyben a politikai oldalak egyetértenek, ezt mondják a polgári demokraták kezdeményezői. Az új pártpolitikától független törekvésről a program képviselői beszéltek a Kossuth Rádiónak, Kócán Dávid összefoglalója.
10: Azokat várjuk, azokat az embereket, akik polgári demokratának vallják magukat, akik elkötelezettek a polgári demokrácia iránt és a polgári értékek iránt, és meg akarják beszélni azt, hogy mi történt az elmúlt 100 napban, 16 évben, 36 évben.
11: Ismertette a polgári demokraták elnevezésű kezdeményezés célját a Kossuth Rádióban Navracsics Tibor, volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki Ferenc Orsolya korábbi fideszes országgyűlési képviselővel közösen kezdeményezett pártokon átívelő társadalmi párbeszédet. Ezzel kapcsolatban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszavának azt írta, a kezdeményezés nem érinti a párt munkáját, ugyanakkor továbbra is illegitimnek tartják a jelenlegi rendszert. Álláspontjuk szerint a Tiszával semmilyen konzultáció vagy együttműködés nem képzelhető el Magyarország jövőjéről. Navracsics Tibor erre reagálva azt mondta, emberekkel és nem pártokkal szeretnének párbeszédet folytatni.
10: Én azokkal a polgárokkal szeretnék találkozni és beszélni, akik elkötelezettek a polgári demokráciának, függetlenül attól, hogy 2026. április 12-én éppen a Fidesz-KDNP-re, vagy éppenséggel a Mi Hazánkra, vagy a Tiszára adták le a szavazatukat.
11: A rendszerváltás óta visszatérő kérdés a nemzeti minimum megalkotása. Ezt már Ferenc Orsolya, a kezdeményezés másik tagja mondta a Krónikának.
12: Rengetegszer beszéltünk róla, rengetegszer elhangzott az, hogy erre szükség lenne, de még mindig nem született meg. Ha ebben előre tudunk lépni, az azt gondolom, hogy az egész országnak előnyös.
11: Az űrkutató a megvitatandó témák között említette a gazdasági kérdéseket, a klímaváltozás jelentette kihívásokat, és Magyarország Európai Unióhoz való viszonyát. A párbeszédet személyesen és online formában az igények figyelembevételével tervezik megvalósítani. A volt országgyűlési képviselő hozzátette, több ismert politikus is jelezte már csatlakozási szándékát, erről azonban az érintettek tesznek majd bejelentést.
13: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
1: Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója alapján ezt részben az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése okozta. A tárcavezető szerint ugyanakkor a javulás ellenére még nem lehet hátradőlni. Részletek Brieska Dánieltől.
14: Augusztus 10-én publikálta az államháztartás júliusi előzetes adatait a Kármán András vezette pénzügyminisztérium. A hetedik havi többlet 524 milliárd forintot tesz ki. A tárca adatai szerint a tavaly júliusihoz képest a javulást egyebek mellett az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése, valamint az adó és járulékbevételek emelkedése okozta. A kormányfő úgy kommentelte az adatokat, hogy megszüntették a lopást és a pazarlást.
15: Ez egy rendkívül kedvező adat.
14: Így értékelt a Kopin tárki vezérigazgatója. Palóc Éva a Krónikának elmondta, az elmúlt 22 évben soha nem volt még ennyire magas egyetlen havi egyenlegértéke sem. Hozzátette, az azt megelőző két hónapban is kedvező adatokat produkált a költségvetés. A május-június-júliusi összeg 1000 milliárd forintot tesz ki.
15: A legfontosabb, és azt gondolom, hogy ez az eddigi nagyon nagy hiányoknak is az egyik oka volt. Itt viszont most a megtakarítás szolgáltatásoknak, ez az úgynevezett a költségvetési szervek kiadásaira vonatkozik. Itt óriási megtakarításokat ért el a költségvetés azáltal, hogy megszüntetett felesleges vagy túlárazott beruházásokat.
14: Az óriási többlet az elemzőket is meglepte, mondja Palóc Éva. A közgazdász szerint kérdés ugyanakkor, hogy meddig folytatható ez a trend. Fegyelmezett kiadással azonban sok pénz megtakarítható, és arra számítanak, hogy akár a vártnál is jóval kisebb költségvetési hiány lehet az idén. Palóc Éva kitért arra is, hogy a közel-keleti válság is hatással lehet az idei büdzsére az olajárakon keresztül.
15: Most úgy tűnik, hogy ez nagyjából elég magas szinten, de stabilizálódni látszik. Egy olyan 90-100 dolláros Brent olaj világpiaci árak szintjén. Ez kedvezőtlen a költségvetés számára, mert noha egy kicsit följebb nyomja az inflációt, ami mondjuk az áfa bevételeket növelheti, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben, ami a rezsicsökkentésen alapul, kérdés, hogy ezt milyen mértékben és módon fogja majd átalakítani, mert ez, ami most van, ez nyilván tarthatatlan. Amennyiben így maradna, ez nagyon jelentősen növelheti az állam a rezsicsökkentésnek nevezett dologhoz való hozzájárulását.
14: A Kopin Tárki vezérigazgatója hozzátette, jövőre 2,5% körüli gazdasági növekedésre számítanak, ami növelheti majd a költségvetés mozgás terét.
1: Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal.
2: A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elbulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség bezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként.
1: Tavaly a vidéki nagyvárosokban lényegesen gyorsabban emelkedett a panel lakások négyzetméterára, mint a téglalakásoké. Több helyen a panel már meg is előzte a téglát, miközben Budapesten ezzel ellentétes folyamat zajlik. Részletek Cinege Leventétől.
16: A panellakások négyzetméter ára vidéken 650 ezerről 800 ezer forintra nőtt, ami 23%-os éves drágulást jelent. A téglalakások ára ugyanakkor 740-ről 850 ezerre emelkedett, ami csak nem 15%. Ennek következtében a panel tégla árkülönbség vidéken a tavalyi első félévi 14%-ról mintegy 7%-ra szűkült, és több városban, például Tatabányán vagy Szombathelyen a panel már drágább is. Mindez az eladóknál jobb alkupozícióval, a vevőknél viszont városonként eltérő mérlegeléssel jár, részletezte a Krónikának Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
17: A fővárosban az elmúlt hónapokban újra nőtt az árkülönbség a tégla és a panel lakások között, tekintve, hogy a harmadik hónapja csökken már a panelek ára. Vidéken pont egy ellentétes folyamatot látunk, a panelek gyorsabban drágulnak, és egyre inkább elkezdték megközelíteni a tégla lakások árszintjét. Külön érdekes, hogy vannak városok, ahol ez még látványos. Győrben például már csak néhány százalék a panel és a téglalakások közötti különbség, Tatabányai Szombathely térségében pedig panelok átlagos négyzetméterre már meg is közelítette a téglalakásokat, több ok is van. A vidéki lakótelepek sok esetben jó helyen vannak, jó infrastruktúrával, jó közlekedéssel, ugye az épületek jelentős része részben már korszerűsítették, jól szigeteltek lehetnek, ugye a kiszámíthatóbb és alacsonyabb rezsi is vonzó lehet sok vásárló számára. Ezzel szemben ugye a vidéki téglalakások közül azt látjuk, hogy elég sok most a piacon a régebbi korszerűtlenebb felújítást igénylő ingatlan, ez mozgatja ilyen dinamikával az árakat.
16: A panellakások értékét és élhetőségét nagyban meghatározza a lakóközösség és az, hogy mennyire gondozottak, felújítottak a közös terek. Ezek hiánya rontja az életminőséget. Ezzel szemben a téglalakásoknál az a fő kockázat, ha akár évekig, évtizedekig elmaradt az állagmegóvás. Ilyenkor ugyanis egy-egy felújítás jelentős költséggel járhat, fogalmazott a Duna House vezető elemzője.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Az Amerikai Egyesült Államok már csak hírszerzési támogatást adhat Ukrajnának. Erről Takács Márk katonai szakértő beszélt a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Hozzátette, az amerikaiak pénzügyi segítséget már nem igazán nyújtanak az ukránoknak. Hangsúlyozta, Ukrajna ballisztikus rakéták ellen bevethető úgynevezett Patriot légvédelmi rakétákra sem számíthat az USA-tól, azokat ugyanis főként Irán ellen használják.
18: Mind minden más tekintetében, hogy az Európai Unió finanszírozza jelenleg Ukrajnának a hadviselését jelentős mértékben, illetve Ukrajna arra büszke, és ez egy nagyon érdekes és megtanulandó tanulság, hogy a harctéren bevetett fegyverrendszerek összességében több mint 60%-át, de vannak olyan fegyverrendszerek, például szárazföldi légidrónok, de mint 95%-át Ukrajnában állítják elő teljes értéklánc tekintetében, és ez egy nagyon-nagyon fontos stratégiai autonómia, amit nekünk meg kéne tanulni, hogy hogy csinálják.
1: Gyerekek haltak meg a Krasznodart ért éjjeli ukrán dróntámadásban.
2: A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magán gyermekintézményt. Két gyermek életét vesztette, heten megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ózon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég Mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűz ütött ki, több alkalmazott megsérült.
1: Minél erősebb az ukrán gazdaság, annál hamarabb ér véget a háború, mondta Timofi Milovanov, Ukrajna korábbi gazdaságfejlesztési és kereskedelmi minisztere. A teljes körű invázió 2022-ben kezdődött, ám a Krím-félsziget 2014-es annektálása óta az ukrán gazdaság immár 12 éve válság üzemmódban működik, a riporter Márta Renátó.
19: The country runs, you know, runs on the economy, runs on people, runs on.
20: Egy ország a gazdaságra, az emberekre és a technológiára épül. Ha azonban leállunk, ha leáll az üzleti tevékenység, ha az emberek nem mennek dolgozni iskolába vagy óvodába, akkor tulajdonképpen megszűnik az élet. Minél erősebb az ukrán gazdaság, annál hamarabb ér véget a háború. Mert közvetlen kapcsolat van a kettő között. Ha erősebb a gazdaság, jobb légvédelmi rendszereket tudunk gyártani, és gyorsabban, jobb körülmények között tudjuk helyreállítani a támadások által sújtott területeket.
21: Timofi Milovanov elmondta, ha nincs gazdaság, több lesz a kivándorló, és több lesz a menekült, így végül Ukrajna szétesik működő gazdaság nélkül. A volt miniszter hangsúlyozta, az ukrán nép hálás minden támogatásért, amit kap.
20: Háborúban vagyunk. Ezért az ez terminológiáját használva triást kell végezni. Olyan ez, mint egy kórházi sürgősségi osztály. Mi a prioritás? Az, hogy az emberek túléljék a helyzetet, és hogy a sérülteket a megfelelő sorrendben lássuk el. A második a térre való felkészülés. Vagyis a téli ellenálló képesség biztosítása.
21: Ukrajna elsődleges célja természetesen a háború lezárása, emellett pedig az Európai Unióhoz való csatlakozás, vagy inkább az európai integráció. Timofi Milovanov szerint ez nem egyszerűen cél, hanem olyasmi, amit az egész ország akar.
1: Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút.
2: A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket. Teherán figyelmeztetett arra is, hogy háborús cselekményként értékeli minden ország részvételét az amerikai intézkedések támogatásában.
1: Az Egyesült Államoknak változtatnia kell katonai stratégiáján, miután az iráni háború miatt jelentősen csökkent az amerikai hadsereg rakétakészlete, közölte a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint az USA már elkezdte az érintett harci eszközök pótlását, Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
22: Bizonyos kulcsfontosságú rakétákból, például a Patriotból és a TAD-ból, ezek elfogó rakéták, illetve néhány precíziós csapatmérő eszközből jelentősen lecsökkent a készlete.
23: Mondta Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője a Krónikának. A szakértő hangsúlyozta, az Egyesült Államok fogyatkozó fegyverkészletének legfőbb oka, hogy még az amerikai haderő kapacitása is korlátozott.
22: Az amerikai haderőt nem arra méretezték, hogy hónapokon keresztül naponta nagy mennyiségben használja rendkívül drága és bonyolult rakétákat. Az iráni háború viszont pont azt mutatta meg, hogy a fogyasztás üzemben meghaladja a hadipari pótlási képességet.
23: A szakember hangsúlyozta, a készletek csökkenése jelentősen leszűkíti az amerikai hadsereg mozgásterét. Mérlegelnie kell, hogy pontosan mikor és mely régiókban használja fel a rendelkezésére álló rakétákat. A szakértő hozzátette, a fegyverek pótlása már megkezdődött.
3: Augusztus 17-én az amerikai haderőkengerészet egy 22,9 milliárdos 7 éves szerződést kötött Tomahawk gyártásának drasztikus növelésére. A jelenlegi évi 60 Tomahawk helyett több mint 1000 darabos éves kapacitást akarnak létrehozni, mivel a szerződés 2032-ig szól, 7000 új rakéta gyártását jelenti. De a 7000 új rakéta gyártása az gyakorlatilag 2 év alatt zajlik. Itt nagyon drasztikusan meg kell emelni mindent, vagy a termelést, és azt gondolom, hogy ez évekig fog tartani.
23: Kálas Péter hangsúlyozta, a kialakult helyzet az európai országoknak is komoly figyelmeztetés. Azt üzeni, hogy nem támaszkodhatnak teljes mértékben az amerikai fegyverkészletekre. Az elemző hozzátette, Európának egyebek mellett több saját rakétavédelmi rendszerre, valamint nagyobb gyártókapacitásra lenne szüksége.
13: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
1: Idén is tízezreket vonzott a mesterségek ünnepe. A budai várban tartott rendezvény díszvendége a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Egyesült Államok volt. A középpontban a fazekasság állt, Harcsás Gergely összeállítása.
4: A vésőt nem kell berátszám, csak úgy van, itt a hegyénél fogom megyni, így
8: Kőfaragás, kovácsmesterség, kosárfonás. A hagyományos mesterségek műhely titkait lehetett megismerni Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválján. A négy napos rendezvény idén is sokakat vonzott.
5: Hajdúságból jöttünk, nem csalódtunk, nagyon jó a program, örülünk, hogy itt vagyunk.
8: A gyerekeknek mesterségbemutatókkal és interaktív foglalkozásokkal is készültek.
6: Ló szót írtam bele egy homokkőbe. Szerintem ez nagyon szórakoztató, meg nagyon szép is lett.
8: A rendezvényen több mint 60 alkotói közösség és csaknem 800 népi kézműves vett részt. Pál Zoltán taplászmester az erdélyi Korondról érkezett. Bükkfataplóból készít karkötőket és kalapokat.
24: Karimás kalapokat is készítünk, varrott kalapokat is, most már modern fazonokat is, törlőkendőnek nagyon jó, szemüveget törölni, lencséket, telefonképernyőket.
8: A díszvendég idén az Egyesült Államok volt. 18 amerikai alkotó érkezett, köztük Mark Nefziger, ohiói fazekas.
25: I enjoy making pottery, especially...
8: Főként azokat a kerámiákat szeretem, melyek a mindennapokban is hasznos szerepet töltenek be. Például, ha az általam készített bögre valakinek a kedvence lesz. Szép és egyben praktikus tárgyakat lehet alkotni, ezt nagyon szeretem a kerámia készítésben. Idén a fazekasság volt a kiemelt mesterség, mondta el Igyártó Gabriella, fesztiváligazgató.
26: Több mint 30 fazekas négy napon keresztül mutatta be a Magyarország különböző fazekas központjainak a hagyományait, de a gyerekekre is fókuszáltunk. Egy szabadtéri kiállítás is volt a fazekas központok legszebb munkáiból.
8: A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy a látogatók közvetlenül is megismerhessék azokat a mesterségeket, melyek generációról generációra öröklődnek.
1: Idén 150 éves Budapest egyik legismertebb sugárútja az Andrássy út. A jubileum alkalmából mától két héten át kiállításokon, városi sétákon, történeti előadásokon és kulturális programokon mutatják be, hogyan változott a világörökségi helyszín másfél évszázad alatt, Kócán Dávid összeállítása.
11: Az 1876-ban elkészült Andrássy út kialakítását a francia főváros Párizs elegáns útjai ihlették. Nevét gróf Andrássy Gyula miniszterelnökről kapta.
27: Az Andrássy út nagyon fontos része a fővárosnak, és az, hogy 150 évvel ezelőtt adták át, ez mindenképpen egy olyan évforduló, amit meg kell ünnepelni.
11: Hívta fel a figyelmet az Andrássy 150 jubileumi rendezvénysorozat egyik szervezője, az Ötvös Tíz Művelődési Ház vezérigazgatója. Szebeni Dóra elmondta, szeptember 6-áig színes programokkal várják az érdeklődőket. A programtervet úgy állították össze, hogy abban az út történetéhez kötődő valamennyi meghatározó esemény megjelenjen.
27: Lesz például olyan szabadtéri installáció, ahol az út különböző elnevezéseivel lehet találkozni, hogy ez alatt a hosszú idő alatt hányféleképpen hívták a sugárutat. Lesznek épületbejárások, történeti séták, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is szerves sétákat, illetve a Budapesti Történeti Múzeum a Kisföld alatti állomásaiban csinál egy érdekes kiállítást.
11: A séták egyikét Terézváros polgármestere vezeti, aki az út kevésbé ismert történeteivel is megismerteti a résztvevőket.
7: Én néhány személyes történetet szeretnék kiemelni, Podmanicki Frigyesét, vagy éppen Brüll Alfrédét, olyanokét, akikről talán ritkában hallunk, de érdemes róluk hallani.
11: Soproni Tamás úgy fogalmazott, az Andrássy az ország történelmének fontos korszakait mutatja be, ezért a jövőben úgy kell felújítani, hogy méltó legyen a magyar identitáshoz. Az esemény részeként rendezik meg augusztus 28-a és 30-a között a Terézvárosi Fesztivált is, amelyen több színpadon hazai előadók szórakoztatják a közönséget. Az Andrássy 150 programok többségén a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletekről az 5ös10.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: Közben megérkezett a Krónika stúdiójába Mújrica István sportszerkesztő, mik a legfrissebb hírek.
9: Ma bejelentették a budapesti atlétikai világdöntő magyar indulóit. Jó napot kívánok! Egyéniben 6 magyar versenyző állhat rajtod, illetve dobókörbe az atlétikai világdöntőn. Mellettük 2 vegyes váltó is szerepelhet. Szeptember 11-e és 13-a között a budapesti versenyen a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátósára is Takács Bogdárka lesz érdekelt a bajnokok bajnokának versenyén egyéniben. Takács Bogdárka 2 héttel ezelőtt a birminghami Európa-bajnokságon 200 méteren 8. lett, 100 méteren viszont nem sikerült döntőbe jutnia, most őt hallják.
10: Annak ellenére, hogy nem vagyok maximálisan elégedett a birminghami Európa-bajnokság eredményeivel, szerintem nagyon pozitív visszacsatolás volt magamnak is, és talán az önbizalmamnak az, hogy a forma az tényleg kimagaslóan jó, és a szezonban akkor voltam a legjobb formában, és nyilván ez azért nem működik, hogy akkor egy nappal később már nem, úgyhogy ezt most természetesen megpróbáljuk a lehető legjobban kitolni szeptemberig. Nagyon remélem, hogy most az Ultimate Championship-en majd kijön minden, ami bennem van, és ott akkor, amikor számít.
9: Ma a címvédő és társházigazda törökök ellen folytatja az Európa-bajnokság csoportkörét a magyar női röplabda válogatott. A 18 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A miénk szombaton egy lengyelek elleni 3-0-ás vereséggel kezdték az EB-t. Humpa Liza, magyar csapat, centere így várja a mai találkozót.
12: Az, ahogy ők játszanak, az viszi a mi lendületünket, és így emelnek minket fel, mert muszáj jobb röplabdát játszanod, így, hogy tökéletesen játszanak a túloldalt, és így hozzáfűzve nem is játszanak tökéletesen. Mindenkinek vannak hibái, vagy olyanok, amiket mi ki tudunk használni a mi javunkra, de még mindig ez a saját jó hangulat, és feljel megyünk a falnak mentalitás kell szerintem ellenük.
9: Kedves hallgatóink, sporttal legközelebb az Esti Krónika után jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Köszönöm figyelmüket.
0: Közlekedés.
1: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométer között torlódásra kell számítani. Egy teherautó ütközött autóval Nyíregyháza belterületén a 36-os főúton. A 47-es kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat helyben terelik. Lesodródott az útról egy motoros a 61-es főúton Alsó Szent Iván térségében. A 15-ös kilométernél teljes útzár van érvényben. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémént Palotabozsok csomópont felés lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. A kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordul lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
0: Időjárás.
14: Ma a délutáni órákban még egészen kellemes lesz az időjárásunk, a csúcsértékek 27 és 30 fok között alakulnak, az északi területeken egy picivel több lesz a felhő, délen ki lehet élvezni a szinte zavartalan napsütést. Holnap napközben viszont nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró, a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a délutáni órákban már a Duna-Tisza közén is lehet csekély mennyiségű csapadék. Szerda reggel mindez megszűnik, és visszatér a napos idő, pedig egy újabb hőhullám is vár ránk. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: A Déli Krónikát hallották, hamarosan kezdődik a kulcskérdések 60-tó Terikával. A téma a közpénzköltések átláthatósága. A műsor két vendége Bátorfi Attila adatújságíró és Lederer Sándor a K-Monitor igazgatója. A Krónika szerkesztője Illis László volt, a hírszerkesztő Berente Marian, a bemondó Szlotta Judit, a technikai munkatársak Seresbe a Súly Zoltán, valamint Síje Gábor. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, Tatár Timeát hallották. Viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában.
2: Műsorajánló.
15: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
16: Hétről hétre különleges vendégek,
17: óriási csaták,
18: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
16: Ki tud többet Magyarországról?
17: Szerintem az én csapatom.
16: Majd meglátjuk.
18: Készen állnak az új évadra?
19: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
15: Kulcskérdések.
2: Mi a tétje?
15: Miért fontos?
2: Mit jelent?
15: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
20: Már a hét második felében dönthetnek arról, ki legyen az elnök a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. A Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának mai döntése értelmében háromra szűkítették az elnök jelöltek számát. Ligeti Miklós jogász, a Transparency International Magyarország korrupció ellenes civil szervezet jogi igazgatója. Unger Anna Róza politológus, kutatásainak középpontjában többek között a közvetlen demokrácia, a választási rendszerek és a politika finanszírozás áll. A harmadik jelölt Jancsics Dávid, szociológus és korrupciókutató, a San Diego State University School of Public Affairs egyetemi professzora. Az ősszel létrejövő, de a tényleges, látható eredményeket várhatóan legkorábban évvégére felmutató intézmény célja, hogy visszaszerezze az eltűnt közvagyont, és azt is megakadályozza, hogy a közvagyon a jövőben eltűnjön. Miért van szükség az új intézményre? Hogyan lesz látható a közpénz útja? Sikerül-e a rossz beidegződéseket megszüntetni egyáltalán? Tudja-e majd a választópolgár, hogy mire mennyit költöttek a befizetett adójából? A többi között ezekről beszélgetünk ma a Kossuth Rádió új, most induló hírháttér műsorában a kulcskérdésekben. Jó napot kívánok, 60-tó Erika vagyok. És akivel mindenről a lehető legtöbbet megpróbáljuk kideríteni, Bátorfi Attila, adatvizualizációs szakember, adatalapú újságíró, egyetemi oktató. Jó napot kívánok!
22: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
20: És Lederer Sándor, a K-Monitor ügyvezető igazgatója, jó napot kívánok.
21: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
20: Vendégeink telefonon vannak velünk a mai adásban. Először is az elnök jelöltek személyéről kérdezem önöket, mit gondolnak a szűkített listáról, Bátorfi Attila?
22: Szerintem rendben van, mind a három nagyszerű szakember, akármelyik is lesz ennek a hivatalnak a vezetője, szerintem csak jól fogunk vele járni.
20: Lederer Sándor?
21: Egyetértek.
20: Milyen feladatokat látnak az új intézmény, az új hivatal előtt? Bátorfi Attila, ne haragudjanak, hogy mindig mondom a nevüket, de hát nem látjuk egymást, ezért aztán mondanom kell.
22: Világos, persze. Hát itt olyan romokat kell egyfelől eltakarítani, másfelől egy új palotát kell felépíteni, ők ezeknek a szakembereknek, akárki is lesz a vezetője ennek a hivatalnak, illetve akárkik is segítsenek majd ennek a hivatalnak a működésében. Ez az elmúlt 16 év rendkívül sok megoldandó, feltárandó problémát eredményezett. Hát ember legyen a talpán, aki, ezt megmondom őszintén, hogy nyilván itt ebből a három szakemberből mondjuk én egyet személyesen ismerek,
3: nyilván óriási ambíció és tudás kell ahhoz, hogy ezt a hivatalt szakszerűen valaki működtesse, és hát tényleg annyi vacak, lón, korrupció, közpénz kell itt elszámoltatni, adott esetben visszaszerezni, hogy hát ez nézni is teher lesz, nem hogy végig tolni ezeket, hanem sok szerencsét kívánok nekik, óriási feladat.
20: Ráadásul párhuzamos feladatot kell végezni, hiszen a múltbeli kivizsgálásokon túl a jelent is folyamatosan vizsgálni kell, Léderer Sándor.
4: Így van, nagyon fontos, hogy ez nem csak vagyon visszaszerzési, hanem védelmi hivatal is, tehát nem szabad, hogy a vagyon visszaszerzési rész mellett, ami nyilván most az elsődleges és a legfontosabb szerintem a társadalom nagy része számára, hogy lássa, hogy azok a vagyonok, amiket az elmúlt évtizedekben korrupció során magánzsebekbe vándorolt, és amíg megkárosították a közvagyont, az abból, amit lehet visszaszerezzék, de hát ezek az állami vagyonra vigyázni kell, és ugye az, hogy ezt így lehetett költeni, az részben azért volt, mert ez nem volt cél, sőt, kifejezetten az volt a cél, hogy egy klientúrát hízlaljanak fel, építsenek fel ebből a vagyonból, tehát nagyon fontos, hogy egyébként azok a tapasztalatok, amik bejönnek mondjuk a vagyon visszaszerzésből, és azok a sémák, amiket felderítenek, hogy hogyan lopták szét az országot, ezek épüljenek be egy megelőzési mechanizmusba is, és hogy ilyeneket soha többé ne lehessen Magyarországon tenni. Nyilvánvalóan mindezt jogállami eszközökkel kell végigcsinálni. Ugye elképesztően nehéz feladata lesz ennek a hivatalnak, hiszen több mint másfél évtized, vagy annál is több, amit ilyen-olyan módon vizsgálni fognak. Tehát itt priorizálni kell, olyan szinten, olyan sok korrupciós ügy volt az elmúlt időszakban, és most nem csak a Orbán kormányra gondolok, hanem előtte is azért azt hiszem a társadalom untig volt a korrupcióban, és azután is ígértek elszámolást, tehát nagyon társadalmi igényes elvárás, hogy ez eredményes legyen, és egy nagyon nagy feladat is, mert rengeteg ügy van, rengeteg féle mechanizmussal kell majd ennek a hivatalnak foglalkozni. Hát az első feladata nyilván az lesz, hogy minél gyorsabban álljon fel, szedjen össze egy jó szakértői gárdát, ügyészeket, pénzügyőröket, és kezdjék meg mielőbb a munkát. Ugye itt elévülésről is lehet szó bizonyos esetekben, és a pénzt meg már nyilvánvalóan nagyon sokan elkezdték az illegálisan megszerzett vagyonokat továbbvinni, tisztára mosni, tehát ez nyilván nem csak egy magyarországi történet, hanem biztos, hogy nagyon messze utána kell menni egy csomó esetben ezeknek a vagyonoknak.
20: Az új kormány egyik legfőbb ígérete az volt, hogy az uniós pénzeket hazahozzák, ennek pedig egyik fő feltétele az elköltés átláthatósága volt, nyilvános online adatbázis létrehozásával. Hogyan kell ezt elképzelni? Most hogy működik ez? Bátorfi Attila.
3: Egyelőre egyetlen egy példánk van, az is a múltra vonatkozó, tehát hogy az előző 16 évben ugye a Bethlen Gábor alap egy valamelyik pályázati szekcióját hogyan költött el a magyar kormány, illetve a Bethlen Gábor alap különféle szervezeteknek mennyi pénzt utalt ki pályázat útján. Ugye erre fejlesztett a magyar kormány vagy az új Tisza kormány egy honlapot, egy térképes, kereshető, interaktív honlapot. Ez mondjuk nagyobb lépés, mint amit korábban tapasztaltunk, tehát ne legyünk telhetetlenek, de önmagában ez még nagyon kevés ahhoz, hogy átlátható legyen és elszámoltatható, lévén, hogy a nyers adatokhoz ugye nem férünk hozzá. És az mondjuk egy másik kérdés, hogy ugye AI-jal van fejlesztve ez a honlap, amivel nincsen probléma, tehát AI-jal is, tehát mesterséges intelligenciával is létre lehet hozni már ilyen honlapokat, de számos egyéb etikai, illetve további átláthatósági kérdések merülnek föl egy ilyen fejlesztéssel kapcsolatban. De az, hogy tehát egyelőre ennyi bizonyítékunk van az elhivatottságok, a Tisza kormány elhivatottságát nézve, az, hogy a jövőben én valószínűsítem egyébként, hogy lesznek még ilyen hasonló fejlesztések, de mondjuk ami állampolgári, vagy újságírói, vagy akár ellenzéki oldalról elvárható lenne az az, hogy itt ne pusztán ilyen fejlesztések, ilyen szemkápráztató, vagy más megközelítésből ilyen parasztvakító fejlesztések legyenek, hanem magához a nyers adathoz is hozzá lehessen valamilyen módon férni, akár letölthetővé váljék, akár le lehessen szedni kis robotokkal, most nem akarok ilyen technikai részletekbe belemenni, de hogy ez konkrétan magához az adatbázishoz hozzá lehessen férni. Így válik ellenőrizhetővé az, hogy, hogy egy kormány mit tesz közzé, abban van-e hiba, van-e következetlenség, megfelele a valóságnak, és még egyszer mondom, az, hogy az AI pluszban még mit csinál ezekkel az adatokkal, azt is nagyon jó lenne tudni, de ezeket egyelőre nem tudjuk.
20: Léderes Sándor szerint hogyan kellene kinéznie egy ilyen online adatbázisnak optimálisan, mit vár el az EU?
4: Ugye szétválasztanám azt, hogy mit vár el az EU, és mit várunk, azt hiszem, magyar állampolgárok, adófizetők, és itt először akkor csatlakoznék ahhoz, amit Attila mondott, hogy valóban más a tájékoztatás, és más a nyers, valós adatszolgáltatás. Tehát ez a honlap, hogy létrejött, ez szerintem egy nagyon jó dolog, nagyon jó jel, van egy szerintem egy kifejezetten dicséretes tulajdonsága, hogy különböző adatbázisokat összeköt, ugye ez már egy szintlépés, ami nagyon sok esetben egy probléma, hogy adatok elszórva, egymással nem kommunikálva érhetőek el rossz formátumban. Itt van egy nagy plusz, hogy több adatbázis, ami összetartozik, vagy együtt értelmezendő egy helyen elérhető. Ugyanakkor teljesen egyetértek azzal, hogy a nyers adatok mindennek az alapjai, tehát ezen az adatbázison meg kéne, hogy jelenjenek azok a nyers adatok, amikből ez a dashboard működik. Ami már egy kicsit elvisz a jövő irányába, az az, hogy ugye itt összegeket látunk, leíró metaadatokat, itt valójában akkor lennénk egy igazán nagy lépéssel előre, hogyha ezek az adatok a szerződéseket, tehát a lényegi részt is tartalmaznák, meg lehetne nézni azokat a szerződéseket, amelyek a kifizetések mögött vannak, akár azokat a kormánydöntéseket, tehát az ember valós képet kapjon arról, hogy az a tranzakcióra hogyan kerül sor. A másik pedig a lényegében, ugye ez ma már azért nem egy ilyen nagyon különleges dolog, ezeknek az adatoknak valós időben elérhetővé kéne lenniük, tehát reméljük, hogy ez az adatszolgáltatás nem áll meg itt, hanem ahogy az új kormány is fog civileknek támogatásokat adni, ezek is fölkerülnek ide, és követhetőek lesznek, tehát nem egy egyszeri, mondjuk egy ilyen elszámoltatási projektnek a része. És akkor ezzel egy picit gyorsan az EU-ra kanyarodok, ugye az EU-nak az több elvárása is volt, hogy az EU-val a megállapodás több információszabadságra vonatkozó elemet is tartalmazott. Voltak szimplán olyan jogszabályi részek, hogy ne lehessen többé pénzt kérni adatigénylések teljesítésére. Ugye ez a Fidesz hozta ezt a lehetőséget meg, ennek szerencsére vége van. A másik az, hogy az adatperek sokkal gyorsabban zajlanak most már úgy, mint a sajtóperek, tehát nem tart annyi ideig, míg egy újságíró vagy egy civil mondjuk hozzájut valamilyen adathoz, hogyha ezt nem akarja magától egy kormányzati szerv nyilvánosságra hozni, ezért terelni kell. A harmadik rész pedig ők elvártak, vagy ennek a megállapodásnak része volt, egy kvázi állami közérdekű adatportál megteremtése, ez a kif.gov.hu, ami egy tragédia lett. Ennek az lett volna a célja, hogy lényegében minden közpénz, leegyszerűsítve mondom, közpénzes szerződés metaadatai elérhetőek legyenek, tehát minden állami intézmény, költségvetési szerv lényegében föl kell két havonta, hogy töltse ide az azt megelőző időszak szerződéses adatai, ebbe támogatások, ingatlan adásvétel akár, és persze leginkább beszerzések. vannak. Na most ezt úgy sikerült, és ugye ennek a célja az lett volna, nagyon leegyszerűsítve, hogyha egy újságíró meg akarja nézni, melyik állami szervnek van mondjuk szerződése valamelyik Mészáros Lőrinc céggel, akkor ő beírja annak a cégnek a nevét, és látja ott azt a 15 vagy 25 vagy 125 állami szervet, amelyik ilyen szerződést kötött, és ott ennek az alapadatait látja, és utána tud egy adatigénylést benyújtani, ha valamelyik szerződésbe be akarni. Most ezt az oldalt úgy csinálták meg, hogy lényegében ilyen nagyon rossz formátumú PDF-ekben, Excel fájlok vagy CSV fájlokban vannak fönn az adatok, de nem lehet keresni a magán szerződő félre csupán az egyes állami intézményeket. Lényegében megcsinálták azt a trükköt, hogy ugyanott vagyok, mint hogyha kis túlzással, mint hogyha az egyes állami szervek honlapján kéne bugarásznom, hogy megtalálom ezeket az adatokat, vagy sem. Tehát szándékosan ezt a dolgot nem teljesítették, és ez csatlakozva az, amit Attila mondott, szerintem egy második nagy mércéje lesz annak, hogy ez a kormány hogyan áll az átláthatósághoz, hogy megcsinálja ezt a portált rendesen, úgy, hogy tényleg kereshetőek lesznek ezek az adatok. Ha megengednek, még egy rövid kiegészítést, a valódi mércéje egyébként az állam hozzáállásának pedig az lesz, hogy csinál egy új, egy progresszív információszabadság törvényt, ami alapjaiban újítja meg azt, hogy hogyan férnek hozzá az állampolgárok a közérdekű adatokhoz, amiben a proaktív nyilvánosságnak, tehát az automatikus adatközlésnek sokkal nagyobb jelentősége van és szerepe van, mint a mostani rezsimnek, ahol a legfőbb része, vagy a legrészletesebb része az adatigénylések és annak a kezelése, hogyha ilyeneket nem hoznak nyilvánosságra.
20: Az imént már szóba került az a térkép, amelyet a kormány a múlt héten tett közzé a civil szervezeteknek juttatott támogatásokról. Egyelőre ez az egyetlen olyan adatbázis, amit mindenki megismerhetett, megjelent a sajtóban is. Lehet ez az első lépés abba az irányba, amelyet önök szorgalmaznak, Bátorfi Attila?
5: Abszolút, tehát én is azt gondolom, még félreértés ne essék, tehát, hogy én örülök annak, hogyha a kormány proaktív módon részt vesz ebben a folyamatban, még akkor is, hogyha azért van némi szkepszisem azzal kapcsolatban, hogy milyen egyéb lépések követhetik ezt. Én mondjuk ebből a szempontból extrém szigorú vagyok, de hát, hogy a közérdekű adatok, illetve a közérdekből nyilvános információk, én is azt gondolom, hogy az lesz inkább a fokmérője, hogy ez mennyire lesz automatikus a magyar kormány és a közigazgatás részéről, vagy folyamatosan továbbra is az lesz, hogy közérdekű adatigénylések tömkelegét kell majd benyújtani, és akkor várunk, mint Bálám Szamara arra, hogy valaki válaszoljon 15 napon belül, 15 munkanapon belül, és akkor vagy megtagadja, vagy megint hajánál fogva előrángatott indokokkal nem adja ki azt az információt, ami szerintünk közérdekű adat lenne. Tehát, hogy én azért még óvatosabb lennék, de ettől függetlenül ez egy jó lépés, ez egy fontos lépés ez a honlap. Szintén nagyon fontosnak tartom, hogy egyetértek Sanyival abban, hogy ez ne visszafelé menőleg működjön csak, hanem folyamatosan karban legyen tartva, aktualizálva legyen, fejlesztve legyen, nem, ne csak ez az adatbázis, hanem számos egyéb más adatbázis, és ebben ne csak a kormány vegyen részt, hanem a kormány alá tartozó minisztériumok, közigazgatási szervek, háttérintézmények, vagy akár akadémiai kutatóközpontok. Ezért mondom azt, hogy én nagyon-nagyon tágan értelmezem ebből a szempontból az ilyen típusú közérdekű adatokat vagy információkat. Nyilván vannak olyan méltányolható adatkörök, nem tudom, nemzetbiztonsági szempontból fontos, vagy külkereskedelmi szempontból fontos, fegyvervásárlás, stb., ami nyilván bizonyos korlátok között számít megismerhetőnek, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, de ettől függetlenül akkora adatvagyonon ül a magyar állam, amihez egyébként nem nagyon férünk hozzá, és ezeket mind vagy a magyar adófizetők finanszírozták, vagy pedig az Európai Unió közpénzből finanszírozta. tehát nem nagyon látom indokát annak, hogy ezeket miért ne lehetne akár visszamenőlegesen, akár folyamatosan aktualizálva továbbra is közzétenni, úgyhogy ezek ingyenesen elérhetők legyenek. Nem kell 43 kattintást végigvinni egy ilyen adatfelfedező oldalon, hanem egész egyszerűen rányomok a letöltés gombra, és különféle formátumokban, akár Excelben, CSV-ben, JavaScript file-ban, teljesen mindegy, de felhasználó barát formátumokban le lehessen tölteni őket. A szoftvereink ezeket tudják már kezelni. Nyilván ez egy másik fejlesztési kérdés, tehát mögé kell tenni azt a tudást, meg a technológiát. Talán ebben az AI tud segíteni, mert időt tud megtakarítani benne, illetve talán költséget is tud vele megtakarítani a magyar állam. De azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év gyakorlatához képest nagyon gyökeres változást kell.

0: szemléletváltás is az intézmények, állami közigazgatási intézményekben, hogy egy adatigénylés az nem egy feltétlenül rossz dolog, egy áskálódás, hanem menjünk vissza az alapokhoz. Minden állami közigazgatási szerv a magyar államok pénzét kezeli, és az őket szolgálja, az ő megbízásukból végzi minden feladatát. Tehát leegyszerűsítve, ha a nagymama ad egy százast, vagy nem tudom, egy ezrest a gyereknek, hogy menjen le egy doboz tejfölér, akkor ő is megkérdezi, hogyha nem adja vissza a pénzt, vagy nem mond utána semmit, hogy azzal mi van. Ugyanígy minden állami szervnek el kell az állampolgárok felé számolnia a vagyonával, a pénzével. Ez az alapfelállás, és ezt mindenkinek szó nélkül tűrnie és támogatnia kell, aki állami szervezetnél dolgozik, akik ezt vezet. Ezt gondolom alapállásnak. Nyilvánvalóan van bennem empátia azokkal a dolgozókkal szemben, akik néha egészen abszurd, rengeteg munkát megkívánó adatigénylésekre kell, hogy válaszoljanak, és a fenébe kívánják azokat, akik ilyeneket kérnek. De erre nem az a megoldás, hogy nem adunk ki adatokat, hanem az, hogy gyökeresen át kell alakítani az adatkezelést az állami intézményekben, hogy tényleg gomnyomásra ezek az adatok nyilvánosságra hozhatóak legyenek, sőt, minél többet eleve nyilvánosságra kell hozni, így a kérdésre se kell válaszolni, mert az állampolgár már nem fog levelet írni a különböző szerveknek. Tehát ez az irány, amerre menni kell, és hogy Attila mondta, azzal, hogy nagyon sokat fejlődött az informatika, hogy van mesterséges intelligencia, nagyon sok olyan munkát el lehet már végezni, sokkal gyorsabban, mint mondjuk szerződések anonimizálása, tehát személyes adatok kiszedése, különböző dokumentumokból, ugye ez szokott az egyik legnagyobb probléma lenni, vagy kézzel írott, szkennel dokumentumoknak a géppel olvashatóvá tétele, ezek már mind gyerekjátéknak tekinthetőek a technológiai mai állása szerint, tehát itt szándékról és szemléletről van elsősorban szó. A második az, hogy természetesen ezt követnie kell a jogszabályoknak is. A magyarországi információszabadság szabályozás gyökerei a 90-es években nyúlnak vissza. A jelenlegi szabály az 2000, jogszabály 2011-es. Bőven van ezen mit fejleszteni. Mondok néhány egyébként nagyon szerintem érdekes példát, hogy mik azok, amikkel nem igazán foglalkozik ma a törvény, és amikre szerintem ma egy információszabadság törvénynek választ kéne adni. Ilyen például programoknak a forráskódjának a hozzáférhetősége. Tehát amikor, és ez különösen igaz mondjuk a mesterséges intelligencia működésére, amikor egy döntés előkészítést egy mesterséges intelligencia rendszer hoz meg, az lényegében azt csinálja, mint hogyha ott mondjuk 10 adminisztrátor ülne, akiknek le van írva pontosan, hogy hogy kell egy döntést előkészíteni. Ma kérdéses, hogy meg tudom-e ismerni azt, hogy mondjuk egy ilyen AI rendszer hogyan jutott valamilyen konklúzióra, miközben egy közigazgatásban előkészített vagy felhasznált döntésen dolgozik. Mondok mást, rengeteg nagyon fontos közpolitikai feladat ki van szervezve cégeknek. Nagyon sok feladatát már igazából nem az állam látja el, hanem az állam megbízásából magáncégek. Ezért a cégekre sokkal nagyobb átláthat a magánszférában, állammal üzletelő cégekre sokkal szigorúbb és sokkal erősebb átláthatósági követelményeket kell kiterjeszteni. Ezek mind olyan dolgok, és mondok még egy példát, akár fizikai adatok hozzáférhetősége, tehát mondjuk, ha van egy nagy állami beruházás, most az egy szívesség, hogyha egy újságírót beengednek oda, hogy mondjuk lefotózza, hogy hogy néz ki egy gödör. Ezt mind be lehetne vonni igazából ebbe a tárgykörbe, hogyha lenne egy újító szemlélet, és azt reméljük, hogy egyébként lesz, vagy mi legalábbis azon fogunk dolgozni, hogy ezek a dolgok kerüljenek be abba, amilyen irányba tovább fejlődik az információszabadság.
1: A választók mindenre gyors változást akarnak, tehát nem csak az adat megismerésre vonatkozóan, hanem a választás után mindenre, ugyanakkor mindennek jogszerűen kell történnie. Hogyan oldható fel ez az ellentmondás, Bátorfi Attila?
2: Hú, hát én már annak is nagyon örülnék, hogyha a 2011-es infoszab törvénynek megfelelően működne a magyar közigazgatás. Tudom, hogy mi most itt elmentünk a jövő irányába, meg hogy hogyan kellene ráncfelvarráson átejteni a vonatkozó jogszabályokat.

0: de én tényleg már annak nagyon-nagyon örülnék, hogyha azokat a minimum alap elvárásokat, amiket a 2011-es információszabadságról szóló törvény, továbbá a korábbi üvegzsebb törvény már lefektetett, ez lenne az alap, pedig ezek 15-20 éves törvények már. És volt egy időben, amikor úgy nézett ki, hogy a magyar közigazgatás, elnézést, bocsánat, meg tud ezzel birkózni, majd 2010 után jött egy ilyen nagy hátraharc. Jó lenne ezt a tempót visszavenni, illetve visszaszerezni ezt a korábbi tempót, meg lelkesedést. Értem, hogy akkor így a részben az uniós csatlakozás miatt is volt talán lelkesebb a korábbi magyar kormányok, meg a közigazgatás. De ez nem egy rossz törvény. Lehet, hogy a Sanyi velem nem ért feltétlenül egyet, de szövegét tekintve egyébként az információszabadságról szóló törvény és az üvegzsebb törvény, ezek nem tragikus törvények. A kérdés az, hogy betartja el valaki a közigazgatás, a kormány, a minisztériumok, illetve ha nem tartják be, akkor valaki betartatja-e velük, vannak-e olyan szervek, olyan bírósági mechanizmusok, igazságszolgáltatás, amelyik végül mégiscsak betartatja velük ezeket a törvényeket. Láttunk ebbe pozitív példát, láttunk, és mondjam, ilyen salamoni döntésnek szánt, de valójában nevetséges döntéseket is ilyen közérdekű adatigénylési perekben. Tehát itt mindenki tudja, hogy ki milyen adatot szeretne kikérni, és milyen formában, ezt ne lehessen megkerülni, ne lehessen teljesen elképesztő válaszokkal lerázni, de egyáltalán válaszoljon valamit az a közigazgatási egység, mert ugye nagyon sokszor az van, hogy az ember még választ sem kap. Ezeket az alapvető követelményeket, ami a törvényben szabályozva van, ezeket be kell tartani, és a következő lépés lenne az, amit a Sanyi mondott szerintem, hogy akkor ezt egy ilyen 2030 vagy nem tudom, infoszab törvény 2300 ultra fokozatra emelni.
1: Egy mondatot kérek még Léderer Sándortól ezzel összefüggésben, egyetért akkor Bátorfi Attilával?
2: Egyetértek, de én azért egy kicsit felgyorsítanám a folyamatot. A jelenlegi törvény valóban alapvetően rendben van, de én összekötném azt, hogy a törvénynek való megfelelés és az a szemléletváltás, ami ahhoz szükséges, hogy tényleg teljesítsék az adatigényléseket, az párosuljon azzal, hogy ahol szükséges, ott megújul ez a törvény, és kibővül olyan dolgokkal, amikkel egyszer nem foglalkoztunk 15 évvel ezelőtt.
1: Lát jó nemzetközi példát erre?
2: Hát nem kell messzire menni, és nem is egy friss példát fogok mondani. Csehországban és Szlovákiában annak feltétele, hogy egy állam által kötött szerződés hatályossá váljon, hogy azt nyilvánosságra hozzák egy nyilvános állami adatbázisban, szerződéstárban. Tessék, ez szerintem egy nagy, ezt meg tudták csinálni a csehek több mint 10-15 évvel ezelőtt, szerintem bőven meg lehetne Magyarországon is valósítani.
1: Bátorfi Attilának és Léderer Sándornak köszönöm szépen a beszélgetést, önök a kulcskérdéseket hallották, az új hírháttér műsort a Kossuth Rádióban. Munkatársaim voltak Pernis Judit, Rozbora Zoltán, a szerkesztő Bogár Zsolt volt, a műsorvezető pedig Hatvani Tóth Erika. Holnap ugyanígy 12:30-kor a kulcskérdések jelentkezik, az Esti Krónika után pedig a Nap témája című hírháttér műsort hallják, addig is hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót.
3: Jó napot kívánok, hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit. Lezuhant az egyik magyar Gripen Szolnok mellett, a pilóta katapultált. Pénteken választhatják meg a vagyonvédelmi hivatal vezetőit. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a Gripen honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopterdandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A frakciók pedig további egy jelöltet áll. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Megnevezte jelöltjét két ellenzéki párt a független közmédia testületbe. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a Mi Hazánk a hazajáró rendezőjét, Mójs Zoltánt jelöli. A KDNP korábban azt közölte, hogy pályázaton választja ki a megfelelő személyt. A Tisza még nem nevezte meg jelöltjeit. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján 3 tagot a kormánypárt, 3 az ellenzék, 3 média szakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyésző helyeken nem lehet biológiailag védekezni ellenük, a permetezés lehet az egyetlen megoldás. A héten a Balatonnál, Drávamenti településeken és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében írtják a szúnyogokat. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kialakulhat kisebb eső, zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
4: Műsorajánló.
5: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
6: Még egy hét és becsengetnek az iskolákban. Könnyebbé válnak-e a gyerekek mindennapjai az idén? Vajon miért hagyja ott a japán multicégnél meglévő jól fizető állását valaki, csak hogy elmenjen egy falusi kisiskolába tanítani? Még mindig nincs klímájuk a nyírbogáti idős otthon lakóinak. Van-e politikai játszma e mögött? Fel lehet-e számolni a kistelepülések életét behálózó korrupciót? Ezekre a kérdésekre keressük a választ első adásunkban. Várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
5: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
7: 13 óra múlt 5 perccel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. A drónok, vagyis a pilóta nélküli légijárművek már a mindennapjaink részét képezik, hiszen ha mi magunk nem is használjuk őket, láthatjuk, ahogy szinte játékként a magasba emelkednek egy parkban, vagy éppen a közösségi médiában találkozhatunk egy elképesztően látványos légi felvétellel, de ma már akár a Szántóföldön is repülhetnek munkát végző, több méteres szárnyfesz távolsággal bíró permetező drónok. A felfedező mai adásában a drónok világába kalauzoljuk el Önöket. Öveket becsatolni, a felszállást megkezdjük. A drónok nevüket az angol drón kifejezésből kapták, mely eredeti jelentése hím, méh, vagyis here, de a drón szó utal a méhek által adott zümmögő, monoton hangra is. Történetüket tekintve az első feljegyzett eset 1849-ben Velencében történt, amikor az osztrák sereg időzített bombákkal felszerelt pilóta nélküli papír léggömböket használt a város ostromára. Majd az első világháborúban megjelentek az első valódi motoros próbálkozások is. Az 1960-as években a vietnámi háború idején a drónokat már főként felderítési feladatokra használták, aztán a 2000-es években a technológia kisebbé és olcsóbbá vált. Így a katonai célok mellett elkezdődött a polgári felhasználás is, és gyakorlatilag a 2010-es évektől a drónok elárasztották a piacot, és már megtalálhatók a légifotózás, térképészet, mezőgazdasági permetezés, csomagszállítás és ipari felhasználás területein is. Sőt, az utóbbi években hatalmasat nőtt a drónsók népszerűsége is, hiszen képesek kiváltani a hagyományos tűzijátékokat, mert csendesebbek, biztonságosabbak és környezetkímélőbbek, és hogy nemzeti ünnepünkön hogyan jelenítettek meg történelmi személyeket és motívumokat az égbolton, arról Pete Attilát, az augusztus 20-ai drónshow megvalósítóját, vezető drónpilótáját kérdeztem. Hány drón kellett ahhoz, hogy augusztus 20-án teljesen befedje az eget és csodaképeket lássunk?
8: 2000 drónt vittünk a parlament elé, de volt nálunk 100 darab drón tartalékban, hogyha bármi miatt szükség lesz rá.
7: És kellettek? Tehát mind a 2000 felment és le is jött, vagy cserélni kellett egyet-kettőt?
8: Szerencsére nem volt szükség a tartalék drónokra, és minden drón visszajött.
7: Az égen látható formációk, hogy oda kerüljenek, ennek volt egy folyamata. Nyilván meg kellett tervezni, rajzolni, és a legvégén jött ön a képbe, hogy ezt ténylegesen fényformájában drónok által az égre vigye. Hogyan zajlott az egész?
8: Nagyon nagy köszönettel tartozom Besnyő Dánielnek és Mó Kálmánnak. Nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Az ő víziójukat vittük mi tulajdonképpen az égre. Fejükben volt egy koncepció, hogy mit szeretnének látni. Nem voltak meg pontosan az alakzatok, ezzel minket bíztak meg, és mi ezt vittük tulajdonképpen a közönség számára az égre.
7: Ez ugye körülbelül egy fél kilogrammos kis eszköz, 30 cm átmérőjű, na de 2000 darab. Hogy lehet ennyit irányítani és koordinálni?
8: Szerencsére ezt egy rendszer irányítja, összehangolt módon előre tervezett útvonalakat repülnek le a drónok, így nincs szükség arra, hogy 2000 pilóta 2000 drónt irányítson külön.
7: Tehát csak ön volt a pilóta, akkor aki ezt a 2000-et együttesen irányította?
8: Én voltam a pilóta, azt azért el kell mondani, hogy ez nem manuális repüléssel történt, tehát a drónok előre tervezett útvonalon repültek.
7: Láthattuk, hogy viszonylag gyorsan váltanak a alakzatot, és ugye három dimenzióban rajzoltak ki mindent. Mekkora veszélye annak, hogy ilyenkor egy-egy drón találkozik a másikkal? Mennyire kell figyelni, vagy ez már annyira automatikus, esetleg AI-t használó rendszer, hogy képes ezekre is figyelni?
8: AI-t nem használ a rendszer egyáltalán, viszont végzünk szimulációkat számítógépen a tervezőprogramon, mielőtt valós körülmények között kezdjük el a repülést.
7: A színek tekintetében nekem úgy tűnt, mintha egy ilyen digitális Szent János bogár had emelkedett volna föl, amely bármilyen színt képes kiadni magából. Jól láttam?
8: Ez így is van. Elméleti szinten 16 millió színt képes megjeleníteni egy drón. A kreatív csapat nagyon sok energiát fordított arra, hogy a megfelelő színeket válassza ki az animációhoz.
7: Mikor izgultak a legjobban, amikor megnyomták a start gombot, vagy amikor a levegőben volt a 2000 drón?
8: Számomra a legizgalmasabb pont mindig a leszállás. Általában, hogyha egy show lezajlik, azt tapasztalom, hogy mindenki nagyon boldog, és mindenki nagyon elégedett. Én akkor nyugszom meg, hogyha az a 2000 drón, vagy kevesebb drón már a földön van.
7: Mennyi idő elsajátítani egyébként, vagy hogy lesz valakiből drónpilóta? Nyilvánvalóan gyermekkorában még erre nem nagyon készülhetett, mert hogy még nem volt ilyen szakma.
8: Igen, én abban az időben születtem, amikor még a távirányítós autónak is örülni kellett, hogyha képen látom. Viszont mindig is érdekelt a repülés, és mindig is érdekeltek a távirányítású eszközök, úgyhogy körülbelül 15 éve, amikor még szintén nem volt elterjedt a drón technológia, akkor kezdtem el már ezzel foglalkozni. Alapvetően modellezésből indult, akkor még egyedi építésű gépekkel repültünk. Eleinte a filmekben dolgoztam, érdemes belevágni, azt javaslom mindenkinek. Hobbinak is tökéletes, de ha valaki munkaszinten gondol rá, akkor is megfelelő.
7: Ha most kapnának egy drónt egy hétre mondjuk, akkor mire használnák? Írják meg nekünk 0639666 az SMS számunk, de Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell keresni, és ingyenesen tudnak üzenetet küldeni. Tehát mire használnák a drónt, ha mondjuk egy hétre megkapnák? Légifotózás, videózás, szórakozás, munka. Várjuk az SMS-eket. A stúdióban pedig vendégeink Kecer Máté, az ABZ drón ügyvezetője. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
7: És Umehofer Péter, a Bionat Kft. Cégvezetője, üdvözlöm.
10: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok.
7: Hogyan működik valójában egy modern drón? Hogy kell elképzelni? Milyen érzékelői vannak? Hogyan tud tájékozódni?
9: Nagyon-nagyon sokat fejlődött, meg fejlődik ma is egyébként a drón technológia. Én sosem fogom elfelejteni, hogyha össze tudnánk hasonlítani mondjuk egy 5 vagy akár 10 évvel ezelőtti eszközt egy maival, tulajdonképpen össze sem lehet hasonlítani, annyira ütemesen fejlődnek ezek az eszközök. Ugye ami nagyon-nagyon fontos a mai precíziós munkavégzés, az elsődlegesen a hely meghatározó rendszer teszi lehetővé. Úgynevezett RTK rendszereket használnak ma már a mezőgazdaság és ipari eszközökben, ami azt eredményezi, hogy centiméter pontossággal tartja a pozícióját a drón. Viszont ezen kívül számos olyan szenzor játszik szerepet a működésben, ami a biztonságos felhasználó barát üzemeltetést teszi lehetővé. Ilyen például egyes akadályérzékelő rendszerek, terepkövetést lehetővé tevő rendszerek. Itt is egyébként egy nagyon-nagyon ütemes fejlődés figyelhető meg. Én amikor kezdtem a pályafutásomat körülbelül 10 évvel ezelőtt, akkor a legelterjedtebb ilyen rendszer az a szonár rendszer volt, tehát hanghullámok által tartotta például a tereptől, illetve az akadályoktól való távolságot. Ma pedig a legelterjedtebb a radar, vagy bizonyos esetekben a lidár rendszer, amikor lézernyalábokat használunk például az érzékelésre.
7: És ha jól tudom, a szonár az mondjuk másodpercenként 1-2, míg a radar rendszer az akár 2 millió jelet is tud küldeni. És
9: abszolút, így van.
7: Félelmetes. Péter, a nagy kérdés az, hogy már a szóba került ugye a mezőgazdasági drónok és permetezés, nyilván sokan megijedhetnek, ha látnak egy ilyen hatalmas, több méter szárnyfesztávolságú drónt, ahogy repül a szántóföld fölött, és fúj valamit. Mit lehet kijuttatni drónnal?
10: A helikopterek sem ijedtünk meg, illetve az önjáró permetezőtől sem, amikor mennek. Ezek a gépek is ugyanolyan szabályozott körülmények közt tudják egyébként ezeket a készítményeket kijuttatni. Ma jelenleg 8 készítménynek van, gombölő, rovarölő készítménynek van engedélye. Ezeknek a listáját én most nem szeretném részletezni, ez a Nébik honlapján egyébként megtalálható, akit ez érdekel. És mindemellett nem is feltétlen biztos, hogy rovarölő vagy növényvédő szert permeteznek ki ezek a gépek, mert most már egyre több olyan mikrobiológiai készítménynek, biostimulátornak van engedélye, amit drónnal ki lehet juttatni. És itt is egyébként ugyanúgy nagyon oda kell figyelni a széljárásra, az elsodródásra, mint egy önjáró permetező esetében, de itt még talán lényegesen precízebben is lehet ezt kijuttatni. És itt is meghatározott dózismennyiségek vannak, itt is a kijuttatás idejére, hőfokára, mindenre oda kell figyelni, és oda is figyelnek a drónpilóták, hiszen ez nem úgy van, hogy de megyek a boltba, megveszem és röpülök, hanem ez engedélyek szükségesek.
7: Máté, említettem, amikor megérkezett ide a stúdióba, illetve hát itt egymás között beszéltük, hogy ön hozott egy drónt. Ez nem egy permetező drón, annál jóval kisebb, viszont nagyon sok mindent tud, és ha minden igaz, akkor meg is tudjuk mutatni a hangját, vagy akár emelkedhet is egy picit. Mit kell tudni erről a drónról?
9: Emelkedni sajnos itt beltérben nem fogunk tudni, de közben én el is kezdem akkor bekapcsolni az eszközt. Ugye ami nagyon-nagyon fontos, hogy akár iparról, akár mezőgazdaságról beszélünk, két nagyon különülő csoportja van a drónoknak. Monitoring, amikkel adatot szerzek, információt gyűjtök, és a végrehajtás, ahogy ugye Péter az előbb mondta, például a permetezés. Amit hoztam, ez egy kifejezetten monitoring célú eszköz, tehát különféle ortofotókat tudunk vele készíteni.
7: Mit jelent pontosan?
9: Ugye az ortofotó az a levegőből készített fényképet jelenti, hogy milyen típusú ez a fénykép, amit elkészítünk, az pedig általában azt határozza meg, hogy milyen típusú szenzor található a drónon. Uh-huh. Ez most itt jelenleg egy hőkamerás drón.
7: Igen, a drónt hallják közben a hallgatók, bepozícionálta a kis kameráját, elől elkezdtek piros lámpák világítani, hátul zöldek villogni. Körülbelül egy ilyen 50 cm-es fesztávolságú 2-3 kilós eszközről beszélhetünk? A távirányítója majdnem akkora, mint maga a drón egyébként.
9: Igen, méretben körülbelül egy ilyen 2-3 kilós eszköz. Hőkamerás szenzorral van felszerelve. Hogyha a mezőgazdaságot tekintjük, akkor inkább közvetett kapcsolat van a mezőgazdasággal, hiszen például a vadkár felmérés, vadkeresés, őzgida mentésre lehet használni, viszont az ipari felhasználás az sokkal, de sokkal szélesebb a repertoár. Tehát például napelem parkok, hőkamerás felmérése, épületenergetikai felmérések, de akár a kutatásmentésben is egy nagyon lényeges szereplő lehet.
11: Hát ha fel tud, vagy meg tudjuk forgatni a kis rotorokat, akkor hallgassuk meg mindenképpen. Most a távirányítón történik néhány gombnyomás, bal kéznél, jobb kéznél joystickok. Aha. És most elméletileg fel is tudna szállni, de ugye itt beltérben ez nem annyira biztonságos, hogyha ha fantasztikus hangja van, egyébként ugye innen is kapta a nevét az ümmögésről. Köszönjük szépen! Péter, az egy nagyon érdekes dolog, és szörnyű egyben, hogy Magyarországon évente, bár ez 2023-as 4-es adat, 80-110 millió köbméter talajt veszítünk el. Erodálódik, tönkre megy, és egy centiméter termőtalaj, vagy kettő, vagy három, tehát nagyon vékony rétegnek 1000 év is kell. A kijuttatható szerek, amelyek akár mondjuk szárbontó készítmények, vagy talajjavítók drónnal, ezek segíthetnek az erodálás megelőzésében, csökkentésében?
10: Ez is segíthet a szárbontó készítmények a kijuttatása. Na most itt nem a drón fog segíteni, hanem maga, hogyha a szár maradványt takaró növényként fönt hagyjuk, takarásként fönt hagyjuk a talajon, hiszen az jól látható most akár egy búzaaratás után, hogyha fönt hagyjuk magát ezt a szár maradványt takaró felületként és szépen eloszlatjuk a területen, akkor amikor fent a szalmának a tetején van esetleg egy 40-45 Celsius, és félrehúzzuk kézzel, akkor alatta egy 20-22 fokos maga a talajhőmérséklet. A drónok szerepe ugye akár a szárbontó kijuttatásában, de inkább ott található a talajvédelem szempontjából, hogy minél kevesebbet tömörítjük a talajt, minél kevesebb a taposási kárunk, és egy-egy ilyen beavatkozás alkalmával...
11: Tehát a traktor kerekével, a kombájn kerekével, a permetező kerekével...
10: Így igaz, hogy nem tömörítjük a talajt. És egyébként a gépgyártók is abba az irányba mennek, hogy minél nagyobb legyen kvázi a felfekvő felület. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem mindegy az, hogy egy bakancsal lépek a talajra, vagy egy tűsarkú cipővel, hiszen a talajra eső egységi nyomás az lényegesen nagyobb. Viszont a drónok esetében ezt kiküszöböljük, és ha drónokat használunk, akkor ezzel lehet Isten igazából a talajainkért tenni, mindazonáltal, hogy olyan készítményeket használunk, amelyek mint a talajjavítást segítik, hogy a kettő együtt az kéz a kézben folyamatosan fejlődik.
11: Ami itt a stúdióban van drón, ugye ez egy meglehetősen picike, ennél 4-5-ször, akár 10-szer nagyobb is egy permetező drón, na de, ha ezt egy helikopterhez viszonyítjuk, vagy egy 36 méteres keret szélességgel rendelkező permetezőgéphez, hogy tudja felvenni a versenyt a drón?
9: Én azt gondolom egyébként, hogy nem is feltétlenül csak és kizárólag a területi teljesítmény alapján kell ezeket az eszközöket összehasonlítani, hanem itt ugye azért az előbb számos erény, meg előny elhangzott, többek között például a talajtömörödésnek a gátlása, elkerülése, a taposási kár. Ugye, hogyha megnézzük a hagyományos légieszközöket, ugye Magyarországnak hatalmas múltja, sajnos kevesebb jelene van a hagyományos légipermetezést illetően, viszont egy nagyon-nagyon jó alternatíva lehet a permetező drón. Ugye a mai piacon elérhető permetező drónoknak azért a területi teljesítménye akár óránként a 20-25 hektárt is elérheti, ami azért egy nagyon-nagyon lényeges területi teljesítmény, és hogyha még nem is feltétlenül versenyzik egy hidos permetezővel, azért, hogyha összehasonlítjuk a két eszköznek a bekerülési költségét, az amortizációs költséget, az üzemanyagnak a költségét, és mellé tesszük például azt, hogy nem tapossuk a vegetációt, akkor itt bizony akár 10-15 ezer forint is jöhet hektáronként, különbségként.
11: Most egy picit lakossági szemmel nézve, én ahol felnőttem, ott az utcánk végén 150 méterre ott a határ. Gyerekkoromban nyilván rengeteget játszottam ott, szalmabálán ugrálni, ezt mindenki ismeri, na de ha meglátnék egy permetező drónt, lehet, hogy nem lennék nyugodt. Tehát most próbáljuk egy picit a lakosságot megnyugtatni, hogy nem kell megijedni, ha egy drónt látnak, hiszen kijuttatás az mindig is volt, amióta a modern mezőgazdaság létezik.
10: Igen, sajnos meghalljuk a drónt, ma akár a hírekben, akkor egyből mindenkinek összeszorul a gyomra. A drón az ne egy szitokszó legyen, hanem tényleg, hogy elmondtuk, segítségről lehet, és az nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy ez a drón feltétlenül növényvédőt vagy gombaölőszert juttat ki, de ha azt is juttat ki, ennek a cseppképzése, ennek a határozott kijuttatási rendszere, és már pontosabban lehet vele kijuttatni egyébként, mint akár egy hidas permetezővel, én abszolút úgy gondolom, hogy nem kell ezektől a gépektől félni. Ugyanúgy, sőt, ezt inkább csodálattal kell nézni valamilyen szinten, hiszen ezek a gépek mind-mind a termés hozamért tesznek, és azért tesznek, hogy minél jobb ütemben, és hogy minél tervezettebben tudjunk kijuttatni akár gombaölő készítményeket, akár mikrobiológiai készítményeket, de semmiféleképpen nem kell tőlük félni, ugyanúgy egyébként, hogyha egy rendezvényen elszáll fölöttünk egy kamerás drón, attól sem kell tartanunk, hiszen nem fog semmi olyat a fejünkre szólni, és tényleg ezt egyébként a NÉBIK nagyon komoly bejelentési kötelezettséggel írja elő, és ugyanúgy a légtérvédelem minden egyéb, szóval nagyon komoly szabályozás van. Szóval most ha nem arról beszélünk, mint akár, hogy 10 évvel ezelőtt, hogy mindenfelé lehetett röpködni, azért az elmúlt években ezt mind a kijuttatandó készítmények esetében, illetve a repülési jogszabály hátterében nagyon komolyan szabályozzák.
11: A szájos időben is tudnak segíteni?
10: A szájos időben azért ezt ne kezeljük úgy, mint egy öntöző rendszert, az nagyon fontos. Szóval magának a drónnak, ahogy Máté is említette, a kijuttatandó mennyisége, a lé mennyiség maga, az egy korlátolt határok között van. És ezért kell egyébként bizonyos lomtrágyák esetében is odafigyelni arra, hogy magas nitrogéntartalmú készítményeknél azért mindig a növényvédős, a növényorvos, az tanácsadónak a véleményét ki kell kérni, hiszen az előfordulhat egy magas nitrogéntartalmú készítményt, kevés lémennyiséggel jutatok ki, akkor ott a növényen perzselés történhet. De ma engedélyezett készítmények, én úgy gondolom, hogy úgy vannak beállítva, és tényleg, hogyha egyeztetünk a növényvédőssel, ez nem jelentett problémát.
11: Máté, amikor megérkezett, mutatott különböző fúvók a fejeket, és én úgy vettem észre, hogy ott nem csak permetező fúvókák, hanem jóval nagyobbak is vannak. Ez valami ipari felhasználást jelenthet?
9: Igen, folyamatosan új üzletágokban, iparágokban jelenik meg a drón technológia. Ugye beszéltünk itt a mezőgazdaságról, egy picit kitekintve a hűkamerás felméréseken keresztül, de egészen el tudunk jutni például a tisztításhoz, a magas nyomású tisztításhoz, hiszen például magas épületek homlokzatának, tetőszerkezetének, vagy akár napelem parkoknak a tisztítása akár már drónok segítségével is meg tud történni. Két olyan fúvókát hoztam egyébként, ami kifejezetten egy tisztító drónra szerelhető fúvóka. Ilyen nagyjából úgy kell elképzelni a minden hallgatónak egy ilyen tisztító drónt, hogy akár 50-60 méteres magasságig tud emelkedni, ekkora épületeket tud tisztítani, van rajta egy tisztító láncsa, és ezek a fúvókák, amik most jelenleg itt vannak a stúdióban, ezek a fúvókák a lándzsának az elejére szerelhetők, különféle típusú tisztítást tesznek lehetővé.
11: Fantasztikus, nem úgy érzem, hogy ez egy következő beszélgetés lesz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban. Kecer Máté, az ABZ Drón ügyvezetője, illetve Umenhoffer Péter, a Bionat Kft. Cégvezetője. Köszönöm szépen.
10: Köszönjük.
9: Köszönjük.
4: Kossuth Rádió.
5: Újra mindenkié.
11: A drónok tehát bizonyítottan számtalan területen bevethetők, a mezőgazdasági permetezéstől egészen a napelemparkok tisztításáig, de most egy teljesen más területre indulunk. Képzeljék el, hogy vaksötét van, szakad az eső, és egy idős beteg ember eltévedt a vakonyban. A keresés már több órája zajlik, ami szinte versenyfutás az idővel, hiszen az elázott ruhában 25-ször gyorsabban képes kihűlni az emberi test. Viszont a mentőcsapatok a földön semmit sem látnak. Ekkora magasba emelkedik egy drón, és a pilóta a hőkamera segítségével pásztázza az erdőt. És egyszer csak a kijelzőn a korom sötét farengeteg enyhén szürkévé válik, és a fák között felvillan egy apró fehér világító pont, az emberi test melege. A drón megáll a levegőben, koordinátát küld, és a mentők 10 perc múlva már ott is vannak. A stúdióban pedig vendégünk Pató Balázs, a Folyami Katasztrófa Védelem és Speciális Mentő Közhasznú Egyesület vezetője. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
11: Ami itt a bejátszóban elhangzott, és talán magunk elé is tudtuk képzelni, sokszor előfordult önökkel?
12: Előfordult, igen, több esetben.
11: És ha jól láttam, a telefonja mellett van egy kis eszköz, mert hogy ön most is riasztható és szolgálatban van?
12: Alapvetően igen, hogy a fővárosi katasztrófa védelem bármilyen ilyen esetben riaszthat minket azonnal.
11: Tehát ha most az a kis egység megszólal, akkor ön felugrik és kirohan a stúdióból, és mennie kell drónnal menteni gyakorlatilag.
12: Lesarkítva, igen.
11: No, mikor kezdték magát a mentést, honnan jött, és hogyan tudnak becsatlakozni a lakosság és a szolgálatok megsegítésére?
12: Ha úgy vesszük, akkor 2014-ben indult a folyamat, akkor debütált ez a technológia a katasztrófa védelem életében, és onnan indult egy felfelé ívelő fejlődés. kezdetekben a tűzoltási területen volt nagyobb szerepe a drónoknak. Ugye tulajdonképpen a tűzoltás vezető kiterjesztett háromdimenziós látását tudtuk segíteni, amely ugye felderítésben nyilvánult meg a műveleti térkép meghatározásában, és későbbiek folyamán becsatlakozott a tűzvizsgálat is, és a média felhasználása a képeknek. És ezt követően ugye a bejátszásban szereplő terület a kutatásmentés is paralelben fejlődött. Ugye régebben egy ilyen eltűnt személy keresésnél a csatárlánc volt a megoldás. Most már ugye, ahogy ezt látjuk, a hatóságokkal egyeztetve, mert hogy ahogy itt a korábbiakban is szó volt róla, ezt nagyon szigorúan veszik ugye a hungarokontroll szabályai, tehát a légiforgalom, engedélyek, légtérengedélyek, minden, és akkor így becsatlakozott ezekben a keresésekben a drón használata. Ennek ugye a hőkamerás drónok megjelenése katalizálta ezt a területet.
11: És ha már technológiai műsor, említett egy szót, Phoenix. Miköze egy hamuból, porból feltámadó madárnak a drónokhoz?
12: Ez egy egyedi eszköz, ilyen Magyarországon egy darab létezik tudomásom szerint. Ezt a Pest megyei kutatómentő szolgálat üzemelteti. Ennek a sajátossága az, hogy ez tulajdonképpen egy GSM torony, amely azt teszi lehetővé, hogyha a személynél van egy működő GSM telefon, és a hatóságokkal együtt működve sikerül ezt az eszközt a drón segítségével bemérni, akkor nem kell több négyzetkilométert hőkamerával egyébbel átkutatni, hanem közvetlen koordináta geometriánk van, hogy hol kell a személyt keresni.
11: Olvastam, hogy létezik mentőmellényledobó, szirénával és hangos beszélővel felszerelt drón, tűzoltó drón vagy kereső reflektorral felszerelt. Ez mind segíti a lakosságot?
12: Ez mind létezik, tudni kell ezeknek a felhasználását, úgyhogy nagy vízterületeknél adott esetben ez a ledobható mentőmellény életet menthet. Igazából a reflektor az éjszakai kereséseknél tud segítséget nyújtani. Ez a kibeszélő hangszóró, ez tulajdonképpen a sérültnek, az eltűntnek a megnyugtatása, tehát hogy egy kommunikáció tud vele fellépni. De ezeknek a drónoknak van még egy olyan lehetősége, hogy adott esetben segíti ugye a földi egységeket azzal, hogy lerepülünk egy területet, és szoftver segítségével egy műveleti térkép készül. Ugye a bejátszásban említett riasztásoknál legtöbb esetben egy komplett mentőszervezet indul meg. Budapesten a Budapest mentőszervezet egységei indulnak meg, ez adott esetben 60-80 ember. És ezeknek a munkáját, ezeknek az embereknek nagyban segíti a drón, egyrészt ugye a hőkamerás térképpel, másrészt pedig a lokalizációval.
11: Nagyon szépen köszönjük Pató Balázsnak, a Folyami Katasztrófa Védelem és Speciális Mentőközhasznú Egyesület vezetőjének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen. És Yuval Noah Harari izraeli történész és író gondolataival zárom a mai műsorunkat. A technológia csak új lehetőségeket teremt, rajtunk múlik, hogy melyiket használjuk ki. Kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. Kollégáim Vancsok György gyártásvezető és Sije Gábor hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Most a Kossuth Rádióban Erősvár a mi Istenünk, az evangélikus egyházvallási fél órája következik. Én további szép délutánt kívánok. Balogh Tamást hallották.
13: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
14: Erősvár a mi Istenünk.
13: Az evangélikus egyház fél óráját hallják.
15: stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő
16: és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket!
15: Polgári Samaritánus. Balczó Mátyás újságíró jegyzetével kezdjük nyárzáró műsorunkat.
17: Mi az, hogy polgári? Mitől polgári valaki, valami, akár egy politikai közösség? A polgári, mint jelző, alapvetően pozitív. Ha ezt a fogalmat egy képpel kellene megjeleníteni, talán nem csak nekem ugrana be az, hogy a jól öltözött férfi vagy nő keresztbe tett lábbal ül egy karosszékben újságot olvasva, mellette a kis asztalon kávé gőzölög. Magát a szót számos területen alkalmazhatjuk, például beszélhetünk egy államnak a polgárairól, történelmi táblatokban idehozhatjuk a római polgárokat, a városi polgárjog intézményét, és érdemes elvontabb vizekre is evezni, vizsgálhatjuk a polgári viselkedést. Mégpedig azért, mert meggyőződésem szerint egy ország működése a társadalom közérzete szempontjából nagyon is nagy jelentősége van annak, hogy az egyéni és közösségi döntések meghozatalában milyen súllyal jelenik meg a polgári attitűd. A polgárság, a polgári eszme jellemzően az értelmiséghez kötődik, ugyanakkor bizonyos és fontos értelemben bárki viselkedhet polgárian. Kérdés, hogy mennyire lehet szubjektív a megítélése annak, hogy mi a polgári, mert ha lehet, akkor én azt mondom. Polgárian viselkedik, aki fontos ügyekben az egyéni boldogulásának, jólétének mindenek felettiségét háttérbe szorítva, annak figyelembevételével is hoz döntést, hogy a nála rosszabb, akár sokkal rosszabb helyzetben lévőknek hogyan lehetne jobb. Ez persze nem egyfajta önfeláldozást jelent, nem azt, hogy mindegy, ha nekem rossz, csak másoknak jobb legyen, mert ez nem életszerű és nem is elvárható. Ugyanakkor a mások boldogulása, egy rosszabb helyzetben lévő réteg felemelése képes lehet mindenki javára átformálni egy nagyobb közösséget, akár egy egész társadalmat, végső soron a világot. Ahogy ezen a témán gondolkodtam, eszembe jutott a Horváth Gergellyel készített interjú. A gondolatkertészet alapítója az irgalmas samaritánus áldozatvállalására vonatkozó kérdésemre így válaszolt. Szigorúan racionális szempontból nézve az irgalmas samaritánusnak csak kára van a segítségnyújtásból. A saját idejét fordította egy ismeretlenre, bort és olajat pazarolt rá, 2 dénár fizet a fogadósnak, hogy viselje gondját, hozzátéve, hogyha még többet költ rá, később majd megadja neki. Ez az együttérzés és a belőle következő áldozathozatal ma is példaként kellene, hogy szolgáljon számunkra, de sajnos sokszor úgy viselkedünk, mint a pap és a lévita. Elmegyünk a bajba jutott mellett, mert nem a mi ügyünk. Pedig de. Ez igenis a mi ügyünk. A hívő embernek különösen is, aki a Krisztus követés útján járva bepillantást nyerhetett már abba, hogy milyen lehet az Isten országa polgárának lenni. Egy olyan országnak, amelynek nem ide-oda változtatható alkotmánya vagy alaptörvénye van, hanem olyan parancsolata, mint az egyik abból a Jézusi kettőből. Szeress fele barátodat, mint magadat. Kicsi és nagy horderejű ügyekben is példaként állhat előttünk az irgalmas samaritánus gyakorlatiasan polgári magatartása.

0: Lassan elkészítjük nyári leltárunkat. Egy hét múlva véget ér az iskolai szünidő, évszakváltás előtt állunk. A nyár legtöbb fiatalt és felnőttet megmozgató eseménye kétségtelenül a jubileumi 15. soproni Szérózsa ifjúsági találkozó volt. Előző két adásunkban tudósítottunk róla, zárásként arra kértük állandó munkatársunkat, Gáncs Péter nyugalmazott püspököt, helyezze perspektívába az élményt, milyen volt régen, a Szérózsák előtt az egyház ifjúsági élete.
1: Az a korosztály vagyok, aki ugye nem csak megéltem ezt a 15 Szérózsát, tehát 30 éve vagyok ebben benne, hanem én arra is emlékszem, hogy előtte is volt azért élet és ifjúság. Hát azért nagyon sokan úgy gondolnak, hogy hát a Szérózsa az egyenlő az ifjúsági munkával, na most azért ennél a helyzet egy kicsit árnyaltabb. Azért előtte is voltak gyülekezeti ifjúságok, hát én is egy gyülekezeti ifjúságból jövök, a nyíregyháziból, és az bizony az 50-es, 60-as években is működött, onnan tudom, hogy édesapám volt a vezetője, nem voltuk sok. Sokan, még arra is emlékszem, hogy élete belém vésődött, hogy minden alkalom végén elénekeltük, hogy ne csükkedj el kicsi sereg, mert a körbenéztünk, nem voltunk sokan, de abból a nem nagy létszámú csapatból többen ma is egyházi szolgálva vannak. Vannak, akik lelkészek lettek, csak két nevet mondok, hallgatók is, talán emlékeznek Bálint Lacira vagy Barisza Hivára. Tehát ebből az ifjúságból hárman is elindultunk a teológia felé, tehát akkor is volt ifjúság, és ma is hiszem, hogy az ifjúsági munka igazán a gyülekezetekben kell, hogy folyjon, és azoknak egy nagy találkozó fesztiválja tulajdonképpen a Szérózsa, és ilyen szempontból nagyon örültem a soproni Szérózsának, ahol hangsúlyosan volt jelen az egyházmegye, a gyülekezetek, a helyi gyülekezet, itt a műsorunkban is megszólaltak a lelkészek, tehát lehetett érezni, hogy a Szérózsa mögött is ott vannak a gyülekezeti ifjúságok. Emellett még hadd említsek meg két olyan nevet, ami hát szimbólum az egyházi ifjúsági munkájában. Az egyik az Fót, ami messze több volt mindig, mint kántorképzés, valamikor ez volt az ifjúsági munka egyetlen helye. Nagyon sokan ott is kaptunk lelki impulzus, hogy elinduljunk az egyházi szolgálba. Másik volt Jenes Diás, és azért szeretném Jenes Diást aláhúzni, mert sajnos, ami a Jenes Diáson történt évtizedek óta, az lassan feledésbe merül. Olyannyira, hogy az épületet is lebontották, ahol konferenciák voltak, ezt én szomorúan láttam, és itt hagy jelezem azt a teljesen jogos igényet sokaknak, nem csak nekem, hogy kéne ott legalább egy emléktábla, hogy itt ifjúsági konferenciák folytak már a 80-as évek elejétől. És ezekből a Jenes ifjúsági konferenciákból, meg a Fótból nőtt ki aztán az az igény, hogy legyenek ilyen országos találkozók, amilyen a Szérózsa, ami egy klasszikus arulról jövő kezdeményezés volt, tehát ez a biztos volt már szó, hogy ezt nem az egyházat is találta ki, hanem néhány lelkes fiatal lelkész érezte, hogy csináljunk egy olyan fesztivált, ahol először a fiatalok a meghívottak, de hát most 30 év alatt ez egy generációs találkozó lett. Megkockáztatom, hogy ez most már lassan ugyanolyan, mint a német Kirchentag. Odáig menően, hogy a Kirchentag is egy több generációs találkozó, és a Szérózsa is így nőtte ki magát egy ilyen találkozóvá.
0: Köszönjük szépen az intést, hogyha nem probléma, hogy én ezt így fogom fel, mert minden generáció úgy gondolja, hogy ő találta fel a spanyol viaszt, és hogy onnan indul a történelem, ahol ő belépett a nagybetűs életbe, és tényleg nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy honnan jöttünk, és hogy az előttünk levő generációk nélkül ezek a találkozók sem jöhetnének létre, és lehet, hogy a jövőben, mondjuk 5 vagy 10 év múlva már egészen más.
1: Ez annyira igaz, hogy akik lesz. Most a Szérózsa veterányai, a nagy öregek, egy Ócsai Zoltán, egy Cserhát is, annyi, akár Paranyai Csabi, ők mind-mind ilyen jenesi konferenciákon perzselődtek meg jó értelemben, hogy hát ez szenzációs dolog, amikor fiatalok együtt vannak különböző helyekről, gyülekezetekből, és ez így megy tovább, tehát ahogy szokták mondani, egymás vállán állnak a generációk, és ez egy nagyszerű építkezés, aminek részesei lehetünk.
0: Két Szérózsa között, amikor elmúlik a nagy lelkesedés, a nagy impulzus, hogyan lehet túlélni?
1: Hát ugye az lenne az ideális, ugye, ha jól tudom, azért minden Szérózsára jelentkezőnek be kellett írni, hogy melyik gyülekezetből jön. Persze bárki jöhet az utcáról, ez így jól Sofronba is, tehát van egy ilyen missziói kisugázás is, de azért az alapfölállás az, hogy a gyülekezetekből jönnek, és a gyülekezetek bemennek vissza, és az a sok élmény impulzus, amit egy ilyen Szérózsa jelent, azt aztán apró pénzzel lehet váltani a gyülekezeti ifjúsági munkába. Itt azért, ha őszintén vagyunk, el kell mondani, hogy sajnos sok gyülekezetben, hát hogy is mondjam, búvópatak szerűen megy az ifjúság. Tehát vannak néha ilyen jobb konfirmandus évfolyamok, akik megmaradnak, akkor jön egy aszályos időszak, aztán valahogy előbújik megint egy kis csapat. Tehát ez minden lelkész számára ez tulajdonképpen egy misztérium, egy titok, hogy mitől van ifjúság. Mert nem olyan egyszerű, hogy ha sokan konfirmálnak, akkor megy ifjúság. Ez nem. Itt valami olyan áldás kell fölülről, hogy a fiatalok rájöjjenek arra, hogy ilyen jó együtt lenni, nem egyszerűen csak a hagyományos istentiszteleti keretek között, ugye ott azért a fiatalok eléggé kicsi százalékba fordulnak elő, hanem megteremteni a saját magunk istentiszteleteit, bibliaóráit, közösségi alkalmait. Ez egy óriási lehetőség és egy nagy kihívás ma is.
0: Sokszor elgondolkodom, hogy amikor ennyire úgy tűnik, hogy összecsapnak a hullámok, az ember, az emberiség feje fölött, a klímakatasztrófa, az energiaválság, a háborúk, hogy ez két irányba indít el fiatalokat, az egyik az élet korlátlan élvezetének a vágya, a másik pedig annak megértése, hogy honnan jöttünk, ki az, aki kézben tartja ezeket az erőket, ki az, akihez segítségért lehet fordulni. Lehet egy ilyen vágyunk most is, vagy ez mindig lehet, és tényleg a Teremtőre kell bíznunk, hogy kire és hogyan árasztja ki a hívását.
1: Én nagyon hiszem és remélem, hogy a krízisből élet fakadhat, ez nem automatizmus, minden krízisből megszületik valami szép és új és jó, de azért én nagyon remélem, mert én nem tudom elfelejteni azt a 3000 fiatalt, akivel együtt lehetem Sopronban, hogyha ennyi lelkes fiatal énekel, imádkozik, igét hallgat, úrvacsorát vesz, akkor nem lehet, hogy ketten-hárman jelentkeznek a lelkészképzésre. Tehát itt valami hiányzik, valami összekötő kapocs, hogy akik ott érezték, hogy jó együtt lenni, és fölnéztek a sok lelkes, imponáló fiatal lelkészre, akkor szeretnének a nyomóba lépni. Most fölfigyeltem arra az interjúra, ami Pándyánszky Ági készített az evangélikus érvelem, mert a közelmúltban, hogy a Bajor Egyház egy külön lelkész állított szolgálatba, akinek az a feladata, hogy a lelkész utánpótlást próbálja valamilyen szinten előmozdítani, és ez a lelkész mondja, hogy semmi trükk, varázsszer nincs, itt nem az, hogy meghirdetünk óriás plakátokon nagy fizetés, meg pénzparika fegyvert, hanem a gyülekezeti lelkészeket kell úgy megtalálni és megszólítani, hogyha látják a környezetük azokat a fiatalokat, akikbe valami mocorog, van bennük valami affinitás, van antennájuk erre, azokat bátorítani, hogy ne csak a szélrózsára menj el, hanem próbáld végig gondolni, hogy hátra te egész életed küldetésed ott van az egyházi szolgálatban.
2: A kérdést feltettük a Szélrózsa alapító Tagmarton Tamásnak is. A Réphülöpi Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ intézmény vezetője korábban az Országos Iroda ifjúsági referenseként szolgált, illetve a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület, azaz a KIE elkötelezett tagja is. Hogyan élte meg ő az evangélikus egyház ifjúságának akkori lehetőségeit, a konferenciákat, a nyári táborokat?
3: Én a utavári gyülekezetnek a tagja voltam születésem pillanatától kezdve. Édesanyám oda hordott föl minket vasárnap iskolába, mert akkor még ez volt a hittannak a neve. Itt a 70-es évekről beszélünk, nagyon más még nem lehetett. Én csak arra emlékszem vissza gyerekként, hogy nagyon fejlett idézőjelben technika volt, diavetítés, meg flanel, szemléltetés. Iskolás gyerekként ezek olyan eszközök voltak, amiket máshol nem láttuk hasonlót se. Utána én fölnőttem a budavári gyülekezetbe, és onnan automatikusan a gyerekipia körbe, a vasárnap iskolából átkerültem az ifibe, mert ott is lehetett. Tehát azért elszigetelten lehetett ifjúsági munkát csinálni. Van az időben is. Én elsősorban azért a budapesti gyülekezeteknek a helyzetét ismertem akkor. Nagyon pici átjárás volt, jártunk is át egymáshoz, de igazából mindig az volt bennünk, és azt mondták a szüleink meg lelkészeink, hogy igazából ami ott történik, meg ezekről az ifikről, az ifik kirándulásokról, mert abból nagyon-nagyon sok volt, több helyre mentünk, ezekről máshol ne nagyobb beszéljünk. Aztán később a 80-as évek második felében, amikor én is már nagyobb lettem középiskolás, akkor kezdtem azt érezni, hogy van átjárhatóság Kelenföld, Deák tér, Budahegyvidék között. Elsősorban ezek a gyülekezetek közel is voltunk egymáshoz, átjártunk egymáshoz, lettek már közös programok is, illetve itt már én a Bári gyülekezetben hallottam Jenesről is. Néhányan az ifiből rendszeres jeles látogatók voltak, Kocsor Tamás meg a Sék, ez a két nagy név volt, amit mindig emlegettek, és el se tudtuk képzelni, hogy többiek, hogy kik lehetnek ezek a nagy emberek, aztán persze hosszú-hosszú évek után, aki eljutott Jenespannak úgy, én meg később más irányból tudtam meg, hogy valójában kik vannak a nevek mögött, akik ennyire vonzák a fiatalokat.
2: Oldjuk fel a rövidítéseket, ugye Gyenes az Gyenes Diás, az egy ifjúsági konferencia helyszín volt, a Sék pedig kit jelöl?
3: Sabinyi Talavest.
2: Igen, a nyugalmazott püspök urat, és miért volt neki ez a Bece neve?
3: Én később találkoztam vele, de azt mesélték akkor, hogy nagyon sokat kérdezett vissza, hogy tessék, tessék, tessék, és ebből maradt meg a fülükbe ez a Sék kifejezés. Én így hallottam. Mikor én találkoztam vele, akkor nekem ezt nem tűnt föl.
2: Kérlek, említs még olyan lelkész neveket, akik nagy hatással voltak rád.
3: Én végül Gyenes Diásra nem jutottam el, hanem a helyi közösségekbe, aki ugyan nem volt mindig nekünk közvetlen ifjúsági vezetőnk, de amíg én a Budavárban voltam, addig állandó budavári lelkész volt, és azt mondom, hogy szerintem az elmúlt időszak nekem lett meghatározóbb lelkésze volt Patocsai Miklós bácsi. Voltunk a Gödöllői birtokán, és ott is táboroztunk az ifivel, mentünk együtt Mátra Szent Istvánra is táforozzék. Aztán nagyon sok segít lelkész került föl, tehát ugye Budavár esperes és püspöki székhely is volt, és mindig kaptuk segédlelkészt, és általában a segédlelkészeknek osztották az ifit. Ennek volt nyilván előnye meg hátránya, az előnye az volt, hogy fantasztikus fiatal embereket meg lelkész nőket ismerhettük meg, és nagyon jó kapcsolatunk lehetett, mert gyakorlatilag majdnem kortársaink voltak, vagy nagyon közel hozzánk. Hátránya az, hogy mire megszerettük egymást, addig elhelyezték őket. Az első, mint gyerekbiblia körös kapcsolatom nekem Gács Péter volt, aztán Nagy Laci, de sorolhatnám Garcsis Magdén, olyan lelkész nőt is, akikre most már talán kevesebben emlékeznek. Ezek nagy élmények voltak. De akkor még nagy részt gyülekezeti táborok voltak. Később jöttünk össze néhányan a deaktériekkel, és akkor átjártuk az ő táboraiba, ők a miénkbe, aztán lettek közösen később cserkészet.
0: Hadd térjek vissza a nagy nevekre, hogy vajon mi lehetett az ő kisugárzásuk, az ő vonzerejük. Nagy valószínűséggel ugye kora 30-as éveikben járhattak akkoriban a már általad említett, most már nyugállományú püspökök is például.
3: Szerintem azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon kevés embernek és lelkésznek adatott meg, nagyon kevés olyan hely adatott meg, hogy valaki fiataloknak tábort szervezhessen, és nyíltan hirdethesse az evangéliumot. Biztos volt személyes varázsuk ebben, én 100%-ig biztos vagyok. Szerették az ifjúsági munkát, szerették a fiatalokat is ezt a területet. Az a fajta akkori szabad lángolás, hogy egyáltalán ezt meg lehetett tenni, most már azért kutatják azt is, hogy nem is volt egyszerű az indulása a gyenesi konferenciáknak. Nem véletlenül annak, még most ez a társaság előtti vezetőkről beszélek, hogy kaptak erre egyáltalán engedélyt az akkori egyházügyi hivataltól, és most már kutatják, hogy azért ennek volt ára viszont is. Én ebben nem akarok belemenni, mert nekem továbbra is az a véleményem ezekről az emberekről, hogy tisztelem őket azért, hogy ilyen körülmények között is vállalták azt, hogy a fiatalokat megpróbálják Krisztushoz vezetni. Na, de visszatérve a kérdésedre, nyilván volt személyes varázsuk és elkötelezettségük is, ezt érezték a fiatalok, de szerintem legalább 50%-ba belejátszódott az, hogy ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy a gyülekezeti fiatalok elmenjenek olyan helyre, ahol kifejezetten nekik szóló alkalmak vannak, velük egykorú fiatalok, és a lelkészek, akik ott vannak, csak nekik szólnak. Azért gondoljunk bele abba, hogy egy budapesti nagy gyülekezetben tényleg volt sok irányú lehetőség, de egy vidéki gyülekezetben elképzelhető, hogy betartották azt, hogy csak Isten tisztelet, csak Biblia óra, és hát természetesen temetés, esketés meg keresztelő, de igazából nem tartottak ifjúsági alkalmakat, vagy nem tömegesen. Amikor jata kerültem az Üllői útra, én akkor tudtam meg, hogy nagyon-nagyon sok gyülekezetben folyt nagyon komoly ifjúsági munka.
4: Csak egyszerűen is ezek elszigeteltek voltak egymástól.
2: Ugye ifjúsági referensként dolgoztál ott az Üllői úton. Milyen érzésekkel érkeztél meg júliusban Sopronba? A 30 évvel ezelőtt indult, és idén 15. jubileumát ünneplő Szélrózsa találkozóra.
3: A legfontosabb, amikor beléptem a területre, ugyanaz volt. Gyakorlatilag ugyanazt sikerült sikerült azokat az alapokról továbbvinni a mi gondolatainkat, nyilván rettenetesen bővítve, és sokkal több munkaágat bevonva, de az, hogy az alapok megmaradtak, és tényleg ugyanazt a lelkületet, feelinget éreztem, ez egy fantasztikus érzet volt. Egy időutazás.
2: Büszkeség, meghatottság, hála, ilyen érzések jártak be?
3: Hála, meghatottság, és akkor utána valahol a büszkeség, mert jókor voltam jó helyen, és tettem, amit tenni kell. Én körülbelül így tudom összefoglalni az akkori munkámat, és a többiekét lehet, hogy ma már ez nem úgy és nem ilyen egyszerűen menne.
2: Tamás, az, hogy te egyházi szolgálatban állsz most is, és úgy töltöd az egész életedet, hogy az egyházért végzel szolgálatokat, mindig azon a helyen, ahova hív téged a feladat, vagy ahova az Úristen rendel, ebben szerepe van azoknak az alapoknak, amelyeket ezektől az ifjúsági közösségektől és ezektől az említett lelkészektől kaptál?
3: Hogyne. Igen. Ez volt akkor az életünk. Elindultam a gyülekezetből, később aztán én, aki éppen csatlakoztam, ugye ezt azért el kell mondani, mert hozzátartozik a történelmez, hogy a rendszerváltás előtti pillanatokban a KIE és a MEVISZ elkezdett alakulni, illetve újra alakulni. Én a KIE-hez kerültem, de mindvégig nagyon szorosan nyomon követtem a MEVISZ-nek a fantasztikus munkáját és szolgálatát. Olyannyira, hogy mikor ifjúsági referens lettem, a sok feladat között az egyik alapként tekintettem arra, hogy igenis az ifjúsági bizottság és az ifjúsági referens az legalább ezt a kettőt, de hogyha más egyesületek is megjelennek, mert voltak gyülekezeti szintű, egyházmegyei szintű ifjúsági munka, ezeket is képviselje, nem feltétlenül integrálja, mert jól csinálják a dolgokat, tehát integrálni nem kell, de képviselni kell, kellett és lehetett. Én ezek az emberek között nőttem föl ebben az egyházban, és nekem nagyon sokat jelentett mindig az, hogy nem lelkészként is lehet szolgálni az egyházunkban.
2: Mit tanácsolnál azoknak,

0: és szükségesek, mert itt tudjuk megélni a nagyobb közösségnek az erejét, és erre készülni, ezt várték, majd pedig utána ennek az erejéből élni, ez mind nagyon fontos. De én továbbra is azt mondom, hogy személyes, illetve családi szinten van az első lépcsője a hitünk megélésének, és a második pedig a gyülekezet. Nagyon fontos, hogy legyen hova menni, illetve honnan menni ezekre a találkozókra, és csak akkor tudjuk a napi hitünket megélni, hogyha napi közösségünk van, és erre nem várható 2 évet. Ezt egy emberöltő alatt 15-ször megélni, az kevés.
1: Missziói percek rovatunkban a 126. Zsoltár alapján Isten helyreállító munkájáról nyújt át reményt keltő üzenetet Győri Gábor Dávid. Az Országos Missziói Lelkész áhítatának felvétele az Evangélikus Missziói Központ teremtés és misszió tematikával megrendezett nyári konferenciáján készült.
2: A 126. Zsoltárnak a szavait olvasom. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram! A délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, akik könnyezve betettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, mikor kévéit hozza. A teremtés és az újjáteremtés között sok-sok helyreállítás is történik a hitünkben. Az elejére hoztam 2 képet. Azt is mondhatjuk, hogy 110 év a különbség a 2 kép között Dresdában, ugye a Frauenkirche, 1945-ben az Elba parti Firenzét szőnyegbombázzák az angol száz repülők, napokig ég a város. Ez a templom egyébként 300 embert megmentett a bombázások alatt, aztán a következő nap összeomlott. Mintha ugyanaz lenne ez a 2 templom, a sötét téglák árulkodnak az új templomban. Nem csak, hogy megőrizték és visszaépítették az eredeti téglákat, hanem ugyanarra a helyre. És ott vannak a helyreállításnak a, mondjuk úgy, hegei és mementói ezen az épületen is. A Zsoltár szövegében látjuk, hogy egy nagy emlékezés van ebben. A zsidóság számára fontosak a történelmi emlékeztetők, hogy mit cselekedett velünk az Isten. A történelm, ami beszél az Istenről, a mi történelmünk se kutya. Azért a magyar történelemre itt sokan büszkék vagyunk, és úgy elgondolkodtam ezen, hogy azért helyreállítás volt benne bőven. És valahogy érdekes az is, hogy ugye a nagy tragédiáinkra szoktunk emlékezni. Muhi, Mohács, 2026-ban különösen egy 500 éves évforduló, és aztán soroljuk mi a Radívi értanúktól elkezdve Trianon, és a többi, és a többi. Milyen jó lenne megfordítani ezt a képet, és azt mondani, hogy annak ellenére, hogy mi történt Muhinál, meg utána 1-2 évig, meg Mohácsnál, meg utána 150 évig, annak ellenére itt vagyunk. Na de ez azért kötelez is. Miért tart meg az Isten minket? Biztos, hogy bízott ránk valamit, és ezt felfedezni, ez egy nagyon fontos dolog. Hát a zsidó történelem az meg aztán pláne, de ennek a népnek nem is kellett volna létrejönni. És azért valami van ebben, erre is érdemes úgy rácsodálkozni, hogy a választott nép, az nem azért választott nép, mert hogy ők annyira különlegesek, meg tökéletesek, hanem mert az Istennek célja van ezzel a világgal, és előkészített egy népnek a történetében, hogy eljöhessen a megváltó. Amikor olvassuk a bibliai történeteket, mindig jó, ha kinyitjuk egy kicsit ilyen nagyra a látószöget, és megnézzük, hogy a nagy képben hol van ez, a nagy történetben hol van ez, és hogy nem véletlenek a nehézségek, meg a küzdelmek sem, az ördög mindenhol be akarja tenni a botot a küllők közé, és ahol valami jó elindulna, biztos, hogy megpróbálja valahogy elrontani. És különösen ennek a népnek, és különösen a megváltásnak a történetében. Ebben a Zsoltárban ott vannak ezek a kataklizmák, most ők elsősorban a babiloni fogságnak és az abból való szabadulásnak az eufóriája. Túl szép, hogy igaz legyen, el se hiszük. 2 nemzedék után a nagyszülőket elvitték, és az unokák térhetnek vissza. Ennek a Zsoltárnak az első fele olyan szépen beszél erről. Szinte halljuk ezt, nevettünk és énekeltünk. Az igazi, teljes Istentől kapott örömnek a képe ez. És aztán azt is hozzá kell tenni, hogy az eufória viszont elmúlik, és újra elkezdenek a bajok sokasodni. És így volt az Izrael történetében is, és ebben a Zsoltárban is már emlékeztetés van arra, hogy figyelj, ne felejtsd el, bár nehézségek vannak, de Az Isten a múltban

még nagyobb nehézségek között is úr volt, és cselekedett, és aktív volt, és emlékeztetjük magunkat, de most itt vagyunk a sivatagban. Kicsit megint vannak ilyen párhuzamok, és ugye a klímaváltozás, meg mindenféle dolgokról is beszéltünk. Ugye tedd most meg újra Istenünk mindazt, amit tettél, öntözd meg esővel kiszáradt életünket, a délvidéki kiszáradt patak, tehát ez a Negev sivatagnak a vádiai, az időszakos vízfolyások. Vannak ilyen vízfolyásszerű helyek, ahol le tud csorogni az eső, ha esne, de nem nagyon esik, csak ritkán. Viszont amikor esik, akkor valami csoda történik, és ez egy teljesen ismert élmény volt ennek a népnek a számára, azért van ebben a Zsoltárban. Ezt kérjük, ezt várjuk, amit tudjuk, hogy már számtanszor megtettél, hogy öntözd meg esővel kiszáradt életünket, hogy megteljenek ezek a vádik vízzel. Azért nem tudtam nem belegondolni a saját sorsunkba is, ugye, hogy itt a Kárpát-medencében is átéljük, hogy kezdünk kiszáradni. Vízben gazdag Kárpát-medencében itt találjuk magunkat, hogy félsivatag az ország egyik fele, és mi lesz még? Amikor ilyen emberi módon szeretnénk kézbe venni, szabályozni, kényelmessé, egyszerűbbé, kiszámíthatóbbá tenni az életünket, akkor hosszú távon jön a kiszáradás. Maga helyén értsük ezt a képet. És aztán jönnek a csodák, mert a Negevben is néha esik az eső, és akkor egyszer csak a sivatag megváltozik. Megmutatkozik az élet. Az Isten micsoda kegyelme ez, több százféle virágfajot, virágba borítja a sivatagot. Hogy az élet ott van, az élet lehetősége, és ez mind elindul és elkezd lüktetni, amikor az Isten cselekszik. És ugyanez a másik kép, aki kétségbe esve, sírva vetettek, éjjenezve örömmel hálaadással arassanak. A vetés a keresztény reménységnek a képe. Az egyik legnagyszerűbb képe, azt gondolom, mert olyan magától értetődő módon vetjük el a magokat, nem? Miért? Tudjuk, hogy ki fog kelni. Na de miért fog ki kelni? A garancia, a titok az ott van a magban elrejtve. Ez az egyetlen garancia arra, hogy nem teljesen felesleges dolog szétszórni mindezt, ami ott van a kezemben, ami az enyém, amit már megtermeltem. Lehet, hogy az utolsó szemig, sírva, kétségbeesve vetve, hát azért ez egy eléggé kiszolgáltatott helyzet, az utolsó magokat vetem el. Ott van ennek ez a fajta elengedése, de miért? Mert a garancia az ott van az élet titkában, ami meg a magban van elrejtve. Helyreállításról szól ez a Zsoltár. A helyreállított élet mindig magán hordozza a hegeket és a mementókat, és most nagyon sokan tudnának erről azt gondolom itt bizonyságot tenni, hogy mit jelent a helyreállított élet. És azért van egy sokkal nagyszerű perspektíva, mert a helyreállítás az csak egy ilyen időleges dolog, mert lesz újjáteremtés is.

0: evangélikus félórával legközelebb két hét múlva, szeptember 7-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette, újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erika gyártásvezető és Németh László hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
0: Stipner Kőháti Dorottyát
1: és Hajdú Tibort hallották.
0: Erős vár a mi Istenünk!

0: Jó napot kívánok! Hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit. Lezuhant az egyik magyar Gripen Szolnok mellett, a pilóta katapultált. Szerdától újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a Gripen honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték. Rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. 2 napos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap titkos szavazással döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnökhelyetteseiről, majd az ülés az áfáról szóló törvénymódosítás általános vitájával zárul. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozóirodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitháze nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatricében. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatricében 1 perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezerek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket. Itthon az ország nagy részén süt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kialakulhat kisebb eső, zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádiószínház.

0: Bevezetés. Az udvaron keresztül belopóztam. Fél tíz után járhat az idő, most a folyosók kihaltak és konganak. Csak néha, amikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap ki felém az ümmögés, és egyszerre mélyen és igen komolyan elszorul a szívem. A második emeleten jobbra a tanári szoba mellett a hatodik B osztály ajtaját kinyitották levegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, zsebre teszem. Aztán óvatosan bemegyek az ajtón, félrefordított fejjel meghajtom magam a katedra felé, és nesztelen léptekkel hátra vonulok. Az utolsó padban a kályha mellett üres egy hely. A tanár nem nézett rám. Rendben van, legyintett egyet, azt hitte, ide tartozom. Én vagyok az, aki 5 perccel előbb kiment. Nesztelenül megkerülöm a köpőládát és a szemétkosarat. Rálépek egy fél kiflire, óvatosan megfordulok és beülök az utolsó padba. Vöröses szőke, szeplős fiú ül mellettem. Ó, igen. Ó, igen. És majdnem felkiáltok örömömben, meglepetésemben, boldogságomban, hiszen ez a Büchner... Nini a Büchner! Milyen régen nem láttam. Hol jártam én, Istenem? Milyen borzasztó álmaim voltak. De most itthon vagyok megint. A jó, igazi valóságban, az én valóságos életemben, amiből nem volt jó kimenni. Ó, itthon vagyok én. Én vagyok az. Karinti Frigyes a 6. B-ből. Hát persze. Micsoda ostoba álom volt az. Egyszerre minden szag ismerős. Remegve nyúlok be a padba, és kihúzok egy füzetet. Egy pillanatig káprázik a szemem, de aztán világosan elolvasom. Az én nevem 6. B. Magyar dolgozatok. Büchner! Édes Büchner! Hogy vagy te, drága vörös ember? Büchner kicsi csodálkozva néz rám, nem érti, minek örülök úgy. Hogy értené? Pszt, mondja. Meglök, és mérgesen néz rám oldalt. Persze, persze, én itt lármázok, mikor odakint felelnek. Ki felel? Steinmann, a bódog! És aztán neki lesz baja belőle. Édes Büchnerkém, nem érted? Alig tudok uralkodni az örömömön. Büchner nem érti, hogy lehet valaki ilyen marha. Azt mondja, minek röhögsz úgy? Tudod, hogy pikje van rám? Azt hiszi, én bolondozok, és azon röhögsz. Különben pedig miért nem férsz a bőrödbe? Pszt, lassan beszélj. Hát ide hallgass, édes Büchnerkém! Milyen marhaságot álmodtam, és most boldog vagyok, hogy csak álmodtam. Azt álmodtam, hogy én nem vagyok már 16 éves, hanem sok év telik múlik, és tudod, és sok zavaros és zagyva dolog jön. Egészen másképpen, mint ahogy én most elképzelem. Tudod, álmomban leérettségiztem, képzeld?
1: Na és örülsz, hogy csak álom volt, te hülyőke, bár már túl volnánk rajta.
0: Szóval leérettségiztem, és kiléptem az életiskolájába. Amiről Lenkei tanár úr szokott beszélni. Bizony, nem is tudom, hányadik osztályába jártam már az életiskolának, de nagyon sok osztály volt, és úgy volt, pszt, ne ordíts úgy, ide néz, és kihívhat, amilyen pikje van rám. Szóval úgy volt, hogy már 27 éves vagyok, és ülök egy kávéházban. És nem jól éreztem magam, képzel, pedig mostanában hogy szerettem volna 27 éves lenni. Szóval a kávéházban ültem, és... úgy volt, hogy tényleg egy író lettem, ami lenni akartam. És már sok könyvem megjelent, és ismertem személyesen Bródi Sándort, és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel, és autogramot kértek tőlem, és képzeld, mégse éreztem jól magam, nem furcsa? Szóval kiderült, hogy érettségi után nem olyan jó lesz, mint hittem. És amint ott ültem a kávéházban, esett az eső, és minden szomorú volt. Ekkor én egyszerre eltűnődtem álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen, hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy. És egyszerre eszembe jutott az osztály. És hogy hiszen én tulajdonképpen a 6. B-be járok, és nekem is sok dolgom van, meg kell csinálni a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, mert hiszen még csak 16 éves vagyok. Szóval jól átgondoltam mindent, és világosan rájöttem, hogy én most nyilván csak álmodom. És méghozzá nem valami szép és dicsőséges álmot, hanem egy elég kellemetlen és tökéletlen álmot, és hogy a legokosabb, amit tehetek, ha erőlködöm, és fölébredek, és átnézem a mértant, és bejövök az osztályba.
1: Az esős ablaküveghez szorítottam a fejem, és erősen elhatároztam, hogy most felébredek. És egészen más szemmel nézem majd azt az igazi életemet a középiskolában. Nem látom olyan keservesnek és fárasztónak és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély és humor és emlék és szép fiatalság, amit innen, ebből a távolságból olyan tisztán látok már. Megnézek mindent jobban, mint eddig. És nektek, édes barátaim, kedves középiskolai tanulók, újra megmutatom. És figyelmeztetlek benneteket, hogy mennyi szín és furcsaság és élet mindez, és mennyi emlék, és mennyi remény.

Mi ez? Mi ez? Mi ez? Ez a rettentő csengetés. Tűz van? Ezek nyilván tűzoltók. Szólni kellene Erzsének, hogy olcsa el a lámpát, biztosan meggyulladt a kredenc. Dehogy, hiszen ez a Wecker. A Wecker csenget. De hiszen akkor fél hét van már, fel kellene kelni. De ez az lehetetlen. Hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma? Szerda. Magyar-német mennyiségtan földrajztorna? Az öt. Rendben van, akkor még alhatom 5 percet. Magyar-német mennyiségtan földrajz? Tű, hiszen én még nem csináltam meg a térképet. Ceruzával megvan már. Most ki kellene húzni tussal Magyarország határát. Tű, hiszen át kellene olvasni még a földrajzot és a magyart. Föl kellene kelni, felelés van. Na, mi az? Csak nem alszom el megint. Ez mégse lehet felelés. Mákosi tanár úr és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom, kedves Bauer. Azért nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni. Meg lehet csinálni azt a felkelést szép, nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Zrínyi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alól ilyen hidegben. Persze a harisnya az fontos, ha fel akar kelni az ember. De csak óvatosan, kedves Bauer, csak óvatosan. Így behúzza szépen a takaró alá, hogy minek dugjam ki azért a lábam. Nevetséges. Itt is fel lehet húzni a takaró alatt. Na ugye... Tjé, ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr, léket kapott az ágy. Némo kapitány mindjárt elsüllyed. Ezt be kell tenni. Hú, de jó. Na, hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt, ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik. Hiszen a nehezén túl vagyok. Most már csak a cipő jön és a ruha... Erre lehet pihenni néhány percet. Pihenni szükséges, úgyis beteg vagyok. Milyen tisztelt tanár úr, fiam, a gyöngélkedés következtében nem vehet részt az előadáson. Tisztelettel Bauer Károly. Bár ez nem valószínű. Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tussal. Bár miért kellene azért fölkelni? Tegnap egyszer átnéztem részint, úgyis mindjárt fölkelek és megnézem, hát most már mindegy. Nevetséges. Egy oldal különben is az egész, másrészt, de azonban gyöngélkedem is. Nem csak átnézem én aztat, hanem meg itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem itt az ágyban, hanem azért fekszem, kérem tanár úr, hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem egy sürgős és halaszthatatlan feküdnivalom van itt az ágyban. Ezt rögtön el kell intézni, ezt a fekvést, mert hát 7 óra is lehet. Tehát Magyarország a délen határolja a Duna és Szerbia és a romániai Dalma és Szerbia fővárosa és a fővárosa Szerbia. Na kezdje előről, Bauer, maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem, tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljen, Bauer, mert magának felelni kell, mert maga Szerbiából 4-esre áll, és az interkonferencia már össze is ült. Fogd be a szád, Bauer! Igen, és az interkonferencia már ott ül Szerbia határán, és tanácskoznak. Még csak a hadvezért várják, és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi Bosznia fővárosa? Bauer, fog be a szájadat, és ülj le ide az ágyú mellé, most te vagy az ágyú tüzér, és te neked kell megvédeni Magyarország határát. Hát jó, ha én nekem kell megvédeni. Adjanak mellém 1000 kipróbált derék covbojt, mindegyik egy-egy mozigéppel, és én majd megmutatom nekik. Hajrá, hajrá, derék fiúk, fel a csatába! Adjatok egy lovat Bauer alá! Foglald el az ellenség földjét! Így még kiavíthatod a 4-esedet! Jó, nem bánom, tanár úr. Tábornok egyenruhán megfelel. Így. Hát most utánam, fiúk. Maga Mákosi tanár úr, maga lesz a hadsegédem, de vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját. Így. Üljön fel ide hátra a lovamra, és kapja el, ha golyó jön. Majd adok én magának. Ne feleshelyen, tanár úr. Tanár úr, nem készültél? Hát mondd meg, tanár úr, mi a fővárosa Szerbiának? Na ugye, nem tudod. Ülj le, tanár úr, 4-est kapsz. Hát, hol is van csak az a Szerbia? Hol is van?
Az bizonyos, hogy valahol van, de nem találom. Jaj, tanár úr, nem találom. Persze, hogy nem találod, te gazember. Miután nem húzhat ki tussal Magyarország határát a térképen, hát most nem látni. Na megállj, te gazember, Bauer! Ezt te csináltad! Le a fejeddel! Le a fejeddel! Hóhér, vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval! Jaj, Hóhér úr, én készültem! Jaj, Ersi! Na mi az, ifjú úr? Mi? Maga még az ágyban van. Hiszen 8 óra van már, a nagyságos úr már el is ment a hivatalba. Csű, ezt elaludtuk megint. Csű, mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyám már fenn van.

0: elkéstem.
1: Nyolc órakor még homályos a reggel, és homályosan bukdácsolnak álmos fejemben a mai nap esélyei és minden lehetősége. A középiskolai tanuló élete, 8 éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem, minden reggel pontban 8-kor a véletlenek és a ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harc terére kiront, sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv. Forfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. A fegyverzet ma hiányos. Éppen azért gondosan kell összeválogatni. Első óra mennyiségtan. Az irracionális egyenleteknél tartunk, de múlt órán még nem fejeztük be. Felelés eshetősége 25-27%. Ebben a kis százalékban szerepet játszik az a körülmény, hogy sokan még nem is javítottak, és hogy Fröhlich megbízhatatlan jellemű ingatag és gyenge akaratú ember, aki múlt órán talán maga is azt hitt, hogy jövőre tovább magyaráz, és most egyszerre szinte öntudatlanul feleltetni kezd. Az emberi lélek mélyén vannak ilyen kóros tünetek, amikkel számolni kell. Szerdai nap lévén a mennyiségtan után 2 óra mértani rajz. Hiányzik a szépiám, a görbeléniám is hiányzik, amit pedig ma összeírnak. Gutmann ígért egy gumiguttit, azt elkérem. Vörösmarty nyelv szépségei. Na igen, Vörösmarty nyelv szépségei, tudom. Ma ez a tét 2 vagy semmi. Csak a másik felét néztem még át, de van 2-10 perc a magyar óra előtt, az 20 perc. Most, amikor az iskolába érek, átgondolom magamban az első felét. Nyertem 15 percet. Ez alatt berepülöm Vörösmarty nyelv szépségeit, elkérem Gutmanntól a gumigottit, és még a történelmet átszaladom. A füzetem nincs meg. Tanár úr, kérem, fiam, a gyengélkedett, a mennyiségtelen dolgozatot nem készítette el. Igen, tisztelt tanár úr, fiam, gyengéd szervezetének ápolása hosszabb időt vesz igénybe, amely idő alatt házi orvosunk a mennyiségtelen dolgozatoktól való tartózkodást ajánlotta. Hát ez semmi. Ezek csak olyan ábrándok. Megvalósíthatatlan kötképek. A rideg valóság nem az, a rideg valóság a szívós elszántság és lélekjelenet kell, és kell hozzá Gutmann megint, akinek a füzetéből 5 röpke perc alatt gyorsan átírom az egészet. Bármit ér nekem, ha megvan a dolgozat, ha egyszer a kamatos kamatot úgyse tudom. Pedig a felelés van, az csak abból van, most tisztasor. Ne ábrándozz, hanem cselekedj. Most pedig ennyi, jó lesz sietni. Ezzel az úrral, aki most szembe jön, 8:05 szoktam találkozni. Hát lássuk, csak szedjük össze a gondolatainkat, mert a perc közel van. Szóval, csak szépja kell és lénia. Ezzel szemben Vörösmarty, mint ugye klasszikus tisztaságban tartotta a nyelvet, szavai kristályos tökéletesség... Mit csinálnak a szavai? Szent Isten, hiszen ezt sem tudom. Meg kell gyorsan nézni, mit csinálnak Vörösmarty szavait kristályos tökéletességgel. És Nagy Lajos, Szent Atyám, gyerünk, ne zavarjunk össze mindent. Vörösmarty kristálytiszta szavakkal elkérte Gutmanntal a gumiguttit. De a Gutmann nem adja. Akkor tisztelt tanár úr, fiam a gyöngélkedett, és nem bírta elhozni a gumiguttit. Még van egy eset hátra, hogy kigyulladt valami, vagy valamelyik tanár meghalt, és hazaküldik 10 után az egész osztály. Na mi ez? Szívem nyugtalanul kalapálni kezd. A bejárat előtt nem áll senki. Az egész ébrel gyanúsan, fenyegetően csendes. Csak nem. Nem, nem. Az nem lehet. Az csak nem történik velem. Minden esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend. Hallgatnak a falak és a lépteim konganak. Nincsen kétség benne. A szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént. Itt már csengettek. Most még csak egy eshetőségem van. Talán még nem jött be Fröhlich. Az üres folyosókon lábujjhegyen lopózom az osztály ajtaja elé. Fülemet óvatosan tapasztom a kulcsjukra, a lemondás keserű vonása görbíti le ajkam. Odabentről egyhangú csönd beszél, mindennél érthetőbben. Hát ez Ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan benyitok. Fröhlich egyetlen szót sem szól, csak valami kegyetlen elégtétel villanát rajta, míg szerényen és udvariasan bevánszorgok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk moraja fut keresztül. Fröhlich lassan előveszi az óráját és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba. Büchner, aki mellettem ül, előre hajlik a tábla felé, arcán a mennyiségtani tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomjúság lángol, csak én látom, hogy a szája kicsit balra húzódik felém, és a fogai közül csak én hallom a sziszegést, beírtak a hiányzók közé. Jobbra húzom a szájam, előre meredek, a matematikai tudományok összességével szemben táplált elfojthatatlan érdeklődés ül ki az arcomra, fogaim közt sziszegem. Tovább megyünk? Büchner balra sziszeg? Nem.

0: Karinti Frigyes, tanár úr kérem. Felolvasta archív felvételről Kálmán György, valamint Kaszás Gergő. A műsor zenéjét Gebauer Mária állította össze.
1: A műsor szerkesztette Zoltán Gábor, rendezte Csolyági János. A hangfelvétel 1996-ban készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
2: Márványbazárt halhatatlanság, 170 éve született Strobl Arajos, szobrászművész. Az emlékév kapcsán stúdió vendégünk Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese. A Magyar Nemzeti Galéria Itália élményt bemutató kiállítása a Dolce Vita című még e hét vasárnapig várja a látogatókat, és ünnepi évad kezdődik Liszt Ferenc zeneszerző emlékét megidézve egykori otthonában a régi zeneakadémián. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Mától hétköznap délutánonként 14:30 és 15 óra között kulturális magazinnal jelentkezünk Szóda címmel. A mai adást Kádár Dóra szerkesztette. Stúdió vendégünk tehát, ahogy említettem, Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese. Köszöntöm szeretettel, Ildikó!
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önt, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Az egyetem emlékévet hirdetett Strobl Arajos születésének 170. évfordulója apropóján, és egy kerítés kiállításon már meg is idézték a legendás művész alakját a Bajza utcában, a fővárosban. Nemrég azonban nyílt egy kiállítás az Andrássy úton, a régi műcsarnok épületében. A halhatatlanság forrása, ez a címe, erről beszélgetünk elsősorban. Strobl Arajos, tehát 170 éve született, ő a magyar szobrászat megkerülhetetlen alakja.
3: Valóban, ő az, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, egyetem jogelődjén megalapította azt a szobrászmesteriskolát, amely gyakorlatilag máig egy nagyon fontos elődje a szobrász tanszéknek. Tehát azok az értékek, azok az elvek, amelyeket ő, ahogyan ő ott elkezdett dolgozni, lényegében ezek máig példaértékűek a hallgatóink számára.
2: Akkor a jól sejtem, ő remek pedagógus is volt, de mi elsősorban a szobrászművészre vagyunk kíváncsiak. Rengeteg köztéren láthatóak az ő alkotásai, szobrai, melyek a legemblematikusabbak?
3: Hát nehéz ezt úgy hirtelen felsorolni, hiszen hogyha Budapesten sétálunk, akkor gyakorlatilag akaratunk nélkül is belebotlunk Strobl alkotásaiba. De a legjellemzőbb talán a Mátyás kút, ugye a Várban, Adi szobra, Arany János szobra, Jókai szobra, Liszt Ferencről ugye több szobra van, akár az Opera homlokzatán, vagy a Zeneakadémia homlokzatán. Nagyon-nagyon sok helyen találkozunk Strobl szobrokkal.
2: Hogyan lett ő szobrász, hogy választotta magának ezt a hivatást?
3: Ő Lipton született a mai Szlovákia területén, és gyakorlatilag már nagyon fiatal korában, 10-12 éves korában találkozott szobrászokkal. Ugyanis ebben az időben, tehát az 1860-as évek közepén vagyunk, építették meg Kassa és a Kassa-Oderbergi vasútvonalat, ahol Itáliából érkező mesteremberek is voltak szobrászok, és már itt ő megmutatta nekik a munkáját, a szobrászok tanácsokat adtak nekik, közös nyelvük nem volt, csak a rajz, és gyakorlatilag itt találkozott ő először a plasztikával. Majd utána a család tanácsára Bécsbe ment tanulni, és a bécsi akkori iparművészeti főiskolán töltött el néhány évet, de tanult a Képzőművészeti Akadémia mestereitől is, és itt vált szobrásszá.
2: A kiállítás, amiről most elsősorban beszélgetünk, ugye ez az Andrássy úton, a régi műcsarnok épületében látható, ezt már említettem is, egy nagyon izgalmas szobor hívja fel erre a figyelmet, ha az ember arra jár az Andrássy úton. Egy sárga ülő alakot láthatunk, de ez nem egy szobor, hanem annak a mása?
3: Azt gondolom, az a helyes kifejezés, hogy egy szobor idézett. Ugyanis a Mechvárt téren állt egykor a Mechvárt emlékmű, és ez úgy nézett ki, hogy a talapzatán néhány a mesterembernek is szerepelt a szobra. És Prospisil Mihály volt az az öntőmunkás, akinek az alakjáról Strobl Alajos egy felfelé, tehát Mechvárt felé néző alakot komponált. Na most a második világháborúban ez a szobor együttes gyakorlatilag megsemmisült, kizárólag ez a mellékalak élte túl a háborús eseményeket, és ő múzeumba került, és szerettük volna ezt a szobrot mi elkérni, kiállítani. Azonban ez sajnos nem sikerült, nem valósult meg, úgyhogy Erős Apolka, a Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének az oktatója volt az, aki úgy gondolta, hogy a kiállítás kurátoraként ő megidézi, felidézi ezt a szobrot, 3D-ben kinyomtatta, és így került ez a lépcsőre, a homlokzatra, és nagyon szerencsés módon Prospisil Mihály szobra felfelé tekint a homlokzatra, ahol ott van a molinó, és a molinón pedig Hans Temble festményének egy részlete látható, amelyen Strobl Alajos éppen Liszt Ferenc szobrát faragja, szobrát készíti. Tehát van egy nagyon szép íve ennek az egész kompozíciónak.
4: Magát a kiállításnak az anyagát hogyan rakták össze?
3: Alapvetően a kurátorok, Erős Apolka és Borovi Dániel arra törekedtek, hogy olyan műveket mutassanak be, amelyeket ritkán, vagy talán még egyáltalán nem látott a nagy közönség. Úgyhogy a családhoz fordultak, Strobl hagyatékában, ugyanis nagyon sok olyan mű maradt fenn, amely kevéssé ismert. Azonban hangsúlyozni kell, hogy itt nem elsősorban az ismeretlenségnek a bemutatása volt az elsődleges, hanem olyan művekről beszélhetünk, legtöbbször amelyek vázlatok. Tehát vagy gipsz, vagy terrakotta vázlatok, amelyek még magukon hordozzák a mesternek az első gondolatát, a kézjegyét, a friss ötleteket, és azt gondolom emiatt is különleges, hogy ez egyedi, ez a kiállítás, hogy nem a már jól ismert műveket idézzük fel, hanem Strobl-nak talán ezt a kevésbé ismert arcát mutatjuk be.
4: Ő egy nagyon izgalmas különc alakja volt a fővárosnak, aki Pesten az Epreskertben szobrász iskolát nyitott, itt tanított és alkotott is. Nem véletlen, hogy a Magyar Nemzeti Galéria Itália élményt bemutató kiállításán is kiemelt helyet kap az ő öröksége. A Dolce Vita kiállítás e hét vasárnapig lesz nyitva, szóval érdemes még felkeresni, hogy miért, arról a kurátor Prágai Adrián mesélt Kádár Dórának a helyszínen.
5: Nagyon érdekes maga a kifejezés, hiszen 66 év eltelt azóta, hogy Fellini filmje napvilágot látott, hatalmas fogadtatása volt itthon is, és érdekes, hogy ez a kifejezés azóta tulajdonképpen ráült a hétköznapjainkra, és mi arra tettünk kísérletet, hogy a képzőművészet nyelvén fejtsük meg azt, hogy mi lehet az édes élet. Persze mi azt feltételezzük, hogy a látogatóink számára már talán az is az édes életet jelenti, hogy bejönnek ide hozzánk, és olyan műtárgyakat láthatnak, mint például Abba Novák Vilmos művei, Vaszari János művei, illetve ami a tárlatunknak különlegessége, hogy egészen a kortárs művészetig ér a mi kitekintésünk, tehát nem csak a nagy klasszikusokat, hanem nagyon fiatal magyar alkotókat is láthat itt a közönség.
6: Mégpedig úgy, hogy a képek egymásra rezonálnak, vagyis a tematikák egymással párbeszédbe bocsátkoznak, de hogyha már Vaszari Jánost említette, ő írta azt, hogy mindenütt szín, tér, mozgás és élet, ez Itália.
5: Igen, Vaszari nagyon-nagyon szerette Itáliát. különféle tengerparti városokat bejárt. Nagy szerencségre olyan vizuális jegyzeteket is készített, amelyek ma a magyar művészet történetírás talán legüdébb és legszínesebb Itália képei.
6: A bevezető tér, tehát az első kiállítási egység már ad nekünk szó szerint és valóságosan is egy útra valót, hogy hogyan is indulnak el a művészek Itáliába.
5: A kiállításunk felütése legfontosabb és kezdő műve Ferenc István Pásztorlányka, vagyis a Szép Mesterségek kezdete című szobra, amely azért is egy ikonikus alkotás, mert ez mutatja azt, hogy egy 19. század legelején művészé váló alkotó számára mennyire fontos eljutni Olaszországba. Ferenci is gyalogszerrel ment Itáliába, hogy ott a legnagyobb mesterektől tanulhasson, és a Pásztorlányka az, amely már ott készült, az ottani szobrászati vívmányok hatása alatt. Emellett pedig olyan műveket állítunk ki már rögtön a kezdőtérben, amelyek a művészi mozgás, az utazás során a művészi élmények rögzítésének a dokumentumai. Például mutatunk 19. századi vázlatkönyveket kis akvarellekkel, illetve ezek mellett már olyan kortárs fotóalapú munkákat állítunk ki, amelyek ugyanennek a vizuális jegyzetelésnek a kortárs változatait mutatják.
6: És az édes élet asszociációja természetesen a tengerpart. Hatvani Lajosról nem biztos, hogy elsőként a Lido jut eszünkbe.
5: Igen, a mi gyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteménye őrzi Hatvaninak ezt az 1913-as Lidói jelenetét, amely, hogyha itt a teremben elfoglalt helyét is nézzük, azt látjuk, hogy földszínekkel, nagyon finom színekkel van megfestve. Ennek ellenére a szereplői, a képnek már ezt az üde színességet, tengerparti vibrálás színeit mutatják. Úgyhogy azt gondolom, hogy jól illeszkedik ebbe a kis térbe, amely kifejezetten a tengerparti képekről szól.
6: Tengerparti jelenetet festett meg Barabás Miklós is. Ezt a gyönyörű képet, amely olajfestmény és az utolsó munkájának az egyike, nem is olyan régen restaurálták. Tengeri tája Vezúvval ez a címe.
5: Bár Barabás Miklósnak rengeteg tájábrázolását ismerjük, ezek közül nagyon-nagyon kevés szinte a mi gyűjteményünkben ez az egyetlen, amely olajvászon festmény és tájat ábrázol. Rengeteg grafikát ismerünk tőle, de mégis az, hogy olajban megfesti ezt a tájat, ez egy nagyon különleges dolog. 1883-as a kép, ami azt jelenti, hogy bőven az itáliai látogatása után készült. Érdekessége továbbá, hogy festésmódja viszont ezekre az akvarellekre és a klasszikusan ismert olasz grafikáira utal.
4: E hét vasárnapig lesz tehát nyitva a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című kiállítása a fővárosban, ahol Kádár Dóra a kurátorral, Prágai Adriennel beszélgetett.

0: Szóda című kulturális magazint hallják itt a Kossuth Rádióban. A stúdióban továbbra is vendégünk Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, akivel a Strobl 170 emlékévről beszélgetünk. És ha már Olaszország szóba került, én a múlt héten láttam ezt a kiállítást, ahol például egy fiatal ember elmélyülten skiccelt egy festményt. Tartott 10-15 percig, aztán ment tovább és tovább rajzolgatott a kis vázlatfüzetében. Talán így képzeljük el, amikor mondjuk Strobl aranyos Olaszországba utazott, mert ő is járt ott tanulmányúton, hogy azért mentek, hogy a szobrokat, az építészetet, ezeket magukévá tegyék, átitassák magukban, akár ilyen kis skicceket, rajzokat, vázlatokat készítsenek? Tehát biztos, hogy füzettel és ceruzával érkezett ő is.
1: Valóban, és vésővel, és a kőfaragáshoz alkalmas eszközökkel, vagy hogyha nem vitte magával, akkor legalábbis ott szerezte be magának, ez nyilvánvaló. De Strobl Alajos is Itália szerelmese volt. Először 1888-ban járt Olaszországban, akkor Firenze, Róma, Carrara és Milánó volt az úti célja. Firenzében ekkor csodálhatta meg eredetiben Donatello, Michelangelo alkotásait, akiknek a munkái lényegében egész életében hatással voltak rá. És hogy vitte magával a vésőt és a kőfaragáshoz alkalmas eszközöket, azt onnan tudjuk például, hogy Firenzében 1893-ban elkezdett egy másolatot készíteni. Ugyanis imádtam Michelangelo munkáit, és a Medici síremlék egyik alakját, Medici Madonnát, aki az ölében tartja ugye a gyermekét, egy befejezetlen szoborról van szó, amelyet máig a turisták Firenzében, a Santa Maria Novella templom egy sekrestjében megcsodálhatnak. Tehát 83-ban Strobl Alajos elkezdte ennek a Madonnának a fejét másolni, tehát egy másolatot készíteni róla. Ezekkor nem készült el, évek során visszatért Firenzébe, és a szobrot nem hozta magával, hanem ott maradt a sekrestjében, vagy valahol, és tudjuk azt, hogy 1909-ben, amikor szintén Firenzében ezt a szobrot másolta, akkor sem hozta el, hanem az őrre, az ottani őrre bízta, akivel akkor már nagyon jó kapcsolatot épített ki. Elővett egy névjegykártyát, ráírta a nevét, ketté tépte, és azt mondta, hogy majd annak add oda ezt a Madonna fejet, ezt a másolatot, aki majd jön egyszer, és ennek a névjegykártyának a másik felét neked bemutatja. Hosszú évek teltek el, 1919-ben Lederer Ervin, egy gyógyszerész barátja volt az, aki Firenzébe turistaként utazott, és amikor Strobl ezt meghallotta, odaadta neki a névjegy másik felét, és az őr nyilván meglepődött ezen, 10 év múlva megjelent valaki a névjegykártya másik felével, úgyhogy így került haza ez a szobor, amit aztán Strobl Mihály, Strobl Alajos fia csak egyszerűen névjegy Madonnának nevezett el.
0: Ugye említettem egy mondat erejéig, hogy egy nagyon különleges különc alak volt. Az Epreskert is szóba került a fővárosban, a pesti oldalon, ahol a műhelye volt, és a szobrász iskola is működött. Ha jól olvastam, volt olyan, amikor lóháton lovagolt be megnézni, hogy hol tartanak a szobrász inasok az alkotásokkal, ki hogy dolgozik, és hogy annak idején az is divat volt, hogy a fő vonalakat maga a szobrász művész alakította, de hogy segédek, vagy az inasok, vagy azon gyakoroltak a tanítványok, amelyet az ő utasításai alapján fejezték be akár a szobrokat. Ez így van?
1: Valóban így van, tehát a segédek szerepe az kiemelt volt, különösen, hiszen itt nem egyszerűen csak segédekről beszélhetünk, hanem tanítványokról, akikkel Strobl nagyon-nagyon jó viszonyt, jó kapcsolatot alakított ki. visszatérve a történetre, tehát nem csak, hogy lóháton érkezett az Epreskertbe, hanem a portásnak ugye a történet szerint még kürtölnie is kellett, ebben jelezte azt, hogy a mester megérkezett a kertbe, és sőt előfordult az is, hogy lóháton ment be a műterembe, és akkor különböző történetek maradtak fenn arról, hogy akadályt helyeztek el a ló elé, valamilyen magas állványt helyeztek a lépcsőre a diákok, de a lóval mégiscsak a mester átugratott. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó, tényleg egy nagyon ideális mester-tanítvány kapcsolat volt, amiről ezek a történetek és a visszaemlékezések mesélnek nekünk.
0: Említettünk már ugye néhány szobrot, amelyek köztéren vagy köztereken állnak, és Strobl Alajos alkotása. Ő készítette Liszt Ferenc egyik legismertebb ülőszobrát is, amely a budapesti operaház fő bejáratánál a baloldali fülkében látható. Hogy hol találkoztak, mármint Liszt Ferenc és Strobl Alajos, arról is mesél Cserényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum igazgatója. Kádár Dóra interjúja következik.
2: Immár 40 éve, mert 40 éves lesz a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. Minden szombaton 11 órakor matiné koncertet tartunk, és szeptember első szombatján indul az évadunk, és egész szezonban tartani fog.
3: Liszt Ferenc szellemisége, eszmeisége, művészete szinte tapintható itt a falak között. Ez volt az utolsó budapesti otthona. Mikor költözött ide?
2: 81-ben költözött, és 86-ig, amikor Budapesten tartózkodott, akkor ebben a lakásban lakott. Ugye a Zeneakadémiai munkájáért fizetséget nem kapott, hanem ezt a szolgálati lakást biztosította számára a Zeneakadémia.
3: Milyen személyes tárgyak, emlékek, relikviák idézik meg őt és a kort?
2: Számos relikviát őrzünk, ez egy óriási előnye a Liszt Múzeumnak, hogy nem néhány tárgy köré kellett egy múzeumot építeni, hanem számtalan eredeti dokumentumot, hangszert, bútort, eszközt, minden egyebet őrzünk. Így található itt több Liszt zongora, kéziratok, kották.
3: Tehát a kutatóknak is egy igazi kincses bánya, de azoknak is, akik ezt a picike helyet egyébként fölkeresik, mert szinte eldugva van itt a Vörösmarty utcánál, a kisföld alatti kijáratánál.
2: Valóban ezen dolgozni szeretnénk, hogy az emberek megtalálják a Liszt Múzeumot, hiszen az Andrássy úton található, frekventált helyen. Célunk, hogy minél több látogatóval megismertethessük Liszt utolsó otthonát.
3: Kicsit profán hasonlattal egy kőhajításnyira innen van a Képzőművészeti Egyetem, ahol most Strobl Alajos munkásságára emlékeznek egy kiállítással. Emlékezhetünk arra is, hogy egyébként Liszt Ferenc és Strobl kapcsolatban is állt egymással.
2: Bizony, egy kicsit visszaugranék az időbe, hogy 1875-ben volt Budapesten városfejlesztési terv, és akkor épült ki tulajdonképpen az Andrássy út, akkor indították el, és ennek részeként 1879-ben eldöntötték, hogy egy három épületből álló együttest építenek. Ez található itt, hogy a Régi Zeneakadémia és ma a Képzőművészeti Egyetem két épülete. Ebben a Régi Zeneakadémia épületében lakott ugye Liszt Ferenc, hogy már szóba került, de Erkel Ferenc is itt lakott a második emeleten, és a negyedik emeleten pedig Strobl Alajosnak volt műterme. Tehát Liszt egy épületben tartózkodott sokszor Strobl Alajossal, ami ma a Képzőművészeti Egyetem mellett található, illetve a mi épületünkben, úgyhogy sok szállal kötődünk a Képzőművészeti Egyetemhez.
3: Vannak olyan ikonikus művek, kompozíciók, amelyek itt születtek, tehát a zeneszerző alkotói pályájának utolsó szakaszában?
2: Igen, tudunk néhány műről, ami itt készült, őrzünk is kéziratot, kevesebbet komponált, mint mondjuk az 50-es években, de néhány kompozíciója volt, ugye nem szabad elfeledkezni arról, hogy Liszt már 70 éves elmúlt.

0: készüljön koncertekkel, családi programokkal, tárlatvezetésekkel, kiskoncertekkel, illetve novemberben egy nemzetközi Liszt konferenciát rendezünk a Heidelbergi Egyetemmel és a Weimari Goethe Schiller Archívummal, és annak a hétnek a zárása lesz az új időszaki kiállításunk megnyitása, ami november 14-e előtt lesz, ami november 14-e a Zene Akadémia születésnapja, mindig ahhoz időzítem az új időszaki kiállítás megnyitását, és Liszt Hámor szonátájáról készítünk időszaki kiállítást Kenneth Hamiltonnal és Monika Hennemannal, mindketten a Cardiffi Egyetem professzorai. Ennek apropóját az adja, hogy az időszaki kiállításaink mindig novembertől novemberig látogathatóak, és 1857-ben, tehát 170 évvel ezelőtt, január 22-én volt a Hámor szonáta, hogy Liszt emblematikus művének az ősbemutatója Berlinben, és ennek apropóján lesz idén a Hámor szonátáról egy időszaki kiállításunk.
1: A régi Zeneakadémia épületében van Liszt Ferenc egykori otthona, utolsó budapesti lakása, amely 1896 óta múzeum és gyűjteményi központ. Szeptemberben tehát ünnepi évad kezdődik itt.
2: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
1: Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese még mindig itt a stúdióban velem van, hiszen a Strobl 170 emlékévről is beszélgetünk, és Liszt Ferenc milyen kapcsolatban állt Strobl Alajossal? Ismerték egymást?
3: Hogyne, Bécsből Budapestre költözvén Strobl Alajosnak Liszt Ferenc volt az első modellje, az első budapesti modellje, és ahogy elhangzott a bejátszásban, ugye egy fedél alatt laktak a mai régi zene, tehát a régi Zene Akadémia épületében. Na most Ybl Miklós, tehát az operaház tervezője volt az, aki felkérte ekkor Stroblt, hogy készítsen szobrokat az operaház homlokzatára, és ekkor készült el Liszt Ferenc és Erkel ülő szobra, és tudjuk azt, hogy Liszttel nagyon jó kapcsolata alakult ki, nagyon jókat csevegtek, beszélgettek, amikor ugye modellt ült neki. Liszt elégedett is volt a szoborral, Strobl fiának a feljegyzéséből tudjuk azonban, hogy az elhelyezés az, ami nem tetszett neki, tehát az operaház homlokzatán, ahogy elhelyezték ezt a két szobrot. A történet szerint Liszt azt mondta, hogy úgy rakott ide bennünket Strobl, mint két portást. Na most ugye Liszt alakja többször is felbukkan Strobl munkái között, tehát a mai Zeneakadémia homlokzatán is találkozunk vele, ahol egy háromszoros méretben találkozunk az ő ülő alakjával. Készült róla egy portréfej, ami ugye egy kétszeres nagyítás, illetve a Szent István lovasszobor talapzatán is találkozunk Liszt arcvonásaival, még pedig egy főpap alakjában.
1: Fontos volt egy művész számára, hogy ismerje azt a személyt, akiről készítette a szobrot? Tehát, hogy például Liszt mentalitása kell, hogy átjöjjön az alkotáson? Ezek szerint lehet, hogy igen, ha elégedetlen volt a portás alakkal.
3: A szobor az gyönyörűen tükrözi Liszt alakját, az ő fegyelmezettségét, az ő kimértségét. Nem itt az elhelyezés az, ami nem tetszett Lisztnek, de nyilvánvaló, hogy kellett jól ismernie a személyiséget, az egyéniséget, hiszen nem csak Strobl életéből, de más nagy alkotók, szobrászok történetét föl lehetne idézni, hogy alkotás közben beszélgettek, hiszen meg kellett ismerniük azt a nem csak kívülről, hanem az egyéniségét, a tulajdonságait annak a modellnek, akiről éppen portrét festettek, vagy szobrot készítettek.
1: Volt más zeneszerzővel ilyen szoros kapcsolata Stroblnak?
3: Ha nem is ennyire szoros kapcsolata, mint Liszttel, de tudjuk, hogy jó barátja volt Giacomo Puccini. Puccini járt is az Epreskertben. A kapcsolatuk valamikor 1900 9 körül kezdődött, amikor Strobelt a családjával Carrarában járt. Carrarában évente megfordult lényegében, és itt Paolo Triscorni a szobrász művésznek a műhelyében is fordult meg, és ott Triscornia látta őt Carrarában.

0: Rában vendégül. És egy alkalommal autóba ültek, ugye ez akkor már egy nagyon modern közlekedési eszköz volt, és elmentek a közeli Torre del Lago településre, ahol Puccini lakott. És ott a kertben leültek, Puccini vendégül látta őket, és feltűnt Strobelnak, hogy ott van egy fa, és a fáról több madárkalicka ló, benne énekes madarakkal. És Strobel megkérdezte, hogy hát ez miért van így, és azt a választ kapta, hogy a zeneszerzőtől, hogy ő szeret időt tölteni ott a fa alatt, gyakran ezek a madarak az ő csiripelésükkel inspirálják az ő muzsikáját.
1: Az emlékévről hol tájékozódhatunk, hiszen gondolom még sok programuk lesz?
0: A Képzőművészeti Egyetem honlapján a Strobel Alajos évad címszó alatt.
1: Kedves hallgatóink, 170 éves született Strobel Alajos szobrászművész, róla mesélt ma nekünk többek között stúdió vendégünk, Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És búcsúzom már a hallgatóktól, a szerkesztő Kádár Dóra, a hangmérnök Sije Gábor és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében. Holnap délután 14:30-tól ismét várom önöket, addig is minden jót. Vigyázzanak magukra, Babucs Krisztát hallották.

0: Jó napot kívánok, hírek következnek a mikrofonnál, Szlotta Judit. Bezuhant az egyik magyar Gripen, Szolnok mellett a pilóta katapultált. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter, a misszió vezetői értekezleten. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Bezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a Gripen honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt a miniszterelnök a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. Magyar Péter azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Így nem vesz részt a vezetők jelölésében, kiválasztásában. Ukrajna békét akar, de nem bármi áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszkij ünnepi videó üzenetében arra kérte szövetségeseit, fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást, Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. A lakosságot nem sokkal negyed hét előtt figyelmeztették. A drón felkutatására F-16-os harci repülőgépeket és helikoptert is riasztottak, de végül nem találtak drón becsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Idehaza megfeleltek a tanszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szakemberek műanyag, iskolai eszközöket, gyurmákat, zsírkrétákat vizsgáltak. A hatóság felhívta a szülők figyelmét a tudatos tanszervásárlásra. Fontos, hogy ne csak az ár és a megjelenés, hanem a minőség és a tartósság alapján vegyék az iskolai eszközöket. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet. Nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. 16 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
2: Még egy hét is becsengetnek az iskolákban. Könnyebbé válnak-e a gyerekek mindennapjai az idén? Vajon miért hagyja ott a japán multicégnél meglévő jól fizető állását valaki, csak hogy elmenjen egy falusi kisiskolába tanítani? Még mindig nincs klímájuk a nyírbogáti idős otthon lakóinak. Van-e politikai játszma e mögött? Fel lehet-e számolni a kis települések életét behálózó korrupciót? Ezekre a kérdésekre keressük a választ első adásunkban. Várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
1: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sarkadi Péter vagyok. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ez a gondolat a környezetvédelem egyik legfontosabb alapelve. Arra emlékeztet bennünket, hogy amit ma teszünk, annak következményei vannak a következő nemzedékek életére is. A természet, a tiszta víz, a termőföld, az erdők és a levegő nem csupán a miénk. Felelősséggel tartozunk azért, hogy továbbadhassuk őket. Éppen ezt hirdeti a műsorunk, amely mától minden hétköznap délután a 3 órai hírek után jelentkezik. A Föld marad címmel. Körülöttünk változik a világ, és benne változik a természet is. De mit jelent mindez a mindennapjainkban? Mit tehetünk a környezetünkért otthon, a munkahelyünkön, a településünkön? És hogyan lehet egyszerre védeni a természetet, az ország erőforrásait és azokat az értékeket, amelyek generációról generációra ránk maradtak? A Kossuth Rádió új környezetvédelmi műsorában ezekre a kérdésekre keressük a választ szakértőkkel, kutatókkal, gazdálkodókkal és olyan emberekkel beszélgetünk, akik nap mint nap tesznek azért, hogy élhetőbb és fenntarthatóbb legyen a környezetünk. Nem riogatni szeretnénk, hanem érteni. Nem kész válaszokat akarunk adni, hanem megmutatni a lehetőségeket. Mert a környezetvédelem nem csupán globális kérdés. A kertünkben, az utcánkban, a földeken, az erdőben, a vizeink mellett és a saját otthonunkban is kezdődik. Bár sok minden változik körülöttünk, de egy dologban bízhatunk. A Föld marad. A kérdés az, hogy milyen állapotban adjuk tovább. A következő 24 percben először egy zöld aktivista, civil foglalkozását tekintve, hazánk egyik legismertebb humoristája beszél a környezetvédelem iránti elköteleződéséről, aki velem együtt több mint 10 éve szólalhatott meg utoljára a Magyar Rádióban, és aki most megosztja önökkel azokat a hasznos tapasztalatokat is, amelyeket elért az ökológiai lábnyomának csökkentésében. Adásainkban rendszeresen közlünk zöld hír összefoglalót, így lesz ez ma is. Beszámolunk a környezetvédelmi aktualitásokról, majd egy színes riportot hallanak arról, hogy Tihanyban az ürgéket ki sem kell önteni ahhoz, hogy az ember megfoghassa őket.
5: Autóban felejtett kaktusz vesztette életét a szegedi Tesco parkolójában. A sivatagi növénynek túl soknak bizonyult a bevásárló kocsi tároló melletti elviselhetetlen klíma. Death Valley-re, azaz a halál völgyére nevezik át a hűvös völgyet, miután átvette az amerikai sivatagtól a hőmérsékleti rekordot a villamos végállomás kukája melletti aszfalt csík. Először haladta meg 1 gram arany árát 1 liter vízé. Az akkumulátorgyárak tömeges csődje után jégakuk gyártására állhat át jó pár állam által örökölt üzem, amelyhez a vizet Ausztriából, a hideget pedig egy offshore hátterű magántőke alaptól szerezheti be az állam.
4: Egy részletet hallottunk egy híradóból, ami nem a távoli jövő, hanem lassan most már a napjaink realitásai, ezek a bizonyos főcímek, és én azt gondolom, hogy a hallgatók döntő többsége rájött, hogy kinek a tolmácsolásában hangzottak el ezek a mondatok. Mi most azért tegeződünk, mert elég régóta ismerjük egymást. Litkai Gergely mióta is lett zöld?
6: Mindig is zöld voltam, én is köszöntöm a hallgatókat, itt nem tudom hány év után a Kossuth Rádión, bár szerintem a hangomat lehetett hallani, mert néha ismételték, amikben én beszéltem, vagy én írtam. Úgyhogy duplán is jó, hogy mióta vagyok rádiós, de az sokkal régebb óta van, mint hogy zöld. 1995-ben volt az első, amikor itt fölbukkantam a Kossuth Rádión, úgyhogy hát az 31 esztendeje, úgyhogy az nem ma volt. És hogy mióta vagyok zöld, hát valamennyire mindig zöld voltam, és egy idő után próbáltam még tudatosabban zöldülni, azért, hogy amikről beszélek, azokat előtte ki is próbáljam, meg úgy is csináljam a dolgaimat, akár a cégben, akár magánéletemben, mert szerintem úgy lehet jól beszélni ezekről, hogyha megkérdezik, hogy hát de mégis hogy csináltad, akkor erre tudok válaszolni.
4: Ez nálad a gyakorlatban mit jelent? Hát, életvitelben például?
6: Én próbáltam tényleg azokra fókuszálni, hogy mint fenntarthatósági menedzser, hogy mik a leglényegesebb dolgok, tehát mondjuk a kibocsátásunk szempontjából, és mondjuk egy átlag embernek a kibocsátásának a nagy részét az az épületenergetika teszi ki, tehát hogy amik vannak nekünk, akár céges épületek is, hogy legyen szigetelve, legyen rajta megújuló, napkollektortól a napelemen át, a mindenféle aksi kis energiatárolás, mindenféle ilyeneket így kipróbáltunk. Parázsasváron ott ugye egy ilyen energiaközösségi projektet is elkezdtünk, és reméljük, hogy az bővülni fog. Tehát ez az egyik, mondjuk ez az energia része. A másik ilyen ez az utazási lábnyom, tehát én itt lakom 10 percre a Duma Színháztól, tehát ezzel tudjuk a legnagyobbat spórolni, hogyha gyalogolunk oda, ahova csak tudunk.
7: Mi most a te székhelyeden itt a Duma Színháznak a podcast stúdiójában beszélgetünk.
6: Nem hittem volna, hogy valahogy is az MTVA-nak kölcsönadhatok egy stúdiót, de hát itt a nagy nap ez a mai. És tehát ez, hogy végül is minden egy gyaloglási távolságon belül van. Ami rossz, vagy nem is rossz, de hát így alakult. Ugye én a Mátrában nagyon sokat járok, illetve sokat járok fellépni vidékre, és ennek a lábnyoma ugye kétféle módon csökkentető, vagy hogy mindenhova biciklivel mennék, vagy vonattal. Hát ez a vonatozást próbáltam, egyelőre még nem egy életbiztosítás minden esetben, hogy az ember odaér, és ami meg egy nehezítés, hogy nagyon sok helyről soha nem érnék vissza. Tehát fellépés után. Ezért én villanyautózom, tehát én ez a lábnyomokat itt kalkulálgattam, hogy mi lehet a legjobb, és azért annyi kilométernél már, amennyit én autózom, ott a villanyautózás jött ki egyébként a legkedvezőbben. Plusz én már hát lassan 6 vagy 7 éve egyáltalán nem repülök, minek a családom nagyon örül, akik mennének nyaralni egzotikus helyekre, de ehelyett nagyon sokat vonatozzunk, most a lányomban pont vonattal voltunk nyaralni, vagy villanyautózunk, ami egy nagyobb távolságnál azért már egyre könnyebb, de azért kihívás. És akkor hát ezek voltak azok a legnagyobb tétele, és utána pont a panzióknál csináltunk egy ilyen lábnyomszámítást.
7: De ez a Parácsosvár.
6: Parácsosvár, igen. És ott van egy ilyen másfél fokos csomagunk, aminek az a lényeg, hogy tényleg egy hétvégéig, hogyha egész évben így élnénk, és mindenfélét azért ez hozzátéve, akkor nagyjából megfelelnénk ennek a másfél fokos kibocsátási célnak. És itt az jött ki, ami egyébként nagyon elgondolkodtatott, hogy a étkezésünk az a legdurvább egyébként. Tehát, hogy azzal tudunk tulajdonképpen a legnagyobbat fordítani. Egyrészt, másrészt, hogy a legtöbb alrendszernek azon tudunk segíteni. Mert ha valaki több növényi eredetű táplálékot fogyaszt, akkor ez segít a klímaváltozáson, segít a biodiverzitáson, segít egy csomó olyan dolgon, amivel mondjuk, ha egy másik változást iktat be az ember az életében, nem biztos, hogy ilyen jól boldogulna.
7: Hát jó, ugye ez a klasszikus, amit mindig felhoznak, hogy egy kiló marhahús előállítás az 10 000 liter vízbe.
6: Igen, de erről nagyon sokat írtam, tehát ugye a vízlábnyoma az el kell, hogy zöld, kék, vagy milyen, vagy szürke vízlábnyoma van ennek.
7: Jó, vissza a családhoz, mekkorák a gyerekeit?
6: Nagyon változatos, 20, 19 és 5 lesz a legkisebb.
7: És ők hogy viszonyulnak a apunak az ilyen zöld dolgához? Átveszik?
6: Például egyik gyerek se vezet, tehát nincsen autója, ami így alakult, tehát ez nem hiszem, hogy zöld elkötelezettség, de nem vezetnek. Szerintem ők egész visszafogott életet élnek ahhoz képest, ilyen kibocsátás szempontjából.
7: De nem vagytok vegák.
6: Nem, de mondjuk próbálunk kevesebb húst tenni. Én majdnem egy évig, sőt, majdnem másfél évig én nyomtam vegánul, tehát azt kipróbáltam, de egyébként tök jó volt, csak úgy, hogy nem mindenki az a családban, az azért az nehezíti a dolgokat.
7: Amikor felhívtalak, hogy megbeszéljük ezt az időpontot, akkor nagyon liegtél a telefonba, és mondom, te Gergő, mi van?
6: Most az osztrák Alpokban voltunk a lányommal, ilyen apalánya túrán, a legnagyobban, úgyhogy nagyon jó volt, ott Hohetauernban voltunk, ott a magas Tauern hegységben.
7: Ez hobbi, szerelem, a sport, a túrázás is?
6: Igen.
7: Karácsosvár ugye szóba került. Te ott a helyi önkéntes tűzoltós egyletnek vagy az oszlopos tagja.
6: Ez nagyon fontos, egyébként a klímaváltozásra nagyon közel áll, illetve hát, amit most ilyen divatos kifejezés, ez a polikrízis, hogy igazán kompetens önkéntesekre van szükség, akik nagyobb léptékű válságokat meg tudnak oldani. Amilyen egy nagyobb tűzeset, most is a szert, azt a kis tűzoltóautót, amit beszereztem itt az Egyesületnek Németországból, szóval se föl van készítve, rajta vannak ezek a háti puttonyos permetezők, szikra csapók, mindent, ugye megkérték a gyöngyösi tűzoltóság, hogy annyi tűz van egyszerre, annyi káreset, hogy muszáj az, hogy minden önkéntes tűzoltó egyesület fel legyen arra készülve, hogy tudjon beavatkozni, segíteni, mert egyszerűen, amit én is mondtam már évekkel ezelőtt, hogy itt a legnagyobb az eszköz és a létszám hiány lesz, és azok, akik értenek hozzá, tehát akiknek van legalább egy alapképzettsége, hogy egy ilyen tüzet tudjanak kezelni.
7: Ez ugye a civilkedésnek egy válfaja, de mondjuk a zöld civilkedés, az mióta van? Van a zöld szervezeteknek minden évben egy országos találkozója, és legalább három ilyen találkozón mi már találkoztunk. Sőt, a legutóbbi, ami az idén május végén volt Szentendrén, ott tartottál egy fenomenális előadást. Szóval, hogy ez honnan jött, ez a fajta zöld civilkedés?
6: Nagyon érdekelt a téma, és ez egy próbáltam, hogy hol tudok igazán ebben hatékonyan segíteni, vagy hol tudok ezzel valami hasznot hajtani a zöld civil mozgalomnak a malmára, és talán nem is tudom, hogy ki volt az első ezek közül, mert ugye a Követ Egyesület volt, amivel így kapcsolatba került.
7: A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület.
6: Igen, hát most volt ugye 30 esztendős, és annak elnökségi tag vagyok, mert ott ugye Tóth Gergő, aki az alapítója volt, most Keszthelyi polgármester, vele így privát is jóban vagyunk, és még ő kért meg régen, hogy csatlakozunk, mint Duma Színház, ő nagyon perszuazív személyiség, tehát így rávett minket, hogy mint azóta is Követ tagok vagyunk Duma Színházként is, meg mindenféle zöld minősítést megcsináltunk. Így kerültem a Követhez, de a WWF-nél is nagyon sokszor ültünk egy panelbeszélgetésen Sipos Kati, valaki most már ugye a helyettes államtitkár lett a minisztériumban, és akkor bekerültünk ilyen WWF-es kampányokba, talán nagyon sok humoristánk is részt vett ebben. Kovács András Péter például a Katona József Színház medve jelmezében medvének öltözve a nappalinkban, tehát remek 0 forintos kampányokat csináltunk. Ugye amikor a vadállatok beköltöznek a lakásunkba, azért, mert ugye az élőhelyüket már elvettük. És a Greenpeace-szel az egy teljesen véletlen volt, hogy volt egy zöld stand-upunk, és Hevesi Flóra, aki akkor még a Greenpeace-nek itt a helyi kommunikációs vezetője volt, most már olyan globális Greenpeace-nél dolgozik, eljöttek megnézni ezt, szerintem pont Udvaros Dorottyával. Ennek lett a következmény, hogy a Fertőtavi egész kooperáció, és akkor nagyon vicces volt, mert itt még megnézték, nagyon tetszett nekik, de aztán hát elsodort minket az idő, és itt beültek ők is sörözni, meg én is, és így kezdődött. És hát azóta Greenpeace-en nagyon-nagyon sok mindent
7: hát
6: csináltunk.
7: Hát zseniális, felejthetetlen videó volt, amint ott állsz a Fertőtavi rombolás előtt.
6: De azóta csináltunk már erdős anyagokat, csináltuk ezt az Asszály híradót, tehát van egy egész Greenpeace-es playlistem, direkt összegyűjtöttem, csináltunk már most pont az aszbesztüggyel, foglalkozunk nagyon sokat így mostanában, szóval próbálom hasznossá tenni magam.
7: Litkai Gergely humoristával holnapi műsorunkban azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy a kommunikáció önmagában véve kevés, minél több ismeretet kell szerezni, hogy eredményesen meg tudjuk óvni környezetünket.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
7: A zöld híreket ma Toldi Szabolcs válogatta.
8: A magyar kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, írja a HVG. Az indítványban meghatározzák, mit kell tenni Magyarország megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Megvizsgálják, hogy milyen lépésekkel lehet minél több vizet megtartani az ország határon belül, milyen létesítményeket kell építeni, hogy megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak és a vállalatoknak. Miként menthetik meg a tavakat a kiszáradástól? Hogyan tudnak életet lehelni a folyókba? Folyamatosan dolgoznak hazánk energiabiztonságának megtartásán és fejlesztésén is. Továbbá folytatódik az energiadiverzifikáció, hogy több lábon álljunk, és még ennél is fontosabb az energiatárolása. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, reméli, hogy a klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatok nagy részét a szakmai és társadalmi egyeztetés után már ősszel elfogadják. Főtájépítést keres a Gyesed, jelentette be Facebook oldalán Vitézi Dávid. Mint a közlekedési és beruházási miniszter posztjában írja, ideje újra gondolnunk a vasútmenti zöld területek kezelését, hiszen a vasút az egyik legnagyobb telek tulajdonos az országban, mégis a fenntarthatósági és zöld szempontok eddig alig merültek fel ezek kezelése során. Idézem. Olyan szakembert keresünk, aki stratégiai szemlélettel irányítja a vasúti zöld felületek kezelését, összehangolja a vasút biztonsági, ökológiai és környezetvédelmi szempontokat, és segít kialakítani egy korszerű, fenntartható zöld felületgazdálkodást. Nem a vasút biztonság rovására szeretnénk több zöld felületet, hanem a 21. századi szakmai tudásra és a fák mai ökológiai értékére építve szeretnénk felülvizsgálni azokat a szabályokat, amelyek néhol indokolatlan fakivágásokhoz vezethetnek, szögezi le a közlekedési és beruházási miniszter a bejegyzésében. Egyébként elsőként a MÁV csoportnál hirdették meg a főtájépítési pozíciót, most pedig a Nyugat Magyarország vasúti hálózatának jelentős részét működtető Győr-Sopron-Ébenforti vasút ZRT-nél is. A korai szüret mellett édesebb pezsgőt is eredményezhet champagne-ban az uralkodó aszály, tudósít az Euronews. A francia borvidék dűlőiben már javában dolgoznak a szüretelők, pedig még nincs vége a nyárnak. A gyümölcs idő előtti begyűjtése jól mutatja, mennyire változik a térség éghajlata. Az aszály a szőlőszemekben a cukor koncentrációját is növelte. A borászoknak ezért a szőlő érettségét a szokásosnál jobban kell figyelniük, hogy megtalálják azt az egyensúlyt, amely kellően friss és elegáns pezsgőt eredményez. Ez a változás már most arra kényszeríti az ágazatot, hogy új művelési gyakorlatokat és a klímaváltozásnak jobban ellenálló szőlőfajtákat keressen. Az idei rendkívül korai évjárat buborékjai tehát már most formálódnak, a champagne-i borászok szerint az első tapasztalatok bíztatóak. Most már csak az a kérdés, milyen lesz az eredmény a palackokban, a villámszüretekből.
7: Egészen rendkívüli etológiai esemény helyszínévé vált Tihanyban a belső tó környéke, ahol a látogatók gyakran kézből etetik az ürgéket. A fokozottan védett, közösségi jelentőségű apró rágcsálót egykor a Balatonfelvidéki Nemzeti Park telepítette kísérletképpen a tópartjára. Olyan sikeres volt a kísérlet, hogy már a szürke marhák legelőjén jelentősen elszaporodtak, ráadásul annyira szelídek, hogy nem félnek a látogatóktól sem. Vers Józseffel, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park tájegységvezetőjével Felszegi Csaba beszélgetett.
9: Hogyha négyzetméterre vetítjük az ürgék számát, akkor valószínű, hogy a csúcs közelében lehetünk, vagy talán ez a legmagasabb sűrűségű ürgeállomány a térségben. Egyébként ürge lyukat számolunk, és évről évre tavasszal egy meghatározott időszakban, áprilisban megszámoljuk, hogy mennyi az az ürge lyuk, amit ténylegesen használnak az ürgék. És az ürgelyükök számának a változásából tudjuk azt érzékelni, hogy egy állomány az rendben van, mert akkor nyilván növekszik a lyukszám, hogyha meg csökken, akkor ott valami probléma lehet.
10: Egy lyukat fúr az ürge, különben egy darab járata van?
9: Na innen megint nehezebb a kérdés, mert hogy valójában egy ürgének, az biztos, hogy egy kotorékja van minden ürgének, tehát egy rendszere, de hogy abból hány lyuk vezet, nagyon nehéz, van egy nagyjáboli átlag, de azért azt nagyon nehéz megmondani. Ezért aztán hiába tudom, hogy mennyi lyuk, továbbra sem tudom, hogy mennyi ürge, nyilván erre már vannak becslések. Minden esetre itt ezen a területen valami egészen extrém lyukszámot mértem például most, tehát nagyjából ezen a 10 hektáron, amit alkalmasnak találtam, vagy amit a magjának találunk az állománynak, a területének, azon nagyjából 14-15 ezer lyukat számoltunk, ez egy nagyon-nagyon szép szám, és hogy ebből ténylegesen mennyi ürge van, ugye ezek a tavasszal, tehát az áttelelő példányok, hát mondjuk, nem tudom, legyen 3-4 lyukja minden ürgének, vagy minden járatrendszernek. Szóval ez egy nagyon, nagyon szép szám. De most ennek a többszöröse van, mert hogy a kis fiatal ürgék már fel is jöttek a felszínre, a szokottnál legalább egy héttel, de inkább kettővel korábban egyébként. Tehát, hogy most már az idei kis fiatal kölykök is növelik ezt a látványt, növelik ezt a létszámot, és hát most tényleg több tízezer ürge szaladgál itt.
10: Eltetik az ürgéket? Vagy mitől van ez az etológiai csoda, hogy itt tulajdonképpen egy pár méter egy kislány éppen eteti az egyik ürgét? Hogyan lettek ennyire szelidek?
9: Nem mi szerettük volna, hogy ennyire szelidek legyenek, de ez bekövetkezett kétségtelenül. Nyilván évről évre hozzászoktak, vagy egyre jobban hozzászoktak ahhoz, hogy ide rengeteg ember jár kirándulni, és ez a rengeteg ember felismerte ezt a kis érdekes, meg cuki kis állatot, amelyik szaladgál. Azt gondoljuk, hogy az etetést lehet, hogy a fotósok kezdték el, mert az sem mindegy, hogy én úgy tudok ürgét fotózni, látványos ürgefotókat csinálni, hogy három napig ülök egy lesátorban, és onnan figyelem őket, és akkor talán közel jönnek, vagy pedig úgy tudok, hogy lefekszem a fűbe, és egy mobiltelefonnal akár egészen jó képeket csinálok. Mindenesetre a fotózásban az egy bevett módszer, hogy kiraknak valamiféle ételt csalinak, és arra közel jön az ürge, vagy azt elkezdi fogyasztani, és akkor lehet könnyen fotózni. Lehet, hogy így indult, ez egy feltételezés. Az tény, hogy mostanra oda jutottunk, hogy az ürge oda megy, várja, bemászik a szatyorba a kajáért, és így tovább. Tehát, hogy egészen, egészen extrém, aminek, hogy is mondjam, minden dolognak van előnye és hátránya. A szakma egyelőre kicsit értetlenül nézi, mert a korábbi évtizedekben ilyet nem láttunk. Kicsit értetlenül és kicsit ilyetten is nézzük. Leginkább azért, mert nem tudjuk, hogy milyen következményei lehetnek egy állományra nézve, vagy milyen negatív következményei lehetnek. Mi a pozitívum? Hát etetik az ürgéket, többlettáplálékhoz jutnak. Mi azt mondjuk az embereknek, hogy ne, és azt elmagyarázom, hogy miért ne. Az ürge az egy vadállat, aki megtalálja kint a természetben a táplálékát. Itt nem azért lett ilyen sok ürge, mert az emberek etették őket, hanem azért, mert nagyon jó a terület. Nagyon dús a gyep, itt vannak a legelő állatok, nagyon változatos a gyep, sok olyan fűféle, sok olyan egyéb pillangós virágú növény él benne, amit az ürge eszik. Tehát nagyon jó volt a terület, ezért lett sok az ürge. Megtalálja magának. Elkezdem etetni. Mi a probléma ezzel? Ez egy kockázat. Biztos, hogy azt adom neki, ami jó? Én azt gondolom, hogy jó neki a szotyola. Biztos? Hát az ürge az életben, mármint a korábbi sok százezer évben valószínűleg nem találkozott a napraforgó maggal.
10: Meg a zsíros kenyér sem, amit a látogatók adnak neki.
9: És akkor a zsíros kenyér, még akkor az extrémebb példák, ugye ezután jöhetnek a síros kenyér, a chips, tehát, hogy kontrollálhatatlan, hogy az emberek mivel etetik, innentől ez egy kockázatot jelent. Azt látjuk, hogy annak, hogy itt a közvetlenül az ürgésgyep elején, ahova nagyon sok ember jár, ami nincs bekerítve villanypásztorral, hogy ott sűrűsödik az ürgeállomány, tehát valószínű az ürgének ez jó, tehát, hogy erősebbek, jobban áttelelnek, több a kölyök, tehát van pozitív hatása is. Talán, ahol sok ember mászkál, ott a macska kevésbé tud vadászni, bár ugye ott meg a sok kutya, tehát ez mindennek nagyon sok oldala van.
10: Nyaraló közben, hát nem biztos, hogy mindenki szereti az ürgét, nem patkány kategória, de nem biztos, hogy örülnek neki.
9: Igen, eljutottunk odáig, hogy bejönnek a települések természetesen, hogy amikor egy ürge populáció ennyire nagy, ennyire sűrű, akkor a fiatalok elkezdenek kiáramlani és keresnek maguknak új helyet. Na most ezek a kiáramló fiatalok, ezek bejönnek a településre is, és itt a környéken elég sok udvaron van ürgejük. Az a probléma ezzel, hogy ha szereti a tulajdonos, ha nem szereti, a környékbeli macskák biztos, hogy nagyon szeretik, tehát ezek a kis szorványürge állományok vagy ürge próbálkozások, ezek általában például a macskán szoktak elbukni. A macska nagyon könnyen összefogdossa őket.

A Föld maradt című műsorunk mától minden hétköznap 15 óra 6 perc és 15 óra 30 perc között jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől fél egyig hallgathatók meg, illetve elérhetők a mediaclick.hu oldalon. Kérdéseiket, témaötleteiket várjuk az aföldmaradt@mtva.hu mail címen. Szerkesztőtársam Toldi Szabolcs és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ezen a nyáron mindannyian megtanultuk, mit is jelent a hőkupola szó. És ezen a nyáron csak júliusban, a hőség legforróbb heteiben naponta 4300 riasztást kaptak a mentők, még a Covid alatt sem volt mindig ennyi, a halálesetek száma pedig 10-15%-kal nőtt. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Bicsák Eszter, ez a Dr. Kossuth, a műsor 16 óráig szól. És ha már számokkal indítottunk, még egy-kettő, Athénban most néztem meg 38, Tesszalonikiban pedig most délután 3:30-kor 35 fokot mérnek. Dél-Dunántúlon ehhez képest kicsit fellélegezhetünk, mert Magyarország talán legmelegebb pontján is alig mutat többet a hőmérő, mint 30 fokot. Ma a hőségnek a szervezetre gyakorolt hatásáról beszélgetünk az egészségügyi magazinban. És idéztem sok-sok számot, és persze ez még csak Magyarországra vonatkozott. Világszerte, ezt már a WHO írja, sok halálozás írható a hőmérséklet ingadozás számlájára. Nagy-Britanniából, ahol szintén követelt áldozatokat a hőség, Tóth Vali tudósít.
3: A hőségtől felpúposodó vasúti sínek, akadozó közlekedés, villámgyorsan terjedő bozott tüzek, kibírhatatlanul forró épületek. Csak néhány következmény, amivel az idei, minden rekordot megdöntő időjárás nyomán a briteknek meg kell birkózniuk. És persze ennél sokkal súlyosabb az a pusztítás, amit a május óta ismétlődő hőhullámok az emberek egészségi állapotában okoznak. A hírműsorok folyamatosan figyelmeztetnek, hogy a hőség leginkább a gyerekek, az idősek és a betegek szervezetét viseli meg. Szellős öltözék, sok folyadék, napvédőkrém, szól a rengeteg intelem. Sok állomáson vizet osztanak, néhol párakapukat állítanak, ám ettől nem könnyebb a londoni metrón, vagy a sok emeletes városi épületekben túlélni egy kánikulai napot. Hogy idén különösen súlyos a helyzet, azt a statisztikák és az első gyors jelentések is mutatják. A legmelegebb napokon rekordforgalmat bonyolítottak a kórházak sürgősségi osztályai és a mentők is. És az eddigi adatok szerint csak májusban és júniusban majdnem 3000 halálos áldozatot követelt a kánikula. Ez majdnem duplája a tavalyi év hasonló időszakában feljegyzett halálozásoknak, és a júliusi és augusztusi adatok még nem is állnak rendelkezésre. A Brit Egészségbiztonsági Szervezet nemrég publikált első adatai szerint a május 24 és 27 közti első hőhullám 800, a június 21 és 28-a közti második hullám további 2100 halálos áldozatot követelt. Összesen majdnem a dupláját, mint a tavalyi egész nyári időszak. Ezek az adatok is jelzik, hogy a forróság milyen veszélyt jelenthet az emberek egészségére, mondta dr. Ross Thompson, a szervezet közegészségügyi kérdésekért felelős szakértője. Ahogy a klíma melegszik, számítanunk kell arra, hogy a kánikulai időszakok hosszabbak, gyakoribbak és szélsőségesebbek lesznek. Ezért is fontos, hogy az egyének, a közösségek és az intézményi rendszerek készüljenek fel arra, hogy megbirkózzanak a hőséggel, tette hozzá a szakember. A brit egészségügyi miniszter a gyors jelentés közzétételekor kiemelte, a hőség emberek ezreinek egészségét befolyásolja, miközben növeli a brit egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást is. A miniszter megköszönte az egészségügyben dolgozók helytállását is. A 8 napig tartó brutális júniusi hőség miatt a legsúlyosabb vörös riasztást adta ki a meteorológiai szolgálat. Erre korábban csak egyetlen egyszer volt példa. A szakemberek szerint a figyelmeztető riasztórendszer azért is fontos, mert az egyre korábban jelentkező hőhullámok miatt a közösségeknek és a segélyszolgálatoknak a korábbiaknál kevesebb ideje van arra, hogy felkészüljenek és alkalmazkodjanak a szokatlan hőség jelentette körülményekhez.
2: Londonból és Nagy-Britanniából Tóth Vali tudósítását hallották, és arról beszélgetünk a következő fél órában vendégünkkel, hogy hogyan is hat a hőség a szervezetre, részletesebben mit okoz, milyen tanácsokat tudunk adni, hiszen ezen a nyáron is ezzel kellett szembesülnünk. 0639666, ez az SMS számunk, írjanak ide, és főképp nyugodtan kérdezzenek a Dr. Kossuth műsorától. Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. És stúdiónk vendége dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának professzora. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Hát jó sok számot hallgathattunk a tudósításban. Mennyivel nőtt a halálesetek száma, milyen összefüggések vannak, hogy egyáltalán mik voltak a maximum hőmérsékletek? Ugye én is mondtam egyet-kettőt Görögországból, az mostani állás szerint 38 fok. A szervezetünk 37 fokra van, hogy is mondjam, beállítva, ugye ennyin üzemel. Ehhez képest akkor mit nevezünk hőstressznek, vagy túlzott hőségnek az emberi szervezet szempontjából?
4: Minden olyan hőmérsékletet, ami ennél tartósan magasabb. De 37 fok az nem véletlen, hanem abban az időben, amikor a emberi testnek a biokémiája kialakult, akkor ez tűnt a legcélra vezetőnek, a leghatékonyabbnak, ugyanis ha ennél alacsonyabb hőmérsékletekkel is tudott valamit kezdeni, és a magasabbakkal is. Erre alakult ki az egész rendszerünk évmilliók alatt, és hát most ez egy elég gyorsan, mondjuk úgy, hogy néhány év leforgás alatt változik a meleg irányba. Ugye az könnyű belátni, hogy sokkal könnyebb védekezni a hideg ellen. Mert hideg ellen fölveszünk magunkra még egy ruhát, vagy még egy bundát. Hát le lehet venni a ruhát, amikor melegünk van, de annak van egy határa.
2: Mert hát meg a bőrünket nem lehet levenni,
4: szokták
2: mondani.
4: A bőrünket nem tudjuk levenni, így van. Tehát ez egy sokkal problémásabb dolog, mint a hideg ellen védekezni. És hát a tartósan magas hőmérséklet az nagyon igénybe veszi a szervezetet, hiszen próbálunk védekezni a túlhevülés ellen. Ami azért veszélyes, mert ahogy mondtam, a 37 fok, az az optimális az összes rendszerünk számára. Minden rendszerünk ennél magasabb hőmérsékleten sokkal hatástalanabbul működik, másrésztről pedig így után leáll. És akkor hát mindenki tudja azt régóta, hogy a magas láz az egy nagyon komoly dolog, és tartósan magas láz akár halálos is lehet. Nem véletlen. Ilyenkor azonban nem belülről jön a hőterhelés, amikor meleg van, az időjárás melegszik, hanem kívülről, de teljesen mindegy, a végeredmény ugyanaz, hogyha a szervezet nem tudja ezt leküzdeni, az nagy baj.
2: Olvastam egy olyan kutatást, ami arról szólt, hogy felosztja a hőség hatását a szervezetre. Az egyik fokozat volt az, hogy amikor még nincs hőstressz, az nagyjából plusz 9-től 26 fokig, 26-tól 32-ig enyhe, 32-től 38-ig erős, 38-tól 46-ig nagyon erős, és a fölött már extrém hőterhelésnek vagyunk kitéve. Hát nyilván sokféleképpen fel lehet osztani, ez egyféle felosztás, de az biztos, hogy ahogy mondta, tartósan 30 fok fölötti hőmérséklet, az nyilván valami olyasmit okoz, mint ahogy prózai példával éljek, a számítógép is, ugye, hogyha sokáig túlságosan melegben van, akkor előbb-utóbb túlmelegszik.
4: Ez így van. Én azt mondanám, hogy a 30 fok fölött is már megterhelt embereket, a 35 fok feletti az biztosan. Most ezek a számok, hogy hol a határ, ezek nagyon szubjektívek, és azért azt tudni kell, hogy attól függ, kiről beszélünk, hány éves az illető, van-e valamilyen betegség. Egy szívbetegnek sokkal hamarabb lesz problémás akár egy 32 fokos tartós hőség, mint mondjuk egy egészséges, nem szívbeteg fiatalember, aki akár 35-öt is tovább bír. Tehát ezek a számszerű beosztások szerintem ezek nem igazán célra vezetőek. Azt kell tudni, hogy mindenkinek van egy hőtűrő képessége.
2: És ez egyéni?
4: Én azt gondolom, ebben nagyon sok egyéni dolog van, mint a hidegbe is. Hát ugye nagyon tudjuk azt, hogy van, aki télen is tud rövid nadrágba járkálni, és nem fázik. Vannak, akik megfürdenek például szilveszterkor a Balatonba, pedig egy-két fokosabb alatt.
2: Hát ne gondoljunk Sirilla Györgyre, ugye?
4: Hát Sirilla György, igen, nagyon speciális, igen. De azért sok száz ember idén is megfürdött például a Balatonba a szilveszterkor. Tehát van egy csomó ember, aki bemenne a Balatonba egy-két fokosba, akkor ott halna meg. Tehát nagyon egyéni a hőtűrő képesség, de egy biztos, hogyha az embernek valamiféle betegsége van, főképpen, hogyha keringési rendszer vagy légzési rendszert érintő betegség van, az sokkal rosszabbul tűr, és sokkal alacsonyabb tartós hőmérséklet emelkedésnél is baja lesz.
2: Erre még visszatérünk, de egy pillanatra tisztázzuk azt, amivel az elején kezdtünk, hogy akkor az emberi különböző szervekre például hogyan hat a, és most maradjunk a hőségnél, mert itt beszéltünk ugye többféle hőmérsékleti terhelésről is, de maradjunk annál, amit itt nyáron átéltünk, nem egyszer, nem kétszer a hőkupola idején, és még lehet, hogy az ősz is hoz nagy melegeket. Tehát, hogy mondjuk a szívünket említette, milyen egyéb szervek érintettek, és hogyan?
4: Hát a szívünk érintett a legjobban még pedig azért, mert ilyenkor, amikor túl sok és tartós a hőemelkedés, akkor ugye az testünk próbál megszabadulni a felesleges hőtől. Ennek az egyik módja az, hogy kitágulnak az erek a bőrünkbe elsősorban, hogy minél nagyobb felületen lehessen leadni a plusz hőt. Viszont az erek kitágulása az azt jelenti, hogy a kis erekben áramló vér mennyisége megnő, az ellenállása a rendszernek megnő, tehát egy nagyobb ellenállással szembe kell dolgozni a szívnek. Hogyha ez tartós, ez még olyanokat is megviselhet, aki nem szívbeteg, de a szívbetegeket egész biztos, hamarabb dekompenzálódik az egész keringésük, és szívelégtelenség alakul ki. Természetesen az izmoknál is van probléma, hiszen az izom munka is hőt termel. Na most ilyenkor pont ez nekünk nem hiányzik. Tehát, hogy az izomzatnak is valamilyen módon csökkenteni kell az aktivitását, könnyebben elfáradunk például ilyenkor, és az egész rendszer, az egész szervezetünk próbálja az izomműködést lassítani. Hasonló az oka annak, hogy például ilyenkor az étvágyunk is elmegy. Azért megy el az étvágyunk, mert az evés feldolgozása, ugye az emésztés, az energiaigényes, és hőt termel, az nagyon nem hiányzik ilyenkor. Tehát minden rendszer olyan irányba áll, hogy az étvágyunk csökkenjen, a levés mennyisége csökkenjen, mert ez célra vezető. Úgy kell elképzelni, hogy az egész szervezetnek nevezett rendszerünk mindent megtesz azért, hogy minél több hőtől szabaduljon meg, és minél kevesebb hőt termeljen.
2: Jó, hogy említette az étkezést, mert erre még vissza fogunk térni egy kutatás kapcsán, de még előtte beszéljünk egy kicsit a korosztályokról, a különböző veszélyeztetettségi mértékegységekről, vagy hogy is mondjam, szóval arról, hogy például szívbetegeket említettük, de mondjuk akár onkológiai betegek számára, kismamák, várandósok számára, és még sorolhatnám, nagyon idős emberek számára miért megterhelő, vagy hogyan megterhelő a meleg?
4: A szívbetegek számára nagyon megterhelő, az előbb elmondottak miatt, egyébként Magyarországon is az elmúlt hőségi időszakok alatt is a legtöbb beteg, aki kórházba került, a szívelégtelensége került kórházba, és sajnos ezek közül nem kevesen meghaltak. De például a várandós kismamákat is természetesen ez megterheli, főképpen a harmadik trimeszterben, tehát a terhességüknek ugye a harmadik harmadában nagyon megterheli őket. Fiatalabb embereket talán kevésbé, idősebb embereket pedig azért megterheli, mert az idősebb embereknek eleve a szomjúság érzete az csökkent. Egy kicsit olyan, mint a kisbabáknak. A kisbabák is se fognak nagyon szó, most nem csak a beszélni nem tudó csecsemőkre gondolok, hanem egy 3-4 éves gyerek se fog feltétlenül szólni, hogy szomjas, meg kell kínálni mindig.
2: Olyan, mintha elfelejteni, és az időseknél is ezt tapasztaljuk.
4: Igen, idősnél ugyanez van, nem akarom azt mondani, ez a második gyerekkor, de mégis valami ilyesmiről van szó. Ezért sokkal könnyebben fáradnak ki a kisgyerekek is, meg a idősek is. És ez meg is történt. Megint csak a második nagyon komoly oka, amiért Magyarországon is kórházba került sok ember, az a kiszáradás, ami viszont rettenetesen megterheli a szervezetet, minden szervet, de például az agyat, mert nem jut elég oxigén az agyba, mert nincsen elég véráramlás, nincsen elég folyadék az erekben, ebből kifolyólag zavartá válnak az emberek, nem ritkán belázasodnak, anélkül, hogy fertőzésük lenne, és ez sokáig így megy, akkor minden szerv károsodást szenved, hiszen nem tud elég oxigénhez jutni. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, de azt gondolom a szívbetegek mellett az idősbetegek, akik nagyon veszélyeztetettek.
2: Említette a kiszáradást, szokták mondani, hogy azért kell inni, hogy nehogy kiszáradjunk meg, hogy nehogy hőgutát kapj, édesfiam. Ugye ilyen felkiáltás szólal meg. Na most ez a hőguta, ez egy ilyen népies név, vagy van-e mögött bármi?
4: Hát ez népies név, a túlhevülésre ez így van, de jól leírja azt, amiről szó van. Azért kell inni, mert ugye a hőveszítésnek a másik nagyon fontos módja az izzadás. Ugye ha egy felületre folyadék kerül, akkor az párolog. A párologás hőt von el a felülettől. Ha bőrünkre izzadság kerül, és azonnan párolog, akkor az hőt von el a szervezetünktől. Tehát az izzadás egy nagyon komoly hát hőcsökkentő tényező. Na most, ha nem iszunk, akkor nem lesz mit kiizzadnunk, mert ha kiszáradunk, akkor izzadság sem nagyon lesz, vagy sokkal kevesebb. Ezáltal...
2: Ilyenkor örülni kell az izzadságnak tulajdonképpen.
4: Ilyenkor nagyon örülni kell az izzadságnak, ez így van. Úgyhogy ezért fontos az, hogy igyunk, mert akkor nem csak, hogy a keringésünk megfelelő lesz, hanem lesz izzadság is, ami hűt minket tovább.
2: Térünk vissza akkor kicsit az étkezésre, de még közben hallgatóinknak is szólunk. 0639666, ez az SMS számunk, és már látom, hogy érkezik is üzenet. A Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Szóval térünk vissza kicsit az étkezésre, mert hogy gyakran mondjuk, utaltunk is rá, olyan nagyon meleg van, hogy nem vagyunk éhesek. És ez nem csak tapasztalat, a kutatók az okát is megtalálták már. Alpár Alán, a Semmelweis Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetének igazgató professzora, az intézmény rektorhelyettese, aki bécsi kollégáival olyan agyi központot fedezett fel, amely arról gondoskodik, hogy hőségben ne együnk sokat. A szerkesztő Gimes Júlia kérdezte.
5: Az a tapasztalat, hogyha nagyon meleg van, nem nagyon van étvágyunk, ezt mindannyian ismerjük. Nem tudunk olyan nagy étvágya lenni, mint amikor az ember télen elmegy egy disznóölésre. Ez a nagyon egyszerűen megfogalmazódó gondolat indított el minket és Harkány Tibor professzor urat Bécsben, hogy mi lehet ennek a mechanizmusa. Amikor elkezdtük feltenni magunknak ezt a kérdést, akkor olyan agyi területeket kerestünk, amelyek érzékenyek a hő hatására, amelyek aktiválódni tudnak akkor az agyvelőben, hogyha a hőmérséklet megváltozik. Több ilyen területről is tudunk. A kutatások során eljutottunk egy agytörzsben lévő maghoz, aminek egyébként sok más funkciója is ismert. Megfigyeltük azt, hogyha ezen a magon belül mi a sejteket aktiváljuk, akkor valóban a táplálék bevitelt hosszabb távon is csökkenteni tudjuk. De ez még egy nagyon-nagyon messzi megállapítás volt, mert arra kellett rájöjjünk, hogy ez a mag hogyan tudja a már ismert másik agyterületen lévő magban lévő idegsejteket felszólítani arra, hogy mostantól nem kellene táplálékot felvenni.
6: Itt gondolom, hogy a hipotalamuszról van szó, nem? Az ember azt tanulta a középiskolában, hogy az éhség jól lakottság központja a hipotalamusz. És akkor tulajdonképpen arra jöttek rá, hogy ez a kis agytörzsi mag, ez a kis agytörzsi terület irányítja a hipotalamuszt, amit mindenki évtizedek óta a főirányítónak gondolt. Az evés éhség jól lakottság területén.
5: Úgy van. Viszont rá kellett jönnünk, hogy borzasztó bonyolult dologról van szó. Ez az agytörzsi központ a kamra falában lévő egyébként nem idegsejt típusú sejtekre vetít, tehát vele áll kapcsolatban, és először azt gondoltuk, hogy ezek a sejtek valahogy az agyvízen keresztül veszik föl a kapcsolatot a táplálékfelvételt szabályozó központokkal. És amikor már azt hittük, és borzasztó sok kísérletet végeztünk, hogy ez biztos így lesz, akkor kiderült, hogy nem, és ismét más mechanizmust kellett felderítenünk, amiben egy nem idegsejt beilleszkedik két idegsejt közé, és úgy teremti meg a kapcsolatot két különböző központ között. Talán ezen meglepő szabályozási metódus az, ami miatt ennyire sokáig nem sikerült rájönni arra, hogy miért van az, hogy egy magasabb hőmérsékleten a táplálékfelvételünket csökkentjük.
6: Hány évig dolgoztak ezen?
5: Hát egy 6-7 év biztos volt.
6: Vajon ezt az egészet fel lehet-e használni mondjuk az elhízás vagy olyan evészavarok gyógyítására, mint a bulémia vagy az anorexia, ami többnyire a fiatal serdülő lányok betegsége?
5: Leírtunk egy teljesen alapvető szabályozási mechanizmust, és leírtuk a támadáspontokat. Ha ezekre a támadáspontokra a gyógyszeripar tud ötleteket kínálni, akkor ez egy nagyon hosszú út lesz, de bízom abban, hogy ezeket az eredményeket az orvostudomány használni fogja. Végül is ezért vannak a felfedező kutatások.
2: Alpár Alánt a Semmelweis Egyetem anatómiai szövet és fejlődéstani intézetének igazgató professzorát Gimes Júlia kérdezte. Önök a Dr. Kossuth műsorát hallgatják, és arról beszélgetünk, hogy hogyan hat az emberi szervezetre a hőség, a hőstressz. Ugye az előbb arról hallhattunk, hogy az evéssel milyen kapcsolatban van mindez, tehát valahogyan kevesebbet eszünk, most már azt is tudják, hogy miért. Ezt miért találta ki az evolúció?
4: Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye azért, mert hogy már érintettük röviden az előzőekben, az evés, az étel feldolgozása, és utána akár felhasználása az izmokban, vagy pedig elraktározása az energiatermelő folyamat, tehát hőt termel, amire abszolút nincs szükségünk, amikor amúgy is melegünk van. Úgyhogy ilyen szempontból jelentős Alpár Alán professzorék felfedezése, az, ami azt kell mondjam, hogy nagyon jó beleillik a magyar neuroanatómiai rendszerbe, ugyanis a világhírű a magyar neuroanatómiai rendszer, ezt lehet, hogy kevesen tudják Magyarországon, de mindenképpen hangsúlyozni kell. Úgyhogy a magyar neuroanatómiai iskola az hosszú évtizedekre tekint vissza, és azon kevés dolgok közé tartozik Magyarország, ami valóban világhírű. Szóval ez az ő felfedezésük, ez igen jelentős, mert ennek a középtávon már lehet gyakorlati jelentősége, például fogyasztószerek. A jelenlegi divatos fogyasztószerek is tulajdonképpen egy másik agyterületnek a befolyásolásával működnek részben. Úgyhogy lehet, hogy az Alpár professzorék jövőben nagyon komoly gyógyszer, a fejlesztéseknek az alapját találták most meg. Na szóval visszatérve ahhoz, hogy miért érdekes, azért csinálta az evolúció, hogy túléljünk. Abban az időben azok az egyedek, akinek ilyen típusú élettana volt, hogy képes volt valamilyen módon csökkenteni melegben a tápanyag felvételt, ezáltal a hőtermést, azoknak evolúciós előnye volt, hiszen akik nem, azoknak sokkal inkább volt, ahogy az előbb mondtuk, hőkutájuk, tehát sokkal kevésbé volt esélyük arra, hogy szaporodjanak, elterjedjenek a Földön. Az evolúciónak ez a lényeg, hogy mindig alkalmazkodni az adott szituációhoz, aki jobban tud, annak előnye lesz, ő fog szaporodni, és ő fog ugye népesedni. Most is erről van szó. Én most nem akarom azt mondani, hogy aki jobban bírja a meleget, az jobban fog népesedni, mert ma már ugye...
2: Hosszú következtetéseket lehet.
4: Igen, meg hát ugye azért a civilizáció arról szól, hogy mindezeket az ilyen alapvető életre folyamatokat kicsit mesterségesen befolyásoljuk, ilyen például a légkondi.
2: Stúdiónk vendége, aki most kapcsolódik be a műsorunkban, annak elmondom, dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati onkológiai klinikájának professzora, vele beszélgetünk egészen 4 óráig. Amit még nem érintettünk, talán, az a hormonrendszer. Talán az egyik legbonyolultabban működő része az embernek, és hogyha hölgyek hallgatnak bennünket, már pedig úgy tudom, elég sok hölgy hallgatja a Kossuth Rádiót, akkor jogos a kérdés, hogy okoz-e bármit menstruációs zavarok, azok számára, akik már menopauzával élnek, és hőhullámaik vannak, szóval mit is kezd ezzel a hormonrendszer?
4: Hát okoz, ugye a tartós hőhullám az, hogy egy napra van 35 fok, az nem, de hogyha tartósan van meleg, mint ahogy most nyáron ez így volt, akkor bizony okozhat, ugyanis megint csak a központi idegrendszeren keresztül a hőhullámok megzavarják a nők ciklikus hormontermelését, itt elsősorban a női hormonokra gondolok. Ennek következtében menstruációs zavarok léphetnek fel a tartós hőterhelés esetén.
2: Persze az, hogy a tartós pontosan mit jelent, az nyilván megint egy nehezen meghatározható.
4: Nehezen meghatározható, de erre mondtam, hogy nem egynapos vagy kétnapos melegről van szó, hanem amikor hetekig, akár hónapokig meleg van, már pedig most ez volt, tehát gyakorlatilag július elejétől kisebb-nagyobb ingadozásokat, de meleg volt. Most ugye például nagyon örülünk annak, hogy csak 30 fok van, azért az se kevés, hogyha belegondolunk, hogy ez tartósan hetek óta így van, de hát amikor 40 fok volt, ugye az se egy napig tartott, hanem ha jól emlékszem, egyszer 11 napig, egyszer meg 9 napig volt a nagyon meleg, de között

0: kell. 37 fokon nem fog annyi termelődni, ami termelődik, az nem lesz jó, nem lesz teljes értékű, nagyon nehezen tud megtermékenyíteni. Tehát ezért tartózkodnak kijebb a herék. Vannak olyan betegségek, például, amikor nem száll le a here gyerekkorban, azt le kell szállítani, mert ugye abból az lesz, hogy fogamzóképtelen lesz a gyerek, illetőleg akár még daganatos folyamat is elindulhat a bennmaradó herékbe. Szóval neki kint kell lenni. Na de mi van akkor? A heréknek ugye az a jó, hogyha ilyen 20-25 fokon vannak. Na most mi van akkor, amikor viszont kint is 35 fok van? Az nagyon nem jó. Ilyenkor relatíve gyorsan, tehát néhány napos magas külső hőmérséklet esetén a spermiumok száma csökkenhet, mozgóképességük, az érettségük csökken, és csökken a fogamzóképességük is. Tehát a férfiaknál is befolyásolhatja a hormonális és nemi működéseket a meleg.
1: Mindjárt válaszolunk hallgatóink kérdésére is, még nagyon röviden talán beszélhetünk pajzsmirigyről is, mert hogy ez is egy érzékeny terület.
0: Hát igen, ugye a pajzsmirigynél itt főleg akkor van probléma, hogyha van valami pajzsmirigy betegség.
1: A túlműködés, alulműködés.
0: Igen, a túlműködésnél állandóan melege van az illetőnek, nem külső meleg esetén, akkor is, hogyha mondjuk 5 fok van, vagy 0 fokhoz közel, akkor is ezek a betegek izzadnak, és melegük van. Na most el lehet képzelni, ha nem 5, hanem 35 fok van tartósan, az nagyon rossz nekik, és nem ritkán ez provokálhat úgynevezett pajzsmirigy túlműködéses krízist, ami egy akár életveszélyes állapot is lehet. Azok, akiknek alulműködése van, idézőjelben szerencsések, mert ők jobban tűrik a hideget is, vagy a meleget, a hideget tűrik rosszabbul, tehát ebből kifolyólag ők egy picit szerencsésebbek, de hát ők is azért szenvedni tudnak ettől az egész folyamattól.
1: 0639666, illetve Viberen a Kossuth Rádió. Érkezett kérdés, valaki azt kérdezi, hogy a nagy melegben édesanyja magas vérnyomással él. A gyógyszere rendszeres szedése mellett többször volt igen magasra kiugró vérnyomása. Okozhatja-e ezt a hőség?
0: Igen, okozhatja. Ugye említettük az előbb, hogy a szívelégtelenség, illetőleg az idősebb emberek kiszáradása, ezek gyakori okok, amiért ilyenkor kórházba kerülnek. A harmadikként talán oda tehetnénk a vérnyomás kiugrást. Sajnos a hosszantartó meleg az okozhat vérnyomás kiugrást, és ilyenkor megemelkedhet a sztrókok, tehát az egyszerre agyvérzések, agyi keringés zavaroknak a száma is, úgyhogy ez teljesen jogos, ezért akinek magas a vérnyomása, ilyenkor az ajánlott, hogy napjában többször méri a vérnyomását, és ha szükséges, akkor kiegészítő gyógyszert vegyen. Ugye az állandó magas vérnyomás gyógyszerek mellett a magas vérnyomásos betegeknek célszerű olyan gyógyszert otthon tartani, amit ilyen kiugrásoknál hirtelen bevesznek, és akkor az levesz. Ezzel meg lehet előzni akár a súlyos sztrókos állapotot is.
1: Épp a pajzsmirigyre kérdezre másik hallgatónk, hogy mi akkor a teendő, gondolom, hogy a túlműködésre utal a nagy meleg esetén.
0: Hát a teendő túlműködés egyébként is az, hogy megszüntessük a túlműködést, vagy lecsökkentsük, de meleg időszakban különösen fontos, hogy odafigyeljünk erre. A túlműködéseknél, az alulműködéseknél pedig az nagyon fontos, hogy véletlenül se szedjék túl ilyenkor a pajzsmirigy hormont. Ugye az alulműködésnél hormont adunk, mert az hiányzik, de ezt túl is lehet lőni, és ha túl lőjük, akkor túlműködéses tünetek jelentkeznek, ami melegben különösen rossz.
1: És a harmadik kérdés, fiatal felnőtt gyerekem sok fesztiválra járt és jár, ott gyakran már délután 5-kor alkoholt fogyasztanak 36-7 fokban. Mit okozhat ez? Hát, lassan egy újabb műsor témát kezdünk.
0: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Az igazság az, hogy a alkohol, mondjuk úgy, hogy hatása, az messze jobban érvényesül akkor, hogyha 35-40 fok van, mint hogyha nem. Mondhatnám úgy is, hogy sokkal kevesebb többen rúgnak, de és akkor olcsóbb lesz a fesztivál, de ez nem helyes így. A helyzet az, hogy amikor nagyon meleg van, akkor azért óvatosan, még óvatosabban kell fogyasztani alkoholt, különösképpen a rövid italt, azt ilyenkor nagyon nem ajánlanám, hanem ilyenkor, ha már alkohol, akkor legyen fröccs, amiben sok víz van, lehet sör is, mert abban is van. Tehát ilyenkor inkább hígabb alkoholos ital célszerű, de azt is mondjuk úgy, hogy kevesebbet, mint egy hideg időben.
1: Azt hiszem, nagyon sokat beszélhetnénk, mégis igencsak a végére értünk a műsoridőnek, de van még egy percünk, hogy általános tanácsokat adjunk azoknak, akik nem feltétlenül élnek betegséggel. Mik az általános jó tanácsok? Mert ha az internetre megyünk, akkor mindjárt azt találjuk, hogy igyunk, hűtsük magunkat, ventilátor és a többi.
0: Hát ez mind igaz. Tehát nyilván, amikor nagyon meleg van, akkor árnyékban kell lenni, hűvös helyen kell lenni. Ha netán nincsen légkondicionálunk, akkor is érdemes egy

0: ventilátort alkalmazni, minden olyat, ami a párolgást, a hűtést fokozza. Nagyon-nagyon fontos a folyadékfogyasztása, ezt nem lehet hangsúlyozni, ez talán még a hűtésnél is fontosabb, hiszen ahogy mondtam, gyerekek is és idősek nagyon érzékenyek a vízvesztésre, a kiszárodásra, és ezzel rengeteg problémát meg tudunk oldani, vagy előzni, inkább úgy mondom.
1: Nagyon szépen köszönjük, a stúdióban vendégem volt, és remélem nem utoljára, dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának professzora. Kedves hallgatóink, ez volt mára a Dr. Kossuth műsora. Új tartalmakkal holnap jelentkezünk ismét, azzal foglalkozunk majd kedden 3:30-tól, hogy a megfelelő alvás ugyanolyan fontos, mint a mozgás, mégis kevesebb figyelmet kap, pedig embertársaink 20%-a ilyen-olyan okból krónikus álmatlansággal küzd. Dr. Szakács Zoltán neurológus, szomnológus, a Honvéd Kórház neurológiai osztályának osztályvezető főorvosa lesz a vendégünk. Tartsanak velünk akkor is, köszönjük, hogy kérdéseikkel segítik a műsort. 0630 9666, holnapig az alvással kapcsolatban is kérdezhetnek. A dr. Kossuth tehát már a búcsúzik, itt hamarosan a Netszes következik. Én a hangmérnök Bredák József és a szerkesztő Gimes Júlia nevében is köszönöm figyelmüket. További szép napot kívánok, jó rádiózást, a műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallgatták.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Netszes. Netszes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Kezdődik a délutáni műsor itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Orosz Csilla és Sashegyi Zsófia. Egy hét is indul az új tanév. Idén a korábbinál több kezdő tanár áll csatasorba, de szó lesz olyanokról is, akik az elmúlt években pályaelhagyóvá váltak, ám most visszatérnek a katedrára. Szülőket és gyerekeket is kérdeztünk arról, hogyan készülnek a tanévkezdésre. A stúdióba érkező vendégünkkel pedig arról fogunk beszélgetni, milyen hatással lehet az iskolai munkára a napokban közzétett minisztériumi ajánlás. De előbb halljuk a nap friss híreit.
5: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Szlotta Judit, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A kormány 3,7-ről 7,5%-ra emeli az idei hiánycélt. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap néhol záporokra, zivatarokra lehet számítani. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Vezetőjét megfigyelésre kórházba vitték, állapota stabil. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint az eredetileg tervezett 3,7% helyett kormányzati intézkedések nélkül 8,3%-os lett volna a deficit. Hozzátették, a hiány kialakulásában az előző kormány kampány kiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Azonban a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedés tartalmaz. Megnevezte jelöltjét a független közmédia testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A KDNP nyílt pályázaton választotta ki jelöltjét, a Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján 3 tagot a kormánypártok, 3-at az ellenzék, 3-at pedig média szakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és dráma pedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. Híradással 16 óra 30 perckor jelentkezünk legközelebb.
6: Műsorajánló.
2: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak!
7: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
8: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
9: Magyarországot nem egyszerre magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
10: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
2: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Netzes. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
11: Köszöntjük a hallgatókat, ez a Netzes, a Kossuth Rádió közéleti magazin műsora, amellyel ezen túl a hét 5 napján jelentkezünk. Én Orosz Csilla vagyok. Hétköznaponként délután 4 órakor velem és műsorvezető társammal, Sashegyi Zsófiával találkozhatnak itt a Kossuth Rádión. Igyekszünk majd napra készek lenni és érdekes vendégeket, történeteket hozni önöknek. Nem is titkoljuk, hogy kicsit szubjektívek leszünk, hiszen abban, ahogy a témákhoz nyúlunk, organikusan érvényesülnek majd a női szempontok. Ma kivételesen ketten ülünk a stúdióban, hogy röviden bemutatkozhassunk önöknek. Én meg a 90-es évek elején a közösségi rádiózás hajnalán a Tilos Rádióban vezettem műsort. Az elmúlt 30 évben pedig szerkesztőként dolgoztam, különböző típusú tévéműsorokban és online felületeken.
12: Jó napot kívánok! Sashegyi Zsófia vagyok, én a Válasz Online-tól érkeztem a Kossuth Rádióhoz.
4: ott, épp úgy, mint az előző munkahelyemen a Magyar Nemzetnél, ahol 20 éve a pályát kezdtem, elsősorban újságírással foglalkoztam, de a Válasznál már podcastokat is készítettem. A családi legendárium szerint már gyerekkoromban rádiósnak készültem, úgyhogy most egy kicsit úgy érzem, hogy hazaértem. Örülök, hogy itt lehetek. És akkor vágjunk is bele. Egy hét is becsöngetnek. A szülők megkönnyebbülve, a gyerekek szorongva várják a tanévnyitót. Vagy mégsem? Mindjárt kiderül Bendlőver a riportjából.
12: Tízes skálán mennyire várjátok az iskola kezdést, és mennyire várják a gyerekek?
13: Én mondjuk olyan 4-5-ös körül. A gyerekek szerintem már így a nyári szünet végére azért várják, de nem vallják be.
14: Az én oldalamról egy 8-as, és a gyerekek oldaláról is szerintem egy erős 8-as.
15: Szerintem a 8-as azért megvan.
16: Mondjuk 6-os körülbelül.
17: Jó volt a nyári szünet is, de jó lesz újra a rutinba is benne lenni.
18: 10. Mi most vagyunk első osztályba menő család, és így a kislányom nagyon-nagyon várja, hogy milyen lesz az ovi után.
14: A gyerekek nyilván várják a barátaikat, meg a izgalmakat.
18: 3 hónap nyár után azért egy újfajta izgalom, de igen, azért egy szülőként ez sok. Mi így végig velük voltunk egész nyári szünetben, így ketten. Nem nagyon voltak sehol máshol, úgyhogy azért már egy kicsit jó lesz.
19: Én egy kicsit most a rendszerességet várom, a rendszertelenség helyett. Ugyanennek a negatív oldalát nem várom, hogy sietni kell. Ott egy kicsit félek, hogy sok az ilyen Viber csoport, Facebook csoport, nem bírom ezt a sok appot, meg minden, amit így már most követni kell. Hát a kislányom nyilván várja, hogy iskolatáska, toltartó, új barátok. Hát első osztályban mindent várunk, nem? Az ilyen kötelező is.
12: A tanszerek is minden ezt készen áll, vagy még be kell szerezni?
18: Még nem kaptuk meg a listát.
20: Igen, már beszereztük mindent, hogy nyugi legyen az utolsó hetekbe.
15: Már még semmi nincsen.
12: Mi az, amit esetleg tartotok az iskolával kapcsolatban, vagy van ilyen?
18: A reggelek. Reggeli ébredés, és az elindulás, és korán kelni, és akkor ugye itt 3 gyereket egyszerre elkészíteni nagyjából.
12: Új oktatás és gyermekügyi miniszter van, aki javaslatokat is tett az alsó tagozattal kapcsolatban. Például 35 perces órákat, meg a beszélgetőköröket. Mit gondoltok, fog ez változtatni a ti gyerekeitek életén, és mit vártok ettől?
18: Ha lesz tényleg, akkor szerintem ez egy jó dolog, de alapvetően mi olyan szempontokból kicsit poroszosabb oktatásnak az oldalán vagyunk. Fontos, hogy tanuljanak, és hogy így meglegyen a követelmény bizonyos mértékben, de nyilván nagyon kifáradnak, tehát hogy ez viszont, ami most van, ez valószínűleg sok.
14: Nyilván ez tök jó, hogy egyáltalán ezzel foglalkozik valaki, de mondjuk jelenleg Magyarországon szerintem a legnagyobb probléma az a tanárhiány. Ez minden iskolát érint, tényleg akivel beszéltem. Nekünk egyébként például a kislányom most lesz 4. és az egyik kislányunk is 3. tanára van, és ő még az egyetemet végzi jelenleg. Szerintem amíg ez így nincsen rendesen megoldva, és ez tényleg több év, addig szerintem nagyon nem lehet változtatni, hiába próbálják a feltételeket javítani, hogyha nincs ki, aki átadja a gyerekek irányába ezt az egész rendszert.
19: Én szorgalmazom ezeket a változásokat, így konkrétan nem tudom elképzelni, hogy a 35 perc az mit jelent, de hallottam, hogy lesz meseolvasás, a nyitókör, azt szerintem szuper jó dolog, és hát a tanárok tehermentesítését azt abszolút előtérbe helyezném, mert hogy minél több levegőjük van, annál szabadabban tudnak majd a gyerekekkel foglalkozni. Igazából sokat várok tőle, meg csak jó dolgokat, csak nem tudom, hogy rögtön kijut-e belőle majd, vagy majd csak a legkisebb gyerekemnek, aki még most megy bölcsödébe.
15: A 35 perces óra az nagyon jól hangzik, de nagyon jó lenne, ha ez törvényileg is így lenne.
12: Megmondod a neved nekünk?
21: Magyar Luca.
12: Luca, várd az iskolát?
21: Hát, közepesen.
12: Miért közepesen?
21: Hát például sok órát, ilyen matekot, meg ilyeneket nem nagyon, de például barátaimat nagyon várom, hogy játszassunk.
12: És melyik órát várod még?
21: Hát rajzórát, meg technikát.
4: Bendlőver a riportját hallhatták arról, hogyan várják a tanévkezdést a szülők és a gyerekek, de vannak, akik talán még náluk is nagyobb izgalommal készülnek erre a napra. Kandó Eszter egy olyan magyar tanárral beszélgetett, aki az elmúlt években elhagyta a pályát, és most jól fizető multis állást hagy maga mögött, hogy visszatérhessen a katedrára.
0: Milyen érzés itt ülni a tanáriban?
1: Nagyon jól, köszönöm. Azért 7 évvel ezelőtt 11 évig voltam ugyanilyen tanárikba.
0: Hogy keveredett akkor egy japán céghez?
1: Én Belfastban éltem és dolgoztam 11 évig, majd hazajöttem és egész egyszerűen ott kaptam munkát, gondolom az angol miatt, meg a kommunikáció végzettsége miatt.
0: Most mit fog tanítani?
1: Magyart.
0: Miért jött vissza tanárnak?
1: Egyrészt már nagyon hiányzott, másrészt pedig nekem így pont elegem volt ebből a nagy multikultúrából, a japán cégekből. Nem szerettem volna én ezt tovább csinálni.
0: Mi volt rosszat?
1: Egy irodán, egy nagy multinál dolgozni, főleg értékesítőként, az teljes mértékben biznisz. Abban nincs semmi emberi.
0: Könnyű volt állást találni tanárként?
1: Meglepően könnyű volt. Egy hét alatt kaptam 4 állás ajánlatot. Én erre nem számítottam, hogy őszinte legyek.
0: Mit vár legjobban?
1: Szeptember 1-jét tanáim vég az egyetlen, a gyerekeket is beleértve.
0: Fog valami hiányozni a japán cégtől?
1: Nem, de az első japán cégemnek nagyon hálás vagyok, hogy 2 hetet töltettem Japánban.
0: A mai gyerekek általánosságban igaz rájuk, hogy nagyon sok külső hatás éri őket, sok inger, ezért a figyelmük szétszortabb. Ezzel hogyan lehet megküzdeni, mire számít, mi lesz itt az osztályteremben?
1: Szerintem, hogyha az ember jó tanár akar lenni, amúgy is haladni kell a korral. Nem taníthat ugyanúgy most, mint ahogy 20 évvel ezelőtt tanított.
0: Miben kell másnak lenni?
1: Szerintem sokkal fejlettebbnek kell lenni, gyorsabbnak, és úgymond modernemnek. Tehát a technikai eszköz az, hogy elvesszük a mobiltelefont, ez egy nagyon jó dolog. Viszont, ha látod, hogy a gyerekek fáradtak, nagyon jó visszaadni, mert most már van egy csomó olyan program, olyan quiz, olyan felmérő, amit a telefonon keresztül meg tudnak csinálni, ami kicsit úgymond érdekesebbé teszi az órát, felébreszti őket, nem csak az érdeklődésüket, hanem a alvó állapotból felébreszti őket, hogy nyomkodhatnak, de mégis hasznos dolgokat csinálnak, és szerintem ez bűn lenne ezeket az eszközöket, amiket most előttünk vannak. Nagyon sok ilyen honlap van, nagyon sok ilyen alkalmazás van. Ezt nem kihasználni, szerintem ez elvesztegetett idő, mert a gyerekek ebben élnek, ezt nem lehet letagadni. Az, hogy ne azt nyomkodják egész nap, azt igen, és azt meg is kell akadályozni, meg az, hogy a mesterséges intelligencia jó dolog, de nem menti fel őket a gondolkodás felelőssége alól. És szerintem ezt is meg kell nekik tanítani.
0: Melyik korszakot szereti legjobban az irodalomban? Mi az, amit elsőnek legszívesebben tanítana?
1: Először is én egy ilyen furcsa magyaros vagyok, ugyanúgy, mint az elődöm a Mónika, mi nagyon szeretjük a nyelvészetet, és a nyelvészet szívem csücske, úgyhogy a mondatelemzést ilyen a fal fogják tanulni, de hogyha irodalomból korszakot kell választani, nekem a 20. század.
4: Kandó Eszter riportját hallották. Most pedig folytassuk a műsort a stúdióban, ahol már itt ő velem szemben Nahalka István oktatáskutató, akivel azokról a javaslatokról fogunk beszélgetni, amelyekkel az alsó tagozatot szeretné gyerekközpontúbbá tenni az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Jó napot kívánok!
22: Jó napot kívánok!
4: Annak idején mindig azt hallgattuk a szüleinktől, hogy a mi munkánk a tanulás, meg hogy előbb a munka, aztán a szórakozás. Ehhez képest az új minisztérium most azt a címet adta ennek az ajánlásnak, hogy legyen élmény a tanulás. Ön szerint is fontos ez?
22: Hogyne. Tulajdonképpen a tanulás lényege valahol ott van, hogy az, amit elsajátítunk, amit megtanulunk, az legyen fontos a számunkra. Úgy szoktuk mondani szakmai szóval, hogy legyen adaptív a számunkra, tehát, hogy érjen valamit, hogy tudjuk használni azt a tudást, amit elsajátítunk, és azt igazából nem lehet másképpen, csak élményszerűen. Ami nem élményszerűen megy, az el fog veszni, azt nem fogja adaptívnak találni majd a tanuló, nem fogja úgy érezni, hogy a sajátja. És akkor egy darabig persze megmarad, akkor abból lehet dolgozatot írni, egyebek, de azért nem marad meg túl sokáig. Úgyhogy ez az élményszerűség, ez természetesen hallatlanul fontos. Ebben a 14 pontban van nagyon sok minden, egyik ilyen az élményszerűség, és számos más olyan pont, ami, ahogy mondja, a gyermekközpontúságot jelenti. Furcsa szó ez a gyermekközpontúság, mert ha az ember jobban belegondol, akkor valójában a történelemben minden iskola mindig gyermekközpontú volt, hiszen hát mindig a gyermekeket kellett tanítani, a gyermekeket kellett valahová eljuttatni, csak mindig más volt az, ahová el kellett juttatni. mindenki, meg ahogyan eljuttatták oda őket, vagy nem is juttatták el oda őket, az volt nagyon más. Tehát mindig gyermekközpontú volt, úgyhogy ez egy, hogy mondjam, ez egy kódolt szó ez a gyermekközpontúság. Valójában azt jelenti, hogy megváltozott a gyermekekhez való viszony, a tanulókhoz való viszony, sokkal inkább partneri viszony lett, sokkal inkább valami olyasmi, hogy olyan tudást kell biztosítanunk a számukra, vagy segíteni, megszerezni olyan tudást, ami valóban használható az életben, ami megmarad sokáig, aminek a megszerzését az iskolában élvezni tudják, ez az élményszerűség, ez borzasztóan fontos ebből a szempontból. Tehát a gyerekekhez való viszony megváltozásra van szó, ezt jelenti tulajdonképpen a gyermekközpontúság, és nem az, amit az ember azt gondolná először, hogy jelent.
4: A minisztérium többek között azt javasolja, hogy idézem, az iskola beszélgetőkörökkel, közös olvasással, mesehallgatással alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot a tanítási időkezdet előtt. Hogy lesz erre idő, amikor egyfajtában azt hallgatjuk, hogy a tanárok időszűkében vannak a hatalmas tananyag miatt?
22: Úgyhogy végig kell gondolni ezt a hatalmas tananyagot, hogy ezt tényleg tanítani kell. Egyébként sem tanítják meg. Vagy ha megtanítják, legalábbis szerepel a tanórákon, akkor ennek a hatékonysága borzasztóan alacsony. Tehát racionalizálni kell ebben az értelemben a tanulási-tanítási folyamatokat az iskolában. Valóban el kell érni azt a hatékonyságot, ami elérhető egyáltalán. Az pedig azt jelenti, hogy bizony tudomásul kell venni, hogy bizonyos dolgokat nem fogunk megtanítani, azért itt is óvatosnak kell lenni, mert a differenciálás is borzasztó fontos. Van olyan gyerek, aki még ennél is többet tudna megtanulni, mint amit ma a tantervek tartalmaznak, és természetesen sokan vannak, akik ennyit képtelenek megtanulni. Ha differenciáltan tudnánk kezelni az osztályokat a gyerekek számára, személyre szóló lehetne az oktatás valóban, ahogyan egyébként sokan képesek is erre, mert birtokolják azt a pedagógiai tudást, ami ehhez szükséges, akkor ez a probléma kisebb lenne. Tehát felszabadítható idő egész egyszerűen azokat a pedagógiai technikákat, azokat a módszereket birtokolni kell, ami ehhez szükséges. És hát egy kicsit bátrabbnak kell lenni abban, hogy elhagyni olyasmit, aminek a égvilágon semmilyen értelme nincs. Abban lehet talán reménykedni, hogy ezt talán valamilyen központi intézkedések is segíteni fogják, miközben viszonylag gyorsan. Tehát, hogyha születnének olyan intézkedések, amelyek nem tennék kötelezővé például a kerettantervekben lévő tananyag megtanítását, hogy abból valóban válogathatnának a pedagógusok, akkor az nagyon sokat jelentene, és akkor azonnal csökkenne az a nyomás, ami ma pedagógusokon is és gyerekeken is rajta van.
4: Fog változni a NAT ennek megfelelően ön szerint?
22: Természetesen lesz új NAT valamikor, és ez biztos, hogy nagyon más lesz, mint ami most. Egy kérdés van, hogy mennyire fog változni, ugyanis itt egy szemléletmód átalakításról is szó van. Létezik egy szemléletmód, amelyik tulajdonképpen a mai helyzetnek felel meg, ami azt mondja, hogy hát a nemzeti alaptantervnek és a kerettanterveknek, tehát a központi tantervi szabályozásnak elő kell írnia azt, amit a pedagógusok tanítanak az iskolában, hogy milyen követelmények szerint, stb. Stb. Egy másik szemléletmód az azt mondja, hogy nem, ezt nem kell. Nem kell, sokkal szabadabbá kell tenni ezt a dolgot. Egy minimális, egy valóban egy közösen elhatározott, egységes, de nagyon szűkre szabott tananyagot kell meghatározni a nemzeti alaptantervben, nem kellenek kerettantervek ehhez, és elsősorban az iskolák fejlesztési feladatait kell meghatározni a nemzeti alaptantervben. És még a helyi tantervben sem feltétlenül kell a részleteket szabályozni. Az igazi kérdés az, hogy a pedagógus és a konkrét gyerekek között, személyesen a gyerekek között milyen kapcsolat alakul ki, ebben a szülő is akár részt vehet ebben a folyamatban, hogy ott mit tud meghatározni, ez a hármas, ha úgy tetszik, mit tud meghatározni, hogy mivel érdemes a gyereknek foglalkozni, meddig jusson el, milyen célokat lehet kijelölni a számára, és egy differenciált módon őt a lehető legtávolabb eljuttatni, amennyire őt el lehet juttatni. És ehhez nem kell az a fajta részletes, sőt, hát ma túlzuzzasztott központi tervezés, mint amivel ma rendelkezünk.
4: Rövidebb órákat és komplex tanulási blokkok kialakítását is kezdeményezi a minisztérium, amivel a figyelmi terhelést akarja mérsékelni. Kell ez nekünk, amikor a gyerekek figyelme így is annyira szétszórt, és nem kéne inkább felhúznunk a figyelmi terhelést, vagy kitartóan megkövetelnünk a 45 percet tőlük?
22: A terhelés, a terhelhetőséget, az valóban kell fejleszteni. Tehát ez egy fejlesztési feladat az iskolában. De ez azért egy lassú folyamat. Az a helyzet, hogy az órák hosszának a szabályozás az eddig is olyan volt, hogy egy pedagógus sok mindent megtehetett. Különösen alsó tagozaton. Tehát ha egy alsó tagozatos osztályban azt látta a tanító, hogy a gyerekek már mehetett 35 perc, és kész, tovább nem lehet velük kezdeni semmit. Egyszerűen nincs értelme maradék 10 percnek tovább, akkor megáll, és valami mást fog velük csinálni, vagy elkezdik a szünetet, és átrendezi, ha úgy tetszik, az egész napot átrendezi. Ehhez persze kellenek bizonyos kompetenciák, képességek, hogy ezt tudják valóban csinálni a pedagógusok, de eddig is volt lehetőség. Nem volt túl gyakori, ezt azért el kell mondani, de erre megvolt a lehetőség. Ezt én abszolút normálisnak tartom, és nagyon jónak tartom, hogy ebben a 14 pontban megjelent. Nem kell attól olyan rettenetesen félni, hogy ettől butábbak lesznek a gyerekek. Én, hogy mondjam, ezt a butaságot, vagy ezt a keveset megtanulást, ezt mindig ahhoz szokták mérni szülők is és mások is, hogy mit tanítanak a gyerekeknek. De nem ahhoz kell mérni, hanem ahhoz, hogy mit tanulnak meg. És hogy mit tanulnak meg, lehet, hogy a 35 perc alatt többet, tehát ilyen, tehát az órákat racionalizálva, az órák hosszát racionalizálva, az egész nap megszervezését racionalizálva, többet fognak megtanulni, mint most. 45 perc, 10 perc szünet, 45 perc, 10 perc szünet, és be van kényszerítve mindenki ebbe a merev struktúrába.
4: A minisztérium arra is hangsúlyt helyezne, hogy a tanulmány értékelés nem minősítsen, hanem inkább fejleszen. Milyen módszerek vannak erre?
22: Erre nagyon sokféle módszer van. Nagyon-nagyon szeretném aláhúzni, hogy nem csak a szöveges értékelés. Bár alsó tagozaton ezt még meg lehet csinálni, tehát ott nem akarom persze túlterhelést propagálni az alsó tagozatos tanítók számára sem, de azért mindesetre egy tanító, akinek van 25 tanulója egy osztályban, könnyebb helyzetben van ebből a szempontból, mint egy történelem tanár mondjuk a felső tagozaton, akinek heti 2 órás tantárgya van, és mit tudom én, van 300 vagy 400 tanulója, tehát nem egy könnyen lehet ezt megcsinálni mások. Tehát nem feltétlenül a szöveges értékelésről van szó. Ennek a nem lezáró és nem a végső minősítést megadó értékelésnek nagyon sokféle lehetősége van, amit egyébként tanítanak is a felsőoktatásban, a tanárképzésben, a pedagógus képzésben a hallgatóknak. A legegyszerűbb dicséretektől kezdve a legkülönbözőbb már kimódolt és valóban szofisztikáltan fölépített módszerekig nagyon sok minden van, amiben érdemes az önértékelésre nagyon sok időt fordítani. Tehát igazából az egy nagyon fontos kérdés, hogy a tanuló tudja-e értékelni a saját tudását. Tehát az önreflexió az rendkívül fontos. Ha ezt tudjuk valahogyan stimulálni, az alapvető jelentőségű, már az alsó tagozaton is.
4: Lassan lejár az időnk, még nagyon röviden kérem válaszoljon arra, hogy mi lehet az oka annak, hogy mindezeket a változtatásokat csak ajánlja a gyermekügyi minisztérium, és nem tette még kötelezővé.
22: Nem indult el még az oktatás alapvető és hosszú távú stratégiai átalakításának a folyamata, viszont én legalábbis úgy látom, hogy szerettek volna lépni abban, hogy már most hogyan lehet, ha csak ajánlásokkal is, de hogyan lehet segíteni most az alsó tagozatosok munkáját és a gyerekek tanulását, és ezért van szerintem szó csak ajánlásokról. Ráadásul én ezt egy elég jó formának is tartom, tehát nyilván majd szükség lesz jogszabályokra, meg kötelező dolgokra is, de jó néhány új dolog bevezetésével kapcsolatban én egy megfelelő módszernek látom azt, hogy először valami fajta ajánlásként szerepeljen, aztán majd mérjük fel, hogy hogy jön be, hogy, hogy milyen eredményeket érnek el a pedagógusok ezzel, és hogyha már úgy látjuk, hogy valamit igazából megszerettek, meg jól működik, akkor akár jogszabályba is lehet foglalni.
4: Lesz akkor valószínűleg ajánlás a felsőbb osztályoknak is?
22: Én remélem, én nem tudok róla, de hogyha ez a folyamat elindult, akkor számomra az a logikus, hogy ez folytatódjék.
4: Na, Halka István, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
22: Én köszönöm.

pontos idő 16:30, hírek következnek, de maradjanak velünk, mert a következő fél órában azt járjuk körül, mi az oka, hogy a nyírbogáti nyugdíjas otthonban mindeddig annak ellenére sem lehetett felszerelni a légkondicionáló berendezéseket, hogy közösségi adakozásból összegyűlt rájuk a pénz. Hírek

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Szlotta Judit. Nem életveszélyes a balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, a Honvéd kórházban ápolják. A kormány 3,7-ről 7,5%-ra emelte az idei hiánycélt. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap néhol záporokra, zivatarokra lehet számítani. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint az eredetileg tervezett 3,7% helyett kormányzati intézkedések nélkül 8,3%-os lett volna a deficit. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret, amelyet segíthet a magyarságról a világban kialakult képvizsgálata. A Miskolcon és Tokajhegyalján zajló hungarológiai kongresszus szombatig tart. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal, fogalmazott Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere polgári demokraták néven indított társadalmi kezdeményezést Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Navracsics Tibor azt mondta, azokkal a polgárokkal szeretnének találkozni, akik elkötelezettek a polgári demokrácia mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A közhang az emberek újfajta bevonását jelenti a döntések előkészítésébe. Erről beszélt a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Radnai Márk a felkelőben hangsúlyozta, a korábbi kérdőívekkel ellentétben a válaszadók nem igen nem közül választhatnak, hanem informálódhatnak az adott témában, és megismerhetik egymás véleményét. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. 17 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Jó napot kívánok, én Sashegyi Zsófia vagyok. Folytatjuk délutáni magazin műsorunkat, amelyben azt járjuk körül a következő fél órában, mi az oka, hogy a nyírbogáti idősegít otthonában hűtés nélkül kellett kibekkelniük a nyarat a nyugdíjasoknak. Egy különös történettel folytatjuk, amely sikersztori is lehetett volna, ám a happy end egyelőre elmarad. Tuba Gábor, a nyírbogáti képviselőtestület egyik tagja még jóval az első nyári hőséghullám előtt gyűjtést indított annak érdekében, hogy klíma kerülhessen az önkormányzati idősek otthonába. Országos adakozásból gyorsan össze is jött a 500 000 forint, a történet itt vesz furcsa fordulatot. A helyi polgármester Rizsák Édikó, aki korábban az idős otthon vezetője is volt, állítólag megakadályozta a légkondicionálók beépítését. Debreceni tudósítunk Gyarmati Péter a nyírbogáti önkormányzati képviselővel, Tuba Gáborral beszélgetett.
3: Elkerülhetetlen, ha nyírbogátról van szó, hogy ne beszéljünk a helyi éles politikai küzdelemről. Az országgyűlési választások után sem csillapodtak a kedélyek, két erős tábor feszül egymásnak ma is Bogáton. Az áprilisi országgyűlési választáson a nyírbogátot is magában foglaló választókerületben ez a Szabolcs-Szatmár-Berek 6-os, a Tisza párt jelöltje, dr. Barna Szabó Tíme a nyert, míg a Fidesz-KDNP színeiben induló, a térséget hosszú évek óta képviselő dr. Simon Miklós veszített. Az ő felesége Rizsák Ildikó, aki Nyírbogát polgármestere és egyben házi orvos a településen. Arra nem kaptam engedélyt, lehetőséget, hogy bemenjek a helyi idős otthonba, ezért az utcán találomra megállított embereket kérdeztem, hogy mit szólnak a klímaügyhöz. Hallott-e arról, hogy két klímaberendezést ajánlottak fel a helyi idősek otthonának itt Nyírbogáton?
4: Hallottam.
3: Nagy az utcazaj, hangosabban kell beszélnünk.
4: Igen.
3: Szívesen beszél egy ilyen riporterrel, aki kérdezősködik a nyírbogáti közügyekről?
4: Nem.
3: Miért nem? Hát már vége van mindennek.
4: Tudom, de nem.
3: Még mindig nem?
4: Még.
3: Mert a választás előtt elhíresült a település, hogy itt nem mernek az emberek beszélni. Hát most már mernek, nem?
4: Igaz. Nem még.
3: Mit gondol, mi lesz ennek a klímaügynek a vége? Elfogadják?
5: Nem fogják elfogadni.
3: Mi ez a nagy ellenállás a településen? Sok embert megkérdeztem, de a többség azt mondta, hogy be se kapcsoljam ezt a magnót, nem akarnak beszélni.
5: Félnek az emberek itt nyilatkozni, mert retorziót alkalmaz itt a hölgy mindenkivel szembe.
3: Ön a polgármesterre gondol?
5: Igen, a polgármester azt mondja, igen, meg a doktornőre, egy és ugyanaz.
3: Ön is fél?
5: Én? Nem.
3: Nem az a fajta?
5: Nem.
3: A berendezéseket Rizsák Ildikó korábbi kihívója Tuba Gábor ajánlotta fel, ő kezdte a gyűjtést. Van egy ellenállás, van egy összefeszülés ön és a jelenlegi polgármester között, már csak azért is, mert hogy 2024-ben ön indult a választáson, a helyhatósági választáson, veszített, Rizsák Ildikó megnyerte akkor is, és egyébként pedig a helyi városi képviselőtestületben ön a Tiszás képviselő, így hívják itt helyben, Tuba Gábor a Tiszás, ő pedig a korábbi kormánypárt, a Fidesz képviselő jelöltje. Tudnak-e együtt dolgozni?
6: Nem tudunk. Tehát az igazság, hogy ha Tuba Gábor bármit kitalál Nyírbogáton, akkor mindegy milyen ötlet az, azt Rizsák Ildikó alapból lesöpri az asztalról.
3: És fordítva?
6: Hogyha valami jó ötlet van, akkor ezt mindig elfogadom egyébként.
3: Azért azt mondjuk el, hogy én szerettem volna, hogyha Rizsák Ildikó Nyírbogát polgármestere nyilatkozik, azt mondta, hogy ebben a konkrét ügyben átdelegálja a nyilatkozat jogát az intézményvezetőnek, az idősek otthona intézményvezetőjének, mert szerinte ő a legautentikusabb. Úgyhogy, ha erről beszélhetünk, ön felajánlotta azt, hogy gyűjt, össze is gyűjt két klímaberendezésre megfelelő összeg, de aztán én azért jöttem ide, mert kiderült, hogy nem fogadják be. Mikor kezdődött ez az egész?
6: Idén nyáron, amikor ugye jöttek ezek a nagy melegek, akkor voltam mert az időseknél egy látogatást tartani. Láttam azt, hogy borzasztó meleg van az épületbe, főleg a déli szárny az rettenetesen meleg volt, így aztán július 11-én egy gyűjtést szerveztem, kiírtuk a Facebookra, hogy klímaberendezésre gyűjtünk az idősek otthonának. Kettő nap alatt összejött az a 500 000 forint, amit egyébként egy Mária Pócsi klímaszereléssel foglalkozó vállalkozó vállalta, hogy ennyi pénzért minden haszonról lemondva, és minden tiszteltem az övé, felszereléssel együtt 500 000 forintért két nagy teljesítményű klímaberendezést ajánlott, hogy ennyiért felszereli az idősek otthonába. Polgármester asszonyunk mindent megtett annak érdekében, hogy ez a felajánlás ne érjen célba. De ezt szerintem nagyon sokan tudják, megismerik ezt a történetet.
3: 84 ezeren látták azt a videót, amit ezzel kapcsolatban feltett ön az internet világában.
6: Nem adtam fel, sőt, én úgy gondolom, hogy a társadalmi véleményformálás miatt most augusztus 19-én kaptam egy telefonhívást, hogy elfogadják a klímát. Éppen most egy órával ezelőtt beszéltem a vállalkozóval, úgyhogy a héten meg lesznek a két klímaberendezés, és szeretnénk ezt jövő héten, jövő utáni héten átadni.
3: És akkor augusztus 19-én önnek azt mondták, hogy mégiscsak legyen, befogadják? Mi történt vajon? Hiszen többször is azt mondták, hogy nem kell.
6: A Szociális és Családügyi Minisztérium kivonult, tartott végig is egy ellenőrzés, pont azon a napon, amikor a 24.hu lehozta a cikket, érdekes egybeesés egyébként, és tapasztalták, hogy meleg van az épületben. Én úgy gondolom, hogy ott azért kaptak egy olyan szakmai felvilágosítást, hogy a redőny az kevés. Ebben a mai hőkupolás időszakokban kevés a redőny, és fogadják-e nyugodtan ezeket a klímákat, ugyanis az épület hűtéséről gondoskodni kell.
2: Tuba Gábor nyírbogáti önkormányzati képviselővel debreceni tudósítónk Gyarmati Péter beszélgetett. A nyírbogáti polgármester Rizsák Ildikó neve a fideszes szavazatvásárlásokat leleplező A szavazatára című filmből lehet ismerős. A dokumentumfilmben több helyi lakos egybehangzóan állította, hogy a nyírbogátiak ki vannak szolgáltatva a polgármesternek és a férjének, aki a filmforgatásakor még fideszes országgyűlési képviselő volt. Ahogy a tudósításból kiderül, szerettük volna megkérdezni a polgármester Rizsák Ildikót is, ő azonban az otthon igazgatónőihez irányított bennünket. Boros Gabrielával Gál Ilona beszélgetett.
7: Az egész történetnek az a lényege, hogy a képviselő úr Facebookon posztolta, hogy ő elkezd gyűjteni klímára, mert ő így gondolja, hogy ez jó az intézményünknek. Tájékoztattuk a képviselő urat, hogy azért velünk is egyeztetni kéne erről. Kiküldtünk egy hivatalos levelet, amire a mai napig nem érkezett válasz, és mi mondtuk, hogy sőt egyeztettünk is, hogy hova tudnánk felhelyezni, amennyiben megtörténik a hálózat bővítés.
8: És hogyha megtörténik a hálózat bővítés, akkor mód van arra, hogy a képviselő...
7: Mi már most is fogadnánk a klímát, tehát a képviselő úr nem vásárolta meg a klímát, legalábbis tudomásom szerint nem vásárolta meg. Tehát mi nagyon szívesen elfogadjuk, elhozhatja, ahogy megtörténik a hálózatbővítés, akkor felszereljük. Ezzel nincsen semmi probléma, csak kértük, hogy írja le azokat a dolgokat, amik a bentlakók szempontjából fontosak. Tehát azért egy idős szervezetnél, akik ágyban fekszenek, ki vannak téve mindenféle kockázatnak, légúti fertőzés, húgyúti fertőzés kockázatának, utána kellett nézni, hogy milyen lehetséges szövődményei lehetnek a klímának. Egyrészt, másrészt, meg az idős otthon adottságai olyanok, hogy egy ilyen ólakú épülettől beszélünk, és a két klíma ugye az önmagában nem is elég, és pontosan ezért egy másik oldalon elindítottuk redőny, mint hőmérsékletcsökkentés. Megtörtént az árajánlatkérés, tehát most már ott abban a fázisban tartunk, hogy nem sokára szerelni fogják, ez egy magasabb költséget jelent. Amiért mi a rendőrny mellett döntöttünk, az azért is fontos, mert nem csak nyáron biztosít hűvöset, hanem télen ugye melegebbet egyrészt, másrészt meg nincs diszkriminácia a lakószobában fekvő és a, mondjuk a folyosón kín ülő betegek között.
8: Akkor hogy áll most ez a történet?
7: Tehát mi az árnyékolást, ami egy igen magas összeg saját költségvetésből csináltatjuk, ez teljesen biztos, mindemellett nyilván elfogadjuk a klímát, és amennyiben az EON biztosítja a teljesítménynövekedést, akkor fel lesz szerelve a klíma is.
2: A stúdióba közben megérkezett Timár Áron, a De Akció közösség vezetője, a Szavazat Ára című film egyik alkotója, akitől azt reméljük, hogy mivel jól ismeri a nyírbogáti viszonyokat, hiszen sokat forgatott, sőt, ha jól tudom, most is forgat ott, segít megértenünk, mi állhat a történet szereplőinek döntései mögött, és azt, hogy van-e kiút abból a kis településeket behálózó feudális viszonyrendszerből, amelyről képet kaphattunk a Szavazat Ára című filmből. Üdvözlöm!
9: Üdvözlöm, és köszönöm a lehetőséget.
2: Ön hogy látja, miért alakult ki a húzavona a nyírbogáti idős otthon hűtése körül?
9: Azért, mert nyírbogáton hozzá vannak szokva, hogy itt egyetlen egy hatalmi centrumban születnek a döntések, és mind, ami azon kívülről jön, az gyakorlatilag az esélytelen. És különösen akkor, hogyha itt egy olyan embertől, aki szemben áll a helyi polgármesterasszonnyal, és mondjuk ki a klányával.
2: Ön szerint akkor ez a történet a hatalom megtartásáról szól? Nem szakmai, technikai vita?
9: Nyilvánvalóan. Tehát a szakmai érvek akkor augusztus 19-e előtt azt indokolták, hogy ne legyenek bent ezek a klímák, majd augusztus 19-től pedig azt, hogy legyenek. Nyilvánvalóan nem erről van szó, és itt jön a megoldás, amit mi is képviseltünk, ugye a Deakció közösség a Szavazat Árával, és különösen ugye az Őrszem projekttel, amivel a választás napján, választás hétvégén, de különösen napján igyekeztünk a szavazatvásárlásokat megakadályozni, a nyilvánosság. Tehát azért nagyon fontos, hogy önök is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert a nyilvánosság nyomása az, hogy a teljesen abszurd hozzáállás, és ez a hűbéri világ már nem bírt el, és ez alatt hajoltak meg, és akkor innentől kezdve rájöttek, hogy mégsem jó ezeknek az idős embereknek 40 fokban klíma nélkül az idős otthonban lenni.
2: Lépjünk egy kicsit hátrébb. Hogy lehet visszaélni a hatalommal, ha formálisan elvesztettük azt? Hiszen itt a polgármester mögött álló erős ember, a férje, Simon Miklós, aki már nem országgyűlési képviselő többé.
9: Ez egy érdekes kérdés. Mondhatjuk azt, hogy a polgármester asszony mögött álló erős ember a férje, a férje mögött álló erős ember pedig a polgármester asszony. Rizsák Ildikó, aki sokak szerint, a helyek szerint valójában ő a vezető ebben a, hát nevezzük hatalmi körben. Itt évtizedek munkája van ebben, a kialakult kapcsolatrendszerek, a félelem világa.
2: Az emberek tartanak tőlük?
9: Teljesen egyértelmű. Hogyha az emberek ezt tanulták meg évekig és évtizedekig, akkor azt nem lesz egyszerű pár hét vagy hónap alatt kiradírozni. A kiskirály világ az továbbra is maradt Magyarországon. Ezek külön, nyilván ez regionálisan nagy különbségek vannak, tehát ez másképp néz ki Nyugat-Magyarországon, vagy Kelet-Magyarországon, vagy Dél-Magyarországon, de különösen ebben a régióban ez nagyon erős. Tehát ennek a, ezek a változások, ezek még nem nagyon jelentek meg ott, és nyilván ők igyekeznek mindent megtenni azért, hogy, hogy ne bizonytalankodjanak. Az, hogy egy eddigi, talán emberemlékezet óta legmelegebb nyáron, ezenek az idős embereknek nem tudom hány fokban kell ott lenni, érkeznek klímák, és leállítják ezt, ez tényleg az abszurdot súrolja. Hogy még erre is nemet lehet mondani. Ez azt mutatja, hogy az ész, nem, itt nem az észérvek döntenek, hanem az, hogy, hogy ezzel a hogy engednek-e beleszólást bárki másnak ebbe a világba. És mi forgatunk azóta is, részben más témában, de ez kapcsolódik egyébként a kiskirályi világához, és azoknál a történetek, amik megjelentek a szavazat árában, még keményebb dolgok fog majd előjönni.
2: Mégis adjon ízelítőt, ebből hogyan találkoznak önök ezzel a jelenséggel, amikor ott a helyiek között forgatnak?
9: Úgyhogy egyrészt nekünk ott van egy, már egy segítő hálózatunk, hiszen az Őrszem projekttel csak ebben a Szabolcs hatban közel 200 aktivistával voltunk jelen, emlékeim szerint, és volt olyan falu, kis falu, ahol 4-500 szavazatnak a ráhordását akadályoztuk meg. Ez azt jelenti, hogy a, pusztán a nyilvánossággal, tehát gimnáziumi tanárnő, meg látványtervező, meg óvodapedagógus kimentek, és a mobiltelefonjukkal egy olyasfajta nyilvánosságot teremtettek, amit már ez a rendszer nem szokott hozzá, és nem bírta azt el, hogy nyilván ezekről a bűncselekményekről, választási csalásról ennek nyoma lesz, és ennek következménye lehetnek. És azért fontos megegyezni, mert nekünk számos ember elmondta kamerán kívül, de van olyan ember, aki ezt névvel elmondta, és tudomásom szerint már a rendőrségnek is elmondta névvel, hogy 2024-ben az önkormányzati választáson ő részt vett a ráhordásban Rizsák Ildikó javára. Ezt mondjuk ki. Tehát van olyan ember, aki ezt névvel elmondja, hogy ő ennek az operációnak a része volt. Azért szerintem ez komoly kérdéseket tett fel. A másik pedig nyilván Simon Miklós esetében az, hogy ugye volt egy büntetőeljárás, ahol az ő bűntársait elítélték, sőt már le is ülték a büntetéskel, és vele szemben el sem indulhatott, mert a parlament nem volt hajlandó kiadni az ő mentemi jogát. Most úgy tudjuk, hogy akkor ez ismét elindult, és akkor ennek lehet következménye, hogy az emberek azt látják helyben, hogy már 18 éve húzódik egy ügy, és semmiféle következménye nincsen, akkor jogosan alakul ki az az érzés, hogy nekik bármit lehet. És tehát ez a hálózata az, ahonnan jönnek a megkeresések, egyébként ugyanazzal küzdünk, mint korábban, a legtöbben nem merik elmondani arccal, mert még továbbra is félnek. De már el szeretnék mondani, de sokkal több anyagunk van, mint korábban, itt is, meg más, az ország más helyéről is, de nekünk az a legnagyobb küzdelmünk, hogy egyszerűen adjunk reményt ezeknek az embereknek, meg egyfajta biztonságot, hogy megnyugtassuk őket, hogy itt azért más szelek fújnak, és 2026 Magyarországában ne a félelem legyen az, ami meghatározza mindennapjaikat.
2: A Deakció közösség a szavazatárával ennek a hűbéri függőségi rendszernek a lebontását tűzte ki célul. Honnan jött ez a küldetés, és hogyan fognak a jövőben ezért dolgozni?
9: Azt szeretnénk, hogy Magyarországon egy demokratikus és jogállami fordulat legyen, mindegy, hogy melyik párt kerül hatalomra, de az tiszta választás legyen, az emberek döntsenek, és ne pedig a pénz. Ne pedig a pénz, és a zsarolás, és a leuralás, és a becsicskítás. Tehát itt, ha van egy 200 éves egy történelmi fejlődés, mondjuk az, hogy az első reform országgyűléstől 1825, mondjuk 2026, és itt végig azon, ami a legfontosabb törés van a magyar történelemnek, hogy leuralás vagy szabadság. Hűbériség, becsicskítás, vagy polgári fejlődés. És azt gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy ebben a folyamatban egy nagy lépést tegyünk a polgári fejlődés irányába. Sokan közülünk külföldön éltek, de más egyszerűen az élet tapasztalatunk, meg az ország helyzete vezetett minket arra, hogy ebbe beleállunk, úgymond rizikót vállalunk. Egyébként jellemző, hogy a csapatból is sokan nem merték egy sokáig névvel, de azért ők is megtették a magukét, mert a félelem ország az nem csak Nyírbogáton, meg Nyírpilisen, meg Körömön jelent meg, hanem igenis Budapesten is, csak ennek más szintjei vannak. Tehát lehet, hogy nem a túlélés, meg az élelem a kérdés, hanem egzisztenciális félelmek, de azok ugyanúgy létező félelmek, és ezt nyilván ezt meg kell haladjuk. Én azt hiszem, hogy most van egy esélyünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy van egy ilyen másfél-két éves kegyelmi periódus 1848, 1849, 66, 67, 1918, 20, 44, 45, 1989, 90, ilyenkor másfél-két évet köt a beton, tehát rövid idő alatt nagyot lehet változtatni, és mi azon dolgozunk, hogy itt tudjunk változtatni.
2: Nagyon röviden mondja el még, hogy hogyan, de hogy nem fesztivál, Balaton-Almádiban mi várható?
9: Igen, szeptember 11-13, a szeptember második hétvégéje, de hogy nem fest, Balaton-Almádi. A társadalomnak újra kell szerveznie önmagát, hogy sokkal erősebb legyen, ilyen kanyarokba nem menjünk bele még egyszer, és ezért jöjjenek össze a kultúra, a civilek képviselői, influencerek, média, gazdaság, önkormányzatok, közélet, politika. Ez egy közéleti kulturális zenei fesztivál, tehát itt Molnár Árontól Puzsér Robertig, felépők között Csak neked kislánytól Random Trip Olá Ibolyával és Harcsa Veronikával. Legyen egy olyan helyszín és egy időpont, ahol össze tudunk ülni, és meg tudjuk vitatni, hogy mit szeretnénk ettől az országtól, hogyan szeretnénk ezt jobbá tenni, szebbé tenni, alakuljanak ki új barátságok, szövetségek, és ezzel feltankolva tudunk a jövőben inspirálódva egymás által közösen együtt dolgozni.
2: Tímár Áron, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
9: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Netzes. Délutáni magazin. Női szemmel.
2: Folytatjuk a témát. A telefonban már itt van velünk Martin József, a Transparency International vezetője. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
2: Hallgatta a műsort eddig? Mindent hallott?
10: Az elmúlt negyed órát azt hallottam, igen.
2: A korrupciós mechanizmusok kutatójaként mit lát ebben a történetben, külső szemlélőként?
10: Hát ugye én azt látom ebben, hogy a magyar korrupciónak van egy ilyen feudális jellege, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a NER alatt ezt csúcsra járatták, tehát a NER az egyszerre virágoztatta fel a nagy korrupciót Magyarországon, illetve hát megteremtette a feudalizmusnak a kisebb és

0: ugye visszaemlékszünk Maurice Zsigmond Rokonok című regényére, ezek már ott is megvoltak. A NER-nek a, hogy úgy mondjam, hozzáadott értéke tekintetben az az, hogy csúcsra járatta ezt a típusú neofeudalizmust.
1: Az, hogy sok településen maradtak a korábbi polgármesterek, de fideszes országgyűlési képviselők eltűntek, ez változtat valamit a dinamikán?
0: Biztosan változtat, de hát ezt ennyire rövid távon nem nagyon lehet még megmondani, de biztosan változtat. Tehát ugye ez amellett, hogy tehát az, ugye ezek a feudális struktúrák, ezek alapvetően ilyen piramisában működnek azért. Tehát én azt gondolom, hogy attól, hogy kikerülnek mondjuk a fideszes országgyűlési képviselők ezekből a hálózatokból, ettől lehet azt várni joggal, hogy akkor ezek a hálózatok egész egyszerűen összeomlanak. Úgyhogy nyilván ez egy folyamat, és ez nem megy egyik pillanatra a másikra, de minél több ilyen kezdeményezés van, mint a de akcióközösség, illetve minél többeknek tűnik ez fel, hogy végső soron ugye ezzel a köz, az állampolgárok, az ott esetben ugye a vidéki polgárok, a vidéki lakosság rosszul jár, annál nagyobb az esélye annak, hogy ez megváltozzon. Tehát természetesen itt nem valamiféle történelmi fátumról van szó, tehát nyilván lehet átlátható viszonyokat is teremteni vidéken, és lehet, hogy mondjam, polgárosítani a vidéki társadalmat, hogyha erre megvan a politikai akarat. Én azt láttam, hogy az elmúlt 16 évben, hogy egyáltalán nem volt meg, sőt, az volt inkább a politikai akarat, hogy a társadalmat amennyire lehet benne tartani ebben az urambátyám világban, mert ugye akkor lehet jobban kontrollálni, akkor lehet ezeket a felülről jövő mechanizmusokat érvényesíteni, és adott esetben hát kikényszeríteni a korrupciót is. Miközben meg most azért azt látjuk, hogy a politikai akarat az úgy tűnik, hogy megvan arra vonatkozóan, hogy a magyar társadalom modernizálódjon és polgárosodjon.
1: Ön mennyire elégedett azzal, hogy a hatalom most nekilátott a korrupció felszámolásához? Mit vár a vagyon visszaszerzési hivataltól?
0: Hát ez egy nagyon nagy kérdés, de igyekszem a hátralévő 2 percben gyorsan elmondani. Én azt gondolom, hogy alapvetően jó irányba indult el az új kormány. Ugye a legfontosabb talán az az, hogy nagyon rövid határidővel teljesítették a úgynevezett 27 mérföldkövet, szuper mérföldkövet, ami ugye ahhoz kell, hogy az uniós forrásokat lehívja a kormány, de ezen túlmenően is jelentős lépések történtek a jogállamiság helyreállításának, illetve a korrupció felszámolásának az irányába, ilyen például az Európai Ügyészséghez való csatlakozása Magyarországnak, és ilyen az ön által is említett vagyonvisszaszerzési hivatal fölállítása, pontosabban ilyen lesz. Most már ugye szerintem napokon belül, illetve nem szerintem, hanem a politikusi ígéretek szerint napokon belül meg lesz az, hogy kivezeti ezt a hivatalt, meg lesznek a vezetők, és akkor föl lehet állítani ezt a hivatalt. Ez egy óriási feladat lesz. Én inkább hűteném a várakozásokat azért ezzel kapcsolatban, legalábbis az olyan várakozásokat, hogy mennyi pénzt lehet visszaszerezni. A nemzetközi felmérések azt mutatják, hogyha nagyjából az ellopott vagyonnak a 30%-át sikerül visszaszerezni, az már nagyon jó aránynak számít. Az is egyébként nagyon jelentős lesz még makrogazdasági méretekben véve is. Tehát összességében azt gondolom, hogy nincs olyan bizonyíték, vagy nincs olyan adat a birtokunkban, ami ne azt mutatná, hogy a jelenlegi kormány elkötelezett az ügyben, hogy a jogállamiság helyreálljon Magyarországon, és olyan korrupció elleni intézkedések, keretrendszer, mechanizmusok épüljenek ki, amelyek aztán megakadályozzák, hogy még egyszer olyan ne fordulhasson elő, mint a NER-ben, hogy tudnélik a magyar államot, a magyar intézményrendszert fogjul ejtik, és magáncélokra használják. Ezt mindenáron meg kell akadályozni, és talán most lehetünk optimisták, vagy óvatosan optimisták, hogy a mostani nekibuzdulás, illetve a mostani intézkedések, amelyek közül néhány már megtörtént, és még több meg fog történni, például ugye a fékek és ellensúlyok helyreállítása, az intézmények élén vezetőcserékre van szükség. Nos, tehát ezek meg fogják azt akadályozni, hogy még egyszer fordul el.

0: Magyarországot, illetve azt is megakadályozhatják, hogy a korrupciónak a rendszer szintű formái kialakuljanak. Egyéni korrupciók azok nyilván mindig lesznek, de a lényeg az az, hogy azoknak legyen következményük.
1: Marti József, köszönjük, hogy elmondta mindezeket.

0: Jó napot kívánok! Hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit. Gerincsérüléssel a Honvéd kórházban ápolják a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótáját, sérülése nem életveszélyes. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra lehet számítani. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Már kézbesítik a postások az iskolakezdési támogatás első részletét. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számla számra szintén ma utalják a pénzt. A második, újabb 50 ezer forintos részletet novemberben a gyermek iskoláztatására fordítható utalvány formájában kapják meg a családok. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és két musicalt is rendeznek. A hétvégi történelmi bemutatón több mint 500 résztvevővel játsszák újra az 1526-os csatát kórhű viseletben és fegyverekkel. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki se fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél egy héttel korábban kezdték el, hogy az iskola kezdés után már kisebb legyen a fennakadás. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarok, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. Krónikával legközelebb 17 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsorstruktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak!
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.

Műsorunk elején egy kicsit körbejártuk a hazai pedagógusok helyzetét, most viszont kitekintünk a nemzetközi mezőnyre. Minden idők legfiatalabb fekete Cambridge-i professzorának tragikus történetéről londoni tudósítónk számol be, és kollégánk pedig ott volt a mesterségek ünnepén, hogy megmutassa, hogyan éled újjá egy ősi mesterség a fiatal fezekasok keze alatt. Tartsanak velünk a következő fél órában is.

0: igenis vannak őrangyalok. Ezt bizonyítja a most következő történet, amelynek főszereplője egy motoros, aki múlt pénteken megállt egy fuldokló kisfiú mellett a 4-es főúton, amikor látta, hogy baj van. Nagyon örülnék annak, ha Magyarországon kialakulna az a norma, hogy megállunk egymás mellett segíteni, ha szükség van rá, mondja Horváth Attila, aki hivatalosan ugyan nem angyal, hanem ápoló, ám az iránymutatását érdemes mindannyiunknak a szívünkbe vésni. A motoros megmentővel Gellért András beszélgetett.
1: Ön egy angyal?
2: Nem vagyok az. Hétköznapi ember vagyok.
1: De sokan mondják önre azt, hogy egy angyal.
2: Igen, sokszor hallottam mostanában. Tegnap és a mai napon ezt a kifejezést.
1: Először mentett életet?
2: Nem, első alkalommal történt ilyen. Munkámból adódóan már többször előfordult ez.
1: Miért ön mentőtiszt?
2: Nem, ápoló. Idősek otthonában dolgoztam sok éven át. Sérült gyerekekkel foglalkoztam, náluk voltam ápoló, illetve pszichiátriai osztályon is dolgoztam ápolóként.
1: És ilyenfajta életmentésben volt már része? Tehát, hogy motorozott, igen, és meglátott valahol egy bajba jutott embert, aki éppen élet és halál között lebegett, és ön mentette meg?
2: Konkrétan életmentés az utakon ez az eset volt. Több alkalom volt, hogy rosszul voltak emberek, és megálltam, és segítettem, és mentőt hívtam, de konkrétan ilyen életveszélyes helyzet nem alakult ki. Tehát, ami azonnali beavatkozást igényel.
1: Mi történt volna akkor, hogyha azon a napon nem arra motorozik?
2: Hát az csak a Jóisten tudja megmondani. Ezt nem lehet kiszámítani.
1: De ha ön nem áll meg, akkor a kisfiú elveszíti az életét?
2: Ezt nem tudom kijelenteni. Lehet, hogy anyuka is meg tudta volna oldani azt a problémát. Lehet, lett volna valaki más, aki megáll.
1: De nem állt meg senki. Én úgy tudom, hogy legalább 30-40 autó ment el arra, senki sem állt meg, ön volt az első.
2: Így van, de ettől függetlenül lehet, hogy valaki utána megállt volna. Ezért mondom, hogy én nem tartom magamat azért olyan különleges embernek, mert attól, hogy jókor voltam is jó helyen, és pont én álltam meg, de lehetett volna más is. Igen, sajnos nem állt meg más, és szeretném erre felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon örülnék annak, ha Magyarországon kialakulna egy olyan rend, hogy segítünk egymáson, és nem várunk érte sem hálát, sem pedig semmilyen fajta megbecsülést, hanem csak azért segítünk egymásért, hogy legyen ez a norma, és hogy érezzük azt, tehát, hogy lehet, hogy ma én nem állok meg, de lehet holnap nekem nem fog megállni senki.
1: Elmesélni annak a néhány percnek a történetét?
2: Motoroztam, és az utcérén láttam egy leállt autót, még akkor én nem tudtam, hogy ott bármilyen jellegű probléma lehet. Ahogy leálltam oldalra, akkor már láttam, hogy az anyuka ugrik ki a kocsiból és szalad át ugye a másik oldalra, hogy a hátulról a kocsi ajtóhoz, még nem tudtam azt sem, hogy gyerek van az autóban, és ahogy le akartam támasztani a motort, az fel is borult, és oda szaladtam, és akkor láttam már, hogy ugye egy gyerekről van szó, de anyuka csak kinyitott az ajtót, és nem tudott mit csinálni. Én átvettem a helyzetet.
1: De az anyuka elmondta, hogy mi a probléma? Tehát, hogy mi történt a kisfiával?
2: Nem, anyuka meg se tudott szólalni, tehát csak egyértelműen hallatszott, hogy fuldoklik a gyerek. Tehát, hogy öklendezik, nem kapott levegőt a gyerek. Tehát egyértelmű volt, anyuka nem tudott megszólalni. Nem tudom, hogy most sokot kapott, vagy miért, vagy annyira megijedt, de egyszerűen anyuka nem tudott megszólalni.
1: És ön mit csinált?
2: Annyit kivettem a kocsiból. Lehetett volna ez akármi más probléma is, csak én erre gondoltam akkor, hogy biztosan fuldoklik. Kikaptam a kocsiból, elkezdtem ütögetni a két lapocka között a hátat, de nem segített, és akkor fejjel előre fordítottam a gyermeket, vagy lefelé, tehát fejjel lefelé fordítottam a gyermeket, és úgy kezdtem el ütögetni a hátat. Ezt egy pár évvel ezelőtt mondta nekem a mentés irányító, mert a kisfiammal hasonló eset történt meg az otthonunkban. Így sikerült szegénykém kihányta, ami a szájába volt.
1: A lábánál megfogta, és úgy lógatta lefelé?
2: Nem, a hónom alá befogtam, és akkor így fejjel lefelé fordítottam, hogy tudjam a másik kezemmel ütni, mert egy kézzel nem tudtam volna úgy lelógatni.
1: Óriási hidegvérről tett tanú bizonyságot, tehát hogy tudta, hogy akkor mit kell, vagy mit érdemes csinálni, mit lehet tenni.
2: Lehet, hogy rosszul fogom mondani, és lehet, hogy rosszul fog hangzani. Ilyenkor nem kell bepánikolni, hogy sikerül, vagy nem sikerül. Ilyenkor tenni kell azt, amit teszünk, és akkor tudjuk azt, hogy megtettünk mindent. Mert nagyon sokan attól félnek, hogyha az a gyerek mondjuk meghal a kezembe, akkor az én lelkemen fog száradni. Nem, próbáljuk meg, és tegyük meg, és akkor is, hogyha akármi történik, nyugodtan csináljuk, ha nem sikerül, és most nagyon hidegen hangzik ez, de ha nem sikerül, akkor is próbáljuk meg, mert tegyünk meg azért mindent, hogy megmentsük.
1: És hány percen keresztül küzdött?
2: Nem tudom, nem volt. Egyébként is ilyenkor az idő teljesen megváltozik, de nem sok idő volt. Tényleg, még percekről se tudnék beszélni magában a folyamatban, amíg felszabadult a légút és újra kapott levegőt.
1: És mikor lehetett tudni azt, hogy sikerült az életmentés?
2: Amikor felsírt, ami egyem a szívét, amikor felsírt, akkor már tudtam, hogy minden rendben van. Akkor még felvettem, hallgattam, ugye átadtam anyukának, mert nagyon sírt szegényként, hallgattam, hogy rendesen egyenletesen veszi el a levegőt, és akkor igazából utána elköszöntünk, és jeleztem anyukának, hogy érdemes lenne kórházba bemenni, vagy mentőt hívni, mert hogy nem lehet tudni azt, hogy ilyenkor van-e valami apróság még a légutakban. Tehát, hogy ennyi volt, elköszöntünk, és én elmentem dolgomra.
1: Hány éves kisfiú, akit megmentett?
2: 4-5-6 év körüli, nem kérdeztem meg, hogy hány éves.
1: Akkor a nevét sem tudja.
2: Nem.
1: És most, hogy túl van ezen a rendkívüli helyzeten, és ezen a, mondhatjuk azt, hogy hősies helytálláson, mit érez? Felszabadultságot, megkönnyebbülést, büszkeséget?
2: Hát most egyre nagyobb büszkeséget, és örülök neki, de mégis azt mondanám, hogy inkább annak örülök, hogy nagyon sok visszajelzést kaptam abban, hogy akik azt mondták, hogy sosem állnának meg, azok most azt mondták, hogy igenis, oda fognak figyelni, és meg fognak állni, és nekem ez többet ér, mint maga az egész hír, ami e körül zajlik.
1: Legközelebb merre fog motorozni?
2: Az ország minden pontján.
0: Gellért András interjúját hallották. Figyeljünk oda egymásra, és bátran lépjünk oda ahhoz, aki bajba került, mert lehet, hogy életet ment a közbeavatkozásunk. Most pedig egy egész más téma következik. Nagy kincs a jól képzett, elhivatott oktató, pláne ha még népszerű is. Ezekben legalábbis látszólag nem volt hiány annál a cambridge-i professzornál sem, akitől most egész Nagy-Britannia hangos. A britek életét felkavaró, tragédiával végződő botrány egyszerre szolgál kínos és szomorú tanulságokkal, elitizmusról, fai előítéletekről és azok túlkompenzálásáról. Jason Ardé sorsát londoni tudósítónk Tóth Vali mutatja be.
3: Története több szempontból is megtestesíti a tudomány és a média társadalmi hatásainak problematikáját. Amikor 3 éve kinevezték a Cambridge-i Egyetem oktatás-szociológia professzorává, ő lett az intézmény történetének legfiatalabb ilyen magasrangú fekete professzora. Az elmúlt hetekben azonban már a munkáival összefüggő plágiumvádak, tudományos tevékenységével kapcsolatos kérdések és megkérdőjelezhető életrajzi állítások kerültek a róla szóló hírek fókuszába. Az egyre erősödő bírálatok és az egyre fokozódó nyomás miatt augusztus elején lemondott egyetemi posztjáról. Néhány nappal később pedig holtan találták dél-londoni otthonában. A 41 éves férfi haláláról a rendőrség azt írta, nem merült fel idegenkezűség gyanúja, minden bizonnyal öngyilkos lett. Az addig ellenséges közhangulat ezután vétkes helyett azonnal az online boszorkányüldözés áldozataként tekintett rá, és ennek tiltakozó akciók, szimpátiatüntetések és virrasztások révén adtak hangot. A gánai bevándorló családból származó férfi élete több meglepő mozzanatot is rejt. Például azt állította magáról, hogy autizmusából fakadóan 11 éves koráig egyáltalán nem beszélt, 18 éves koráig pedig nem tudott írni és olvasni sem. Aztán doktori fokozatot szerzett a Liverpooli John Moores Egyetemen, dolgozott Durhamben és Glasgowban, majd professzori kinevezést kapott Cambridge-ben. Ahogy azt a BBC róla szóló elemzésében is írta, 2023-as kinevezésének komoly, szimbolikus jelentősége volt. Cambridge azon brit elit intézményekhez tartozik, amelyeket régóta bíráltak a társadalmi és etnikai sokszínűség hiánya miatt. Amikor a mindössze 37 éves férfit kinevezték oktatás-szociológia professzornak, az egyetem 800 éves történetének legfiatalabb fekete oktatója lett. A beiktatási ceremóniáról készült videók bejárták az angol száz sajtót, amely a Black Lives Matter mozgalom szellemében nem győzte ünnepelni a zseninek kikiáltott fiatal oktatót. A brit professzoroknak mindössze 1% a fekete, így Ardét méltán tekinthették úttörőnek a brit tudományos életben. A férfi emellett olyan inspiráló élettörténettel büszkélkedhetett, amiről legtöbben álmodni sem mernek. A saját bevallása szerint autista férfi azt állította, sokáig se írni, se olvasni nem tudott. Túlélt több súlyos betegséget is. Emellett elit hosszú távfutónak tartotta magát, egészen különleges eredményeket felmutatva. 30 maratont futott le 35 nap alatt, illetve több száz kilométert futott 3 nap alatt. Ezeket az emberfeletti sport teljesítményeket jótékonysági akciókkal kötötte össze, amelyek keretében több mint 2 milliárd forint értékben gyűjtött támogatást jótékony célokra. 2012-ben egyike volt a londoni olimpia fákjavivőinek. Mindezek láttán nehéz nem gondolni arra, hogy Ardé legalábbis részben eltúlozta saját eredményeit. Később állításai egy részét módosította is. Innen pedig már csak egy ugrás volt az egyetemi munkájának megkérdőjelezése. Ezt először egy felsőoktatással foglalkozó szakújságíró, majd egy Nathan Kofnas nevű, éppen Cambridge-ből és pont rasszistának tartott nézetei miatt elbocsájtott kutató kezdett el feszegetni. Ezen bírálatok részleteit kívülállóként nehéz megítélni. Ardé egy későbbi interjúban elismerte, hogy követett el hibákat szakmai karrierje korábbi szakaszaiban. Azt azonban kategorikusan tagadta, hogy kényszeres hazudozó lenne, és azt is tagadta, hogy plagizált volna. Összességében a férfi kiállt addigi életműve mellett, és azt mondta, hogy egy rasszista indítatású, lejárató kampány áldozata. Szerinte, ha más oktatókat is ilyen szintű vizsgálatnak vetnének alá, akkor bennük is találnának hibákat. Innentől azonban nem volt megállás. A professzor mellett eleinte kiálló Cambridge-i egyetem is belső vizsgálatot rendelt el, kinevezésének körülményei és teljesítményének megítélése miatt. Ardé július végén lemondott minden pozíciójáról, majd később holtan találták londoni lakásában. A halálát követően felerősödtek azok a hangok, amelyek a férfit áldozatként állítják be. Online lincseléssel vádolták meg a sajtó egy részét. Andy Burnham brit miniszterelnök a BBC szerint tragédiának nevezte az esetet, amely után több ezer főt megmozgató virasztást is tartottak a Trafalgar téren, ahol parlamenti képviselők, zenészek és aktivisták emlékeztek rá. Az biztos, hogy az ügy nem tesz jót a történelmi válságát élő brit felsőoktatásnak. A brit egyetemi szektor egyszerre küzd a nemzetközi hallgatók számának visszaesésével és az USA agyelszívásával. Eközben a közvélemény bizalma is egyre inkább megrendül az egyetemekben, különösen a humántudományokban. Utóbbiakat sokan arra hivatkozva bírálják, hogy szilárd minőségi kritériumok hiány könnyen teret adnak az aktuális intellektuális divatoknak.
0: Londoni tudósítónk Tóth Vali beszámolóját hallották. Mitől fakad sírva Cibor Imre népi fazekas? Hogyan kerülnek harmóniába a női és a férfi energiák az edénykészítésben? Mi a tarkázó asszonyok feladata is? Milyenek azok a fazekas munkák, amelyek mögött történet van? Ezekre a kérdésekre kapunk válaszokat, ha meghallgatjuk Kandó Eszter riportját. Eszter a mesterségek ünnepén fogadta ki Cibor Imrét és az apja műhelyét újranyitó mezőkövesdi Fehér Annát, aki édesapja halála után döbbent rá arra, hogy ez az ősi mesterség gyerekkorától kezdve észrevétlenül az élete része lett.
4: 30 cm magas fazekat látok, amit itt korongoz.
5: Hát szűk az alja, a szélesebb a szája és nagy pocakja van. Most ezt már vázának használják, ezeket az edényeket, de régen ezeket használták a főztekben.
4: Egyébként ennek van teteje is?
5: Igen, ennek lenne teteje, meg füle. Tetőt azt most kéne majd csinálnom, a fület meg szikkadni kell neki, és utána kell rátenni, mert ugye ilyenkor elmenne a szája, ha rátenné most a fület.
4: Meg lehet ebből élni?
5: Ebből élek, két gyermekem van egy feleségem, és vannak tarkázó asszonyok, akik nagyon ügyesek, a lányok. Szép kerámiákat készítünk. Járok sokat külföldre, és látom azt, hogy a külföldi helyeken, ahol ilyen ajándéktárgyak vannak, egy kaptafa a Franciaországtól Horvátországig szinte ugyanaz van. Például én Héviszen a termelői piacon, ha kirakom a termékeimet, levágják a külföldiek is azt, hogy ez teljesen más, nem tucat termék. Keresik, vannak visszatérő vásárlóink, vannak viszonteladóink Magyarországon több helyen. Hál' Isten, én nem tudok panaszkodni. Úgy gondolom, én szerencsés vagyok.
4: A magyarok körében is ugyanúgy népszerűségnek örvend mai napig a népi iparművészeti kerámia?
5: Hú, ez jó kérdés. Beugrik egy kép, akkor a korond fog beugrani, a korondi kerámia, de az csak egy századalm a magyar népi kerámiának, és vannak olyan régi fazekak, csákvári, vagy alföldi, vagy Erdélyből, amik, ha meglátja, és azt mondja, hogy hú, de jó, modern, pedig nem modern, hanem egy régi minta, köszön vissza, egy régi kerámia, mindjárt sírok komolyan. Ne haragudj!
4: És hogyha neki most így lecserélni az otthoni bögrét, akkor hova mehet el ilyen magyar kerámiát venni?
5: Két hét múlva megyünk Olaszországba, Fajenzába, és a skandináv vonalat megtörjük a magyar népi kerámiával. Tehát annyira szertágazó ez a szakma, és annyi új dolog van benne, és annyira szép, hogy az hihetetlen. Keressék az interneten a fazekasokat, és látogassák meg őket, és vásároljanak.
4: A fazekas szakma hagyományosan két részre oszlik, a férfiak korongoznak, a nők díszítenek. Ez hogy van ma?
5: Nálunk így van, de itt a rendezvényen is nagyon sok fazekas lány van, többek közt itt a kiemelt soron is a harangozó Rita, a török Zsóka, a Szücs lányok, de ott még van az apuka, vagy például a Fehér Tibinek a kislánya, a Pannika, ő is próbál most gyökeret verni, és megnyitni újra apukájának a műjét, és szurkolunk neki Mezőkövesden.
4: Mindjárt el is csípjük őt.
5: Ő most bontogatja a szárnyait, és tök jó csaj, motorozik, szemüvege van, vagány.
4: Piercingje van.
5: Piercingje is van, igen. Tehát ilyenek a fazekasok. Nem szabad ott leragadni, hogy egy öreg bácsi mezitláb, mint én, félig borostásan, mint én. Igaz, hogy nem cigarettázom, de lóghatna a cigi a számban, de vannak ilyen fiatalok is, akik új hullámot hoznak ebbe a szakmába, és ez egy fiatalos szakma, én azt gondolom. Tehát nem kell leírni és elfelejteni.
4: Ön meg tudja állapítani egy kerámiáról, hogy nő vagy férfi készítette? Meg lehet?
5: A díszítést azt igen, de az, hogy a korongos részét, azt nem hiszem. És kell a női munkaerő. A lányok ezt szokták mondani nálam a műhelyben, hogy a női energiák és a férfi energiák is legyenek harmóniában.
4: És egyetért ezzel?
5: Én igen.
6: Édesapám Fehér Tibor volt, fazekasmester Mezőkövesdről, én pedig Fehér Anna vagyok, lánya. Én Budapesten élek egyébként, és épületszobrászként dolgozom, vagy dolgoztam mindez ideig, most már fazekas tanuló vagyok.
4: És hol tanulja a szakmát?
6: Főképp az Őrségben, Albert Attilánál, az ő tanítványa vagyok, de azért járom az országot, és más helyeken, más mesterektől is lesek el fogásokat.
4: Sok nő van, aki fazekasnak tanul, vagy fazekas műhelyt vezet?
6: Több, mint régebben, vagy sokkal többen lépnek elő fazekasnak, mert azért mindig is dolgoztak a fazekasok mellett nők is, leginkább a díszítésbe vettek részt, de nem mondanám, hogy több nő van, mint férfi, aki fazekas. Én most váltok, és nekem egy ilyen családi történet. Édesapám 2 évvel ezelőtt hunyt el, és én eddig is része voltam ennek a világnak, leginkább közvetetten. Szeretném újra nyitni a műhelyét. Mi úgy éltünk, hogy a családi ház a műhely mellett van, ez egy régi műemléképület, Hadasváros részben, és nekünk összeszövődött az életünk ezzel.
4: Most üres a műhely?
6: Most üres a műhely, illetve nem, tele van kerámiával, arra vár, hogy valaki megnyissa. Édesanyám díszített, ők később már együtt is állítottak ki. Korongozni ő nem tud, de ő is ugyanott volt édesapám mellett, és mi gyerekkorunkban ugyanúgy kint eleinte játszottunk. Aztán elkezdtünk segíteni mi is beállni a munkába. Ez az életünk része tulajdonképpen, és szeretnénk ezt nem csak én, édesanyám is, bátyám is szeretnénk folytatni.
4: Mit vár ettől a műhelynyitástól?
6: Én azt várom egy kicsit, hogy így helyreálljon bennem valami.
4: Hiányzik valami?
6: Igen, úgy megszakadt egy kicsit az életem, és van egy nagy üresség. Bevallom, korábban nem érdeklődtem ez iránt, a szakma iránt.
4: Mert?
6: Fiatalként ez unalmas volt.
4: És most már nem az?
6: Most nem az. Hát egyrészt én is azért sok mindent tapasztaltam, sokat utaztam, sok minden történt. Most valahogy visszafordultam mégis a gyökerek felé, és most látok benne egy nagy lehetőséget.
4: Mire?
6: Hogy kiteljesedjek. Hogy végre valami olyat alkossak, ami csak az enyém. Hogy megmutassam, hogy mi van bennem.
4: A népi vonalat folytatná, vagy inkább a modernebb irányba menne?
6: Úgy mondanám, hogy a kettő között, mert már édesapám is újított, de úgy a saját kereteim belül. Persze azért teljesen más világ volt, amikor ő kezdte el, akkor annyira még nem volt elfogadott, hogyha valaki ki akart ebből szakadni, de azért úgy bizonyos kereteken belül ő is újított, és én is abból szeretnék kiindulni, amit ő kezdett, de azért haladni a korral, mert fel kell ismerni, hogy a világ változik, és gyorsan változik.
4: Az agyogozás az utóbbi időben nagyobb népszerűségnek örvend. Én azt látom, hogy főleg a nők körében, fiataloktól idősebbekig, ilyen hobbi szintjén. Ez mivel magyarázható ön szerint?
6: magamból kiindulva mondom így, hogy az emberek jobban szeretik az olyan tárgyakat, amik mögött van egy történet. Akár ők maguk csinálták, akár egy olyan alkotótól vették meg, akit esetleg meglátogattak a saját műhelyébe, elbeszélgettek vele. Bármilyen személyes kötődés van hozzá, azt az ember szívesebben használja. És az legyen egy népművészeti tárgy, legyen egy hagyományos mestertől megvásárolt kerámia, legyen az egy modernebb darab, vagy esetleg valami, amit ők maguk csináltak, és ugye kezdetleges, nem tökéletes, de van egy történet mögötte.
7: Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
0: Ez volt a Netces 2026. augusztus 24-én. Holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, tartsanak akkor is velünk. De most se kapcsoljanak el, mert azonnal indul a krónika. Ahogy Benyó Rita mondta ma reggel a felkelő végén, én is megtisztelőnek érzem, hogy részese lehettem a Kossuth Rádió újraindulásának. A Kossuth mostantól újra mindenkié. A szerkesztők Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Bredák József nevében köszöni figyelmüket Sashegyi Zsófia.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Szlotta Judit, főbb híreink először röviden. Leszállás után kigyulladt egy Gripen repülőgép Szolnokon, a pilóta katapultált.
2: Hiteles, független és politikailag pártatlan vezetőket várnak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére a civil szervezetek.
1: Nincs már fertőzésmentes terület Magyarországon, az összes borvidéken megjelent az aranyszínű sárgaságbetegség.
2: Némi enyhülés lehet holnap, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Gerinc sérülés szenvedett és műtétre vár, a Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadászrepülőgép pilótája, tájékoztatott a Honvéd kórház. A szerencsétlenség délelőtt egy katonai gyakorlat közben történt, a pilótán kívül más nem sérült meg, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár, az eset körülményeit vizsgálják, Illés Anna összefoglalója.
3: Szomorú nap ez a Magyar Honvédség történetében, hiszen egy nagyon nagy értékű gépet veszítettünk, de a legfontosabb, hogy a pilóta jól van.
4: Mondta Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter. Szolnokon délelőtt baleset ért egy Gripen vadászrepülőgépet, amely egy másik vadászgéppel volt párban és szimulált légiharcot vívtak, közölte Bali Tamás, a Magyar Légierő parancsnok helyettese.
5: A repülőgépek a légvédelmi készenlétet biztosították, készültségi szolgálatban voltak. Ezek azok a repülőgépek, amelyek a légterünk védelméért felelnek. Minden nap ezeknek a gépeknek fel kell szállniuk, és légiharcot kell vívnunk egymásra. Most is ez történt. Egy-egy elleni légiharcot folytattak.
4: Sándor Zsolt vezérezredes pedig arról tájékoztatott, hogy az érintett repülőgép pilótája vészjelzést adott le a gyakorlat utolsó fázisában.
6: A kísérő megpróbálta a gépet megkísérni a repülőtérre, műszervezettség eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. A katapultálás után a gép van a kísérőmódon megállt, kigyulladt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nem csak a gép személyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed a szíve is a helyén volt, hiszen elkerült azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy nagy Isten a gép lakott területre zuhanjon.
4: A gyakorlatban résztvevő pilóták Kecskemétig már nem tudtak elrepülni, ezért a szolnoki leszállás mellett döntöttek. A repülőgépeken levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszerek is voltak. Varga G. Gábor repülési szakértő a Krónikának elmondta, a Gripen sokoldalúan és rugalmasan bevethető vadászgép.
7: Egy ilyen repülésre akár fegyverzettel fel van szerelve egy vadászrepülőgép, másrészt viszont jelentős mennyiségű üzemanyag is lehet benne. Ilyenkor az előírások azt írják elő a pilótáknak, hogy katapultálniuk kell. Egyrészt elsősorban a saját életük védelmében, itt teljesen egyértelmű, hogy ebben a helyzetben is ez történt.
4: A baleset körülményeit a Honvédség vizsgálja. Ennek befejezéséig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését. Addig csak a készenléti repülőgépek látják el a szolgálati feladataikat. A pilótát a fővárosi Honvéd kórházba szállították. Az intézmény közölte, az érintett jól van, azonban a katapultálás során gerinc sérülést szenvedett, emiatt egy műtéti beavatkozásra lesz szüksége, amelyet a tervek szerint holnap végeznek el.
2: A nap témájában is hallhatnak az ügyről. A műsor vendége Szabó Zoltán Róbert, egykori vadászpilóta lesz.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
1: Független informatikus csapat építi fel a Közhang elnevezésű társadalmi konzultációs platformot. Erről a Tisza párt alelnöke beszélt ma reggel a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Radnai Márk szerint az oldal a döntéshozatali folyamatokat segítheti. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
8: Azért sikerült a választás megnyerés és a rendszerváltás, mert az emberek cselekvőképessége felerősödött. Ez egy új helyzet Magyarországon. És ezt a cselekvőképességet be kell tudni csatornázni a döntéshozatalba, vagy a döntés előkészítésbe.
9: Így fogalmazott a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Radnai Márk a Közhang elnevezésű új online felület kapcsán kiemelte, egy interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platform lesz, amelyhez szerinte először egy stabil infrastruktúrát kell létrehozni. Radnai Márk szerint állami keretek között közpénzből akár másfél-két év kellett volna ahhoz, hogy elkészüljön az oldal. Ehelyett inkább egy független informatikus csapatot bízott meg a fejlesztéssel. A kormány biztos kitért arra is, hogy az interaktív weboldal abban is segít, hogy a válaszadó jobban megértse az adott témát. Az első a közmédia megújulása lesz.
8: Megismerik mások véleményét, és kialakítják a sajátjukat. Ennek a felhasználása tulajdonképpen egy olyan óriási csomag, egy olyan erőt tud adni részletgazdagon, hogy az emberek mit szeretnének, ami egyrészt bevonódást is jelent, tehát azt fogjuk érezni 2030-ban, hogyha ez megvalósul, hogy a mi közös közmédiánk.
9: Hozzátette. Az összegyűjtött információt az Innovációs Minisztérium kapja meg. Mint mondta, az új feldolgozott adatok pedig később segíthetik a kormány döntéshozatali folyamatát.
8: Létrehozunk egy olyan úgynevezett adatfeldolgozási csapatot, egy dashboard csapatot, akik a kormányzati dashboardot fogják elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan felületet, ahol vizualizálva van holisztikus módon, hogy mi a rendszerváltás maga, és azok az adatok, azok a fájdalompontok, amik az emberek tömeg vélemények beérkeznek, azokat hogyan tudom megjeleníteni a döntéshozók számára, mondjuk egy szakpolitikai államtitkár számára, és azok a modelltervezetek, amiket az intézmény majd megad, azok el lesznek helyezve pontosan ezen az úton.
9: Radnai Márk adatbiztonsági szempontból hangsúlyozta, hogy az online egyeztetésekben regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni.
10: Látszólagos társadalmi egyeztetés vagy tényleges párbeszéd? A Krónikának nyilatkozó politológus szerint egyelőre kérdéses, hogy milyen cél szolgál a közhang elnevezésű új konzultációs felület. Záru Péter úgy véli, a kezdeményezés hatékonyságát elsősorban a tartalmi elemek és a technikai részletek határozzák majd meg, Harcsás Gergely összeállítása.
11: Vonzó elképzelés az, hogy ezt váltak az országjövőnek a tervezésében, és a megvalósításig nyomon követhetjük az aktuális projekteket az országban.
12: Mondja Attila, aki jó ötletnek tartja, hogy az új felületen a legfontosabb helyi és országos ügyekről is elmondhatja véleményét. A honlapon interaktív tartalmak segítségével ismertetik a témákat, melyekről bárki megoszthatja elképzelését.
13: Régi ígérete volt a Tiszának, hogy alapvetően sokkal nagyobb, aktívabb és tényleges bevonást fog a társadalom irányába elvégezni.
12: Emlékeztetett Záruk Péter politológus. A Miskolci Egyetem docense a Krónikának felidézte, hogy a Tisza párt formálisnak tartotta az előző kormány nemzeti konzultációit. Mint mondta, a fő kérdés, hogy az új kezdeményezéssel mennyire lehet ténylegesen megszólítani az embereket.
13: Az ilyen társadalmi egyeztetéseknek a szándéka a politika részéről mindig megvan, ez egy helyes szándék. Aztán kérdés, hogy valódi tartalma milyen lesz, a technikai megoldása milyen lesz, valóban tud-e agregálni a társadalom részéről, vagy megmarad egy politikai üzenetnek, hogy lám-lám, mi a magyar társadalmat meghallgatjuk.
12: Az aktív társadalmi közreműködés mindig a meghirdető körüli erőtértől függ. Hangsúlyozta Záruk Péter, hozzátéve a kormánypárt támogatottsága miatt magas lehet a részvétel. Ugyanakkor szerinte a Tisza párt számára intőjel lehet, hogy a köztársasági elnök választás folyamatában elmaradt a társadalmi egyeztetés.
10: Újabb országjárást hirdetett meg augusztus 20-án Magyar Péter, az ellenzéki pártok bírálják a lépést, a Mi Hazánk mozgalom szerint inkább a kormányzati teljesítményt kellene növelni, a Fidesz a választási ígéreteit kéri számon a Tisza párton, Dercsinyi Dávid és Kis Gábor összefoglalója.
14: Mindenki elindul augusztus végétől országjárásra.
15: Magyar Péter augusztus 20-án bejelentette, ismét immáron harmadszorra országjárásra indul. Összesen 16 megyei jogú városba látogat el, Dunaújvárosban kezd, az utolsó állomás pedig Budapest lesz. A pontos dátumok még nem ismertek. Augusztus végén a Tisza kormány több minisztere is országjárásba kezd. A tervezett országjárásról a Fidesz részéről Németh Balázs képviselőt kérdeztük, aki a választási ígéreteivel szembesítette a Tisza pártot.
16: Akkor van értelme az országjárásnak, ha Magyar Péter elmagyarázza az embereknek, hogy miért 700 forint a gázolaj a benzinkutakon, miért nem duplázta meg a családi pótlékot, miért verték át az embereket a gyógyszeráfával, és miért egy kamu közbeszerzés után egy haveri cég szervezte az augusztus 20-ai ünnepséget.
15: Az országjárást, a választókkal való élő kapcsolattartást jó és érthető dolognak tartja Toroczkai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Ugyanakkor szerinte inkább már a kormányzati teljesítményben kellene eredményeket felmutatnia a miniszterelnöknek.
17: Annak van itt az ideje, hogy végre most már a munkafrontján is valamit felmutasson.
15: Példaként azt említi, hogy nem a Tisza párt, hanem a Mi Hazánk nyújtotta be eddig a parlamentben a legtöbb törvény és határozati javaslatot. Torocskai László úgy látja, a paksi vízszintemelő lépéseket már hetekkel korábban meg kellett volna tenni.
17: Nem látjuk a tényleges munkavégzést, azt látjuk, hogy diszkóvá és ilyen showműsorra alakították a nemzeti ünnepünket, ami szerintem szégyen, és hát ugyanez a kormányzati munka.
15: A kormányzati munka hiányát előbb-utóbb képtelenség lesz elkendőzni országjárással, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke.
10: A rendszerváltás óta nem sikerült meghatározni azt a nemzeti minimumot, amelyben a politikai oldalak egyetértenek, ezt mondják a polgári demokraták kezdeményezői. Az új pártpolitikától független törekvésről a program képviselői beszéltek a Kossuth Rádiónak, Kócán Dávid összefoglalója.
18: Azokat várjuk, azokat az embereket, akik polgári demokratának vallják magukat, akik elkötelezettek a polgári demokrácia iránt és a polgári értékek iránt, és meg akarják beszélni azt, hogy mi történt az elmúlt 100 napban, 16 évben, 36 évben.
19: Ismertette a polgári demokraták elnevezésű kezdeményezést célját a Kossuth Rádióban Navracsics Tibor, volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki Ferenc Orsolya korábbi fideszes országgyűlési képviselővel közösen kezdeményezett pártokon átívelő társadalmi párbeszédet. Ezzel kapcsolatban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszavának azt írta, a kezdeményezés nem érinti a párt munkáját, ugyanakkor továbbra is illegitimnek tartják a jelenlegi rendszert. Álláspontjuk szerint a Tiszával semmilyen konzultáció vagy együttműködés nem képzelhető el Magyarország jövőjéről. Navracsics Tibor erre reagálva azt mondta, emberekkel és nem pártokkal szeretnének párbeszédet folytatni.
18: Én azokkal a polgárokkal szeretnék találkozni és beszélni, akik elkötelezettek a polgári demokráciának, függetlenül attól, hogy 2026. április 12-én éppen a Fidesz-KDNP-re, vagy éppenséggel a Mi Hazánkra, vagy a Tiszára adták le a szavazatukat.
19: A rendszerváltás óta visszatérő kérdés a nemzeti minimum megalkotása. Ezt már Ferenc Orsolya, a kezdeményezés másik tagja mondta a Krónikának.
20: Rengetegszer beszéltünk róla, rengetegszer elhangzott az, hogy erre szükség lenne, de még mindig nem született meg. Ha ebben előre tudunk lépni, az azt gondolom, hogy az egész országnak előnyös.
19: Az űrkutató a megvitatandó témák között említette a gazdasági kérdéseket, a klímaváltozás jelentette kihívásokat, és Magyarország Európai Unióhoz való viszonyát. A párbeszédet személyesen és online formában az igények figyelembevételével tervezik megvalósítani. A volt országgyűlési képviselő hozzátette, több ismert politikus is jelezte már csatlakozási szándékát, erről azonban az érintettek tesznek majd bejelentést.
10: Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt.
2: A többi között hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozóirodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Transzit Ház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is.
10: Még a héten eldőlhet, kivezeti majd a Tisza kormány egyik legfontosabb új intézményét, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A civil szervezetek azt várják, hogy a szervezet élén hiteles, független és politikailag pártatlan vezetők álljanak. Részletek Sipos Ildikótól.
21: Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. Hétfőn a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága zárt ülésen már szűkítette a kört. Az elnökjelölti posztra hárman maradtak. Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország jogigazgatója, Unger Anna politológus az ELTE docense, és Jancsics Dávid a San Diego-i Egyetem korrupciókutatója. Hantosi István a bizottság tiszapárti elnöke. A Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, olyan vezetőket keresnek az MVVH élére, akik megfelelnek a jogszabályban előírt, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi feltételeknek, és képesek arra, hogy végrehajtsák a Tisza fontos vállalását, eleget téve az óriási társadalmi várakozásnak.
22: Nagyon magas szakmai és emberi kvalitásokat vártunk el a pályázatban. Mindannyian tudtuk, hogy rendkívül sok szakértő és ráterjedt tehetséges ember él és dolgozik hazánkban, akiknek a célja az, hogy újra felvirágoztassák országunkat, és véget vessenek annak a mindent átfogó korrupciónak, fölvegyék azzal szemben a küzdelmet, ami az elmúlt években meghatározta a közéletet.
21: A jelöltek nyilvános meghallgatásán több civil szervezet, köztük a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság és a K-Monitor Közhasznú Egyesület is részt. részt fog venni. A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Krónikának kiemelte, jogállamiság, hitelesség, függetlenség és politikai pártatlanság. Ezeket a szabályokat kell álláspontjuk szerint betartania a rövidesen felálló hivatalnak. Pardabi Mártát hallják.
3: A mi szerepünk ebben a meghallgatásban az, hogy a jogállamiság és az emberi jogi szempontokat behozzuk.
21: Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért szakmai igazgatója azt mondta, az MVVH-nak nincsen intézményi előképe, ezért is kulcskérdés a vezetők személye.
5: Hogy ők mennyire függetlenek, pártatlanok, mennyire képesek betölteni ezt a funkciót, azt nagyon sok kérdéssel lehet tesztelni. Tudnak-e nemet mondani például akkor, amikor politikai nyomás éri a vezetőket, vagy hogyan tudnak akkor is józanul eljárni, amikor nagyon nagy egyetértés van abban, hogy valakit mondjuk meg kell büntetni.
21: Az MVVH elnökét és elnök helyetteseit végül az országgyűlés titkos szavazással fogja megválasztani.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
23: Új alapokra helyezi a bérlakás rendszert Debrecen önkormányzata, a fiatalok és a rászorulók támogatását, valamint a meglévő ingatlan állomány modernizációját tűzték ki célul. A készülő új rendelet átláthatóbb és igazságosabb feltételeket teremt a bérleti jogok elnyeréséhez és a bérlakhatáshoz, Cinege Levente összeállítása.
24: A Szivisváros dinamikus gazdasági növekedése és az ingatlanárak emelkedése miatt sürgetővé vált a helyi bérlakási feltételek átfogó megújítása. Az önkormányzat célja, hogy a piaci áraknál megfizethetőbb, biztonságos lakhatási alternatívát adjanak a fiatal pályakezdőknek és a szociálisan rászoruló családoknak, részletezte Papp László polgármester.
25: Megszűnik a korábbi bérleti díjlicitálásos rendszer, egy új folyamatosan szociális alapú kiutalási rendszer jön majd létre. Szeptember folyamán szeretnénk kiírni az első lehetőségeket alapvetően a szociális helyzet meghatározó a bérlakások elérése tekintetében. 24 elemből álló kedvezményrendszert állítottunk össze. A jegyző egy hatósági eljárás keretében fogja megállapítani azt, hogy ki milyen fokozatban jogosult az adott bérlakásra, és azt követően pedig a szociális bizottságunk fog dönteni a lakások kiutalásáról. A városnak jelen pillanatban valamivel több mint 2800 bérlakása van. A felújítás tekintetében azt vállalja a város, hogy a bérleti díjból származó bevételnek a 20%-át minden évben visszaforgatja a bérlakásállomány felújítására, illetve nagyon jelentős adóbevételünk van, ellenben a szolidaritási hozzájárulás az jelentős mértékben szűkíti a mozgásterünket. Mennyiben megszűnik, abban az esetben az éves iparüzési adóbevételnek 5%-át forgatja vissza a bérlakásállomány fejlesztésére.
24: Az új szabályozás keretében nem csak a bérleti jogok elosztását teszik szigorúbb és igazságosabb kritériumok alapján átláthatóvá, hanem kiemelt figyelmet fordítanak majd a lakásállomány megújítására is. A program révén így a korszerűsítendő ingatlanok hosszú távon is méltó és energiahatékony otthonai lehetnek majd a bérlőknek, emlékeztetette Debrecen polgármestere.
23: 10 millió forintra bírságolták a CETL debreceni üzemét.
2: A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gondolt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Tárkányi Zsolt emlékeztetett, a hatóságok utasítást kaptak arra, hogy minden akkumulátorgyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek.
23: Nincs már fertőzésmentes terület Magyarországon, az összes borvidéken megjelent az aranyszínű sárgaság. A szőlő egyik legveszélyesebb, gyógyíthatatlan betegsége, a termés minőségét nem, a mennyiségét azonban befolyásolja. Részletek Kovács Mártontól.
26: Tiboldaróc, Máj, illetve Miskolc.
27: A Bükki borvidék három településén is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, így már az összes hazai borvidék fertőzött valamilyen mértékben. Ahol kellett, megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket, mondta el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója. Szűcs Csaba hozzátette, a fertőzött tőkét meg kell semmisíteni.
26: Kötelező védekezés, a venyigét meg kell semmisíteni, vagy a talajba forgatással, aprítás után, vagy el kell égetni. Hatóság által ellenőrzött szaporítanyagot és egészséges szaporítanyagot szabad felhasználni újültetéskor, vagy esetleg pótláskor.
27: Szűcs Csaba azt mondta, a hivatal szakemberei folyamatosan ellenőrzik a szőlőültetvényeket. A vizsgálatra szükség is van, mert a betegséget okozó fitoplazma baktériumot az amerikai szőlőkabóca gyorsan terjeszti. Erről már Borbély Tamás badacsonyi borász beszélt. Hozzátette, a betegség a termés minőségét nem, a mennyiségét azonban befolyásolja. A fertőzött ültetvényen elszárad a fürtkezdemény, ezért a tőke nem érleli be a gyümölcsöt. Az aranyszínű sárgaság jelei könnyen felismerhetőek.
0: Színesednek, sárgulnak, a kék szőlőknél úgy vöröses árnyalatot vesznek fel a levelek, elkezd ilyen háromszögszerűen pöndörödni a levél, a vesszőállomány nem érik be, zöld marad.
27: A betegség a badacsonyi régióban a rajnai rizlinget, a pinoszőlő családot, valamint a kéknyelőt támadta meg legnagyobb mértékben.
0: Teljes badacsonyi borvidék, a teljes Balatonfelvidék, a teljes Zala, a teljes Somló, tehát itt a Veszprém megyei borvidékeken bármilyen ültetvényben szemléztünk, szinte mindenhol legalább egy tőkét lehetett találni.
27: A betegség megelőzésre évi 3 permetezést írtak elő a gazdáknak. Ahol ezt nem végezték el, és az ültetvény megfertőződik, a terület tulajdonosát a beteg tőkék kiirtására kötelezik. Ha a szőlős gazda lakóhelyen nem ismert, vagy a felszólít nem veszi át, a hegybíró egy új kormánydöntés eredményeként közérdekű kivágást rendelhet el.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
23: Külpolitika. 5 évvel ezelőtt vették át a hatalmat a tálibok Afganisztánban, miután az amerikai csapatok kivonultak a dél-ázsiai országból. Az afgán nők fele azóta nem meri elhagyni otthonát. Novák Varró Virág, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 6 tudományi karának oktatója szerint Afganisztánban nők elleni gender apartheid folyik. A riporter Márta Renátó.
1: Több tízezer ember igyekszik kétségbe esetten elhagyni Kabult 2021. augusztus 15-én, miután a radikális iszlamista tálibok bevonultak az afgán fővárosba. Azóta százezrek menekültek el az országból. Novák Varró Virág, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója elmondta, 2021 óta Afganisztánban hétről hétre erodálódik a helyzet.
4: Mert 2021. szeptemberében még úgy betűnt, hogy ez talán a Taliban 2.0 rendszer lehet, ami egy kicsit szofisztikáltabb, hamar bebizonyosodott, hogy ez sajnos nem így van. Leginkább a radikális szárny az, aki hatalmi pozíciókat kapott, illetve a mindennapi élet igazgatásában is teret nyert. Már az ENSZ szakértői is így fogalmaznak, hogy egy gender, vagyis nemi alapú apartheid rezsim épül ki. Szankciók, illetve tiltások vannak érvényben a nőkkel kapcsolatban. Nem járhatnak iskolába a 6. osztály fölött a kislányok. Ez már ugye 5 éve így van, tehát ez azt jelenti, hogy már van egy egész generáció, aki a középfokú oktatásban nem fog tudni részt venni, illetve a felsőfokú oktatásból is kiesik.
1: 2026-ban Afganisztán az egyetlen ország a világon, ahol illegális a nők foglalkoztatása és az általános iskola utáni továbbtanulása.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
23: Idén is várta a Kárpát-medencei

0: fogakat.
1: A Várkert bazárnál különböző tájegységek hagyományos fogásai közül választhattak az érdeklődők. A Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület birka pörköltel várta a látogatókat.
2: Alapfűszerek a vereshagyma, ami magyar, makói, a fokhagyma, a porpaprika, a szárított csöves paprika, a parajdisó. Nekünk ez az alap.
1: Sorolta az étel alapanyagait Csordás László, a szervezet alapító tagja.
3: A frangipán, ennek az a lényege, hogy ez egy gluténmentes vagy hozzáadott lisztmentes felvert, piskóta magyarul.
1: Árulta el a Bíbor fehér elnevezésű ország tortája alapjáról Balogh Zoltán, a gyulai kézműves cukrászda dolgozója.
4: Nincsen az édesítőszereknek utóíze.
1: Hívta fel a figyelmet Vadóc Jenő, a Promenád Kávéház vezető cukrásza, Szilva Fácska desszertjükkel kapcsolatban, amely a cukormentes kategóriában lett győztes.
5: Nagyon jó volt, szilvás fehér.
1: Az idei Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett.
6: Semmilyen emulgálószert nem tartalmaz a kenyér, semmilyen sütőszer nincsen benne.
1: Közölte Szász Krisztián, a Szász Pékség tulajdonosa. Az innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető elnevezésű terméke végzett az első helyen.
7: A szezámmag, a lenmag, a napraforgómag és a zappehely, és ezt mi megpirítottuk, és ezt bizonyos százalékba adagoltuk ehhez a vadkovászos tésztához.
1: Tette hozzá Bába József, a Pékség tulajdonos ügyvezetője. A háromnapos rendezvényen termelői élelmiszereket is lehetett vásárolni.
8: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: A stúdióban Szilágyi Dóra sportszerkesztő. Szia Dóri, mik a legfrissebb hírek?
10: Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Szia Timi, köszöntöm a hallgatókat! Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és 4x400 méteres vegyesváltónak szurkolhatunk szeptember 11-e és 13-a között az atlétikai világdöntőn, amelyet a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendeznek. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Ára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. A Paks labdarúgó csapata az idén végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NBA-ben szereplő klub. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, közölte az élvonalbeli csapat. 18 órától a törökök ellen folytatja Európa-bajnoki szereplését a magyar női röplabda válogatott Isztambulban. A mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban. A többi között ezzel is foglalkozunk majd részletesen 19 óra 30 perccel a Sportvilágban. Én köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
8: Közlekedés.
9: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M5-ös autópálya csomópontjánál egy kamion és egy személyautó ütközött. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres, és kihat az M5-ös autópálya felől érkezőkre. Baleset történt a 47-es főúton Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán, a 204-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. A 381-es főúton Kékcse belterületén két személyautó ütközött. A 43-as kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik el. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű V-ményt Palotaposok csomópont felé és lehajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk, Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
8: Időjárás.
9: Hogy milyen időjárásra számíthatunk, arról Molnár Csillát hallják.
11: Köszöntöm Önöket! Az elmúlt napok kellemesebb voltak, a következő napokban viszont változékonyságra is számítanunk kell. Holnap délnyugat felől ér el bennünket egy ciklon, emiatt a nyugati területeken fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, záporok, zivatarok is érkeznek hozzánk. Ellenben keleten egészen sok napsütésre számíthatunk. A csúcsértékek összességében 26 és 32 fok között alakulnak. Szerda reggel a csapadék mindenütt megszűnik, szerdán és csütörtökön egészen sok napsütéssel töltődhetünk. Pénteken viszont a déli szél megerősödik, úgyhogy ismét lesz egy kánikulai napunk. Néhol 38 fok is előfordulhat. Szombaton

0: viszont mindennek véget vet egy hideg front. A front miatt kapunk csapadékot, szorványosan záporok, zivatarok tarkíthatják az időjárásunkat, és ismét megerősödik az északnyugati szél, ami a következő napokban pár fokkal csökkenti a hőmérsékletet. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája. A mai Gripen baleset kapcsán beszélgetünk Szabó Zoltán Róbert nyugállományú őrnaggyal. A krónika szerkesztője ma Illis László volt, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és Balogh Zoltán, a bemondó Szlotta Judit, a technikai munkatársak Seres Bea, valamint Bredák József. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, Tatár Tímeát hallották. Krónikával legközelebb este 10-kor jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: Jó estét kívánok! Hírek következnek a mikrofonnál, Szlotta Judit. Gerincsérüléssel a Honvéd kórházban ápolják a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótáját. 10 millió forintra bírságolták a CETL debreceni üzemét, az akkumulátorgyár megsértette környezethasználati engedélyét. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott. Végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Vezetőjét holnap műtik gerincsérüléssel a budapesti Honvéd kórházban. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. 10 millió forintra bírságolták a CETL debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és az üzemnaplóval. Tárkányi Zsolt emlékeztetett, a hatóságok utasítást kaptak arra, hogy minden akkumulátorgyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalásai. Mark Carney kanadai miniszterelnök szerint Washington az utolsó pillanatban méltánytalan és gazdaságilag észszerűtlen változtatásokat követelt. Kigyulladt mintegy 1200 szalmabála Jászkísér külterületén. A lángok 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak erőgépek segítségével sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését, de az oltási munkálatok várhatóan még sokáig elhúzódnak. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél egy héttel korábban kezdték el, hogy az iskola kezdés után már kisebb legyen a fennakadás. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. A Nyugat-Dunántúlon lesz hűvösebb. Híradással 19 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Ez itt a nap témája, a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A pilóta sikeresen katapultált, a vizsgálat folyamatban van, a honvédelmi miniszter úton van a helyszínre, jelentette be közösségi oldalán késő délelőtt Magyar Péter miniszterelnök. Délután a vezérkari főnök úgy nyilatkozott, leszállás után gyulladt ki a Gripen. A műsor vendége Szabó Zoltán Róbert nyugállományú őrnagy, köszöntöment.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a hallgatókat.
3: Mielőtt belemennénk a mai események részleteibe, néhány gondolattal, ha kérem, mutassa már be magát.
4: Hát igen, nem könnyű a helyzet ilyenkor. Én gyakorlatilag, mint Szabó Zoltán Robert, ez a becsületes nevem, a becsülem a Topi STM, úgy kapta az ember, egy ragadvány névként. 19 éves a koromtól fogva repülök már géppel, sugárhajtású géppel, tehát mint Szovjetunióban végeztem, és 8 évet repültem MiG-21-es típuson, vadászgépen, és 12 évet MiG-29-esen. És hát igazából 3 gyerekem van, 3 unokám, gyakorlatilag a harmadik most jön út közben, repülés szeretem, igazából mennyit, ennyi röviden így kezdetben.
3: Gondolom, hogy erősen figyelemmel kísérte a mai napi eseményeket. Feltételezhető, hogy egy ilyen vizsgálat hetekig is eltarthat, de mi az, amit jelenleg lehet tudni, és miért fontos különbséget tenni a között, hogy lezuhant ez a gép, vagy hogy leszállás után gyulladt ki?
4: Igen, én is ezt érdeklődéssel követtem, mert ellentétes ilyen véleményeket hallottam. Az majdnem a baleset kapcsán, azt mondom, hogy majdnem, hogy idezőjében majdnem, hogy mindegy, tehát ami bekövetkezett, de az mondjuk én is azon csodálkozom, miért nem lehet ezt egyértelművé tenni. Az, hogy egy repülőgép, amikor már földön történik vele a baleset, és irányítatlan, és azért katapultál a pilóta, vagy pedig az, hogy leesik, hát ennek ugye több ilyen vele járója is van. Ez tényleg így, ahogy ön mondta az elején, hogy ez nagyon sokáig tart. Mennek ilyenkor a találgatások, mennek a kommentelések, amíg tart egy vizsgálat. Addig a vizsgálat alatt szinte még akik tudnak, azoknak is szabadna nyilatkozni, mert ez egy ilyen protokoll.
3: Hát ugye a mai nap folyamán egymást érték a nyilatkozatok, és Sándor Zsolt vezérezredes például azt mondta, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre, a műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett, már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Ez egyébként azt is jelentheti, hogy ha a pilóta nem reagál időben is jól, akkor a levegőben is kigyulladhatott volna a gép?
4: Nem, ez azt, hogy most levegőben történik az, hogy kigyulladt, vagy mi történt, ugye ezt nem tudjuk, legalábbis én nem tudom. Ezt nem merném határozott állítani, és találgatásban nem akarok belemenni. Ilyenkor az, hogy most kigyullad, mit tett, nem ismerem konkrét szituációt. Tehát aki, amikor az emberek találgatnak, ez a legnagyobb hiba ilyenkor, ahhoz az adott pillanatnak kell. Az, hogy a pilóta hogyan reagál, mikor, mennyi alatt tud lereagálni egy dolgot, ez nagyon is fontos. Tehát ott nem csak a másodpercek levegőben, a másodpercnek a töredéke is sokat számíthat abban, hogy ki mikor hajt végre, mit kapcsol, miképp gondolkozik, hogyan oldja meg a helyzetet.
3: Az biztos, hogy most hallgatóként és szakemberként is tulajdonképpen ilyen mozaikokból lehet egy kicsit felépíteni ezt a helyzetet. Az Indexnek beszélt Györfi Mihály Szolnok polgármestere arról, hogy már a becsapódás előtt nagy erőkkel vonult a tűzoltóság a szolnoki helikopterbázisra. Uh-huh. Ön szerint ez mire utalhat?
4: Azt mondom, amikor megtudták, én csak mondom, én találgatni nem szeretnék. Egy biztos, hogyha ezek már úgy korábban mondták, hogy jelezték a gépen az, hogy probléma van, és amikor ez jelzés lement, akkor nyilvánvaló ez, ha már ez így történt, és ennek a következménye, akkor az, hogy időben leadták a riasztást. Ez arra utal számomra, mint egy ilyen, aki végiggondolja. Próbáltam is magam elé képzelni a teljes szituációt, de ugye, hogyha az információk nincsenek meg az embernek, akkor kialakul benne egy képzet, amikor nem sem biztos, hogy valós a helyzet megfelelő. Ezért van az, hogy amikor kivizsgálják, leszedik a gépről az adatokat, azt lefuttatják, átnézik, nézik, hogy mi hibásodott meg, megpróbálják kikövetkeztetni a dolgokat, azután áll össze az a kép, hogy na most valójában mi történt.
3: Valószínűleg... Bocsánat, nyugodtan fejezze be a gondolatot.
4: Nem, tehát én azt mondom, hogy ezért mondom, hogy ez egy összetett dolog. Legfontosabb tényleg itt az, hogy a pilóta megmenekült. A gép az nyilvánvaló nagy érték. De az a gép, ami is mindig úgy van egy katapultálás, hogy a pilóta általában akkor hagyja katapultálással a gépet, amikor a gép már menthetetlen, és az ő élete veszélybe van. És ugye azt, hogy a csapat tudódották meg, hogy elkerülve nyilvánvaló a településeket, ez egy nagyon jó dolog. Tehát ez egy igazából egy, tényleg azt nem az hőstetnek mondhatok, de az ember gondolkozik.
3: Ez bravúrnak egyébként lehet nevezni? Pilótai bravúrnak?
4: Hát helytállásnak igen, vagy lehet bravúrnak is hívni. Nyilvánvaló, tehát az, hogy ha valaki ügyesen így megcsinálja, próbálja a gépet, próbálja az, hogy minél kisebb, és végig gondolja az, hogy mi történhet valójában, ez egy előlátás, és egy nagyon jó dolog. Tehát ezt én dicséretesen tartom teljes mértékben. Tehát még egyszer nem tudom, mi történt, így nagyon nehéz elképzelni, és bármi is van, jönnek a, látom az különféle médiában az ilyen okoskodók, meg hirtelen több ezer szakértő ott megjelenik, ezeket, hogy mi történt valójában, tényleg nehéz megítélni. Ez amikor aki elmondja, nekem is volt egy hasonló esetem, ott is jönnek a találgatások, és amikor az ember már tényleg a szakmai részt eldönti, és elmondja, hogy mi történt, akkor vált olyan, hogy az ember előtt is teljesen tiszta.
3: Azt ugye a laikusok is tudják, hogy a katapultálás az egyszerre jelenti az életesélyét a pilótának, is egyszerre életveszélyes. A ma reggeli balesetben érintett vadászpilóta állapota súlyos, de nem életveszélyes. Erről már a honvédelmi miniszter írt, azóta kiderült, hogy gerinc sérülése van a bajtársának, és az 51 éves őrnagyról egyébként azt lehet tudni, hogy tapasztalt pilóta közel 2000 órát repült. Ruszin Szendi Romulus szerint a pilóta azt kérdezte, hogy mikor ülhet újra repülőre. Ugye az előbben is említett, hogy önnek is volt már ilyenben része, hogy katapultálnia kellett. Ez így működik, hogy mielőbb vissza a levegőbe?
4: Ez megint emberenként változik. Én úgy értem meg az egészet, és erről tudok nyilatkozni, hogy amikor nekem 2005. május 11-én volt a katapultálásom, másnap el kellett menni a sajtótájékoztatóra. Igazából lábra alig bejöttem állni, és akkor kaptam egy ilyen térvédbőt. Ez volt szerdai napon, csütörtökön volt a sajtótájékoztató, és pénteken kiengedtek, és nagyon rossz volt az, hogy beszálltam a kocsiba, éreztem, mint hogy a csibolyámat mozgatnák, tehát szalagok meglazultak, és akkor is mondtam, hogy valami fura érzésem volt, csíp valami, és mondták, hogy ez lehetséges, nyilvánvaló szalagok megnyúltak, de a CT és a röntgen nem mutatott ki semmit. Viszont egy érdekes fájdalom volt a hátamban, és akkor kértem egy MRI-t rendelnek, de egy hónapra rákaptam az MRI-re időpontot, tehát olyan június 26-ára. És eltelt az a pár hét, és elkezdtem azon azt érezni, hogyha én nem ülök vissza a gépbe, akkor lehet, hogy teljesen megy az embernek a motiváció. Tehát olyan rossz érzésem volt, és mondtam a parancsnoknak, és mondták, hogy oké, ha orvosilag nincs akadály, akkor mehet is, megcsináltam a visszaállítási tervet, és amikor arra részt érettem, ahol bekövetkezett nekem a hajtóműnek a felrobbanása, egyszerűen összeugrott a gyomor, és éreztem, hogy szinte vártam azt a csikorgó hangot. És ez pár alkalommal megtörtént, és utána ez megszűnt, ez a fajta érzés. Nálam is úgy volt, hogy már visszaálltam repülni, bemutató pilóta voltam akkor, 29-esnek, amíg 29-esnek, és már június 22-én Dániába karóba repültem bemutatót. Utána Angliába, és rá 4 napra mentem az MRI-re, akkor kaptam időpontot, és ott mutatták ki nekem, hogy ez egy igazából egy gerincsér. Tehát úgy kell elképzelni ezt, hogy a hallgatóknak, hogy próbálom én is így, az is vállaltam az interjút, hogy sok embernek próbál az ember ilyenkor képet adni, segíteni, hogy ez egy katapultálás, ami van, és hogyha erről beszélünk, ez az életnek az utolsó lehetősége, hogy él valaki, vagy nem él vele. A katapult nem azt jelenti, hogy minden esetben megvéd. Ez csak egy lehetőség. A pilóták azért nem szeretik, mert a katapultáláskor egy olyan automatikus folyamat megy végbe, amiben ennek a nagy része a pilóta nem tud beavatkozni. Tehát megtörténik egy teljes automatikus folyamat, és bíznia kell abban a 15-20 akár pilopatronban, hogy mindenki tudja azt a dolgát, amit ezelőtt 15-20 éve megcsináltak rajta.
3: Hogyan kell ezt egyáltalán elképzelnünk? Ugye így a filmekből szerintem az emberben van egy kép, hogy kirepül a pilóta, meg kinyílik az ejtőernyő, meg nagy sebességgel, de egyrészt hogyan zajlik ez az egész, így fizikai értelemben, másrészt önnek például a fejében, a gondolataiban mi zajlott le abban a minutumban?
4: Hát itt érdekes, mert nálam, amikor gyakoroltam egy francia szegi repülőnapra, egy manőver közben, egy hat és vég és túlterejés manőver közben, féleborításban, úgymondva, tehát amikor lefele zuhan, fiad az ember, és utánnyivetésbe volt kapcsolva, hirtelen csikorgó hang volt, és abban a pillanatban egy nagyon nagy fékezés volt a gépnek. Tehát egy érezhető, nagyon durva fékezés, szinte mondom, hevedere fogtak meg, a jobb hajtóművem az felrobbant, és beékerülött. Tehát nullára leesett a fordulatszám, egy 14 ezer fordulatra leesett nullára, 0,8 másodperc alatt. Semmiféle jelzőrendszerem nem mutatott, nem láttam, azok meghaltak, és átvágta a bal hajtóművet, de akkor még nem tudtam. És tettem nyilván a hajtóművet, csökkentettem mindent, és jelentett, hogy leállt a hajtómű. De közben én dolgoztam, és fura volt nekem, hogy nem tudtam betenni egy stop helyzetbe egyből a gázkart, később kiderült azért, mert robbanás miatt elgőzült a rudacata. Tehát felrobbant szó szerint a hajtőben, és összesen voltam 22 másodperc, az 52-ben 52 másodpercig voltam benne a gépbe, az azzal telt, hogy leállt a hajtőben, majd kétszer, majd lefordítani egy hajtővel, és miért pont velem? Eztembe jutott, hogy nem rossz lehetőség, hogy legalább megjön egy hajtő, milyen leszállni. Az utolsó maradék 30 másodperc volt az, amikor tudtam, hogy baj van, és kérdeztem, mi volt a fejemben, amikor fordultam ki egyik kollégám, a Molnár Gábor Bagira, ki szólt nekem rádión, hogy lángot látok, fordul ki balra katapultálj. Először még az első mondata az volt, hogy biztos, hogy azzal, hogy később ment le a gázkar, még rajta maradt egy üzemanyag benne a rendszerben. De amikor sokadjára mondták, akkor tudtam, hogy baj van, de nekem nem mutatták ki a műszerek, mert meghaltak a műszaki jelzőműszerek, a fekete doboz alapján látható, a teszternek hívtuk mi azt. És volt egy olyan fordulóban, hogy meg fogok halni azért, mert robbanás szinte két videót láttam. Az egyik videón megjelent előttem, hogy egy nagy láng lesz, szinte éreztem hatást. Tudod, hogy rányomok a rádió, hogy na, szia család. De kimaradt, és egyszerűen ott láttam, hogy tele volt a település tanyákkal. És nem akartam úgy kilőni magam, mert nem tudtam, hogy hová csapódik be a gép. Amikor fordultam tovább, már zavart a rádió, tehát már többször elmondták. Valaki számolta, aztán hétszer mondták, hogy egyszerűen kikapcsoltam volna szívem szerint a rádiót. Már tényleg zavart. Amikor ellentétes irányra fordultam, akkor kinéztem balra a tengelyre, egyrészt nem volt ott más gép, egy vizualizálódott egy olyan, mintha bejönne egy 29-es, egy másik gép, égve az egész gép, és egy olyan kb. 8-10 méter magasan, felvétel magasabban láttam, hogy berobban az egész. Tehát olyan, mint egy kivetítődött ez az egész jelenet, ezt akkor is mondtam már, és akkor azt mondtam, ezt nem, és végignéztem, a jobb oldal, három tükörünk van, a bal tükörben látom a nappali fénynél oldalányban megjelent több méteres lángoszlop. A hajtóműben fordulatszám jobbat megállt, nulla volt, a balnak meg ilyen 15-20%-ot, és olyan pulzáló hang volt a hajtóműben. Tehát átért vészrendszerre, és ha ott megpróbáltam volna leszállni, akkor nagyon sok ember életét kockáztattam volna. Még alattam voltak még a rakétacsapatok, tehát ott is, ha kilőttem volna magam, akkor becsapódik a gép olyan helyről, nem kellett volna.
3: Egyébként akkor... mi lehetett ma is a pilóta fejében? Egy picike hasonlóság van az ön esete és a mai eset között, hiszen itt is a tét az volt, hogy nehogy civil területre zuhanjon le a repülőgép. Ön is valami ilyesmit fontolgatott a fejébe, hogy ezt elkerülje. Mennyi múlhat el? Század, ezred másodpercekről van szó?
4: Nem, itt az, úgy gondolom, hogy általában, hogyha, főleg, hogyha jeleztük neki, őnek is volt ideje annak, hogy ezt átgondolja, gyorsan perelnek ilyenkor másodpercek. Tehát az ember nem akar elkapkodni a vélemény, nem akar rossz döntés hozni. És ők is jó mérlegeltek, látták azt, hogy ugye, ahogy hallottam, hogy nem jön ebbe Kecskeméte, én is az interjúk alapján hallom. Tehát az, hogy konkrétan mi történt, a pilóták tudják, hogy ő tudja. Jönnek ilyenkor bárki bármit mond, én azt gondolom, hogy ők maximálisan próbáltak helytállni. Én abból csak, amit most látok, hallok információkat, összeszedek mindent. Nehéz így elképzelni teljes mértében, ugyanúgy, mint ami valójában megtörtént. De nyilvánvaló ilyenkor az volt a mentése, hogy én vesztem, hogy a gépet mentsen, meg hogy ne járjon ember élet kockázattal. Tehát ez benne van ilyenkor. Aztán utána majd, amikor felépül, akkor őt kell megkérdezni, valójában mit mondott, mert ez az igazi, amit ő mond.
3: Ugye a magyar légierő parancsnok helyettese ma a videóban azt is elmondta, hogy a szerencsétlenül járt Gripen egy másik vadászgéppel repült párban, és szimulált légi harcot vívtak egymással, és a repülőgépek légvédelmi készenlétet biztosítottak, tulajdonképpen készültségi szolgálatban voltak, és a vizsgálat befejezéséig felfüggesztették most a Gripenek kiképzési repülését. Ugye közben a szomszédokban zajlik egy háború, Romániában megsokasodtak a drón légtérség. Sértések. Mennyire kockázatos egy ilyen leállás?
4: Ez azt jelenti, hogy ön, amit elmondott, és én is ezt hallottam, a kiképzési repülés áll le. Az azt jelenti, hogy a típus kiképzési repülést nem folytat. Láttam én is itt, mondom, hogy megjelentek a különféle helyeken az ilyen találgatása, meg vagy a repülőgép. Na most annyit, hogy tisztába tegyük ezt, ez egy készültségi feladat, tehát készültségben általában két fő van, ez az alap, a felállás, és nekik van egy riasztásuk, akár éles, akár gyakorló riasztás. A gyakorló riasztás is azért, hogy szokják azt, hogy a maga a műszaki egy összehangot legyen, tudják kezdeni a rendszert, és éles fegyverzettel mennek ilyenkor. Tehát ez nem gyakorló, éles fegyverzet. És ebben az esetben, hogyha típus felfüggesztik vizuálat, ez teljesen természetes dolog, de a készültségi szolgálatot ugyanúgy el fogják látni a repülőgépek. Tehát ez ugyanúgy megnézik, mert ez a normális határa vonatkozik az egészre a dolgoknál. Még az, hogy tudomásom szerint olyan Magyarország, ami nem jött be, de nekik ez a feladatuk, hogy egy készültségépnek, hogy békeidőben a balba jutott személyzetet segítsék, háborús helyzetben, mert nyilván az ország védelme. De ebben az esetben én nem látom abból, hogy nyilvánvalóan az ország védelme biztosítva lesz továbbra is, tehát ezt mindenkit megmutatok. Csak ugye tart a vizsgálat, és meg akarják állapítani, hogy most egy típushibáról, vagy egy egyedi esetről van szó. Ezt kellene a vizsgálatnak eldöntenie.
3: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy akkor tulajdonképpen ennek az átmeneti leállásnak lehet az is a hátterében, hogy meggyőződjenek arról, hogy van-e valami olyan műszaki hiba, amely esetleg a többi Gripent is érintheti?
4: Igen, nagyon jól látja, ez így van. Erről szól az egész, hogy megnézzük azt, hogy most egyedi hibáról, egyedi esetről van szó, vagy ami történt, aztnak az okát megpróbálják megfejteni, mi következtetett be, mi miatt következtetett be, ebből leszűrni tanulságot, vagy megnézni egyáltalán fennáll, hogy veszi annak, hogy többi gépe is legyen, erről szól az egész vizsgálat.
3: Na de hogyha egy légtérvédelemre kell bevetni valamelyik vadászgépet, ez a műszaki hiba, ez az esetleges műszaki hiba, akkor az is ott lebeg a levegőben, hogy stílusosak legyünk.
4: Igen, igen, de ez mindig is így volt, és mindig is így is lesz, ez egy kockázat teljesen. A repülés eleve egy vesztélyes üzemmód, nyugodtan mondhatom, tehát az, hogy mindent kizárni, és a Murphy törvény, ami meghibáskodhat, az egyszer meg is hibásodik. Tehát én most ezzel azt akarom mondani, hogy nyilvánvaló mérlegelnek, és amikor ez a kezdeti vizsgálatok is megjönnek, akkor ott már tudnak mérlegelni, hogy most te továbbra fennáll, mekkora veszélyt jelent, százalékos veszélyt abban, hogy valami bekövetkezik, vagy mehet a készültségi gépek. Tehát amikor az én esetemben is az volt, hogy kiderült, hogy mi okozta a hajtómű meghibásodás, hogy a repedések voltak az égőtérben, a gyári felújítások után, és átvizsgáltak több gépet, és több gépben is találtak repedéseket. Tehát ezek a tényfeltáró ilyen vizsgálatoknak ez a célja. És utána elkezdték korlátozni, hogy akkor lehet-e, milyen üzemmódon lehet használni, hogyan használjuk a gépet, hogy kisebb a valószínűség, hogy bármi bekövetkezzen.
3: Egyébként magáról a vizsgálatról mit kell tudni, mi a menete, milyen adatokat vesznek figyelembe, ki mindenkitől, milyen szervezetektől kérnek be esetleg információkat?
4: Hát elsődleges ugye az, hogy mivel hál' Istennek, hogy idézőjelben balesetet számít ez, pilóta elmondja a saját tapasztalat dolgait, ez az objektív dolgokat figyelembe veszik, utána jönnek a szubjektív dolgok, hogy ki mit látott, hallott egyébként, ezt is meghallgatják, akik szemtanú voltak. A legfontosabb előveszi a gépnek a fedélzeti adatrendszerét, ott nagyon sok minden van. Tehát ott azért válaszokat kapni az ember egy ilyen helyzetben az, hogyha sietetlen a gép, általában úgy csinál meg ezeket az adatrögzítőket, hogy kibírjanak nagy tüzet, nagy hőmérsékletet, nagy túlterhelést, vizet, tüzet, minden, tehát nagyon úgy van megcsinálva, hogy ezeket ki kellene bírni. Vannak olyanok, amikor ezek tönkre mennek, akkor viszont megnehezítődik a maga a vizsgálatnak a menete. Amikor minden összeáll, kizárják, hogy mik lehetnek, előjön egy olyan, ami egyértelműen meghatározza, egy irányba vezet, hogy mi volt a hibának az oka, és utána megkeresik jó szakemberek, hogy meg is találják azt, hogy ez mi vezetett oda, és azt próbálják kiszűrni. De ez mindegyik gépnél így volt, ez nem csak a Gripennél, ez a MIG-eknél, az F-eknél, mindegyikre bekövetkezik ilyen.
3: Ugye az internet az egy komoly információforrás, és hát állandóan lehet találkozni olyan privát felvételekkel, aki a szomszéderkéről vesz fel egy-egy balesetet. Egy-egy ilyen felvétel az árulkodhat-e valamiről így a vizsgálat lezárulta érdekében, és egyáltalán közé lehet-e tenni egy ilyen videót? Nem lehet, hogy ez egyfajta, nem is tudom a jó kifejezést talán, hogy hadititok?
4: Nem tartom haditőzom, mert hogyha valaki ilyen felvétel rendelkezik, én azt javaslom, hogyha látja, hogy fontos, hogy bánni, jutassa megfelelő szerveknek azért, mert ez nagyon fontos dolog tud lenni. Például, hogyha látsz valami füstje róla a gépről, vagy olyan felvétel, ami árulkodhat arról, hogy most itt előzetesben volt valami, ezek fontosak tudnak lenni ezek a felvételek. Tehát hadititottnak semmi, hiszen bárkinek joga van szerintem nyugodtan így repülőgépet lefotózni ilyen távolról, otthon erkélyéből. És igen, ezek tudnak jelenteni, néha sok segítséget tud adni a vizsgálat során.
3: Szintén az Index értesülése, hogy a pilóta hidraulikai meghibásodást észlelhetett, kényszerleszállással próbálkozott, de a gép egyik futóműve nem nyílt ki. Ezt már most így ki lehet mondani?
4: Ezt nem tudom, de itt kezdődik az, amire azt mondom, hogy ezek lehetek találgatások. Tehát én erre nem látok bizonyítékot. Most azt, hogy én is hallottam, hogy valaki azt mondta, mert hogy ott dolgozott valahol, és akkor ezek a találgatások. Tehát ilyenkor mennek olyat is hallottam, hogy égett a gép a levegőben, egy csomó mindent elmondom, de ezek, még egyszer hangsúlyozom, találgatások, a konkrét az, amikor és ezért nem szabad ilyenkor senkinek, ezért nem szabad ilyenkor nyilatkozni, mert olyan, kimondhat ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet, mert ennek a feltáró vizsgálatnak ez a célja, hogy megalapítani. És tényleg én is olvasom akár mondom a közösségi médiát, hogy sokan írogatnak, szakembereknek mondják magukat, de nem is értenek hozzá, látják az egész leírásból. Tehát elolvasok egy-két ilyent, és akkor nem is írok hozzá kommentet, csak tovább ugrok, mert a felesleges. Tehát én azt gondolom, hogy ez most, hogy honnan vették azt, hogy egyik futóműve nem jött ki, amit most ugye ezt a vezetőségtől, a honvédelmi vezérkartótól hallottam az ő nyilatkozatukból, hogy igazából itt elmentek a műszerek, tehát nem volt elektronikai meghívásolásán. De ez még egyszer mondom, hogy ők, hát honnan veszik, én is próbálom elképzelni azt, hogy mi minden történhet, de ez mondom, ennek a vizsgálat lefolytatása után lesz ez tiszta, hogy ez mi okozta.
3: Közeledünk a beszélgetésünk végéhez, de hát azért fontos lenne még arról néhány mondatot mondani, hogy miből lehet azt megállapítani, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba áll-e a háttérben. Ilyenkor például a gyártó is beszáll a vizsgálatba?
4: Igen, ilyenkor gyártó is beszáll. Érdekes, hogy beszálljon, mert a gyártónak a presszűzésen mindegy, hogy ez most mi miatt történt. Nagyon sok esetben, ha olyan van, általában, ha katasztrófára végződik a gyakorlati témákban, tehát gyakorlatilag úgy van, hogy annak a nagy része általában az pilótaiban szokott lenni. Itt ebben az esetben, mivel hosszú idő telt el egyéb ilyeneket, a leírásokból én sem akarok találgatni, de nem abban az irányban legyünk, hogy ez pilótaiban lenne abszolút. De mondom, ez a vizsgálatkoromán fog kiderülni. És az, amit mondott ön, hogy igen, a gyártócégnek igen, biztos, hogy részt vesz benne, tehát hiszen nekik is érdekük, hogy kiderüljön, hogy mi van, mert ha olyan dolog derül ki, műszaki probléma, ami másik gépeknél is fennállhat, akkor nekik ott van a lehetősége, hogy ezeket kijavítani, és hogy elkérjenek egy hasonló szituációt.
3: Még egy pár mondatos válaszra hadd kérjem, hogy ön mire számít, mikorra lehet eredménye ennek a vizsgálatnak?
4: Ez nem tudom, ez hetek, hónapok kérdése szerintem, hogyha tényleg valaki alaposan és mindent alaposan szemére vennek, megvizsgálják egyéb ilyeneket, szerintem egy hónap körülbelül ennek el kellene tennie. Tehát az, hogy ilyen gyorsan, hogy mindenki rábólint és rámond egy dolgot, meg lehet, az én esetemben volt egy 3 hét, körülbelül 4 hét, mire megjött az egész teljesen. Tehát ez szituációtól függ megint, ez eltér minden egyes szituációban, más és más lehet ennek az időpontja.
3: De akkor nem kell hónapokra számítani.
4: Hát hónapok, nem tudom, tehát még egyszer, én nem ismerem a helyzetet ebből, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi korszerű adatrögzítők, rendszerek, ha minden rendelkezésre áll, akkor ez nagyon fel tudja gyorsítani a témaállapítás, hogy mi történt és mi váltotta ki ezt a szituációt, hogy mi miatt történt az egész baleset. És onnantól fogva az már tényleg az a kérdése, hogy ezt hogyan tudja kezelni, jelente más, ugye fel kell mérni, hogy jelente más gépekre hasonló veszélyt, vagy nem. Onnantól már már akkor szabadult volna az, hogy újra folytatódjon a kiképzési repülés.
3: Hát azt hiszem, azt kijelenthetjük, hogy napról napra okosabbak leszünk majd. Köszönöm szépen a beszélgetést, Szabó Zoltán Róbert, nyugállományú őrnaggyal beszélgettünk a nap témájában, a mai Gripen balesethez kapcsolódva. A szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Nagy Imre titkárnője, később a Szabadföld, a Falu Rádió és a Szabad Kossuth Rádió munkatársa, majd a Népművészet című havilap szerkesztője. 1956. október 28-án a forradalmi Szabad Kossuth Rádió alapító dekrétumának egyik aláírója. Ezután rádióriportjaival szolgálta a forradalmat. Mások mellett a 16 esztendős, később halálra ítélt és kivégzett Mansfeld Péterrel és társaival a Bakács téri klinikán készített anyagot. A forradalom leverése után a rádióvezetése kitiltotta munkahelyéről, még segédmunkásként sem tudott elhelyezkedni. Üdvözlöm Önöket, Völgyi Torzsuzsa vagyok. Gyalog Rozival, a Magyar Rádió örökös tagjával, Aranytollas újságíróval egy 2007-ben halála évében rögzített beszélgetést hallhatnak most.
2: Annak idején állandóan voltak ilyen szemináriumok a rádióban, hál' Istennek, de már ezt nem ismerem, még szabad nép fél órák is voltak. Emlékszem rá, még szégyentábla is volt a rádióban, ott a főbejáratnál a Bródi Sándor utcában, ott a lépcsőházban felakacva. Az volt ráírva, hogy dicsőség és szégyen. És marxizmusból kettesre vizsgáztam, mert én azt rettenetesen utáltam. Nem azért, mert már most mondhatom, de akkor is utáltam, és ki volt a mérvő, hogy Gyalog Rozi a szégyentáblára kettesre vizsgázott marxizmusból.
1: Azt tetszett nekem mondani a telefonban, hogy még mindig mikrofonláza van. Hogy lehetséges ez?
2: 1957-ben kizártak a rádióból mindörökre, úgyhogy én a rádióban, amikor rehabilitáltak, 1992-ben tehettem be először a lábom, és 1994-ben csinálta velem a Perje és Klári az első riportot a kopogtatóba. Azóta nem láttam mikrofont, és elszoktam tőle, pedig, hogy mondjam neked, én imádtam a mikrofont, bejártam az egész országot, és én rengeteget köszönhetek a mikrofonnak. Mindenütt jártam, és az ország minden városát és minden falvát megismerhettem a mikrofonok keresztül. A rádió és a mikrofon, legalábbis nekem, olyan, mint az első szerelem, ugye azt se lehet elfelejteni, még élünk, jöhet más, lehet szebb az ember életébe, de hát a rádió olyan, mint az első szerelem, tehát feledhetetlen.
1: 50-be került a rádióhoz, de hogyan vidékről tetszett följönni?
2: Jöttem föl vidékről, hogy három vagomból zárt fölhoztam, illetve a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség. Ez a fiataloknak volt egy ilyen demokratikus egyesület, és én voltam a titkára. Akkor még nem nagyon jártak az újságok, csak valahogy mégis oda került 45 tavaszán, hogy éhezik Budapest népe. Akkor fogtam a társaimmal, és gyűjtöttünk három vagomból zárt, fölhoztuk, kaptam az orosz parancsnokságtól vagonokat, beleraktuk a búzát, kaptunk három orosz katonát, és akkor a pártok, akik alakultak, azoknak a tagjai onnan mezőtúról följöttek a vagonnal, mert másképp még nem lehetett akkor közlekedni, és így megtelt a vagon ezekkel az emberekkel, akik föl akarták venni a kapcsolatot itt Budapesten az anyaszervezetükkel, a Parasztpárt, Kisgazdapárt, Szociáldemokrata párt, és a három vagon buzáról a ajándékozó levelet a akkori földosztó miniszternek, a Nagy Imrének adtam át. Olyan óriási nagy kapcsolat máig tartó kapcsolat. Ő ugyan már meghalt mártír haláltal, szóval sírig tartó kapcsolat a Nagy Imre emlékével. Nagy Imre csodálatos ember volt. Tárdalhoztam ezt a három vagon búzát, megsimogatta a fejemet, és azt mondta, jaj, de bátor kislány vagy, mi akarsz lenni? Mondom, semmi, hirtelen megijedtem, hogy 18 éves voltam, hogy hirtelen valami politikai munkát akar nekem adni, és én attól úgy megijedtem. Mondtam neki, hogy te vagy nem, tanulni szeretnék, tehát nekem nincs érettségim, csak négy polgári, mert nagyon szegények a szüleim, nem telt arra, hogy gimnáziumba menjek, holott kaptam ösztöndíjat a Teleki Blanka református gimnáziumba, de annyi pénzünk nem volt, hogy a akkori kötelező egyenruhákat, matrózruha, bocskai kabát, lakcipő, miben iskolába kellett járni, hogy meg tudjuk venni, úgyhogy így csak négy polgárit végeztem, utána eljöttem Budapestre. Ez is olyan meseszerű történet, ezt is elmondom neked, szóval Nagy Imre följegyezte a címemet, 45. szeptemberében megkaptam a levelet, hogy jöhetek a Népi Kollégiumba Benczúr utcába tanulni. Kérdeztem, mi akarok lenni, mondom, jogász szeretnék lenni, és akkor beiratkoztam a Pázmány Péter Jogtudományi Egyetem, akkor a Szerb utcában volt, annak az előkészítője, az fél éves volt, és akkor kitűnőre letettem a vizsgát. 46. szeptember 1-én kezdtem el tulajdonképpen már az egyetemet, akkor elvégeztem az előkészítőt, és akkor a fél évi bizonyítványom az én legnagyobb meglepetésemre tiszta kitűnő voltam, mondom, mi lennék ezt megmutatni az én jótevőmnek, Nagy Imrének, de akkor már nem volt földművelősügyi miniszter, hanem a pártközpont falusi osztályát vezette. Megmutattam neki, és nagyon büszke voltam. Mondtam neki, hogy indul az esti tanfolyam, és szeretnék átmenni esti tanfolyamra, mert olyan kevés ruhám van meg hát hiányzik a pénz, és kellene dolgoznom valahol. Elvezetett a Szőnyi Ebtárs, az a Sztrákos Jég sajnos kivégezték, pedig nagyon tisztességes ember volt. Akkor fölvettek, Nagy Imre már úgy jött haza Moszkvából, hogy kidolgozott terve volt neki a földreformra. Az is eszébe jutott, nem elég a földeket csak kiosztani, hanem ezeket a nincsteleneket segíteni kell, és ezeknek a segítségére alakította meg az UFOSZ-t, ez a rövidítése, hogy új gazdák és földözőtatott a Országos Szövetsége. Na most ide fölvett engem titkárnőnek, és akkor átmentem esti tagozattal a jogegyetemre. Na most visszatérve a Tormánéhoz, ez az időszak, ez 1943-ban volt. Tormáné féle hely, ez nekem csodálatos volt. Adott nekem havi 100 pengőt. Ez a nagy erdélyi festőnek, a Torma Jánosnak, nagyon híres festő. Ennek a felesége volt, ő maga is festőművész volt. Úgyis házasodtak össze, hogy tanítványa volt Torma Jánosnak.
3: De a férje már nem élt ekkor.
2: Már akkor nem élt a férje, de egy csodálatos kép ott volt az előszobában, egy 6x6 méteres kép, ami ki is volt állítva a műcsarnokban. Sokan megcsodálták, az volt a címe neki, Léda és a hattyú. Most ide kerültem a Tormánéhoz, és eljárt ebédelni, nem főzött. Én arra kellettem neki, hogy festéket vegyek, vagy festett egy képet, azt vigyem haza. Például lefestette Tasnádi Nagy András, az akkori képviselőház elnökét, és akkor jártam az országházba először, mert velem küldte el az országház. Nagy úri szokás volt, akkor a Tasnádi Nagy András adott nekem 100 pengőt, annyit kaptam egy hónapodon, ettől is. Az óriási összeg volt nekem, mert hát abból megvehettem könyveimet, vehettem magamnak, emlékszem, de a Irányi János utcában volt egy nagyon szép bolt, úgyhogy vettem ott egy sejemboát, meg egy szép szandát, az volt életem legszebb szandát és ruhája. Tormánénál az volt az érdekes, hogy saroképület, mivel ma is el szoktam arra menni, olyan nosztalgiából. 7 szobája volt, és esténként irodalmi szalont is tartott, gyülekeztek. Lázár Mária, Mészárosági, Zilahi Lajos, Márai Sándor, Gulácsi.
3: Az akkor legismertebb írók.
2: Kunsági Mária, később Déri Tibornak a felesége lett. Azért érdekes, mert ő fölépett állandóan a Vigadóba, akkor volt ő kezdő színésznő, és tőle hallottam először Adit, hogy Párizsba beszökött az ősz, vagy Őrizem a szem. Szóval ezeket a csodálatos verseket az Ilaitól kaptam, a Halálos tavaszt kaptam moziba tőle a jegyet. Nagyon szerettek ezek az írók. Aztán oda járt a Horthy Miklós, kormányzónak az államtitkár, úgy hívták, hogy Antal József külügyi államtitkár volt. Akkor nem tudtam, én csak később tudtam meg, életmentő feladatokat is végeztek, úgyhogy nagyon sokszor adtak nekem leveleket, iratokat, hogy vigyem el különböző helyekre a városba. De volt olyan, hogy még Balatonboglára is elküldtek a Varga Béla plébánoshoz, aki aztán 45-ben a felszabadulás után ő lett a képviselőház elnöke. És akkor ezeket a csomagokat én elvittem a Antal József lakására, a Szervita téren lakott, és akkor sokszor ajtót nyitott nekem a fia, akkor olyan 13 éves kis fiatal piarista diák volt.
3: A későbbi miniszterelnök.
2: Igen, még nem sejtettem, hogy majd évek múlva ő lesz a rendszerváltó miniszterelnök.
3: És tetszik emlékezni, idősebb Antal József József lengyel mentő akciói.
2: Ezekbe vettem részt. Nagyon sokszor ott aludt egy-egy magas rangú tiszta Tormáninál, és az államtitkár úr intézte a menekülését Svájcba vagy Amerikába. Iratokat megbízott, hogy én intézem el. Szóval ez olyan titokba ment. Nagyon sok embert megmentett, úgyhogy nem hiába kapott szobrot. Most nagy segítője volt neki, ez érdekes dolog. A Magyar Rádiónak volt a külügyi osztálya, amikor én oda kerültem, Balecki Emil. Meglátott, azt mondja, Rózsika, mit keresik, mert én tulajdonképpen én Róza vagyok. Mondom, riporter leszek. Jaj, azt mondja, ugye nem írtam még meg az önéletrajzát. Mondom, nem, miért? Azt mondja, azért, mert Ákos Jártás nem szereti a lengyel menekült mozgalmat, úgyhogy nehogy beírja. Mondom, jó, nem írom.
3: Még tessék egy kicsit arról beszélni, hogy a Népi Kollégiumban milyen hangulat fogadta. Nagyon sokat látott már akkor így a világból itt Budapesten, hiszen olyan körökbe fordult meg, de gondolom, hogy egészen más lehetett a Népi Kollégiumban.
2: Persze, az egy csodálatos világ volt. Mi akkor abban a hitben éltünk. Nem is sejtettük akkor, hogy itt majd valaha diktatúra lesz, mert szóval az volt a célkitűzésünk, hogy na, mint ahogy a dal is van, hogy majd mi megforgatjuk az egész világot, igen. Tehát hittük is azt, hogy valami igazságos rendszert teremtünk, ahol nagyon-nagyon kevés lesz a szegény ember, nem lesz éhező ember. Úgyhogy sokszor gondolok arra, hogy talán ma is ott tartunk.
3: Kikkel tetszett ott találkozni?
2: Nagy László, az író, bár ő már a fiatalabb nemzedékhez tartozott, az én nemzedékemből csodálatos társaság. Nagyon jó volt közöttük, én csak azért mentem el, hogy pénzt keressek. Én csináltam a levelezést, írogattam, és egyszer nem volt cikke a Fehér Lajosnak, a Fehér Lajos volt akkor a Szabadföldnek a főszerkesztője, és aztán nem mondok nevet, mert nagy emberről van szó, és nem is él már, de nem is akarom a nevét kimondani, mert nem illik. Nagyon szerette az italt, elfelejtette megírni az első cikket, és én pont akkor tettem le az asztalra az én 12 flekkemet, hogy aratnak az országba, amikor a nyomdában már állandóan telefonálták, már nyomták volna a lapot, minden anyagot volt, csak ez az egy cikk hiányzott, és akkor átfutott a Fehér Lajos, és azt mondja, meg vagyunk mentve, összecsapta a kezét, és akkor rám fölmett, mert olyan elég nyers módon volt maga. Miért nem mondta, hogy tud írni? Mondom, én honnan tudjam, hogy tudok írni? Azt mondja, magáé lesz az a vezércikk, aratnak az országba ezzel a címmel, kezet fogott velem, hogy ezentúl újságíró és a Szabadföld munkatársa leszek. Ez már 50-ben volt, 50 tavaszán, már akkor látszott, hogy készül egy diktatórikus rendszer, mert azt mondja Lajos, egy ilyen júliusban rettenő melegek voltak, akkor ilyen 36 fok melegek, befejeztük a lapot, leadtuk a nyomdába, kiírtuk a ajtóra, a szerkesztőség ajtajára, hogy értekezünk, és kimentünk a Palatinum strandra, és akkor valaki besúgta a pártközpontnak, és egy hét múlva megszállták a szerkesztőséget, és átvittek mindjárt egy nagy terembe, és társadalmi bíróságot állítottak föl.
3: Ez mit jelentett?
2: Ez azt jelentette, hogy ez egy szégyen, amíg a parasztok izzadnak a mezőn, aratnak, kébétaknak, csépelnek, parasztok lapjának a munkatársai, a Szabadföld munkatársai pedig lubickolnak kint a Palatinus strandon.
3: De mi ez a társadalmi bíróság?
2: Ez egy fegyelmi bizottság volt. 6 ember volt a pártközpontból illetékes, azt hiszem a mezőgazdasági osztályról jöttek ki ezek, úgyhogy minnyájunkat kihallgattak, től kellett szólalni, emlékszem abban a nagy teremben, és bűnbocsánatot kérni, hogy de minnyájunk kaptunk még rovást, és úgy emlékszem, akkor inkott meg a Pehér Lajosnak a vezetői széke, pedig ő agrárszakember volt, és azt hiszem akkor helyezték a büntetésből a Nagybereki Állami Gazdasági Igazgatójának.
3: Tehát akkor itt elváltak útjaik magyarul.
2: Igen, hát utána aztán megbocsátottak neki, volt ő miniszterelnök helyettes is.
3: Na és aztán hogy lett a rádió?
2: Mindenki gyanakvó volt, hogy vajon ki volt közülünk a besúgó, aki eljutatta ezt a hírt, hogy mi lubickoltunk, míg a parasztok aratnak, és aztán olyan gyanakvó volt a légkör, és a Kovalik Márti is itt dolgozott valahol, de már akkor a rádiónál volt, és volt egy ilyen kis táncmulatság, azt mondja, Rozika, Varga Domokos keresi porter, gyere át a rádióba, és akkor fölhívtam a Bargadó Munkos voltak írásai, megmutattam neki, nagyon tetszettek, és akkor mondta, hogy menjek át, ő a keresztapám, mert azt mondta, jó, ez a gyalognév, de a Róza, az nem tetszik neki, legyél te Rozi. Mondom, az olyan öreg, és azt mondja, hidd el, hogy neked ez fél siker a pályán, és valóban igaza lett a Dombinak. 53-ban megjelent Ijés Gyulának a új kiadása Puszták népének, és Ijés Gyuláról köztudott volt, hogy gyűlölt a diktatúrát, nem szerette a Rákosi Mátyást, se a Gerőt, se a többieket, egyiket sem szerette, szóba se állt velük, viszont a hatalomnak nagy szükség lett volna arra, hogy megszólaljon a rádióban. Földes Aliz volt a Gimesné, aki kivégezte a Gimes Miklóst, annak a felesége volt a kultúrovat vezetője a rádióban. Azt mondja, Rozi, álljál be te is a sorba, hát ha veled szóba áll a mester. Nálamnál ismertebb riporterek is jelentkeztek, de mindent elutasította. Telefonálok, és akkor jön a telefonhoz a felesége Flóra asszony, behaladszott telefonon át, hogy valami gyalognevű rádióriporter akar veled beszélni, és akkor oda jött a mester, mondta, hogy mehetek, úgyhogy másnap szép dobogva mentem ki Budára, Józsefhegyi utcába, ő ismerte a riportjaimat, hallgatott rádiót is, de nem azért hívott engem ki, hogy ad majd nekem interjút, hanem meg akarta ismerni ennek a névnek a viselőjét. Mindenki így lett, hogy a mester így szobált, és kaptam tőle egy könyvet. Azt írta a könyvbe, hogy gyalog Rozikának, aki legyen büszke erre a szép beszélő nevére. Akkor kezdődött a rádióban a Fischer-féle nyelviskola. Beszélgettünk, és mondtam, hogy indul egy ilyen iskola, ahol az én kis tájszer nyelvemet, alföldi nyelvjárásomat is át akarják alakítani, azt mondja, szó se legyen róla, nehogy elmenjek, mert az így jó, ez a beszédhang. Hát akkor nem volt ilyen rekettes, jobbak voltak a fogaim, jobb volt a hangom. Elvetődtem Jászberénybe, mondja a Jászberény igazgató, hogy Néma Lehel küldje, mert Lehel vezér óta. Néma volt, mondta az igazgató, hogy sokan próbálkoztak már vele. 900-as években az Operaház egyik tagjának sikerült ugye megszólaltatni, akkor még nem volt hangfelvétel, csak a kottája van meg is szólalt nekik. Azóta senki se előtte, se azóta senki emberfia nem tudja megszólaltatni. Mondom, engedje meg igazgatót, majd én keresek valakit, idehozom, és az majd megszólaltatja. Akkor elmentem Dévaványára, mert előzőleg már csináltam riportot. Ez egy kürtfaragó mester volt, igazi népművész volt, és akkor meséltem neki a kürt, és már akkor rájött, amikor meséltem neki Dévaványán, hogy mi kell ehhez, hozott magával névi azt, kályhasalmatot, és akkor elvittem Dévaványára, úgy kértem a kocsit a rájogból, hogy engedély kaphassak rá, kezébe vette a kürtöt, megnézte, és akkor betömte kályhasalmattal, akkor csodálatos hangot adott. Amikor én eljöttem, elküldtek a rádióból, nekem minden riportom meg volt az Ijézsira, a Kodállyal csináltam, sok művésszel, de bosszúból mind letörölték. Egyetlen egy van, meg azt megtalálhatott, a rádió hangtárában van, a Lehel küldje.
3: De ne szaladjunk ennyire előre, még amikor 56-ban a forradalmárokat meglátogatta a kórházban, és interjúkat készített, riportokat készített, akkor találkozott Mansfeld Péterrel is. Ugye akkor nem tudta még, hogy ő az, csak sokkal később tudta meg.
2: Ez a Boráros téri klinika. Arra volt büszke az igazgató, ahogy akkor mondta nekem, hogy ezek a felkelők úgy védték a kórházat, hogy oda egyetlen lövedék nem ment, és a közeli kis falvakból állandóan ellátták a kórházat, és a Szénatérről, és máshonnan is egy részét a Péter Fischer utcába szállították a sebesült fiataloknak, a másik részét pedig ide a közeli Bakás téri klinikába. És akkor az igazgató végigvitt engem a termeken, ugyanis azért kerültem én oda, mert fölröppent a hír, hogy a Bakástéri klinikán nem gyógyítják úgy a felkelőket, mint ahogy másodtár szólt nekem a Surányi Péter, aki a Szobat Kossuth Rádió egyik vezetője volt, hogy Rozi, menj el és nézd meg, mi van a Bakástéri klinikán. Na most ezzel a hírrel mentem oda az igazgatóhoz, mindenütt sebesültek voltak, és akkor mesélte, hogy ennek és ennek a fiúnak milyen csodával, határos módon mentették meg a lábát. lábát, és a többi betegeket is, hogy akik oda bekerültek, talán egy valaki halt meg közülük. Olyan este délután, olyan 4 óra körül volt, ott volt egy kisfiú egyik szobába, a szénatérről jött. Mondom, te mit keresel itt? Azt mondja, jöttem a barátaimat meglátogatni. Mondom, és te is harcolsz, ilyen kis picike, ilyen 16 éves fiú lehetett. Azt mondja, de hogy harcolok az édesapám, szerszámgép lakatos Budán lakunk, csak csodálom őket, nagyon bártak, és a barátaim kijárok oda a szénatérre, adnak nekem pénzt, hogy vegyek nekik egy kis ennivalót, és akkor megveszem és oda viszem őket, és most is azért jöttem, hogy hoztam nekik egy kis élelmiszert, de mondom, hát siess most már haza, hát nem járnak a villamosok, és mire hazaérsz Budára, addigra késő este lesz. Azt mondja, nem vagyok én olyan félős, de nem volt nála fegyvert, és én a rendszerváltás után tudtam meg, hogy ezt a kisfiút megvárták, amíg 18 éves lesz, akkor kivégezték. Nagyon-nagyon sírtam, mert hát ilyen kis személyes emlékem fűződött hozzá.
3: Akkor tetszett megismerni, hogy ő az, amikor a képét mutatták már?
2: Igen, az esti hírlapban emlékszem rá, a Kőbányai Gyuri írt róla, hogy harcolt, ami akkor feláborított engem, mondtam is a Kőbányai Gyurinak, hogy én találkoztam ezzel a kisfiúval, és ez nem igaz, mert nem volt nála fegyver.
3: És még nagyon sok mindenkivel tetszett akkor találkozni.
2: 56-ban mit van a fényképe, riportot csináltam Erzsébetnek, akkor már akkor vége volt, leverték a forradalmat, de még novemberben még valahogy még becsusszant egy-egy ilyen riport a rádióval, hogy a török Erzsa mészárosságival együtt kijelentették, hogy még bent vannak az oroszok, addig ők nem énekelnek. Van is egy ilyen képem, ahol csináltam vele a riportot. Senkenő volt a rádiófotós, és ő készítette, jött át velem, valahol ott lakott a Bródi Sándor utca környékén a török Erzsi Kossuth-díjas művésznő, Kodálynak a legkedvesebb tanítványa. Számon tartották, hogy kik voltak a Szabad Kossuth Rádió tagjai, mert összejöttünk, Bent Király utcában lakott a Burján Béla falu rádió robot vezetője, és Bródi Sándor utcában, ugye be volt deszkázva a kapó, Szent Király utcán lehetett bejárni, és akkor ott összeültünk, és akkor megalakítottuk a Szabad Kossuth Rádiót. Ez mikor volt? Ez október 29-én, amikor összejöttünk, kis plakátokat rajzoltunk, és azt pedig kiraktuk a 6-os stúdióba, meg mindenütt a pagodába, mindenütt, hogy jöjjenek be az emberek, mert másnap munkás tanácsülést tartunk. Bódián Béla lakásán megfogalmaztunk egy ilyen dekrétumot, hogy a Magyar Rádió ezentúl a népé, és a Magyar Rádió soha nem fog hazudni, és nem ferdíti el az igazságot, mindig csak az igazságot mondja, és mindig csak a magyar népet szolgálja. Ez volt a dekrétum, és akkor ezzel elindult Burján Béla, Molnár Aurél és dr. Surányi Péter, és akkor elvitték a parlamentbe a Tildi Zoltánnak. Burján Béla, Gömri Endre voltak a tagjai, Molnár Aurél, dr. Surányi Péter és Varga Domokos, ők voltak a tagjai a Szabad Kossuth Rádió vezetőségének, és akkor ők mentek küldöttségbe, és vitték ezt a dekrétumot, amit beolvasott Tildi Zoltán.
3: Ez már 29-e, és 23-án ott tetszett lenni a rádióban?
2: 23-án fölvonultunk. Vártunk arra, hogy Piros László, az volt a belügyminiszter, hogy bejelentse. Sokat vaciláltak ezen, hogy bejelentse, hogy engedélyezi a tüntetést. Na, végre, hogy délután 2 óra körül többször mondták, hogy engedik, többször mondták, hogy visszavonják, aztán végül úgy 2 óra felé engedték. Hát a fél rádió jött, és akkor kivonultunk, elmentünk a Bemszoborig, mentünk a Kossuth térre, vártuk, hogy kijöjjön az erkélyre Nagy Imre, és emlékszem rá, még Nagy Imre olyan felkészületlenül volt, nem volt Badacsonyban születen, és úgy mentek a barátai érte, Lőcsei Pali, és nem volt el felkészülve, hogy nem lehet itt, ma már nem lehet elvtársozni, mást akarnak az emberek, többet akarnak, szabadságot akarnak, demokráciát akarnak, nem akarják a diktatúrát. Rögtön észbe kapott Nagy Imre, és akkor átért arra, hogy kedves barátaim, és akkor nagy taps fogadta. mondta, homályos volt minden is, akinél újság volt, mert miért ne lett volna, hát ez egy olyan nagy hír volt, hogy mindenkinél újság volt, és meggyújtották az emberek, mint egy gyertyát összecsavarták, és akkor robogtak a Kossuth téren, teli volt, amire hazaértünk, akkor már rádiónál, hát eldöltöltek az első lövések, kilőtt először.
3: Ezt még most se tudjuk, de ki volt benne a rádióban?
2: Akkor olyan kevesen voltak, mert elmentünk, tüntettünk, csak azok maradtak bent, akiknek valami nagyon fontos munkájuk volt. Aztán másnap megalakítottuk a 6-os stúdióba a Szabad Magyar Rádiót, a parlamentbe átvitt

0: Véleménynek a neve. Az intézmény vezetésére választottunk 30 tagot, a dr. Haraszti Elemére vezetője. Szegény, amikor meghalt, egyik búcsúztatója én voltam, a másik pedig a Fodor Rádióból.
1: És a forradalomban végig tetszett dolgozni?
0: Végig. Én parlamentben csak annyi ideig voltam bent, amíg bevittem a riportjait, jártam az utcát, jártam a Bakács téri klinikának.
1: De hát ezekből semmi nincsen meg, csak az emléke.
0: Semmi nincs meg, mert nem csak ezt, hanem a régen csinált Bodály riportomat Veres Péter Szabó Pállal, mindent megszüntették, úgyhogy semmi nincs a szaloktárban. Egyetlen riportom maradt meg, azt Rátvég Istvánnal csináltam a 80. születésnapjára, hogy csináltam itt a Baros utcába, Ausztriából a Vörös Kereszt Kórháznak Bécsből a professzora és a professzorasszonya hoztak vért és orvosi műszereket a forradalomnak.
1: Egy ilyen óriási nagy technikai berendezéssel tetszett járkálni a városban, hiszen akkor azért nem ilyen kis magnókot.
0: Kis táska mikrofon volt a vállamon. Akkor kiálltam a piacokra, mert nem csak a budapestiek vettek részt a forradalomban, hanem a vidék is részt vett. Sorra alakultak a nemzeti bizottságok. Parasztoknak az összefogás az olyan nagy volt, hogy állandóan küldték az élelmiszert ingyen az embereknek. Ez nemzeti felkelés volt. Még a forradalom alatt ez olyan szomorú volt, még eljutottam a fiúmmel óta, és akkor láttam, hogy ilyen kézi kocsin, nem volt elég koposó. Még be voltak csukva az üzleti házilag összeszkávált, koposukba vitték a halottakat, és akkor utánuk szaladtam. Értem egy szép kísérást, november 1-e volt halottak napja, hogy gyújtsunk gyertyát, és tegyük ki az ablakba hősi halottainkért. Valóban hatott az emberekre ez a felhívás, mert teli voltak az ablakok, mint világítottak az éjszakába a gyertyák ifjú hőseinkért.
1: 56 után megtoroltak mindent, azt, hogy végezte a munkáját, és riportokat készített és dolgozott. Mi módon küldték el a rádiótól, hiszen elkerülhetetlen volt személyes megtorlás.
0: A Benke Vali volt akkor az igazgatónk, én csak jót mondhatok rá, és szerettem a Benke Valit. Miért is haragudtam volna, azért egy nagy jutalmat kapta, a 6-os stúdióba osztották ki, és akkor szólít az asszony nevemben, azt olyan kevesen tudták, és akkor elébe érek, és átveszem borítékot is rám néz. Hát azt mondja, ez a gyalogrozik. Akkor nem vettük fel a munkát. Gács Lászlót nevezte ki, aki illegális kommunista volt, börtönbe is ült. Őt nevezte ki a rádió kormány biztosává, és akkor november 15-én, mivel a 6-os stúdió ugye az volt a rádiónak a legnagyobb része, ahol összejöttünk, pont az romos állapotban volt, és akkor a Révai minisztériumban valahol odahívott be bennünket, és akkor kijelentettük, hogy nem veszük fel a munkát, és akkor elmondtuk, hogy mit is csinálhatna egy riporter, hogy menjen ki az utcára, és szólaltassa meg az eltemetett vagy a temetetlen holtakat, szólaltassa meg az üszkös romokat, vörös vérnek a falakon, barnára változott színét, hogy mit tehessen most a riporter, mi ezt nem vállaljuk, ezt nem tudjuk vállalni. És akkor mondta, hogy ennek az lesz a következménye, hogy önöknek menniük kell a rádióból.
1: De ez nem volt ilyen egyszerű azért, hogy csak úgy szélnek eresztették volna?
0: 57. január 17-én mindjárt megkaptuk a munkakönyvünket, megkaptam én is, és még közülünk többen, azt hiszem körülbelül 70 embert küldtek el a rádióból. Volt, aki ugyan közénk tartozott, de családi vagy valahogy más alapon valahogy megmenekült, de mi ennek örültünk, nem haragudtunk azokra, akik átmentődte. Be volt írva, hogy az elbocsátás 57. január 23, tehát a 23-a az jelezte, hogy közünk volt az október 23-áig. Ha én elmentem, mondjuk tudtam várni, már kislánykoromtól himeztem és vártam, és még Varodába se vettek föl. Kaptam egy kitüntetést az államtól, amin az van, hogy a nemzet köszöni önnek a nehéz időkben tanúsított példamutató helytállását. Hát ez olyan csodálatos dolog.
1: De tényleg kárpótolják ezek a dolgok az embert? Azért nagyon sok minden elveszett ebben az életben.
0: Én mégis örülök. Talán ha mi öreget már kihalunk, akkor majd helyre jön a történelem is, és felvirágzik az ország. Hát ez olyan csodálatos dolog, úgyhogy úgy gondolom, hogy mégis megérte nekem, hogy éljek valamiért.

0: Gyalog Rozit, a Magyar Rádió örökös tagját, Arany Tollas újságírót hallották archív felvételről. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is búcsúzik Völgyi Tóth Zsuzsa. Ezt a beszélgetést 0 óra 30 perckor újra meghallgathatják. Most a hírek következnek, és a hely itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó estét kívánok! 19 óra, jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Várhatóan holnap műtik a kigyulladt Gripen pilótáját. 50%-os vámot vezet be Washington egyes Kanadából származó termékekre. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a Budapesti Honvéd Kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozóirodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. Doug Ford, Ontario miniszterelnöke pedig az Egyesült Államokba irányuló áramszállítás leállítását és fontos ásványi nyersanyagok visszatartását is kilátásba helyezte. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon, a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret. Kiállításokkal, koncertekkel és történelmi bemutatóval emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét tartanak, és két musicalt is rendeznek. Hétvégén több mint 500 résztvevővel játsszák újra az 1526-os csatát. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet erős lökések kísérhetik, késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
3: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak. A hely.
4: Jó napot kívánok! Ezúttal Balatonfűzfőről jelentkezik a hely, a balatoni Bob szabadidő parkból. Én Bellényi Barbara vagyok. Természetesen bobozni fogunk, miközben gyönyörködünk a magyar tenger csodálatos panorámájában. A ma karitatív célból itt vendégeskedő transzplantációs alapítvány részvételével. A park augusztusban ünnepli fennállásának negyed évszázados évfordulóját. Eleinte egy pálya volt, amely pár éve kibővült egy másikkal, illetve egy hatalmas kalandpark is a látogatók rendelkezésére áll. Vezetőnk pedig Kovács Szilárd, ügyvezető már itt el mellettem. Na, így ahogy kaptatunk fel a verekenő hőségben, meglepően sokan vannak.
5: Jellemzően igen, de alapjába véve nálunk ez úgy szokott működni, hogy a tavasztól a késő őszig történik a vendégeknek a látogatása, de jellemzően igen, ez a június, július és augusztus hónapok azok, amelyek erősebbnek mondhatóak, hisz akár a Balatonnak a látogatottsága is pontosan ugyanezt tükrözi.
4: Ahogy felértünk az első szintre, itt már látom a bobok között várakoznak egymás után, nem tudom mennyi a várakozás, legalább 10 perc, és párhuzamosan két pálya fut egymás mellett, különböző színű bobokban ketten ülnek mindkét bokban, és mindkét oldalon hosszú a sorban állás. Előttünk egy kilátó magasodik, 25 évvel ezelőtt. Hogy jött az ötlet?
5: Először jött az ötlet, és majd utána hozzá a területnek a keresés. Ez egy osztálykirándulás alkalmával történt igazából, amikor úgy Visegrádon gondolkoztam azon, ott fönnállva, akkor még náluk ilyen egy pályájuk volt, ilyen teknős bopájuk, nem ez a fajta, ami dupla csöves, ugye. Ezek mind a kettő, tehát az egyes és a kettes pályánk is, a panoráma és az alagút pályánk is, a sínrendszerhez hozzá vannak rögzítve a bobok. Itt nem tudják elhagyni.
4: Nem tud kiborulni senki.
5: Nem tud lejönni a pályáról, igen, a bobit be vannak kötve, hátul három pontos biztonságot. Még ugye a visegrádi bopáján még akkor volt, ez egy ilyen teknős bopáj, hozzáteszem személy szerint itt megijezni, nekem azért sokkal nagyobb kedvencem az, de abban sokkal nagyobb az adrenalin, mint ebben. Annak a fahígyán álltam, és azon gondolkoztam, hogy ez milyen jó dolog lehet itt igazából, hogy 50 forint, vagy nem tudom, 100 forint volt akkor egy bobcsúszás 25 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt még, hogy ez milyen jó dolog lehetne, és nem is egyszerűsége egy ilyen szerencsés, vagy szerencsétlen összecsengés egy családi beszélgetésnél. Édesapám feltette a kérdést, hogy mi az, amit lehetne csinálni a jövőben, és én csak tényleg ennyit mondtam, hogy csináljunk bobpályát. És ez ennyi egyszerűen, mennyire bonyolult. Igazából az ötlet az adott volt, nekiálltunk a területet keresni. Mi egyébként balatoniak vagyunk, balatonalmádiak. Itt a környékben kerestünk, most mondhatom azt, hogy egészen Akaratjától Balatonfüredig. Erre esett a választás, erre az ingatlanra. Tehát ez ide született, és ez itt is fog, nem tudom, Saváló, tehát soha nem fog tönkre menni.
4: Olyan, mintha egyébként megőrizték volna a fákat is, tehát hogy annyira hiába van rekkenő hőség, de szinte árnyékban csúsznak a fiatalok. Ugye most a transzplantációs alapítvány gyermekei táboroznak itt, nagyon sokan vannak.
5: Körülbelül 100 főre érkeztek egyébként ma hozzánk, már nagyon régóta visszalátogató vendégek, és mi nagyon örülünk nekik, hogyha más nem, akkor ilyen módon tudunk a gyerekeknek azért mosolycsalni az arcukat, mivel ez annó egy szánkopálya volt. Ez adott volt, és ide jöttük, és hát gyerekek, hát itt fog felmenni a felvonó. Hát itt jött egy nyiladék, ugye, ami igazából látszott, és adta magát igazából a helyszínt. 40 méter egyébként, hogyha ma fölsétálnánk rá, akkor nagyon kimerülnénk egyébként, de hogyha ezt rendszerint csináljuk heti szinten, akár naponta mondjuk egy ilyen 20-30-szor, annyit addig jutottunk el szerintem a számolás, hogy fönnmaradt a fogó, vagy lenne a kalapács, vagy bármi, ez higgyel, hogy a végén ez már nem lesz probléma, tehát lihegés nélkül fel lehet menni a hegynek ötetére. 2000-et írunk, akkor aki vagány volt, annak után volt ISDN-je, ADSL-je, nem tudom, tehát valami internet, amivel így betelefonáltunk valahova, és becsipogott egy, nem tudom, fél percen keresztül, és a szerencsénk volt akkor elsőre, ha nem volt, akkor kb. 20-ra, de bejutottunk a központba, és az origo.hu-n kerestünk akkor még, ugye? Meg talán nem is tudom, hogy hol, tehát ez egy nagyon olyan, mint hogyha...
4: Szóval ez is kalandos volt, mint olyan... a mellettünk lévő kalandfej.
5: Egy hónap volt az, mire megtaláltuk a gyártót. Az akkori környezetben. Ugye ma már, hogyha nem találjuk meg ezt mondjuk, nem tudom, egy percen belül, amit keresünk, akkor már izzad a tenyerünk. Olyan őskorinak hangzik, de ez mégis, ez most történt.
4: 80 kg volt egy szálcső. És hát a szintkülönbségről beszéljünk, mert 40 méter magasan van, de mondjuk mi a szintemelkedő, mert nagyon-nagyon magas, vagy meredek is.
5: Hát ez 200 méteren emelkedünk. mentünk 40 métert, akkor az 25%-os emelkedés. Honnét indult ez, hogy az első nyilván a pályanyomvonalban lévő fáknak a kivágásától az első csúszó vendégig, tehát ez fél év volt. Ugye maga az ötlet az 2000 októberében hangzott el, ez a ominózus építsünk bobpályát mondat. 2001 április, amikor az első fa kivágás, addigra az engedélyek, tehát ez egy viszonylag nagyon-nagyon-nagyon gyors és intenzív időszak volt. Ez 2001-ben debutált, és igazából ez az első között volt az, ami igazából épült a világon, és most már összességében, tehát tényleg nagyon sokról beszélünk Magyarországon, szerintem egy olyan 10 plusz helyen lehet bobozni, de a világon már több ezer helyszín van, ahol szintén ez a német gyárnak a szolgáltatása és a termékei megtalálhatók. Ez a bobpályáknak a Ferrari-jának nevezném. Azért a bobpályáknak a Ferrari-ja, mert maga az anyag használt tekintetében is a válóról beszélünk. Tehát az...
4: Ez 25 éve nem kellett lecserélni, jól értem?
5: Ez nem kellett festeni, ez nem kellett hozzányúlni, ez így van, ahogy a német gyárban ez ki lett találva. És
4: van még benne ugyanennyi idő?
5: Hát szerintem ebben még sokkal több idő van.
4: És milyen sebességet
5: tud?
4: Mert az legtöbb embert azért csak ez érdekli, hogy fú, mentem nem tudom mennyivel, 30-al.
5: 40 km per óra egyébként a sebessége, teljes sebessége.
4: Milyen hosszú a pálya?
5: Az egyik pályánk az 800 méteres, a másik pályánk a panoráma pálya, az pedig 2013-ban épült, tehát az is már 13 évvel ezelőtt épült, tehát hogy ez már jó régen volt, így most visszagondolva és kimondva.
4: A panoráma pálya az azt jelenti, hogy én itt a Balatonra rálátok, a Kéktengerre?
5: Dél irányba indul a panoráma pályánk, és ezáltal egy olyan betekintést nyerünk a Balatonfüszfői öbölre, hogy egy, mint hogyha előttünk lenne teljes egészében igazából, míg a 2001-ben építette a lagút pályánk, az kelet irányban van, tehát nem onnét is látszik egyébként a Balaton, de a másik az tényleg az a panoráma pálya, ami egy erős lejtővel indul, és utána egy 360 fokos ilyen maga alá forduló, ilyen dugóhúzónak hívjuk igazából, ami azonnal a kezdeti élménynek fog igazából adni, de hadd térek egy picit vissza még a 40 km per órára, mert ez nem csak annyi, hogy okos, az 40 km per óra, és akkor kész.
4: Mondjuk gyorsnak tűnik, tehát én nem szeretnék majd ennyivel menni, ha majd kipróbáljuk.
5: Fogunk.
4: Akkor nem önnel utazom.
5: Hát nincs más választás, pedig. Bobkocsinak megvan már eleve a tömeg ahhoz, hogy ez a felgyorsuljon hozzá. Igazából nyilván gravitáció elvével működik, hiszen az alsó beszállási pontokon ugye egy drótkötél segítségével felhúzzuk erre 40 méteres szintkülönbségre ugye a kedves vendégeket, ahol itt ugye a gravitáció által fogunk lefelé gyorsulni, ugye abban a bobkocsinak közel 100 kilós önsúlya, meg ugye 150 kilós teljes terhetőség, azért olyan 4 tonnáról beszélünk, hogyha az úgy megvan rakva rendesen. Ettől boldogok a kedves vendégeink, a sebességtől, hogy muszáj, hogy valami fújja a hajunkat.
4: Közben ide léptünk Tóth Barna Diánához, a Transzplantációs Alapítvány egyik önkénteséhez.
6: Én 20 évvel ezelőtt kezdtem a táborozást, nekem a testvérem máj és vese transzplantált, 2006-ban kapott vesét, és 13-ban kapott májat, és több mint 10 éve önkénteskedek az alapítványnál. A középiskolás voltam, amikor a májat kapta, ugye a vesénél nagyon kisgyerek voltam, szóval annyira sok emlékem nincsen róla, viszont amikor a májat kapta, az egy elég húzós időszak volt, középiskolába jártam és örjöngtem az iskolába, mert az egy nagyon kemény időszak.
4: Mit jelent az, hogy örjöngött? Hogy eufória volt? Hát, vagy annyira örült? Vagy?
6: Hát igenis, meg nem is, mert májat, amit akartak neki adni, mikor megérkezett a riadó, hogy akkor be kell vonulni, ott kell lenni, akkor egyszer csak megjelent a doktorul egy vonalzóval, és elkezdtem méregedni a testvéremnek a hasát, és mondta, hogy ez a máj nem fog ide beférni, mert hogy túl nagy és zsíros a máj, és akkor visszajöttek idő múlva, hogy akkor mégiscsak megpróbálnak, és az a megpróbálnak, szóval egy kicsit kiborított minket.
4: Hány éve vártak akkor erre a májra?
6: Nem sokat vártunk, hál' Istennek a májra, és egy évet vártunk, a vesére pedig egy 2 hónapot, mivel hogy jól működőek voltak a veséi, nem kellett dializálni, 50-50%-ot működtek a veséi, így igazából 2 hónap múlva kapott is egy vesét, ami mai napig 20 éve működik már. Teljes értékű életet élnek a gyerekek, azon kívül úgymond, hogy csak van egy vágás a hasukon, és gyógyszereket szednek, teljes értékű életet élnek a gyerekek.
4: Ezek a gyerekek, akik itt most sorban állnak, és örömmel száguldanak, transzplantáltak már mindannyian?
6: Az idén a táborban 12 vese, 15 máj, 2 vesés és máj van, kombináltak, 4 szívtranszplantát és 25 édes testvér jött a táborba az idén. Hát az egész családnak ugye rehabilitáció. Tehát ugye szülőkkel együtt érkeznek a gyerekek a táborba, tehát az egész családnak egy rehabilitáció.
4: Amikor azért szerkesztő kollégám Felszegi Csaba mondta, hogy a Transzplantációs Alapítványtól jönnek, érkeznek majd ide a gyerekek, azért bennem felmerült egy nagy kérdés, hogy ennyi izgalom, ennyi remegő láb után tényleg megint arra van szüksége a családnak, hogy izguljon, hogy sebesség legyen, hogy száguldás legyen, hogy egy pici extremitás legyen.
6: Igen. Igen, mert hogy meg kell tanulniak a szülőknek, hogy mivel teljes értékű életet élnek a gyerekek, jár nekik is az, hogy ugyanúgy tudjanak élni, mint a többi gyerek.
4: Előfordulhat a Magyarországon, hogy egy gyermek nem jut szervhez, tehát nem tudják megvárni azt, hogy ő donortól szervet kapjon?
6: Hát ugye, mivel az eurotranszplant működik, ugye az egész Európában és a világban működik ez, hogyha itthon nincs, akkor ugye Hamburgban, Németországban, ugye egy csomó helyre azért van lehetőség kijutni, és akkor kint transzplantálják őket.
4: Nem tabu ez már, ugye? Tehát a társadalom ezt már elfogadja, és ha jól tudom, akkor aki külön nem rendelkezik, hogy ő nem szeretné a szervét adományozni, automatikusan ez a lehetőség ez már áll.
6: Aztán erre van igen nyilatkozat, hogy aki szeretné, az felajánlja, aki nem, és esetleg valami olyan dolog történik vele, hogy ő már nem lesz, akkor ugye, ha van papírja, akkor ugye neki nem kerül adományozásra a szerve.
4: Mi lesz most az ön testvérével? Azt mondta, hogy 20 éve új szervel él. Esetleg megint felkerülhető a transzplantációs listára, tehát várakozók listára? Lehet, hogy elfárad az a vese, az a szerv?
6: Ezt nem lehet ugye megmondani. Azt mondják, hogy egy beültetett vese ilyen 10-15 évet él. Na hát mi most az idén a 20-nál járunk, de például, hogy az alapítványnak az elnöke Zsuzsa néni már 30-35 éve ül a beültetett vesével, szóval, hogy nem lehet megmondani kinek, hogyan reagál a szervezete a beültetett szervre.
4: Ha már szó volt arról, hogy ez a csodálatos álom vagy gondolat a visegrádi Boppáján született meg 25 évvel ezelőtt, hallgasson meg egy archív rádiós riportot a Dunakanyarból. Ott Domonkos István kollégám bobozott.
7: Már javában a Bobolnik Péterrel együtt egy bobban, miután lejöttünk a Szellegvárból, hát úgy gondoltuk, hogy meg kéne nézni, ez is egy érdekesség. Egyébként a Boppája Magyarország első boppájája. Péter egyébként többször itt volt, sokszor jöttetek már ide?
8: Igen, a családom már többször voltunk itt, és mindig nagyon élvezzük. A gyerekekkel is nagyon jó programnak számít ez. Nagyon sokszor voltunk már itt, és hihetetlen jó, nagyon szeretjük.
7: No, hát akkor lassan induljunk el, úgy tűnik zöldet kaptunk. 11 kanyar. Hú, ez kezd izgalmassá válni, sok ilyen kanyar van.
8: Összesen 11, ha jól tudom, a belmagasság 41 méter, és 700 méter hosszú a pálya, és 11 kanyarban ezek hajtű kanyarok általában. Most is jön. Hát, amikor kírják a távol, hogy fékezzünk, mert az elég veszélyes kanyarok jönnek.
7: És itt el leszünk egy másik bombája, miért másabb szerint?
8: Mivel az a nyári bomb, itt máshogy van kialakítva a pálya lényege, más a pálya lényege, máshogy van kialakítva. Itt csak nyáron lehet menni, mivel télen ez befagyna a jégtől, és nem lehetne rajta csúszni. Ez az alsó bomb, amin most mi vagyunk, ezzel lehet csúszni, mivel ez sineken megy az egész, és ez nem fogy be. Ez lehetjük a legveszélyesebb, mivel még hálót is feszítettek ki, hogy ezt kiküszöböljék, vagy nehogy baleset.
7: Tudod lassítani?
8: Igen, itt a vége felé már lassítanunk is kell.
7: Köszönjük szépen, mi szépen itt leérünk a célba, mert remek volt.

0: Balogbotont. Azt mondták itt a lányok, mondta Diana, hogy te vagy itt az egyik legbátrabb a gyerekek között. Mosolyogsz, van egy sebb hely az arcodon, ezt ugye nem a bobban szerezted.
1: Nem, megkarcoltam magam.
0: Szereted a száguldást, szereted a sebességet?
1: Igen.
0: Milyen volt a bob? Hányszor mentél?
1: Olyan 10-szer.
0: Aj, és először még gondolom fékezgettél, kipróbáltad-e már úgy, hogy végig fékezés nélkül csak úgy szágoldani, igen, és hogy lobogjon a hajad a szélben?
1: Igen, csináltuk a Dáviddal, Istivel is, nagyon jó volt.
0: Neked már új szerved van? Mit lehet róla tudni?
1: Igen.
0: Milyen szervet kaptál, és emlékszel-e, hogy mikor?
1: Máj.
0: Májad van, aha. Emlékszel erre az időszakra, hogy ez mikor volt? Régen volt már?
1: Igen. Hamburgban.
0: Odáig kellett utazni?
1: Igen.
0: Csörgött a telefon? Anyának, apának? Kinek csörgött a telefonja?
1: Azt nem tudom.
0: Emlékszel?
1: Akkor még kicsi voltam.
0: Édesapja és édesanyja is itt van. Balogh Csabárné Hédi az édesanyja azt mondta, hogy még pici volt Boti.
2: Igen.
0: Pici volt Boti fél évesse. Akkor azok szerint egy csecsemőért is volt.
2: Fél hónaposan utaztuk Hamburgba.
0: Amikor megszületett Boti, már kiderült, nehéz erről beszélni, nehéz visszaidézni, látom. De most már jól van, ugye?
2: Igen. Teljesen.
0: Mikor tudta elengedni ezt az izgalmat?
2: Hát még mikor hazaértünk sem, mert igazából nekünk utána volt még egy műtétünk másfél évesen, mert a transzplantáció során megsérült a rekeszizma, átszakadt, és akkor másfél évesen újra műtették Pesten. Mondjuk az már májtól független volt.
0: Most viszont Boti azt mondta, hogy többször kipróbálta azt, hogy fékezés nélkül száguld, és látom, hegek vannak az arcán, megsérülések. Ez azt jelenti, hogy egy egészséges, életteli,
2: eleven,
0: bátor, eleven fiatalember.
2: Igen, azóta nagyon eleven lett, hála Isten. Hát később ment óvodába, ott másfél évet töltött, de a végére nagyon belemelegedett, és akkor már a suliba teljesen maga biztosan érkezett.
0: Boti, bocsánat, a suliba tudják azt, hogy te milyen hős vagy? Tudnak a te történetedről bármit is? Mondjuk a legjobb barátod?
1: Igen.
0: Mitől vagy te különleges, azt tudod?
1: Nem.
0: Sok-sok felnőtt néni, bácsi hallgatja, mit mondok, ez szörnyű lehet, de tényleg kíváncsi lennék arra, hogy te azt tudod, hogy te egy nagyon-nagyon-nagyon bátor fiatalember vagy?
1: Igen.
2: Mi nem erősítettük benne ezt a tudatot. Inkább úgy neveltük, van két egészséges testvére. Nővére is egy bátyja van, de ugyanúgy neveltük, mint a többi. Tehát nem erősítettük benne, hogy ő most szervát ültetett, hogy ezáltal valami más vonatkozna rá, mivel nincsenek így hátrányai, sem a mozgásban, sem agyilag, ezért mi nem erősítettük benne ezt a tudatot. Úgyhogy ugyanúgy neveljük, mint a egészséges testvéreit.
0: Én ezt nem tudom elhinni, hogy ugyanúgy. Tehát van három gyermeke, a Botiért sosem aggódik egy kicsit is jobban?
2: Nem, mindig jobban, csak neki erről nem kell tudnia. Megint nem mondjuk neki, hogy na te most akkor más vagy, mint a többi. A sorstárs szülők tartották bennünk a lelket, az ő elszántságuk adott nekem erőt. Nagyon sokat. Ugye a gyógyult gyerekek. És az ő szüleik megnyugtató szavai. Meg hogy ők is végig mentek ezen az úton, és sikerült nekik, él a gyerekük, és egészségesnek mondható ugye ezzel, hogy annyi, hogy gyógyszert szednek, meg mindenre jobban kell vigyáznunk.
0: És közben itt van Kovács Szilárd jobb keze, ha mondhatom így, hány éve segíti ezt a családi vállalkozást itt a Bobparkban, Kertész András?
3: Most már több mint 25 éve.
0: Te jó ég. Akkor itt volt a kezdetekkor?
3: Itt elég rendesen, igen.
0: Hogy emlékszik vissza arra, amikor az első csúszások voltak, hogy megépült tényleg két kézzel ez a park, és itt álltak, szorongva, reszketve, hogy vajon lesz-e látogató, lesz-e, aki ki akarja próbálni ezt a bobot? Volt ilyen élmény?
3: Volt, igen. Tisztán emlékszem, borús őszi nap volt, szemerkélt az eső, és nagyon vártuk, és hál' Istennek jöttek is. Eleinte még nem olyan sokan, de aztán hál' Istennek híre ment a dolognak, és szerintem évről évre egyre több a vendégünk szerencsére. Tombol a tömeg, jönnek az emberek, szórakozni akarnak. Úgy tudom, hogy hál' Istennek egyre javuló tendenciát mutatnak a számok.
0: Önt mi hozza ide-vissza? Vagy ön még tudja ezt élvezni, ha beül András egy ilyen bobba?
3: Hát, ha az ember minden bableves teszik, akkor egy idő után unja. A munkát jobban élvezem. Nincs két egyforma nap, minden nap jön valami kihívás, ezt élvezem. Jelenleg heti 3-4 alkalommal van éjszakai bobozás, akkor is nagyon sokan vannak.
0: Mit jelent? A sötétben száguldanak itt a bobok?
3: Kivilágított pályán, élő zenével, DJ-nk van, tehát buli, fények, és akkor is rengetegen jönnek, mert az egy plusz élmény. Kikapcsolódás, csapatépítés, szórakozás.
0: Télen sem zárnak be?
3: Nem. Tehát amíg vendég van, addig mi nyitva vagyunk, kiszolgálunk mindenkit. A pálya nagyon biztonságos. Leteszteltük elég rendesen, mind a német szakemberek, tehát bizton állíthatom, hogy ez nagyon biztonságos.
0: Két bob megy egymás mellett, melyikkel induljak el, melyiket próbáljam ki, súgjon, melyik az, amivel nem tudunk 90 km/h sebességgel felgyorsulni, mert Kovács Szilárd ezt szeretné velem kipróbálni.
3: Egyikkel sem, mert minden bob 40 km/h képes csupán. Ha mindenképp, akkor a baloldali pálya, a panoráma pálya.
0: És most beszállok remegő lábbal az egyik bob kocsiba, és indulunk felfelé a lejtőn. Szóval Szilárd, kérem a segítséget, itten előttünk a kék és a piros bob. Gondolom, csak egy nőnek különbség, hogy piros vagy kék. Ugye ugyanazt tudja.
4: Ugyanazt tudja, teljes mindegy.
0: Nincsen.
4: Én a 203-asra szavaznék.
0: Jó, ülök a kékbe. Ki ül elő, ki ül hátul?
4: Én ülök hátra.
0: Itt a két kar, ugye? Ezt ha meghúzza, akkor ezzel tud.
4: Mind a kettő egyszerre működik. Ha hátrafele húzok, akkor lassít. Ha előre nyomjuk, akkor pedig gyorsítani fog. Ez ennyire egyszerű. És elől, az előutó utasnak, majd ott kell kapaszkodni.
0: Van középen egy kapaszkodóm, olyan, mintha nyerget fognám. Három pontos, két pontos
4: biztonság. Hátul három pontos biztonság. Megjövvel vagyunk ellátva.
0: Egy kézzel tudok csak kapaszkodni, és elindult a bob. Egyébként az a fantasztikus, hogy mellettünk párhuzamosan tényleg halad a másik.
4: Rákanyarodunk a felvonóra, és itt lesz egy ilyen másfél perces, hát a nagy adrenalin előtti kis...
0: Fahíd alatt megyünk el, jobbra látom, ahogy másznak a kalandparban, balra pedig egy gyönyörű fa kilátó, hát az is csodás lehet onnan a panoráma. És itt meg mellettünk már hallatszik, ahogy száguldanak a többiek. És megyünk fel a, nem tudom mik ezek, tölgyfák?
4: Tölgyfánk is van és cser, ez a kettő, illetve elszórtam még ilyen fenyőfák is vannak.
0: Itt azért érződik a rekkenő hőség, és nagyon érdekes, hogy ez nem szegi kedvüket, tehát nem csak a lángosra, nem csak a strandra vágynak az emberek, hanem ki tudják tolni ezt az élményt a Balatonon is.
4: Igen, ahogy fölértünk majd a hegynek a tetejére, ott már nem a rekkenő hőség fog dominálni, hanem majd szerintem a pupillatágító panoráma, hisz a panoráma pályára ültünk most fel.
0: Egészen bedőlnek ott a kanyarban, most látom a többieket. Minél jobban dőlök, annál gyorsabb a bob.
4: Pálya van bedöntve igazából annak segítségére, ugye, hogy könnyebben tudjuk venni igazából a kanyarokat. Tehát ez is sokkal jobb érzés, a sebességet próbálja imitálni ezáltal.
0: Lehetséges, hogy 360 fokos kör?
4: Ez nem, de itt balra, az viszont igen.
0: Még háló is van, miért kell az a háló?
4: Hogyha másfél méter magasság fölött van a pálya, akkor ott kell egy ilyen biztonsági háló, hogyha mégiscsak valaki megáll, akar szállni, akkor legyen hova mehet. Fogjunk egy 2-3, inkább 4-5 méter magasságban is.
0: Napelemek, igaz? Tehát akkor ez segíti a rendszer?
4: Szükséges a zöld energia, igen, mert nagyon nagy az energiafelhasználása a szabadidőparknak, és igazából mi ebbe fejlesztettük vele, hogy a zöld energiát tudjuk.
0: De gyönyörű. Ez gyönyörű. Itt megálltunk egy pillanatra. Ez valami fantasztikus látvány. Ez a keleti, ugye? Keleti csücsök, amit látok.
4: A keleti medencében vagyunk, de a Füszfő jobblot látjuk most, és ugye előttünk Siófok, jobbra pedig Aratira.
0: Látszik a vitorlások, látszódnak. Elképesztően gyönyörű. És akkor indulhatunk zöld a lámpa.
4: Indul. Szerintem ez zöld a lámpa. Akkor hajrá.
0: Jó, én lehet, és tényleg egy működik.
4: Jó, igen. Én majd érdemben szorítom.
0: De ettől
4: függetlenül azért megpróbáljuk azt, hogy fékezés nélkül abszolváljuk a pályának a hosszát.
0: Két huppanó, vagy egy, vagy nem tudom, hogy ilyen egy hatalmas kanyar. Itt nehéz be lendülni. Itt sem esek ki, ugye.
4: Rögzítve vagyunk a pályához, teljesen biztonságban vagyunk. Pár szabályt betartunk, és akkor mindenki boldogsággal megy haza. Bele fogunk most menni ebbe a 360 fokos dugóhúzóba.
0: Te jó ég, tényleg kapaszkodok, de egy kézzel kapaszkodok, csak nem
4: olyan. Maga alá visszafordultunk, és most fogunk érkezni a alagút pályánk fölé. Az alagút pálya fölött fogunk elmenni, kereszteztük. Jelen most két ugrató, még egy balkanyar, egy hullám, egy balkanyar, és most az alagútnál pedig a kilátó előtt fogunk egy jobbos kanyarral érkezni.
0: Itt még fogom nagy
4: hullám. Bal hullám, jobb hullám.
0: Egy óriási kört tettünk, bukkanó is van.
4: Két hullám.
0: Két bukkanó, még egy kanyar. De hát azért néha fékezünk. Elképesztő. Túlélt. valahogy valaki kiszállt, és azt mondta, hogy mégse szeretne bobozni.
4: Nagyon nehéz esetekben fordul elő ez kevés alkalomnál. Általában a gyerekek, hogyha az első alkalommal csak szálljunk ki közben, mert itt ezt befognak a garázsba, a bob, kicsit pénleg tőle, veszélyes nekünk, stb. Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy kedves szülő, nyugodjon meg, ez majd meg fog fordulni, és nem a gyerek fog sírni, hanem majd a felnőtt, vagy még a gyerek a 20. kör után sem akar leszállni.
0: És közben megérkezett Dany Zoltán, hangmérnök kollégám Kovács Patrikkal, akik, hát nem tudom, behúztátok a kéziféket?
5: Nagyon.
0: Jól van, jól van. Remélem azért hallatszódott bármi, és nem voltunk nagyon, nagyon messzire egymástól. Negyed évszázada, hogy elindították egy családi, gyakorlatilag egy fiatalkori álomból családi támogatással ezt a bobpályát. Lesz-e ünnepség, lesz-e itt bármilyen jubileumi ünnepség, akár mondjuk egy éjszakai hosszan-hosszan tartó nyitvatartás itt a bobpályán? Kovács Szilárd ügyvezető.
4: Igen, rátapintott a lényegre. Hát ezt a 25. születésnapunkat, ezt meg szeretnénk méltóképpen ünnepelni. Három neves DJ fog nálunk boldog születésnapot játszani.
0: És önnek hány családtagja, rokona, unokatestvére és bárki, aki valaha segített ebben az álomban, lesz itt, aki ünnepel majd önökkel? Ez egy családi találkozó is egyben, úgy sejtem.
4: Mindenki, aki él és mozog. Szerintem egy olyan 20-30 fő biztos, aki a kemény mag, de hogyha kicsit ezt jobban kiszélesítjük a barátokra, és akkor szerintem majd 100-an leszünk.
6: Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalunkon. Hamarosan a Sportvilág következik itt a Kossuth Rádióban.
7: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
8: Újra
7: mindenkié.
8: Mindenkié.
7: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
9: Hátrányban a magyarok a törökök ellen a röplabda Európa bajnokságon. Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Doppingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. A hangmérnök Bredák József nevében köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Törökország ellen játszik a magyar női röplabda válogatott Isztambulban az Európa-bajnokság csoportkörében, úgyhogy azonnal kapcsolunk a helyszínre Virányi Zsolthoz. Szia Zsolt, hogy áll a meccs?
10: Szia Dóri, köszöntöm a hallgatókat! Az első és a második játszmát is óriási csatában, de az Európa-bajnoki címvédő török válogatott nyerte meg, nagyjából fél óra alatt, 26-24 az első játszma, és egy újabb 30 perc, amikor 25-21-re szintén a törökök, az esélyesebb törökök, a világsztárokkal teletűzdelt török válogatott tagjai megnyerték az első két játszmát. A magyar csapat pedig 11 EB újonca, úgy a sorozatban a 6. Európa-bajnokságában, itt a női röplabda EB-n, ahol 24 csapat van, 4 városban, az isztambuli csoport elünk van, a lengyelektől ugye kikaptunk 3-0, de a második és a harmadik játszmában ugyanolyan biztató volt, mint itt az első kettő, és most a harmadik játszmában is 3-1-re vezetünk. Kis Lilla nyithat majd, aki olyan felszabadult, mint a csapat összes tagja, mert hogy az olasz szövetségi kapitányunk jól felkészítette erre a meccsre a csapatot. Igaz, hogy a továbbjutáshoz a csoportból, a hatfős csoportból, hogy továbbjussunk, miközben újabb magyar pont, az kellene, hogy holnap a németeket minden körülmények között legyőzzük, az majd magyar idő szerint 15 órakor kezd. Rádióban beszámolunk róla, és természetesen reakciókkal itt a Kossuth Rádióban is jelentkezünk arról az összecsapásról, a helyszínről, hiszen az tényleg sorsdöntő lesz, hogy az azt követő két meccsünk csütörtökön és pénteken a lettek és a szlovének ellen még téttel bírjon a továbbjutást illetően. Már 4-1-re vezetünk, a törököknek 16 ezer néző szurkol teltházacsarnokban, és a kultúrájukhoz tartozik, hogy amikor nagyon vezetnek, akkor is fügyszóval, nem túl sportszerűen ellen drukkerekké válnak, és nem nekünk szurkolnak, hanem természetesen annak, hogy roncson a magyar csapat. Ez megtörtént, így 4-1-ről 4-2. A harmadik szedmák Réga, valamint Csereki és Zsufia mellett például sajnos a törökök legponterősebb játékosát, Vargaszt, aki a Fenerbahçe isztambuli csapat játékosa, de hát itt van az idei BL győztes, Zekrek Künes, 4 millió követővel a közösségi médiában, egy népszerű, akár színésznő is lehetne, vagy egy modell. Künesről csak beszélnem kell, mert pont ők a 7. játszmában 4-3-ra jönnek fel a törökök, Künes nyithat, a magyar csapat hősiesen küzd, az első két játszmát még egyszer annak 26-24-re és 25-21-re a törökök nyerték. Na szóval stúdiójét.
9: Virányi Zsoltot hallották, és ha minden igaz, akkor a sportvilág végén még visszatérhetünk erre a mérkőzésre. Egyediben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatunk szeptember 11-e és 13-a között az atlétikai világdöntőn, amelyet a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendeznek. Arról, hogy kire érdemes figyelni, Sejler Géza, a Hazai Szövetség sportszakmai igazgatója Kreisz Bálintnak nyilatkozott a mai sajtótájékoztatón.
5: Már bő egy hét eltelt azóta, hogy véget ért az atlétikai Európa-bajnokság Birminghammel. Mennyire sikerült az azóta eltelt időben kiértékelni a magyar eredményeket? Volt itt Európa-bajnoki cím, rengeteg magyar döntős szereplés. Hogyan értékeli szakmailag azt, amit a magyar csapat elért Birminghamben?
8: Most egy kis idő elteltével már objektívebben látja az ember az eseményeket. Egy nagyon-nagyon sikeres ebben vagyunk túl. Ezt statisztikai számokkal is ki lehet mutatni. Ami még fontosabb nekem, és amire egy kicsit talán most már azt mondom, hogy lehetett volna jobb is, hogy nagyon sok érem esélyünk volt ebben, a több érem esélyünk volt, mint amennyi a végén érem született. Nem, ez semmiképp nem mondanám szerencsétlenségnek. Talán egy picivel, ha jobban fortuna mögénk áll, akkor most akár 3-4-5 érem is a magyar csapat zsebébe lehetne, de az, hogy idáig eljutottunk, hogy ennyi döntős helyezésünk volt, ami kifejezetten a szakmai célunk volt, hogy ahhoz, hogy sikeresebb legyen a magyar atlétika, az először be kell jutni a döntőbe a világversenyeken. Nem lehet kihagyni ezt a lépcsőfokot. Most már európai vonatkozásban mondhatjuk azt, hogy több mint 10, tehát 14 versenyszámban ott lehetett lenni. Hatalmas előrelépésnek tartok.
5: Bejelentették az atlétikai világdöntő magyar névsorát, azokat, akiknek lehet majd szurkolni az atlétikai központban. Kik azok, akikre külön érdemes figyelni? Ezt nyilván azoknak érdekes, akik mondjuk nem mindennapi követői az atlétikának. Magyar szempontból kik dobhatnak nagyot majd ezen az eseményen?
8: Ebben a sorban elsőként kell kiemelni Halász Vencét, akivel nem úgy vagyunk, hogy a dobogóra esélyes. Én azt gondolom, Bence esélyes arra is, hogy a világ most legjobb kalapácsvetőjének kint nyilván tartott Ethan Katzberget is megverje, készen áll rá, tehát ő nagyon nagy reményekkel indul. Molnár Attila szerintem bizonyította már, hogy a 400 méteres távfutásnak az elit mezőnyébe tartozik. Hát most ezt egy döntőbe is bemutathatja, ami már hatalmas szenzáció. De ki kell emelnem még Kozák Lucát, aki szintén majdnem alanyi jogon van ott benn, 4 pontra maradt el a ranglistán, hogy ne automatikusan kerüljön be a versenyre. És Takács Bogi, én most is tudom vállalni, hogy Európa egyik legnagyobb sebességgel rendelkező sprintere. Egyelőre nem szabad sokat veszítenie más taktikai lépésekben, technikai lépésekben, akkor még ő is okozhat meglepetést.
9: A világ 8 legjobb kalapácsvetője között ott van Európa bajnokunk Halász Bence, aki Somogyi Zsófiának mondta el, hogy mit vár a világdöntőtől.
11: Bence, friss Európa bajnokként egy nagyon izgalmas verseny áll előtted, és itt elmondtad már a pódium beszélgetés során, hogy a lebonyolítás nem feltétlenül a kedvenced, ami a kalapácsvetést illeti, ugye 4 dobásod lesz majd összesen. Mesélj arról, hogy mik a várakozásaid erre a versennyel kapcsolatban, és a formádat tekintve mennyire tudod ezt a fantasztikus formát átvinni az EB-ről szeptemberbe.
12: Nyilván az Európa bajnokság után, mint ahogy a tegnapi versenyen látszott, nem olyan nehéz, vagy nem olyan könnyű teljesíteni. Nyilván csalódott vagyok az a tegnapi versennyel kapcsolatban, de most...
11: A harmadik lettél Lengyelországban, egy 79-44, valami ilyesmi volt a vége?
12: Igen, tehát látszódik, hogy azért testileg most már így az Európa-bajnokság után kezdek magamhoz térni, mentálisan vagyok fáradt, mert hiába érkeztem haza, Angliából azért nagyon sok feladatom volt itthon, és ahogy így egy kicsit ugye elengedtem mentálisan ezt a feszülést, aztán most kiült rajtam egy kis nátha, és így nagyon nehéz volt versenyezni. Ettől függetlenül az edzés eredményeim ott folytatódtak, ahol abba hagytam Birmingham előtt, tehát nagyon, nagyon jó formában vagyok továbbra is. A feladat az lesz, hogy az Ultimate világbajnokságig átmentsük ezt a formát, én szerintem menni fog, mert gyakorlatilag a puzzle az össze van rakva, és igaz, ezen az úton kell menni tovább, amint elkezdtünk, bőven ki lehet tolni majd még odáig a formát, sőt, még szerintem javítani is lehet majd rajta, készen állok a feladatra, úgy érzem.
11: Ez a súly jelleg, egy más versenyrendszer, 3x3 3 óra, hihetetlen közönség hazai rendezés, ugye egy csodálatos stadionban. Te ilyen szempontból hogyan tekintesz egyébként erre a versenyre? Első verseny lesz, egy EB aranyérem van adásul mögötted, szóval hol helyezkedik most ezzel így a egyetlen pályafutásodnak, milyen pontját jelenti ez?
12: Nagyon érdekes verseny lesz, és nagyon várom már, hogy egyáltalán, hogy fog ez gyakorlatilag kinézni. Ugye nehéz elképzelni, mert nagyon sok új dolog lesz. A lebonyolítási rendszer az azért nem lesz a kedvencem szerintem, mert én már nagyon sok ilyen versenyen vettem részt, ahol ugye gyakorlatilag nincs meg a teljes hadkísérlet, és ezt a négyet se dobja le mindenki, nem lefaragják a mezőnyt. Tehát azért lesz nehéz, mert elsőre is egy olyat kell dobni, amivel utána tovább tudsz menni. Nyilván ugyanígy kell versenyezni a hagyományos rendezésűeken is, de hogy azért itt nagyobb lesz mégiscsak a tét. Én úgy gondolom, hogy ha tudom hasznosítani a nézőknek és a szurkolóknak majd a biztatását, akkor ezzel nem lesz probléma, nem is ettől félek, hanem csak azt sajnálom, hogy nem lehet majd mind a hat kísérletet kihasználni, minél messzebb dobjon az ember, de mindenképp izgalmasan hangzik tényleg, és igazából nem félek attól sem, hogyha saját magamról beszélek, hogy ezek a bizonyos, nagyon látványos show elemek és a nagyon látványos fények majd megzavarnák a versenyzőket, mert tehát hiába egy ilyen néző, vonzó, nagyon tényleg lézershow, látványshow lesz az egész körítés, az biztos, hogy figyelem középpontjában marad, hogy azért a szakmaiság meglegyen, és a versenyzők tudjanak normálisan koncentrálni és versenyezni.
11: A rangját tekintve te ezt hova teszed? Ez nem egy VB, nem egy olimpia, szóval ott lesz a világ tényleg a krémje, és egy mondhatni idézőjelben szűrt krémje, szóval a vágy, hogy mondjuk megmutasd magadat ott, az úgy, hogy ráadásul azért ez egy tényleg unikális esemény, ez most így mennyire dübörög benned, és tényleg ott lesz a nagy-nagy rivális is.
12: Hát nyilván, ez most nagyon nehéz így megmondani előre. Tehát egy Európa-bajnokság után vagyunk, és tényleg egy Európa-bajnokságot szerintem csak azért hát meg igazán, hogy mit is jelent, aki európai. Tehát hogy nekünk nem kell magyarázni. Tehát az Európa-bajnokság minden egyes sportágban gyakorlatilag majdnem a csúcs. És ha kalapácsvetés eredményét nézzük, ez majdnem egy az egybe, ugye felér egy olimpiai döntővel, egy világbajnoki döntővel, bármikor ugyanolyan színvonalú szinte. Viszont az Ultimate világbajnokság, tehát aki ezt megnyeri, az tényleg nem a hivatalos értelemben vett világbajnok lesz, de mégis egy óriási titulus én szerintem. Ezt azt hiszem, hogy majd csak verseny után fogjuk tudni igazán úgy értékelni, hogy melyik polcra tesszük, hogy rangsorilag hova kerül. Azért, tehát azon nincs mit sokat magyarázni, hogy tényleg a top 8 jön el a világból. De nem világbajnok lesz az, aki megnyeri. De mégis az, hogy akik részt fognak venni a versenyen, az mutatja az egész rendezvénynek a nívóját.
9: A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Ennyingi Patrik, Kozák Luca, Mátó Sára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyesváltó mellett a szezon csúcs eseményén, tehát szeptember 11-e és 13-a között az atlétikai világdöntőn. Takács Boglárka egyébként holnap 18 órától élőben lesz hallható a Nemzeti Sportrádióban, hiszen a Magyar Olimpikon lesz berelmese vendég a körkapcsolásban. Természetesen szó lesz a legutóbbi birminghami Európa-bajnokságról is, ahol főszámában a 100 méteres síkfutásban csalódás érte, hiszen egy hajszál választott előtt a döntőtől, majd 200 méteren a 8. helyezést szerezte meg, és végül a 6. helyen zárt a 400-as női váltóval is, de biztos vagyok benne, hogy szóba kerül majd a budapesti világdöntő is. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, számolt be az Express hírszolgálat, aminek értesülését a Magyar Antidoping csoport is megerősítette. A sportoló nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az Express szerint akár 4 éves eltiltás is várhat rá, ha bebizonyosodik a dopingolás. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője nyilatkozott az esetről a Nemzeti Sportrádiónak.
13: Nekünk ugye törvényi kötelességünk, mint nemzeti dopingen szervezetnek, hogy a honlapunkon pozitív áminta esetén megjelentessük a sportágot, hogyha ilyen történik, ezt megtettük, ugye ezt lehet tudni, hogy atlétika sportágról beszélünk, ahol egy pozitív ámintát találtunk, zajlik a B-minta, annak az eredményéről értesítjük a sportolót, ha a B-minta megerősíti az ámintának az eredményét, akkor onnantól beszélünk dopingvédségről, és akkor nyilván elindul egy eljárás, ahol a sportoló való védekeztetés elmondhatja az ő álláspontját, hogy mi történt, és hogyan került a szervezetébe a tiltott hatóanyag. Tehát gyakorlatilag az ügy kellős közepén vagyunk, és ha majd jogerős döntés lesz, akkor természetesen fel lehet fedni a sportoló nevét is, meg a tiltott szert is, de addig erről több információt nem tudok mondani.
9: Megerősíteni tudja, vagy megcáfolni, hogy egy magyar atlétáról van szó?
13: Igen, természetesen ezt meg tudom erősíteni, egy magyar sportolóról van szó.
9: Most pedig kapcsoljunk vissza Isztambulba, a röplabda Európa bajnokságra, ahol a magyar női röplabda válogatott Törökország ellen játszik. A helyszínről Virányi Zsolt jelentkezik.
14: Negyed hétkor kezdődött a mérkőzés 2-0 a törököknek, a harmadik játszában 14-10, és azért nem este 6-kor, mert hogy az előző 2,5 órán keresztül tartott, pedig csak 4 játszma volt, és 3-1-re a lengyelek végül legyőzték a letteket, nekik így megvan a második 3 pontot érő győzelem, 3-0-3-1 esetében, 3 pontján 3-2-nél csak 2, a vesztes is kap 1-et, ez majd a holnapi németek elleni meccsünkön már ismét szóba kerülhet, de ahogy már mondtam, hogy nyerni kell, most óriási. Aztán jön Vargas, aki sajnos nem kiüti, hanem beüti a labdát, és megszerzi az új pontját. Nem olyan régen már 18-nál tartott a második játszmát követően, de most a harmadik játszmában, ha megnézem a friss statisztikát, akkor az se kizárt, hogy már 20 pont fölött van, úgy is van. 21 pontos németenet viszont bezárkózik mögé 15 pontjával, ami nagyon dicséretes, egy Európa-bajnoki címvédő, BB-ezüstérmes, olimpiai negyedik helyezett együttesre szemben, ráadásul itt Isztambulban. Bűnösen kutya pontot, szépen ott a Ter Boston a hálónál, csak oda beöccíti, ahogy kell a magyar termére. Ez azt jelenti, hogy 16-10-re módosul az állás, amikor magyar időkérés Alessandro Chiappini, a szövetségi kapitányunk megteszi. Nem olyan régen volt egy érdekes szituáció, amikor akkorát mentett a magyar csapat, rendkívül nagy szívvel küzdő magyar csapat mezőnyben, hogy a törökök azt hitték, hogy vége a labdamenetnek, de nem, mert a labda még szabályosan visszajutott a térfelükre, csak az a baj, hogy hosszúra szállt a német a net ütése, és elég lett volna egy kisebb ütés, de hát ezt mondom én innen nagyon-nagyon könnyedén, de valójában kokori nehéz szituációban a meccs legjobb magyar játékos, az olasz Kieriben profiskodó, már-már világban mondjuk nemzetközi klasszisú német Anett 15 pontjával tartjuk a lépést, és a jó csapatmunkával vannak blokkjaink is, szóval azért érik áramlás török siker a szó a stúdiójé.
9: Virányi Zsoltot hallhatták, a mérkőzés végét a Nemzeti Sportrádióban meghallgathatják. A Paks labdarúgó csapata az idén végéig kölcsönvette Belényesi Csamát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Ed Darajc 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal, közölte az élvonalbeli klub. Válsérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston Salami keménypályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít. A Sportvilág végén köszönöm a figyelmüket, legközelebb Sportvilággal 22 óra 15 perckor jelentkezünk. Bredek János hangmérnöknek köszönöm a segítséget, viszont hallásra.
7: Kossuth Rádió.
15: Újra mindenkié.
7: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
16: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Szerda T. Fanni vagyok. Mi tart össze egy közösséget akkor is, ha határok választják el egymástól? Egy iskola, egy templom, egy kulturális közösség. És mindenek előtt azok az emberek, akik nap mint nap tesznek azért, hogy a magyarság megmaradjon. Mai műsorunkban a Kallós Zoltán külhoni magyarságért így néhány idei kitüntetettjével készült interjúkat hallhatják. A külhoni magyarságért végzett kiemelkedő munkát 1995 óta ismerik el állami kitüntetéssel. A díjat 2019-ben nevezték át Kallós Zoltánról, a 2018-ban elhunyt Kossuth nagydíjas néprajztudósról, a magyar népi kultúra egyik legnagyobb ismerőjéről és gyűjtőjéről. Idén 9 személy és szervezet vehette át az elismerést. De mit jelent ma a külhoni magyarságért dolgozni? Mit lehet tenni egy közösség megtartásáért, és mit jelent szolgálni a magyar kultúrát, az anyanyelvet, a hagyományt határainkon túl? A csütörtökön a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumban megtartott díjátadó ünnepségen Berek Janikó kérdezte a kitüntetetteket. Tartsanak velünk!
0: Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat kapott az Amerikai Magyar Tanár Egyesület. Az Egyesület képviseletében Magyar Kálmán vette át a díjat.
17: Én voltam az, aki Budapesten van. 1975 óta akkor alakult az Egyesület. Belegondolunk, 1975, akkor más világot éltünk, ugye? És akkor a különböző tanárok úgy érezték, hogy nagyon fontos, hogy az a dolog, ami őket érdekli, tehát a magyarság kutatás, az legyen valamilyen szinten lehetőség arra, hogy előadják ezeket a kutatásokat, és akkor szervezték meg ezt az Amerikai Magyar Tanári Egyesületet, American Hungarian Educators Association, és minden évben szerveznek egy konferenciát, 75 óta. 54 konferencia volt, mert kétszer ugye a Covid miatt nem lehetett. És mindig máshova megyünk, minden 5 évvel jövünk Európába. Most a legutolsó az Clevelandba volt. Nagyon aktívak, van egy újságunk is, egy elektromos újság, amit szerkesztünk.
0: Önnek személy szerint mi volt a területe, amikor aktív tanár volt?
17: Én ugye nem vagyok egyetemi tanár, én a folklór, a néprajzot és a magyar népi ismereteket szorgalmaztam. Magyar népi muzsika, magyar népi tánc, és volt egy szervezetünk, amit alatt működött, Amerikai Hungarian Folklore Centrum, és azzal szerveztünk nagyon sok népi programokat.
0: A tanáregyesületben milyen az utánpótlás? Milyenek a fiatalok? Aktívak?
17: Nagyon izgalmas ez a kérdés, mert úgy látom, hogy igen. Volt egy periódus, amikor mondjuk a 90-es évek előtt, amikor kicsit lelazultak a dolgok, de most ugye miután magyarországi kutatók is részt vehetnek ezeken a konferenciákon, nagyon aktívak, és van sok fiatal magyar is, és nagyon sok magyarországi is tagja ennek a szervezetnek, aki a amerikai kultúra iránt érdeklődnek.
0: Az Egyesület tagjaként mire a legbüszkébb?
17: Hát az, hogy most már 75 óta megvagyunk, és az, hogy nagyon-nagyon sok magyar kutatás segítettünk előre. Most állami támogatással például magyarországi kutatókat is kihozzunk a konferenciára, és a diaspóra magyarság, ugye ők a mi kultúrdiplomatáink. Aki mindenki, aki ott él, az mindig megkérdezik, hogy honnan jöttél, azt mondja Magyarországról, tehát abban a pillanatban ő már egy kultúrdiplomata, mert mindenki ő után fogja értékelni, hogy mi a magyar. Erre vagyok büszke, hogy ezt lehetővé tettük, és nagyon-nagyon jó kutatásokat és nagyon jó munkát végzett az Egyesület, és fog is a jövőbe is, mert most már nagyon izgalmas, sok fiatal ember, tanárt és professzort tartunk most már a tagjaink között.
0: Ferenc Éva a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének korábbi oktatási felelőse és programvezetője és Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjban részesült. Mire gondolt, amikor megtudta, hogy megkapja a díjat?
18: Elsősorban nyilván arra gondoltam, hogy az, hogy az én személyemet tüntették ki, de hogy ez nem egy személyes munka, hanem hogy nem csak hátamnál, hanem mellettem egy csapat állt, akivel több éven át együtt dolgoztunk. Én most már nem dolgozom ott, de a kollégák továbbra is Moldvában dolgoznak azért, hogy megmaradjon a magyar kultúra Moldvában.
0: Amikor a Csángó gyerekekkel elkezdett dolgozni, akkor mi jelentette a legnagyobb nehézséget? Mi volt a feladat?
18: Hát elsősorban az anyagi hátterét megteremteni nyilván, mert Moldva nem annyira közismert, tehát ő nem volt sosem Magyarország része, ezért elég nehéz volt a magyar közéletbe behozni és elfogadtatni. Tehát elég keveset tudnak róla az emberek.
0: A helyiek hogy fogadták?
18: Hát a helyiek eleinte ők maguk sem értették, ők benne élnek ebben a kultúrában, ők nem tudják, hogy ők ennyire fontos dolog birtokosai. Egyszer arról kellett őket meggyőzni, hogy az, amit ők hétköznapi emberként használnak és tudnak, hogy az mekkora érték, és hogy ezt fontos volna továbbadni a gyerekeknek is. De teljesen nyitottak voltak egyébként.
0: Mire a legbüszkébb?
18: Rengeteg gyerek, tehát a Csángó Szövetség jelenlegi vezetősége, meg rengeteg gyerek volt a tanítványom is, remélem, hogy sikerült nekik bármit is átadni.
0: Az 1891-ben alapított Erdélyi Kárpát Egyesület nevében a díjat Ferenczi Júlia és Barta Botton Zsolt vette át. Hogy fogadták, amikor megtudták, hogy az egyesületük megkapja a Kallós Zoltán díjat?
19: Egy kicsit váratlan volt, mert most csak néhány napja értesültünk erről a díjról, és gyorsan összeszerveztük, hogy részt is tudjunk venni.
0: Mi jellemző az önök munkáját?
20: Erre furcsa nekem válaszolnom, hisz én most pár hete vagyok alelnöke az Országos Erdély Kárpát Egyesületnek.
21: Miért lépett be egyáltalán az Egyesületbe, és vállalt el akkor ezt a feladatot?
20: Mert szeretnék tenni az Egyesületért, szeretnék tenni a közösségért, az erdélyi természetjáró közösségéért.
21: Júlia, miért lépett be annak idején az Egyesületbe, és milyen feladata volt eddig?
19: Legelőször akkor léptem be az Egyesületbe, mikor Torockon szerveztük a vándortábort, ami most az idén már a 33. volt, és akkor beálltam segíteni, és a szellemisége megragadott, én is hasonlóan gondolkodtam, és kitartottam azóta is.
21: Milyen céllal jött létre az Egyesület annak idején?
19: Ezelőtt 135 éve, lévén, hogy a Kárpát Egyesület ekkora múltra tekint vissza, az erdélyi szép tájak felfedezése volt, turistautak kialakítása, Cárán Gyula és még néhány elődünk, aki nagyon sokat tett megismerni az erdélyi barlangokat, az erdélyi Pádis vidékén a karsztvidéket, és ez lassan népes tábort vonzott, hát valamikor 1900-as évek elején több mint 2000 tagja volt az Erdély Kárpát Egyesületnek.
21: Kik azok, akik az Egyesület programjában részt vehetnek?
20: Az Egyesület programjában végül is bárki részt vehet, ez kicsitől nagyig, nulla évestől, mindazok az emberek, akik magukénak érzik az erdélyi természetjárást, a honismeretet, a környezetvédelmet, és ezeknek a szellemiségében élnek.
21: Személy szerint önnek melyik a kedvenc tájegysége?
19: Nekem az egész erdélyi táj olyan, mintha egy édenkertbe járnék.
21: Kalóz Zoltán külhoni magyarságért díjat kapott, Sipos József, tiszakeresztúri református lelkész, közösségszervező és civil aktivista, a kárpátaljai kórházokban hagyott gyermekekről gondoskodó Kegyes Alapítvány vezetője, alapítója és elnöke is.
22: Egy református lelkész vagyok én már 2004 óta, és Kárpátalján szolgálok. Annak idején még a 2002-ben a KRISZ-nek, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az alapítója. Tagja voltam, később még elnöke is 7 évig, és valóban nagyon-nagyon sok mindent tettünk, ha így visszatekintek a múltra a kárpátaljai magyarságért, azon belül még többet a kárpátaljai fiatalokért. Én nagyon szeretem a pici kis keresztüli gyülekezetemet, és most jelenleg elsősorban azért a közösségért vagyok felelős. Igyekszem megtartani a közösséget, megtartani a hitüket elsősorban, de igyekszünk olyan dolgokat is csinálni, ami a magyarságukban megtartja őket.
21: Milyen gondokkal szembesülnek naponta?
22: Jelenleg a legnagyobb gondunk az elvándorlás. A háború kitörése óta a gyülekezeteink körülbelül megfeleződtek, és ez egy óriási teher azokra, akik ott maradtak. Nagyon sok ott maradt idős van, akikről gondoskodni kell, nem csak a mi gyülekezetünknek, hanem Kárpátalja minden gyülekezetének. Ezen kívül ez a szétszakítottság, ami jellemzi a gyülekezeteinket, apák nem találkozhatnak fiaikkal, ennek a terhét látni, hordozni, segíteni valamiben.

0: Végét, akik nem feledkeznek el rólunk, és az anyországi testvérek, erdélyi testvérek mindig buzdítanak, bátorítanak, és örömet okoz látni azt, hogy azért valóban kevesebben vagyunk, de én a saját gyülekezetemről beszélve a templom látogatottsági arány nem lett sokkal kevesebb, mert ezekben a nehéz időkben még többen elindultak az Isten felé, és nem egy olyan közösségről beszélünk, amit már temetni kellene, hanem egy valódi élő, egy lüktető közösség, és nem csak a miénk ilyen, mert nemrég voltak a gyerekhetet, nemrég voltak ifjúsági táborok, és ezek gyakorlatilag teljes létszámmal működtek, de nagyon jó látni azt, hogy megvan még a kötődés, és ha vége lenne a háborúnak, hiszünk benne, hogy nagyon sokan visszajönnének oda közénk, hiszen ott születtek, azt a tájat szeretik, és ott vannak az őseik, azok az értékek, ahonnan elindultak, és mi hiszünk benne, hogyha béke lenne, akkor tényleg a közösség még erősebb lenne.
1: Tóth László, a Nagyberegi Református Gyülekezet lelkipásztora, a Beregi Református Egyházmegye esperese és a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója. A kárpátai magyarság körében végzett elkötelezett és hűséges közösségépítő és nemzetnek tartó tevékenysége, valamint a kárpátai magyar oktatás és az egyházi életterén végzett szolgálatáért kapta a Kalló Zoltán külhoni magyarságért díjat.
2: Nagyon sokan meglepődünk, amikor kapunk egy ilyen elismerést, vagy egy ilyen díjat, aztán a következő gondolatunk az általában az szokott lenni, hogy ezt mindenkinek valahogy szét kellene osztani. Tehát pici darabkákra kellene szétosztani ezt a díjat, mert ez mindig egy közösségnek a munkája. Tehát egy ember egy fecske nem csinál nyarat, egy ember sem tud közösséget építeni, de nyilván, hogy kell valaki, mozgatja a többieket is, akikkel együtt tudunk így működni, azok mozgatjuk az egész közösséget, és ez valahogy így állt össze.
1: Milyen az önök közössége?
2: Több közösségről is tudnék beszélni. Az első talán, amiben a legrégebben vagyok, az a Nagyberegi Református Gyülekezet, amelyik egy olyan közösség, ahol el tudjuk azt mondani mindannyian, hogy az Isten megtartó kegyelmében és szeretetében bízva vagyunk még mindig ott Kárpátalján, Nagyberegen, és végezzük azt a szolgálatot, ami elsődlegesen, hadd fogalmazzam meg így, nem is az emberekért végzett szolgálat, hanem az Istennek végzett szolgálat, amiben ott vannak azok az emberek, akik közé minket az Isten helyezett. És én úgy gondolom, hogy addig, ameddig ez a legfontosabb a számunkra, addig ez a közösség is meg fog tudni mindig mozdulni akkor, amikor lehet van egy beteg a gyülekezetbe, akinek gyűjtünk, lehet, hogy van egy olyan helyzet, amikor ki kell takarítani a temetőt, vagy van egy olyan helyzet, amikor meg kell szervezni egy olyan közösségi programot, ami a kultúránknak a megőrzésével, vagy éppen Nagyberegnek a szőttes, vagy éppen egyéb olyan értékének a megőrzésével, továbbadásával van összefüggésben, ami nem feltétlenül mindig egyházi, de Kárpátalján minden össze van kötve mindennel.
1: A Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója is. Milyen a líceumok?
2: Ez egy egyházi iskola, ez egy keresztény iskola, és igyekszünk a Szentírásra alapozva oktatni. Mi nem választjuk el a tudományt a hittől, mert elválaszthatatlan. Azt tanítjuk meg, amit Isten valamikor megalkotott, megteremtett. És valahol ezt szeretnénk bevinni a gyerekek közé is. Tehát nem csak arról szól egy egyházi iskolának az életen állunk, hogy néha van egy áhítat, vagy imádkozunk, hanem a tanáraink is, a nevelőink is olyanok, akik a hitüket beviszik az órára, és ott megosztják a gyerekekkel. Mi egy ilyen nagy család vagyunk. Nem vagyunk túl sokan. Mindenki mindenkit ismer, a tanárok, a diákokat, a diákok egymást, és most is így állunk neki a következő tanévnek, hogy szeretnénk ezt továbbvinni, ezt a közösségi élményt, az Istenhez tartozást is, azt, hogy igyekezzünk mindent az Úr dicsőségére végezni, így tanítani és úgy tanulni.
3: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A Kallós Zoltán díj néhány idei kitüntetettjével készült beszélgetéseket hallották. Közösségszervezőket, kulturális vagy vallási vezetőket, akik a magyarságért végzett áldozatos munkájukkal szolgáltak rá az elismerésre. Kallós Zoltán díjat kapott még Balassa Julianna és Dulka Andor vajdasági pedagógusok, Liszka József felvidéki néprajzkutató és Simon Attila a Selye János Egyetem történelem tanszékének vezetője. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársai Berek Janikó és Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: 20 óra. Jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Nincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Vezetőjét holnap műtik gerincsérüléssel a budapesti Honvéd kórházban. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy a vezetőkkel megbeszélték a megszűnő kekvák feladatainak sorsát. Az alazón és az élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz. A felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint naponta 3-4 hajó érkezik Odessa térségébe, illetve indul onnan, de ez töredéke a támadások előtti forgalomnak. Az ukrán elnök közölte, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Volodymyr Zelenszkij beszámolt egy fogolycseréről is, amelynek keretében 10 eltűntnek hit katona térhetett haza a hadifogságból Fehér Oroszország közvetítésével. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, 2 gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. A hatóságok az elmúlt hetekben több száz dílert letartóztattak a térségben, és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél egy héttel korábban kezdték el, hogy az iskolakezdés után már kisebb legyen a fennakadás. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Az időjárásról. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. A Nyugat-Dunántúlon lesz hűvösebb. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
3: Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.

Jó estét, gyerekek! Gyertek velem a gyönyörű budapesti zóba, az állatkertbe. A mesében süt a nap. Jó reggelt, süt a nap! Süt a nap, jó reggelt! Ez a reggel kivételes volt, más, mint a többi, mert a gyerekek ébresztették a mamát. Mama még szívesen aludt volna, de föl kellett kelnie, azt is mondhatnánk, kora hajnalban, hiszen vasárnap volt. Mégis ki kellett bújjon az ágyból, mert megígérte a lányainak, akik éppen négyen voltak, hogy a mai napon feltéve, ha sütni fog a nap, kimegy velük az állatkertbe. Máskor is jártak ott, de az régen volt, 2 vagy 3 éves. Az ilyen régen történt dolgokra ki emlékszik már pontosan. Különösen, ha közben annyi más történt. Például egy nagy-nagy költözködés az új lakásba, az új palotai lakótelepre. Arról nem is beszélve, hogy a 2 kicsi, Anni és Juli, akik igazán csak most kerültek egy fedél alá a nagyobbakkal, mert eddig falun laktak a nagymamánál, sohasem jártak az állatkertben. De most már ők is itt élnek velük az új lakásban, ahová kora reggeltől késő délutánig besüt a nap, ami tágas, sokkal tágasabb, mint a régi otthonuk volt. Amíg a reggeli készült, mama sorra kérdezte a gyerekektől, mint tőle nagyanyó valamikor régen. Mit álmodtál, kiskincsem? Verébb ült egy kilincsen? Oda néztél, s elrepült onnan, ahol sose ült. A gyerekek nevettek, ugyanúgy, mint máskor, aztán gyorsan felöltöztek, és futottak ki az autóbusz megállóba, ahonnan apu és anyu nap mint nap munkába indult. Egy nappal ezelőtt, szombaton, ugyanitt búcsúztak aputól, aki elutazott a nagymamához, mert az írta, mostanában nem érzi jól magát, talán az időjárás miatt, ami hol forróra, hol hűvösre fordult ezen a nyáron. A busz gyorsan repült velük, de ők azt szerették volna, ha még gyorsabb, mert már nagyon kívánkoztak az állatkertbe. A végállomástól már nem volt messze, csak át kellett bújni a nyugati pályaudvar felé vezető vasúti sínek alatt, az aluljáróban, azután még egy keveset sétálni a Vidám Park és a cirkusz mellett, vagy pontosabban a Széchenyi fürdő mögött, a parkon át, s már oda is értek. Addig azonban történt egy és más. Elsőnek éppen a beton alagútban. Fölöttük kattogott a vonat, dübörgött a tető, és vízhangzott a keskeny hosszú folyosó. Erre mondani kellett valamit, túl kiabálni a fülsiketítő zajt, valamit, aminek ugyanolyan ritmusa volt, mint a vonat dobogásának, hogy mindez elviselhetőbb legyen. Sinni, sinni, kat, kat, zik, zik, zik. Előbb csak az egyikük kezdett rá, azután a másik 3, és még a mama is csatlakozott hozzájuk, így valóságos kis kórussá alakultak, zúgtak, zakatoltak, sisteregtek a vonattal. Sinni, sinni, kat, kat, zik, zik, zik, sinni, sinni, kat, kat, zik, zik, zik. És mire az alagút végére értek, elmúlt a dübörgés is. Odakint már csak a vonat utolsó kocsiját látták, azt is úgy, hogy távolodik. A Széchenyi fürdő előtt mamának eszébe jutott, hogy itt valamikor a bábjátékosok sátra állt. Gyerekkorában sokat átcsorgott errefelé, ha éppen volt egy kis ideje, ugyanis a közelbe járt iskolába, a Városliget túlsó oldalára, az egyik kis utcába, és majdnem onnan, ahol most laknak, az újpalotai lakótelep közeléből. A mamának az is eszébe jutott, hogy itt látta először Vitéz Lászlót, akit a gyerekek is ismertek, aki úgy köszönt, hogy kezeit csukálom, és mindig mindenkivel hadakozott, krampuszokkal, kapzsi vendégfogadósokkal, ostoba molnárokkal és bakafántos gazdákkal. Így csúfolódott. Bakafánt, bakafánt, olyan, mint egy elefánt, huncut ez a fogadó, a vendéglős eladó, akit rákot molnárja, elutazott Tolnába. Hát ezen újra nevetni kellett, mert ezt a mamától eddig sohasem hallották. Bár lehet, hogy akkor is nevetnek, ha sokatszor hallják, mert a mama ilyenkor mókázott is, és mindig más mókát talált ki. Igaz, csak akkor, ha igazán jó kedve volt, mert ha valami bántotta, nem mesélt, nem énekelt, de még verset sem mondott. Ilyen rossz órák szerencsére ritkán akadtak, vagy legalábbis ritkán lehetett észrevenni rajta. Az állatkert bejáratánál átsorogni kellett egy kicsit, amíg a mama sorbált a pénztárnál.
Ők négyen addig felkapaszkodtak a bejárat melletti rácsra, még egy kicsit fel is álltak rá, úgy néztek befelé a virágszigetekre. Egészen addig csimpaszkodtak, amíg észre nem vették, hogy bámulják őket. Olyanok, mint a majmok, mondta egy kisfiú, aki alig volt valamivel idősebb, mint közülük a legidősebb, Mari. Lackó, Lackó, hogy mondhatsz ilyet? Szólt rá egy idős néni, feltehetően a nagymamája, de Lackó tovább szurkapiszkált a szavaival. Igenis, olyanok, mert ugyanúgy kapaszkodnak a rácsban, mint azok. És ráadásul így fejezte be. Majmok lógnak a kerítésen, a zóban, a vasrúdon és nem a résen. Ha a résen lógnának, réges-régen nem a kerítésen, hanem már az utcakövön volnának. Nem a zóban, nem a zóban. Hát erre a csúfolódó rigmusra le kellett mászni a rácsról, és várni, amíg anyu megérkezik a belépőjegyekkel. Mert enélkül csak gyereknapon lehet belépni, ezt régóta tudták, még Anni és Juli is, négyük közül a két kicsi, akik most jártak itt először. Várni kellett, de ez szerencsére nem tartott sokáig. Jött anyu kezében az apró cédulákkal. Így végre beléphettek az állatkertbe, oda, ahová évek óta kívánkoztak, és amit most végre elértek. Aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!

0: Barbai Ede, Séta az állatkertben című mesesorozatának következő része Márkus László előadásában a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Hol vagyunk? Ez még a föld? Nem.

Jó estét, gyerekek! Megkezdjük sétánkat a budapesti állatkertben virágok és mókusok között. Amikor beléptek az állatkert hatalmas kapuján, a kőből faragott elefántok között egy pillanatra megálltak. Nem csak azért, hogy körülnézzenek, merre induljanak, hanem azért is, hogy lássák, ott van még az a lackó, aki az imént csúfolta őket. Szerencsére nem látták sehol, és az idős nénit sem, aki feltehetően a nagymamája. De a kerekvirágágyás ugyanott állt, ahol nemrég, éppen szemközt a bejárattal, csak még csodálatosabbnak látták, mint odakintről. Szinte minden virág más-más volt, s középen pálmafa zöldelt. Ahogy álltak és bámulták, elakadt a szavuk. A mama nem tudta, miért hallgatnak a lányok, s hogy megtörje a csendet, verset mondott nekik. A virágok, olyanok, mint a kislányok, ülnek a zöld levélen, mint ők anyjuk ölében. Ha szomjasak, a legények vizet hoznak, mint apu, nem mozdulnak, nem is lépnek, elég az, ha szól az ének, amit nekik mond anyu. Szép, nagyon szép, mondta Mari, és odabújt a mamához. A másik három először csak nézte őket, azután ők is odasomfordáltak, hogy egy kicsit közelebb legyenek hozzá, egészen a közelében, még akkor is, ha melegen süt a nap, igazi nyári idő van. De hirtelen mozdulni kellett, mert itt voltak az állatkertben. Elindulni, annál is inkább, mert valahol messze fenn a fejük felett léglökéses repülőgép dübörgött, s ettől a hangtól megriadtak a fecskék is, fölcsapták magukat a levegőbe, s ott köröztek a fák körül. Menjünk, mondta mama, és elindult, hogy megkerülje a hatalmas kerek virágszigetet. A gyerekek meg sorra utána maguk sem tudták pontosan, hová, merre. Azt sem tudták, milyen állatra találnak először. Nem gondolták, hogy az éppen a mókus lesz kicsi ketrecében. Ketten ugráltak benn, ide-oda futkostak a háló mellett, mert az ő ketrecüket háló fogta össze. Azután az egyik hirtelen beugrott a kicsi hordószerű fakerékbe, ami középen állt, és ebben futott, mintha a szabad erdőben futna, egyik fától a másikig, egyik fáról le, a másikra föl. Társa meg uzsgyi, felszaladt a fészkébe a tető alá, s eltűnt a farekesz mélyén. Ott kaparászott egy ideig, mint valami kisegér, holott az egerek másút voltak, nem messze ugyan a mókusok ketrecétől, de másút, s úgy mókáztak, cikáztak ide-oda az üveg mögött, hogy nevetni kellett rajtuk. Néha megálltak egymással szemben, egy-egy pillanatra összedugták az orrukat, majd tovább iramodtak, örökké irányt változtatva, mint a villám. Mennyivel jobb ezeknek, mint a türelemjáték egereinek, mondta Eszti, a testvérek közül a második, aki Mari után következett, s a leghallgatagabb volt közöttük. Miért? Kérdezték a kicsik szinte egyszerre. Mert azok csak akkor mozognak, ha rázzuk a skatujájukat. A legjobb mégis azoknak a mókusoknak és egereknek is, akik kinn a szabadban élhetnek, mondta a mama. Igaz, hogy azokat nem tudnánk ilyen könnyen megfigyelni és megismerni. Erről Julinak nyomban eszébe jutott nagyanyó és a kamrája, ahol mindig akadt egy-két egér, és ez örökös bosszúságot okozott a régi házban. És nagyanyóról eszébe jutott az, hogy beteg, és az is, hogy most bizonyosan nem beszél hozzájuk, mint régen. Mert ilyesmiket mondott, ha egyet-egyet megtalált az egérfogóban. Most mi legyen veled, te haszontalan? Kiteszem a szűrödet, boldogíts mást, de vissza ne gyere! Ezt el is mondta anyunak és a többieknek, és ezzel mindannyian nevettek. Ez a nevetés nagyon jól esett neki, sokkal jobban, mint a perec, bár az is jól esett, amit anyu vásárolt nekik, és testvériesen elosztotta. A perecből egy jó nagy darabot bedobott az egereknek. Azok egyszeriben összesereglettek egyetlen hatalmas kupacba, s addig nem mozdultak, amíg el nem fogyasztották. Na, mi is üljünk le egy kicsit, mondta anyu, mert arra gondolt, néha kicsi pihenőt kell tartani az állatkerti séta közben. Leültek hát egy padra, egy kupacba, mint az imént az egerek, és rágcsálni is ugyanúgy rágcsálták a sóspercet, mint ők. Még anyu is ropogtatott, és ezzel újra nevetni kellett, és ez nagyon jó volt.

0: Zavarba ijed-e, séta az állatkertben című mesesorozatának következő részét Márkus László előadásában holnap hallgathatjátok meg. A műsort szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
2: Újra
1: mindenkié.
2: Mindenkié.
1: A műsor 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Cucor Gergely felvidéki származású magyar bencés szerzetes, költő, nyelvtudós volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Igazi lokálpatrióta, az 1848-as forradalom és szabadságharc egyik jelentős költője. Cucor Gergely ítélőszék előtt egy versfaragóra és a Poéta élete című versét Sinkovics Imre és Gáti József mondja el.
1: Hogy hazámat ne szeressem, a vitorlót meg ne vessem, hatalom nem teheti. Hogy hazámat megtagadjam, megvetés jelét hogy adjam, azt se követelheti. Főbe lőhet, nyakasztathat, bitófára fölakaszthat, ő erősebb, tegye meg. De az érzelem honában, keblem titkos templomában én urat nem ismerek. Erőlködöl, szegény, erőlködöl. Már izzad is kínjában üstököt. Törléstől elvásik tollat hegye, s szárát bosszús fogaddal rágod el. Előtted gyűrt lap tinta foltosan, betűsor rajta, s minden van, mi kell. Csak épp vers híja még, és gondolat. De semmi az. Tehetsz-e róla te? Amíg a vers után töröd magad, a gondolat pokolnak elszökik. S midőn egy eszmét jól nyakon ragadsz, az átkozott vers megszédül bele. Csak rajta, pajtikám, ne hagyd magad. Hull néha szűrből is vajas pogácsa, s ha Isten úgy akarja, s rendeli tréfából elsül a gerebje is. Csak vers kapta fára húzd beszédedet. Az olvasóé lesz a gondolat, ha rőfön túlér a szilajpegász, farkát csíp le vagy üsd le nagy fülét, a kurta farmatringot agyreá, s íme kész lesz a poroszkaló. A lábadról a földig érne is, de semmi az. Gyalog, te mégse jársz, csak rajta, fajtikám, ne hagyd magad!
2: A poéta élete. Gyöngy a poéta élete. A múlt jelens jövővilág szépét javát elképzeli, s ha éri bú, nyakára hág. Az ég magas, sötét a föld, a próza lélek néz bele, de a poéta báj bűvös, kacérkodik föld ég vele. Mi gondja holmi fény után, mi másnak ősiről marad? Csinál ő is légvárakat, megnézi, meg tovább szalad. A világ fonákul jár, igaz, lúd mérge néha nagy, de majd egy jót kacag magán, és mond, ugyan bedőre vagy. Lát szép művet, jó hazafit, lesz szíve két gyönyörteli, pedig csak önkáprádja mind, míg a poéta lázleli. Ha bántja őt a szerelem, mi rajta vajmi sűrű baj, sziréni dalt vél hallani, s elolvad szíve, mint a vaj. Na jaj, neked szerette hölgy, miről ingyen sem álmodál, tündér szeráfok bájival, majd fulladásig cicomál. De jó az Isten adta föld, hogy nem csak egy leányt nevel, mert a poéta lepke is új-új virágra lebben el. Ha végre lantja, mint hurok, egy cifra kis madárt fogott, ó, boldog Isten, ó, mi kéj, mi hadd el és hadd el van ott. A vers szakad, mint jégeső, hosszú, rövid, rímes, s nem az, ha egy poéta kéjeleg, hamis kocsont a szent igaz. Őnéki nem lehet baja, a múlt jelens jövővilág szépét javát elképzeli. S ha éri bú, nyakára hág.
0: Cucor Gergely verseit Sinkovics Imre és Gáti József mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
3: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Szólások, közmondások jelentésének eredetének megfejtésével foglalkozunk mai műsorunkban. Ezúttal az ördöggel kapcsolatos mondásaink hátterébe avat be bennünket Forgács Tamás nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
4: Falra festi az ördögöt valaki, ma is ismert és használt mondás ez.
5: Ez többféleképpen is előfordul a nyelvünkben, úgy is, hogy a falra festi az ördögöt valaki, ugye nyilván abban az értelemben, hogyha valamilyen potenciális veszélyen riogat valaki, tehát hogy olyasmit emleget, aminek a bekövetkezésétől félünk, de van ennek egy ilyen közmondásszerű változata is, egy ilyen tagadó formában, hogy nem jó az ördögöt a falra festeni. Ez egy egész Európában elterjedt szólásmondás tulajdonképpen, és azon a régi, kicsit naív hiedelmen alapul, hogy a szónak és a névnek mágikus ereje van. Tehát ha valamiről beszélünk, akkor azzal megidézhetjük, vagy felidézhetjük, és így nyilván egy félelmetes, gonosz lényt is, amitől egyébként félünk, azt meg tudjuk idézni. Ugye érdekes, hogy például a boszorkányokat is éppen ezért, ugye tabuizálva gyakran szépasszonynak mondják, vagy mondták régen, gondoljuk például a Szépasszonyok völgyére Egerben, ugye nem feltétlenül a szépasszonyokról szól, hanem a boszorkányokról.
4: Különböző legendák is kötődnek az ördög falra festéséhez.
5: Van például egy középkori latin nyelvű legenda, ami arról szól, hogy egy szerzetes freskókat fest, és a magas falra egy képet vázolt föl az ördögről is, és felszólította, hogy ne ábrázolja őt ilyen rútnak, mint amilyen ott a képen, de hát a szerzetes nem engedett a kérdésének, és ezért kirántotta alól az állványzatot, hogy leessen, de hát ugye nem csak az ördög volt már akkor a falra festve, hanem Szűz Mária is, és ő kinyújtotta a kezét a falról, és megtartotta egészen addig a szerzetest, amíg nem hoztak valami létrát, hogy lesegítsék onnan. Itt meg is jelenik ebben a történetben, hogy tényleg a falra festi ez az ember az ördögöt, és bizony, hát ugye meg is jelent.
4: Aztán itt van az a mondás, hogy az ördög bújik valakibe. Ennek mi a háttere?
5: Maga a szólás, hogy valakibe az ördög bújik, kettős jelentésű, tehát úgy mondják a nyelvtudományban, hogy poliszém, mert egyrészt azt is jelentheti, hogy valakiben a gonoszság, a rossz indulat kerekedik felül, tehát hogy eluralkodik rajta a rossz indulat, de van egy kicsit kedveskedőbb jelentése is, hogy csintalan gyermek egy idő óta csak folyton rosszalkodik. De mindenképpen ugye az tételezi fel a mondás, hogy valakibe bele bújt és megszállta az ördög. Ezt régiesen úgy is mondták a magyarban, hogy valaki ördöggel bélelt lett, tehát hogy megszállta a gonosz, és ezt, mint tudjuk, megpróbálják vallási szertartás keretében ki is űzni, ez az ördögűzés, vagy idegen szóval ugye exorcizmus, és a római katolikus egyház az a mai napig bizonyos szigorú szabályok szerint és bizonyos előfeltételek megléte esetén hajt végre ördögüzést. Ez egy 27 oldalon leírt szertartás, amihez szentelt vizet használnak, különböző igéket mormolnak, imádkoznak, füstölőket és erekéket használnak. Nagyon részletes és hosszas processzus. Ez a kép, hogy valakit megszállt a sátán, belebújt a sátán, már a Bibliában is így fölbukkan ez, hogy hét ördög lakik vagy bújt meg valakiben.
4: És akkor ide kapcsolódik az is, hogy Belzebubból űzi ki az ördögöt?
5: Igen, természetesen ez is ide tartozik, és ez szintén megjelenik az Új Szövetség szövegében, tehát ez a szinoptikus evangéliumokon, tehát Máténál, Márknál és Lukácsnál egyaránt, ahol ugye a lázongó tömeg ugye az ördögűzésre vállalkozó Jézust azzal gyanúsítja meg, hogy Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. De ugye ma az, hogy Belzebubbal űzi ki az ördögöt, vagy a sátánt, az ugye alapvetően azt jelenti, hogy valamilyen rosszat egy másikkal helyettesítve haszontalanul fáradozik. Próbál valamin javítani, de a bevezetett intézkedése inkább ront a helyzeten. Ilyenkor használhatjuk aktuálisan ma is, hogy a ördögöt Belzebubbal próbálta kiűzni, tehát hogy ezért nem változott jobbra a helyzet.
3: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
6: Kossuth Rádió.
7: Újra.
6: Újra.
7: Mindenkié.
8: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: kalap és szótár, ronydarabok és dedikált kötetek. Tárgyak, amiket magunkkal viszünk, vagy magunk mögött hagyunk, amikor arra kényszerít a történelem. A Szabadpolc mai adásában tárgyakról és emlékekről, sorsról és sorstalanságról lesz szó. Jó estét kívánok, Bödő Anita vagyok. Tüdös Klára a Horthy korszak izgalmas alakja. Divattervező, néprajzkutató, filmrendező, az Országos Református Nőszövetség elnöke, Zsindely Ferenc miniszter felesége. 1951 és 71 között írta visszaemlékezését, amelyben úgy veszi szemügyre élete eseményeit, mint a rongyos láda elfeledett kincseit. A Rongyok címmel megjelent memoárt, és ezt a szabálytalan, nagyszabású életet Szekér Nóra történész mutatja be.
1: Göncz Árpád felesége emlékezett vissza arra, hogy az ő fiatal korukban Tüdős Klára egy ikon volt számukra, akit abszolút igyekeztek utánozni, követni. Azt gondolom, hogy itt nagyon erős volt például az ő hatása református fiatalok körében, másrésztről pedig tényleg ez a fajta a nőnek, mint önálló személyiségnek a megjelenése a közéletben. Szerintem a példaértéke erősebb volt a fiatal lányok körében abban a korszakban, amikor különleges bátorság kellett ahhoz, hogy valaki fiatal lányként úgy gondoljon magára, hogy ő önálló karriert szeretne. Egyrészt meghaladta a korát, másrészt az, hogy ő meg tudta ezt valósítani. Én azt gondolom, hogy ezáltal vált ő példaértékűvé. A korában azt gondolom, hogy ami a tevékenység és itt főleg már itt a 40-es évek időszaka, ami nagyon kézzelfogható, és mondhatni mondjuk történelmi jelentősége van, hogy óriási energiákkal, pénzzel támogatta a népi mozgalomnak azt a kezdeményezését, hogy népfőiskolákat hozzanak létre, és itt külön ki kell emelni a Györfi kollégiumot, amikor hát első generációs értelmiségiek meg hoztak létre egy olyan elit kollégiumot, aminek a tagjai később, háború után egy fontos politikai szerepet is játszottak, és ez cél is volt, hogy olyan értelmiségi keltető legyen ez a Györfi kollégium, ami akár a politikai elit szerepvállalására is alkalmas. Ami megint csak kiemelendő, és ezt úgy gondolom, hogy ezt már a korszakban, az ő életében annyira nem érzékelte a széles társadalmi közeg, de ő nagyon komoly segítséget nyújtott a zsidómentésben. Tehát ő a saját Istenhegyi úti házukat átalakított a gyerekmenhelyé, ahol és a Vöröskereszttel, a Svéd Vöröskereszttel, meg a Svéd Követséggel is szoros kapcsolatban állt, és hát menekült gyerekek, üldözött zsidó gyerekeket mentett. Ott is az ostrom végéig védte őket és ellátta őket. Már a háború alatt, de még az ostrom előtt Ravasz László református püspök kérte fel, hogy legyen a református nőszövetség elnöke. Amikor az ostrom megkezdődik, akkor ő már az embermentést úgy tudja végezni, szervezni, hogy van mögötte egy szervezett intézményrendszer. Tehát a református egyháznak azt a hálózatát, aki nyitott volt az embermentésre, aki a nácizmussal szemben álló érzelemmel viseltetett, be tudta kapcsolni. Akár a saját gyerekmentés is, és ez a nőszövetség a háború után ugyancsak nagyon fontos lelki segítséget végzett. Péder Mária nevezető diakoniszával ők közösen egy lelki gyakorlatsorozatot indítottak el, ami a háború okozta sebek gyógyítását célozta, és meglepően modern szemlélettel, tehát a mai pszichológia módszertanával nyúltak a kérdéshez, úgyhogy ők nem pszichológusok voltak, ezt nem egyedül csinálta, hanem aztán nagyon sok lelkészt, szakembert is kért segítségül, de nyugodtan mondhatjuk, hogy több ezer embernek segített feldolgozni ezeket a sebeket.
0: Ennek a végletek között húzódó élettörténetnek az alakítója mennyire volt maga Tüdős Klára, és mennyire a történelem? Tehát ha arra gondolunk, akkor valóban a Horthy rendszer meghatározó figurája, a filmrendező, 50-es években pedig Balaton Lellén gondnok. Ez nyilván a egy olyan sorsot mutat, amely kiszolgáltatott a történelemnek. Mennyire reagált jól ő, vagy mennyire volt egy olyan alkat, aki jól reagált a történelem sodrására, kihívásaira, kényszereire, vagy mennyire volt alakítója a történelemnek?
2: Tüdős Kláránál ez nagyon-nagyon is jogos kérdés feltevés, mert egyrészt azt lehet látni, hogy például a Horthy korszakban társadalmi hovatartozásánál fogva, ő azért egy középosztálybeli jómodú családból származott, ő a Horthy korszakban társadalmi hovatartozásánál fogva nagyon jól be tudott illeszkedni, de mégis azt látjuk, hogy nem fogadta el, ahogy például egyébként a korszak női szerepét se fogadta el. Tehát egyrészt igazodott hozzá, mert nem az a mindent felborító lázadó, hanem egyrészt igazodik, alkalmazkodik a viszonyokhoz, nem rossz értelemben, hanem tudomásul veszi a realitásokat. Másrészt viszont a realitások folyamatos finomításával, tehát egy ilyen, mondjuk egy ilyen organikus változtatóként, azért nagyon keményen beleáll abba, hogy ez így nem jól van, és változtatni kell. Tehát ő nem forrad, de már inkább azt mondanám, hogy reformer. És a reformer azért mégis mindig figyelembe veszi a realitásokat. Nem politikus ő természetesen, de szerintem nagyon jó politikai realitás érzékkel volt megáldva, és ő ezt nagyon ügyesen tudta kihasználni, kiaknázni a lehetőségeket. Már a háború utáni helyzet, amikor viszont már társadalmi helyzeténél a 45 előtti szerepvállalásából adódóan üldözötté vált. Ebben az üldözött státusban is én azt gondolom, hogy helyt állt, hogy helyt tudott állni. Nagyon érdekes egyébként tényleg, ahogy a kitelepítés időszakáról ír, ugye Balatonlelléről, hogy nem a szenvedés részét fogta meg, hanem az, hogy ők most itt Zsindei Ferenccel, a férjével egy olyan békességben tudnak élni, hogy nem viszi el őket a közélet forgataga, és hogy tényleg egy ilyen lecsendesedés, egy egymásra találás, tehát hogy a legnehezebb helyzetekben is meg tudta találni az élet azt az értékét, amivel magyarázatot adott arra, hogy most miért hozta őt a Jóisten ilyen nehéz helyzetbe. Ebben egyébként a vallásossága is azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszott ebben a szemléletében. Folyamatosan az is látszik egyébként a visszaemlékezésében, hogy a életének azokat a szakaszait, ami már túl van, azokat ő folyamatosan elemzi, hogy mit kapott tőle, hol tévedett, hol lehetett volna rosszabb, hol lehetett volna egyébként többet tenni. Tehát egy folyamatos elemző, de nem marcangoló, hanem egy ilyen építkező típus.
0: Balatonlellén kezdte elírni a memoárját. Az valahogy visszafejthető, hogy mi volt az oka?
2: Maga a naplóírás, ugye ez persze nem egy napló, ez egy visszaemlékezés, de a naplóírás, a saját mindennapjainkkal való foglalkozás, az igen, ez a korban nagyon benne volt. Egyébként maga Tüdős Klára irodalmi vénával rendelkezett, én tényleg elolvasok az visszaemlékezését, nagyon jó írói vénája van. Tehát, hogy volt benne még egy plusz egy ilyen adottság is, ami gondolom motiválta arra, hogy írjon, szeretett írni. Igen, itt a kitelepítés időszakában ő egy ilyen seregszemlét tartott az élete nehéz és szép periódusai között. Ebben mondom, hogy több dolog is motiválhatta, tehát, hogy egyrészt az, hogy azért tényleg nem mindennapi élete volt, ezt ő is tudta, tehát, hogy az utókornak ezt meg kell hagyni. Írja is egyébként időnként, hogy az unokáknak, de itt nem kizárólag csak a vérbeli unokákra gondol, hanem azt gondolom, hogy volt benne egy ilyen igény, hogy az utókornak, az elkövetkezendő generációnak szeretné átadni azt az élettapasztalatot, amit ő megél. Nagyon őszintén írja meg adott esetben azokat a botlásait, vagy hibáit, amit az ember úgy szeret úgy elrejteni a nyilvánosság elő, és ott is sokszor megírja, hogy igen, ezt ő most azért írja le, mert ő ezt a hibát elkövette, és a következő generáció tanuljon belőle. Tehát van benne egy ilyen küldetés, tudat, de azt gondolom, hogy például ebben nagyon is szerepet játszhat az is, amit ők a háború után végeztek, ez a lelki gyakorlat, hogy beszéljük át, hogy mi történt velünk, hogy elemezzük végig a saját életünket, a saját döntésünket, és ez egyfajta útmutatót is kíván adni.
0: Nagyon érdekes eszköz azokat választ arra, hogy előhívja az emlékeket, ezek a rongyok, a ruhadarabok.
2: Minden fejezet, minden életszakaszának egy epizódját összehozza valamilyen ruhadarabbal. Ez az ő esetében különösen szép szimbólum, ugyanis ő divattervezőként lett híres. A divat tervezés területén elért sikerek voltak azok, amik kiemelték őt. A korszak világához igazított feleségszerepből, amikor ő saját jogon lett híres ember, saját jogon tudott egy karriert elérni. Látszik is egyébként, hogy neki ez nagyon fontos. Tehát, hogy az ő divattervező életútja, amiben ez lényegében úgy alakult az élete, hogy nem ez lett a meghatározó, de mégis ennek van egy ilyen szimbolikus jelentősége, hogy ő ezáltal vált önálló egyéniségé, nagyon jól szimbolizálja egyébként az ő tehetségét, a sokszínűségét. Nagyon sok területen volt tehetséges, kreatív, önálló, és természetesen ez a divattervezés, ez csak egy szimbólum, de valahol ez az önállóság, ez az újat alkotni, ez a kreativitás, és egyébként azt is elmondja, hogy ő nagyon sokszor gondolkozott azon, hogy volt benne egy vágy azért persze, hogy legyen színész, legyen ott a színpadon, de hogy az egyéniségéhez jobban illett, hogy ő azért mégiscsak a háttérben van, tehát hogy a ruháival van ott, de annak az egyedisége olyan erőteljes, hogy az átüt, így a háttérből is.
0: Tüdös Klára Rongyok című memoárjáról Szekér Nóra történész mesélt. Húzódnak a cselekvés, valamint a szabad döntés határai, mennyiben választható a saját sorsunk? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállítása. A tárlat 6 magyar író és egy folyóirat megidézésével segít megérteni, mit jelentett a sorstalanság a 20. században. Nánás Janikót Kodolányi Judit projektfelelős és két kurátor, Török Dalma és Földes Györgyi vezette végig a kiállításon.
3: Bodor Ádám dögcédulája, vagy Ágota Kristóf francia szótára, márai kalapja, faludi földgömbje, olyan tárgyak, amelyek sok-sok történetet is el tudnának mesélni, de talán szimbolikusak is.
4: Mindenképpen szimbolikusak. Egyáltalán az utazás maga, legyen az egy szándékos emigráció, egy elhurcolás, vagy éppen egy bezárás mindennek a tiltása, vagy akár legyen egyszerűen csak egy utazás, mint az utas és holdvilágban, ahol azért kelünk útra, hogy valamit találjunk, ami úgy érezzük, hogy nincs meg ott nekünk, ahol vagyunk. Ezt mindenképpen szerettük volna egy ilyen háttér motivumává tenni a kiállításnak. Tehát szerettük volna azt hangsúlyozni, hogy ez a fajta helyváltoztatás, ez olykor milyen elválaszthatatlanul összefügg a saját sorsunkkal, annak a választásával, vagy éppen az attól való megfosztottsággal.
3: A sorstalanság mennyiben jelentett mást vagy hasonlót Kertész Imre számára, mint más hazájukat vesztett írók számára?
5: Ez a fogalom a hétköznapi fül számára nem annyira magától értetődően bontja ki a jelentéseit. Az ember azt gondolná, hogy minden létezőnek van sorsa, és ez még megfejlődik egy ilyen megfosztottsággal, hogy még az sincsen, az is utólag kiküzdendő vagy megszerzendő, akkor ez azért nem egy hétköznapi értelmezés. Kertész nagyon sokszor beszél arról, hogy azt nevezi sorstalannak, aki nem munkálkodik a saját élet útján, és ilyen értelemben nincs birtokában a saját életének. Vagy hogy a maga holokauszt élményével kapcsolatosan, mint olyan élménnyel kapcsolatosan, amely megfosztja őt a saját életének a befolyásolhatóságától. Tehát erre vonatkozóan azt mondja, hogy utólag próbál meg magáévá tenni mindazt, ami megtörtént vele korábban. Lehet mondani, hogy ez a dilemma, hogy a 20. század vagy a modernitás Auschwitz utáni embere mennyire van birtokában a saját sorsának. Ez egy központi kérdése az ő életművének. Tehát azt szerettük volna próbára tenni, hogy ez a mű 10 évvel a kertész halála után mennyire tud kapcsolódni a magyar irodalom egyéb alkotásaihoz. Ebben a kiállításban minden alkotó esetében az identitás kérdése az egy központi kérdés, hogy ez milyen élmények hatására rendülhet meg, hogyan juthat a személyiség az identitás vesztés határára, milyen válaszokat ad erre.
6: tehetünk egy kis összehasonlítást? Akár gondolhatunk Szerb Antalra is.
5: Itt van egy közös pont, hogy Szerb Antal holokauszt áldozat. Az egy radikális különbség, hogy az áldozat nem tanúskodhat utólag arról, ami vele megtörtént. Egyébként pedig ami a hazafogalmakat illeti, két nagyon különböző hazafogalomról van szó. A Szerb Antali sorsban az egy nagyon fontos mozzanat, hogy ő intellektuálként és az irodalom felül képezte meg a maga hazafogalmát.
6: Tehát Szerb Antal számára a haza az Európa kultúrája.
5: És a magyar irodalom.
6: És a magyar irodalom volt.
5: Érzékeli ennek a klasszikus európai kultúra eszménynek a veszélyeztetettségét, és ugyanakkor mégis hinni próbál benne. Ehhez képest Kertész Imre teljesen radikális állásponton van mindvégig. Egy meglehetősen ambivalens viszony jellemzi ez a hazához, amelyben vele ilyen sok minden megtörténhetett, és eleve nagyon radikális hozzáállás jellemzi ahhoz a polgári értékrendhez, amelynek része az, hogy teljesítjük a társadalom által ránk szabott funkciókat, és hiszünk annak szabályaiban.
6: Mindkettőjükre jellemző a belső emigráció, csak más élethelyzetben.
5: Pontosan a sorstalanság keletkezésére térnék ki. Kertész szándékosan távol tartja magát a korabeli irodalmi élettől, hogy az a szemlélői pozíció, amelyből ő hitelesnek tartja a megszólalást, annak ez a feltétele, ez az elzárkózottság.
6: Míg Szerb Antal munkatáborban választja ezt menedékként, a belső emigrációt?
5: Szerb Antalnál inkább azt érzékeltem, hogy próbálja ellensúlyozni a valóságnak a betörését, és erre példaként mondanám az úgynevezett Iridia szonettet, az a címe, hogy Orpheus az alvilágban, mi ennek egy kotta változatát tettük ki, mert Ránki György megzenésítette és dedikálta az özvegynek. Szóval, hogy ez a vers nagyon jó példa arra, hogy még munkaszolgálatos körülmények között is megpróbálja eufemizálni a valóságos körülményeket, és kitartani amellett, hogyha az ember az alkotáshoz való kapcsolatát megőrzi, akkor ezzel ellentételezni tudja a valóság borzalmait.
6: Teljesen más sors a Bodor Ádámét, úgy vesztette el Erdélyt, hogy közben Magyarországon, az óhazában azért otthonra talált. De a szereplői élnek úgy, mint akik társadalmon kívüliek, meghatározhatatlan térben, időben, sehova se tartozva.
5: Mi azt láttuk, hogy az általunk választott szerző mindegyike a tér érzékelésben nagyon sok mindent fejez ki abból, amit ezek az állapotok, tehát a rabság, a menekülés, a számkivetettség állapotai jelentenek, és Bodor Ádám fiktív világokat alkot. Ezek a maguk sem tudják merre tartó alakok olyan közegben bolyonganak, aminek az egyik legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy nem kiismerhető, nem átlátható.
6: Ágota Kristóf kakukktojás olyan értelemben, hogy az itt bemutatott szerzők közül ő az egyetlen, aki elvesztette az anyanyelvét, és ezzel talán a magyarságát is sokszor úgy érezte.
7: El is vesztette az anyanyelvét, és nem is, tehát neki folyamatosan volt az az érzése, hogy a francia, amit szépen lassan tanul meg, az rombolja az anyanyelvét, ezt ki is fejtette az Analfabéta című esszéregényében. De közben meg azért azt lehet látni, amikor különböző helyeken nyilatkozott, hogy ez egy ilyen belső érzés volt. Tehát ugye ez nem úgy nézett ki, hogy onnantól kezd el borzasztóan tört a nyelvet.
6: De tényleg franciául írt.
7: Franciául írt. Ez egy személyes választás volt a részéről. 1956-ban ment ki a férjével és a kislányával, és először Ausztriába érkeztek, és onnan irányították őket tovább Svájcba. Hamarosan elváltak az első férjével, és hozzament egy svájci, francia anyanyelvű fotóshoz. Onnantól kezdve abban a környezetben ő már nem tudott magyarul beszélni. Itt egyébként pont látunk egy levelet, amit Nagy Pálnak írt, aki ugye a magyar műhelynek volt az egyik egyik főszerkesztője.
6: Mit ír?
7: Ezt olvasnám fel, minden esetre, ha ír nekem néhány sort, mindig örömmel olvasom, mert magyar kapcsolataim egyáltalán nincsenek, magyarul olvasni és ritkán van alkalmam, felejtem is a magyar nyelvet, mert már franciául álmodom.
6: És ez itt az igazolványa?
7: Ez az utolsó személyi igazolványa, ami Magyarországon készült. Bár egyébként végig megőrizte a magyar állampolgárságát, tehát, hogy ő ehhez ragaszkodott. Nagyon sok olyan interjúja van egyébként, ahol ő azt mondja, hogy magyarok az érzelmei, magyarok a kötődései, miközben soha nem jött vissza teljesen. Nagyon sokat Magyarországra látogatott, de teljesen soha nem jött vissza. Ez eszemben a végakarata szerint, ugye, Kőszegen helyezték nyugalomra.
6: Úgy gondolom, hogy neki az lehetett a túlélési stratégiája, talán ír is ilyet, hogy a túlélésért föl kell adni az érzelmeket. Lehet, hogy ezért van olyan ridegség, akár a nagy füzetben, ugye teljesen szemtelen írásmóddal mutatja be a történéseket.
7: A szövegein bizonyos értelemben ki lehet mutatni ezt a gyökértelenséget, elidegenedettséget, akár a stílusában. Másfelől viszont van egy ilyen tudományterület, hogy exile studies, tehát egy száműzöttség, vagy az emigrációnak a kutatása, és ott nagyon gyakran azt mondják, hogy az emigráns írók ezt a köztesség is megpróbáljuk ezt a feszítést, ahogy a két nyelv között két kultúra feszítésében élnek, valamilyen módon kettőség jelentkezik, és ami a trilógiában jelen van, tehát ez az ikermotívum, az is ennek a kettősségnek valamilyen módon a reprezentációja. Van olyan irodalomtörténész, aki például a trilógia ikreiben egyfajta ilyen skizofrén állapotot lát, amikor két személyisége van az embernek, meg két felé próbál valamilyen módon megfelelni.
0: Kodolányi Judit projektvezető és két kurátor, Török Dalma és Földes Györgyi vezetett végig a Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításán. A riporter Nánás Janikó volt.

0: Aki elmegy és megnézi a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítását, látja majd Márai Sándor barna kalapját, ami végigkísérte az író utazásokban és költözésekben gazdag életét. Márai 1928-ban vált budai polgárrá, ekkor telepedett le a Mikó utcában. 2026-ban ismét otthonra lelt az első kerületben, a Virág Benedek házban. A Márai Sándor emlékkiállításról a kurátort, Mészáros Tibort kérdezte Kádár Dóra.
1: Tulajdonképpen egy hagyaték vásárlásából származik a kiállítás milliója, hiszen számos bútor közte az a már-már ikonikusnak nevezhető asztal, ami több fotón látható is, ami mögött Márai ül. Ez volt az a bizonyos Mikó utcai asztal, de a polcok is a családtól származnak. Nagyon örülök annak, hogy ezek a relikviák valóban bemutatnak valamit abból a világból, amiben Márai élt. Ahogy a látogató az első ilyen térbe megér, ott egy fotelt lát, a következő térben Márai édesapjának az ágyát, és azt a szobarészletet szintén egy fotóval dokumentálva, amit megpróbáltunk valahogyan kicsit utánozni, hogy milyen is volt valójában ez a szoba.
2: Következő szoba pedig már az utazások éveit idézi, mégpedig egy vonat belsővel, de az a terem, az a helyiség, ahol beszélgetünk, tehát valóban Márai egykori író asztalával a dolgozószobát idézi meg, de akkor voltak éppen ez óriási szerencse, hogy a Mikó utcai épületből, amelyet bombatalálatért ki tudták menekíteni?
1: Igen, az a furcsa, hogy valószínűleg az a szoba, amiben ez az asztal volt, illetve az a kassametszet, amit ő sokszor emleget és amit magával vitt az emigrációba, és ezek megmaradtak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a könyvtára javarészt elpusztult, és a maradék köteteket pedig stílszerűen a Krisztinavárosi Antikváriusnak adta át és adta el. Ő volt az, aki még panaszkodott is, hogy nem nagyon veszik a köteteket, miközben nagyon sok dedikált kötet volt közte.
2: Melyik az az időszak, amely tehát fémjelzi az ő budai életét? 5 éves franciaországi tartózkodás után mikor jött ide a Krisztinavárosba?
1: 1928-tól élt itt. Igazából a kiállításban már azt is bemutatjuk, hogy korábban, kassai időszakban is, mely szálak kötötték őt ide Budapesthez. Budapestre 2 szobát szántunk, az első, amiben most állunk, itt vannak azok az írók is, akik a környéken laktak, és hát persze Virág Benedekkel kezdődik, hiszen a Virág Benedek házban vagyunk, de itt van Szabó Dezső, aki a Philadelphia kávéházba járt, mint Márai, Babics Mihály, aki a közelben lakott, vagy Kosztolányi Dezső. A másik budai szoba pedig azt az életformát próbálja bemutatni, amiben Márai élt. Nevezetesen a kávéház, a kiskocsma és a fürdő. Sikerült a vendéglátó

0: gyűjtötte, akik nevessé tették a kocsmáját, és vendégkönyvet is vezetett, ott látható egy lapozó formájában az asztalon, pont ott van kinyitva, ahol 1918-ról beszélünk, Kródi Gyula, és kettővel alatta Márai Sándor, ezt még Krausz Lipót írta be.
1: Márai egyébként valamelyik szép irodalmi alkotásában meg is örökítette azt a történetet, hogy később ezt a vendégkönyvet a tulajdonos Poldi bácsi a történelem nehézségei miatt rábízta.
0: Valóban a Föld-Föld című műben ezt le is írja Márai, és azt is leírja, hogy visszautasította ezt, mert a saját helyzetét sem látta arra biztosítottnak, hogy ezt meg tudja őrizni, de aztán az egyik leszármazott, ezt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékozta, ennek köszönhetően most ebbe betekintést nyerünk, és persze itt az elején írtam egy összefoglalót róla, hogy miért is fontos ez a mű. Márai sokarcú volt, sokkal gazdagabb képet mutat annál, mint ami úgy a köztudatban él. A Budállakni világnézet, ez egy elhíresült mondat az Igazi című regényben. Ebből szeretünk volna valamit úgy hangulatként is bemutatni, azzal, hogy milyen volt, mint író, írói környezet, milyen volt, mint lakó-lakó környezet, és ezek a dokumentumok is ezt próbálják gazdagítani. Igyekeztünk olyan unikális köteteket lapozó formájában kitenni, amikből egy van. Az előző szobában például az egy Polgár vallomásainak egy a szülőknek dedikált példánya, amiben az édesanyja széljegyzetekkel látta el a kötetet, és meglehetősen kemény véleményét közölte, úgyhogy ebből egy nagyobb tanulmányt írok, és ez majd napvilágot fog látni, mert hihetetlenül megváltoztat bizonyos állításokat a műből. Ilyenkor az élet és irodalom kicsit ütközik ebben az esetben, de ez nem baj.
1: Pontosan az is egy újdonság talán ezen a kiállításon, hogy nagyon sok információt kapunk. Hogyan élte meg az európai helyszíneken töltött időszakokat, utána hogyan alapított családot, illetve hogyan kötött házasságot Lolával. Szóval ezek a képek is egy időutazásra hívnak minket.
0: Tulajdonképpen a kiállítás egy további alap elképzelésére kérdezett rá, ugyanis amellett, hogy szeretnénk bemutatni az életrajzot, szeretnénk az életművet is, ez például annak segítségével, hogy a képaláírások szinte mindegyik egy-egy Márai idézetet is tartalmaz, hogy egy kicsit olvassanak már az emberek, ha már annyira talán nem népszerű dolog ma olvasni, ne csak képeket nézzenek, de az is, hogy Márai életútján keresztül egy kicsit az identitási pontokat megtalálni. És tulajdonképpen ezeket feleltettük meg az egyes helyszíneknek, tehát Kassa a család, a gyermekkor, a szülőváros. Aztán az utazás, a francia és németországi időszak, a hivatás, az írói hivatás, a polgári életforma, és hát az emigrációban, a következő teremben pedig gyakorlatilag a hogyan lehet magyarnak, magyar írónak és magyar nyelven írónak maradni az emigrációban, miközben költözik ide-oda. És ugye az utolsó terem az pedig gyakorlatilag azt a posztumusz világsikert, az utóéletet próbálja bemutatni, amit igazából már az első teremben feldobunk, ahol van ez a nagy kerék, és ahol négy nagyon sok nyelven megjelent írónak egy-egy kötete látható. Közte egyébként ez alapkoncepció volt, hogy Krasznahorkai László kötete is legyen ott, közben Nobel-díjat kapott.
2: A Budai Virág Benedek házban újra otthonra találó Márai Sándorról Kádár Dóra és a kurátor Mészáros Tibor beszélgetett. Egyéni döntésekről és a történelem kényszeréről, sorsról és sorstalanságról szólt a mai Szabadpolc. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Síje Gábor volt. A nevükben is elköszön a szerkesztő műsorvezető, Bödő Anita.

21 óra. Jó estét kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk.

0: Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten holnap végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van. A Gripen délelőtt gyulladt ki. A jármű Kecskemétről szállt fel, hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy a vezetőkkel megbeszélték a megszűnő KEKVÁK feladatainak sorsát. A Zalazón és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz. A felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Visszafizet 126 milliárd forintot és annak kamatait a Duna Aszfalt az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak, közölte a gazdasági miniszter. Cél László építőipari vállalata jelezte, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projektjéhez kapcsolódó kötvényeket. Ezzel egyidejűleg megszűnik a tranzakcióhoz kötődő több mint 100 milliárd forintos állami kezességvállalás is, tette hozzá Kapitány István, és hangsúlyozta, az ügy ezzel nem zárult le, továbbra is vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a projekt. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyonvisszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. Jancsics Dávid egyike volt azoknak, akiket az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága személyes meghallgatásra választott ki. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, a térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzöttet azonosítottak, Észak-Macedóniában pedig 43 megbetegedést és 5 halálesetet jelentettek. A vírust szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem fertőz. Végül az időjárásról. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. Hír összefoglalóval legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Sok szülő nehezen éli meg, hogy nem tudja megadni mindazt a plusz foglalkozást, amire a gyermekének szüksége lenne. Hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, mi fontos és mi nem ilyenkor, iskola kezdésnél. Egy másik témánkkal azt a kérdést járjuk körbe, hogy a fluktuáció minden cégnél milliós költségekkel jár. Hogyan lehet csökkenteni a veszteséget és növelni a nyerességet a jó munkaerő kiválasztással? És végül, mit tehetnek azok a szülők, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelnek és szeretnék biztonságban tudni akkor is, ha ők már nem tudnak gondoskodni róla?
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap fél 3-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Kulissza.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulisszaadását hallják. A mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. 10 évvel ezelőtt, 2016. július 14-én halt meg Eszterházy Péter író. Ráemlékezünk ezen a héten a Rádiószínház esti adásaiban. Három művének adaptációját hallgathatják meg, majd estéről estére. Ma a kulissza műsora után rögtön következik a Szív segédigéi rádió verziójának első része. Előtte azonban stúdió vendégeimmel beszélgetünk az ismert és egyben megismerhetetlen Eszterházy Péterről és életművéről. Tartsanak velünk! A mai adás hangmérnöke Németh László, a gyártásvezető Vancsok György, a mikrofonnál pedig Völgyi Tóth Zsuzsa. És vendégeimet is köszöntöm, Turci Istvánt, Mészáros Mártont és Nesztár Sándort. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Na hát azért kezdtem azzal, hogy az ismert, de megismerhetetlen Eszterházy Péter, mert hát amikor ezt a beszélgetést és ezt az összejövetelt megbeszéltük, akkor Mészáros Márton azt mondta nekem, hogy hát nem sokat tudok Eszterházy Péterről, de hát van-e ember vajon, aki sokat tud róla? És természetesen rögtön fölidéződött bennem Alexa Károlynak egy régi mondata, hogy nincs út Eszterházyhoz, és nincs, amely elvezet tőle. Hát, hogy is állunk mindezzel? Én legelőször azért még mindenképpen Turci Istvánhoz fordulnék, mert hogy hát ugye a korai halála és már 10 éve volt, jó sok idő eltelt, az első könyvhöz képest pedig aztán már korszakok buktak meg, és születtek újak. Rálátásunk van-e már az életműre vajon?
1: Hát, jó lenne az ő szemével látni ezeket a dolgokat. Annyi van, hogy velünk él. Arról beszélünk, hogy 10 éve nincs velünk, de velünk van. Tehát egészen más érzésem van, hogyha ma este arról szólni, hogy Genghis Khan ma 800 évvel ezelőtt halt meg. Mert az valami távoli. De Péter nem halt meg. Ha másról nem beszélünk, csak arról, hogy a régi otthonában alkotóház indult, és írók rendszeresen lehetőséget kapnak, abban már benne van az, hogy milyen kulturális missziót tölt be ez az egész. Tehát az Eszterházy jelenség egy abszolút élő, velünk lévő tanítványaimmal, fiatalokkal rendszeresen beszélgetünk róla. Tehát itt van, mintha fizikailag is velünk volna, műveiben is, most már az alkotóház révén is természetesen, és színházban is, bárhol. Tehát én ugyan lezárt életműről beszélünk, de ez a lezárt életmű rengeteg új olvasattal, új szemmel gazdagodik. Most itt négyen beszélgetünk, szerintem ez négyféle Eszterházy szőttes.
0: Igen, de azért van benne kettő Eszterházy szőttes, amit ketten szőnek, és eléggé összeforrott két vendégem a munkában is, ami Eszterházy Pétert és az ő megítélését és értelmezését, már az életmű értelmezését illeti. Tehát Mészáros Márton és Nesztár Sándor egy közös podcast sorozatot készítenek, amit nyilván a hallgatók is jól ismernek, és hát ebben biztos, hogy egyet kell érteni a két alkotónak, ami Eszterházyt illeti. Így van ez, vagy vannak viták?
2: Hát annál is inkább, mert a magának a podcast sorozatnak a címe is Eszterházy által inspirálódott, ugye ilyet egyszer egy olvasó, az a cívünk, ami ugye az ikonikus
3: Eszter... egy író, maga is olvasó.
2: Igen, annak egy ilyen parafrázisban. Na most ahhoz képest annyit azért mondanék még picit irodalomtörténeti szemmel, hogy, vagy irodalomtörténészi szemmel, noha nem vagyok irodalomtörténész szakértője Eszterházynak, hogy azért ez tudományosan is egy hatalmas életmű. És ráadásul abban a szerencsés helyzetben volt, hogy már tulajdonképpen a író életében hatalmas recepciója alakult ki, tehát hogy olyan nagyon klasszikus irodalmi értelmezők foglalkoztak vele, mint Kulcsár Szabó Ernő, vagy akár Szegedi Maszák Mihály, vagy akár Szirák Péter, vagy Szabó Gábor közös tanárunk, vagy Palkó Gábor, tehát, hogy monográfiák jelentek meg róla már az életében, és azért ez egy viszonylag ritka dolog, hogy ilyen hatalmas recepció már az életében, és most is most éppenséggel pontosan az általános irodalomtudományi kutatócsoport, már mint ezt, vagy Kucsár Szabó Ernőnek a kutatócsoportja jelentetett meg egy német nyelvű kiadvány sorozatot Eszterházi tanulmányokból, tehát hogy ugye azt tudjuk, hogy a nemzetközi recepciója is amúgy nagyon jelentős, tehát hogy már most a tudományos részről beszélek, arról nem is, hogy hány nyelvre fordították le, miközben hát nyilván ez egy...
0: 40.
2: rengeteg, és hogyha belegondolunk, hogy egy olyan életmű, amit azért nyelvileg, hát nagyon jelentős kihívások elé állíthatja a fordítót, mert ez azért nem az a fajta, hogy van egy jó sztorink, és akkor a J.K. Rowlingot azt most elolvasod, magyarul olvasod, vagy a J.K. Rowlingot pontosan ugyanaz. Igen. Itt azért tele van olyan nyelvi játékokkal, ami valószínűleg nagyon megnehezíti a fordíthatóságot, és ennek ellenére hatalmasan ez a nemzetközi recepció.
0: De hát nem csak a fordíthatóságot nehezíti meg, hanem magát az olvasásértést is megnehezíti. Tehát ugye azért az egyértelmű a posztmodernre egyébként is jellemző az, hogy nem a sztorival dolgozik, hanem a szöveg van a középpontban, és mégis ennek ellenére azt kell mondjam, hogy, de lehet, hogy ez egy egyéni élményem, hogy mindig a sztoriaira emlékszem a könyvekből. Tehát, hogy van ez akkor? Bárki válaszolhat, tessék.
3: Hát szerintem azt gondolom, hogy Eszterházi Péter olvasónak lenni az egy nagyon hálás dolog. És hogy most így hozzunk be más neveket is, én abszolút egyetértek azzal Istvánnal, hogy tényleg ahányan olvassuk az Eszterházi Pétert, annyi féleképpen tudjuk megközelíteni, és hogyha most itt gyorsan lenne egy körkérdés, hogy kinek melyik a kedvenc Eszterházi műve, biztos, hogy négy félét mondanánk, és ez szerintem nagyon jó. Amit így érdemes így íróként talán azt így teljesen magabiztossággal állíthatom, hogy olyan magabiztossággal használja Eszter, jelen idő, olyan magabiztossággal használja a magyar nyelvet Eszterházi Péter, amihez nem csak olvasóként, de íróként is nagyon termékenyen és izgalmasan lehet hozzáfordulni, és szerintem ez is lehet a sok-sok sikerének az egyik oka, hogy szóval nagyon termékenyen nyúlt ő a nyelvhez, és hogy fölhívta a figyelmünket arra, hogy igenis a magyar nyelv az milyen hatalmas nagy bebarangolható táj lehet, amit jó lehet kirándulásokat tenni benne, és szerintem ezért tud még mindig a mai napig nagyon jól működni ez az életmű, plusz azért is, mert érdekes és izgalmas művek vannak benne.
0: Egyébként, hogyha már itt tartunk, nekem van egy, hát sok személyes élményem van vele, nem éppen rádiósként találkoztunk, hanem gyerekkoromtól a művésztelepeken, így a szüleim miatt, meg hát voltak akkoriban még a Kádár rendszer alatt olyan körök, ahol azért találkoztak emberek egymással, és így. De hát aztán a gimnazista éveimben sokszor voltam náluk, és egyszer kirobbant onnan a írószobájából, és azt mondta, hogy te biztos, többen voltunk ott gyerekek, te biztos tudod, hogy van az a tükröm, és akkor én elmondtam neki persze természetesen kapásból, hogy tükröm, mondd meg nekem, ki a legszebb a vidéken, szép a szívet, stb. Nagyon elégedett ott, azt mondta, hogy ez jó lesz, és visszament. De gondolom, mindenkinek vannak ilyen sztoriai. Én tudom Turci Istvánról, hogy nagyon sok és sokkal régebbi személyes élményei is vannak. Beszéljünk őról, a magáról, hiszen azért a halál évforduló az egyfajta születésnap is, hogyha úgy vesszük. Tehát mindig egy jó alkalom arra, hogy az illetőről, életéről emlékezzünk.
1: Igen, hogy milyen karakter, milyen személyiség. Egyébként egy mondattal az előzőre visszatérve.
0: Persze.
1: Egy kicsit azért is lehet, hogy ennyire köztünk van, hogy ennyire él, ennyire sokat tárgyalt, és nem kultikusan, hanem szakmailag, nem csak kultikusan, hanem szakmailag is sokat tárgyalt, és valóban minden oldalról kivesézett nagyszerű írásokat is. Nagyon sok olyan írást is olvastam róla, amivel nem tudtam egyetérteni, de izgalmas volt, érdekes volt. Na most, hogy miért ez a személyiség, egy apró példa. Amikor megjelent az első könyve, a Fancsikó és Pinta, én még gimnazista voltam. Megvettem Tatai gimiből, megvettem, följöttem, akkor még nem volt annyira ismert, nem kellett sorba állni, stb. Odállok elé, leteszem a könyvet. Mit írjak oda? Mondom a nevedet. Erre fölnézett mosolyogva, oké. Okay. Nem azt mondta, oké. Okay. Valószínűleg rendben odaért a nevét. Na most azóta az összes könyve csak úgy szerepel, hogy odaír egy Eszterházy Péter nekem. Elhoztam a
0: termelési regényt.
1: Kár, hoztam gyerek. Itt is csak az van, hogy a neve. És pár évvel később találkoztunk valahol, és mondom, emlékszel rám? Mire rám néz? Én minden nagyorúra emlékszem. Ez most nem az én reklámozásom, hogy nagy az orrom, ezt mindenki tudja, aki ismer. Bár a rádióban ez nem látszik.
0: Mert szeretett csipkelődni, de ezzel ne, hát nem volt szabad megsértődni, mert
1: ne viccelj,
0: önmagán is tudod egyébként. Hát ez... De most, hogy fölmutattad a termelési regényt, mondjuk, ha nem látnám a címet, akkor is tudnám, ez a lila, vagy hát, hogy mondjuk ez milyen lila. Szín. Püspök lila az színű, az ez az első kiadás volt.
1: De a gerince,
0: volt,
1: látjátok, a gerince az
0: Igen. De azért ritka dolog az, amikor az ember csak így messziről lát egy könyvet, és tudja, hogy melyik az, ugye? Hát, tulajdonképpen az első legnagyobb mű a termelési regény, ugye? Hiába a Fancsikó is, mint az első hát, könyv.
2: Az áttörést az kétségkívül ezt hozta igen. neki, ugye igen. Talán most, hogy is volt, nem tudom, rekonstruálni. 79-es, és ugye a Fancsikó volt az első, és aztán a pápai vizeken, és akkor utána jött a termelés, igen. és az volt, ami egy nagy szakmai áttörés volt az ő számára, akik esetleg lehet, hogy egy két mondatot érdemes erről mondani, hogy ez egy nagyon sajátos szerkezet szöveg. Igen, tehát ugye két részből áll, ugye egyrészt megy a szöveg, és a másrészt pedig a szöveget kommentáló jegyzetek, tehát tulajdonképpen úgy is olvashatja. És ez nagyon jellemző az Eszterházy írásművészetre, hogy kimozdít a hagyományos, komfortos olvasási gyakorlatainkból, vagy a komfortzónánkból, vagy kifordítja ellenünk az olvasási stratégiáinkat. Tehát döntened kell egyszerűen, nem tud úgy olvasni, hogy az jó legyen. És hogy ez egy nagyon szórakoztató játék, mert vagy egyenként lapozol, ugye van olyan kiadás, amiben két könyvjelző van, tehát, igen. hogy pont ezért. Vagy az van, hogy elolvasod egybe az egészet, utána elolvasod egybe a jegyzeteket, vagy valahogy döntened kell, szóval, hogy mondjam, a szétbontja, nem akarok túlszakmázni, de hogy a szövegnek ezt a linealitását, azt valamiképpen szétbontja, bontja, és téged meg kényelmetlen helyzetbe hoz tulajdonképpen, és nyilván amire a Zsuzsa is utalt, hogy nem egy könnyű olvasmány nyilván azért az Eszterházy, és
1: nem nagy irodalmak soha nem könnyű olvasmány.
2: Igen, vagy nem erre vagyunk szocializálva, és nem erre vagyunk megszoktuk, igen. hogy nem lebecsülve ezeket persze. a fajta szövegeket, hogy van eleje, közepe, vége, ez meg nem olyan általában, és közben meg mégiscsak kialakul egy történet,
0: hát,
2: amire szintén
0: Zsuzsa
2: utal, csak ez nem már lehet, hogy legalább annyira magának az írásnak a története.
0: Na de azt mondtad, igen. hogy ugye szakmailag ez egy őrületes áttörés volt, de talán nem csak szakmailag volt az áttörés, hanem politikailag is egy áttörés volt.
2: A gimnazis, a bölcsészkarokon ezzel, az mindenki ezzel jött, ment, kelt, feküdt, a közös tanárunk, mindig emlegetjük őt is, Bene Sándor az oldalakat tud belőle fejből, és sírva rög rajta, ugye ennek a bürokrata gyávnak a karikatúrája tulajdonképpen.
0: Nem örülne neki Bene Sándor.
1: Már a cím egy provokáció. Igen. Nem is kell semmit ránézel, ugye 79-ben igen. termelési regény. Hát, mit akar ez az ember most? Itt szórakozik? Igen, szórakozik. Kivel? Az olvasóval, a politikával, a befogadóval, tehát egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy párbeszédet alakított igen. ki, de eközben egy kifordított ködmönt olvasunk, hogy hoppá, itt mi vagyunk, ezek az anekdótok, amik itt szerepelnek, ezek velünk, vagy apáinkkal történtek meg, és akkor már kezdesz gondolkodni, hogy nem is olyan vicces ez.
2: Ja.
1: A bőrünkre megy a játék, ahogy Péter szokta mondani.
0: De pontosan arra is gondoltam itt, hogy a politikában is áttörés jelentett akkor, amikor még szó nem volt talán áttörésről, ugye a 70-es években, de és azért nézek ilyen merőben rád, István, mert hát erre emlékezhetsz, hogy azért egy diktatúrának a nyelvét és a közlés formáit és mindent lerombolt.
3: Na azt forgatta ki.
0: Azt forgatta ki. Na és akkor azt is nézzük meg, hogy viszonyult ehhez akkor a hatalom.
1: Hát, ugye attól, aki okos, és akinek van humorérzéke, van iróniához érzéke, attól mindig félnek. A humor és az irónia, a szarkazmus, az egy fegyver. Az, hoppá, ez az ember valamit ellenünk mond, úgy csinál, mintha, de nem. Tehát ez a sajátos kettősség, ez szerintem az első pillanattól kezdve ott volt a politika kulturális képviselőjében, mert vagy nem értették, vagy időnként félreértették, vagy félre akarták érteni, de a legtöbbször az az érzésem, hogy egyszerűen csak tartottak tőle. Most itt van ez a Gerof, és akkor itt miket ír össze a mi társadalmunkról, mi gyönyörű, szép szocialista társadalom. Ugye 70-es években vagyunk még egyelőre az első műveként, de a 80-as évek is, bár az, ott ha megjegyzem, ti vagytok a szakemberek, számomra az egy másfajta világ. Ugyanis úgy éreztem, hogy ott mintha ilyen prózai terhelés próbák következnének a Hrabállal, a Csokonai Lilivel, a Han-Han grófnővel, mintha minden a Harmonia Celestis felé menne. Igen. Tehát, mintha azt próbálnak ki, hogy milyen lesz az a próza, amit én meg akar írni.
3: Hát aztán, bocsánat, hogy a szabadság nem véletlen, hogy a bevezetés a szép irodalomba, amit mi csak így nagykönyvként szoktunk emlegetni, ami 1986-ban jelent meg, előtte ugye részletekben jelentek meg, kezdődött a Függővel 81-től, és akkor folyamatosan jelentek meg különálló, önálló kötetenként az egyes részei, majd 86-ban megjelent ugye a nagy bevezetés a szép irodalomba című könyv, ami nem csak egy próza kötet, hanem egy könyvtárgy vizuális, nagyon izgalmas könyvtesttel, úgyhogy ha vannak művészettörténészek, akik izgalmas könyv alkotásukkal szeretnének foglalkozni, mert azt szerintem érdekes lenne megnézni, hogy milyen könyvtárgyat alkotott. Tehát ez is nem csak a szép irodalomban, hanem akár még a vizualitásban is nagyon fontos szerepet töltött be, de szerintem ezek után nem véletlen, hogy elindult abba az irányba, amely majd a 2000-ben megjelenő Harmónia felé fogja vezetni ezt az ívet, és mondjuk ebből a szempontból nagyon izgalmas nézni az életművet, hogy milyen kísérletek folynak, és mindig újabb és újabb vizeken próbál kalózkodni.
0: Jó, hát most a Harmóniát hozzátok ki végpontnak, de csak azért, mert ez egy lezárt életmű. Nem?
3: Hát a legizgalmasabb az lenne, hogyha most a fiókból előkerülnének újabb és újabb Eszterházi szövegek, de ezekre nem tudunk.
0: Uh-huh. Igen.
3: Hát én nem tudom, hogy most mi a vége, hogyha most van, hogy mi a csúcspontja, hogy van egyáltalán értelme ezt föltenni, ezt a kérdést.
1: Csúcspontjai vannak szerintem.
3: Az jó, igen,
1: csúcspontja. Teljesen más a 70-es évek, jön a termelés, ez egy csúcspont. A bevezetés is egy másfajta, hiszen fuvarosok, más művek, nagyon izgalmasak. Igen. De hát ne feledkezzünk el, én a nő írásait is imádom. Tehát a Daisy-be beleszerettem annak idején. Megint egy másik világ. De a futball, vagy a gasztró szövegei.
0: Nem akartam beszélni, hogy nekem meg a focis írás.
1: Igen, hát ez...
0: Igen, egyébként a kedves hallgatók emlékezhetnek is rá.
1: Eszembe jut Péter Handke, ugye a kapus félelme 11-esnél. Mert benne van a levegőben, Péter nagyon szerette a másik Pétert, nagyon nagyra becsülte. Nekem egyszer mondta, hogy a Handke azt mondja, szeretnék pár dolgot úgy megírni, mint ő. Mm-hmm. Tehát azért ott nagyon érdekes ez, vagy a Danilo kisre mondta, hogy hát a Danilo az olyat tud, amit csak a közép-európaiak tudnak.
0: Jó, de mondjunk magyarokat is, ott igézett, nehogy kifelejtsük, hát. És azt sem, hogy ott a szobában náluk ott volt, hogy ez a bizonyos iskola határon egy lapra lemásolva.
2: Ami szerepel a bevezetésben. Igen, is, tehát hogy a bevezetés tulajdonképpen egy az egybe tartalmazza a Ottlik Géza iskola határon című munkáját. Igaz, hogy olvashatatlan formában, de hogy az kétségkívül szerintem az egyik ilyen legpimaszabb gesztus az Eszterházi részéről, nem?
1: Hogy nem ő találta ki a gesztust.
2: Igen.
1: Mert hogy a Dante Alighieri, én láttam az eredetit, a Divina Commedia teljes egészében le van írva. Ugyanezzel a módszerrel. Tehát egymásra van írva a szöveg. Nagyon érdekes, csak ott úgy van, hogy ilyen blokkok, attól az énekek szerint, vagy a részletek szerűen külön-külön van véve, hogy áttekinthető legyen.
0: Biztos ő is tudta ezt, nem?
1: Gondolom, mert Péter nagyon sok mindent tudott, hihetetlenül odafigyelt a világra. Volt ő annyira hiú, hogy tudjon a dolgokról, mindig megnézte, hogy mit írnak róla, ha valami kényes volt, lásd, Csokonai Lili, akkor azért próbálta tisztába rakni, a Markócsi féle tanulmányra reagált, nagyon-nagyon okosan, nagyon szélesen. Tehát ő, mondok egy erőset, szerintem ő egy influencer. Egy olyan figura, a szó legjobb értelmében influencer, olyan figura, aki rajta tartotta a kezét az irodalmi és kulturális valóság ütőerén. Ő tudta, hogy mi történik. Időnként ő alakította a történéseket. Ha fontosnak érezte, beleszólt. Tehát egy nagyon erős személyiség volt, és akkor, ha már ezt így kimondtam, akkor engedjétek meg, nem az összehasonlítás kedvéért, de valamelyik nap jutott eszembe, és akkor most ezt így elmondom. Én úgy gondolom, és lehet, hogy ez vitát kelt, hogy a két Nobel-díjasunk, kertész és Krasznahorkai nál Eszterházy prózapoetikai hatótávolsága nagyobb. Egyszerűen úgy érzem, hogy nagyobb az a hatás, amit, az a hullám, amit életében és a műveivel.
0: De lehet, hogy arról van szó, amit itt az urak mondtak, hogy hát, hogy a fordíthatatlan, vagy a fordítás nehézségei állták útját ennek.
1: Vagy egyszerűen, hogy nem lett Nobel-díjas, én most nem arra gondoltam.
0: Jó,
1: arra
0: gondolom, de gondolhatunk
1: hogy,
0: erre is.
1: Igen, erre is gondoltam, de én a pozitív oldalra gondoltam, hogy olyan erős az ő hatás története a jelenkori irodalomban, bőven erősebb. Én Imrét is ismertem, azt mondom, hogy jobban vagyok, tehát nem ellenük beszélek, hanem úgy érzem, hogy Eszterházy Péter jobban megforgatta az állóvizet. Ilyen értelemben. Még Nádas az, aki, de ott már több az ellentmondás ilyen szempontból.
0: És akkor hogyan látjuk, hogyan látjátok mind a hárman, hogy akkor ezek szerint csak zárvány maradt ez az életmű?
2: Abszolút kereknek érzem őszintén, szóval még egy ilyen fura kis sztori.
0: Utánozhatatlan gondolom.
2: Fura kis sztori. Hát igen, amúgy ez is hozzátartozik az egyediségéhez, hogyha belegondolunk, nincsenek igazából Eszterházy
0: epigonok,
2: mert hogy mit tudsz ezzel, tehát hogy ahhoz úgy kéne tudni írni majdnem, mint ő, de hát az meg úgy meg nem csak nagyon lehet.
3: Pseudo epigonok vannak.
2: Pseudo epigonok, igen, vagy akik szeretnének epigonok lenni, vagy mert azzal is megbarátkoznának.
0: De nem ezt akartad mondani.
2: Hanem amit is akartam mondani, azt elfelejtettem.
3: Szerintem abban az irányba gondoltad, hogy ez nem egy lezárt valami.
2: Igen, ezt akartam elmesélni, hogy mindegy, egy közös tanárunk, most nem fogom megnevezni, ő a Harmonia Célestis az annyira nem tetszett neki az első olvasatra, hogy közölte, hogy az az Eszterházynak a nagy tragédiája, hogy nem halt meg a bevezetés után. Tehát, hogy de őt irodalomtörténészként ez hát zavart, hogy Eszterházy kutató amúgy tényleg nem fogom megnevezni, de hogy hát ez tönkretette az egészet, és aztán amikor persze kijött a javított ki meg kijött a Harmoniának a recepciója, akkor újraértékelte ezt a dolgot, de azért kétségkívül, hogy vannak ennek egyértelmű csúcspontjai, ahogy István is mondja, én is azokat látom annak, és amúgy pedig a Hasnyálmirigy napló, az pedig szerintem egy nagyon furcsa és méltó befejezéssel tulajdonképpen, és végül is az egész Eszterházy politikának egy ilyen utolsó újra írása és szembesülés a saját politikájával, és az egy, hát hallgatóknak ajánlhatjuk, hogy azt azért olvassák el mindenképpen néhány Eszterházy szöveg után, és akkor látni fogják, hogy ezért van ennek egy nagyon egyértelmű fejlődési éve, nem? Tehát ahogy a bevezetés után áttér megint a történetekre a Harmonia Célestis-szel. Már maga a Harmonia Célestis-nek a első két része, vagy ugye a két része is, ugye az egyik az egy ilyen szétdarabolt dolog, a másik az sokkal inkább már egy nagy narratíva. A focis könyvek azok egyértelműen egy ilyen egységes narratív struktúrára épülnek, még hogyha akkor is megtartják a nyelvi leleményeket, csak ott nyilván a futballkultúrának a nyelvéből veszi ezeket a kliséket, de hogy ez is mutatja az Eszterházynál, hogy ő éppen úgy tud a magas kultúrából átemelni, vagy a magas kulturális regisztereket megszólaltatni, mint a, nem akarom azt mondani, hogy a futballkultúra az egy alacsony kultúra, de hát nyelvileg nyilván nem a legkifirmultabb világ a harmadik kerületi szurkolóknak a beszólásai, miközben ismerjük ezt a világot, és egy nagyon is határozott nyelvi karakter, és ő ebben nem igazából tett különbséget, de ugye azt akarom csak mondani, hogy a végére mégiscsak, és a Hasnyálmirigy napló, hát az aztán tényleg egy narratív történet, nem? Tehát ott megtudjuk elejétől a végéig, hogy mi lesz.
3: Igen, csak ott más úgy olvasni, hogy tudod, hogy a főhőssel mi a helyzet. Hát és akkor itt van az, hogy így az nagyon, nagyon jó rímel lesz, hogy hogyan lehet ezt az életművet olvasni. És szerintem a legjobb az, hogy amikor én nem lezártként tekintek rá, hanem mindig újabb és újabb részeknek a felfedezése. Most itt a termelését említettük, ott ugye Mikszáth Kálmán is szerepel benne, aki felbukkan a héven, mint egy szereplő, és hogy én azért valahogy én ezt képzelem, hogy az Esterházynak ez lesz itt a jövője a magyar irodalomban, hogy ő időnként itt-ott föl fog bukkani művekben, és lehet, hogy nem a héven, hanem már valami más tömegközlekedési eszközön, de mindenképpen ott lesz itt majd, itt lesz
2: felünk. Hát, ha csak az Estére gondolunk például, ami a Kosztolányit aztán írja.
1: De akkor mondjuk ki azt is, hogy nem zárvány ez.
0: Na, ezt szeretném volna
1: kérni. Ezzel én nem tudok egyet érteni.
0: Igen,
1: mert
0: én
1: pontosan
0: nem
1: amik itt elhangzottak.
0: Csak kérdeztem, István.
1: Nem zárvány. Igenis, akkor meg kell néznünk Esterházy és a hagyomány viszonyát. Mert ez egy nagyon sajátos helyzet, de már az első két műben valóban, ezért hoztam, de már, tehát magyar anekdotához való viszonya. Vagy éppen a Csokonai Lili kapcsán, hogy ugye a 17. század, de nem csak a hanem a században ott is van, tehát még egy műben a 17. század előjön. És tehát foglalkoztatja őt ez a kérdés, és benne van egy egészen másfajta hozzáállás. Ezt, tehát én azt hiszem, hogy Péter és más írók között próbáltam író vagy költő fejjel gondolkodni, mi a különbség. Amikor egy író beleáll egy témába, vagy elhatároz valamit, hogy ezt megcsinálja, akkor kívülről indul, és elindul befelé. Megpróbálja megismerni, jegyzetel, benne van, egyre immanensebb lesz a dolog. Péter, amikor kimondja, hogy nem találok szavakat, akkor már bent van. Azonnal bent van, és ő meg megpróbál bentről kifelé, tehát eltávolodni, egy kicsit magától, mint szándékosan eltolja reflexív módon a dolgokat is. Ez egy más attitűd, egy egészen más gesztus az irodalom felé, és más íróknál ezt pont fordítva látom. És ez az egyik, szerintem az egyik egyedisége neki, ilyen szempontból. Tehát semmiképpen nem zárvány, ezt nagyon hangsúlyosan szeretném megismételni. Igenis, a magyar irodalom integráns része, valamikor elindult egy irodalmi gondolkodás, Péterrel kicsúsosodott, és megy ez tovább, csak nem lehet Esterházyson írni, mert az epigon próza lenne. Nincs is értelme. Ő egy másfajta agy tekervény volt. Ezt de nem lehet leképezni. Éjjel le tudnád, de az meg nem irodalom. Szóval itt ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon erősen része a magyar hagyománynak, és nem vele indult.
3: Abszolút emeletvők, és amit még nem csak úgy része a hagyománynak, hanem hogy nagyon sokat lehet tanulni tőle, hogy hogyan viszonyuljunk a hagyományhoz. Most akkor beemelhetjük az eszét, amelyet nagyon érdekes visszaolvasni, hogy mi minden foglalkoztat őt mondjuk a 90-es években. Mindig lehet párhuzamot találni a jelenkorunk és az akkori korszak között. Ez egy jó milyen hőmérő is, vagy egy jó lakmuszpapír, hogy éppen hogy áll az országunk. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon-nagyon termékeny a dolog. És én azt gondolom, hogy a nyelvhez, az íráshoz, az irodalomhoz való viszony az biztos, hogy nem elbeszélhető Esterházy nélkül, tehát hogy az abszolút én is azt gondolom, hogy ő teljesen jogosan része a mi közös kultúrának.
2: Nagyon picit Istvánra reagálnék, hogyha szabad, hogy ugye egyrészt egyetértek azzal, amit mondasz, hogy van benne egy ilyen önreflexió általában. Másfél viszont a hagyományhoz való viszonya, az meg éppen mintha arról beszélne, hogy nem tudsz nem a hagyományban lenni. Tehát, hogy ott már mindig is belül vagy a hagyományon. Tehát, hogy ő egyszerre van kívül és belül a hagyományon, de hogy az alapállítás az mégiscsak az, hogy, igen, hogy nem úgy van, hogy mint Pallasz Athéné teljes fegyverzetben kiugra a Zeus fejéből, és akkor Ady Endre, és akkor jöttem a Verecke híres útján, és új idők, új dalai, és mindent újra csinálunk, hanem egyszerűen az a belátás, és tudom, hogy ezt így nem nagyon szokták hangsúlyozni, meg nem is szerencsés ez a kifejezés a posztmodern kifejezés, kifejezés, vagy szerintem elméletileg is problémás, és tudom, hogy sokak számára meg kifejezetten bicskonyítogató, de hogy a posztmodernnek igenis van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szoros viszony a saját hagyományához, tehát amit mi nem szoktunk nagyon hangsúlyozni.
0: Hát én tudtam hogy nem fogjuk tudni abba hagyni, pedig én még szerettem volna arról is beszélni, hogy például mi van azzal a dologgal, hogy kulcsszövegekké vagy kulcsregényekké válnak-e, vajon ezek a regények, hogy mi még értjük ezt, de mondjuk ott van Kafka, aki nevettek az őkorabeli német olvasói, ma meg szörnyűnek tartjuk, de hát ez egy másik alkalommal, mert remélem, hogy lesz még másik alkalom, és amikor tudunk Eszterházyról beszélni, mert hiszen azzal kezdtük, hogy kiismerhetetlen, hát akkor bizony még sok beszélgetést megérne, hogy egy kicsit meg tudjuk ismerni. De ezt, hogy megismerjük, szolgálja ez az emlékező hét is, amelynek első napján hétfőn vagyunk most, egész héten itt a Rádiószínházban, tehát Eszterházy művek rádió adaptációit hallgathatják a kedves hallgatók. Vendégeimnek pedig még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm
0: hogy itt voltatok.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Turci Istvánt, Mészáros Mártont és Nesztár Sándort hallották. A Rádiószínházban tehát, ahogyan mondtam, következik Eszterházy Péter a Szív segédigéi. Ma este az első részt hallgathatják meg, amelyhez jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Rádió Színház.
1: A szív segédigéi. Részletek Eszterházy Péter regényéből. Az első rész.
2: Azt tud beszélni, aki reménykedni tud. S viszont. Ludwig Wittgenstein. Előszó. A manapság írt történetek mind nagyon szépek, jelentősek, mélyek és hasznosak, temperamentumosak vagy higgadtak. Csak bevezetésük nincs. Ezért határoztam el, hogy ezt a történetet úgy írom meg, igényeljen bevezetést. Majdnem két hete már, hogy az anyám meghalt. Munkához kell látnom, mielőtt a temetéskor roppant heves kényszer, az írjak róla, vissza nem változik azzá a bárgyú szótlansággá, amellyel a halál hírére reagáltam. Igen, dologra. Mert az igény, hogy anyámról írjak, néha nagyon váratlanul jelentkezik ugyan, de nagyon bizonytalan is. Vagyis erőltessem meg magam, nehogy egyszerűen és pillanatnyi kedvem szerint egyetlen betűvel püföljem tele a papírt. Nem használom a nyelvet. Nem akarom felismerni az igazat, és még kevésbé azt önök elé tárni. Az sem jut eszembe, hogy megnevezzem a világot. Következésképp az égvilágon semmit sem nevezek meg, hisz néven nevezni annyi, mint a nevet örökösen feláldozni a megnevezett dolognak. Nem beszélek, de nem is hallgatok, és ez megint más dolog. Óvatos vagyok. Anyámról van szó. Itt talán kurziválható volna minden. A kurzivált életbe. De hát miért volna perverzebb írni róla, mint hallgatni? Vagy bármi más? Állni a sír mellett. Hát ez micsoda? Vagy fogni a kezét, s várni, hogy szorítson. Nézni, ahogy mennek világgá a sejtek. Au revoir, monsieur. Mi volnánk részben a mamája. Viszlát, szép csacsi fiú. A férfi ember búját nem tárja a világnak. Megrémülök, közben megint jól érzem magam. Nem fáj a múló idő. Vagyis azért hébe-hóba kiborultam. Hirtelen szétestek a mindennapos elképzelések. A különben is csak évek, évtizedek óta x-szer eldarált kezdeti elképzelések ismétlései. Aztán sajgott a tudatom, akkora űr támad benne. Ez már elmúlt. Már nem borulok ki. Ha írok, szükségképpen múltról írok. Már olyasmiről, amit letudtam. Arra az időre legalábbis le, amíg írok. A könyv bármiről szól is, érződjék benne egyfajta könnyedség, mely arra emlékeztet, hogy a mű sohasem természetszerűleg adott valami, hanem igény és adomány. Irodalmat csinálok, mint máskor is. Emlékező és fogalmazó géppé idegenülve és tárgyiasulva. A világon minden a végből létezik, hogy könyv váljék belőle, mondja Mallarmé. Még csak nem is szégyenkezem. Belenyugodtam, hogy olyan legyen az arcom, ami ennek a könyveim mutatják. Ezen változtatni fogok. A szövegben szó szerinti vagy torzított formában többek közt Apáti Miklós, Babics Mihály, Hartmann, Thomas Bernhard, Donald Barthelm, Zsozs Batály, Jorge Luis Borges, Albert Camus, Gida Jenő, Anton Csehov, Füst Milán, Hajnóci Péter, I. és Gyula, Peter Handke, Jelenics István, Juhász Ferenc, Valentin Katály, Kormos István, Kusztolányi Dezső, Utreomó, Stefan Malárdi, Mándi Iván, Mészői Miklós, Molnár Ferenc, Robert Muzil, Orbán Otto, Szabó Lőrinc, Géza, Szent Pál, Lész Pascal, Pilinszki János, Arthur Rimbaud, Jean-Paul Sartre, Ronald Szukenik, Lev Tolstoj, Vas István, Georg Trak, Vasadi Péter, Fáradi Szabolcs, Vörös Sándor, Ludwig Wittgenstein idézetek vannak. Micsoda akszűz leszek, annyi bátorságom sincs, hogy a halált szeressem. Kelt Budán, június 16-án. az atyának és fiúnak. Azt, hogy édesanyánk meglehetősen kutyául van, tudtuk évek óta. Mégis mikor apánk fölhívott telefonon, s gondosan, kimérten és új, eddig nem hallott kemény hanghordozással tudtunkra adta, hogy anyánk így meg úgy, s hogy ő nem tartaná ez a személyes meggyőződése fölöslegesnek, ha ezekben a pillanatokban otthon volnánk, azaz hazamennénk, az mindünket meglepett. Szinte egyforma szókkal kezdtünk ógni-mógni, hivatkozva a napi, halaszthatatlan teendőkre, ami nem fásultságot vagy érzéketlenséget jelentett, inkább a természetes ösztönök megnyilvánulását, azt a józan meggyőződést, hogy nem lehet a dolog olyan veszélyes. Hiszen még sohasem volt olyan veszélyes. Ahogy éppen apánk mondani szokta, addig nincsen baj, amíg nincsen baj. Csak mikor baj van, akkor van baj. Apánk azonban ránk mordult, mi pedig özönlöttünk a világ összes tájairól.
0: Hideg van. Amikor végre felöltözködtünk, nagyon meglepetnek látszott, hogy fekete nyakkendőt lát rajtam, és kérdezte, kit gyászolok. Mondtam neki, hogy anyám halt meg. Amikor megkérdezte, mikor, azt feleltem neki, tegnap. Egy kicsikét hátra hőkölt, de különben egy szót sem szólt. Kedvem lett volna hozzátenni, hogy hiszen én nem tehetek róla. De lenyeltem a mondókámat, mert eszembe jutott, hogy ezt már a főnökömnek is mondtam. Egyébként is. Mit jelent ez?
2: Mintha nekem külön titkom lett volna anyánkkal. A kórház elé előbb érkeztem, mint az öcsém és a húgunk.
0: Az ember mindenképp hibás egy kicsit.
2: Pedig talán nem is engem szeretett a legjobban. Inkább épp öcsémet, bár meg lehet pusztán azért, mert tudta, hogy erre neki van a legnagyobb szüksége. Cserébe ő szerette leghevesebben anyánkat. Elsőszülött vagyok, hogy ne érkeztem volna előbb. Ez a definíció.
0: Fölzabáltátok anyátokat.
2: Húgunk közülünk a legszebb, azt hiszem.
0: Fölzabáltam anyát.
2: Megvan benne apánk törékenysége és anyánk forrósága. Noha a nők öcsénket jobban szeretik, az én nőim meg engem. Csak bennem túl sok a személyesség. Személyre szabott szövegromlás vagyok. Igaz, ebből meg nem következik semmi. Maradék testvérünk a háttérben krákugott, mint egy rajta kapott férj, majd széles mozdulatokkal széjjel lögdösött minket. Ki ez a férfi tetszemende? És a többi. Zord volt s nevetséges. A kórházi látogatók siettükben is megfordultak. Elfelejtettük, miért kellett idejönnünk, ott pojácáskodtunk.
0: Hogy meg ne ismerjék, az arkangyal egy vikunya nagyságú tarisznyarák alakját öltötte fel. Nagyon szépen és vérszegényen ragadta meg az elmúlás finomságát.
2: Árvaság és öncsalás határán, lényegében már túl, szomorúbb s elesettebb bizakodás lett volna helyén való.
0: A lelkiismeret furdalása pedig egyenesen fantasztikus.
2: A portás fülkénél öcsém a szokásosan könnyed és nagyvonalú hirtelenségével az ablakocskához hajolt, ráparancsolt a meglepett idős férfira, hogy mutassa a csuklóját. Fontoskodó fintorokkal megfogja, aggódik. Bátyám, ez bizony sok, és ez nem kevés, sok, sokkal óvatosabban. Mint felénk, jöjjenek kollégák! És mi bevonulunk. Pukkadozunk a röhögéstől, amikor egyszerre kívülről csönd szakadt ránk. Megüti érdes ujjával szívünket az Isten. Megtorpantunk. Attól fogva nem volt szabad egymás szemébe nézni. Aki ezt megszegte, és rendre megszegtük, az menthetetlenül sírva fakadt. Ez is nevetséges volt. Fakadj! Csak ennyit kellett mondani.
0: Végre felkiált. Ember, ha felfordult kutyát látsz a zsilipbe szorulva, mely nem engedi tovább, ne tégy úgy, mint a többiek. Ne markolj a püffet hasban tenyésző nyüvekből, ne nézegesd ámuldozva őket, és arra gondolva, hogy végül magad se leszel a kutyánál különb, ne nyisd ki a bicskád, ne vagdald össze a nyüvegzömét. Miféle titkot kutatsz?
2: Vigyázz, közeleg az éj, és te már reggel óta itt vagy. Mit szól a családod, és kivált a kis húgod, ha ilyen későn térsz haza?
0: Mosd meg a kezed, és menj vissza az úton, mely ágyadhoz vezet.
3: A nővér szótlanul terelt a homályos folyosókon. Rögtön azt gondoltam róla, nem tudtam, pedig akartam mást tenni, hogy gonosz. Velei gonosz és rossz indulatú személy, aki nem csak megtestesíti itt a rosszat, hanem ő az okozója is. Talán a bacillusokat is ő hozza viszi. S ha, akkor busás haszon fejében, de hogy a már kellemetlen betegeket ő teszi el láb alól, az hold biztos.
0: Mosd meg a kezed, és menj vissza az úton, mely ágyadhoz vezet.
3: A nővér a sarokba mutatott, mint valami fásult eladónő. Ez az édesanyjuk. Öcsém, aki eddig meretten állt, csak busa fejét forgatta ilyetten, fenyegetően megmozdult. A nővér gyorsan elosont mellettünk. Mit vannak úgy oda? Vetette oda majdnem barátságosan. Súlyos melle, mintha nyakába lett volna akasztva, szinte belegörnyett, hozzáért a karomhoz. Láttam, húgunk meglátta, s tudni véltem, mit gondol. Védekezésül magammal foglalkoztam tehát. Akire mutatott, anyánk, arca szürke volt. Orrába vattát tömködtek. Nyilván eleredhetett az orravére. Elferdült minden.
0: Grekova, milyen fáj? Platonov? Az egész Platonov.
3: Még a színekben is volt valami elmozdulás, közvetettség. Majdnem egyszerre néztünk körbe, és vettük észre a legriasztóbbat. Hogy anyánk semmiben nem különbözik a szobatársaitól. Pedig azokról nem igen tudtuk volna megmondani, mik. Furcsa, messzi tárgyak, melyekből csövek jönnek, bonyolult hajlításokkal, a besüppett ajkak közt sivítva fúj a szél. Anyánk is sípolva vette a levegőt, mint egy gép. Innen gondoltuk, hogy él. Nem volt rajta mit megismernünk. Vége, mondta ki húgunk. A pillanat valószínűtlensége, hihetetlensége, mondta később a kórház előtt, benne valami léhaság képzetét keltette. Hogyha nincs, ami van, akkor lehetne bármi. Üres lyuknak érezte önmagát, mondta. Levegőbe vájt sötét hiánynak. Én semmire sem tudtam gondolni, csak arra, hogy ez a tehetetlenség hiba, aminek nem volna szabad megtörténnie. Húgunk tévedhetetlenül látta meg az egyetlen ismerős részletet, s finoman ráhajolt anyánk kezére.
0: Édesanyám ujjai csapatostul megindultak. Az ujjak vékony, csontoktól barázdált felületbe torkoltak. Az a rész, amelyik a visszakézből kapott pofonok idején éri az arcot, erek által rajzoltatott ijesztő térképpé. Májfoltok és vörös, sőt lilás elszíneződések tették ez utóbbi elképzelést valószerűbbé. A bőr, mint egy nem egészen pálszentos kesztyű. A hüvelykujj tövéhez egy kis hús lopakodott, itt fényesebb a tenyér. Az elébb említett kesztyű finom munka, sejmes, könnyed, de a hajlatokat itt-ott repedések súlyosították.
3: Imádkozzunk, mondtam. Aminél én azt értettem, imádkozzunk és menjünk már innét. Öcsém villámló tekintettel pördült felém, mint kit pápista álnok viper a csípet volna meg, mint ha valami disznóságot mondtam volna, illetlen nyegleséget. Nem mertem nyugtatni, gyorsan belefogtam a mi atyánkba, mint egy zugárus. Húgunk elhúzta a száját. Mert gyerekkorunk óta ilyenkor apánkra gondoltunk, atyánkra, a miénkre. Illetve épp ezt a gondolatot szoktuk hesegetni, és ezt neveztük a hesegetést a mi atyánk imádkozásának.
1: Eszterházy Péter, a szív segédigéi. Részletek. Felolvasta Kulka János, Máté Gábor és Lázár Kati. A felvételt Gera Csilla, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Szerkesztő Jósvai Lídia. Rendezte Lehocki Orsolya.
0: Apánk arca csúnyán össze volt kaszabolva. Vonásai, mint a rosszul föltekert madzag, gomolyogtak. De az ujjak, ha majd keményen koppantak is a járomcsonton, a megváltás ígéretével indultak felé. Ő talán megérezve a reménykörmök ijesztő félholdjait fölhorkant. S most látszott csak igazán, mi visszataszító az a gomolygás. Anyám keze hőkölve meggörbült, mint egy vaskos, végérvényes zárójel.
3: Az ajtóból anyánk kezelő orvosa figyelt minket. Arcáról nem lehetett leolvasni semmit. Az öcsém barátja. Öregem, anyád beleiben a halál lakozik. Így mondta. Nem szerettem ezt a hangot. Az ember ne állítsa oda magát a halálhoz, mintha egyenrangú volna. Még ha orvos is, tehát ha ismer egy-két trükköt, ha tudja is, hogy olykor a király mezítelen. Öregem, anyád siethetne a meghalással, mondta bólogatva, és mikor én dermedten ránéztem, mint egy színész meg azt mondta, nem kell úgy megijedni, én egy cinikus Wolter János vagyok. Értem, bólintottam sértetten. Sem a halál, sem a gazdája, az Isten nem vesz komolyan bennünket. Erre egy válaszunk lehet, emberhez méltó, ha mi sem vesszük komolyan őket. Féltem tőle. Ha ránéztem, amit gátlásosan kerülni igyekeztem, úgy éreztem, mintha ezer év óta ismerném, és kellemetlen érzésem támadt.
0: Azt hittük, az élet ünnep.
3: A halált is akarni kell.
0: És hogy vár ránk valami.
3: Kint úgy tettünk, mintha dolgunk volna. Nem volt mit mondanunk egymásnak. Nem volt mit mondanunk senkinek. Nem volt mit gondolnunk magunkban.
0: Az átkozott Isten disznók és a gnóm Krisztus, aki nincs, ahogy lakcipőben steppel a világot jelentő deszkákon. Leül trónjára, a legfőbb bíró helyére, felette nincs égbolt, puffat keze remeg, üveges szemmel böfögve

0: hangosan javasoltam apánknak, meg testvéreimnek, hogy majd ne sírjunk. Van nálam nyugtató, mondtam. Húgunk ilyet oldalpillantást vetett rám, öcsém szokása szerint mértéktelenül evett, apánk fintora pedig azt jelezte, férfi így nem beszél.
1: Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Apánk, tehát apánk.
0: Erősen bespéztem magam.
1: Ezt a...
0: Most jöttem csak rá, milyen veszélyes nap ez. Ha a temetés napján csak a temetés volna, akkor még volna esély, és nem fordulhatna elő, miként így, hogy valaki fölemelt karral, illatfelhőben bámul vissza a hónalja alatt, siratva tehetetlenségét, szörnyű magányát, az emberek kegyetlenségét, Isten kegyetlenségét, Isten nem létét. Túl enyhe minden kifejezés. Apák szóvá tette, hogy nyakkendőm nem egyszínű fekete. Szónélkül tudomásul vettem, mindez oly magától értetődő lett, hisz ki is kérhetne rajta kívül még valamit is számon. Ő rám parancsol, és én engedelmeskedem.
1: Fancsikó tűnődő arckifejezésének ellentmondó erővel csapott le apámra. Csihi, puhi! A bőrpapucs robbanása a homlokon. Édesapám a megroppant vállai közül fölnézett. Miért? Jelentette ki halkan. Sunyítva kuporgok igazságaim tömbjén.
0: Indulás előtt, mint a gyerekek, apánk és öcsém álltak egymással szemben, de már nem volt lehetséges széllyel választani őket. Pedig nagyon jó lett volna meg nem történté tenni azt, ami történt. És épp én vagyok, aki emlékezik mindenre. Mit beszél maga? Maga ölte meg anyánkat, maga! Apánk összehúzta résnyire a szemét, mintha egy távoli tárgyat nézne, fiát, és hitetlenkedve és gyűlölettel kiáltotta a másik arcába. Mit tudsz te, fiúcska, az életemről? Ugyan, hagyja abba, mindig csak magát sajnálja, most is csak játszik. Apánk levette a szemüvegét, arc egy idegen élet, s mintha pulóverbe, a zakója szélével törülgetni kezdte az üveget.
1: Kérem, asszonyom, ne hagyja előtt, mert ön nélkül ő megszűnik. Behorpad a mellkasa, föld csorog a bordák közé, rossz, savanyú, szürke föld, és gyomtöri át az inget. A lábak elmállanak, a sípcsontból velőszivárog, az örök szemüveg szétrobban, legvégül pedig megrepedezik a hatalmas homlok, és csak a csontok kopogása hallik, drága egyetlenem.

0: részletek hangzottak el Eszterházy Péter a Szív segédigéi című regényéből. Az első részt hallották. Felolvasta Kulka János, Máté Gábor és Lázár Kati. Rendezte Lehocki Orsolya.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok, Kovács Márton vagyok, a bemondó Polyák Adrián. Főbb híreink először röviden. Leszállás után kigyulladt egy Gripen repülőgép Szolnokon, a pilóta katapultált.
5: Hiteles, független és politikailag pártatlan vezetőket várnak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére a civil szervezetek.
4: Nincs már fertőzésmentes terület Magyarországon, az összes borvidéken megjelent az aranyszínű sárgaságbetegség.
5: Némi enyhülés várható holnap, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Gerincsérülést szenvedett és műtétre vár a Szolnok közelében balesetezett Gripen vadászrepülőgép pilótája, tájékoztatott a Honvéd Kórház. A szerencsétlenség délelőtt egy katonai gyakorlat közben történt. A pilótán kívül más nem sérült meg, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az eset körülményeit vizsgálják. Illés Anna összeállítása.
6: Szomorú nap ez a Magyar Honvédség történet.

0: Hiszen egy nagyon nagy értékű gépet veszítettünk, de a legfontosabb, hogy a pilóta jól van.
1: Mondta Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter. Szolnokon délelőtt baleset ért egy Gripen vadászrepülőgépet, amely egy másik vadászgéppel volt párban és szimulált légiharcot vívtak, közölte Bali Tamás, a Magyar Légierő parancsnok helyettese.
2: A repülőgépek a légvédelmi készenlétet biztosították, készültségi szolgálatban voltak. Ezek azok a repülőgépek, amelyek a légterünk védelméért felelnek. Minden nap ezeknek a gépeknek fel kell szállniuk, és légiharcot kell vívnunk egymással. Most is ez történt. Egy-egy elleni légiharcot folytattak.
1: Sándor Zsolt vezérezredes pedig arról tájékoztatott, hogy az érintett repülőgép pilótája vészjelzést adott le a gyakorlat utolsó fázisában.
0: A kísérő megpróbálta a gépet megkísérni a repülőtéren, műszerezettsége eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. A katapultálás után a gép barna kísérőmódon megállt, kigyulladt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nem csak a gép személyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed a szíve is a helyén volt, hiszen elkerült azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy nagy Isten a gép lakott területre zuhanjon.
1: A gyakorlatban résztvevő pilóták Kecskemétig már nem tudtak elrepülni, ezért a szolnoki leszállás mellett döntöttek. A repülőgépeken levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszerek is voltak. Varga G. Gábor repülési szakértő a Krónikának elmondta, a Gripen sokoldalúan és rugalmasan bevethető vadászgép.
3: Egy ilyen repülésre akár fegyverzettel fel van szerelve egy vadászrepülőgép, másrészt viszont jelentős mennyiségű üzemanyag is lehet benne. Ilyenkor az előírások azt írják elő a pilótáknak, hogy katapultálniuk kell. Egyrészt elsősorban a saját életük védelmében, itt teljesen egyértelmű, hogy ebben a helyzetben is ez történt.
1: A baleset körülményeit a honvédség vizsgálja, ennek befejezéséig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését. Addig csak a készenléti repülőgépek látják el a szolgálati feladataikat. A pilótát a fővárosi Honvéd kórházba szállították. Az intézmény közölte, az érintett jól van, azonban a katapultálás során gerinc sérülést szenvedett, emiatt egy műtéti beavatkozásra lesz szüksége, amelyet a tervek szerint holnap végeznek el.
4: Orvosai szerint jó állapotban van, és az operáció után várhatóan teljesen felépül a pilóta.
5: Székely György, az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház idegsebésze a közmédiának azt mondta, a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja az a műtét, amit a tervek szerint holnap végeznek el a férfin.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Független informatikus csapat építi fel a Közhang elnevezésű társadalmi konzultációs platformot. Erről a Tiszapárt alelnöke beszélt ma reggel a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Radnai Márk szerint az oldal a döntéshozatali folyamatokat segítheti. Részletek Zilai Zsuzsannától.
7: Azért sikerült a választás megnyerés és a rendszerváltás, mert az emberek cselekvőképessége felerősödött. Ez egy új helyzet Magyarországon. És ezt a cselekvőképességet be kell tudni csatornázni a döntéshozatalba, vagy a döntés előkészítésbe.
8: Így fogalmazott a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Radnai Márk a Közhang elnevezésű új online felület kapcsán kiemelte, egy interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platform lesz, amelyhez szerinte először egy stabil infrastruktúrát kell létrehozni. Radnai Márk szerint állami keretek között közpénzből akár másfél-két év kellett volna ahhoz, hogy elkészüljön az oldal. Ehelyett inkább egy független informatikus csapatot bízott meg a fejlesztéssel. A kormány biztos kitért arra is, hogy az interaktív weboldal abban is segít, hogy a válaszadó jobban megértse az adott témát. Az első a közmédia megújulása lesz.
7: Megismerik mások véleményét, és kialakítják a sajátjukat. Ennek a felhasználása tulajdonképpen egy olyan óriási csomag, egy olyan erőt tud adni részletgazdagon, hogy az emberek mit szeretnének, ami egyrészt bevonódást is jelent, tehát azt fogjuk érezni 2030-ban, hogyha ez megvalósul, hogy a mi közös közmédiánk.
8: Hozzátette. Az összegyűjtött információt az Innovációs Minisztérium kapja meg. Mint mondta, az új feldolgozott adatok pedig később segíthetik a kormány döntéshozatali folyamatát.
7: létrehozunk egy olyan úgynevezett adatfeldolgozási csapatot, egy dashboard csapatot, akik a kormányzati dashboardot fogják elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan felületet, ahol vizualizálva van holisztikus módon, hogy mi a rendszerváltás maga, és azok az adatok, azok a fájdalompontok, amik az emberektől meg vélemények beérkeznek, azokat hogyan tudom megjeleníteni a döntéshozók számára, mondjuk egy szakpolitikai államtitkár számára, és azok a modelltervezetek, amiket az intézmény majd megad, azok el lesznek helyezve pontosan ezen az úton.
8: Radnai Márk adatbiztonsági szempontból hangsúlyozta, hogy az online egyeztetésekben regisztrációval és anélkül anonim módon is részt lehet majd venni.
4: Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter.
5: Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, a nagykövetek mintegy negyedét mentették fel, főképpen azokat, akik nem csak a magyar érdekekért álltak ki, az új tisztviselőket pedig szakmai alapon választják ki. A Tisza kormány első 100 napjáról azt mondta, újra letették Magyarország névjegyét Európában, ahol konstruktívan képviselik az országot.
4: A rendszerváltás óta nem sikerült meghatározni azt a nemzeti minimumot, amelyben a politikai oldalak egyetértenek. Ezt mondják a polgári demokraták kezdeményezői. Részletek Kócán Dávidtól.
9: Azokat várjuk, azokat az embereket, akik polgári demokratának vallják magukat, akik elkötelezettek a polgári demokrácia iránt és a polgári értékek iránt, és meg akarják beszélni azt, hogy mi történt az elmúlt 100 napban, 16 évben, 36 évben.
10: Ismertette a polgári demokraták elnevezésű kezdeményezést célját a Kossuth Rádióban Navracsics Tibor, volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki Ferenc Orsolya korábbi fideszes országgyűlési képviselővel közösen kezdeményezett pártokon átívelő társadalmi párbeszédet. Ezzel kapcsolatban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszavának azt írta, a kezdeményezés nem érinti a párt munkáját, ugyanakkor továbbra is illegitimnek tartják a jelenlegi rendszert. Álláspontjuk szerint a Tiszával semmilyen konzultáció vagy együttműködés nem képzelhető el Magyarország jövőjéről. Navracsics Tibor erre reagálva azt mondta, emberekkel és nem pártokkal szeretnének párbeszédet folytatni.
9: Én azokkal a polgárokkal szeretnék találkozni és beszélni, akik elkötelezettek a polgári demokráciának, függetlenül attól, hogy 2026. április 12-én éppen a Fidesz-KDNP-re, vagy éppenséggel a Mi Hazánkra, vagy a Tiszára adták le a szavazatukat.
10: A rendszerváltás óta visszatérő kérdés a nemzeti minimum megalkotása. Ezt már Ferenc Orsolya, a kezdeményezés másik tagja mondta a Krónikának.
11: Rengetegszer beszéltünk róla, rengetegszer elhangzott az, hogy erre szükség lenne, de még mindig nem született meg. Ha ebben előre tudunk lépni, az azt gondolom, hogy az egész országnak előnyös.
10: Az űrkutató a megvitatandó témák között említette a gazdasági kérdéseket, a klímaváltozás jelentette kihívásokat, és Magyarország Európai Unióhoz való viszonyát. A párbeszédet személyesen és online formában az igények figyelembevételével tervezik megvalósítani. A volt országgyűlési képviselő hozzátette, több ismert politikus is jelezte már csatlakozási szándékát, erről azonban az érintettek tesznek majd bejelentést.
4: Még a héten eldőlhet, kivezeti majd a Tisza kormány egyik legfontosabb új intézményét, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Részletek Sipos Ildikótól.
12: Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. Hétfőn a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága zárt ülésen már szűkítette a kört. Az elnökjelölti posztra hárman maradtak. Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország jogigazgatója, Unger Anna politológus az ELTE docense, és Jancsics Dávid a San Diego-i Egyetem korrupciókutatója, Hantosi István a bizottság tiszapárti elnöke. A Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, olyan vezetőket keresnek az NVVH élére, akik megfelelnek a jogszabályban előírt, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi feltételeknek, és képesek arra, hogy végrehajtsák a Tisza fontos vállalását, eleget téve az óriási társadalmi várakozásnak.
13: Nagyon magas szakmai és emberi kvalitásokat vártunk el a pályázatban. Mindannyian tudtuk, hogy rendkívül sok szakértő és rátermett tehetséges ember él és dolgozik hazánkban, akiknek a célja az, hogy újra felvirágoztassák országunkat, és véget vessenek annak a mindent átfogó korrupciónak, fölvegyék azzal szemben a küzdelmet, ami az elmúlt években meghatározta a közéletet.
12: A jelöltek nyilvános meghallgatásán több civil szervezet, köztük a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság és a K-Monitor Közhasznú Egyesület is részt fog venni. A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Krónikának kiemelte, jogállamiság, hitelesség, függetlenség és politikai pártatlanság. Ezeket a szabályokat kell álláspontjuk szerint betartania a rövidesen felálló hivatalnak. Pardabi Mártát hallják.
14: A mi szerepünk ebben a meghallgatásban az, hogy a jogállamiság és az emberi jogi szempontokat behozzuk.
12: Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért szakmai igazgatója azt mondta, az MVVH-nak nincsen intézményi előképe, ezért is kulcskérdés a vezetők személye.
15: Hogy ők mennyire függetlenek, pártatlanok, mennyire képesek betölteni ezt a funkciót, azt nagyon sok kérdéssel lehet tesztelni. Tudnak-e nemet mondani például akkor, amikor politikai nyomás éri a vezetőket, vagy hogyan tudnak akkor is józanul eljárni, amikor nagyon nagy egyetértés van abban, hogy valakit mondjuk meg kell büntetni.
12: Az MVVH elnökét és elnök helyetteseit végül az országgyűlés titkos szavazással fogja megválasztani.
16: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Nincs már fertőzésmentes terület Magyarországon, az összes borvidéken megjelent az aranyszínű sárgaság. Részletek Kovács Mártontól.
17: Tiboldaróc, Máj, illetve Miskolc.
4: A Bükki borvidék három településén is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, így már az összes hazai borvidék fertőzött valamilyen mértékben. Ahol kellett, megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket, mondta el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója. Szűcs Csaba hozzátette, a fertőzött tőkét meg kell semmisíteni.
17: Kötelező védekezés, a venyigét meg kell semmisíteni, vagy a talajba forgatással, aprítás után, vagy el kell égetni. Hatóság által ellenőrzött szaporítanyagot és egészséges szaporítanyagot szabad felhasználni újültetéskor, vagy esetleg pótláskor.
4: Szűcs Csaba azt mondta, a hivatal szakemberei folyamatosan ellenőrzik a szőlőültetvényeket. A vizsgálatra szükség is van, mert a betegséget okozó fitoplazma baktériumot az amerikai szőlőkabó gyorsan terjeszti. Erről már Borbé Tamás badacsonyi borász beszélt. Hozzátette, a betegség a termés minőségét nem, a mennyiségét azonban befolyásolja. A fertőzött ültetvényen elszárad a fürt kezdemény, ezért a tőke nem érleli be a gyümölcsöt. Az aranyszínű sárgaság jelei könnyen felismerhetőek.
18: Színesednek, sárgulnak a kék szőlőknél, úgy vöröses árnyalatot vesznek fel a levelek, elkezd ilyen háromszögszerűen pöndörödni a levél, a veszőállomány nem érik be, zöld marad.
4: A betegség a badacsonyi régióban a rajnai rizlinget, a pino szőlő családot, valamint a kéknyelőt támadta meg legnagyobb mértékben.
18: Teljes Baracsonyi borvidék, a teljes Balatonfelvidék, a teljes Zala, a teljes Somló, tehát itt a Veszprém megyei borvidékeken bármilyen ültetvényben szemléztünk, szinte mindenhol legalább egy tőkét lehetett találni.
4: A betegség megelőzésre évi 3 permetezést írtak elő a gazdáknak. Ahol ezt nem végezték el, és az ültetvény megfertőződik, a terület tulajdonosát a beteg tőkék kiirtására kötelezik. Ha a szőlős gazda lakóhelyen nem ismert, vagy a felszólít nem veszi át, a hegybíró egy új kormánydöntés eredményeként közérdekű kivágást rendelhet el.
6: Időjárás.
5: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, szórványos záporokra, zivatarokra, gyenge esőre lehet számítani. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
4: A késő esti krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Illész László, a bemondó Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bredák József nevében is köszöni figyelmüket Kovács Márton. Hírekkel legközelebb, egy órán belül, 23 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra, jó éjszakát kívánunk!
6: Ez a Sportvilág.
19: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában. Kikapott az Európa-bajnoki címvédőtől a magyar női röplabda válogatott. Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
6: Sportvilág.
19: A címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. A versenykiírás alapján az élvonalbeli és a másodosztályban szereplő klubok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz, de az NB1-esek egymással még nem kerülhettek össze. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítás következik, ha pedig szükséges, a 11-esek döntenek. A magyar válogatott Dárdai Bence 10 hónap után lépett újra pályára csapatában a Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött negyedosztályú ellenfele vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. A Paks labdarúgó csapata az idén végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Távozott az Újpesttől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Eddaraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubban, közölte az élvonalbeli csapat. Bajnokok ligája győztes labdarúgót igazolt a Ferencváros Európa Liga ellenfele. A Trabzonspor bejelentette, hogy a rutinos brazil válogatott középpályás Fabinho csatlakozik a csapathoz. Röplabdával folytatjuk, ugyanis 3 játszmában veszített a magyar női válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mérkőzés után Kis Lilla Virányi Zsoltnak értékelt.
20: Ez a mosolyom, ez arcodon van, ez a felszabadultság, ez kellett ehhez a meccshez, hogy ennyire szoros és izgalmas legyen? Gratulálok hozzá!
21: Köszönjük szépen! Hát igen, ez is kellett, mert abban a pillanatban, hogy elkezdődött a meccs, azt gondolom, hogy mindenkiben benne volt az, hogy csak szeretnénk egy jót játszani, és nyomás nélkül tudtunk a pályára állni. Elképesztő érzés volt, és nagyon örülök, hogy az első két szedben ilyen közel voltunk hozzájuk, és végig vezettünk az első szedben is. Nagyon boldog vagyok, egyszerűen hatalmas élmény volt.
20: Mondjuk a mérkőzés délelőttjé mi játszódott le, akár csak a te fejedben, mert ezt könnyű mondani, hogy felszabadultság, mert nem ti vagytok az esélyesek, de azért egy török csapat, egy világsztárokkal teletűzött címvédő világbajnok ezüstérmes ellen, azért ezt megvalósítani nagyon nehéz lehet, hogy sikerült?
21: Azt kérte tőlünk az edző, hogy játszunk felszabadultan, élvezzük, tényleg nincs vesztenivalónk, tartsuk őket nyomás alatt, és azt gondolom, hogy mindent meg tudtunk valósítani, és jól megizzasztottuk őket, azt gondolom.
20: Hát amikor az első játszmában ugye 3-0 volt, 5-2, de hát az hagyján, amikor játszmalabdához jutottatok 24-23-ra az első játszmában, akkor az ember nem hitte el, ti hogy emlékeztek erre vissza?
21: Nagyon örültünk volna nyilván, ott a végén én sajnálom, hogy rajtam ment el 2 pont, de...
20: Tegyük hozzá, hogy Melissa Vargas nyitott, aki az első két nyitás...
21: Legjobbja gyakorlatilag, úgyhogy...
20: Férfias ütései vannak, a Fenerbahce világsztárja, és azt számolom itt a meccseken, hogy az első két nyitás általában ász értékű, és a harmadikat rontja, és 2 nyithatott a játszma megnyeréséhez.
21: Igen, hát ez sajnos benne van.
20: Mit lehet tanulni ilyen szinten, mégis tét meccsen, ezektől a török játékosoktól tőlük mit lehet tanulni?
21: Igazából azt, hogy minden helyzetben nagyon jó megoldásokat választanak, és tényleg kész érett játékosok, tehát nagyon jó nézni, hogy játszanak, és azt gondolom, hogy az, hogy mi most ilyen közel kerültünk hozzájuk, ez egy nagyon nagy szó.
19: Hallgassuk meg a magyar női röplabda válogatott olasz szövetségi kapitányának segítőjét, a másodedzőt, Szabó Dávidot, a riporter Virányi Zsolt.
20: Az olasz Alessandro Chiappini mit mondott mondjuk így röviden a mérkőzés után, hogy foglalta össze ezt a 3-0-es vereséget? Mondanám, hogy ez egy más 3-0, mint a lengyel, de csak részben, mert ott két játszmában, itt meg az első két játszmában, ott az utolsó kettőben, itt az első kettőben abszolút, sőt, hát itt igazából minden várakozás felülmúltatok, hogy a világbajnoki ezüstérmes olimpiai negyedik és címvédő török csapat ellen hazai pályán 16 ezer néző előtt, tehát majdnem megnyerte a csapat az első játszmát, gratulálok. Hogy sikerült?
22: Nagyon-nagyon sajnáltuk azt az első szettet. Először is a lányok előtt, tehát le a kalappal. Ezt kértük tőlük, hogy félelem nélkül bátran rizikózzanak, menjenek bele olyan helyzetekbe, amikor másképp nem, és elkezdett ez egyszerűen működni. Sajnos az első szettnek a végén egy olyan forgás fogtunk ki, hogy a Vargas került sajnos hátra nyitni, amiről tudjuk nagyon jól, hogy irgalmatlan erejű szervája van.
20: 105 km/h sebesség, és minden harmadikat rontja, és csak 2 nyitott ott, azon meg lett a játszva.
22: Hát sajnos igen, ez a női mezőnyben azért már egy elég kemény szerva. Tehát a mi játékosaink azért nincsenek azért hozzászokva az ilyen jellegű szervákhoz, de ha tudnának folyamatosan ilyen játékosok ellen játszani a mieink, rengeteget lehetne fejlődni, hogyha ilyen típusú játékosokkal vagy edz, vagy esetleg játszik az ember, mert hogyha őszintén megnézzük, akkor egy török csapatban a játékosok topligákban játszanak klubszinten, nálunk a magyar csapatnál ez azért még nem mondható el mindenkiről.
0: Három légiósunk van, 11 EB újoncunk náluk, meg világsztárok, bajnokok ligája győztesek.
22: Igen, ez így van, és ez rettentő sokat számít, hogy folyamatosan olyan közegbe játszik az ember, ahol ilyen ellenfelek vannak, vagy még nekünk ehhez fel kell nőni. Nincs ezzel igazából semmi gond, a lehetőség ott van a fiatalok előtt, most már meglátták, hogy hova lehet eljutni, esetleg büszkék vagyunk rájuk. Tehát nem tudok egy rossz szót mondani a csapat teljesítményére. Nyilván azért a technikai különbségek kijöttek a végén, de hát mégis csak egy török csapatról beszélünk.
0: A németek ellen mi lehet majd a kulcs tényező? Eddig azért, amikor tételbíró mérkőzések voltak más sportágban, és nyilván jön a hullámhegy, hullámvölgy. Itt még az is furcsa volt, hogy szinte a harmadik játszat leszámítva olyan nagy hullámvölgy nem volt a magyar csapatnál, de ennek most már nincs jelentősége. A németeket mindenképp meg kellene verni számtalan szempontból, önbecsülés, önbizalom, világbajnoki részvétel, világranglista, egyáltalán, hogy tovább jussunk a csoportból. Mire kell számítani, hogy mennyire sebezhető, hol sebezhető a német csapat? Csütörtökön múlt héten játszottatok velük.
22: Igen, hál' Istennek tudtunk velük játszani egy edzőmeccset. Nagyjából már akkor kialakult róluk egy kép. Az elemzést már elkezdtük a német csapatról. Láttuk mind a két itteni meccset már. Nem tudom, nagyon-nagyon nehéz lesz ez a holnapi meccs. Korán is fogunk játszani, ugye miénk lesz az első meccs.
0: De... Pihentek egy napot, nem volt meccsük.
22: Igen, ők pihentek egy napot, nem volt meccsük, pluszba ők forgatják az egész csapatot. Tehát van nagyjából egy mondhatni kezdő csapatuk, de minden egyes poszton folyamatosan rotálnak, ezért is lesz nehéz belőlük felkészülni, de hogyha ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel az akarattal, ugyanez a idézőjelbe félelem nélküli játékkal ki fogunk menni, szerintem azért van keresni valónk a németek ellen. Mondhatni nekünk, most fog elkezdődni az Európa-bajnokság, ugye lesz először egy német, utána egy lett, majd a végén egy szlovén meccs. Ebből kell nekünk kihozni valamit, gazdálkodni ebből a végére, aztán figyelni meg még a pluszba a többi csoportba az eseményeket, mert azért azoktól a mérkőzésektől is sok minden függ.
19: A magyar női röplabda válogatott holnap 15 órától a továbbítás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést játszik a németekkel. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és 4x400 méteres vegyesváltónak szurkolhatunk szeptember 11-e és 13-a között az atlétikai világdöntőn, amelyet a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendeznek. Arról, hogy kire érdemes figyelni, Seidler Géza, a Hazai Szövetség sportszakmai igazgatója Kreisz Pálintnak nyilatkozott a mai sajtótájékoztatón.
2: Már bő egy hét eltelt azóta, hogy véget ért az atlétikai Európa-bajnokság Birminghammel. Mennyire sikerült az azóta eltelt időben kiértékelni a magyar eredményeket? Volt itt Európa-bajnoki cím, rengeteg magyar döntő szereplés. Hogyan értékeli szakmailag azt, amit a magyar csapat elért Birminghamben?
3: Most egy kis idő elteltével már objektívebben látja az ember az eseményeket. Egy nagyon-nagyon sikeres ebbén vagyunk túl, ezt statisztikai számokkal is ki lehet mutatni. Ami még fontosabb nekem, és amire egy kicsit talán most már azt mondom, hogy lehetett volna jobb is, hogy nagyon sok érem esélyünk volt ebben, a több érem esélyünk volt, mint amennyi a végén érem született. Nem, ez semmiképp nem mondanám szerencsétlenségnek. Talán egy picivel, ha jobban fortuna mögénk áll, akkor most akár 3-4-5 érem is a magyar csapat zsebébe lehetne, de az, hogy idáig eljutottunk, hogy ennyi döntős helyezésünk volt, ami kifejezetten a szakmai célunk volt, hogy ahhoz, hogy sikeresebb legyen a magyar atlétika, az először be kell jutni a döntőbe a világversenyeken. Nem lehet kihagyni ezt a lépcsőfokot, most már európai vonatkozásban mondhatjuk azt, hogy több mint 10, tehát 14 versenyszámban ott lehetett lenni. Hatalmas előrelépésnek tartok.
2: Bejelentették az atlétikai világdöntő magyar névsorát, azokat, akiknek lehet majd szurkolni az atlétikai központban. Kik azok, akikre külön érdemes figyelni? Ezt nyilván azoknak érdekes, akik mondjuk nem mindennapi követői az atlétikának. Magyar szempontból kik dobhatnak nagyot majd ezen az eseményen?
3: Ebben a sorban elsőként kell kiemelni Halász Vencét, akivel nem úgy vagyunk, hogy a dobogóra esélyes. Én azt gondolom, Bence esélyes arra is, hogy a világ most legjobb kalapácsvetőjének ki nyilván nyilván tartott Ethan Katzberget is megverje, készen áll rá, tehát ő nagyon nagy reményekkel indul. Molnár Attila szerintem bizonyította már, hogy a 400 méteres távfutásnak az elit mezőnyébe tartozik. Hát most ezt egy döntőbe is bemutathatja, ami már hatalmas szenzáció. De ki kell emelnem még Kozák Luszát, aki szintén majdnem alanyi jogon van ott benn, 4 pontra maradt el a ranglistán, hogy ne automatikusan kerüljön be a versenyre, és Takács Bogi, én most is tudom vállalni, hogy Európa egyik legnagyobb sebességgel rendelkező sprintere, egyelőre nem szabad sokat veszítenie más taktikai lépésekben, technikai lépésekben, akkor még ő is okozhat meglepetést.
19: A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátó Sára és Takács Boglár Kaleszt érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. Takács Boglárkát egyébként holnap 18 órától élőben hallhatják a Nemzeti Sportrádióban, hiszen a Magyar Olimpikon lesz berelmese vendége a körkapcsolásban. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta, számolt be az Express hírszolgálat, aminek értesülését a Magyar Antidoping csoport is megerősítette. A sportoló nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az Express szerint akár 4 éves eltiltás várhat rá, ha bebizonyosodik a doppingolás. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője nyilatkozott az esetről a Nemzeti Sportrádiónak.
1: Nekünk ugye törvényi kötelességünk, mint nemzeti dopingen szervezetnek, hogy a honlapunkon pozitív áminta esetén megjelentessük a sportágot, hogyha ilyen történik, ezt megtettük, ugye ezt lehet tudni, hogy atlétika sportágról beszélünk, ahol egy pozitív ámintát találtunk, zajlik a B-minta, annak az eredményéről értesítjük a sportolót, ha a B-minta megerősíti az ámintának az eredményét, akkor onnantól beszélünk dopingvédségről, és akkor nyilván elindul egy eljárás, ahol a sport védekeztet és elmondhatja az ő álláspontját, hogy mi történt és hogyan került a szervezetébe a tiltott hatóanyag. Tehát gyakorlatilag az ügy kellős közepén vagyunk, és ha majd jogerős döntés lesz, akkor természetesen fel lehet fedni a sportoló nevét is, meg a tiltott szert is, de addig erről több információt nem tudok mondani.
19: Megerősíteni tudja, vagy megcáfolni, hogy egy magyar atlétáról van szó?
1: Igen, természetesen ezt meg tudom erősíteni, egy magyar sportolóról van szó.
19: Válsérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston szellemi keménypályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovic-sal játszik. András Csaba újabb 2 helyet javítva, már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az év elején még a 160. hely környékén állt a rangsorban. Az eredeti tervtől eltérően lesz magyar páros a keddi vegyes váltóban az ötusázó kínai világbajnokságán. Erről Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője számolt be az MTI érdeklődésére. A vegyes váltóban Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka indul. A VB egyébként ma kezdődött, váltóban a nőknél a fehér oroszok, a férfiaknál a britek győztek. Nem jutott döntőbe Tamás Bence könnyű súlyú egypárban az amszterdami evezős világbajnokságon, miután előfutamában a 4. helyen zárt, így a C döntőben folytathatja szereplését. A sportvilág végén még egyszer a legfrissebb hírek röviden. Sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupában, a címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik majd. Kikapott a címvédő törököktől a magyar női röplabda válogatott az isztambuli Európa-bajnokságon, és megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátó Sára és Takács Boglárka is érdekelt lesz a budapesti csúcseseményen. Én köszönöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Szilágyi Dóra, viszont hallásra.
6: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió.
16: Újra mindenkié.
6: Kulcskérdések.
16: Mi a tétje?
6: Miért fontos?
16: Mit jelent?
6: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
12: Már a hét második felében dönthetnek arról, ki legyen az elnök a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. A Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának mai döntése értelmében háromra szűkítették az elnök jelöltek számát. Ligeti Miklós jogász, a Transparency International Magyarország korrupció ellenes civil szervezet jogi igazgatója. Unger Anna Róza politológus, kutatásainak középpontjában többek között a közvetlen demokrácia, a választási rendszerek és a politika finanszírozás áll. A harmadik jelölt Jancsics Dávid szociológus és korrupciókutató, a San Diego State University School of Public Affairs egyetemi professzora. Az ősszel létrejövő, de a tényleges, látható eredményeket várhatóan legkorábban évvégére felmutató intézmény célja, hogy visszaszerezze az eltűnt közvagyont, és azt is megakadályozza, hogy a közvagyon a jövőben eltűnjön. Miért van szükség az új intézményre? Hogyan lesz látható a közpénz útja? Sikerül-e a rossz beidegződéseket megszüntetni egyáltalán? Tudja-e majd a választópolgár, hogy mire mennyit költöttek a befizetett adójából? A többi között ezekről beszélgetünk ma a Kossuth Rádió új, most induló hírháttér műsorában a kulcskérdésekben. Jó napot kívánok, Hatvani Tóth Erika vagyok. És akivel mindenről a lehető legtöbbet megpróbáljuk kideríteni, Bátorfi Attila, adatvizualizációs szakember, adatalapú újságíró, egyetemi oktató. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
12: És Léderer Sándor, a K-Monitor ügyvezető igazgatója, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
12: Vendégeink telefonon vannak velünk a mai adásban. Először is az elnök jelöltek személyéről kérdezem önöket, mit gondolnak a szűkített listáról? Bátorfi Attila.
7: Szerintem rendben van, mind a három nagyszerű szakember, akármelyik is lesz ennek a hivatalnak a vezetője, szerintem csak jól fogunk vele járni.
12: Léderes Sándor?
8: Egyetértek.
12: Milyen feladatokat látnak az új intézmény, az új hivatal előtt? Bátorfi Attila, ne haragudjanak, hogy mindig mondom a nevüket, de hát nem látjuk egymást, ezért aztán mondanom kell.
7: Világos, persze. Hát itt olyan romokat kell egyfelől eltakarítani, másfelől egy új palotát kell felépíteni, ők ezeknek a szakembereknek, akárki is lesz a vezetője ennek a hivatalnak, illetve akárkik is segítsenek majd ennek a hivatalnak a működésében. Ez az elmúlt 16 év rendkívül sok megoldandó, feltárandó problémát eredményezett. Hát ember legyen a talpán, aki, ezt megmondom őszintén, hogy nyilván itt ebből a három szakemberből mondjuk én egyet személyesen ismerek, nyilván óriási ambíció és tudás kell ahhoz, hogy ezt a hivatalt szakszerűen valaki működtesse, és hát tényleg annyi vacak, lom, korrupció, közpénz kell itt elszámoltatni, adott esetben visszaszerezni, hogy hát ez nézni is teher lesz, nem hogy végig tolni ezeket, hanem sok szerencsét kívánok nekik, óriási feladat.
12: Ráadásul párhuzamos feladatot kell végezni, hiszen a múltbeli kivizsgálásokon túl a jelent is folyamatosan vizsgálni kell, Léderer Sándor.
8: Így van, nagyon fontos, hogy ez nem csak vagyon visszaszerzési, hanem védelmi hivatal is, tehát nem szabad, hogy a vagyon visszaszerzési rész mellett, ami nyilván most az elsődleges és a legfontosabb szerintem a társadalom nagy része számára, hogy lássa, hogy azok a vagyonok, amiket az elmúlt évtizedekben korrupció során magánzsebekbe vándorolt, és amíg megkárosították a közvagyont, az abból, amit lehet visszaszerezzék, de hát ezek az állami vagyonra vigyázni kell, és ugye az, hogy ezt így lehetett költeni, az részben azért volt, mert ez nem volt cél, sőt, kifejezetten az volt a cél, hogy egy klientúrát hízlaljanak fel, építsenek fel ebből a vagyonból, tehát nagyon fontos, hogy egyébként azok a tapasztalatok, amik bejönnek mondjuk a vagyon visszaszerzésből, és azok a sémák, amiket felderítenek, hogy hogyan lopták szét az országot, ezek épüljenek be egy megelőzési mechanizmusba is, és hogy ilyeneket soha többé ne lehessen Magyarországon tenni. Nyilvánvalóan mindezt jogállami eszközökkel kell végigcsinálni. Ugye elképesztően nehéz feladata lesz ennek a hivatalnak, hiszen több mint másfél évtized, vagy annál is több, amit ilyen-olyan módon vizsgálni fognak. Tehát itt priorizálni kell olyan szinten, olyan sok korrupciós ügy volt az elmúlt időszakban, és most nem csak egyébként nem csak a Orbán kormányra gondolok, hanem előtte is azért azt hiszem a társadalom untig volt a korrupcióban, és azután is ígértek elszámolást, tehát nagyon társadalmi igény és elvárás, hogy ez eredményes legyen, és egy nagyon nagy feladat is, mert rengeteg ügy van, rengeteg féle mechanizmussal kell majd ennek a hivatalnak foglalkozni. Hát az első feladata nyilván az lesz, hogy minél gyorsabban álljon fel, szedjen össze egy jó szakértői gárdát, ügyészeket, pénzügyőröket, és kezdjék meg mielőbb a munkát. Ugye itt elévülésről is lehet szó bizonyos esetekben, és a pénzt meg már nyilvánvalóan nagyon sokan elkezdték az illegálisan megszerzett vagyonokat továbbvinni, tisztára mosni, tehát ez nyilván nem csak egy magyarországi történet, hanem biztos, hogy nagyon messze utána kell menni egy csomó esetben ezeknek a vagyonoknak.
12: Az új kormány egyik legfőbb ígérete az volt, hogy az uniós pénzeket hazahozzák, ennek pedig egyik fő feltétele az elköltés átláthatósága volt, nyilvános online adatbázis létrehozásával. Hogyan kell ezt elképzelni? Most hogy működik ez? Bátorfi Attila.
9: Egyelőre egyetlen egy példánk van, az is a múltra vonatkozó, tehát hogy az előző 16 évben ugye a Bethlen Gábor alap egy valamelyik pályázati szekcióját hogyan költötte el a magyar kormány, illetve a Bethlen Gábor alap különféle szervezeteknek mennyi pénzt utalt ki pályázat útján. Ugye erre fejlesztett a magyar kormány egy, vagy az új Tisza kormány egy honlapot, egy térképes, kereshető, interaktív honlapot. Ez mondjuk nagyobb lépés, mint amit korábban tapasztaltunk, tehát ne legyünk telhetetlenek, de önmagában ez még nagyon kevés ahhoz, hogy átlátható legyen és elszámoltatható, lévén, hogy a nyers adatokhoz ugye nem férünk hozzá. És az mondjuk egy másik kérdés, hogy ugye AI-jal van fejlesztve ez a honlap, amivel nincsen probléma, tehát AI-jal is, tehát mesterséges intelligenciával is létre lehet hozni már ilyen honlapokat, de számos egyéb etikai, illetve további átláthatósági kérdések merülnek föl egy ilyen fejlesztéssel kapcsolatban. De az, hogy tehát egyelőre ennyi bizonyítékunk van az elhivatottságok, a Tisza kormány elhivatottságát nézve, az, hogy jövőben én valószínűsítem egyébként, hogy lesznek még ilyen hasonló fejlesztések, de mondjuk ami állampolgári, vagy újságírói, vagy akár ellenzéki oldalról elvárható lenne az, hogy itt ne pusztán ilyen fejlesztések, ilyen szemkápráztató, vagy más megközelítésből ilyen parasztvakító fejlesztések legyenek, hanem magához a nyers adathoz is hozzá lehessen valamilyen módon férni, akár letölthetővé váljék, akár le lehessen szedni kis robotokkal, most nem akarok ilyen technikai részletekbe belemenni, de hogy ez konkrétan magához az adatbázishoz hozzá lehessen férni. Így válik ellenőrizhetővé az, hogy hogy egy kormány mit tesz közzé, abban van-e hiba, van-e következetlenség, megfelele a valóságnak, és még egyszer mondom, az, hogy az AI pluszban még mit csinál ezekkel az adatokkal, azt is nagyon jó lenne tudni, de ezeket egyelőre nem tudjuk.
12: Léderes Sándor szerint hogyan kellene kinéznie egy ilyen online adatbázisnak optimálisan? Mit vár el az EU?
8: Ugye szétválasztanám azt, hogy mit vár el az EU, és mit várunk, azt hiszem, magyar állampolgárok, adófizetők, és itt először akkor csatlakoznék ahhoz, amit Attila mondott, hogy valóban más a tájékoztatás, és más a nyers, valós adatszolgáltatás. Tehát ez a honlap, hogy létrejött, ez szerintem egy nagyon jó dolog, nagyon jó jel, van egy szerintem egy kifejezetten dicséretes tulajdonsága, hogy különböző adatbázisokat összeköt, ugye ez már egy szintlépés, ami nagyon sok esetben egy probléma, hogy adatok elszórva egymással nem kommunikálva érhetőek el rossz formátumban. Itt van egy nagy plusz, hogy több adatbázis, ami összetartozik, vagy együtt értelmezendő, egy helyen elérhető. Ugyanakkor teljesen egyetértek azzal, hogy a nyers adatok mindennek az alapjai, tehát ezen az adatbázison meg kéne, hogy jelenjenek azok a nyers adatok, amikből ez a dashboard működik. Ami már egy kicsit elvisz a jövő irányába, az az, hogy ugye itt összegeket látunk, leíró metaadatokat, itt valójában akkor lennénk egy igazán nagy lépéssel előre, hogyha ezek az adatok a szerződéseket, tehát a lényegi részt is tartalmaznák, meg lehetne nézni azokat a szerződéseket, amelyek a kifizetések mögött vannak, akár azokat a kormánydöntéseket, tehát az ember valós képet kapjon arról, hogy az a tranzakcióra hogyan kerül sor. A másik pedig a lényegében, ugye ez ma már azért nem egy ilyen nagyon különleges dolog, ezeknek az adatoknak valós időben elérhetővé kéne lenniük, tehát reméljük, hogy ez az adatszolgáltatás nem áll meg itt, hanem ahogy az új kormány is fog civileknek támogatásokat adni, ezek is fölkerülnek ide, és követhetőek lesznek, tehát nem egy egyszeri, mondjuk egy ilyen elszámoltatási projektnek a része. És akkor ezzel egy picit gyorsan az EU-ra kanyarodok, ugye az EU-nak az több elvárása is volt, hogy az EU-val a megállapodás több információszabadságra vonatkozó elemet is tartalmazott. Voltak szimplán olyan jogszabályi részek, hogy ne lehessen többé pénzt kérni adatigénylések teljesítésére. Ugye ez a Fidesz hozta ezt a lehetőséget meg, ennek szerencsére vége van. A másik az, hogy az adatperek sokkal gyorsabban zajlanak most már, úgy, mint a sajtóperek, tehát nem tart annyi ideig, míg egy újságíró vagy egy civil mondjuk hozzájut valamilyen adathoz, hogyha ezt nem akarja magától egy kormányzati szerv nyilvánosságra hozni, ezért perelni kell. A harmadik rész pedig ők elvártak, vagy ennek a megállapodásnak része volt, egy kvázi állami közérdekű adatportál megteremtése, ez a kif.gov.hu, ami egy tragédia lett. Ennek az lett volna a célja, hogy lényegében minden közpénz, leegyszerűsítve mondom, közpénzes szerződés metaadatai elérhetőek legyenek. Tehát minden állami intézmény, költségvetési szerv lényegében föl kell két havonta, hogy töltse ide az azt megelőző időszak szerződéses adatai, ebbe támogatások, ingatlan adásvétel akár, és persze leginkább beszerzések vannak. Na most ezt úgy sikerült, és ugye ennek a célja az lett volna, nagyon leegyszerűsítve, hogyha egy újságíró meg akarja nézni, melyik állami szervnek van mondjuk szerződése valamelyik Mészáros Lőrinc céggel, akkor ő beírjanak a cégnek a nevét, és látja ott azt a 15, vagy 25, vagy 125 állami szervet, amelyik ilyen szerződést kötött, és ott ennek az alapadatait látja, és utána tud egy adatigénylést benyújtani, ha valamelyik szerződésbe be akarni. Most ezt az oldalt úgy csinálták meg, hogy lényegében ilyen nagyon rossz formátumú PDF-ekben, Excel fájlok vagy CSV fájlokban vannak fönn az adatok, de nem lehet keresni a magán szerződő félre, csupán az egyes állami intézményeket. Lényegében megcsinálták azt a trükköt, hogy ugyanott vagyok, mint hogyha kis túlzással, mint hogyha az egyes állami szervek honlapján kéne bugarásznom, hogy megtalálom ezeket az adatokat, vagy sem. Tehát szándékosan ezt a dolgot nem teljesítették, és ez csatlakozva az, amit Attila mondott, szerintem egy második nagy mércéje lesz annak, hogy ez a kormány hogyan áll az átláthatósághoz, hogy megcsinálja ezt a portált rendesen, úgy, hogy tényleg kereshetőek lesznek ezek az adatok. Ha megengednek, még egy rövid kiegészítés. A valódi mércéje egyébként az állam hozzáállásának pedig az lesz, hogy csinál egy új, egy progresszív információszabadság törvényt, ami alapjaiban újítja meg azt, hogy hogyan férnek hozzá az állampolgárok a közérdekű adatokhoz, amiben a proaktív nyilvánosságnak, tehát az automatikus adatközlésnek sokkal nagyobb jelentősége van és szerepe van, mint a mostani rezsimnek, ahol a legfőbb része, vagy a legrészletesebb része az adatigénylések és annak a kezelése, hogyha ilyeneket nem hoznak nyilvánosságra.
12: Az imént már szóba került az a térkép, amelyet a kormány a múlt héten tett közzé a civil szervezeteknek juttatott támogatásokról. Egyelőre ez az egyetlen olyan adatbázis, amit mindenki megismerhetett, megjelent a sajtóban is. Lehet ez az első lépés abba az irányba, melyet önök szorgalmaznak, Bátorfi Attila?
9: Abszolút, tehát én is azt gondolom, még félreértés ne essék, tehát, hogy én örülök annak, hogyha a kormány proaktív módon részt vesz ebben a folyamatban, még akkor is, hogyha azért van némi szkepszisem azzal kapcsolatban, hogy milyen egyéb lépések követhetik ezt. Én mondjuk ebből a szempontból extrém szigorú vagyok, de hát, hogy a közérdekű adatok, illetve a közérdekből nyilvános információk, én is azt gondolom, hogy az lesz inkább a fokmérője, hogy ez mennyire lesz automatikus a magyar kormány és a közigazgatás részéről, vagy folyamatosan továbbra is az lesz, hogy közérdekű adatigénylések tömkelegét kell majd benyújtani, és akkor várunk, mint Bálám Szamara arra, hogy valaki válaszoljon 15 napon belül, 15 munkanapon belül, és akkor vagy megtagadja, vagy megint hajánál fogva előrángatott indokokkal nem adja ki azt az információt, ami szerintünk közérdekű adat lenne, tehát, hogy én azért még óvatosabb lennék, de ettől függetlenül ez egy jó lépés, ez egy fontos lépés ez a honlap. Szintén nagyon fontosnak tartom, hogy egyetértek Sanyival abban, hogy ez ne visszafelé menőleg működjön csak, hanem folyamatosan karban legyen tartva, aktualizálva legyen, fejlesztve legyen, nem, ne csak ez az adatbázis, hanem számos egyéb más adatbázis, és ebben ne csak a kormány vegyen részt, hanem a kormány alá tartozó minisztériumok, közigazgatási szervek, háttérintézmények, vagy akár akadémiai kutatóközpontok. Ezért mondom azt, hogy én nagyon-nagyon tágan értelmezem ebből a szempontból az ilyen típusú közérdekű adatokat vagy információkat. Nyilván vannak olyan méltányolható adatkörök, nem tudom, nemzetbiztonsági szempontból fontos, vagy külkereskedelmi szempontból fontos, fegyvervásárlás, stb., ami nyilván bizonyos korlátok között számít megismerhetőnek nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, de ettől függetlenül akkora adatvagyonon ül a magyar állam, amihez egyébként nem nagyon férünk hozzá, és ezeket mind vagy a magyar adófizetők finanszírozták, vagy pedig az Európai Unió közpénzből finanszírozta, tehát nem nagyon látom indokát annak, hogy ezeket miért ne lehetne akár visszamenőlegesen, akár folyamatosan aktualizálva továbbra is közzétenni, úgyhogy ezek ingyenesen elérhetők legyenek. Nem kell 43 kattintást végigvinni egy ilyen adatfelfedező oldalon, hanem egészen egyszerűen rányomok a letöltés gombra, és különféle formátumokban, akár Excelben, CSV-ben, JavaScript file-ban, teljesen mindegy, de felhasználó barát formátumokban le lehessen tölteni őket. A szoftvereink ezeket tudják már kezelni. Nyilván ez egy másik fejlesztési kérdés, tehát mögé kell tenni azt a tudást, meg a technológiát. Talán ebben az AI tud segíteni, mert időt tud megtakarítani benne, illetve talán költséget is tud vele megtakarítani a magyar állam. De azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év gyakorlatához képest nagyon gyökeres változást kell ennek a kormánynak bemutatni ahhoz, hogy mondjuk én elégedett legyek, vagy azt mondjam, hogy na jó, ez már így rendben van.
12: Említette az adatmegismerés korábbi anomáliáit, úgy tűnik, hogy még nem tudhatjuk magunk mögött mindezt, mert pár napja a Magyar Nemzeti Bank tagadta meg az adatszolgáltatást. A Transparency International kérte, arra hivatkozva, hogy az MNB-re nem vonatkozik a közzétételi kötelezettség, mert nem költségvetési szerv. A Transparency feljelentést is tett az ügyben. Hogyan érhető el változás? Meddig kell még harcolni az adatokért? Léterer Sándor.
10: Azt gondolom, hogy fontos egy szemléletváltás is az intézmények, állami közigazgatási intézményekben, hogy egy adatigénylés az nem egy feltétlenül rossz dolog, egy áskálódás, hanem menjünk vissza az alapokhoz, minden állami közigazgatási szerv a magyar államok pénzét kezeli, és az őket szolgálja, az ő megbízásukból végzi minden feladatát. Tehát leegyszerűsítve, ha a nagymama ad egy százast, vagy nem tudom, egy ezrest a gyereknek, hogy menjen le egy doboz tejfölér, akkor ő is megkérdezi, hogyha nem adja vissza a pénzt, vagy nem mond utána semmit, hogy azzal mi van. Ugyanígy minden állami szervnek el kell az állampolgárok felé számolnia a vagyonával, a pénzével. Ez az alapfelállás, és ezt mindenkinek szó nélkül tűrnie és támogatnia kell, aki állami szervezetnél dolgozik, akik ezt vezet. Ezt gondolom alapállásnak. Nyilvánvalóan van bennem empátia azokkal a dolgozókkal szembe, akik néha egészen abszurd, rengeteg munkát megkívánó adatigénylésekre kell, hogy válaszoljanak, és a fenébe kívánják azokat, akik ilyeneket kérnek. De erre nem az a megoldás, hogy nem adunk ki adatokat, hanem az, hogy gyökeresen át kell alakítani az adatkezelést az állami intézményekben, hogy tényleg gomnyomásra ezek az adatok nyilvánosságra hozhatóak legyenek, sőt, minél többet eleve nyilvánosságra kell hozni, így a kérdésre se kell válaszolni, mert az állampolgár már nem fog levelet írni a különböző szerveknek. Tehát ez az irány, amerre menni kell, és hogy Attila mondta, azzal, hogy nagyon sokat fejlődött az informatika, hogy van mesterséges intelligencia, nagyon sok olyan munkát el lehet már végezni, sokkal gyorsabban, mint mondjuk szerződések anonimizálása, tehát személyes adatok kiszedése, különböző dokumentumokból, ugye ez szokott az egyik legnagyobb probléma lenni, vagy kézzel írott, szkennel dokumentumoknak a géppel olvashatóvá tétele, ezek már mind gyerekjátéknak tekinthetőek a technológiai mai állása szerint, tehát itt szándékról és szemléletről van elsősorban szó. A második az, hogy természetesen ezt követnie kell a jogszabályoknak is. A magyarországi információszabadság szabályozás gyökerei a 90-es években nyúlnak vissza. A jelenlegi szabály az 2000, jogszabály 2011-es. Bőven van ezen mit fejleszteni. Mondok néhány egyébként nagyon szerintem érdekes példát, hogy mik azok, amikkel nem igazán foglalkozik ma a törvény, és amikre szerintem ma egy információszabadság törvénynek választ kéne adni. Ilyen például programoknak a forráskódjának a hozzáférhetősége. Tehát amikor, és ez különösen igaz mondjuk a mesterséges intelligencia működésére, amikor egy döntés előkészítést egy mesterséges intelligencia rendszer hoz meg, az lényegében azt csinálja, mint hogyha ott mondjuk 10 adminisztrátor ülne, akiknek le van írva pontosan, hogy kell egy döntést előkészíteni. Ma kérdéses, hogy meg tudom-e ismerni azt, hogy mondjuk egy ilyen AI rendszer hogyan jutott valamilyen konklúzióra, miközben egy közigazgatásban előkészített vagy felhasznált döntésen dolgozik. Mondok mást, a rengeteg nagyon fontos közpolitikai feladat ki van szervezve cégeknek. Nagyon sok feladatát már igazából nem az állam látja el, hanem az állam megbízásából magáncégek. Ezért a cégekre sokkal nagyobb átláthat a magánszférában, állammal üzletelő cégekre sokkal szigorúbb és sokkal erősebb átláthatósági követelményeket kell kiterjeszteni. Ezek mind olyan dolgok, és mondok még egy példát, akár fizikai adatok hozzáférhetősége, tehát mondjuk, ha van egy nagy állami beruházás, most az egy szívesség, hogyha egy újságírót beengednek oda, hogy mondjuk lefotózza, hogy néz ki egy gödör. Ezt mind be lehetne vonni igazából ebbe a tárgykörbe, hogyha lenne egy újító szemlélet, és azt reméljük, hogy egyébként lesz, vagy mi legalábbis azon fogunk dolgozni, hogy ezek a dolgok kerüljenek be abba, amilyen irányba tovább fejlődik az információszabadság.
12: A választók mindenre gyors változást akarnak, tehát nem csak az adat megismerésre vonatkozóan, hanem a választás után mindenre, ugyanakkor mindennek jogszerűen kell történnie. Hogyan oldható fel ez az ellentmondás, Bátorfi Attila?
11: Hú, hát én már annak is nagyon örülnék, hogyha a 2011-es infoszab törvénynek megfelelően működne a magyar közigazgatás. Tudom, hogy mi most itt elmentünk a jövő irányába, meg hogy hogyan kellene ráncfelvarráson átejteni a
9: a vonatkozó jogszabályokat, de én tényleg már annak nagyon-nagyon örülnék, hogyha azokat a minimum alap elvárásokat, amiket a 2011-es információszabadságról szóló törvény továbbá a korábbi üvegzsebb törvény már lefektetett, ez lenne az alap, pedig ezek 15-20 éves törvények már. És volt egy időben, amikor úgy nézett ki, hogy a magyar közigazgatás meg tud ezzel birkózni, majd 2010 után jött egy ilyen nagy hátraharc. Jó lenne ezt a tempót visszavenni, illetve visszaszerezni ezt a korábbi tempót, meg lelkesedést. Értem, hogy akkor így a részben az uniós csatlakozás miatt is volt talán lelkesebb a korábbi magyar kormányok, meg a közigazgatás. De ez nem egy rossz törvény. Lehet, hogy a Sanyi velem nem ért feltétlenül egyet, de szövegét tekintve egyébként az információszabadságról szóló törvény és az üvegzsebb törvény, ezek nem tragikus törvények. A kérdés az, hogy betartja el valaki a közigazgatás, a kormány, a minisztériumok, illetve ha nem tartják be, akkor valaki betartatja el velük, vannak-e olyan szervek, olyan bírósági mechanizmusok, igazságszolgáltatás, amelyik végül mégiscsak betartatja velük ezeket a törvényeket. Láttunk ebben pozitív példát, láttunk, és mondjam, ilyen salamoni döntésnek szánt, de valójában nevetséges döntéseket is ilyen közérdekű adatigénylési perekben. Tehát itt mindenki tudja, hogy ki milyen adatot szeretne kikérni, és milyen formában, ezt ne lehessen megkerülni, ne lehessen teljesen elképesztő válaszokkal lerázni, de egyáltalán válaszoljon valamit az a közigazgatási egység.

0: törvény valóban alapvetően rendben van, de én összekötném azt, hogy a törvénynek való megfelelés és az a szemléletváltás, ami ahhoz szükséges, hogy tényleg teljesítsék az adatigényéseket, az párosuljon azzal, hogy ahol szükséges, ott megújul ez a törvény, és kibővül olyan dolgokkal, amikkel egyszer nem foglalkoztunk 15 évvel ezelőtt.
1: Lát jó nemzetközi példát erre?
0: Hát nem kell messzire menni, és nem is egy friss példát fogok mondani. Csehországban és Szlovákiában annak feltétele, hogy egy állam által kötött szerződés hatályossá váljon, hogy azt nyilvánosságra hozzák egy nyilvános állami adatbázisban, szerződéstárban tessék. Ez szerintem egy nagy, ezt meg tudták csinálni a csehek több mint 10-15 évvel ezelőtt, szerintem bőven meg lehetne Magyarországon is valósítani.
1: Bátorfi Attilának és Léderer Sándornak köszönöm szépen a beszélgetést, önök a kulcskérdéseket hallották az új hírháttér műsort a Kossuth Rádióban. Munkatársaim voltak Pernis Judit, Rozbora Zoltán, a szerkesztő Bogár Zsolt volt, a műsorvezető pedig Hatvani Tóth Erika. Holnap ugyanígy a kulcskérdések jelentkezik, hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

23 óra. Jó estét kívánok! A szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Polyák Adrián. Több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak a Duna Aszfalt, jelentette be a kormányfő. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Már 1400 diplomata útlevelet vontak vissza, közölte a külügyminiszter. Folytatódik a napos, felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk. Azonnal visszautalt 100 milliárd forintot a Szíj László vezette Duna Aszfalt azután, hogy a kormány feljelentést tett a cég afrikai útépítési projektje ügyében. Erről ír közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az építőipari vállalat bejelentette, a cég 126 milliárd forintot és annak kamatait is visszautalja az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. A Duna Aszfalt jelezte azt is, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projektjéhez kapcsolódó kötvényeket, amellyel megszűnik az állami kezességvállalás is. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, a nagykövetek mintegy negyedét mentették fel, az új tisztviselőket pedig szakmai alapon választják ki.

0: A valóság költségvetésének nevezte az idei költségvetés módosító javaslatát a pénzügyminisztérium. A tárca hangsúlyozta, 7,5%-ra módosul az idei hiánycél. Az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei pedig idén még nem teszik lehetővé a további csökkentést. Közben a költségvetési tanács közölte, nincs ellenvetése a tervezett módosítással szemben. A testület ugyanakkor hangsúlyozza, fontosnak tartják, hogy az államadósság mutató középtávon csökkenő pályára kerüljön. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde tette közzé a határozatot a Magyar Közlöny. Handó Tünde 2011 és 2019 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt. Tevékenységét több kritika érte a kontrollfeladatokat ellátó Országos Bírói Tanács részéről, amely 2019-ben sikertelenül kísérelte meg elmozdítását. Ezután az Alkotmánybíróság tagjaként folytatta pályafutását. Az Országos Bírósági Hivatal volt elnökét október 14-i hatállyal menti fel tisztségéből a köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó államfő. Alkotmánybírói megbízatása azonban továbbra is hatályban marad. Egy további bírót lemondás miatt, ötöt pedig az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt mentettek fel. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását a 3-tól a 12. évfolyamig. Az időjárásról. Holnap nyugaton szórványosan záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 8-17, napközben 28-33 fok között alakul. Hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával, vagy 60-i Tóth Erikával. A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Kisfiam, fogadj végre szót, hallani gyakran az utcán. Igen ám, csak hogy ezzel nem mindig gyereket próbálnak fegyelmezni, hanem gyakran kutyákat. Lehet-e művészetet csinálni a gyászból? Hogyan dolgozzák fel a vesztességet az özvegyek? Végül még egy igazán necces téma, abúzus a színházban. Avagy mit lehet tanulni, mit kellene majd másként csinálni a jövőben? És persze nem csak a színház világában.
2: Necces. Holnap délután 4-től 5-30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Ez itt a nap témája, a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A pilóta sikeresen katapultált, a vizsgálat folyamatban van, a honvédelmi miniszter úton van a helyszínre, jelentette be közösségi oldalán késő délelőtt Magyar Péter miniszterelnök. Délután a vezérkari főnök úgy nyilatkozott, leszállás után gyulladt ki a Gripen. A műsor vendége Szabó Zoltán Róbert nyugállományú őrnagy, köszöntömönt.
5: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a hallgatókat.
4: Mielőtt belemennénk a mai események részleteibe, néhány gondolattal, ha kérem, mutassa már be magát.
5: Hát igen, nem könnyű a helyzet ilyenkor. Én gyakorlatilag, mint Szabó Zoltán Róbert, az a becsületes nevem, a becenem a Topi STM, úgy kapta az ember, egy ragadvány névként. 19 éves a koromtól fogva repülök már géppel, sugárhajtású géppel, ezt mint Szovjetunióban végeztem, és 8 évet repültem Mikusz 1-es T-buszon, vadászgépen, és 12 évet Mikusz 29-esen. És 3 gyerekem van, 3 unokám, gyakorlatilag 3. most jön útközben, repülést szeretem, igazából mennyire ennyi röviden így kezdődöm.
4: Gondolom, hogy erősen figyelemmel kísérte a mai napi eseményeket. Feltételezhető, hogy egy ilyen vizsgálat hetekig is eltarthat, de mi az, amit jelenleg lehet tudni, és miért fontos különbséget tenni a között, hogy lezuhant ez a gép, vagy hogy leszállás után gyulladt ki?
5: Igen, én is ezt érdeklődéssel követtem, mert ellentétes ilyen véleményeket hallottam. Az majdnem a baleset kapcsán, azt mondom, hogy majdnem, hogy idezőjében majdnem, hogy mindegy, tehát ami bekövetkezett, de az mondjuk én is azon csodálkozom, miért nem lehet ezt egyértelművé tenni. Az, hogy egy repülőgép, amikor már földön történik vele a baleset, és irányítatlan, és azért katapultál a pilóta, vagy pedig az, hogy leesik, hát ennek ugye több ilyen vele járója is van. Ez tényleg így, ahogy ön mondta az elején, hogy ez nagyon sokáig tart. Mennek ilyenkor a találgatások, mennek a kommentelések, amíg tart egy vizsgálat. Addig a vizsgálat alatt szinte még akik tudnak, azoknak hogy szabadna nyilatkozni, mert ez egy ilyen protokoll.
4: Hát ugye a mai nap folyamán egymást érték a nyilatkozatok, és Sándor Zsolt vezérezredes például azt mondta, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre, a műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett, már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Ez egyébként azt is jelentheti, hogy ha a pilóta nem reagál időben is jól, akkor a levegőben is kigyulladhatott volna a gép?
5: Nem, ez azt, hogy most levegőben történik az, hogy kigyulladt, vagy mi történt, ugye ezt nem tudjuk. Legalábbis én nem tudom. Ezt nem merném határozott állítani, és találgatásban nem akarok belemenni. Ilyenkor az, hogy most kigyullad, mit tett, nem is ismerem konkrét szituációt. Tehát aki, amikor az emberek találgatnak, ez a legnagyobb hiba ilyenkor, ahhoz az adott pillanatnak kell. Az, hogy a pilóta hogyan reagál, mikor, mennyi alatt tud lereagálni egy dolgot, ez nagyon is fontos. Tehát ott nem csak a másodpercek levegőben, a másodpercnek a töredéke is sokat számított abban, hogy ki mikor hajt végre, mit kapcsol, miképp gondolkozik, hogyan oldja meg a helyzetet.
4: Az biztos, hogy most hallgatóként és szakemberként is tulajdonképpen ilyen mozaikokból lehet egy kicsit felépíteni ezt a helyzetet. Az Indexnek beszélt Györfi Mihály Szolnok polgármestere arról, hogy már a becsapódás előtt nagy erőkkel vonult a tűzoltóság a szolnoki helikopterbázisra. Ön szerint ez mire utalhat?
5: Azt mondom, amikor megtudták, én csak mondom, én találgatni nem szeretnék. Egy biztos, hogyha ezek már úgy korábban mondták, hogy jelezték a gépen az, hogy probléma van, és amikor ez jelzés lement, akkor nyilvánvaló ez, ha már ez így történt, és ennek a következménye, akkor az, hogy időben leadták a riasztást. Ez arra utal számomra, mint egy ilyen, aki végig gondolja. Próbáltam is magam elég képzelni a teljes szituációt, de ugye, hogyha az információk nincsenek meg az embernek, akkor kialakul benne egy képzet, amikor nem sem biztos, hogy valós a helyzet megfelelő. Ezért van az, hogy amikor kivizsgálják, leszedik a gépről az adatokat, azt lefuttatják, átnézik. Nézzük, hogy mi hibásodott meg, megpróbálják kikövetkeztetni a dolgokat, azután áll össze az a kép, hogy na most valójában mi történt. Ezért mondom, hogy ez egy összetett dolog, legfontosabb tényleg itt az, hogy a pilóta megmenekült. A gép az nyilvánvaló nagy érték, de az a gép, ami is mindig úgy van egy katapultálás, hogy a pilóta általában akkor hagyja katapultálással a gépet, amikor a gép már menthetetlen és az ő élete veszélyben van. És ugye hogy a csátok időadották meg, hogy elkerülve nyilvánvaló a településeket, ez egy nagyon jó dolog. Tehát ez egy igazából egy azt nem az hőstetnek mondható, de az ember gondolkozik.
4: Ez bravúrnak akkor, egyébként lehet nevezni? Pilótai bravúrnak?
5: Hát helytállásnak igen, vagy lehet bravúrnak is hívni. Nyilvánvaló, tehát az, hogy ha valaki ügyesen így megcsinálja, próbálja a gépet, próbálja az, hogy minél kisebb, és végig gondolja azt, hogy mi történhet valójában, ez egy előrelátás és egy nagyon jó dolog, tehát ezt én dicséretesen tartom teljes mértékben. Tehát még egyszer nem tudom, mi történt, így nagyon nehéz elképzelni, és bármi is van, jönnek a látom az különféle médiában az ilyen okoskodók, meg hirtelen több ezer szakértő ott megjelenik, ezeket, hogy mi történt valójában, tényleg nehéz megítélni. Ez amikor aki elmondja, nekem is volt egy hasonló esetem, ott is jönnek a találgatások, és amikor az ember már tényleg a szakmai részt eldönti, és elmondja, hogy mi történt, akkor vált olyan, hogy az ember előtt is teljesen tiszta.
3: Azt ugye a laikusok is tudják, hogy a katapultálás az egyszerre jelenti az életesélyét a pilótának is, egyszerre életveszélyes. A ma reggeli balesetben érintett vadászpilóta állapota súlyos, de nem életveszélyes. Erről már a honvédelmi miniszter írt, azóta kiderült, hogy gerinc sérülése van a bajtársának, és az 51 éves őrnagyról egyébként azt lehet tudni, hogy tapasztalt pilóta közel 2000 órát repült. Ruszin Szendi Romulus szerint a pilóta azt kérdezte, hogy mikor ülhet újra repülőre. Ugye az előbben is említett, hogy önnek is volt már ilyenben része, hogy katapultálnia kellett. Ez így működik, hogy mielőbb vissza a levegőbe?
5: Ez megint emberenként változik. Én úgy éltem meg az egészet, és erről tudok nyilatkozni, hogy amikor nekem 2005. május 11-én volt a katapultálásom, másnap el kellett menni a sajtótájékoztatóra, igazából lábra alibba jöttem állni, és akkor kaptam egy ilyen térvédbőt. Ez volt terdai napon, csütörtökön volt a sajtótájékoztató, és pénteken kiengedtek, és nagyon rossz volt az, hogy mitől beszálltam a kocsiba, éreztem, mint hogy a csibolyámat mozgatnák, tehát egy szalagok meglazultak, akkor is mondtam, hogy valami fura érzésem volt, csíp valami, és mondták, hogy ez lehetséges, nyilvánvaló szalagok megnyúltak, de a CT és a röntgen nem mutatott ki semmit. Viszont egy érdekes fájdalom volt hátamban, és akkor kértem mondták egy MRI-t rendelnek, de egy hónapra rákaptam az MRI-re időpontot, tehát olyan június 26-ára. És eltelt az a pár hét, és elkezdtem azon azt érezni, hogyha én nem ülök vissza a gépbe, akkor lehet, hogy teljesen megy az embernek a motiváció. Tehát olyan rossz érzésem volt, és mondtam a parancsnoknak, és mondták, hogy oké, ha orvosilag nincs akadály, akkor lehet is, megcsinálta a visszaállítási tervet, és amikor arra részt érettem, ahol bekövetkezett nekem a hajtóműnek a felrobbanása, egyszerűen összeugrott a gyomor, és éreztem, hogy szinte vártam azt a csikorgó hangot. És ez pár alkalommal megtörtént, és utána ez megszűnt, ez a fajta érzés. Nálam is úgy volt, hogy már visszaálltam repülni, bemutató pilóta voltam akkor, 29-esnek, a MiG-29-esnek, és már június 22-én Dániába karóba repült egy bemutatót. Utána Angliába, és rá 4 napra mentem az MRI-re, akkor kaptam időpontot, és ott mutatták ki nekem, hogy ez egy igazából egy gerincsér. Tehát úgy kell elképzelni ezt, hogy a hallgatóknak, hogy próbálom én is így, az is vállaltam az interjút, hogy sok embernek próbál az ember ilyenkor képet adni, segíteni, hogy ez egy katapultálás, ami van, és hogyha erről beszélünk, az az életnek az utolsó lehetősége, hogy él valaki, vagy nem él vele. A katapult nem azt jelenti, hogy minden esetben megvéd. Ez csak egy lehetőség. A pilóták azért nem szeretik, mert a katapultáláskor egy olyan automatikus folyamat megy végbe, amiben ennek a nagy része a pilóta nem tud beavatkozni. Tehát megtörténik egy teljes automatikus folyamat, és bíznia kell abban a 15-20 akár pilopatronban, hogy mindenki tudja azt a dolgát, amit ezelőtt 15-20 éve megcsináltak rajta.
3: Bocsánat, hogyan kell ezt egyáltalán elképzelnünk? Ugye így a filmekből szerintem az emberben van egy kép, hogy kirepül a pilóta, meg kinyílik az ejtőernyő, meg nagy sebességgel, de egyrészt hogyan zajlik ez az egész, így fizikai értelemben, másrészt önnek például a fejében, a gondolataiban mi zajlott le abban a minutumban?
5: Hát itt érdekes, mert nálam, amikor gyakoroltam egy franciaországi repülőnapra, egy manőver közben, egy 6,5G-s túlterjes manőver közben, félleborításban, úgymondva, tehát amikor lefele zuhan, fiad az ember, és utánnyéletésbe volt kapcsolva, hirtelen egy csikorgó hang volt, és abban a pillanatban egy nagyon nagy fékezés volt a gépnek. Tehát egy érezhető, nagyon durva fékezés, szinte mondom, hevedere fogtak meg, a jobb hajtóművem az felrobbant, és beékerődött, tehát nullára leesett a fordulatszám, egy 14.000 fordulatra leesett nullára, 0,8 másodperc alatt, semmiféle jelzőrendszerem nem mutatott, nem láttam, azok meghaltak, és átvágta a bal hajtóművet, de akkor még nem tudtam. És tettem nyilván a hajtóművet, csökkentettem minden, és jelentető leálltad a hajtómű. De közben én dolgoztam, és fura volt nekem, hogy nem tudtam betenni egy stop helyzetbe egyből a gázkart, később kiderült azért, mert robbanás miatt egyből volt a rudazata. Tehát felrobbant szó szerint a hajtőben. És ugye összesen voltam 22 másodperc, az 52-ből 52 másodpercig voltam benne a gépbe, az azzal telt, hogy lát a hajtőben, majd kérdezett, majd le fogok szállni egy hajtőben, és miért pont velem? Ezt nem jutott, hogy nem rossz lehetőség, ezzel megjön egy hajtőn, milyen leszállni. Az utolsó maradék 30 másodperc volt az, amikor tudtam, hogy baj van, és kérdeztem, mi volt a fejemben, amikor fordultam ki egyik kollégám, a Molnár Gábor Bagira, ki szólt nekem rádión, hogy lángot látok, fordult ki balra katapultálj. Először még az első mondata az volt, hogy biztos, hogy azzal, hogy később ment le a gázkar, még rajta maradt egy üzemanyag benne a rendszerben. De amikor sokat gyára mondták, akkor tudtam, hogy baj van, de nekem nem mutatták ki a műszerek, mert meghaltak a műszaki jelző műszerek, a fekete doboz alapján látható tesztelnek hívtuk mi azt, és volt egy olyan fordulóban, hogy meg fogok halni azért, mert a robbanás szinte két videót láttam. Az egyik videón megjelent előttem, hogy egy nagy láng lesz, szinte érettem hatást. Tudod, hogy rányomok a rádió, hogy most a család. De kimaradt, és egyszerűen ott láttam, hogy tele volt a település tanyákkal. És nem akartam, hogy kivonni magam, mert nem tudtam, hogy hová csapodik be a gép. Amikor fordultam tovább, már zavart a rádió, tehát többször elmondták. Valaki számolta, azt hiszem, hétszer mondták, hogy egyszerűen kikapcsoltam volna szívem szerint a rádiót. Már tényleg zavart. Amikor ellentétes irányra fordultam, akkor kinéztem balra a tengerre, egyrészt nem volt ott más gép, egy vizualizálódott egy olyan, mintha bejönne egy 29-es, egy másik gép, ég az egész gép, és egy olyan kb. 8-10 méter magasan, felvétel magasabban láttam, hogy berobban az egész. Tehát olyan, mint egy kivetítődött ez az egész jelenet, ezt akkor is mondtam már, csak azt mondtam, ezt nem, és végignéztem, a jobb oldal, három tükörben van, a bal tükörben látom a nappali fénynél oldalányban megjelent több méteres lángoszlop. A hajtóműen fordulattám jobbat megállt, nulla volt, a balnak meg ilyen 15-20%-ot és olyan pulzáló hang volt a hajtóműben. Tehát áttér vészrendszerre, és ha ott megpróbáltam volna leszállni, akkor nagyon sok ember életét kockáztattam volna. Meg alattam voltak még a rakétacsapatok, tehát ott is, ha kilőttem volna magam, akkor becsapódik a gép olyan helyről, nem kellett volna.
6: Egyébként akkor... mi lehetett ma is a pilóta fejében? Egy picike hasonlóság van az ön esete és a mai eset között, hiszen itt is a tét az volt, hogy nehogy civil területre zuhanjon le a repülőgép. Ön is valami ilyesmit fontolgatott a fejében, hogy ezt elkerülje. Mennyi múlhat el? Század, ezred másodpercekről van szó?
5: Nem, itt azért azt gondolom, hogy általában, hogyha, főleg, hogyha jelezték neki, őnek is volt ideje annak, hogy ezt átgondolja, gyorsan perelnek ilyenkor másodpercek. Tehát az ember nem akar elkapkodni a vélemény, nem akar rossz döntést hozni. És ők is jó mérlegeltek, látták azt, hogy ugye, hogy hallottam, hogy nem jelenbe Kecskemét, én is a interjúk alapján hallom. Tehát az, hogy konkrétan mi történt, a pilóták tudják, hogy ők tudják. Jönnek ilyenkor bárki bármit mond, én azt gondolom, hogy ők a maximálisan próbáltak helyet állni. Én abból csak, amit most látok, hallok, információkat, összeszedek mindent. Nehéz így elképzelni teljes mértékben, ugyanúgy, mint ami valójában megtörtént. De nyilvánvaló ilyenkor az volt a mentése, hogy én vesztem, hogy a gépet mentse, meg hogy ne járjon ember élet kockázattal. Tehát ez benne van ilyenkor. Aztán utána majd, amikor felépül, akkor őt kell megkérdezni valójában, hogy mit mondott, mert ez az az igazi, amit ő mond.
6: Ugye a magyar légierő parancsnok helyettese ma a videóban azt is elmondta, hogy a szerencsétlenül járt Gripen egy másik vadászgéppel repült párban, és szimulált légi harcot vívtak egymással, és a repülőgépek légvédelmi készenlétet biztosítottak, tulajdonképpen készültségi szolgálatban voltak, és a vizsgálat befejezéséig felfüggesztették most a Gripenek kiképzési repülését. Ugye közben a szomszédúban zajlik egy háború, Romániában megsokosodtak a drón légtérsértések. Mennyire kockázatos egy ilyen leállás?
5: Ez azt jelenti, ahogy ön, amit elmondott, és én is ezt hallottam, a kiképzési repülés áll le. Az azt jelenti, hogy a típus kiképzési repülés nem folytat. Láttam én is, itt mondom, hogy megjelentek a különféle helyeken az ilyen találgatása, meg vagy a repülőgép. Na most annyit, hogy tisztába tegyük ezt, ez egy készültségi feladat, tehát készültségben általában két fő van, az az alap, a felállás, és nekik van egy riasztásuk, akár éles, akár gyakorló riasztás. A gyakorló riasztás is azért, hogy szokják azt, hogy maga a műszaki egy összehangot legyen, tudják kezdeni a rendszert, és éles fegyverzettel mennek ilyenkor. Tehát ez nem gyakorlatilag éles fegyverzet. És ebben az esetben, hogyha típus felfüggesztik vizsgálat, ez teljesen természetes dolog, de a készültségi szolgálatot ugyanúgy el fogják látni a repülőgépek. Tehát ez ugyanúgy megnézik, mert az a normál esetre vonatkozik a egészre a dolgoknál. Még az, hogy tudomásunk szerint olyan magyarul Magyarország, ami nem jött be, de nekik ez akaratuk, hogy egy készültségieknek, hogy békeidőben a balba jutott személyzetet segítsék, háborús helyzetben meg nyilván az ország védelme. De ebben az esetben én nem látom abból, hogy nyilvánvaló az ország védelme biztosítva lesz továbbra is, tehát ezt mindenképpen nyugtatok, csak ugye tart a vizsgálat, és meg akarják állapítani, hogy most egy típushibáról, vagy egy egyedi esetről van szó. Ezt kell ennek a vizsgálatnak eldöntenie.
6: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy akkor tulajdonképpen ennek az átmeneti leállásnak lehet az is a hátterében, hogy meggyőződjenek arról, hogy van-e valami olyan műszaki hiba, amely esetleg a többi Gripent is érintheti?
5: Igen, nagyon jól látja, ez így van. Erről szól az egész, hogy megnézzük azt, hogy most egyedi hibáról, egyedi esetről van szó, vagy ami történt, aztnak az okát megpróbálják megfejteni, mi következtetett be, mi miatt következtetett be, ebből leszűrni a tanulságot, vagy megnézni egyáltalán fennáll, elveszi annak, hogy többi gépe is legyen, erről szól az egész vizsgálat.
6: Na de hogyha egy légtérvédelemre kell bevetni valamelyik vadászgépet, ez a műszaki hiba, ez az esetleges műszaki hiba, akkor az is ott lebeg a levegőben, hogy stílusosak legyünk.
5: Igen, igen, de ez mindig is így volt, és így is lesz, ez egy kockázat teljesen. A repülés eleve egy veszélyes üzemmód, nyugodtan mondhatom, tehát az, hogy mindent kizárni, és a Murphy törvény, ami meghibáskodhat, az egyszer meg is hibásodik. Tehát én most ezzel azt akarom mondani, hogy nyilvánvaló mérlegelnek, és amikor ez a kezdeti vizsgálatok is megjönnek, akkor ott már tudnak mérlegelni, hogy most te továbbra fennáll, mekkora veszélyt jelent, 100%-os veszélyt abban, hogy valami bekövetkezik, vagy mehet a készültségi gépek. Tehát amikor az én esetemben is az volt, hogy kiderült, hogy mi okozta a hajtómű meghibásodást, hogy a repedések voltak az égőtérben, a gyári befelújítások után, és átvizsgáltak több gépet, és több gépben is találtak repedéseket. Tehát ezek a tényfeltáró ilyen vizsgálatoknak ez a célja. És utána elkezdték korlátozni, hogy akkor lehet-e, milyen üzemmódon lehet használni, hogyan használjuk a gépet, hogy kisebb a valószínűség, hogy bármi bekövetkezzen.
6: Egyébként magáról a vizsgálatról mit kell tudni, mi a menete, milyen adatokat vesznek figyelembe, ki mindenkitől, milyen szervezetektől kérnek be esetleg információkat?
5: Hát elsődleges ugye az, hogy mivel hál' Istennek, hogy idézőjelben balesetek számít ez, pilóta elmondja a saját tapasztalat dolgait, ez az objektív dolgokat figyelembe veszik, utána ennek a szubjektív dolgok, hogy ki mit látott, hallott egyébként, ezt is meghallgatják, akik tanú voltak. A legfontosabb előveszi a gépnek a fedélzeti adatrendszerét, ott nagyon sok minden van. Tehát ott azért választokat kapni az ember egy ilyen helyzetben az, hogyha sietetlen a gép általában úgy csinál meg ezeket az adatrögzítőket, hogy kibírjanak nagy tüzet, nagy hőmérsékletet, nagy túlterhelést, vizet, szótizet, minden. Tehát nagyon úgy van megcsinálva, hogy ezeket ki kellene bírni. Vannak olyanok, amikor ezek tönkre mennek, akkor viszont megnehezítődik a maga a vizsgálatnak a menete. Amikor minden összeáll, kizárják, hogy mik lehetnek, előjön egy olyan, ami egyértelműen meghatározó, egy irányba vezet, hogy mi volt a hibának az oka, és utána megkeresik jó szakemberek, hogy meg is találják azt, hogy ez mi vezetett oda, és azt próbálják kiszűrni. De ez mindegyik éppen így volt, ez nem csak a Gripennél, ez a MIG-eknél, az F-eknél, mindegyikkel bekövetkezik ilyen.
6: Ugye az internet az egy komoly információforrás, és hát állandóan lehet találkozni olyan privát felvételekkel, aki a szomszéd erkéről vesz fel egy-egy balesetet. Egy-egy ilyen felvétel az árulkodhat-e valamiről így a vizsgálat lezárulta érdekében, és egyáltalán közé lehet-e tenni egy ilyen videót? Nem lehet, hogy ez egyfajta, nem is tudom a jó kifejezést talán, hogy hadititok?
5: Nem tartom hadítőzom, mert hogyha valaki ilyen felvétel rendelkezik, én azt javaslom, hogyha látja, hogy fontos, hogy bármi, jutassa a megfelelő szerveknek azért, mert ez nagyon fontos dolog tud lenni. Például, hogyha lát valami füstről a gépről, vagy olyan felvétel, ami árulkodhat arról, hogy most itt előzetesben volt valami, fontosak tudnak lenni ezek a felvételek. Tehát hadititottak sem, hiszen bárkinek joga van szerintem nyugodtan így repülőgépet lefotózni ilyen távolról, otthon erkélyéből. És igen, ezek tudnak jelenteni néha, sok segítséget tud adni a vizsgálat során.
6: Szintén az Index értesülése, hogy a pilóta hidraulikai meghibásodást észlelhetett, kényszerleszállással próbálkozott, de a gép egyik futóműve nem nyílt ki. Ezt már most így ki lehet mondani.
5: Ezt nem tudom, de itt kezdődik az, amire azt mondom, hogyha nem, ezek lehetek találgatások. Tehát én erre nem látok bizonyítékot. Most azt, hogy én is hallottam, hogy valaki azt mondta, mert hogy ott dolgozott valahol, és akkor is. Ezek a találgatások. Tehát ilyenkor mennek olyan is hallottam, hogy égett a gép a levegőben. Egy csomó mindent elmondom, de ezek, még egyszer hangsúlyozom, találgatások. A konkrét az, amikor és ezért nem szabad ilyenkor senkinek, ezért nem szabad ilyenkor nyilatkozni, mert olyan kimondhat ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet, mert ennek a feltáró vizsgálatnak ez a célja, hogy megalapítani. És tényleg én is olvasom a közösségi médiát, hogy sokan írogatnak, szakembereknek mondják magukat, de nem is értenek hozzá, látják az egész leírásból. Tehát elolvasok egy-két ilyent, és akkor nem is írok hozzá kommentet, csak tovább ugrok, mert felesleges. Tehát én azt gondolom, hogy ez most, hogy honnan vették azt, hogy egyik futóműben jött ki, amit most Ugye ezt a vezetőségtől, a Honvéd vezérkartól hallottam az ő nyilatkozatuktól, mondom nyilatkozatukból, hogy igazából itt elment a műszerek elment, a műszerek, tehát nem volt elektronikai elektronikai meghívásolásán. De ez még egyszer mondom, hogy ők hát honnan veszik, én is próbálom elképzelni azt, hogy mi minden történhet, de ez mondom, ennek a vizsgálat lefolytatása után lesz ez tiszta, hogy ez mi okozta.
6: Közeledünk a beszélgetésünk végéhez, de hát azért fontos lenne még arról néhány mondatot mondani, hogy miből lehet azt megállapítani, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba áll-e a háttérben. Ilyenkor például a gyártó is beszáll a vizsgálatba?
5: Igen, ilyenkor gyártó is beszáll, érdekes, hogy beszálljon, mert a gyártónak a presszűzésre mindegy, hogy ez most mi miatt történt. Nagyon sok esetben, ha olyan van, általában, ha katasztrófára végződik a gyakorlati témákban, tehát gyakorlatilag úgy van, hogy annak a nagy része általában az pilótaiban szokott lenni. Itt ebben az esetben, mivel hosszú idő telt el egyéb ilyeneket a leírásokból, én is akarok találgatni, de nem abban az irányban legyünk, hogy ez pilótaiban lenne abszolút. De mondom ezt, mindent ez a vizsgálata fog, ez vizsgálat folyamán fog ezt kiderülni. És az, amit mondott ön, hogy igen, a gyártócégnek igen, biztos, hogy részt vesz benne, tehát ezt hiszen nekik is érdekük, hogy kiderüljön, hogy mi van, mert ha olyan dolog derül ki, műszaki probléma, ami másik gépet is fennállhat, akkor nekik ott van a lehetősége, hogy ezeket kijavítani, és hogy elkérjenek egy hasonló szituációt.
6: Még egy pármondatos válaszra hadd kérjem, hogy ön mire számít, mikorra lehet eredménye ennek a vizsgálatnak?
5: Ez nem tudom, ez hetek, hónapok kérdése szerintem, hogyha tényleg valaki alaposan és mindent alaposan szennyire vennek, megvizsgálják egyéb éneket, szerintem egy hónap körülbelül ennek el kellene tennie. Tehát az, hogy ilyen gyorsan, hogy mindenki rábólint és rámond egy dolgot, meg lehet az én esetemben volt egy 3 hét, körülbelül 4 hét, mire megjött az egész teljesen. Tehát ez szituációtól függ megint, ez eltér minden egyes szituációban, más és más lehet ennek az időpontja.
6: De akkor nem kell hónapokra számítani.
5: Hát hónapok, nem tudom, de még egyszer, én nem ismerem a helyzetet ebből, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi korszerű adatrögzítők rendszerek, ha minden rendelkezésen áll, akkor ez nagyon fel tudja gyorsítani a témaállapítás, hogy mi történt és mi váltotta ki ezt a szituációt, hogy mi miatt történt az egész baleset. És onnantól fogva már tényleg az a kérdés, hogy ezt hogyan tudja kezelni, jelente más, ugye fel kell mérni, hogy jelente más gépekre hasonló veszélyt, vagy nem. Onnantól már akkor szabad otthon az, hogy újra folytatódjon a kiképzési repülés.
6: Hát azt hiszem, azt kijelenthetjük, hogy napról napra okosabbak leszünk. Majd köszönöm szépen a beszélgetést, Szabó Zoltán Róbert, nyugállományú őrnaggyal beszélgettünk a nap témájában, a mai Gripen balesethez kapcsolódva. A szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.
1: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenki. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ezen a nyáron mindannyian megtanultuk, mit is jelent a hőkupola szó. És ezen a nyáron csak júliusban, a hőség legforróbb heteiben naponta 4300 riasztást kaptak a mentők, még a Covid alatt sem volt mindig ennyi, a halálesetek száma pedig 10-15%-kal nőtt. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Bicsák Eszter, ez a Dr. Kossuth. És ha már számokkal indítottunk, még egy-kettő, Athénban most néztem meg 38, Tesszalonikiban pedig most délután fél 4-kor 35 fokot mérnek. Dél-Dunántúlon ehhez képest kicsit fellélegezhetünk, mert Magyarország talán legmelegebb pontján is alig mutat többet a hőmérő, mint 30 fokot. Ma a hőségnek a szervezetre gyakorolt hatásáról beszélgetünk az egészségügyi magazinban. És idéztem sok-sok számot, és persze ez még csak Magyarországra vonatkozott. Világszerte, ezt már a WHO írja, sok halálozás írható a hőmérséklet ingadozás számlájára. Nagy-Britanniából, ahol szintén követelt áldozatokat a hőség, Tótvali tudósít.
8: A hőségtől felpúposodó vasúti sínek, akadozó közlekedés, villámgyorsan terjedő bozót tüzek, kibírhatatlanul forró épületek, csak néhány következmény, amivel az idei, minden rekordot megdöntő időjárás nyomán a briteknek meg kell birkózniuk. És persze ennél sokkal súlyosabb az a pusztítás, amit a május óta ismétlődő hőhullámok az emberek egészségi állapotában okoznak. A hírműsorok folyamatosan figyelmeztetnek, hogy a hőség leginkább a gyerekek, az idősek és a betegek szervezetét viseli meg. Szellős öltözék, sok folyadék, napvédőkrém, szól a rengeteg intelem. sok állomáson vizet osztanak, néhol párakapukat állítanak. Ám ettől nem könnyebb a londoni metrón, vagy a sok emeletes városi épületekben túlélni egy kánikulai napot. Hogy idén különösen súlyos a helyzet, azt a statisztikák és az első gyors jelentések is mutatják. A legmelegebb napokon rekordforgalmat bonyolítottak a kórházak sürgősségi osztályai és a mentők is. És az eddigi adatok szerint csak májusban és júniusban majdnem 3000 halálos áldozatot követelt a kánikula. Ez majdnem duplája a tavalyi év hasonló időszakában feljegyzett halálozásoknak, és a júliusi és augusztusi adatok még nem is állnak rendelkezésre. A brit egészségbiztonsági szervezet nemrég publikált első adatai szerint a május 24 és 27 közti első hőhullám 800, a június 21 és 28-a közti második hullám további 2100 halálos áldozatot követelt. Összesen majdnem a dupláját, mint a tavalyi egész nyári időszak. Ezek az adatok is jelzik, hogy a forróság milyen veszélyt jelenthet az emberek egészségére, mondta dr. Ross Thompson, a szervezet közegészségügyi kérdésekért felelős szakértője. Ahogy a klíma melegszik, számítanunk kell arra, hogy a kánikulai időszakok hosszabbak, gyakoribbak és szélsőségesebbek lesznek. Ezért is fontos, hogy az egyének, a közösségek és az intézményi rendszerek készüljenek fel arra, hogy megbirkózzanak a hőséggel, tette hozzá a szakember. A brit egészségügyi miniszter a gyors jelentés közzétételekor kiemelte, a hőség emberek ezreinek egészségét befolyásolja, miközben növeli a brit egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást is. A miniszter megköszönte az egészségügyben dolgozók helytállását is. A 8 napig tartó brutális júniusi hőség miatt a legsúlyosabb vörös riasztást adta ki a meteorológiai szolgálat. Erre korábban csak egyetlen egyszer volt példa. A szakemberek szerint a figyelmeztető riasztórendszer azért is fontos, mert az egyre korábban jelentkező hőhullámok miatt a közösségeknek és a segélyszolgálatoknak a korábbiaknál kevesebb ideje van arra, hogy felkészüljenek és alkalmazkodjanak a szokatlan hőség jelentette körülményekhez.
7: Londonból és Nagy-Britanniából Tóth Vali tudósítását hallották, és arról beszélgetünk a következő fél órában vendégünkkel, hogy hogyan is hat a hőség a szervezetre, részletesebben mit okoz, milyen tanácsokat tudunk adni, hiszen ezen a nyáron is ezzel kellett szembesülnünk. 0639666, ez az SMS számunk, írjanak ide, és főképp nyugodtan kérdezzenek a Dr. Kossuth műsorától. Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. És stúdiónk vendége Dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának professzora. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánunk!
7: Hát jó sok számot hallgathattunk a tudósításban. Mennyivel nőtt a halálesetek száma, milyen összefüggések vannak, hogy egyáltalán mik voltak a maximum hőmérsékletek. Ugye én is mondtam egyet-kettőt Görögországból, az a mostani állás szerint 38 fok. A szervezetünk 37 fokra van, hogy is mondjam, beállítva. Ugye ennyin üzemel. Ehhez képest akkor mit nevezünk hőstressznek vagy túlzott hőségnek az emberi szervezet szempontjából?
9: Minden olyan hőmérsékletet, ami ennél tartósan magasabb. De 37 fok az nem véletlen, hanem abban az időben, amikor a emberi testnek a biokémiája kialakult, akkor ez tűnt a legcélra vezetőnek, a leghatékonyabbnak, ugyanis ha ennél alacsonyabb hőmérsékletekkel is tudott valamit kezdeni, és a magasabbakkal is. Erre alakult ki az egész rendszerünk, évmilliók alatt, és hát most ez egy elég gyorsan, mondjuk úgy, hogy néhány év leforgás alatt változik a meleg irányba. Ugye az könnyű belátni, hogy sokkal könnyebb védekezni a hideg ellen, mert hideg ellen felveszünk magunkra még egy ruhát, vagy még egy bundát. Hát le lehet venni a ruhát, amikor melegünk van, de annak van egy határa.
7: Mert hát meg a bőrünket nem lehet levenni, szokták mondani.
9: A bőrünket nem
7: mondani.
9: Tudjuk levenni, így van. Tehát ez egy sokkal problémásabb dolog, mint a hideg ellen védekezni. És hát a tartósan magas hőmérséklet az nagyon igénybe veszi a szervezetet, hiszen próbálunk védekezni a túlhevülés ellen. Ami azért veszélyes, mert ahogy mondtam, a 37 fok, az az optimális az összes rendszerünk számára. Minden rendszerünk ennél magasabb hőmérsékleten sokkal hatástalanabbul működik, másrésztről pedig így után leáll. És akkor hát mindenki tudja azt régóta, hogy a magas láz az egy nagyon komoly dolog, és tartósan magas láz akár halálos is lehet. Nem véletlen. Ilyenkor azonban nem belülről jön a hőterhelés, amikor meleg van, az időjárás melegszik, hanem kívülről, de teljesen mindegy, a végeredmény ugyanaz, hogyha a szervezet nem tudja ezt leküzdeni, az nagy baj.
7: Olvastam egy olyan kutatást, ami arról szólt, hogy felosztja a hőség hatását a szervezetre. Az egyik fokozat volt az, hogy amikor még nincs hőstressz, az nagyjából plusz 9-től 26 fokig, 26-tól 32-ig enyhe, 32-től 38-ig erős, 38-tól 46-ig nagyon erős, és a fölött már extrém hőterhelésnek vagyunk kitéve. Hát nyilván sokféleképpen fel lehet osztani, ez egyféle felosztás, de az biztos, hogy ahogy mondta, tartósan 30 fok fölötti hőmérséklet, az nyilván valami olyasmit okoz, mint ahogy prózai példával éljek, a számítógép is, ugye, hogyha sokáig túlságosan melegben van, akkor előbb-utóbb túlmelegszik.
9: Ez így van. Én azt mondanám, hogy a 30 fok fölött is már megterhelt embereket, a 35 fok feletti az biztosan. Most ezek a számok, hogy hol a határ, ezek nagyon szubjektívek, és azért azt tudni kell, hogy attól függ, kiről beszélünk, hány éves az illető, van-e valamilyen betegség. Egy szívbetegnek sokkal hamarabb lesz problémás egy akár egy 32 fokos tartós hőség, mint mondjuk egy egészséges, nem szívbeteg fiatalember, ennek, aki akár 35-öt is továbbít. Tehát ezek a számszerű beosztások szerintem ezek nem igazán célra vezetőek. Azt kell tudni, hogy mindenkinek van egy hőtűrő képessége.
7: És bocsánat, ez egyéni?
9: Én azt gondolom, ebben nagyon sok egyéni dolog van, mint a hidegben is. Hát ugye nagyon tudjuk azt, hogy van, aki télen is tud rövid nadrágba járkálni, és nem fázik. Vannak, akik megfürdenek például szilveszterkor a Balatonba, pedig egy-két fokosabb alatt.
7: Hát megmondjunk Sirilla Györgyre, ugye?
9: Hát Sirilla György, igen, nagyon speciális, de azért sok száz ember idén is megfürdött például a Balatonba, a szilveszterkor. Tehát van egy csomó ember, aki bemenne a Balatonba egy-két fokosba, akkor ott halna meg. Tehát nagyon egyéni a hőtűrő képesség, de egy biztos, hogyha az embernek valamiféle betegsége van, főképpen, hogyha keringési rendszer vagy légzési rendszert érintő betegség van, az sokkal rosszabbul tűr, és sokkal alacsonyabb tartós hőmérséklet emelkedésnél is baja lesz.
7: Erre még visszatérünk, de egy pillanatra tisztázzuk azt, amivel az elején kezdtünk, hogy akkor az emberi különböző szervekre például hogyan hat a, és most maradjunk a hőségnél, mert itt beszéltünk ugye többféle hőmérsékleti terhelésről is, de maradjunk annál, amit itt nyáron átéltünk, nem egyszer, nem kétszer a hőkupola idején, és még lehet, hogy az ősz is hoz nagy melegeket. Tehát, hogy mondjuk a szívünket említette, milyen egyéb szervek érintettek, és hogyan?
9: Hát a szívünk érintett a legjobban még pedig azért, mert ilyenkor, amikor túl sok és tartós a hőemelkedés, akkor ugye az testünk próbál megszabadulni a felesleges hőtől. Ennek az egyik módja az, hogy kitágulnak az erek a bőrünkbe elsősorban, hogy minél nagyobb felületen lehessen leadni a plusz hőt. Viszont az erek kitágulása az azt jelenti, hogy a kis erekben áramló vér mennyisége megnő, az ellenállása a rendszernek megnő, tehát egy nagyobb ellenállással szembe kell dolgozni a szívnek. Hogyha ez tartós, ez még olyanokat is megviselhet, aki nem szívbeteg, de a szívbetegeket egész biztos, hamarabb dekompenzálódik az egész keringésük, és szívelégtelenség alakul ki. Természetesen az izmoknál is van probléma, hiszen az izom munka is hőt termel. Na most ilyenkor pont ez nekünk nem hiányzik. Tehát, hogy az izomzatnak is valamilyen módon csökkenteni kell az aktivitását, könnyebben elfáradunk például ilyenkor, és az egész rendszer, az egész szervezetünk próbálja az izomműködést lassítani. Hasonló az oka annak, hogy például ilyenkor az étvágyunk is elmegy. Azért megy el az étvágyunk, mert az evés feldolgozása, ugye az emésztés, az energiaigényes, és hőt termel, az nagyon nem hiányzik ilyenkor. Tehát minden rendszer olyan irányba áll, hogy az étvágyunk csökkenjen, az evés mennyisége csökkenjen, mert ez célra vezető. Úgy kell elképzelni, hogy az egész szervezetnek nevezett rendszerünk mindent megtesz azért, hogy minél több hőtől szabaduljon meg, és minél kevesebb hőt termeljen.
7: Jó, hogy említette az étkezést, mert erre még vissza fogunk térni egy kutatás kapcsán, de még előtte beszéljünk egy kicsit a korosztályokról, a különböző veszélyeztetettségi mértékegységekről, vagy hogy is mondjam, szóval arról, hogy például szívbetegeket említettük, de mondjuk akár onkológiai betegek számára, kismamák, várandósok számára, és még sorolhatnám, nagyon idős emberek számára miért megterhelő, vagy hogyan megterhelő a meleg?
9: A szívbetegek számára nagyon megterhelő, az előbb elmondottak miatt, egyébként Magyarországon is az elmúlt hőségi időszakok alatt is a legtöbb beteg, aki kórházba került, a szívelégtelensége került kórházba, és sajnos ezek közül nem kevesen meghaltak. De például a várandós kismamákat is természetesen ez megteheli, főképpen a harmadik trimeszterben, tehát a terhességüknek ugye a harmadik harmadában nagyon megterheli őket. Fiatalabb embereket talán kevésbé, idősebb embereket pedig azért megterheli, mert az idősebb embereknek eleve a szomjúság érzete az csökkent. Egy kicsit olyan, mint a kisbabáknak. De a kisbabák is se fognak nagyon szól, most nem csak a beszélni nem tudó csecsemőkre gondolok, hanem egy 3-4 éves gyerek se fog feltétlenül szólni, hogy szomjas. Meg kell kínálni mindig.
7: Olyan, mintha elfelejteni, és az időseknél is ezt tapasztaljuk.
9: Idősnél ugyanez van. Nem akarom azt mondani, ez a második gyerekkor, de mégis valami ilyesmiről van szó. Ezért sokkal könnyebben fáradnak ki a kisgyerekek is, meg a idősek is. És ez meg is történt. Megint csak a második nagyon komoly ok, amiért Magyarországon is kórházba került sok ember, az a kiszáradás, ami viszont rettenetesen megterheli a szervezetet, minden szervet, de például az agyat, mert nem jut elég oxigén az agyba, mert nincsen elég véráramlás, nincsen elég folyadék az erekben, ebből kifolyólag zavartá válnak az emberek, nem ritkán belázasodnak, anélkül, hogy fertőzésük lenne, és ez sokáig így megy, akkor minden szerv károsodás szenved, hiszen nem tud elég oxigénhez jutni. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, de azt gondolom a szívbetegek mellett az idős betegek, akik nagyon veszélyeztetettek.
7: Említette a kiszáradást, szokták mondani, hogy azért kell inni, hogy nehogy kiszáradjunk meg, hogy nehogy hőgutát kapj édesfiam. Ugye ilyen felkiáltás szólal meg. Na most ez a hőguta, ez egy ilyen népies név, vagy van-e mögött bármi?
9: Hát ez népies név, a túlhevülésre ez így van, de jól leírja azt, amiről szó van. Azért kell inni, mert ugye a hőveszítésnek a másik nagyon fontos módja az izzadás. Ugye ha egy felületre folyadék kerül, akkor az párolog. A párologás hőt von el a felülettől. Ha a bőrünkre izzadság kerül, és azonnan párolog, akkor az hőt von el a szervezetünktől. Tehát az izzadás egy nagyon komoly hát hőcsökkentő tényező. Na most, ha nem iszunk, akkor nem lesz mit kiizzadnunk, mert ha kiszáradunk, akkor izzadság sem nagyon lesz, vagy sokkal kevesebb. Ezáltal...
7: Ilyenkor örülni kell az izzadságnak tulajdonképpen.
9: Ilyenkor nagyon örülni kell az izzadságnak, ez így van. Úgyhogy ezért fontos az, hogy igyunk, mert akkor nem csak, hogy a keringésünk megfelelő lesz, hanem lesz izzadság is, ami hűt minket tovább.
7: Térjünk vissza akkor kicsit az étkezésre, de még közben hallgatóinknak is szólunk. 0639666, ez az SMS számunk, és már látom, hogy érkezik is üzenet. A Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Szóval térjünk vissza kicsit az étkezésre, mert hogy gyakran mondjuk, utaltunk is rá, olyan nagyon meleg van, hogy nem vagyunk éhesek. És ez nem csak tapasztalat, a kutatók az okát is megtalálták már. Alpár Alán a Semmelweis Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetének igazgató professzora, az intézmény rektorhelyettese, akik bécsi kollégáival olyan agyi központot fedezett fel, amely arról gondoskodik, hogy hőségben ne együnk sokat. A szerkesztő Gimes Júlia kérdezte.
10: Az a tapasztalat, hogyha nagyon meleg van, nem nagyon van étvágyunk, ezt mindannyian ismerjük. Nem tudunk olyan nagy étvágya lenni, mint amikor az ember télen elmegy egy disznóölésre. Ez a nagyon egyszerűen megfogalmazódó gondolat indított el minket és Harkány Tibor professzor urat Bécsben, hogy mi lehet ennek a mechanizmusa. Amikor elkezdtük feltenni magunknak ezt a kérdést, akkor olyan agyi területeket kerestünk, amelyek érzékenyek a hő hatására, amelyek aktiválódni tudnak akkor az agyvelőben, hogyha a hőmérséklet megváltozik. Több ilyen területről is tudunk. A kutatások során eljutottunk egy agytörzsben lévő maghoz, aminek egyébként sok más funkciója is ismert. Megfigyeltük azt, hogyha ezen a magon belül mi a sejteket aktiváljuk, akkor valóban a táplálék bevitelt hosszabb távon is csökkenteni tudjuk. De ez még egy nagyon-nagyon messzi megállapítás volt, mert arra kellett rájöjjünk, hogy ez a mag hogyan tudja a már ismert másik agyterületen lévő magban lévő idegsejteket felszólítani arra, hogy mostantól nem kellene táplálékot felvenni.
11: Itt gondolom, hogy a hipotalamuszról van szó, nem? Az ember azt tanulta a középiskolában, hogy az éhségi jóllakottság központja a hipotalamusz. És akkor tulajdonképpen arra jöttek rá, hogy ez a kis agytörzsi mag, ez a kis agytörzsi terület irányítja a hipotalamuszt, amit mindenki évtizedek óta a főirányítónak gondolt. Az evés éhségi jóllakottság területén.
10: Úgy van. Viszont rá kellett jönnünk, hogy borzasztó bonyolult dologról van szó. Ez az agytörzsi központ a kamra falában lévő, egyébként nem idegsejt típusú sejtekre veti, sejt, tehát vele áll kapcsolatban, és először azt gondoltuk, hogy ezek a sejtek valahogy az agyvízen keresztül veszik föl a kapcsolatot a táplálékfelvételt szabályozó központokkal. És amikor már azt hittük, és borzasztó sok kísérletet végeztünk, hogy ez biztos így lesz, akkor kiderült, hogy nem, és ismét más mechanizmust kellett felderítenünk, amiben egy nem idegsejt beilleszkedik két idegsejt közé, és úgy teremti meg a kapcsolatot két különböző központ között. Talán ezen meglepő szabályozási metódus az, ami miatt ennyire sokáig nem sikerült rájönni arra, hogy miért van az, hogy egy magasabb hőmérsékleten a táplálékfelvételünket csökkentjük.
11: Hány évig dolgoztak ezen?
10: Hát egy 6-7 év biztos volt.
11: Vajon ezt az egészet fel lehet-e használni mondjuk az elhízás vagy olyan evészavarok gyógyítására, mint a bulémia vagy az anorexia, ami többnyire a fiatal serdülő lányok betegsége?
10: Leírtunk egy teljesen alapvető szabályozási mechanizmust, és leírtuk a támadáspontokat. Ha ezekre a támadáspontokra a gyógyszeripar tud ötleteket kínálni, akkor ez egy nagyon hosszú út lesz, de bízom abban, hogy ezeket az eredményeket az orvostudomány használni fogja. Végül is ezért vannak a felfedező kutatások.
7: Alpár Alánt a Semmelweis Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetének igazgató professzorát Gimes Júlia kérdezte. Önök a Dr. Kossuth műsorát hallgatják, és arról beszélgetünk, hogy hogyan hat az emberi szervezetre a hőség, a hőstressz. Ugye az előbb arról hallhattunk, hogy az evéssel milyen kapcsolatban van mindez, tehát valahogyan kevesebbet eszünk, most már azt is tudják, hogy miért. Ezt miért találta ki az evolúció?
9: Ugye azért, mert hogy már érintettük röviden az előzőekben, az evés, az étel feldolgozása, és utána akár felhasználása az izmokban, vagy pedig elraktározása az energiatermelő folyamat, tehát hőt termel, amire abszolút nincs szükségünk, amikor amúgy is melegünk van. Úgyhogy ilyen szempontból jelentős Alpár Alán professzorék felfedezése, az, ami azt kell mondjam, hogy nagyon jó beleillik a magyar neuroanatómiai rendszerbe, ugyanis a világhírű a magyar neuroanatómiai rendszer, ezt lehet, hogy kevesen tudják Magyarországon, de mindenképpen hangsúlyozni kell. Úgyhogy a magyar neuroanatómiai iskola az hosszú évtizedekre tekint vissza, és azon kevés dolgok közé tartozik Magyarország, ami valóban világhírű. Szóval ez az ő felfedezésük, ez igen jelentős, mert ennek a középtávon már lehet gyakorlati jelentősége, például fogyasztószerek. A jelenlegi divatos fogyasztószerek is tulajdonképpen egy másik agyterületnek a befolyásolásával működnek részben. Úgyhogy lehet, hogy az Alpár professzorék jövőben nagyon komoly gyógyszer, fejlesztéseknek az alapját találták most meg. Na szóval visszatérve ahhoz, hogy miért érdekes, azért csinálta az evolúció, hogy túléljünk. Abban az időben azok az egyedek, akinek ilyen típusú élettana volt, hogy képes volt valamilyen módon csökkenteni melegben a tápanyag felvételt, ezáltal a hőtermelést, azoknak evolúciós előnye volt, hiszen akik nem, azoknak sokkal inkább volt, ahogy az előbb mondtuk, hőgutájuk, tehát sokkal kevésbé volt esélyük arra, hogy szaporodjanak, elterjedjenek a Földön. Az evolúciónak ez a lényeg, hogy mindig alkalmazkodni az adott szituációhoz, aki jobban tud, annak előnye lesz, ő fog szaporodni, és ő fog ugye népesedni. Most is erről van szó. Én most nem akarom azt mondani, hogy aki jobban bírja a meleget, az jobban fog népesedni, mert ma már ugye...
7: Hosszú következtetéseket lehet.
9: Igen, mert ugye azért a civilizáció arról szól, hogy mindezeket az ilyen alapvető életre folyamatokat kicsit mesterségesen befolyásoljuk, ilyen például a légkondi.
7: Stúdiónk vendége, aki most kapcsolódik be a műsorunkban, annak elmondom, dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati onkológiai klinikájának professzora, vele beszélgetünk egészen 4 óráig. Amit még nem érintettünk, talán, az a hormonrendszer. Talán az egyik legbonyolultabban működő része az embernek, és hogyha hölgyek hallgatnak bennünket, már pedig úgy tudom, elég sok hölgy hallgatja a Kossuth Rádiót, akkor jogos a kérdés, hogy okoz-e bármit menstruációs zavarok, azok számára, akik már menopauzával élnek, és hőhullámaik vannak, szóval mit is kezd ezzel a hormonrendszer?
9: Hát ugye a tartós hőhullám az, hogy egy napra van 35 fok, az nem, de hogyha tartósan van meleg, mint ahogy most nyáron ez így volt, akkor bizony okozhat, ugyanis megint csak a központi idegrendszeren keresztül a hőhullámok megzavarják a nők ciklikus hormontermelését, itt elsősorban a női hormonokra gondolok. Ennek következtében menstruációs zavarok léphetnek fel a tartós a hőterhelés esetén.
7: Persze az, hogy a tartós pontosan mit jelent, az nyilván megint egy nehezen meghatározható.
9: Nehezen meghatározható, de erre mondtam, hogy nem egynapos vagy kétnapos melegről van szó, hanem amikor hetekig, akár hónapokig meleg van, már pedig most ez volt, tehát gyakorlatilag július elejétől kisebb-nagyobb ingadozásokat, de meleg volt. Most ugye például nagyon örülünk annak, hogy csak 30 fok van, azért az se kevés, hogyha belegondolunk, hogy ez tartósan hetek óta így van, de hát amikor 40 fok volt, ugye az se egy napig tartott, hanem, ha jól emlékszem, egyszer 11 napig, egyszer meg 9 napig volt a nagyon meleg, de közötte se volt hideg. Tehát ugye ez a nőknél okozhat menstruációs zavart, és akár a fogamzó képességet is csökkentheti. Na, a férfiaknál is van gond egyébként, mert ugye nem tudom hányan tudják azt, hogy az nem véletlen, hogy a férfiaknál a herék, azok a here zacskóba helyezkednek el a testen kívül.
7: A hőmérséklet.
9: Mennyivel praktikusabb lenne, bent lennének, ugye? Mert akkor sok baleset se jönne létre. De, hogy megütik például, ami igen kellemetlen. Na, de hát a herék azért vannak kint, mert a spermiumok, az a hímivarsejtek termeléséhez 37 foknál lényegesen alacsonyabb hőmérséklet kell. 37 fokon nem fog annyi termelődni, ami termelődik, az nem lesz jó. Nem lesz teljes értékű, nagyon nehezen tud megtermékenyíteni. Tehát ezért tartózkodnak kijebb a herék. Vannak olyan betegségek, például, hogy nem száll le a here gyerekkorban, azt le kell szállítani, mert ugye abból az lesz, hogy fogamzóképtelen lesz a gyerek, illetőleg akár még daganatos folyamat is elindulhat a bennmaradó herékbe. Szóval neki kint kell lenni. Na, de mi van akkor? Ja, a heréknek ugye az a jó, hogyha ilyen 20-25 fokon vannak. Na most, mi van akkor, amikor viszont kint is 35 fok van? Az nagyon nem jó. Ilyenkor relatíve gyorsan, tehát néhány napos magas külső hőmérséklet esetén a spermiumok száma csökkenhet, mozgóképességük, az érettségük csökken, és csökken a fogamzóképességük is. Tehát a férfiaknál is befolyásolhatja a hormonális és nemi működéseket a meleg.
7: Mindjárt válaszolunk hallgatóink kérdésére is, még nagyon röviden talán beszélhetünk pajzsmirigyről is, mert hogy ez is egy érzékeny terület.
9: Hát igen, ugye a pajzsmirigynél itt főleg akkor van probléma, hogyha van valami pajzsmirigy betegség.
7: A túlműködés, alulműködés.
9: Igen, a túlműködésnél állandóan melege van az illetőnek, nem külső meleg esetén, akkor is, hogyha mondjuk 5 fok van, vagy 0 fokhoz közel, akkor is ezek a betegek izzadnak, és melegük van. Na most el lehet képzelni, ha nem 5, hanem 35 fok van tartósan, az nagyon rossz nekik, és nem ritkán ez provokálhat úgynevezett hát pajzsmirigy túlműködéses krízist, ami egy akár életveszélyes állapot is lehet. Azok, akiknek alulműködése van, idézőjelbe szerencsések, mert ők jobban tűrik a hideget is, vagy a meleget, a hideget tűrik rosszabbul, tehát ebből kifolyólag ők egy picit szerencsésebbek, de hát ők is azért szenvedni tudnak ettől az egész folyamattól.
7: 0639666, illetve Viberen a Kossuth Rádió. Érkezett kérdés, valaki azt kérdezi, hogy a nagy melegben édesanyja magas vérnyomással él, a gyógyszere rendszeres szedése mellett többször volt igen magasra kiugró vérnyomása. Okozhatja-e ezt a hőség?
9: Igen, okozhatja. Ugye említettük az előbb, hogy a szívelégtelenség, illetőleg az idősebb emberek kiszáradása, ezek gyakori okok, amiért ilyenkor kórházba kerülnek. A harmadikként talán oda tehetnénk a vérnyomás kiugrást. Sajnos a hosszantartó meleg az okozhat vérnyomás kiugrást, és ilyenkor megemelkedhet a sztrókok, tehát az egyszerre agyvérzések, agyi keringés zavaroknak a száma is, úgyhogy ez teljesen jogos, ezért akinek magas a vérnyomása, ilyenkor az ajánlott, hogy napjában többször mérje a vérnyomását, és ha szükséges, akkor kiegészítő gyógyszert vegyen, ugye az állandó magas vérnyomás gyógyszerek mellett a magas vérnyomásos betegeknek célszerű olyan gyógyszert otthon tartani, amit ilyen kiugrásoknál hirtelen bevesznek, és akkor az levesz. Ezzel meg lehet előzni akár a súlyos sztrókos állapotot is.
7: Épp a pajzsmirigyre kérdezve másik hallgatónk, hogy mi akkor a teendő, gondolom, hogy a túlműködésre utal a nagy meleg esetén.
9: Hát a teendő túlműködésnél egyébként is az, hogy megszüntessük a túlműködést, vagy lecsökkentsük, de meleg időszakban különösen fontos, hogy odafigyeljünk erre. A túlműködéseknél, az alulműködéseknél pedig az nagyon fontos, hogy véletlenül se szedjék túl ilyenkor a pajzsmirigy hormont, ugye az alulműködésnél hormont adunk, mert az hiányzik, de ezt túl is lehet lőni, és ha túllőjük, akkor túlműködéses tünetek jelentkeznek, ami melegben különösen rossz.
7: És a harmadik kérdés, fiatal felnőtt gyerekem sok fesztiválra járt és jár, ott gyakran már délután 5-kor alkoholt fogyasztanak 36-7 fokban. Mit okozhat ez? Hát, lassan egy újabb műsor témát kezdünk.
9: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Az igazság az, hogy a alkohol, mondjuk úgy, hogy hatása, az messze jobban érvényesül akkor, hogyha 35-40 fok van, mint hogyha nem. Mondhatnám úgy is, hogy sokkal kevesebbtől berúgnak, de, és akkor olcsóbb lesz a fesztivál, de ez nem helyes így. A helyzet az, hogy amikor nagyon meleg van, akkor azért óvatosan, még óvatosabban kell fogyasztani alkoholt, különösképpen a rövid italt, azt ilyenkor nagyon nem ajánlanám, hanem ilyenkor, ha már alkohol, akkor legyen fröccs, amiben sok víz van, lehet sör is, mert abban is van. Tehát ilyenkor inkább hígabb alkoholos ital célszerű, de azt is mondjuk úgy, hogy kevesebbet, mint egy hideg időben.
7: Azt hiszem, nagyon sokat beszélhetnénk még, és igencsak a végére értünk a műsoridőnek, de van még egy percünk, hogy általános tanácsokat adjunk azoknak, akik nem feltétlenül élnek betegséggel. Mik az általános jó tanácsok? Mert ha az internetre megyünk, akkor mindjárt azt találjuk, hogy ígyunk, hűtsük magunkat, ventilátor és a többi.
9: Hát ez mind igaz. Tehát nyilván, amikor nagyon meleg van,

Nem utoljára dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának professzora. Kedves hallgatóink, ez volt mára a Dr. Kossuth műsora. Új tartalmakkal holnap jelentkezünk ismét, azzal foglalkozunk majd kedden 3:30-tól, hogy a megfelelő alvás ugyanolyan fontos, mint a mozgás, mégis kevesebb figyelmet kap, pedig embertársaink 20%-a ilyen-olyan okból krónikus álmatlansággal küzd. Dr. Szakács Zoltán neurológus, szomnológus, a Honvéd Kórház neurológiai osztályának osztályvezető főorvosa lesz a vendégünk. Tartsanak velünk akkor is, köszönjük, hogy kérdéseikkel segítik a műsort. 0630 9666, holnapig az alvással kapcsolatban is kérdezhetnek. A dr. Kossuth tehát mára búcsúzik, én a hangmérnök Bredák József és a szerkesztő Gimes Júlia nevében is köszönöm figyelmüket. További szép napot kívánok, jó rádiózást, a műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallgatták.

0: Hamarosan kiderül, kik a felelősök a balatonakaratjai MNB-s közpénz süllyesztőért, közölte Facebook oldalán az országgyűlés elnöke. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hamarosan kiderül, kik a felelősök a balatonakaratjai MNB-s közpénz süllyesztőért, közölte Facebook oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes emlékeztetett, Balatonakaratján az egykori MÁV gyermeküdülőhelyére a jegybank alapítványa csaknem 20 milliárd forintból épített oktatási és konferencia központot. A luxus objektumban csak az intézmény dolgozói üdülhettek, majd 2 év működés után bezárták és eladásra hirdették. A házelnök hangsúlyozta, szerdán megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, a nagykövetek mintegy negyedét mentették fel, főképpen azokat, akik nem csak a magyar érdekekért álltak ki, az új tisztviselőket pedig szakmai alapon választják ki. A Tisza kormány első 100 napjáról azt mondta, újra letették Magyarország névjegyét Európában, ahol konstruktívan képviselik az országot. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már készen állnak a szakmai tervek, amelyekhez finanszírozási hátteret és végrehajtási menetrendet adnak. Hozzátette, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Közölte, a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd második Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Délután Sátoraljaújhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, majd hagyományőrzők elevenítik fel a magyar és török seregek közti összecsapást. Nyugaton záporokra, zivatarokra lehet számítani. Hajnalban 8-17, napközben 28-33 fok várható.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sarkadi Péter vagyok. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ez a gondolat a környezetvédelem egyik legfontosabb alapelve. Arra emlékeztet bennünket, hogy amit ma teszünk, annak következményei vannak a következő nemzedékek életére is. A természet, a tiszta víz, a termőföld, az erdők és a levegő nem csupán a miénk. Felelősséggel tartozunk azért, hogy továbbadhassuk őket. Éppen ezt hirdeti a műsorunk, amely mától minden hétköznap délután a 3 órai hírek után jelentkezik. A Föld marad címmel. Körülöttünk változik a világ, és benne változik a természet is. De mit jelent mindez a mindennapjainkban? Mit tehetünk a környezetünkért otthon, a munkahelyünkön, a településünkön? és hogyan lehet egyszerre védeni a természetet, az ország erőforrásait és azokat az értékeket, amelyek generációról generációra ránk maradtak. A Kossuth Rádió új környezetvédelmi műsorában ezekre a kérdésekre keressük a választ szakértőkkel, kutatókkal, gazdálkodókkal és olyan emberekkel beszélgetünk, akik nap mint nap tesznek azért, hogy élhetőbb és fenntarthatóbb legyen a környezetünk. Nem riogatni szeretnénk, hanem érteni. Nem kész válaszokat akarunk adni, hanem megmutatni a lehetőségeket. Mert a környezetvédelem nem csupán globális kérdés. A kertünkben, az utcánkban, a földeken, az erdőben, a vizeink mellett és a saját otthonunkban is kezdődik. Bár sok minden változik körülöttünk, de egy dologban bízhatunk, a föld marad. A kérdés az, hogy milyen állapotban adjuk tovább. A következő 24 percben először egy zöld aktivista, civil foglalkozását tekintve, hazánk egyik legismertebb humoristája beszél a környezetvédelem iránti elköteleződéséről, aki velem együtt több mint 10 éve szólalhatott meg utoljára a Magyar Rádióban, és aki most megosztja önökkel azokat a hasznos tapasztalatokat is, amelyeket elért az ökológiai lábnyomának csökkentésében. Adásainkban rendszeresen közlünk zöld hír összefoglalót, így lesz ez ma is. Beszámolunk a környezetvédelmi aktualitásokról, majd egy színes riportot hallanak arról, hogy Tihanyban az ürgéket ki sem kell önteni ahhoz, hogy az ember megfoghassa őket.
4: Autóban felejtett kaktusz vesztette életét a szegedi Tesco parkolójában. A sivatagi növénynek túl soknak bizonyult a bevásárló kocsi tároló melletti elviselhetetlen klíma. Death Valley-re, azaz a halál völgyére nevezik át a hűvös völgyet, miután átvette az amerikai sivatagtól a hőmérsékleti rekordot a villamos végállomás kukája melletti aszfaltcsí. Először haladta meg 1 gram arany árát 1 liter vízé. Az akkumulátorgyárak tömeges csődje után jégakuk gyártására állhat át jó pár állam által örökölt üzem, amelyhez a vizet Ausztriából, a hideget pedig egy offshore hátterű magántőke alaptól szerezheti be az állam.
3: Egy részletet hallottunk egy híradóból, ami nem a távoli jövő, hanem lassan most már a napjaink realitásai, ezek a bizonyos főcímek, és én azt gondolom, hogy a hallgatók döntő többsége rájött, hogy kinek a tolmácsolásában hangzottak el ezek a mondatok. Mi most azért tegeződünk, mert elég régóta ismerjük egymást. Litkai Gergely mióta is lett zöld?
5: Mindig is zöld voltam, én is köszöntöm a hallgatókat, itt nem tudom hány év után a Kossuth Rádión, bár szerintem a hangomat lehetett hallani, mert néha ismételték, amikben én beszéltem, vagy én írtam. Úgyhogy duplán is jó, hogy mióta vagyok rádiós, de az sokkal régebb óta van, mint hogy zöld. 1995-ben volt az első, amikor itt fölbukkantam a Kossuth Rádión, úgyhogy hát az 31
3: igen,
5: esztendeje, úgyhogy az nem ma volt. És hogy mióta vagyok zöld, hát valamennyire mindig zöld voltam, és egy idő után próbáltam még tudatosabban zöldülni, azért, hogy amikről beszélek, azokat előtte egy ki is próbáljam, meg úgy is csináljam a dolgaimat, akár a cégben, akár magánéletemben, mert szerintem úgy lehet jól beszélni ezekről, hogyha megkérdezik, hogy hát de mégis hogy csináltad, akkor erre tudok válaszolni.
3: Ez nálad a gyakorlatban mit jelent? Hát, életvitelben például?
5: Én próbáltam tényleg azokra fókuszálni, hogy mint fenntarthatósági menedzser, hogy mik a leglényegesebb dolgok, tehát mondjuk a kibocsátásunk szempontjából, és mondjuk egy átlag embernek a kibocsátásának a nagy részét az épületenergetika teszi ki, tehát hogy amik vannak nekünk, akár céges épületek is, hogy legyen szigetelve, legyen rajta megújuló, napkollektortól a napelemen át a mindenféle aksis energiatárolás, mindenféle ilyeneket így kipróbáltunk. Parázsasváron ott ugye egy ilyen energiaközösségi projektet is elkezdtünk, és reméljük, hogy az bővülni fog. Tehát ez az egyik, mondjuk ez az energia része. A másik ilyen ez az utazási lábnyom, tehát én itt lakom 10 percre a Duma Színháztól, tehát ezzel tudjuk a legnagyobbat spórolni, hogyha gyalogolunk oda, ahova csak tudunk.
3: Mi most a te székhelyeden itt a Duma Színháznak a podcast stúdiójában beszélgetünk.
5: Nem hittem volna, hogy valahogy is az MTVA-nak kölcsönadhatok egy stúdiót, de hát itt a nagy nap ez a mai. És tehát ez, hogy végülis minden egy gyaloglási távolságon belül van. Ami rossz, vagy nem is rossz, de hát így alakult. Ugye én a Mátrában nagyon sokat járok, illetve sokat járok fellépni vidékre, és ennek a lábnyoma ugye kétféle módon csökkentető, vagy hogy mindenhova biciklivel mennék, vagy vonattal. Hát ez a vonatozást próbáltam, egyelőre még nem egy életbiztosítás minden esetben, hogy az ember odaér, és ami meg egy nehezítés, hogy nagyon sok helyről soha nem érnék vissza. Tehát fellépés után. Ezért én villanyautózom, tehát én ez a lábnyomokat itt kalkulálgatom, hogy mi lehet a legjobb, és azért annyi kilométernél már, amennyit én autózom, ott a villanyautózás jött ki egyébként a legkedvezőbben. Plusz én már hát lassan 6 vagy 7 éve egyáltalán nem repülök, minek a családom nagyon örül, akik mennének nyaralni egzotikus helyekre, de ehelyett nagyon sokat vonatozzuk, most a lányom apót vonatta voltunk nyaralni, vagy villanyautózunk, ami egy nagyobb távolságnál azért már egyre könnyebb, de azért kihívás. És akkor hát ezek voltak azok a legnagyobb tétele, és utána pont a panzióknál csináltunk egy ilyen lábnyomszámítást.
6: Ez a Parácsosvár.
5: Parácsosvár, igen. És ott van egy ilyen másfél fokos csomagunk, aminek az a lényeg, hogy tényleg egy hétvégéig, hogyha egész évben így élnénk, és mindenfélét azért ez hozzátéve, akkor nagyjából megfelelnénk ennek a másfél fokos kibocsátási célnak. És itt az jött ki, ami egyébként nagyon elgondolkodtatott, hogy a étkezésünk az a legdurvább egyébként. Tehát, hogy azzal tudunk tulajdonképpen a legnagyobbat fordítani. Egyrészt, másrészt, hogy a legtöbb alrendszernek azon tudunk segíteni. Mert ha valaki több növényi eredetű táplálékot fogyaszt, akkor ez segít a klímaváltozáson, segít a biodiverzitáson, segít egy csomó olyan dolgon, amivel mondjuk, ha egy másik változást iktat be az ember az életében, nem biztos, hogy ilyen jól boldogulna.
6: Hát jó, ugye ez a klasszikus, amit mindig felhoznak, hogy egy kiló marhahús előállítás az 10 000 liter vízbe.
5: Igen, de erről nagyon sokat írtam, tehát ugye a vízlábnyoma, az el kell, hogy zöld, kék, vagy milyen, vagy szürke vízlábnyoma van ennek.
6: Jó, vissza a családhoz, megkodák a gyerekeit.
5: Nagyon változatos, 20, 19 és 5 lesz a legkisebb.
6: És ők hogy viszonyulnak a apunak az ilyen zöld dolgához? Átveszik?
5: Például egyik gyerek se vezet, tehát nincsen autója, ami így alakult, tehát ez nem hiszem, hogy zöld elkötelezettség, de nem vezetnek. Szerintem ők egész visszafogott életet élnek ahhoz képest, ilyen kibocsátás szempontjából.
6: De nem voltunk vegák.
5: Nem, de mondjuk próbálunk kevesebb húst tenni. Én majdnem egy évig, sőt, majdnem másfél évig én nyomtam vegánul, tehát azt kipróbáltam, de egyébként tök jó volt, csak úgy, hogy nem mindenki az a családban, az azért az nehezíti a dolgokat.
6: Amikor felhívtalak, hogy megbeszéljük ezt az időpontot, akkor nagyon liegtél a telefonba, és nem, te Gergő, mi van?
5: Most az osztrák Alpokban voltunk a lányommal, ilyen apalány a túrán, a legnagyobban, úgyhogy nagyon jó volt, ott Hohe-Tauernban voltunk, ott a magas Tauern hegységben.
6: Ez hobbi, szerelem, a sport, a túrázás is?
5: Igen.
6: Parácsosvár ugye szóba került. Te ott a helyi önkéntes tűzoltós egyletnek vagy az oszlopos tagja.
5: Ez nagyon fontos, egyébként a klímaváltozásra nagyon közel áll, illetve hát, amit most ilyen divatos kifejezés, ez a polikrízis, hogy igazán kompetens önkéntesekre van szükség, akik nagyobb léptékű válságokat meg tudnak oldani. Amilyen egy nagyobb tűzeset, most is a CERT, azt a kis tűzoltóautót, amit beszereztem itt az Egyesületnek Németországból, szóval föl van készítve, rajta vannak ezek a háti puttonyos permetezők, szikra csapók, mindent, ugye megkérték a gyöngyösi tűzoltóság, hogy annyi tűz van egyszerre, annyi káreset, hogy muszáj az, hogy minden önkéntes tűzoltó egyesület fel legyen arra készülve, hogy tudjon beavatkozni, segíteni, mert egyszerűen, amit én is mondtam már évekkel ezelőtt, hogy itt a legnagyobb az eszköz és a létszám hiány lesz, és azok, akik értenek hozzá, tehát akiknek van legalább egy alapképzettsége, hogy egy ilyen tüzet tudjanak kezelni.
6: Ez ugye a civilkedésnek egy válfaja, de mondjuk a zöld civilkedés az mióta van? Van a zöld szervezeteknek minden évben egy országos találkozója, és legalább három ilyen találkozón mi már találkoztunk. Sőt, a legutóbbi, ami az idén május végén volt Szentendrén, ott tartottál egy fenomenális előadást. Szóval, hogy ez honnan jött, ez a fajta zöld civilkedés?
5: Nagyon érdekelt a téma, és ez egy próbáltam, hogy hol tudok igazán ebben hatékonyan segíteni, vagy hol tudok ezzel valami hasznot hajtani a zöld civil mozgalomnak a malmára, és talán nem is tudom, hogy ki volt az első ezek közül, mert ugye a Követ Egyesület volt, amivel így kapcsolatba került.
6: A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület.
5: Igen, hát most volt ugye 30 esztendős, és
6: ja,
5: annak elnökségi tag vagyok, mert ott ugye Tóth Gergő, aki az alapítója volt, most keszthelyi polgármester, vele így privát is jóban vagyunk, és még ő kért meg régen, hogy csatlakozunk, mint Duma Színház, ő nagyon perszuazív személyiség, tehát így rávet minket, hogy mint azóta is követ tagok vagyunk Duma Színházként is, meg mindenféle zöld minősítést megcsináltunk. Így kerültem a Követhez, de a WWF-nél is nagyon sokszor ültünk egy panelbeszélgetésen Sipos Katival, aki most már ugye a helyettes államtitkár lett a minisztériumban, és akkor bekerültünk ilyen WWF-es kampányokba, talán nagyon sok humoristánk is részt vett ebben. Kovács András Péter például a Katona József Színház medvejelmezében medvének öltözve a nappalinkban, tehát remek 0 forintos kampányokat csináltunk. Ugye amikor a vadállatok beköltöznek a lakásunkba, azért, mert ugye az élőhelyüket már elvettük. És a Greenpeace-szel az egy teljesen véletlen volt, hogy volt egy zöld stand-upunk, és Hevesi Flóra, aki akkor még a Greenpeace-nek itt a helyi kommunikációs vezetője volt, most már olyan globális Greenpeace-nél dolgozik, eljöttek megnézni ezt, szerintem pont Udvaros Dorottyával. Ennek lett a következménye a Fertőtavi egész kooperáció, és akkor nagyon vicces volt, mert itt még megnézték, nagyon tetszett nekik, de aztán hát elsodort minket az idő, és itt beültek ők is sörözni, meg én is, és így kezdődött. És hát azóta Greenpeace nagyon-nagyon sok minden csináltunk.
6: Hát a zseniális, felejthetetlen videó volt, amint ott állsz a fertő tavi rombolás előtt.
5: De azóta csináltunk már erdős anyagokat, csináltuk ezt az Asszály híradót, tehát van egy egész Greenpeace-es playlistem, direkt összegyűjtöttem. Csináltunk már most pont az aszbesztüggyel, foglalkozunk nagyon sokat így mostanában. Szóval próbálom hasznossá tenni magam.
6: Litkai Gergely humoristával holnapi műsorunkban azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy a kommunikáció önmagában véve kevés, minél több ismeretet kell szerezni, hogy eredményesen meg tudjuk óvni környezetünket.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
6: A zöld híreket ma Toldi Szabolcs válogatta.
7: A magyar kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, írja a HVG. Az indítványban meghatározzák, mit kell tenni Magyarország megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben. Megvizsgálják, hogy milyen lépésekkel lehet minél több vizet megtartani az ország határon belül, milyen létesítményeket kell építeni, hogy megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak és a vállalatoknak. Miként menthetik meg a tavakat a kiszáradástól? Hogyan tudnak életet lehelni a folyókba? Folyamatosan dolgoznak hazánk energiabiztonságának megtartásán és fejlesztésén is. Továbbá folytatódik az energiadiverzifikáció, hogy több lábon álljunk, és még ennél is fontosabb az energiatárolása. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, reméli, hogy a klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatok nagy részét a szakmai és társadalmi egyeztetés után már ősszel elfogadják. Főtájépítést keres a Gyesed, jelentette be Facebook oldalán Vitézi Dávid. Mint a közlekedési és beruházási miniszter posztjában írja, ideje újra gondolnunk a vasútmenti zöld területek kezelését, hiszen a vasút az egyik legnagyobb telek tulajdonos az országban, mégis a fenntarthatósági és zöld szempontok eddig alig merültek fel ezek kezelése során. Idézem. Olyan szakembert keresünk, aki stratégiai szemlélettel irányítja a vasúti zöld felületek kezelését, összehangolja a vasútbiztonsági, ökológiai és környezetvédelmi szempontokat, és segít kialakítani egy korszerű, fenntartható zöld felületgazdálkodást. Nem a vasútbiztonság rovására szeretnénk több zöld felületet, hanem a 21. századi szakmai tudásra és a fák mai ökológiai értékére építve szeretnénk felülvizsgálni azokat a szabályokat, amelyek néhol indokolatlan fakivágásokhoz vezethetnek, szögezi le a közlekedési és beruházási miniszter a bejegyzésében. Egyébként elsőként a MÁV csoportnál hirdették meg a főtájépítési pozíciót, most pedig a Nyugat-Magyarország vasúti hálózatának jelentős részét működtető Győr-Sopron-Ebenforti Vasút ZRT-nél is. A korai szüret mellett édesebb pezsgőt is eredményezhet champagne-ban az uralkodó aszály, tudósít az Euronews. A francia borvidék dűlőiben már javában dolgoznak a szüretelők, pedig még nincs vége a nyárnak. A gyümölcs idő előtti begyűjtése jól mutatja, mennyire változik a térség éghajlata. Az aszály a szőlőszemekben a cukor koncentrációját is növelte. A borászoknak ezért a szőlő érettségét a szokásosnál jobban kell figyelniük, hogy megtalálják azt az egyensúlyt, amely kellően friss és elegáns pezsgőt eredményez. Ez a változás már most arra kényszeríti az ágazatot, hogy új művelési gyakorlatokat és a klímaváltozásnak jobban ellenálló szőlőfajtákat keressen. Az idei rendkívül korai évjárat buborékjai tehát már most formálódnak, a champagne-i borászok szerint az első tapasztalatok bíztatóak. Most már csak az a kérdés, milyen lesz az eredmény a palackokban, a villámszüretekből.
6: Egészen rendkívüli etológiai esemény helyszínévé vált Tihanyban a belső tó környéke, ahol a látogatók gyakran kézből etetik az ürgéket. A fokozottan védett, közösségi jelentőségű apró rágcsálót egykor a Balaton felvidéki nemzeti park telepítette kísérletképpen a tópartjára. Olyan sikeres volt a kísérlet, hogy már a szürke marhák legelőjén jelentősen elszaporodtak, ráadásul annyira szelídek, hogy nem félnek a látogatóktól sem. Vers Józseffel, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park tájegységvezetőjével Felszegi Csaba beszélgetett.
8: Hogyha négyzetméterre vetítjük az ürgék számát, akkor valószínű, hogy a csúcs közelében lehetünk, vagy talán ez a legmagasabb sűrűségű ürgeállomány a térségben. Egyébként ürge lyukat számolunk, és évről évre tavasszal egy meghatározott időszakban, áprilisban megszámoljuk, hogy mennyi az az ürge lyuk, amit ténylegesen használnak az ürgék. És az ürgelyükök számának a változásából tudjuk azt érzékelni, hogy egy állomány az rendben van, mert akkor nyilván növekszik a lyukszám, hogyha meg csökken, akkor ott valami probléma lehet.
9: Egy lyukat fúr az ürgék, különben egy darab járata van?
8: Na innen megint nehezebb a kérdés, mert hogy valójában egy ürgének, az biztos, hogy egy kotorékja van minden ürgének, tehát egy rendszere, de hogy abból hány lyuk vezet, nagyon nehéz, van egy nagyjából átlag, de azért azt nagyon nehéz megmondani. Ezért aztán hiába tudom, hogy mennyi lyuk, továbbra sem tudom, hogy mennyi ürge, nyilván erre már vannak becslések. Minden esetre itt ezen a területen valami egészen extrém lyukszámot mértem például most, tehát nagyjából ezen a 10 hektáron, amit alkalmasnak találtam, vagy amit a magjának találunk az állománynak, a területének, azon nagyjából 14-15 ezer lyukat számoltunk, ez egy nagyon-nagyon szép szám, és hogy ebből ténylegesen mennyi ürge van, ugye ezek a tavasztal, tehát az áttelelő példányok, hát mondjuk, nem tudom, legyen 3-4 lyukja minden ürgének, vagy minden járatrendszernek. Szóval ez egy nagyon-nagyon szép szám. De most ennek a többszöröse van, mert hogy a kis fiatal ürgék már fel is jöttek a felszínre, a szokottnál legalább egy héttel, de inkább kettővel korábban egyébként. Tehát, hogy most már az idei kis fiatal kölykök is növelik ezt a látványt, növelik ezt a létszámot, és hát most tényleg több tízezer ürge szaladgál itt.
9: Eltetik az ürgéket? Vagy mitől van ez az etológiai csoda, hogy itt tulajdonképpen egy pár méter egy kislány éppen eteti az egyik ürgét? Hogyan lehetek ennyire szelídek?
8: Nem mi szerettük volna, hogy ennyire szelidek legyenek, de ez bekövetkezett kétségtelenül. Nyilván évről évre hozzászoktak, vagy egyre jobban hozzászoktak ahhoz, hogy ide rengeteg ember jár kirándulni, és ez a rengeteg ember felismerte ezt a kis érdekes, meg cuki kis állatot, amelyik szaladgál. Azt gondoljuk, hogy az etetést lehet, hogy a fotósok kezdték el, mert az sem mindegy, hogy én úgy tudok ürgét fotózni, látványos ürgefotókat csinálni, hogy 3 napig ülök egy lesátorban, és onnan figyelem őket, és akkor talán közel jönnek, vagy pedig úgy tudok, hogy lefekszem a fűbe, és egy mobiltelefonnal akár egészen jó képeket csinálok. Mindenesetre a fotózásban az egy bevett módszer, hogy kiraknak valamiféle ételt csalinak, és arra közel jön az ürge, vagy azt elkezdi fogyasztani, és akkor lehet könnyen fotózni. Lehet, hogy így indult, ez egy feltételezés. Az tény, hogy mostanra oda jutottunk, hogy az ürge oda megy, várja, bemászik a szatyorba a kajáért, és így tovább. Tehát, hogy egészen extrém, aminek, hogy is mondjam, minden dolognak van előnye és hátránya. A szakma egyelőre kicsit értetlenül nézi, mert a korábbi évtizedekben ilyet nem láttunk. Kicsit értetlenül és kicsit ijetten is nézzük. Leginkább azért, mert nem tudjuk, hogy milyen következményei lehetnek egy állományra nézve, vagy milyen negatív következményei lehetnek. Mi a pozitívum? Hát etetik az ürgéket, többlettáplálékhoz jutnak. Mi azt mondjuk az embereknek, hogy ne, és azt elmagyarázom, hogy miért ne. Az ürge az egy vadállat, aki megtalálja kint a természetben a táplálékát. Itt nem azért lett ilyen sok ürge, mert az emberek etették őket, hanem azért, mert nagyon jó a terület, nagyon dús a gyep, itt vannak a legelő állatok, nagyon változott a gyep, sok olyan fűféle, sok olyan egyéb pillangós virágú növény él benne, amit az ürge eszik. Tehát nagyon jó volt a terület, ezért lett sok az ürge. Megtalálja magának. Elkezdem etetni. Mi a probléma ezzel? Ez egy kockázat. Biztos, hogy azt adom neki, ami jó? Én azt gondolom, hogy jó neki a szotyola. Biztos? Hát az ürge az életben, mármint a korábbi sok százezer évben valószínűleg nem találkozott a napraforgó maga.
9: Meg a zsíros kenyér az sem, amit a látogatók adnak neki.
8: És akkor a zsíros kenyér, még akkor az extrémebb példák ugye ezután jöhetnek. A zsíros kenyér, a chips, tehát, hogy kontrollálhatatlan, hogy az emberek mivel etetik, innentől ez egy kockázatot jelent. Azt látjuk, hogy annak, hogy itt a közvetlenül az ürgésgyep elején, ahova nagyon sok ember jár, ami nincs bekerítve villanypásztorral, hogy ott sűrűsödik az ürgeállomány, tehát valószínűleg az ürgének ez jó, tehát, hogy erősebbek, jobban áttelelnek, több a kölyök, tehát van pozitív hatása is. Talán, ahol sok ember mászkál, ott a macska kevésbé tud vadászni, bár ugye ott meg a sok kutya, tehát ez mindennek nagyon sok oldala van.
9: Nyaralók is, hát nem biztos, hogy mindenki szereti az ürgét, nem patkány kategória, de nem biztos, hogy örülnek neki.
8: Igen, eljutottunk odáig, hogy bejönnek a települése természetesen, hogy amikor egy ürge populáció ennyire nagy, ennyire sűrű, akkor a fiatalok elkezdenek kiáramlani és keresnek maguknak új helyet. Na most ezek a kiáramló fiatalok, ezek bejönnek a településre is, és itt a környéken elég sok udvaron van ürgejük. Az a probléma ezzel, hogy ha szereti a tulajdonos, ha nem szereti, a környékbeli macskák biztos, hogy nagyon szeretik, tehát ezek a kis szorványürge állományok vagy ürge próbálkozások, ezek általában például a macskán szoktak elbukni. A macska nagyon könnyen összefogdossa őket.
3: A Föld maradt című műsorunk mától minden hétköznap 15 óra 6 perc és 15 óra 30 perc között jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől fél egyig hallgathatók meg, illetve elérhetők a mediaclick.hu oldalon. Kérdéseiket, témaötleteiket várjuk az aföldmaradt@mtva.hu mail címen. Szerkesztőtársam Toldi Szabolcs és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.
1: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: Nagy Imre titkárnője, később a Szabadföld, a Falurádió és a Szabad Kossuth Rádió munkatársa, majd a Népművészet című havilap szerkesztője. 1956. október 28-án a forradalmi Szabad Kossuth Rádió alapító dekrétumának egyik aláírója. Ezután rádióriportjaival szolgálta a forradalmat. Mások mellett a 16 esztendős, később halálra ítélt és kivégzett Mansfeld Péterrel és társaival a Bakács-téri klinikán készített anyagot. A forradalom leverése után a rádióvezetése kitiltotta munkahelyéről, még segédmunkásként sem tudott elhelyezkedni. Üdvözlöm Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa vagyok. Gyalog Rozival, a Magyar Rádió örökös tagjával, Arany Tollas újságíróval egy 2007-ben halála évében rögzített beszélgetést hallhatnak most.
10: annak idején állandóan voltak ilyen szemináriumok a rádióban, hál' Istennek, te már ezt nem ismered, még szabad nép fél órák is voltak. Emlékszem rá, ez még szégyentábla is volt a rádióban, ott a főbejáratnál a Bródi Sándor utcában, ott a lépcsőházban felakacva. Az volt elérve, hogy dicsőség és szégyen. És marxizmusból kettesre vizsgáztam, mert én azt rettenetesen utáltam. Nem azért, mert már most mondhatom, de akkor is utáltam, és ki voltam írva, hogy gyalogrozi a szégyentáblára kettesre vizsgázott marxizmusból.
11: Azt tetszett nekem mondani a telefonban, hogy még mindig mikrofonláza van. Hogy lehetséges ez?
10: 1957-ben kizártak a rádióból mindörökre, úgyhogy én a rádióban, amikor rehabilitáltak, 1992-ben tehettem be először a lábom, és 1994-ben csinálta velem a Perje és Klári az első riportot a kopogtatóba. Azóta nem láttam mikrofont, és elszoktam tőle, pedig, hogy mondjam neked, én imádtam a mikrofont, bejártam az egész országot, és én rengeteget köszönhetek a mikrofonnak, mindenütt jártam, és az ország minden városát és minden falvát megismerhettem a mikrofonok keresztül. A rádió és a mikrofon, legalábbis nekem, olyan, mint az első szerelem, hogy azt se lehet elfelejteni, még élünk, lehet más, lehet szebb az ember életébe, de hát a rádió olyan, mint az első szerelem, tehát feledhetetlen.
11: 50-be került a rádióhoz, de hogyan vidékről tetszett följönni?
10: Úgy jöttem föl vidékről, hogy 3 vagon buszát felhoztam, illetve a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség. Ez a fiataloknak volt egy ilyen demokratikus egyesület, és én voltam a titkára. Akkor még nem nagyon jártak az újságok, csak valahogy mégis oda került 45 tavaszán, hogy éhezik Budapest népe. Akkor fogtam a társaimmal, és gyűjtöttünk 3 vagon buszát, felhoztuk, kaptam az orosz parancsnokságtól vagonokat, beleraktuk a buszát, kaptunk 3 orosz katonát, és akkor a pártok, akik alakultak, azoknak a tagjai onnan mezőtúról följöttek a vagonnal, mert másképp még nem lehetett akkor közlekedni, és így megtelt a vagon ezekkel az emberekkel, akik föl akarták venni a kapcsolatot itt Budapesten az anyag szervezetükkel, Parasztpárt, Kisgazdapárt, Szociáldemokrata párt, és a 3 vagon buszáról a ajándékozó levelet a akkori földosztó miniszternek, a Nagy Imrének adtam át. Olyan óriási nagy kapcsolat máig tartó kapcsolat. Ő ugye már meghalt, mártír halált, szóval sírig tartó kapcsolat a Nagy Imre emlékével. Nagy Imre csodálatos ember volt. Tárdaloztam ezt a 3 vagon búzát, megsimogatta a fejemet, és azt mondta, jaj, de bátor kislány vagy, mi akarsz lenni? Mondom, semmi, hirtelen megijedtem, hogy 18 éves voltam, hogy hirtelen valami politikai munkát akar nekem adni, és én attól úgy megijedtem. Mondtam neki, hogy te vagy nem, tanulni szeretnék, tehát nekem nincs érettségim, csak 4 polgári, mert nagyon szegények a szüleim, nem telt arra, hogy gimnáziumba menjek, holott kaptam ösztöndíjat a Teleki Blanka Református Gimnáziumba, de annyi pénzünk nem volt, hogy a akkori kötelező egyenruhákat, matrózruha, bocskai kabát, lakcipő, mibe iskolába kellett járni, hogy meg tudjuk venni, úgyhogy így csak 4 polgárit végeztem, utána eljöttem Budapestre. Ez is olyan meseszerű történet, ezt is elmondom neked, szóval Nagy Imre följegyezte a címemet, 45 szeptemberében megkaptam a levelet, hogy jöhetek a Népi Kollégiumba, Benczúr utcába tanulni. Kérdeztem, mi akarok lenni, mondom, jogász szeretnék lenni, és akkor beiratkoztam a Pázmány Péter Jogtudományi Egyetem, akkor a Szerb utcában volt, annak az előkészítője, az fél éves volt, és akkor kitűnőre letettem a vizsgát. 46. szeptember 1-én kezdtem el tulajdonképpen már az egyetemet, akkor elvégeztem az előkészítőt, és akkor a fél évi bizonyítványom az én legnagyobb meglepetésemre tiszta kitűnő volt, mondom, mi lennék ezt megmutatni az én jótevőmnek, Nagy Imrének, de akkor már nem volt földművelősügyi miniszter, hanem a pártközpont falusi osztályát vezette. Megmutattam neki, és nagyon büszke voltam. Mondtam neki, hogy indul az esti tanfolyam, és szeretnék átmenni esti tanfolyamra, mert olyan kevés ruhám van meg hát hiányzik a pénz, és kellene dolgoznom valahol. Elvezetett a Szőnyi Aktáshoz, a Sztrákosék sajnos kivégezték, pedig nagyon tisztességes ember volt. Akkor fölvettek Nagy de már úgy jött haza Moszkvából, hogy kidolgozott terve volt neki a földreformra. Az is eszébe jutott, nem elég a földeket csak kiosztani, hanem ezeket a nincsteleneket segíteni kell, és ezeknek a segítségére alakította meg az UFOSZ-t, ez a rövidítése, hogy új gazdák és földhöz juttatott a Országos Szövetsége. Na most ide fölvett engem titkárnőnek, és akkor átmentem esti tagozattal a jogegyetemre. Na most visszatérve a Tormánéhoz, ez az időszak, ez 1943-ban volt. Tormáné féle hely, ez nekem csodálatos volt. Adott nekem havi 100 pengőt. Ez a nagy erdélyi festőnek, a Torma Jánosnak, nagyon híres festő. Ennek a felesége volt, ő maga is festőművész volt. Úgy is házasodtak össze, hogy tanítványa volt Torma Jánosnak.
11: De a férje már nem élt ekkor.
10: Már akkor nem élt a férje, de egy csodálatos kép ott volt az előszobában, egy 6x6 méteres kép, ami ki is volt állítva a műcsarnokba. Sokan megcsodálták, az volt a címe neki, Léda és a hattyú. Most ide kerültem a Tormánéhoz, és eljárt ebédelni, nem főzött. Én arra kellettem neki, hogy festéket vegyek, vagy festett egy képet, azt vigyem haza. Például lefestette Tosnádi Nagy András, az akkori képviselőház elnökét, és akkor jártam az országházba először, mert velem küldte el az országházba. Nagy úri szokás volt, akkor a Tasnári Nagy András adott nekem 100 pengőt, annyit kaptam egy hónapra Tornánétól is. Az óriási összeg volt nekem, mert hát abból megvehettem könyveimet, vehettem magamnak, emlékszem rá, Irányi János utcában volt egy nagyon szép bolt, úgyhogy vettem ott egy sejemboát, meg egy szép szandát, az volt életem legszebb szandát és ruhája. Tormánénál az volt az érdekes, hogy sarok épület, mivel ma is el szoktam arra menni, olyan nosztalgiából. Két szobája volt, és esténként irodalmi szalont is tartott. Gyülekeztek Lázár Mária, Mészárvossági, Zilahi Lajos, Márai Sándor, Gulácsi.
11: Az akkor legismertebb írók.
10: Kunsági Mária, később Déri Tibornak a felesége lett. Azért érdekes, mert ő fölépett állandóan a Vigadóba, akkor volt ő kezdő színésznő, és tőle hallottam először Adit, hogy Párizsba beszökött az ősz, vagy őrizem a szemét. Szóval ezeket a csodálatos verseket az Ilaitól kaptam, a Halálos tavaszt kaptam moziba tőle a jegyet. Nagyon szerettek ezek az írók. Aztán oda járt a Horthy Miklós, kormányzónak az államtitkár, úgy hívták, hogy Antal József külügyi államtitkár volt. Akkor nem tudtam, én csak később tudtam meg, életmentő feladatokat is végeztek, úgyhogy nagyon sokszor adtak nekem leveleket, iratokat, hogy vigyem el különböző helyekre a városba. De volt olyan, hogy még Balatonboglára is elküldtek a Varga Béla plébánoshoz, aki aztán 45-ben a felszabadulás után ő lett a képviselőház elnöke. És akkor ezeket a csomagokat én elvittem a Antal József lakására, a Szervita téren lakott, és akkor sokszor ajtót nyitott nekem a fia, akkor olyan 13 éves és fiatal piarista diák volt.
11: A későbbi miniszterelnök.
10: Igen, még nem sejtettem, hogy majd évek múlva ő lesz a rendszerváltó miniszterelnök.
11: És tetszik emlékezni a idősebb Antal József lengyel mentő akciói.
10: Ezekbe vettem részt. Nagyon sokszor ott aludt egy-egy magasrangú tiszta Tormánénál, és az államtitkár úr intézte a menekülését Svájcba vagy Amerikába. Iratokat megbízott, hogy én intézem el. Szóval ez olyan titokba ment. Nagyon sok embert megmentett, úgyhogy nem hiába kapott szobrot. Most nagy segítője volt neki, ez érdekes dolog. A Magyar Rádiónak volt a külügyi osztálya, amikor én oda kerültem, Balecki Emil meglátott, azt mondja, Rózsika, mit keresik, mert én tulajdonképpen én Róza vagyok. Mondom, riporter leszek. Jaj, azt mondja, ugye nem írtam még meg az önéletrajzát. Mondom, nem, miért? Azt mondja, azért, mert Ákos Jártás nem szereti a lengyel menekült mozgalmat, úgyhogy nehogy beírja. Mondom, jó, nem írom.
11: Még tessék egy kicsit arról beszélni, hogy a Népi Kollégiumban milyen hangulat fogadta. Nagyon sokat látott már akkor így a világból itt Budapesten, hiszen olyan körökbe fordult meg, de gondolom, hogy egészen más lehetett a népi kollégiumban.
10: Persze, az egy csodálatos világ volt. Mi akkor abban a hitben éltünk, nem is sejtettük akkor, hogy itt majd valaha diktatúra lesz, mert szóval az volt a célkitűzésünk, hogy na, mint ahogy a dal is van, hogy majd mi megforgatjuk az egész világot, igen. Tehát hittük is azt, hogy valami igazságos rendszert teremtünk, ahol nagyon-nagyon kevés lesz a szegény ember, nem lesz éhező ember. Úgyhogy sokszor gondolok arra, hogy talán ma is ott tartunk.
11: Kikkel tetszett ott találkozni?
10: Nagy László, az író, bár ő már a fiatalabb nemzedékhez tartozott, az én nemzedékemből csodálatos társaság. Nagyon jó volt közöttük, én csak azért mentem el, hogy pénzt keressek. Én csináltam a levelezést, írogattam, és egyszer nem volt cikke a Fehér Lajosnak, a Fehér Lajos volt akkor a Szabadföldnek a főszerkesztője, és aztán nem mondok nevet, mert nagy emberről van szó, és nem is ír, már nem is akarom a nevét kimondani, mert nem illik. Nagyon szerette az italt, elfelejtette megírni az első cikket, és én pont akkor tettem le az asztalra az én 12 flekkemet, hogy aratnak az országba, amikor a nyomdában már állandóan telefonálták, már nyomták volna a lapot, minden anyagot volt, csak ez az egy cikk hiányzott, és akkor átfutott a Fehér Lajos, azt mondja, meg vagyunk mentve, összecsapta a kezét, és akkor rám fölmett, mert olyan elég nyers módon volt maga. Miért nem mondta, hogy tud írni? Mondom, én honnan tudjam, hogy tudok írni? Azt mondja, magáé lesz az a vezércikk, aratnak az országba ezzel a címmel, kezet fogott velem, hogy ezentúl újságíró és a Szabadföld munkatársa leszek. Ez már 50-ben volt, 50 tavaszán, már akkor látszott, hogy készül egy diktatórikus rendszer, mert azt mondja Lajos, egy ilyen jólósban rettenő melegek voltak, akkor ilyen 36 fok melegek, befejeztük a lapot, jártuk a nyomdába, kiírtuk a ajtóra, a szerkesztőség ajtajára, hogy értekezünk, és kimentünk a Palatinum strandra, és akkor valaki besúgta a pártközpontnak, és egy hét múlva megszállták a szerkesztőséget, és átvittek mindjárt egy nagy terembe, és társadalmi bíróságot állítottak föl.
11: Ez mit jelentett?
10: Ez azt jelentette, hogy ez egy szégyen, amíg a parasztok izzadnak a mezőn, aratnak, kébétaknak, csépelnek, parasztok lapjának a munkatársai, a Szabadföld munkatársai pedig lubickolnak kint a Palatinum strandon.
11: De mi ez a társadalmi bíróság?
10: Ez egy fegyelmi bizottság volt. 6 ember volt a pártközpontból illetékes, azt hiszem a mezőgazdasági osztályról jöttek ki ezek, úgyhogy minnyájunkat kihallgattak, től kellett szólalni, emlékszem rá abban a nagy teremben, és bűnbocsánatot kérni, hogy de minnyáján kaptunk még rovást, és úgy emlékszem, akkor inkott meg a Pehér Lajosnak a vezetői széke, pedig ő agrárszakember volt, és azt hiszem akkor helyezték büntetésből a nagybereki állami gazdasági igazgatójának.
11: Tehát akkor itt elváltak útjaik magyarul?
10: Igen, hát tenna aztán megbocsátottak neki, volt ő miniszterelnök helyettes is.
11: Na és aztán hogy lett a rádió?
10: Mindenki gyanakvó volt, hogy vajon ki volt közülünk a besúgó, aki eljutatta ezt a hírt, hogy mi lubickoltunk még a parasztok aratnak, és aztán olyan gyanakvó volt a légkör, és a Kovalik Márti, ő is itt dolgozott valahol, de már akkor a rádiónál volt, és volt egy ilyen kis táncmulatság, azt mondja, Rozika, Varga Domokos keresriporter, gyere át a rádióba, és akkor felhívtam a Varga Domokos, volt a királysai, megmutattam neki, nagyon tetszettek, és akkor mondta, hogy menjek át, ő a keresztapám, mert azt mondta, jó, ez a gyalognév, de a róza, az nem tetszik neki, legyél te Rozi. Mondom, az olyan öreg, és azt mondja, hidd el, hogy neked ez fél siker a pályán, és valóban igaza lett a Dombinak. 53-ban megjelent Ijés Gyulának a új kiadása Puszták népének, és Ijés Gyuláról köztudott volt, hogy gyűlölt a diktatúrát, nem szerette a Rákosi Mátyást, se a Gerőt, se a többieket, egyiket se szerette, szóba se állt velük, viszont a hatalomnak nagy szükség lett volna arra, hogy megszólaljon a rádióba. Földes Aliz volt a Gimesmi, akit kivégezte a Gimes Miklóstának, a felesége volt a kultúrovat vezetője a rádióba. Azt mondja, Rozi, álljál be te is a sorba, hát ha veled szóba áll a mester. Nálamnál ismertebb riporterek is jelentkeztek, de mindent elutasította. Telefonálunk, és akkor arra jön a telefonhoz a felesége Flóra asszony, behaladszott telefonon át, hogy valami gyalog nevű rádióriporter akar veled beszélni, és akkor oda jött a mester, mondta, hogy mehetek, úgyhogy másnap szép dobogva mentem Gémbudára, Józsefhegyi utcába, ő ismerte a riportjaimat, hallgatott rádiót is, de nem azért hívott engem ki, hogy ad majd nekem interjút, hanem meg akarta ismerni ennek a névnek a viselőjét. Mindenki irigylett, hogy a mester itt szobált, és kaptam tőle egy könyvet, azt írta a könyvbe, hogy gyalog Lozikának, aki legyen büszke erre a szép beszélő nevére. Akkor kezdődött a rádióba a Fischer-féle nyelviskola, beszélgettünk, és mondtam, hogy indul egy ilyen iskola, ahol az én kis tájszerű nyelvemet, alföldi nyelvjárásomat is át akarják alakítani, azt mondja, szó se legyen róla, nehogy elmenjek, mert az így jó, ez a beszédhang, hát akkor nem volt ilyen rekettes, jobbak voltak a fogaim, jobb volt a hangom. Elvetődtem Jászberénybe, mondja Jászberény igazgató, hogy Néma Lehel küldte, mert Lehel vezér óta. Néma volt, mondta az igazgató, hogy sokan próbálkoztak már vele. 900-as években az Operaház egyik tagjának sikerült ugye megszólaltatni, de akkor még nem volt hangfelvétel, csak a kottája van meg is szólalt nekik. Azóta senki se előtte, se azóta senki emberfia nem tudja megszólaltatni. Mondom, engedje meg igazgató, majd én keresek valakit, idehozom, és az majd megszólaltatja. És akkor elmentem Déva Ványára, mert előzőleg már csináltam riportot. Ez egy kürtfaragó mester volt, igazi népművész volt, és akkor meséltem neki a kürtről, és ő már akkor rájött, amikor meséltem neki Déva Ványán, hogy mi kell ehhez, hozott magával mévi azt, kályhasalmatot, és akkor elvittem Déva Ványára, úgy kértem a kocsit a rájomból, hogy engedély kapassak rá, kezébe vette a kürtöt, megnézte, és akkor betömte kályhasalmat, akkor csodálatos hangot adott. Amikor én eljöttem, elküldtek a rádióból, nekem minden riportom meg volt az éjjel, a Kodállyal csináltam, sok művésszel, de bosszúból mind letörölték. Egyetlen egy van, meg azt megtalálhatott, a rádió hangtárában van, ahol elküldtem.
12: De ne szaladjunk ennyire előre, még amikor 56-ban a forradalmárokat meglátogatta a kórházban, és interjúkat készített, riportokat készített, akkor találkozott Mansfeld Péterrel is. Ugye akkor nem tudta még, hogy ő az, csak sokkal később tudta meg.
10: Ez a Budáros téri klinika. Arra volt büszke az igazgató, ahogy akkor mondta nekem, hogy ezek a felkelők úgy védték a kórházat, hogy oda egyetlen lövedék nem ment, és a közeli kis falvakból állandóan ellátták a kórházat, és a Szénatérről, és máshonnan is egy részét a Péter Fischer utcába szállították a sebesült fiataloknak, a másik részét pedig ide a közeli Vakás téri klinikába. És akkor az igazgató végigvitt engem a termeken, ugyanis azért kerültem én oda, mert fölröppent a hír, hogy a Bakács téri klinikán nem gyógyítják úgy a felkelőket, mint ahogy másodtár szólt nekem a Surányi Péter, aki a Szobat Kossuth Rádió egyik vezetője volt, hogy Rozi, menj el és nézd meg, mi van a Bakács téri klinikán. Na most ezzel a hírrel mentem oda az igazgatóhoz, mindenütt sebesültek voltak, és akkor mesélte, hogy ennek és ennek a fiúnak milyen csodával határos módon mentették meg a lábát, és a többi betegeket is, hogy akik oda bekerültek, talán egy valaki halt meg közülük. Olyan este délután, olyan 4 óra körül volt, ott volt egy kisfiú egyik szobába, a Szénatérről jött. Mondom, te mit keresel itt? Azt mondja, jöttem a barátaimat meglátogatni. Mondom, és te is harcolsz, ilyen kis picike, ilyen 16 éves fiú lehetett. Azt mondja, de hogy harcolok, az édesapám szerszámgép lakatos Budán lakunk, csak csodálom őket, nagyon bártak, és a barátaim, kijárok oda a Szénatérre, adnak nekem pénzt, hogy vegyek nekik egy kis ennivalót, és akkor megveszem és oda viszem őket, és most is azért jöttem, hogy hoztam nekik egy kis élelmiszert, de mondom, hát siess most már haza, hát nem járnak a villamosok, és mire hazaérsz Budára, addigra késő este lesz. Azt mondja, nem vagyok én olyan félős, de nem volt nála fegyvert, és én a rendszerváltás után tudtam meg, hogy ezt a kisfiút megvárták, amíg 18 éves lesz, akkor kivégezték. Nagyon-nagyon sírtam, mert hát ilyen kis személyes emlékem fűződött hozzá.
12: Akkor tetszett megismerni, hogy ő az, amikor a képét mutatták már?
10: Igen, az esti hírlapban emlékszem rá, a Kőbányai Gyuri írt róla, úgy harcolt ami akkor feláborított engem, mondtam is a Kőbányai Gyurinak, hogy én találkoztam ezzel a kisfiúval, és ez nem igaz, mert nem volt nála fegyver.
11: És még nagyon sok mindenkivel tetszett akkor találkozni.
10: 56-ban mit van a fényképe, riportot csináltam Erzsébetnek, akkor már akkor vége volt, leverték a forradalmat, de még novemberben még valahogy még becsusszant egy-egy ilyen riport a rádióval, hogy a török Erzsa mészárosságival együtt kijelentették, hogy még bent vannak az oroszok, addig ők nem énekelnek. Van is egy ilyen képem, ahol csináltam vele a riportot. Senkenő volt a rádiófotós, és ő készítette, őt. Tehát velem valahol ott lakott a Bródi Sándor utca környékén a török Erzsi Kossuth Díjas művésznő, Kodálynak a legkedvesebb tanítványa. Számon tartották, hogy kik voltak a Szabad Kossuth Rádió tagjai, mert összejöttünk Szent Király utcában lakott a Burján Béla falu rádió robot vezetője, és Bródi Sándor utcában ugye be volt deszkázva a kapó, Szent Király utcán lehetett bejárni, és akkor ott összeültünk, és akkor megalakítottuk a Szabad Kossuth Rádiót. Mikor volt ez? Október 29-én, amikor összejöttünk, kis plakátokat rajzoltunk, és azt pedig kiraktuk a hatos stúdióba, meg mindenütt a pagodába, mindenütt, hogy jöjjenek be az emberek, mert másnap munkástanácsülést tartunk. Búrján Béla lakásán megfogalmaztunk egy ilyen dekrétumot, hogy a Magyar Rádió ezentúl a népé, és a Magyar Rádió soha nem fog hazudni, és nem ferdíti el az igazságot, mindig csak az igazságot mondja, és mindig csak a magyar népet szolgálja. Ez volt a dekrétum, és akkor ezzel elindult Burján Béla, Molnár Aurél és dr. Surányi Péter, és akkor elvitték a parlamentbe a Tildi Zoltánnak. Burján Béla, Gömöri Endre voltak a tagjai, Molnár Aurél, dr. Surányi Péter és Varga Domokos, ők voltak a tagjai a Szabad Kossuth Rádió vezetőségének, és akkor ők mentek küldöttségbe, és vitték ezt a dekrétumot, amit beolvasott Tildi Zoltán.
11: Ez már 29-e, és 23-án ott tetszett lenni a rádióban?
10: 23-án fölvonultunk. Vártunk arra, hogy Piros László, az volt a belügyminiszter, hogy bejelentse. Sokat vaciláltak ezen, hogy bejelentse, hogy engedélyezi a tüntetést. Na, végre, hogy délután 2 óra körül többször mondták, hogy engedik, többször mondták, hogy visszavonják, aztán végül úgy 2 óra felé engedték. Hát a fél rádió jött, és akkor kivonultunk, elmentünk a BEM szoborig, mentünk a Kossuth térre, vártuk, hogy kijöjjön az erkélyre Nagy Imre, és emlékszem rá, még Nagy Imre olyan felkészületlenül volt, nem volt Badacsonyba születen, és úgy mentek a barátaiért, a Lőcsei Pali, és nem volt felkészülve, hogy nem lehet itt, ma már nem lehet elvtársozni, mást akarnak az emberek, többet akarnak, szabadságot akarnak, demokráciát akarnak, nem akarják a diktatúrát. Rögtön észbe kapott Nagy Imre, és akkor átért arra, hogy kedves barátaim, és akkor nagy taps fogadta, homályos volt minden is, akinél újság volt, mert miért ne lett volna, hát ez egy olyan nagy hír volt, hogy mindenkinél újság volt, és meggyújtották az emberek, mint egy gyertyát összecsavarták, és akkor robogtak a Kossuth téren, teli volt, de mire hazaértünk, akkor a már rádiónál már eldöltöltek az első lövések, kilőtt először.
11: Ezt még most se tudjuk, de ki volt benne a rádióban?
10: Akkor olyan kevesen voltak, mert elmentünk, tüntetünk, csak azok maradtak bent, akiknek valami nagyon fontos munkájuk volt. Aztán másnap megalakítottuk a hatos stúdióba a Szabad Magyar Rádiót. A parlamentbe átvitték a Bródi Sándor utcából a Gerőbeszédhez, mert 23-án volt a tüntetés, és 23-án este jött meg Jugoszláviából Gerő, akkor ő helyettesítette Rákosit, már akkor elzavart a Mikoján, és átvitték a berendezést a parlamentbe, vagy a pártközpontba, már nem tudom, hogy volt, akkor mentek át oda, és akkor 30-án megtartottuk a hatos stúdióba a Szabad Kossuth Rádiót, népgyűlését, ahol a nyilatkozatot 30-an írtuk alá, hogy Szabad Kossuth Rádió lesz a neve, és Szabad Magyar Rádió lesz a rádió intézményének a neve. Az intézmény vezetésére választottunk 30 tagot, a dr. Haraszti Elemér a vezetője. Szegény, amikor meghalt, egyik búcsúztatója én voltam, a másik pedig a Fodor Artúr a rádió rádióból.
11: És a forradalomban végig tetszett dolgozni?
10: Végig. Én parlamentben csak annyi ideig voltam bent, amíg bevittem a riportjait, jártam az utcát, jártam a Bakács téri klinikának.
11: De hát ezekből semmi nincsen meg, csak az emléke.
10: Semmi nincs meg, mert nem csak ezt, hanem a régen csinált Bodály riportomat Veres Péter Szabó Pállal. Mindent megszüntették, úgyhogy semmi nincs a szaloktárban. Egyetlen riportom maradt meg, azt Rátvég Istvánnal csináltam a 80. születésnapjára, hogy csináltam itt a Baros utcába, Ausztriából a Vörös Kereszt kórháznak Bécsből a professzora és a professzorasszonya hoztak vért és orvosi műszereket a forradalomnak.
11: Egy ilyen óriási nagy technikai berendezéssel tetszett járkálni a városban, hiszen akkor azért nem ilyen kis magnók
10: volt. Kis táska mikrofon volt a vállamon. Akkor kiadtam a piacokra, mert nem csak a budapestiek vettek részt a forradalomban, hanem a vidék is részt vett. Sorra alakultak a nemzeti bizottságok. Parasztoknak az összefogás az olyan nagy volt, hogy állandóan küldték az élelmiszert ingyen az embereknek. Ez nemzeti felkelés volt. Még a forradalom alatt ez olyan szomorú volt, még eljutottam a filmmel jóta, és akkor láttam, hogy ilyen kézi kocsin nem volt elég koporsó. Még be voltak csukva az üzletek, házilag összeszkábált, koposokba vitték a halottakat, és akkor utánuk szaladtam. Értem egy szép kísérást, november 1-e volt halottak napja, hogy gyújtsunk gyertyát, és tegyük ki az ablakba hősi halottainkért. Valóban hatott az emberekre ez a felhívás, mert teli voltak az ablakok, mint világítottak az éjszakába a gyertyák ifjú hőseinkért.
11: 56 után megtoroltak mindent, azt, hogy végezte a munkáját, és riportokat készített és dolgozott. Mi módon küldték el a rádiótól, hiszen elkerülhetetlen volt személyes megtorlás.
10: A Benke Bali volt akkor az igazgatónk, én csak jót mondhatok rá, és szerettem a Benke Balit. Miért is haragudtam volna, azért egy nagy jutalmat kapta, a 6-os stúdióba osztották ki, és akkor szólít az asszony nevemben, azt olyan kevesen tudták, és akkor elébe érek, és elveszem a borítékot, és rám néz, hát azt mondja, ez a gyalogrozik. Akkor nem vettük fel a munkát, Gács Lászlót nevezte ki, aki illegális kommunista volt, börtönbe is ült, őt nevezte ki a rádió kormány biztosává, és akkor november 15-én, mivel a 6-os stúdió, ugye az volt a rádiónak a legnagyobb része,

0: kell a rádióból.
1: De ez nem volt ilyen egyszerű azért, hogy csak úgy szélnek eresztették volna.
0: 57. január 17-én mindjárt megkaptuk a munkakönyvünket, megkaptam én is. És még közülünk többen, azt hiszem körülbelül 70 embert küldtek el a rádióból. Volt, aki ugyan közénk tartozott, de családi vagy valahogy más alapon valahogy megmenekült, de mi ennek örültünk, nem haragudtunk azokra, akik átmentődte. Be volt írva, hogy az elbocsátás 57. január 23, tehát a 23-a az jelezte, hogy közünk volt az október 23-áig. Ha én elmentem, mondjuk tudtam várni, már kislánykoromtól hímeztem és vártam, és még varodába se vettek föl. Kaptam egy kitüntetést az államtól, amin az van, hogy a nemzet köszöni önnek a nehéz időkben tanúsított példamutató helytállását. Hát ez olyan csodálatos dolog.
1: De tényleg kárpótolják ezek a dolgok az embert? Azért nagyon sok minden elveszett ebben az életben.
0: Én mégis örülök. Talán ha mi öregek már kihalunk, akkor majd helyre jön a történelem is, és felvirágzik az ország. Hát ez olyan csodálatos dolog, úgyhogy úgy gondolom, hogy mégis megérte nekem, hogy éljek valamiért.

0: Gyalog Rozit, a Magyar Rádió örökös tagját, Arany Tollas újságírót hallották archív felvételről. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is búcsúzik Völgyi Tóth Zsuzsa.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreinkről röviden. Több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak a Duna Aszfalt, jelentette be a kormányfő. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, közölte az egészségügyi miniszter. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Azonnal visszautalt több mint 100 milliárd forintot a Szíj László vezette Duna Aszfalt azután, hogy a kormány feljelentést tett a cég afrikai útépítési projektje ügyében. Erről ír közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az építőipari vállalat bejelentette, a cég 126 milliárd forintot és annak kamatait is visszautalja az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. A Duna Aszfalt jelezte azt is, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projektjéhez kapcsolódó kötvényeket, amellyel megszűnik az állami kezességvállalás is. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, a nagykövetek mintegy negyedét mentették fel, az új tisztviselőket pedig szakmai alapon választják ki. A valóság költségvetésének nevezte az idei költségvetés módosító javaslatát a pénzügyminisztérium. A tárca hangsúlyozta, 7,5%-ra módosul az idei hiánycél, az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság költségei pedig idén még nem teszik lehetővé a további csökkentést. Közben a költségvetési tanács közölte, nincs ellenvetése a tervezett módosítással szemben. A testület ugyanakkor hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy az államadósság mutató középtávon csökkenő pályára kerüljön. Hozzátették, továbbra is szükségesnek tartják, hogy a kormányzati szektor hiánya a GDP 3%-a alá csökkenjen. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már készen állnak a szakmai tervek, amelyekhez finanszírozási hátteret és végrehajtási menetrendet adnak. Hozzátette, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ elnevezési országos prevenciós programsorozatra. A

0: programkezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását a 3.-tól a 12. évfolyamig. Az iskolák által választható témakörök között van például az egészséges életmód, a társas kapcsolatok, a digitális világ és a függőségek. Híreink végén a várható időjárásról. Nyugaton szorványos záporokra, a déli megyekben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 8-17, napközben 28 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. A drónok, vagyis a pilóta nélküli légijárművek már a mindennapjaink részét képezik, hiszen ha mi magunk nem is használjuk őket, láthatjuk, ahogy szinte játékként a magasba emelkednek egy parkban, vagy éppen a közösségi médiában találkozhatunk egy elképesztően látványos légi felvétellel, de ma már akár a szántóföldön is repülhetnek munkát végző, több méteres szárnyfesztávolsággal bíró permetező drónok. A felfedező mai adásában a drónok világába kalauzoljuk el Önöket. Öveket becsatolni, a felszállást megkezdjük. A drónok nevüket az angol drón kifejezésből kapták, mely eredeti jelentése hím, méh, vagyis here, de a drón szó utal a méhek által adott zümmögő, monoton hangra is. Történetüket tekintve az első feljegyzett eset 1849-ben Velencében történt, amikor az osztrák sereg időzített bombákkal felszerelt pilóta nélküli papírléggömböket használt a város ostromára. Majd az első világháborúban megjelentek az első valódi motoros próbálkozások is. Az 1960-as években a vietnámi háború idején a drónokat már főként felderítési feladatokra használták, aztán a 2000-es években a technológia kisebbé és olcsóbbá vált. Így a katonai célok mellett elkezdődött a polgári felhasználás is, és gyakorlatilag a 2010-es évektől a drónok elárasztották a piacot, és már megtalálhatók a légifotózás, térképészet, mezőgazdasági permetezés, csomagszállítás és ipari felhasználás területein is. Sőt, az utóbbi években hatalmasat nőtt a drónsók népszerűsége is, hiszen képesek kiváltani a hagyományos tűzijátékokat, mert csendesebbek, biztonságosabbak és környezetkímélőbbek, és hogy nemzeti ünnepünkön hogyan jelenítettek meg történelmi személyeket és motívumokat az égbolton, arról Pete Attilát, az augusztus 20-ai drónshow megvalósítóját, vezető drónpilótáját kérdeztem. Hány drón kellett ahhoz, hogy augusztus 20-án teljesen befedje az eget és csodaképeket lássunk?
3: 2000 drónt vittünk a parlament elé, de volt nálunk 100 darab drón tartalékban, hogyha bármi miatt szükség lesz rá.
2: És kellettek? Tehát mind a 2000 felment és le is jött, vagy cserélni kellett egyet-kettőt?
3: Szerencsére nem volt szükség a tartalék drónokra, és minden drón visszajött.
2: Az égen látható formációk, hogy oda kerüljenek, ennek volt egy folyamata. Nyilván meg kellett tervezni, rajzolni, és a legvégén jött Ön a képbe, hogy ezt ténylegesen fényformájában drónok által az égre vigye. Hogyan zajlott az egész?
3: Nagyon nagy köszönettel tartozom Besnyő Dánielnek és Mao Kálmánnak. Nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Az ő víziójukat vittük mi tulajdonképpen az égre. Fejükben volt egy koncepció, hogy mit szeretnének látni. Nem voltak meg pontosan az alakzatok, ezzel minket bíztak meg, és mi ezt vittük tulajdonképpen a közönség számára az égre.
2: Ez ugye körülbelül egy fél kilogrammos kis eszköz, 30 cm átmérőjű, na de 2000 darab. Hogy lehet ennyit irányítani és koordinálni?
3: Szerencsére ezt egy rendszer irányítja, összehangolt módon előre tervezett útvonalakat repülnek le a drónok, így nincs szükség arra, hogy 2000 pilóta 2000 drónt irányítson külön.
2: Tehát csak Ön volt a pilóta, akkor aki ezt a 2000-et együttesen irányította?
3: Én voltam a pilóta, azt azért el kell mondani, hogy ez nem manuális repüléssel történt, tehát a drónok előre tervezett útvonalon repültek.
2: Láthattuk, hogy viszonylag gyorsan váltanak alakzatot, és ugye 3 dimenzióban rajzoltak ki mindent. Mekkora a veszélye annak, hogy ilyenkor egy
4: egy-egy drón találkozik a másikkal. Mennyire kell figyelni, vagy ez már annyira automatikus, esetleg AI-t használó rendszer, hogy képes ezekre is figyelni?
3: AI-t nem használ a rendszer egyáltalán, viszont végzünk szimulációkat számítógépen a tervező programon, mielőtt valós körülmények között kezdjük el a repülést.
4: A színek tekintetében nekem úgy tűnt, mintha egy ilyen digitális Szent János bogár had emelkedett volna föl, amely bármilyen szint képes kiadni magából. Jól láttam?
3: Ez így is van. Elméleti szinten 16 millió szint képes megjeleníteni egy drón. A kreatív csapat nagyon sok energiát fordított arra, hogy a megfelelő színeket válassza ki az animációhoz.
4: Mikor izgultak a legjobban? Amikor megnyomták a start gombot, vagy amikor a levegőben volt a 2000 drón?
3: Számomra a legizgalmasabb pont mindig a leszállás. Általában, hogyha egy show lezajlik, azt tapasztalom, hogy mindenki nagyon boldog, és mindenki nagyon elégedett. Én akkor nyugszom meg, hogyha az a 2000 drón, vagy kevesebb drón már a földön van.
4: Mennyi idő elsajátítani egyébként, vagy hogy lesz valakiből drónpilóta? Nyilvánvalóan gyermekkorában még erre nem nagyon készülhetett, mert hogy még nem volt ilyen szakma.
3: Igen, én abban az időben születtem, amikor még a távirányítós autónak is örülni kellett, hogyha képen látom, viszont mindig is érdekelt a repülés, és mindig is érdekeltek a távirányítású eszközök, úgyhogy körülbelül 15 éve, amikor még szintén nem volt elterjedt a drón technológia, akkor kezdtem el már ezzel foglalkozni. Alapvetően modellezésből indult, akkor még egyedi építésű gépekkel repültünk. Eleinte filmekben dolgoztam, érdemes belevágni, azt javaslom mindenkinek. Hobbinak is tökéletes, de ha valaki munkaszinten gondol rá, akkor is megfelelő.
4: Ha most kapnának egy drónt egy hétre mondjuk, akkor mire használnák? Írják meg nekünk 0639666 az SMS számunk, de Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell keresni, és ingyenesen tudnak üzenetet küldeni. Tehát mire használnák a drónt, ha mondjuk egy hétre megkapnák? Légifotózás, videózás, szórakozás, munka. Várjuk az SMS-eket. A stúdióban pedig vendégeink Kecer Máté, az ABZ drón ügyvezetője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: És Umenhofer Péter, a Bionat Kft. Cég vezetője, üdvözlöm.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok.
4: Hogyan működik valójában egy modern drón? Hogy kell elképzelni? Milyen érzékelői vannak? Hogyan tud tájékozódni?
5: Nagyon-nagyon sokat fejlődött, meg fejlődik ma is egyébként a drón technológia. Én sosem fogom elfelejteni, hogyha össze tudnánk hasonlítani mondjuk egy 5 vagy akár 10 évvel ezelőtti eszközt egy maival, tulajdonképpen össze sem lehet hasonlítani, annyira ütemesen fejlődnek ezek az eszközök. Ugye ami nagyon-nagyon fontos a mai precíziós munkavégzés, az elsődlegesen a hely meghatározó rendszer teszi lehetővé. Úgynevezett RTK rendszereket használnak ma már a mezőgazdasági és ipari eszközökben, ami azt eredményezi, hogy centiméter pontossággal tartja a pozícióját a drón. Viszont ezen kívül számos olyan szenzor játszik szerepet a működésben, ami a biztonságos felhasználó barát üzemeltetést teszi lehetővé. Ilyen például egyes akadályérzékelő rendszerek, terepkövetést lehetővé tevő rendszerek. Itt is egyébként egy nagyon-nagyon ütemes fejlődés figyelhető meg. Én amikor kezdtem a pályafutásomat körülbelül 10 évvel ezelőtt, akkor a legelterjedtebb ilyen rendszer az a szonár rendszer volt, tehát hanghullámok által tartotta például a tereptől, illetve az akadályoktól való távolságot. Ma pedig a legelterjedtebb a radar, vagy bizonyos esetekben a lidár rendszer, amikor lézernyalábokat használunk például az érzékelésre.
4: És ha jól tudom, a szonár az mondjuk másodpercenként 1-2, míg a radarrendszer az akár 2 millió jelet is tud küldeni. És
5: abszolút, így van.
4: Félelmetes. Péter, a nagy kérdés az, hogy már ha szóba került ugye a mezőgazdasági drónok és permetezés, nyilván sokan megijedhetnek, ha látnak egy ilyen hatalmas, több méter szárnyfesztávolságú drónt, ahogy repül a szántóföld fölött, és fúj valamit. Mit lehet kijuttatni drónnal?
6: A helikopterek sem ijedtünk meg, illetve az önjáró permetezőtől sem, amikor mennek. Ezek a gépek is ugyanolyan szabályozott körülmények közt tudják egyébként ezeket a készítményeket kijuttatni. Ma jelenleg 8 készítménynek van, gombölő, rovarölő készítménynek van engedélye. Ezeknek a listáját én most nem szeretném részletezni, ez a Nébik honlapján egyébként megtalálható, akit ez érdekel. És mindemellett nem is feltétlen biztos, hogy rovarölő vagy növényvédőszert permeteznek ki ezek a gépek, mert most már egyre több olyan mikrobiológiai készítménynek, biostimulátornak van engedélye, amit drónnal ki lehet juttatni. És itt is egyébként ugyanúgy nagyon oda kell figyelni a széljárásra, az elsodródásra, mint egy önjáró permetező esetében, de itt még talán lényegesen precízebben is lehet ezt kijuttatni. És itt is meghatározott dózismennyiségek vannak, itt is a kijuttatás idejére, hőfokára, mindenre oda kell figyelni, és oda is figyelnek a drónpilóták, hiszen ez nem úgy van, hogy bevegyek a boltba, megveszem és röpülök, hanem ez engedélyek szükségesek.
4: Máté, említettem, amikor megérkezett ide a stúdióba, illetve itt egymás között beszéltük, hogy ön hozott egy drónt. Ez nem egy permetező drón, annál jóval kisebb, viszont nagyon sok mindent tud, és ha minden igaz, akkor meg is tudjuk mutatni a hangját, vagy akár emelkedhet is egy picit. Mit kell tudni erről a drónról?
5: Emelkedni sajnos itt beltérben nem fogunk tudni, de közben én el is kezdem akkor bekapcsolni az eszközt. Ugye ami nagyon-nagyon fontos, hogy akár iparról, akár mezőgazdaságról beszélünk, két nagyon elkülönül csoportja van a drónoknak. Monitoring, amikkel adatot szerzek, információt gyűjtök, és a végrehajtás, hogy ugye Péter az előbb mondta, például a permetezés. Amit hoztam, ez egy kifejezetten monitoring célú eszköz, tehát különféle ortofotókat tudunk vele készíteni.
4: Mit jelent pontosan?
5: Ugye az ortofotó az a levegőből készített fényképet jelenti, hogy milyen típusú ez a fénykép, amit elkészítünk, az pedig általában az határozza meg, hogy milyen típusú szenzor található a drónon. Ez most itt jelenleg egy hőkamerás drón.
4: Amit... Igen, a drónt hallják közben a hallgatók, bepozícionálta a kis kameráját, elől elkezdtek piros lámpák világítani, hátul zöldek villogni. Körülbelül egy ilyen 50 cm-es fesztávolságú 2-3 kilós eszközről beszélhetünk? A távirányítója majdnem akkora, mint maga a drón egyébként.
5: Igen, méretben körülbelül egy ilyen 2-3 kilós eszköz. Hőkamerás szenzorral van felszerelve. Hogyha a mezőgazdaságot tekintjük, akkor inkább közvetett kapcsolat van a mezőgazdasággal, hiszen például a vadkár felmérés, vadkeresés, őzgida mentésre lehet használni, viszont az ipari felhasználás ott sokkal, de sokkal szélesebb a repertoár. Tehát például napelem parkok hőkamerás felmérése, épületenergetikai felmérések, de akár a kutatásmentésben is egy nagyon lényeges szereplő lehet.
4: Hát ha meg tudjuk forgatni a kis rotorokat, akkor hallgassuk meg mindenképpen. Most a távirányítón történik néhány gomnyomás, bal kéznél, jobb kéznél joystickok. Aha. És most elméletileg fel is tudna szállni, de ugye itt beltérben ez nem annyira biztonságos, hogyha ha fantasztikus hangja van, egyébként ugye innen is kapta a nevét az ümmögésről. Köszönjük szépen! Péter, az egy nagyon érdekes dolog, és szörnyű egyben, hogy Magyarországon évente, bár ez 2023-as-4-es adat, 80-110 millió köbméter talajt veszítünk el. Erodálódik, tönkre megy, és egy centiméter termőtalaj, vagy kettő, vagy három, tehát nagyon vékony rétegnek 1000 év is kell. A kijuttatható szerek, amelyek akár mondjuk szárbontó készítmények, vagy talajjavítók drónnal, ezek segíthetnek az erodálás megelőzésében, csökkentésében?
6: Ez is segíthet a szárbontó készítmények a kijuttatása. Na most itt nem a drón fog segíteni, hanem maga, hogyha a szár maradványt takaró növényként fönt hagyjuk, takarásként fönt hagyjuk a talajon, hiszen az jól látható most akár egy búzaaratás után, hogyha fönt hagyjuk magát ezt a szár maradványt takaró felületként és szépen eloszlatjuk a területen, akkor amikor fent a magának a szalmának a tetején van esetleg egy 40-45 Celsius, és ezt félrehúzzuk kézzel, akkor alatta egy 20-22 fokos maga a talajhőmérséklet. A drónok szerepe, ugye akár a szárbontók kijuttatásában, de inkább ott található a talajvédelem szempontjából, hogy minél kevesebbet tömörítjük a talajt, minél kevesebb a taposási kárunk, és egy-egy ilyen beavatkozás alkalmával...
4: Tehát a traktor kerekével, a kombájn kerekével, a permetező kerekével
6: így igaz, esetben. Így igaz, hogy nem tömörítjük a talajt. És egyébként a gépgyártók is abba az irányba mennek, hogy minél nagyobb legyen kvázi a felfekvő felület. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem mindegy az, hogy egy bakancsal lépek a talajra, vagy egy tűsarkú cipővel, hiszen a talajra eső egységi nyomás az lényegesen nagyobb. Viszont a drónok esetében ezt kiküszöböljük, és ha drónokat használunk, akkor ezzel lehet Isten igazából a talajainkért tenni, mindazonáltal, hogy olyan készítményeket használunk, amelyek mint a talajjavítást segítik, hogy a kettő együtt az kéz a kézben folyamatosan fejlődik.
4: Ami itt a stúdióban van drón, ugye ez egy meglehetősen picike, ennél 4-5-ször, akár 10-szer nagyobb is egy permetező drón. Na de, ha ezt egy helikopterhez viszonyítjuk, vagy egy 36 méteres keret szélességgel rendelkező permetezőgéphez, hogy tudja felvenni a versenyt a drón?
5: Én azt gondolom egyébként, hogy nem is feltétlenül csak és kizárólag a területi teljesítmény alapján kell ezeket az eszközöket összehasonlítani, hanem itt ugye azért az előbb számos erény meg előny elhangzott, többek között például a talajtömörödésnek a gátlása, elkerülése, a taposási kár. Ugye, hogyha megnézzük a hagyományos légieszközöket, ugye Magyarországnak hatalmas múltja, sajnos kevesebb jelene van a hagyományos légipermetezést illetően, viszont egy nagyon-nagyon jó alternatíva lehet a permetező drón. Ugye a mai piacon elérhető permetező drónoknak azért a területi teljesítménye akár óránként a 20-25 hektárt is elérheti, ami azért egy nagyon-nagyon lényeges területi teljesítmény, és hogyha még nem is feltétlenül versenyzik egy hidas permetezővel, azért, hogyha összehasonlítjuk a két eszköznek a bekerülési költségét, az amortizációs költséget, az üzemanyagnak a költségét, és mellé tesszük például azt, hogy nem tapossuk a vegetációt, akkor itt bizony akár 10-15 ezer forint is kijöhet hektáronként, különbségként.
4: Most egy picit lakossági szemmel nézve, én ahol felnőttem, ott az utcánk végén 150 méterre ott a határ. Gyerekkoromban nyilván rengeteget játszottam ott, szalmabálán ugrálni, ezt mindenki ismeri, na de ha meglátnék egy permetező drónt, lehet, hogy nem lennék nyugodt. Tehát most próbáljuk egy picit a lakosságot megnyugtatni, hogy nem kell megijedni, ha egy drónt látnak, hiszen kijuttatás az mindig is volt, amióta a modern mezőgazdaság létezik.
6: Igen, sajnos meghalljuk a drónt, ma akár a hírekben, akkor egyből mindenkinek összeszorul a gyomra a drón az ne egy szitok szó legyen, hanem tényleg, ahogy elmondtuk, segítségről lehet, és az nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy ez a drón feltétlenül növényvédőt vagy gombolőszert juttat ki, de ha azt is juttat ki, ennek a cseppképzése, ennek a határozott kijuttatási rendszere, és már pontosabban lehet vele kijuttatni egyébként, mint akár egy hidas permetezővel, én abszolút úgy gondolom, hogy nem kell ezektől a gépektől félni. Ugyanúgy, sőt, ezt inkább csodálattal kell nézni valamilyen szinten, hiszen ezek a gépek mind-mind a termés hozamért tesznek, és azért tesznek, hogy minél jobb ütemben, és hogy minél tervezettebben tudjunk kijuttatni akár gombaölő készítményeket, akár mikrobiológiai készítményeket, de semmiféleképpen nem kell tőlük félni. Ugyanúgy egyébként, hogyha egy rendezvényen elszáll fölöttünk egy kamerás drón, attól sem kell tartanunk, hiszen nem fog semmi jött a fejünkre szólni, és tényleg ezt egyébként a NEBIC nagyon komoly bejelentési kötelezettséggel írja elő, és ugyanúgy a légtérvédelem minden egyéb, szóval nagyon komoly szabályozás van. Szóval most ha nem arról beszélünk, mint akár, hogy 10 évvel ezelőtt, hogy mindenfelé lehetett röpködni, azért az elmúlt években ezt mind a kijuttatandó készítmények esetében, illetve a repülési jogszabály hátterében nagyon komolyan szabályozzák.
4: A szájos időben is tudnak segíteni?
6: A szájos időben azért ezt ne kezeljük úgy, mint egy öntöző rendszert, az nagyon fontos. Szóval magának a drónnak, ahogy Máté is említette, a kijuttatandó mennyisége, a lé mennyiség maga, az egy korlátolt határok között van. És ezért kell egyébként bizonyos lomtrágyák esetében is odafigyelni arra, hogy magas nitrogéntartalmú készítményeknél azért mindig a növényvédős, a növényorvos, az tanácsadónak a véleményét ki kell kérni, hiszen az előfordulhat egy magas nitrogéntartalmú készítményt, kevés lémennyiséggel jutatok ki, akkor ott a növényen perzselés történhet. De ma engedélyezett készítmények, én úgy gondolom, hogy úgy vannak beállítva, és tényleg, hogyha egyeztetünk a növényvédőssel, ez nem jelentett problémát.
4: Máté, amikor megérkezett, mutatott különböző fúvóka fejeket, és én úgy vettem észre, hogy ott nem csak permetező fúvókák, hanem jóval nagyobbak is vannak. Ez valami ipari felhasználást jelenthet?
5: Igen, folyamatosan új üzletágokban, iparágokban jelenik meg a drón technológia. Ugye beszéltünk itt a mezőgazdaságról, egy picit kitekintve a hűkamerás felméréseken keresztül, de egészen el tudunk jutni például a tisztításhoz, a magas nyomású tisztításhoz, hiszen például magas épületek homlokzatának, tetőszerkezetének, vagy akár napelem parkoknak a tisztítása akár már drónok segítségével is meg tud történni. Két olyan fúvókát hoztam egyébként, ami kifejezetten egy tisztító drónra szerelhető fúvóka. Ja, nagyjából úgy kell elképzelni a minden hallgatónak egy ilyen tisztító drónt, hogy akár 50-60 méteres magasságig tud emelkedni, ekkora épületeket tud tisztítani, van rajta egy tisztító lándzsa, és ezek a fúvókák, amik most jelenleg itt vannak a stúdióban, ezek a fúvókák a lándzsának az elejére szerelhetők, különféle típusú tisztítás. kialakítást tesznek lehetővé.
4: Fantasztikus. Úgy érzem, hogy ez egy következő beszélgetés lesz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban. Kecer Máté, az ABZ Drón ügyvezetője, illetve Umenhoffer Péter, a Bionat Kft. Cégvezetője. Köszönöm szépen.
6: Köszönjük.
5: Köszönjük.
7: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
4: A drónok tehát bizonyítottan számtalan területen bevethetők, a mezőgazdasági permetezéstől egészen a napelemparkok tisztításáig, de most egy teljesen más területre indulunk. Képzeljék el, hogy vaksötét van, szakad az eső, és egy idős beteg ember eltévedt a vakonyban. A keresés már több órája zajlik, ami szinte versenyfutás az idővel, hiszen az elázott ruhában 25-ször gyorsabban képes kihűlni az emberi test. Viszont a mentőcsapatok a földön semmit sem látnak. Ekkora magasba emelkedik egy drón, és a pilóta a hőkamera segítségével pásztázza az erdőt, és egyszer csak a kijelzőn a korom sötét farengeteg enyhén szürkévé válik, és a fák között felvillan egy apró fehér világító pont, az emberi test melege. A drón megáll a levegőben, koordinátát küld, és a mentők 10 perc múlva már ott is vannak. A stúdióban pedig vendégünk Pató Balázs, a Folyami Katasztrófa Védelem és Speciális Mentőközhasznú Egyesület vezetője. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Ami itt a bejátszóban elhangzott, és talán magunk elé is tudtuk képzelni, sokszor előfordult önökkel?
8: Előfordult, igen, több esetben.
4: És ha jól láttam, a telefonja mellett van egy kis eszköz, mert hogy ön most is riasztható és szolgálatban van?
8: Alapvetően igen. A fővárosi katasztrófavédelem bármilyen ilyen esetben riaszthat minket azonnal.
4: Tehát ha most az a kis egység megszólal, akkor ön felugrik és kirohan a stúdióból, és mennie kell drónnal menteni gyakorlatilag.
8: Lesarkítva, igen.
4: No, mikor kezdték magát a mentést, honnan jött, és hogyan tudnak becsatlakozni a lakosság és a szolgálatok megsegítésére?
8: Ha úgy vesszük, akkor 2014-ben indult a folyamat, akkor debütált ez a technológia a katasztrófa védelem életében, és onnan indult egy felfelé ívelő fejlődés. Kezdetekben a tűzoltási területen volt nagyobb szerepe a drónoknak. Ugye tulajdonképpen a tűzoltás vezető kiterjesztett háromdimenziós látását tudtuk segíteni, amely ugye felderítésben nyilvánult meg a műveleti térkép meghatározásában, és későbbiek folyamán becsatlakozott a tűzvizsgálat is, és a média felhasználása a képeknek. És ezt követően ugye a bejátszásban szereplő terület a kutatásmentés is paralelben fejlődött. Ugye régebben egy ilyen eltűnt személy keresésnél a csatárlánc volt a megoldás. Most már ugye, ahogy ezt látjuk, a hatóságokkal egyeztetve, mert hogy ahogy itt a korábbiakban is szó volt róla, ez nagyon szigorúan veszik ugye a hungarokontroll szabályai, tehát a légiforgalom, engedélyek, légtérengedélyek, minden. És akkor így becsatlakozott ezekben a keresésekben a drón használata. Ennek ugye a hőkamerás drónok megjelenése katalizálta ezt a területet.
4: És ha már technológiai műsor, említett egy szót, Phoenix. Miköze egy hamuból, porból feltámadó madárnak a drónokhoz?
8: Ez egy egyedi eszköz, ilyen Magyarországon egy darab létezik tudomásom szerint. Ezt a Pest megyei kutatómentő szolgálat üzemelteti. Ennek a sajátossága az, hogy ez tulajdonképpen egy GSM torony, amely azt teszi lehetővé, hogyha a személynél van egy működő GSM telefon, és a hatóságokkal együtt működve sikerül ezt az eszközt a drón segítségével bemérni, akkor nem kell több négyzetkilométert hőkamerával egyébbel átkutatni, hanem közvetlen koordináta geometriánk van, hogy hol kell a személyt keresni.
4: Olvastam, hogy létezik mentőmellényledobó, szirénával és hangos beszélővel felszerelt drón, tűzoltó drón, vagy kereső reflektorral felszerelt. Ez mind segíti a lakosságot?
8: Ez mind létezik, tudni kell ezeknek a felhasználását, úgyhogy nagy vízterületeknél adott esetben ez a ledobható mentőmellény életet menthet. Igazából a reflektor az éjszakai kereséseknél tud segítséget nyújtani. Ez a kibeszélő hangszóró, ez tulajdonképpen a sérültnek, az eltűntnek a megnyugtatása, tehát hogy egy kommunikáció tud vele fellépni. De ezeknek a drónoknak van még egy olyan lehetősége, hogy adott esetben segíti ugye a földi egységeket azzal, hogy lerepülünk egy területet, és szoftver segítségével egy műveleti térkép készül. Ugye a bejátszásban említett riasztásoknál legtöbb esetben egy komplett mentőszervezet indul meg. Budapesten a Budapest mentőszervezet egységei indulnak meg, ez adott esetben 60-80 ember. És ezeknek a munkáját, ezeknek az embereknek nagyban segíti a drón, egyrészt ugye a hőkamerás térképpel, másrészt pedig a lokalizációval.
4: Nagyon szépen köszönjük Pató Balázsnak, a Folyami Katasztrófa Védelem és Speciális Mentő Közhasznú Egyesület vezetőjének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen. És Yuval Noah Harari izraeli történész és író gondolataival zárom a mai műsorunkat. A technológia csak új lehetőségeket teremt, rajtunk múlik, hogy melyiket használjuk ki. Kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. Kollégáim Vancsok György gyártásvezető és Sije Gábor hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Balogh Tamást hallották.

0: vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: A vendég a háznál mai adásában három különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetek, apaként. Egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy vajon hányféle meglepetést okoznak egy apa gondolkodása számára az anyai szempontok. Másrészt arra is, hogy milyen alapvető különbségek látszódnak egy 60-as, egy 70-es és egy 80-as években született anya alaptapasztalatai és működésmódja között. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Mai műsorunk témája a családkép. Vajon milyen családképet hoznak magukkal az anyák, és mi az, ami ma is meghatározza a gondolkodásukat? Vajon mi mindenből táplálkozik a majdani családunkról alkotott képünk? Melyik forrásnak mi az előnye, mi a nehézsége? Hányféle forrásból kiindulva alkotjuk meg a saját családképünket? És aztán mi az, ami ugyanúgy megy tovább a mi családunkban is, és mi az, amin változtatunk? És egyáltalán az anyaság vajon szerep, vagy maga az élet?

0: azt mondom, hogy család, mi az első, meg második, meg harmadik? Mi az, ami legfontosabbként eszetekbe jut?
1: Hát nekem mi négyen először.
0: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanyja.
1: És aztán utána rögtön másfel egyszer, vagy nem tudod, hogy rögtön a származási családom, szüleim, testvéreim, utána közel pedig a férjemnek a testvérei és szülei. Az unokatestvérek, akikkel találkoznak, szóval hogy nekem így ez a család.
2: Igen, ilyen koncentrikus körök jutnak eszembe, mint a hagyma héjtevődnek egymásra.
0: Pácor Solya, 70-es években született, négy gyermekes édesanyja.
2: Elsőként a mi hatfős családunkra gondolok. Nem is biztos, hogy koncentrikus körök, hanem ez egy ilyen komoly halmazelméleti rendszer, ahogy jobban belegondolok, mert hogy igen, aztán gondolok arra a családra, amelyikből én származom. De gondolok a mi hatosunkra kibővülve a testvérekkel, nagyszülőkkel, és akkor van egy ilyen olvasata. Viszont arra is gondolok, hogy a nagy gyerekeim mellett megjelenő párjelöltek hogyan kapcsolódnak ehhez, és akkor úgy is tudom értelmezni a családot.
3: Igen, nálunk is ez már ennyire bonyolultabb, tehát nem csak a mi négyesünk, hanem már az ő férjeik, feleségeik felé is úgy nyitottabban.
0: Virág Dóra, 60-as években született, két gyermekes édesanyja.
3: Amikor már közös vacsora, ebéd van, akkor minimum a hat fő, tehát föl sem merül, hogy csak négy, és van egy még nagyobb halmaz, testvéreink családjaival való együttlétek sokasága, ami hál' Istennek elég gyakori a mai napig.
2: A család szó az egy együttmozduló egység, és akkor ezt bármelyikre rá tudom húzni, amiről az imént szó.
0: De az együttmozdulás az fontos?
2: Nem fizikailag. Valamiben összekötődve együttmozdulni. Van valamiféle rendező elf köztünk, ami egységbe kovácsol.
0: A mi nagy családunkban az egyik nagynéninek szokásos mondása, hogy amikor belép egy új családtag a családba, beházasodik valaki, ez most a nagy családot jelenti, akkor el szokta neki mondani, hogy mostantól fogva egészen biztos lehet abban, hogy van 30-35-40 ember, aki minden körülmények között kiáll érte.
1: De
0: valahogy ez az együttmozdulásnak is egy szegmense talán.
2: Én őrzök egy emléket magamról, a férjem családjában egy ilyen, az ő nagypapája volt az, aki nagyon szerette, hogy a család körülötte összegyűlik, vagy egyáltalán összegyűlik, és akkor volt egy ilyen befogadó koccintás, amikor már én az ő felesége lettem. Semmi különleges esemény, nem erre volt rászervezve az esemény, csak éppen megérkeztünk, és akkor az volt, hogy na akkor te is a családtagja vagy, és akkor erre koccintottunk. És volt egy hasonló, amikor megszületett az első gyermekünk, ugyanebben a körben, a férjemnek a nagynénye volt, aki a karjára vett, és körbe vitt a házban, hogy akkor ez a megérkeztél, akkor te itt is otthon légy.

0: Mit gondoltatok arról, hogy hogy fog kinézni a ti családotok, ha majd saját családotok lesz? Gondolkodtatok-e ezen?
1: Társadalmi elvárásoknak megfelelően, meg a környezetemben látott mintáknak megfelelően nem is tudtam elképzelni mást. Lesz egy férjem, lesznek gyerekeim, így fogok élni. Boldogságban, amíg a halál el nem választ.
0: A mesékből jött ez a minta, otthonról jött, a is, társadalmi is. Elvárás volt ez.
1: Is, is.
0: De egyértelmű volt ez a kép.
1: Egyértelmű.
0: Boldogan élnek, még meg
1: nem halnak. Ez természetes.
2: Ez furi, mert ez nekem is sokára esett le, hogy ez lehetne nem így is. Már családom volt, amikor találkoztam olyanokkal, akik számára ez nem ilyen egyértelmű. Olyan környezetből jövök, olyan kiegyensúlyozott családból, ahol én nem tudtam mást elképzelni, mint hogy a szülő pár együttműködik, szereti egymást, tiszteli egymást. A családban egyértelműen együtt vannak. És ezért nagyon sokára tudatosítottam, hogy hűha, hát ez akár nem lehet, hogy nem így is alakulhatott volna.
0: És ez a tudatosítás, ez inkább megrémített, vagy elhesegetted, vagy mit kezdtél ezzel?
2: Azt hiszem, először is hálát adtam, hogy amiben vagyok, az olyan, mint amit én gondoltam. Meg nem rémített, de hálával töltött el. De egyfajta megértéssel, különösen mióta dolgozom édesanyákkal, töltött el sok minden iránt, ami segít kilépni az én világomból, mert ahhoz, hogy tudjak más emberekkel dolgozni, ahhoz alapvető, hogy én ne csak abban tudjak gondolkozni, ami az én valóságom.
3: Nekem nem annyira volt a fejemben ilyen elképzelés, hogy majd nekem milyen lesz, amikor majd felnőtt leszek. Nem volt előttem gyerekszám, vagy így, tehát nem jelent meg egy kép, hogy én ott vagyok, és nevelgetem a gyerekemet a férjem mellett a szép házunkban, szóval ilyenek így nem voltak egyáltalán. Inkább azt hiszem, hogy egy félelem volt bennem így kamaszként, felnövő fiatalként, hogy így mi van, ha nekem ez nem sikerül? Mi van, ha nekem nem sikerül párt találnom? És nagyjából eddig jutottam akkor még, tehát azon nem kezdtem el gondolkodni, hogy mi van, ha nem lesznek gyerekeim. Ilyen nyomásként, elvárásként éltem meg, hogy amit magam körül látok, hogy mindenkinek férje, felesége van, és 3-4-5 gyereke, hogy ez így szokás, tehát el sem gondolkoztam azon, hogy ez lehet-e másképp, kell-e másképp, van-e, aki, tehát nem láttam olyat, aki másképp csinálja, és ezért ez inkább nekem egy ilyen túl nagy kihívás volt, hogy hú, ezt vajon én megugrom-e? Azzal együtt, hogy egyébként már 20 éves voltam, amikor egyértelmű volt számomra, hogy megtaláltam a páromat, szóval, hogy nem kellett sokat várnom, de mégis emlékszem erre az érzésre, annál is fiatalabb koromból, hogy ez egy ilyen félelmetes, hogy vajon majd mit fognak szólni hozzá, hogy nekem még mindig nincsen párom. Amikor már alakult a párkapcsolatunk, és beszélgettünk, akkor ott beszélgettünk arról, hogy ki hogy képzeli el, de nagyon szabadon, nem leszögezve, hogy én ennyit szeretnék, vagy annyit mindenképp, vagy nem tudom, szóval, hogy itt se voltak ilyen határozott tervek, elmélázások, gondolkozások.

0: arról voltak-e mondataitok, vagy elképzelésetek, hogy milyen család szeretnénk mi lenni, amikor már egyértelmű volt, hogy ti család lesztek?
1: Az jut eszembe, hogy mondtad, Dóri, ezt a nyitott ajtókat, hogy oda bárki jöhet meg, hogy egy ilyen nagy forgatag, ez nekem mindig annyira szimpatikus volt, akár ismertem ilyet, akár regényekbe olvastam ilyet, és én szerettem volna ilyen lenni, és azt hiszem a férjem családja, az ő szülei nagyon ilyenek, és rájöttem, hogy én nem tudok ilyen lenni. Hogy egyszerűen én nem bírom ezt a forgatagot, és hogy én nem vagyok ez a vendéglátó típus. Viszonylag késői ilyen felismerésem volt, hogy nem tudom megcsinálni.
2: A nyitottság, a befogadás, a vendéglátás az nálam is központi szempont volt. Az otthonunk kialakításában is, hogy ott legyen olyan tér, ami több ember tud befogadni. Azt megfogalmaztuk, hogy olyanok szeretnénk lenni, akik sokat beszélgetnek egymással, és sokat beszélgetnek a gyerekeikkel. Sokat beszélgetnek az érzéseikről, tehát hogy a beszélgetés az nem az ügyintézés, meg a szervezés csak, az a fajta visszajelzés, hogy hogy vagyok, a figyelem a másik iránt, és akkor ez egy kicsit azt is magával hozza, hogy mennyi időt töltünk együtt, ha lehet sokat. És akkor ez például formálta úgy, úgy alakítottuk az életünket, hogy én nem térek vissza a klinikai munkába, és aztán mivel ez ugye kihúzódott az életkoruk miatt hosszú időre, akkor ez például azt, hogy én aktív orvosi munkát folytassak, ez eldöntötte, hogy mert úgy döntöttünk, és ebben volt döntés köztünk, hogy az fontos, hogy én mennyi időt töltök otthon a gyerekekkel. Ezt nem döntöttük el előre, alakult.
0: Menet közben kiderült, hogy ez lesz a nektek
2: való. Hát ez menet közben, hogy ez mi így fogunk tudni jól működni, igen.
1: Hogy milyen légkört szeretnénk a családunkban. Ebben van egy nagyon erős érzésem, amit így megfogalmaztunk, még mikor nem házasként, de párként már megéltük valahogy azt az ilyen felszabadító, megengedő, elfogadó légkört egymás között, és azt így éreztem, hogy igen, én azt szeretném, ha a gyerekeim egy ilyenbe nőnének föl, amiben szabad olyannak lenni, amilyen vagy, akkor is, ha béna voltál, akkor is, ha elrontottad, akkor is, ha sírsz, akkor is, ha bármi van úgy, ahogy te vagy, hogy lehess az, aki vagy, valahogy, hogy egy ilyen légkört szeretnék a családomban, ez így nagyon fontos volt nekem is, meg a férjemnek is. Működget azért, működget.
3: Az a féle tudatosság, hogy mi ezt hogy csináljuk és hogy legyen, ez nem nagyon fogalmazódott meg. Nem is voltak nagyon lehetőségeink, vagy mi nem találtunk ehhez utat. Próbáltuk összeszedegetni azokat, amik láttuk, hogy jól működnek, de azt a féle felszabadultságot és örömteli dolgot, amit Eszter említettél, ez konkrétan az első kanácsonyi odaégett, aszaltszilvás, bujkahúsos élményhez kötöm, hogy is nem lett semmi baj. Nagyot nevettünk az egészen, és alig találtunk nyitva levő éttermet 24-én este, de annyira jól sikerült, és akkorákat kacagtunk ezen. Úgy éreztem azt, hogy hú, de jó ebben a családban, hogy ezt így kell akkor, hogy van megbocsátás, lehet hibázni, nem történnek katasztrófák, tehát hogy én így szeretném.
2: Jönnek olyan pontok, ahol tudunk valamiről dönteni, és valamiről megfogalmazni, hogy mi hogy szeretnénk, de nem előre az egészről, meg sok mindenről, hát azt se tudjuk, hogy mi minden vár ránk, meg mi fog velünk történni. Az egyikünk azt a szokást hozta, hogy akkor a szűk család, másikunk azt a szokást hozta, hogy akkor a nagy család, sőt, több helyszínen nagy család. Kipróbáltuk ezt is, azt is, és akkor utána megfogalmaztuk, hogy akkor ennek alapján mi a mi megoldásunk. De hát ez millió dologban az idővel így megtörténik.

0: milyen mintát éltek a gyerekeitek elé? Szerintetek tudnak-e olyan szempontokat magukkal vinni, amelyek segítik őket abban, hogy elképzeljék a saját családjukat?
1: Mi ezt a szabadságot, vagy ezt az önmagunk elfogadását, ezt így nagyon próbáljuk mondani az iskolai jegyekkel kapcsolatban is, de akár kapcsolati szituációkban is, szóval az élet minden területén érzéseire kérdezünk rá, és próbáljuk arra érzékenyíteni őt, hogy figyelje saját magát, és adjon időt saját magának, tehát hogy rendben van nem tudni valamit, vagy rendben van meghozni egy döntés, és aztán belátni, hogy nem az volt a jó döntés. Szóval, hogy inkább ilyen irányelveket. Szerintem ezek ilyen nagyon szép alapok tudnak lenni, de hogy közben, ahogy én is saját magamhoz viszonyulok, amennyiben nem ilyen vagyok, mint amit mondok neki. Ez hat talán a legjobban, ahogy én ezt magammal csinálom, na, és ebbe már egyáltalán nem vagyok olyan jó, mint annak a mondásában, hogy ezt így szeretném, hogy csináld, én ezt javaslom neked, de saját magammal ezt nem tudom ilyen jól megcsinálni.
0: Hát elnézőbb vagy a gyerekeiddel szemben, mint saját magaddal szemben.
1: Igen.
2: Hát abban, hogy mit visznek tovább a gyerekeink, ebben két szempont van. Egyrészt van az én szándékom, vagy mi az, amit ha most a családunkra nézek, akkor olyan központinak vagy alapnak tekintek, hogy azt gondolom fontos továbbvinni. És ezek az, hogy van egy otthonunk, jelképes tűzhely, ahol jól érezzük magunkat, az lehetek, aki vagyok. Ez a valaki feltétlen szeretetre talál. És ez megnyilvánul mondjuk abban, hogy mindig figyelek a másikra. Tehát, hogyha egy kis tányérnyi paprikás krumplink van, és mindenki szeretne enni belőle, akkor annyi részre osztjuk, ahányan szeretnénk enni belőle, és akkor majd kiegészítjük mással. Van egy érdekes szempont, hogy ugye nekem vannak akkor a gyerekeim, akik kezdik a saját életüket kialakítani, párt keresni, és ezzel a saját környezetüket formálni. És ezt a figyelünk a másikra, időt szánunk a másikra, sokat beszélgetünk egymással, teszünk erőfeszítést a másikért, vagy a kapcsolatunkért. Ezeket, mint szívesen továbbadott és örömmel továbbvitt szempontokat, ezeket észreveszem.
3: Én már arra tekinthetek rá, hogy ők ezt hogy élik meg, mit vittek tovább, vagy mi az, ami beépült. Mondatokat hallok, ami mint szokás vagy hagyomány az továbbvivődött. Mi nem fektettünk le ilyen nagycsaládi, szövetséges, mindenféle megegyezés, de valahogy annak a fontossága, hogy egymásnak bármikor vagyunk és bármikor, bármilyen helyzetben ott tudunk lenni, az még ilyen helyzetben is működik, is van. Az a legelső bármilyen más családi helyzetben lévő gyerekeimnek is, hogy jövök és segítek, mit tehetek, vagy itt vagyok. Az a féle kötelék, amiről Ors is beszélt, tehát ez a szeretet kötelék, egymásra figyelés, ez nagyon fontos, és rettenetesen igénylik a beszélgetéseket.
2: De azt is látom például ezeken a önálló életet kezdő gyerekeimben, hogy keresik a maguk útját, és ezért például nyitottak más mintára, amivel találkoznak. Nem valami merev rendszert visznek tovább, hanem azt a nyitottságot, hogy na hát akkor a sajátunkat kialakítjuk.
3: Anyaként nagyon jó azt látni, hogy egymás baráti társaságaikkal tudnak együtt időt tölteni, és fontosak egymásnak. Ez egy olyan álomszerű, örömteli dolog, hogy egymás jó barátai is, egymás feleségei, férjeik is. És ez így nagyon jól tud működni családi szinten, a mi családi szintünkön.
2: Jó, hogy mondtad. Azt észrevenni, amikor már tőlünk függetlenül keresi a társaságát két gyerekem egymással. És az nem azért, mert muszáj ugyanabban családi a házban program. Aludni, hanem azért, mert neki igénye van arra, hogy régen látta, vagy egy utazásra készül, és akkor előtte az nagyon fontos szempont, hogy töltsön egy délelőttöt még a testvérével. Az hozzátartozik az élethez. Ezek jó dolgok.

0: Hogyha ránéztek a gyerekeitekre, milyen kapcsolatban vannak ők a társadalommal? Hogyan válnak be a saját munkahelyükön, közösségeikben, saját családjukban, iskolában, óvodában? Inkább elégedettség van bennetek, vagy inkább kérdések, vagy gondolatok fogalmazódnak meg?
1: Azt hiszem ez az első olyan mai kérdésed, amire maximálisan az a válasz, hogy attól függ.
0: Pácorsolya. 70-es években született, 4 gyermekes édesanyja.
1: Mindig van olyan, és mindegyik gyerekkel van olyan, amit jó érzéssel nézek. Mindig van olyan, amit aggodalommal nézek, hogy lesz ez később, vagy más helyzetben, vagy még mi lehet, mikor már ez is aggodalommal tölt el. Van olyan, amiről azt a véleményt mondom, hogy ez nem oké. Mindegyikben van következő elágazás, hogy szólok, nem szólok, és ha szólok, akkor hogy szólok. És ez mind-mind egyéni mérlegelést igényel. A másik szempontrendszer, amit szeretnék behozni, az az, hogy egyre többször találkozom én azzal, hogy valamit másként csinál, mint én. Ehhez is meg kell tanulni anyaként alkalmazkodni, attól még lehet jó, hogy ő másképp csinálja. És ez sokszor nehéz. Nyilván én valamit azért csinálok úgy, mert úgy tartom jónak, de hogyha érzékelem azt, hogy ő egy önálló valaki, még akkor is, ha pici, és ez már piciként is lehet, akkor igenis csinálhatja másképp, mint én, és ez lehet jó. Néha tudatosan kell a helyére rakni azt, amivel találkozom. Még az extra nehéz az, amikor más tempóban csinálja, mint én. Én számítok valamilyen folyamatra, és ez a folyamat nem úgy zajlik. Én 3-asban mennék, ő meg 5-ösben rongyol, és én Suzuki-ban ülök, ő meg Maseratiban.
0: Vagy fordítva.
1: Vagy fordítva. A reflektív figyelem az fontos. És ez már nem megy ösztönből, azt gondolom.
2: Én ilyen nosztalgikusan tekintek ezekre az időkre, mert azért a 30 és 28 évesnek már más jellegű feladatai, problémái vannak.
0: Virág Dóra, 60-as években született, 2 gyermekes édesanyja.
2: Az idő előre haladtával is az ember ugye úgy helyén tudja kezelni a dolgokat, tehát mi is a fontos, mi is valójában a fontos. És ha azok jól mennek, akkor azok az apróságok, amik bosszúságot okozhatnak, vagy feladatot adhatnak, akkor azokkal nincs gond. Én is abszolút elégedettséget és örömteli rátekintést látok erre a nagy gyerekeimnél.
1: Nekem a legnagyobb és a legkisebb gyerekem nem ugyanaz a generáció. Ebből bizony adódnak különbözőségek, és akkor van egy csomó olyan dolog, amin meg úgy kell elgondolkoznom teljesen értetlenül állva egy probléma előtt, amiről azt gondoltam, hogy hát engem már meglepetés nem érhet, hát de. De hogy érik az ember anyaként időben is, tapasztalatában is, és a gyereké korával is, az egészen biztos.
3: Bennem elégedettség van.
0: Erdős Eszter, 80-as években született, 2 gyermekes édesanyja.
3: Egyelőre. Ugye van egy óvisom, meg egy elsős nagylányom. Nagyon jók ezek a pillanatok, amiket én meg tudok ragadni, hogy fú, de büszke vagyok. Például az ovinál emlékszem, hogy nagyon féltem, hogy mi van, ha az én lányom olyan lesz, akit így le lehet söpörni így a frontról, és így nem áll ki magáért, és kis nyuszika lesz a sarokban. Inkább ilyen kis fővezér lett, ilyen jó értelemben, és például akkor emlékszem, hogy nagyon büszke voltam, hogy így ki tud állni magáért, és el tudja mondani, amit szeretne, vagy amit nem szeretne, ezt is nagyon fontosnak tartottam. Vannak ilyen keresési élményeim is, ahogy ugye óvodát keresünk, iskolát keresünk, akkor így aktivizálódnak ezek, hogy mi is nekünk, mint család a fontos, vagy mi is ennek a gyereknek, ami a fontos, itt is azt érzem, hogy valahogy ez valóságá is tud válni, és ők is beilleszkednek abba a közösségbe, amiben vannak. Ezeken a mérföldköveken is felmerülnek kérdések, és akkor így dönteni kell, vagy időnként felmerülnek konfliktus helyzetek, akár gyerekek között, akár tanítóninivel, és akkor azok mindig ilyen izgalmas pontok. Itt mit tanítsunk, vagy hogy álljunk hozzá, és akár szülőként is, hogy hogyan érdemes jól jelen lenni, nem azonnal ugrani, nem azonnal, nem mindenképpen megvédeni. Vannak ilyen izgalmas helyzetekről, hogy bennem alapvetően így az öröm, meg így az elégedettség most így dominál.

Arról beszélgettünk három különböző generációhoz tartozó, egy 60-as, egy 70-es és egy 80-as években született anyával, hogy miből táplálkozik a majdani családunkról alkotott képünk, és hogy a magunkkal hozott minták hogyan hatnak a saját családunk felépítésére. Mi az, amit örömmel viszünk tovább, és mely pontokon érezzük fontosnak, hogy változtassunk. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Keressék adásainkat a mediaclip.hu oldalon is.

Két óra a hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. Vizsgáló bizottság tárja fel a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket, közölte az országgyűlés elnöke. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hamarosan kiderül, kik a felelősek a Balatonalkarattyai MNB-s közpénz süllyesztőért, közölte Facebook oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes emlékeztetett, az egykori MÁV gyermeküdülő helyére a jegybank alapítványa csaknem 20 milliárd forintból épített konferencia központot. A luxusobjektumot 2 év működés után bezárták és eladásra hirdették. A házelnök hangsúlyozta, szerdán megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze elmondta, hogy a tisztán ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta az operáció után a nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, tette közzé a határozatot a Magyar Közlöny. Handó Tünde 2011 és 2019 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt, tevékenységét több kritika érte az Országos Bírói Tanács részéről. Ezután a Fidesz az Alkotmánybíróság tagjának jelölte. Handó Tünde bírói tisztsége október 14-én szűnik meg, azonban az Alkotmánybíróság tagja marad. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapásokat az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Az állandó orosz légi csapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a napi néhány hajóból álló forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét is. Híreink végén az időjárásról. Nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge.